0: el, és nemzeti drogstratégiát hirdetnek. Az oktatási és gyermekügyi miniszter visszavonta a vezetői megbízatását annak az iskolaigazgatónak, aki felvette egy tanárt, annak ellenére, hogy gyermekbántalmazás miatt vizsgálat van folyamatban ellene. Lannert Judit szerint az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá, és közölte, a jövőben az érvényes erkölcsi bizonyítvány nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához. A látvány csapatsportok adókedvezményén alapuló úgynevezett TAO támogatásának felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. A szervezet jelentése szerint a feltárt visszaélések, szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálata és az ehhez kapcsolódó jogszabályok pontosítása javasolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai, több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Újabb 2 embert vettek őrizetbe az NKA által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére. Az elnyert pénzzel fiktív számlák segítségével elszámoltak, az alkotás azonban nem készült el. Felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Bíró Pétert, a belügyminiszter. Posvai Gábor a szervezet vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, akinek elsődleges feladata a megkezdett elvilágítás befejezése. Az új végleges vezetőt a következő hetekben pályázaton választják ki. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Éreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, északkeleten van a leghűvösebb, Budapesten 17-20 fokot mérnek. Nagy részt derült az ég, csak az északi és középső harmadban vannak borultabb tájak. Hajnalban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-14, délután pedig 28-34 fok valószínű. Szerdán tetőzik a meleg, csütörtöktől aztán erős széllel, zivatarokkal érkezik majd a hideg front. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk, 2 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely.
2: Folytatjuk az előző héten megkezdett felfedező útunkat a nagyerdei víztoronyban. Köszöntöm Önöket a mai adás szerkesztője, Gyarmati Péter nevében is. Én Burkert Rudolf vagyok. Nézzük, hogyan alakult át ez a karcsú, de magas víztorony közösségi helyi, illetve kulturális helyszíné, és ehhez nincs más dolgunk, mint mászni felfele. Elkezdünk felfele lépcsőzni Miklós Völgyi Péterrel, aki ezekkor rögtön kérdésem is szól, és szedem a lábaimat, hogy végig lépcsőn fogunk menni, Péter, mert akkor még most érdemes beszélgetni, amikor
3: lépcsőn,
2: még
3: igen, végig nincsen lift, mert a lift helyén ugye víz fut. Más viszonyokban, ahol már nincsen aktív üzemelés, ott a vízcsőben alakítanak ki liftet, de itt nem tudunk.
2: És akkor szintenként vannak ezek a megállók, itt például elkezdődik konkrétan a mászófalnak a mászási lehetősége rögtön az első emeleten.
3: Így van, itt lehet mászófalat kipróbálni.
2: És amíg Péter vezet minket előre fele, itt felfele a lépcsőkön, csatlakozik hozzám Törös Attila, aki a Debreceni Egyetem műszaki csapatát képviseli, és elméletileg benne volt abban a szakembergárdában, aki átalakította a víztornyot, hogy az közösségi helyszín legyen. Milyen dolgokat kellett elvégezni?
4: Az első és legfontosabb az, hogy egy üzemviteli épületet úgy kellett kialakítani, hogy az ne csak a víz üzemeltetését, a vízmű, illetve a víztartály üzemeltetését lássa el, hanem minden mellett biztonságosan, de közösségi célokra, vagy ha tetszik, szórakozási célokra alkalmas legyen.
2: Na most ilyen nagyon megfontoltan haladunk előre, hogy egyrészt bírjuk a lépcsőzést, másrészt tudjunk még beszélgetni is, és akkor például azt, hogy mondjuk ezeket a lámpákat, hogy minden látható legyen itt a mászófalon, akkor ezeket önök szerelték, vagy önök tervezték?
4: A sok-sok igény, amit a kampusz részéről megfogalmaztak, azt nekünk kellett bele dolgozni és dolgoztatni. Ilyen volt a megvilágítás szükségessége, ilyen volt az élményelemeknek a
2: kialakítása,
4: és mindezt úgy, hogy valamilyen módon szolgálja a biztonságot, de a műemléki, vagy ha ipari műemléki értékeket ne befolyásolja, és biztonságos tényleg.
2: Péternek hányszor kell megmászni a naponta a víztornyot, hogyha meg kell?
5: Hát naponta azért nem kell. Egy évben azért jó néhányszor a felmérete, hogy a vendégeink vannak. Amúgy ez egy kiváló időjárási megfigyelő pont is, amikor fesztiválokon nézzük a radart, amit látunk a radaron, és akarjuk nézni, hogy hogyan is néz ez ki a valóságban, egészen parádésan lehet látni közeledő vihar. Tehát hol villámlik, hol a közepe, erre tart-e pontosan, vagy nem. Volt már, hogy ez alapján hoztunk meg döntést, hogy fizikailag mit láttunk. Tehát volt olyan fesztivál, ahol tudtuk, hogy ez a klasszikus vörös szem eső közeledik. Mondták, hogy nagy szél nincsen vele, attól nem kell megérni, és nem láttuk a radaron előre, hogy el fogja a fesztivál találni, vagy nem. És feljöttünk, és láttuk, hogy határozottan nem. És ez egy megnyitó érzés volt, hogy végülis nem kellett óvintézkedéseket sem beindítani, mert láttuk, hogy szépen itt Debrecen Józsa irányába elvonul.
2: Hopp, igen, szólnak, hogy fejre vigyázni, le is kell húzni, mert hogy itt már ezek a különböző boltívek alacsonyan vannak, de nagyon aranyos, ki van párnázva. És akkor most már, hát...
6: Véget az a lépcső.
4: Ami eredetileg is megvolt, ez az épülethez eredetileg tartozó lépcső, és egy másik, egy nagyon hevenyészet, ha tetszik, létre vezetett fel a következő szintre. De itt van az első olyan nagy attrakció, amit a tervezők és a statikus kialakított, hogy egy kényelmes lépcső vezessen fel tovább. Ez azt jelenti, hogy nem létre, hanem egy körbevezetve az épületet kerengőn, egy acélszerkezetű lépcsővel tudunk feljutni kényelmesen, biztonságosan.
2: És akkor ahogy megyünk tovább, teljes panorámát kapunk gyakorlatilag a városról. Látszanak a 10 emeletes házak is, illetve most már a stadion résznél vagyunk, és hát természetesen felülről nézzük a nagy erdőfáit. Hát tényleg mindent be lehet látni, úgyhogy... Ja, és ez meg csak a fele, aha. És innentől megérkezünk arra a részre, amit már mondott Attila, hogy fémből van kialakítva a lépcső, lehet is hallani, ahogy kong a lábunk alatt, sőtesség gyűrűvel megütögetve ilyen éles hangot ad, és most pedig már az egyetemnek az épületét látjuk. Hát pazar, pazar, aki erre jár, ki ne hagyja az élményt, azt tudom mondani.
5: És azt tudtuk mondani, hogy a lapos alföldön még nagyobb kontraszt egy ilyen magaslat.
2: Igen, és minden jól belátható, ez valóban előnye a dimbes dombos vidékekkel szemben, ahol maximum hegycsúcsokat lát az ember, vagy vonulatokat. Helyi erőként egy pici panorámát kérek szépen, mert én bizonyos dolgokat tudok elmondani, de hogyha elindulunk jobbról balra fele, akkor mettől meddig látunk?
5: Hát gyakorlatilag látjuk a nagy erdei klinikákat, a nagy erdőn található klinikákat, látjuk az egyetem főépületét, az egyetemi templommal, látjuk itt előttünk egyből a Debrecen egyik új büszkeségét, a strandot, és látjuk ezen kívül abba az irányba már a belvárost, a Szent Anasztékes egyházat, a nagy templomot, és ott balra a távolban már a bihari hegyek is láthatóak.
2: Törös Attilához szól a kérdés, hogy itt felül, mert hogy már ugye fent vagyunk, azt hiszem a legtetején, vagy legalábbis sejtem, hogy itt milyen munkájuk volt.
4: Két nagyon fontos dolgunk volt. Az egyik a minőségnek, a meglévő épület minőségnek a felújítása, a másik pedig, ahogy mondtam, a körbejárhatósága. Ez a víztér, ami mellett vagyunk, ez az 1000 köbméternyi víz, ez a klinikai központnak a vízellátását biztosítja, és megfelelő biztonságot kell nekünk tartani ahhoz, hogy ez a vízkészletnek a megfelelő minőségének a biztosítását mindig tudjuk a klinika részére átadni. Ez azt jelenti, hogy magát az épületnek a héjazatát, a tetejét cserélnünk kellett, javítanunk kellett, és a járófelületeket botlásmentessé kellett tenni, illetve látványelemek kellett kiegészítve, hiszen egészen profi RGB-s világítás volt abban a időben is már az igény a leendő használók vagy üzemeltetők részéről.
2: Mi ez az RGB?
4: Több szín el rendelkező ledes világítási rendszer, amely programozható, és úgy programozható, hogy akár különálló színekre, akár dinamikus módosulásokra, akár zenével kapcsolatban történő ritmusos jelzéseknek a leadására. Itt jellemzően azért egy statikus világításról beszélünk több színben, több árnyalatban az igényekhez és a kívánálmokhoz.
2: Műszaki szempontból közben elmegy alattunk a villamos, felülről se láttunk még villamos, vagy legalábbis én még nem. Tehát, hogy műszaki emberként mindezt megcsinálni, az kuriózum, kihívás, vagy igazából teljesen olyan, mint bármi máson dolgozni?
4: A legnagyobb kihívás az volt, hogy kicsit úgy kell elképzelni, és itt idézem a statikus Derő Zsigmond szaktekintélyt, hogy ez olyan, mint egy Kejfel Jancsi. Hiszen alul van egy hatalmas tömb, és egyébként meg egy fejnehéz épületet kell elképzelni, hiszen ez a víz mennyiség, ami a nagy tartályban van, az időszakonként ide-oda mozdul, és ezt meg kell tartani az alapozásnak és a hozzátöltött domnak. Györfi Zoltán, Novák Róbert tervező párosnak a, hogy mondjam, a merészségét, és aztán persze a statikusoknak a szakmaiságát dicséri az, hogy mertük elvenni a ház oldalából a dombot. Lényegében egy szint mélyen elhordtuk a dombot a ház mellől, és aztán hozzáépítve magát az épületet, visszatöltöttük a dombot, de ez egy mérnöki attrakció.
2: Miklós Völgyi Péterhez megyek tovább, aki egyébként elmereng a saját városán, itt nézi még mindig fentről, azért tényleg szép látvány, és pont ebből adódik a kérdés is, hogy turista látványosságként működik, hogy valaki kifejezetten azért jön, hogy ezt megnézze?
3: Hát, hogy ezért jön a Debrecenbe, azt nem tudom, de egyébként nagyon sok turista jön a víztoronyba, tényleg az egyik legmagasabb pontja a városnak, ami látogatható, és nagyon szeretik egyébként a víztoronynak azt a érdekes akusztikai élményét, amit mindjárt megmutatok.
2: Milyen akusztikai élménye van a víztoronynak?
3: Van itt egy kis ablak, ahol be lehet egyébként kiabálni, nem tudom, mennyire adja vissza a mikrofon.
2: Mindjárt kiderül. Igen, tehát a rácsokon be lehet kiabálni, azért már van ennek most is visszhangja.
3: Majdnem 20 másodperces lecsengése van. Akkor, ha már Debrecenben vagyunk, hajrá, Loki!
2: És most menjünk át innen a nagyerdei víztoronyból egy másik hasonló építménybe, az is itt van a városon belül, ez a Fényes udvari víztorony lesz. A Fényes udvari víztorony Debrecen egyik emblematikus épülete. Már sétálunk is alá, mert hogy különböző oszlopok tartják ezt oldalról, és középen van maga a víztömeg, amit tárol a víztorony. Kollégák már előre mennek, mi addig megállunk Olajos Istvánnal, aki a Debreceni Vízmű ZRT üzemvezetője, és állítólag az öreg hölgynek nevezi ezt a víztoronyt. Miért?
6: Azért nevezik az öreg hölgynek, mivel hogy 1961-ben épült ez a torony, 63-ban lett ugye átadva, december 23-án, és ez az én korosztályomnak ez egy tekintélyteremtő, tehát ezért gondoltuk, ezért neveztük el, hogy az öreg hölgy. Párizsnak az Eiffel-torony, Debrecennek pedig len itt van ez az UFO kinézetű 12 lábon álló 3000 köbméteres víztorony, ami azért ez Debrecennek is a jelképe egyben.
2: Tényleg van egy ilyen csésze a jellege innen alulról nézve, és hogy akkor ezek szerint tényleg a debreceni köznyelv ezt az UFO toronyként apostrofálja.
6: Igen, ha távolról nézzük, a vasútállomás felől érkezünk, a lábak nem is látszanak, csak maga a csésze aj, tehát a nagy kör alakú, ez a tauruszos, tehát fánk alakú ez a torony, és ezt a látképet látjuk, hogy egy nagy, hatalmas, nagy UFO itt lebeg a Fényes udvar fölött.
2: Azt mondta ugye, hogy 63-ban adták át, azóta van rajta valami változás?
6: Nincs, ugyanaz az épület stílus, ugyanaz minden benne, folyamatosan ugye karban tartjuk az épületet, tisztán tartjuk. Azért azt tudni kell, hogy az víz az legfontosabb élelmiszer, amit azért folyamatosan labormintákkal ugye alá kell támasztanunk, hogy megfelel az élelmiszeripari minőségnek. Évente kétszer karban tartjuk, tisztán tartjuk a medencéket, laborvizsgálatok, azok folyamatosan megtörténnek a műtárgyon, úgyhogy ezek azok a folyamatos karbantartások, amit mi évente ugye elvégzünk.
2: És akkor hadd szólítsam meg István kollégáját is, aki Szadai János, a Debreceni Vízmű ZRT víztermelési művezetője. Szeretném tisztázni a titulusát. Mit csinál az, aki víztermelési művezető?
7: Víztermelési művezetőként azok a feladatok tartoznak hozzám, hogy a Debrecen város kutyainak az üzemeltetése, tehát onnan a vízkitermelés történik, és ezeknek a telepeknek, ami három telep található Debrecenben, ezeknek a telepeknek a üzemeltetése.
2: Ezzel van a legbonyolultabb dolga?
7: Ezzel van a legkevesebb dolgom.
2: Mert
7: ugye ez itt áll, és a funkcióját így ellátja önmagában, és a telepeken van a legtöbb munka.
2: Akkor induljunk neki.
6: Most látjuk a nyomást, ez egy érdekes dolog. Látjuk, hogy 3,8 bár itt lent a tartnyomásunk, és ez a nagy víztömeg nehezedik rá, ugye a vízhálózatunkra. Ezért ezen az 1/400-as töltőürítő vezetéken keresztül biztosítjuk ugye a hálózatba való vízjutatását. Tehát, hogyha nagyobb csúcsok keletkeznek, ami azt jelenti, hogy az éjszakai vagy az esti csúcsfogyasztások vannak, akkor szépen ürülő funkcióba megy át a torony, mikor lementek ezek a nagy csúcsfogyasztások, akkor szépen visszatöltődik a torony. Tehát ez az állandó lüktetése a toronynak, ez a vízoszlop lüktetése, ez megvan benne, így folyamatosan szolgáltatjuk a vizet.
2: De most István, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha nincs ez a víztorony, akkor a szivattyúk nem tudják kihasználni vagy kiszolgálni Debrecennek a vízfogyasztását?
6: Nem azt jelenti. A modern kornak megfelelően mi már frekvenciaváltó szivattyúkkal dolgozunk, ugyanis mikor a torony karbantartása van, akkor az ki kell zárni.

0: Levegő start.
1: Start.
0: Pici szuszogós szünetet tartunk itt az egyik lépcsőfordulóban, és akkor intézek egy kérdést Szabai Jánoshoz, mert hogy lent az István azt elmagyarázta, hogy a nyomás hogy működik abban a vastag csőben, ami ott középen van, de ezen kívül van még egy vastag, meg két vékonyabb. A másik kettő, ezek a vékonyak, amik itt most nekünk jobb kész felé vannak, azok mire szolgálnak?
2: Vékonyabb csövek a csapadékvíz elvezetésére szolgálnak, és van még egy cső, az pedig a medencetérnek a leürítésére szolgál. Azon keresztül tudjuk karbantartani a medencéket, ugye ezeket a medencéket is ki kell tisztítanunk, évente két alkalommal szoktuk ezeket leengedni, megtisztítani, amikor kimossuk, kifertőtlenítjük őket, aztán újra vizet engedünk bele, vízmintát vesz a laboratórium, és hogyha megfelelő a vízminőség, akkor újra üzembe helyezzük a víztornyának a medencéjét.
0: Na most István, csak hogy tudja, Gyarmati Pétertől, a szerkesztőnktől, aki patrióta, tudom az információt, hogy ugye Debrecennek az egyik része az földes területen van, a másik része pedig a nyírségi homokon, és ez elméletileg a homokra épült ez a víztorony. Hát homokra építkezni nekem az olyan visszás, ezt hogy oldották meg?
3: Az akkori építészek is már tudták, hogy a teherhordó talajig teljes le kell alapozni, tehát megkeresték azt a pontot, azt a keménységet, ami ezt a nagy terjedelmű és nagy súlyú torony, 15 ezer tonna az összsúlya, ezt ugye tartania kell, megkeresték azt a teherhordó talajt, és arra egy nagyon határozott bevasalt, nagyon kemény vasbeton szerkezetet ugye építettek, majd a lábak ezeken támaszkodnak, és ez olyan, mint egy monolit egybelégvő függő alaptest, ezért tudja szépen függőlegesen egyenesben tartani ezt a nagy tornyot.
0: János, az létezik, néztem felfelé jövete lépcsőket, hogy nem mindegyik vízszintes, szerintem még az is, ami ott az István mellett van, egy kicsit kifeledől.
2: Nem mindegyik vízszintes. Sajnos ezek a lépcsők is el is térnek magasságukban, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, miközben felfele megyünk, kb. Az út 3/4-nél járhatunk.
0: Akkor még egy nagy erőbedobás, egy hajrázás, ahogy a sportkommentátorok mondják, és akkor végére érünk.
1: Indulhatunk?
0: Indulhatunk. Közben haladunk felfelé a csiga lépcsőn. Kicsit talán erősebb a visszhang, és ahogy aki kevésbé bírja, azt mondja, szédül, de nem baj, itt van mellettünk a kapaszkodó, az megtámogat mindenkit. Most már kíváncsi vagyok. Miért van itt egy telefon, István?
3: A telefon azért van itt, hogy lent is van, hogy a párja a telefonnak. Fertőtlenítőszert kell ugye fölhoznunk, ugye a medence mosások alkalmával, és így kommunikálnak a kollégák, hogy indíthatod a felvonót.
0: Mert hogy tudják, hogy voltunk a másik víztoronynál is, a Nagy Erdeiben, és ott kihasználták azt, hogy adj fel egy kis fertőtlenítőt, de akkor ez itt nincs.
3: Ez nincs, sőt egy harmadik kollega is kell hozzá, aki maga a csörlő szerkezetet kezeli, és itt megy a hangposta, ez így működik.
0: János kezébe csilingel a kulcs, és elhúzza az egyik ajtót, ezt a rácsajtót, és nyitjuk mindjárt a kültérre vezető ajtót, és azt mondják, hátulról milyen meleg van, nem, mi izzadunk szerintem, tehát így a megfejtése a dolognak, és mindjárt ki is lépünk kültérbe, csúszik a lakat, az árszerkezetben, és utána mehetünk is kintre. Az egész épület magasodik a tízemeletesek fölé, ugye? Tehát jó panorámánk lesz.
3: Nagyon szép panorámánk lesz. Szerintem az időjárás is pontosan kedvező ahhoz, hogy akár még a bihari helységet is láthatjuk fentről.
0: Na, kíváncsian várjuk. Elcsúszik a nyelv. Nyílik az ajtó, jó kis hanghatások, rádióbarát a víztorony. Kilépünk, és valamilyen gumival van talán befedve a víztoronynak a tetején. Milyen anyagon állunk mi?
3: Egy hegesztett PVC anyagú szigetelőanyag. Alattunk hőszigetelés, ugye természetesen a víz sötétben van, és maga a hőszigetelésre is vigyáznunk kell, hogy ebbe a nagy beton felületű épületbe nehogy fölmelegedjen a víz, kellemes hűsön meg tudjuk, hidegen meg tudjuk tartani.
0: Na most olvastam egy ilyen történetet, kíváncsi vagyok, hogy igaz-e, meg kezdem érteni, hogyha igaz, hogy elméletileg az egyik kolléganője azt kérte a nyugdíjazása előtt, hogy hadd jöjjön fel ide.
3: Így van, a kolléganőnk 40 évet dolgozott a debreceni vízminél, és nyugdíjba vonulásaként hagyd kérje azt a kollégáktól, hogy hozzák föl, és akkor ide fölhoztuk, és nagyon elcsodálkozott, hogy ő itt él Debrecenben, itt dolgozott a debreceni vízminél, és most először ide életébe följutott, és ez a panoráma, ami elénk is tárul, ugye ezt ő is megtekinthette és láthatta.
0: Na akkor vonjuk be a helyi erőket is, Peti, van kedved egy körtúrát mutatni, hogy akkor mi az, ami elénk tárul?
1: Az már a Bihari hegység, annak látszik a sziluettje. István, segítsen, kelet, dél-kelet?
3: Dél-kelet.
1: Dél-kelet irányban. Dél-kelet. Aztán, ha kicsit egészen délre fordulunk, akkor ott látszik a vasútállomás, a nagy toronyház.
0: Igen, az megvan.
1: Igen, itt van a görög templom, az nagyon közel van hozzánk. Hát innen egyébként minden nagyon közel van. Aztán ott van a Szent Anna templom, a római katolikus templom. Egyébként

0: Egyébként most itt körülöttünk, abszolút keletre, délkeletre van a híres fényes udvari lakótelep.
1: Így van, felülről nézzük a panelek tetteit.
0: Debrecen tele van templomokkal, ott van az Árpád tér, református templom, és ott messze látod észak felé.
1: Igen.
0: Na mi van ott?
1: Hát ott van az a víztorony, ahol az előző adásban jártunk.
0: Így van, a Nagyerdei víztorony, éppen észak felé van, és ott van a híres Nagyerdő. Ott van egyébként attól balra egy kicsit látható az egyetemi kampusz már, meg az egyetem főépülete is, látod, ott van a tümpanonja.
1: Igen.
0: És rengeteg lakótelepet látsz, újkerti lakótelep, aztán a vénkerti lakótelep. Nyugatra van a nagy templom két tornya, ugye az emblematikus két torony, és arra egészen messzire pedig a Tócós kerti lakótelep, mert Debrecenben minden kert, erről talán volt már szó.
2: Azt nem tudom, hogy az előző látogatásnál mondták-e, hogy mikor épült ugye a víztorony, ami most a klinikának az üzemeltetésében van.
1: Az régebbi, mert az 1910-es években, ez meg a 60-asok.
2: 13-ban épült, de én mondok önöknek valamit, Debrecennek a legrégebbi víztornya az itt van mögöttem keletre. 1912.
1: Az a
2: vörös téglás, ma is üzemel, az nem más, mint a MÁV járműjavítónak a telephelye. Az 1912-ben épült, mert Debrecenben önmagában a víziközművész szolgáltatás az 1912 és 13 körül indult el, ezért 12-ben épültek meg ugye a kutak, a víztermelő telepek, majd 13-ban épült meg ugye a víztorony. Erről én is utána olvasgattam, és onnan tudtam meg, hogy a legelső víztorony az a MÁV járműjavítónak a víztornya.
1: Maga az átmérő itt felül, az mennyire?
2: 33 méter az 33. átmérője.
1: És a víztoronynak, tehát magának a víztartálynak?
2: Víztartáról tudunk beszélni, így az átmérőket úgy mondanám inkább, tárolt mennyiségről beszéljünk, tehát egy 3000 köbméteres víztorony tetején állunk, a külső tárolómerencébe van 1600 köbméter víz, a belsőbe pedig lenne 1400 köbméter víz.
1: Na most volt már valaha nagyobb csőtörésük, János? Tehát csak úgy próbaképpen, hogy mennyi idő alatt folyik el ennyi víz?
3: Sajnos igen, Debrecenben már egy vagy két alkalommal volt 600-as vezetéken csőtörés, és egy olyan 30 perc, 45 perc alatt már leürült a víztorony ebben az esetben. Ugye ez egy hatalmas átmérő, és kizúdul a víz, és a szivattyúk tolják ki a hálózatban a vizet, és a víztoronyból is ekkor kiürül. Olyankor azt kell tennünk, hogy minél hamarabb kiszakaszoljuk azt a részt, és akkor visszaáll a megszokott üzem.
1: Azt mondta ugye, hogy ezzel a víztoronnyal van a legkevesebb gondja.
3: Így van.
1: De akkor, amikor elindulnak lentről, hogy itt valamit fenn meg kell javítani, akkor mindent háromszor megnéznek, hogy le nem maradjon egy fogó sem. Utána ezt még egyszer megveszi, sport teljesítmény.
3: Igen, van, amikor kollégák kétszer megjárják ezt egy nap legalább, így van. Odafigyelnek, mit hoznak fel.
1: Igen, nekik sincsenek, akkor szív problémáik, az teljesen biztos, hogyha ezt bírják.
0: Azt gondolnád, hogy Hajdú-Bihar meg Debrecen az egy ilyen pusztai táj. Na most, ha elnézel keletre, ugye a említett Bihari hegység felé, Románia felé, azt láthatod, hogy rengeteg az erdő. Nagyon erdősült egyébként az országnak ezen része. Egyszerűen azért, mert az említett homokos talajon nem volt érdemes már évek óta termelni, növénytermesztéssel foglalkozni, és beerdősítették ezeket a részeket. Nagyon jól látszik, Sopronhoz hasonló a százalék aránya.
1: Gyarmati Péternek igaza van, mert hogy bármerre nézünk, tényleg most, hogy így mondják, hogy mi ez zöld Debrecen, de ezt felülről kell látni, hogy az ember. Tudják, mi lehetett? Bár úgysem működik, de jó randi helyszín. Egyébként az annak még működhetne.
2: Sok magánerdőt találunk egyébként, itt főleg Vámospécs irányába, és de a Gúti erdők is, vagy a Nyír erdő tulajdonában vannak, ami nagyon gyönyörű, maga az állatvilágával is. A dámszarvas, gímszarvas megtalálható ezen a területen.
1: Debreceniek mindketten?
2: Balmazsvárosi születésű vagyok, de az itt van Debrecen mellett, 76 óta élek Debrecenben, úgyhogy mondhatom azt, hogy debreceni vagyok.
1: János?
3: Én Békés megyéből jöttem két éve párommal, úgyhogy én még nem olyan régóta élek Debrecenben.
1: Akkor talán inkább Istvánnak szól a kérdés, de majd utána Jánoshoz is, hogy az életét akkor így módon végigkíséri a víztorony mindenféle szinten, nem?
2: Igen, végigkíséri, ugyanis 5. osztályos korunkban, mikor úszni kellett járni, ugye minden 5. régi időben úgy volt, hogy volt egy úszás tanfolyam, és a mellettünk lévő Bocskai általános iskola volt az, ahol megtalálható volt az az úszoda, ahol folyt az oktatás. Úgyhogy én már annak idején is itt a víztorony tövébe itt úsztam, és már akkor is csodáltam, mint gyermek.
1: János, vissza tud arra emlékezni, amikor itt az elmúlt két évben először feljött ide?
3: Igen, már most én 3. alkalommal vagy 4. alkalommal vagyok itt a víztorony tetején. Karbantartásoknak a felügyelését láttam el. Már több alkalommal bemutattam ezt a víztoronyat másoknak is.
1: Gyarmati Péter szólásra emelkedik. Mi ügyben?
0: Mennyi idő ezt kitisztítani, ezt a két tartályt?
3: Egy hét kitisztítani, egy napig még leengedjük, két nap még kifertőtlenítjük, kitisztítjuk, és feltöltjük vízzel, és ebből mintát veszünk. És a mintavételnek az eredmény az 3 nap. És mire megérkezik az eredmény, csak utána tudjuk újra üzembe helyezni a víztornyot, tehát ezért tart egy hétig.
1: Az én információim szerint ugye maga a víz, az körülbelül egy napot tölt a víztoronyban, legyen szó bármelyik környékről, mert hogy annyi ideig tudják azt garantálni, hogy akkor teljesen tiszta, és mint ahogy azt hiszem a János mondta az elején, hogy ez az egyik legjobban mért élelmiszer.
3: Így van, tehát a víztoronyban a víz tartózkodási ideje maximum egy nap, és ugye folyamatos körforgásban van, itt a víz sötétben van tárolva, külső hatásoktól mentesen, tehát az a lényeg, hogy ne érintkezhessen a víz külső hatásokkal, és akkor így tudjuk biztosítani az ivóvizet.
1: Kedves hallgatóink, innen a fényes udvari víztorony tetejéről köszönünk el önöktől, ne feledjék, hogy ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a műsor mai szerkesztője Gyarmati Péter nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: A koreográfus, aki hidat épít a művészeti ágak közé. Vendégünk a stúdióban Feledi János táncművész, a Feledi projekt alapítója. Divat a hagyomány, új kiállítás fedémesen a Palóc Viseletek házában. Nexus színházi fesztivál Békés Csabán és vadászpilóták nyara Balatonalmádiban, avagy légvédelem 1944-ben. Ez a mai kulturális magazinunk a Szóda kínálata. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Én Babocs Kriszta vagyok. A Feledi projekt nagy lendülettel indítja az őszt. Két egymást követő napon két rangos hazai táncfesztivált is megnyit egy-egy előadásával. Szeptember 10-én a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón a Cseresznyéskertet, egy nappal később pedig Egerben a 15. Egri Stúdió Színházi Táncfesztiválon a Psziché című produkciót láthatják az érdeklődők. Vendégünk pedig, ahogy ígértem, Feledi János táncművész, koreográfus. Ő van itt velem a stúdióban, köszöntelek szeretettel.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És kezdjük az elsővel, a Cseresznyéskerttel. Először is az a kérdés, hogy miért érdemes ezt megnéznünk, miért javasolod? Eleve fontos a szereplő, a főszereplők, a táncosok, de hogy van egy, legalább egy exkluzív előadótok ebben az előadásban.
2: Igen, ez a tavaly évben készült, akkor mutattuk be a 15 éves jubileum alkalmával, és amiért szerintem érdemes is megnézni, mert hogy ez egy olyan összművészeti előadás, amiben az élő jazzzene, a színművészet és a táncművészet fúziót képez. Ugye Sárik Péter trió élőben játszik végig az előadás alatt, és a Péter szerezte hozzá a zenét, és a 10 táncművész mellett nagy megtiszteltetés, hogy Kulka János nemzetszínésze, Kossuth Díjas színművész is közreműködött az előadásban, sőt, még mozog is a táncol az előadásban is, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas és érdekes feldolgozása Csehov Cseresznyéskertjének. Azt gondolom, hogy mindenkor időszerű a története is, és maga azok az élethelyzetek és azok a karakterábrázolások szerintem nagyon érdekes volt mozdulat nyelvére lefordítani, és szerintem sokan tudnak bizonyos karakterekkel, helyzetekkel azonosulni, és szerintem ezért is nagyon betalál a nézőknek szerintem, mert egy olyan mind a jazzzenével, mind a Kulka Jani jelenlétével egy olyan emocionális energiát kap a néző, ami akarva akaratlanul hat kifelé a nézőkre.
1: Ahogy mondtad, hatnak egymásra, hiszen a jazzzenészek ott ülnek a színpadon, tehát minden mozdulatot figyelniük kell, hogy mikor kell.
2: Így van. Tehát vannak olyan jelenetek, amit nem fixáltunk le, hanem tudjuk, hogy honnan indul, hova végződik az a jelenet, de a zenészek nagyon erősen fókuszáltan reflektálnak a táncművészek mozgására. Ettől is minden előadás egy kicsit más, mert nyilván más, nem, minden előadás mindig egy kicsit más, és ettől még izgalmasabb szerintem. De ugyanúgy a táncvészeknek is nagyon kell fókuszálni a zenészekre, tehát egy oda-vissza való figyelem, fókuszáltság.
1: Ez egy abszolút összművészeti fúzió, mondhatjuk így. Nem lett volna egyszerűbb mondjuk klasszikus elemekkel előadni magát a Cseresznyéskertet, ha már a csehovi műre gondolunk, hogy valahogy a tradícióhoz lehet, hogy nyelv szempontjából jobb lett volna már, mint hogy mozgásnyelv szempontjából, ha klasszikus elemekkel mutatjátok meg mondjuk a régitől való elbúcsúzás, és úgy megyünk át a kortársba, nem tudom, ez csak egy gondolat.
2: Tehát tudat alatt azért így utólag így visszagondolva azért van a mozgásban is egy ilyen, tehát az eleje, a darabnak az eleje sokkal vonalasabb, míg a darab vége felé azért már mind a zenében is, mind a mozgásban is azért sokkal szabadabb a mozgás nyelvezete, de nyilván én a klasszikus balettből jövök, tehát én ugye balettintézetet végeztem, tehát hogy nem is akarom megtagadni, hogy én klasszikus balett művész diplomával rendelkezem, és abból a közegből jövök, de nyilván az évek alatt rengeteg alkotóval, rengeteg művésszel dolgoztam, és nyilván ezeket a tapasztalások átfolytak a testemben, és kialakult egyfajta saját nyelvezet, vagy saját világ, amit igazából ez folyamatosan változik. Nagyon érdekes, mert így visszagondolva, ez már ugye a 16. évadunk a Feledi projekttel, és hogy mennyiben változtam én is, meg a mozgás rendszerem, vagy a mozgás világom, és az elején még nagyon formákra voltam fókuszált nagyon, és a formák voltak a fókuszban, most már sokkal inkább maga az ember, az érzések, az emóciók sokkal fontosabbak számomra, mint mondjuk, hogy most valaki kettőt forog, vagy hármat forog. Szóval ez is érdekes, hogy én is hogy változom az évek során, és hogy mennyire változik az én fókuszom is egy-egy előadásban, és nagyon érdekes, hogy mostanában valahogy az összművészet az, ami inkább a jó értelembe vett táncszínház az, ami engem érdekel, mint mondjuk egy sima táncelőadás, ami csak kombinációkból, lépés anyagokból áll. Tehát, hogy valahogy próbálom mindig belecsempészni ezt a színházi vonalat, és mindig keresve olyan társművészetet, amivel még egy picit én is fejlődöm maga az alkotói folyamatban, másrészt pedig maga az előadás is valami új ízt kap, valami új fűszert kap.
3: A Cseresznyéskert bemutatója a fővárosban a Nemzeti Táncszínházban volt, de rendszeresen látható különböző fesztiválokon és szabadtéri színpadokon is, így tehát legközelebb csütörtökön 10-én Pécset. Hallgassuk most a Sárik Péter triózenéjét.

0: Két rangos táncfesztivál nyitó előadásával kezdi évadát a Feledi projekt. Itt van velem tehát a stúdióban Feledi János táncművész, koreográfus, de mielőtt folytatjuk a beszélgetést, tegyünk egy rövid kitérőt a Balatonhoz. Humák nyara, avagy az amerikai szezon címmel nyílt kiállítás Balaton-Almáriban, a Pannónia Művelődési Központban. A tárlat a honi légvédelem vadászpilótáinak világát mutatja be. A második világháborúban a legendás Puma vadászosztály Balaton-Almáriban állomásozott, így a balatonparti város néhány hónapra az amerikai zene és a pezsgő társasági élet színhelyévé vált. Felszeki Csaba riportja.
1: A Puma vadászosztály, mikor megalakult 44. május 1-én, akkor szálláskörletet kerestek nekik.
2: Pap Attila régész, a kiállítás kurátora.
1: És mivel a veszprémi repülőtér, mint hadirepülőtér katonai célpontnak számított, nem akarták rizikózni egy esetleges bombatámadással magát a pótolhatatlan pilótaállományt, és egy olyan helyszínt kerestek nekik, ami kellően elérhető távolságban van, kellően biztonságos, és biztosítja a megfelelő elhelyezést, regenerálódást, és így került Almádiba kialakításra a honi vadászlégvédelemnek a szálláskörlete.
2: És így lett aztán az amerikai pilóták által Balaton-Almádi, a jazz és az amerikai kultúra fővárosa egy darabig?
1: Az amerikai bombatámadások megindulása gyakorlatilag betiltották az amerikai kultúrát, főleg az amerikai zenét. Tehát a quarter jazz, a korszaknak az igazi slágerei, azok tiltottá váltak, viszont volt egyetlen egy hely az országban, ez Balaton-Almádiba a Pannónia vendéglő.
2: Itt este, a Pannónia központ helyén?
1: Igen, ennek a központnak a helyén volt fizikailag az az étterem, ahova minden este ők beültek, minden este ők voltak a közönségnek egy része, és épp ezért ezen a helyen, ahol az egyetlen alakulat, aki élesbe harcolt az amerikaiak ellen, jelen van, itt nem érte a vád senkit az, hogy ellenséggel cimborálna, ha mondjuk Cole Porter, Glenn Miller vagy Artie Shaw-t játszik, és a legmenőbb budapesti zenekarok költöztek le Almádiba, mert itt játszhatták ezt büntetlenül.
2: Ha végig sétálunk a kiállításon, rengeteg relikviát látunk. Itt van például középen egy irdatlan méretű, én nem igazán tudom mi ez, de egy repülőgép alkatrész.
1: Ez egy B-24-es bombázón az egyik légcsavaragya és légcsavartolla, ezt nemes vita fölött lőtték le. Német találatot kapott, majd Vitéz Molnár László hadnagy és köteléke adta meg a kegyelemdöfést neki, nemes vita határába zuhant le. Jelzi azt a nagyságot, amiket ezek a gépek jelentettek.
2: Ez most, amit látunk, ez egy olyan 2,5 méteres installáció.
1: Hát és hogy összességében egy kb. 200 kiló így magába. Mellette található egy szárny darab, az egy felső őrsön lelőtt B-24-es darabja, ami aztán gyaloghídként szolgált nagyon sokáig, az pedig az a Benkő Lajos hadnagy lőtere, akinek a hagyatékát meg is kaptuk, és először látható a Benkő hagyaték így egyben, olyan eredeti relikviákkal, amik tényleg pótolhatatlanok.
2: Csajka, itt az egyik vitrínben, de gondolom, hogy ez nem az amerikai vonal, hanem talán a szovjet hadifogságból került ide?
1: Igen, magának a kiállításnak a zárása két dologra van fölhúzva, a mi történt az emberekkel, és a mi történt a tárgyakkal kérdéskörre, és maga a csajka az már orosz hadifogság, ez Tábori Sándor tizedesnek a hagyatéka. Nagyon sokan kerültek vagy hadifogságba, vagy amikor hazajöttek az osztrák, nem is fogolytábor, mert aztán az amerikaiak a magyar alakulatot nem tartották hadifogolynak. Így szivárgott vissza, vagy keletről, vagy nyugatról egy részük. Viszont 92-be értünk el ahhoz a pillanathoz, és ezt a vetítőbe is az erről szóló kisfilm nagyon szépen mutatja, amikor összehívták a fölöttünk repülő nemzeteknek a még élő képviselőit, voltak itt amerikaiak, oroszok, németek, magyarok, még románok is. Itt is bebizonyosodott, hogy ők elsődlegesen pilóták, és csak a háború muszája miatt kellett egymásra lőniük. Óriási barátságok születtek a háború után közöttük. Volt két olyan ember, a magyar Karácsonyi Mihály hadnagy és az amerikai Chester Sluder, aki a 325-ös Fighter Groupnak Mustang pilótaként a parancsnoka volt, akik konkrétan vívtak a Balaton mellett egymás ellen légi harcot. És itt mind a két kisöreg úgy érkezett meg, veregetve egymás vállát és összeborulva, hogy de jó, hogy élnek, és föl tudják ezt eleveníteni.
0: Felszegi Csaba riportját hallottuk a Pumák nyara, avagy az amerikai szezon című kiállításról, amely Balaton-Almádiban látható szeptember végéig. A témáról részletesen is szó lesz szerda este 8:30-tól a Szabadpolc adásában itt a Kossuth Rádióban. Mi pedig itt a Szódában folytatjuk a beszélgetést Feledi János táncművésszel, és ha már szóba került az amerikai jazz, ugye az előbbiekben a Sárik Péter trió zenélt nekünk, hiszen a Cseresznyés Kert előadásotokban ők is ott vannak a színpadon. Szóval a zene ezek szerint hidakat köt, vagy a hidakat képez különböző művészeti ágak között, mondhatjuk így. Itt ugye a zene, az amerikai jazz zene játszható volt 1944-ben Balaton-Almádiban és környékén, ami elképzelhetetlen lett volna. Ez is milyen hasznos információ. De az is ezek szerint, vagy az én számomra, hogy egy színpadon tényleg egy trió egy kortárs művészeti produkcióban oda zenélhessen. Ez az ötlet, ez hogy pattant ki a fejedből?
3: Amikor megvolt, hogy Csehov cseresznyés kertet készítek, akkor nem akartam klasszikus zenét. Tehát, tehát nem akartam egy újabb klasszikus feldolgozást készíteni, hanem itt is valami csavart akartam, valami olyan fűszert, amivel még nem dolgoztam. Nyilván dolgoztam már a Olá Dezső trióikkal jazz szinten, több előadásunk is született, de úgy gondoltam, hogy kell nekem is új impulzus, új zenészekkel szeretni dolgozni, és évek óta ismertük már a Péterrel egymást, meg láttam műveiket is, meg koncertjeiket, és meg olyan színházi produkciókat, ahova a Péter készítette a zenét, és nagyon tetszett. És akkor így gondolkodtam, hogy a kortárs jazz zene olyan színes, hogy szerintem nagyon jól le tudja képezni azt a fajta csehovi képeket és csehovi viszonyrendszereket, amik a műben vannak. Tehát így jött a zenei része, és amikor a szereposztást raktam össze, akkor tudtam, hogy a tánc mellett nekem kell még valami, a próza. És amikor így ez így kikristályosodott, hogy a Fierce szerepét szeretném színész, tehát a szerepre színész szeretnék fölkérni, akkor rögtön a Kulka Jani jutott eszembe. Egyrészt rengeteg prózai előadást nézek a színházi világban, itthon is és vidéken is, és tudtam, hogy a Jani már játszotta a Fierce szerepét, azt hiszem a Trojka színháznál, és megkerestem a Janit. Régebben dolgoztunk együtt a Centrál Színházban, és tehát volt egy ismerettségünk, és nagyon tetszett neki az a fajta verzió, hogy táncszínházi előadásban és egy teljesen új megközelítésben készíteni el az előadást, úgyhogy mindenki igent mondott rá, úgyhogy nagyon boldog voltam.
0: 10-én tehát Pécsett a Nemzetközi Tánctalálkozón látható a Cseresznyés kert a Sárik Péter trióval, Kulka Jánossal a főszerepben és ugye a Feledi projekt előadásában. Mi a helyzete a pszichével?
3: A psziché az azt gondolom, hogy az alkotói pályámon és a Feledi projekt életében szerintem egy nagyon ikonikus előadás. 2014-ben hoztam létre. Mindig is fontos volt számomra az irodalom, és a Vörös Sándor műve egyszerűen annyira táncért kiáltott számomra, hogy annyira jó, nyilván ugye ott a könyv is, ott a film is, amit készítettek belőle, de valahogy ennek a három főszereplőnek a viszonyrendszere annyira megmozgatta a fantáziámat, hogy tudtam, hogy ezt egyszer meg kell, hogy szülessen a pályámon. És 2014-ben akkor még én is táncoltam benne, és rengeteget játszottunk itthon is, Erdélyben is, külföldön is, nagyon sok helyre tudtuk vinni. Szerintem megélt, hogy 50 előadást ott 2014 és 2019 körül, így a Covid előtt szerintem még talán játszottuk, és valahogy így a jubileum kapcsán így gondolkodtam, hogy olyan jó lenne felújítani a Feledi projekt életében ikonikus előadásokat, és így rögtön a psziché jutott eszembe, úgyhogy a tavalyi évadban felújítottuk, nyilván átalakítottam, nem egy női főszereplő van, hanem három női főszereplő, három különböző karakter, de mégis ugyanaz az a női jelenlét köti őket össze, és azt gondolom, hogy azért is választottam három női karaktert, mert hogy szerintem minden nőben benne van valamilyen szinten ez a psziché karakter, vagy ez a psziché feeling, vibe, és ezáltal teljesen más energiája lett az előadásnak is.
0: Miközben újraalkottad a pszichét, eszedbe jutott esetlegesen az, hogy mi lenne, ha Vörös Sándor élne és megnézné ezt az előadást? Kérnél tőle szakmai tanácsot, hogy ő vajon mire gondolt, vagy ez így tetszene neki?
3: Én azt gondolom, hogy igen, mindig megtisztelő élő alkotóval beszélni, inspirációt gyűjteni, azt, hogy ő amikor ezt írta, akkor mire gondolt. Szóval ilyen találkozás volt például, amikor 2023-ban készítettem a Orbán György kórusművéből a Műpában egy bemutatót, akkor volt szerencsém találkozni Demötvös Étere, bocsánat, Orbán György zeneszerzővel, és Orbán Györgyel élőben le tudtam ülni beszélni, és nagyon érdekes volt, hogy ő miket mesélt, amikor komponálta a kórus műveit, és tehát, hogyha élne Vörös Sándor, visszatérve a kérdés, az biztos, hogy leülnék vele nem csak erről, hanem sok minden másról is beszélni.
0: Mielőtt tovább beszélgetünk, jön egy kis zene, a Gadó Gábor Kvartett zenél most itt a Kossuth Rádióban.

0: Feledi János, a Feledi Projekt alapítója mai vendég, akivel már is tovább beszélgettünk, ezt gyorsan a zene szó alatt itt a stúdióban megbeszéltük egymással, hogy akár erre is lehetett táncolni a psziché kapcsán. De mi, mielőtt ezt átbeszéljük, a hallgatók figyelmét a Divat a hagyomány című kiállításra szeretnénk felhívni, amely a Fedémesi Palóc Viseletek Házában látható. A tárlat a Palóc és a Békési tájegységek népviseleti kultúráját mutatja be, bizonyítva, hogy a hagyományos motivumok ma is inspirálóak. Pérési Csenge összefoglalója.
1: Gyula azért mezőváros, vásárváros lévén nagyon hamar polgárosodott.
2: Farkasné Kunanikó népi iparművész.
1: És ezeket a polgári viseleteket dolgozom én fel. Fotók alapján, Néprajzi Múzeum, illetve a helyi múzeum fotói alapján.
2: Átörökíti ezeket a motivumokat, ezeket a darabokat úgy, hogy a ma emberének is üzenjenek ezek a ruhák?
1: Igen, hát alapvetően mindig az a célom, hogy ahogyan kutatom a viseleteket, hogyha én találkozok egy számomra kedves vagy új formával vagy fazonnal, azt nyilván elkészítem. Minden esetben az a elképzelésem, hogy ezt hogyan lehet átültetni modern viseletbe. Itt a kiállításban is látható két példa erre, a gyulavári férfi viselet motívumait dolgoztam át egy női kollekcióba, illetve a gyulai sváb viseletből is készítettem egy mai modern hordható verziót, illetve büszkén mondhatom, hogy az idei ONK-n kiállításon is lesz még egy magyar gyulai lány viseletem, aminek szintén van egy mai modern párja.
2: A viseleteket így lehet átörökíteni? Így nem csak a múltunk részei, hanem talán a jövőnké is?
1: Mindenképpen ez a célom. Régen is az volt a fontos, hogy megkülönböztessük magunkat a szomszédfalutól, a másik nemzetiségtől. Mindenkinek megvolt a saját viselete. Én úgy gondolom, hogy a mai globalizált világban ezzel tudjuk mi a saját magyarságunkat kifejezni, hogy autentikusan megkeressük az eredeti, a tiszta élő forrást, és abból merítkezve megpróbálunk egy mai modern, én személy szerint viseletben tudom kifejezni ezt a magyarságunkat.
2: Ebből lehet akkor divatot csinálni.
1: Igen, és akkor nem beszélve arról, hogy régen ugye a bársonyt, a brokátot, a taftot használták, ezek mind olyan nemes anyagok, vagy akár a sejmet, amit vagy a lembásznak ad, akár a férfi ingeknél, vagy a pamutvásznak ad, ezek mind olyan nemes anyagok, amit szívesen hordunk a mai napig.
3: Én ezzel tulajdonképpen a fedémeseknek és a szüleimnek is szerettem volna emléket állítani.
2: Berzevici Fehér Jánosné, a népművészetmestere, Csokonai díjas népi iparművész.
3: Tanultam a kézi hímzést, a horgolást is. Soha nem gondoltam, hogy nekem abból valamikor hasznom lesz, hogy tulajdonképpen egy viseletet teljes mértékben el tudok készíteni. A kezdő szálhúzásról, az azsórokig, a hímzésig, a horgolásig.
2: Időről időre bemutatja, hogy hogyan lehet divat a hagyomány. Most is ezt láthatjuk itt.
3: Igen, és nekem az is fontos, hogy minél több fiatalt hozzak ide erre a településre, és hogy például a gyulai, a békési különböző tájegységek viseleteit helybe hozzák.
2: Hogy a hagyomány, a hagyományőrzés az a múltunk része, de jövőbe is mutat. Csak így lehet elképzelni a jövőt?
3: Csak akkor lehet szép, modern, olyan viseleteket készíteni, amit valamilyen értéket képvisel, a múltat közvetíti, hogyha az ember tisztában van a régi világgal és a régi hagyományos viseletekkel is.
2: Itt körbenézek a kiállításon, ezek hordható ruhák, ezek olyan viseletek, amik talán a mának szólnak, a mai embernek.
3: Mindenféle alkalomra lehet találni a kiállításon fiatalok, középkorúak, mindenféle korosztály és különböző alkalmakra, csak tudni kell viselni.
4: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
0: A Divat a hagyomány című kiállítás a Fedémesi Palóc Viseletek Házában látható tehát, és Feledi János, a Feledi Projekt alapítója, a Szóda mai vendége, és a néptánc, népzene szerintem egy táncos koreográfus életében megkerülhetetlen, gondolom, hogy neked is kellett. Ha máshol nem a Balettintézetnél, vagy a további tanulmányoknál.
5: Én még korábbról, ugye én Kazincz Barcikáról származom, és az ottani zeneiskolában nekünk tanultunk néptáncolni, és szerintem nyilván a klasszikus balett történelmi társas tánc néptánc, tehát ez volt a három fő tantárgyunk a szolfés mellett, és tehát azért ott a Kazincz Barcikán ennek nagy hagyománya volt és mai napig működik ez a Kodály Zoltán állami zeneiskola, akkor még állami zeneiskola volt, de hogy ott azért elültették bennem a tánc szeretetnek a csíráját, meg a magját, és nagyon jó, tanítottam is, visszamentem régebben tanítani, ahol én is tanultam, úgyhogy ez ilyen nagyon megtisztelő volt, és ott tanultunk néptáncot. Nyilván, amikor felkerültem a Balettintézetbe, ugye most már Táncszészeti Egyetem, ott is rendes órarend szerint tanultuk a néptánc és néptánc hagyományokat, persze.
0: Volt olyan előadásod, vagy van olyan, amiben belecsempésztél
5: népi elemeket? Abszolút, abszolút. Olá Dezső trióval készítettük a Bartók román népi táncok művéből inspirálódó eszencia előadásunkat, amiben népballadák is elhangzanak, népdalok is elhangzanak, és maga a mozgásnyelvezet inspirálódik különböző népi elemekből, néptánc motivumokból.
0: Említetted az előbbiekben, hogy gyakran jársz színházba, hát most ajánlunk neked egy fesztivált, méghozzá Békés Csabán, mert hogy új nemzetközi színházi fesztivállal nyitja meg első teljes egészében saját koncepciója alapján összeállított évadát a Békés Csabai Jókai Színház új vezetése. A Nexus Fesztivál csütörtökön 10-én kezdődik és szombatig tart. Részletek következnek Horváth Szabolcstól.
6: Négy ország fog megérkezni hozzánk, és lesz 9 előadás, és legalább 6 versenyprodukció. Herceg T. Tamással, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatójával beszélgetek. Na, honnan jött egyébként az ötlet?
7: Kardnyújtásnál van 3 határon túli színház, és tőlünk a Párciumban, Nagyvárad, Temesvár és Arad, és minden mellett azt gondolom, hogy picit messzebbről is hívunk mi, meg Zenta sincs olyan nagyon messze, és ebbe a Biharvert időszakban a nagy határon túli színházunk a Kárpátaljáról, ugye a Beregszászi Színházzal is talán etikus foglalkozni, és nagyon jó előadásokat hoznak létre. Úgyhogy úgy kialakult az a kör, ez a 4 országból való magyar színházi kapcsolatrendszer, akikkel azt gondoltuk, hogy elkezdjük a mi időszakunkat, hiszen ez tulajdonképpen a beköszönő nekünk vezetőként, és valóban egy nemzetközi fesztivállal, 9 előadással várjuk a közönséget, és ebből 6 versenyprodukció lesz. Tudjuk egy picit tágítani a tereinket, Békés Csabára irányítani a színházi szakma figyelmét is, ez sem elhanyagolható.
6: Mennyire fontos a versenyprodukció része ennek a történetnek? Lesz itt szakértő zsűri is?
7: Jönnek klasszikus értékek, mint a Gogol, de jön kísérletező színházi előadása, ami előtte nem ismert drámából jön, mint például a Zentaiaknak az előadása. Van megmérettetés, lesz egy zsűrink is, a zsűrinek a vezetője a Moldáv Nemzeti Színháznak az igazgatója, és 2 magyar kollega jön még, Balogh József, aki a Te Alternek az első hazai nemzetközi fesztiválnak az igazgatója, és Kozma András, aki műfordító dramaturgként egy gyakorlott fesztivál vezető is. Lesznek szakmai beszélgetések is, amelyre várjuk a közönséget, és fontos, hogy szakmai eszmecserék és egyfajta színház innováció is létrejöjjön.
0: 4 ország, 5 társulat, 9 előadás, 6 versenyprodukció, ez tehát a Nexus Fesztivál, melynek egyik fontos eseménye az Aradi Kamaraszínház és a Békés Csabai Jókai Színház közös ős bemutatója. A néma lakodalom, amely valóban a határokon átívelő kapcsolatépítésre utal. Mi azonban a Feledi projekt kapcsolatépítéséről beszélgetünk a folytatásban. Vendégünkkel Feledi János táncművész koreográfussal, hiszen nálatok új koncepció körvonalazódik erre az évadra.
5: Igen, ebben az évadban úgy hozta a sors az élet, hogy nagyon a zenére fókuszál ez az évadunk. A Doklányi Zenekar, a Budafoki Doklányi Zenekarral lesz egy nagy bemutatónk november 11-én a Műpában őszi varázs címmel, és 2027 februárjában pedig a Danubia Zenekarral lesz egy együttműködésünk a Várkert Bazárban. Az is egy nagyon érdekes együttműködésnek ígérkezik.
0: Majd a művek címéből következtethetünk arra, hogy miről fog szólni?
5: Igen, abszolút. Igen, a Doklányi Zenekarral nyilván az ősz témakörét járjuk körül, Vivaldi, Haydn, Max Richter, népihletésű kórusművek is lesznek benne, úgyhogy szerintem egy nagyon színes két felvonásos előadás lesz, Piazzolla is lesz benne, szóval tényleg egy nagyon impulzív előadás, amiben egy majdnem 100 fős kórus, egy 100 fős szimfonikus zenekar, 15 táncszerész, egy elég grandiózus estének ígérkezik, remélem nagyon szép esténk lesz, és tavasszal pedig, ha minden jól megy, akkor a Budapest Tánc Fesztiválon lesz a Feledi projektnek egy új bemutatója, Traviata címmel, amiben pedig Miklós Erika Kossuth Díjas művésznő fog közreműködni benne.
0: Ezzel kezd, fekszel, táncmozdulatok a fejedben, skicceket készítesz, felveszed videóra, ezeket megmutatod a társulatnak, hogy zajlik?
5: Érdekes, mert nekem általában az ötletek mindig közlekedési eszközökön jönnek, tehát BKV, buszon, trolli, villamoson jönnek a legjobb ötletek, legjobb víziók, és ezeket vagy felmondom gyorsan hangjegyzetbe, vagy lerajzolom, vagy leírom, és akkor utána pontról pontra a dramaturgiát, meg hogy milyen irányba szeretném vinni az előadást. Most a Traviatával nem egy történetmesélést szeretnék, hanem sokkal inkább a női szemszögből vizsgálni a Violetta karakterét. Úgyhogy a terveim szerint csak női táncművészek lesznek benne, és talán egy férfi táncművész, aki a halált és a férfi ideát fogja megtestesíteni, de ez még nyilván most fog kialakulni, és hát nem a teljes opera zenét fogom használni, hanem Mester Dávidot kértem föl, hogy az opera áriák és nagy művek mellé írjon kifejezetten az előadáshoz zenét.
0: Kedves hallgatóink, Feledi János táncművész, koreográfus, a Feledi projekt alapítója volt a vendég az évadot szeptember 10-én a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozón a Cseresznyés kerttel, 11-én pedig Egerben a 15. Egri Stúdiószínházi Táncfesztiválon a Psziché című produkcióval indítják. Köszönöm, János, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen.
0: A hallgatóktól pedig búcsúzom, mára a hangmérnök Szinágyi Zsolt, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a szerkesztő Kádár Dóra és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében. Is. Holnap délután 14:30-kor ismét várom önöket itt a Szódában, a Kossuth Rádióban, addig is vigyázzanak magukra. Babocs Krisztát hallották.

Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Kedves hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.

0: 3 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik szerinte tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, az egyeztetések első kézzelfogható eredménye, hogy az ukrán kormány döntése értelmében szeptember 1-től megőrzik a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásokat. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló. Steve Witkoff közölte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. Vasárnap a Kreml közölte, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. Több olyan szakaszon megfigyelő rendszerrel is rendelkező kerítést húztak fel. Finnország 3 éve zárta le határát kelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Katonai tiszteletadás mellett temették el Belgrádban a népirtás és háborús bűnök miatt elítélt Ratko Mladicot. A boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokának búcsúztatóján családtagok, veteránok és több ezer tisztelője mellett szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. Az Európa Tanács korábban úgy foglalt állást, hogy egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Kiemelnék a Földközi-tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. A Korzikáról indult repülőgép 1968. szeptember 11-én csapódott a tengerbe Nizza térségében. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, északkeleten van a leghűvösebb, Budapesten 16-20 fokot mérnek. A Dunántúlon és a középső tájakon, valamint északkeleten fátyol felhős, másutt derült az ég. Hajnalban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-14, délután 28-34 fok valószínű. Szerdán tetőzik a meleg, csütörtöktől erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk, most 3 óra múlt, 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről, majd az ausztrál kormány közösségi média elleni újabb intézkedéséről beszélgetünk. Ma szavazott a parlament arról, hogy a miniszterelnöki alapfizetés bruttó 2,3 millió forintra csökken. Ez a képviselői tiszteletdíjjal együtt összesen bruttó 3,8 millió forintos havi juttatást jelent. A fizetés csökkentésre Magyar Péter még javában a kampány során tett ígéretet, amikor szembeállította a költségcsökkentést a luxizással és az állami túlköltekezésekkel. Köszöntöm a stúdióban Reiser Balázst, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Technológia és Egyenlőtlenség Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát.
3: Jó estét, és köszönöm szépen a meghívást.
2: Mondhatjuk-e azt, hogy ez a mostani lépés, ez a mostani döntés, ugye, a szimbolikus politika része is, hogy a miniszterelnöki bér megvágása az tulajdonképpen a választók felé egy kiváló politikai üzenet?
3: Ha röviden kéne válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen. De hogyha megnyit el bárki egy nagyvállalatnak a honlapját, akkor mindig legfelül, legelő, középen azt látja, hogy mi a vállalatnak a víziója, hogy mit szeretnének a vállalat vezetői látni a cégükről, és mit szeretnének láttatni. És azt gondolom, hogy a politikában is nagyon fontos az ilyen szimbolikus üzeneteknek az átadása, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból az ilyenfajta döntéseknek igenis megvan a helye a politikában, különösen azért, mert azt gondolom, hogy egy fontos és mindenképpen szükséges a politikai és gazdasági lépésekhez kapcsolódik.
2: Pontosan milyen posztokat érint ez a bércsökkentés, ugye közvetve? A számos polgármester nyilatkozott mondjuk az elmúlt hetekben arról, hogy a polgármesterek fizetés csökkentése, hát ez nem éppen egy szimpatikus húzás volt, ha fogalmazhatunk így számukra.
3: Ezt teljesen nem megértem, csak igazából közben azt is kell látni, hogy a magyar költségvetés egyáltalán nincsen jó helyzetben, és nemzetközi viszonylatban kiemelkedően sokat költ Magyarország az államnak a fenntartására. Például, csak hogy ilyen nagyon látványos dolgokat mondjak, 2010-ben 96 darab államtitkár és helyettes államtitkár volt, 2025-ben viszont 263. És közben minden egyes önkormányzatnak folyamatosan emelkedett a létszáma, úgy, hogy az önkormányzatok által ellátott feladatoknak a száma pedig csökkent. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jusson pénz mondjuk a gyermekvédelemre, oktatásra, egészségügyre, annak egy szükséges feltétele az, hogy az állam sokkal kevesebbet költsön önmagára. És például, ahogy mondta, valószínűleg a polgármesterek nem örülnének a fizetése csökkentésnek, csak mondjuk valószínűleg könnyebben le lehet nyomni a torkukon, hogyha úgy áll ki a miniszterelnök, hogy a saját fizetését is csökkenti.
2: Egyébként, hogyha ezek az összegek összeadódnak, akkor az már egy ilyen látható összeget, egy látható mértéket jelent?
3: Igen, ez 1000 milliárdos összeg. És csak hogy lássuk a nagyságrendek, mennyit is jelent az a 2 millió forint. Magyarországon dolgozik körülbelül 4,5 millió ember alkalmazottként, és 97 000 ember kap közülük több mint 2 millió forintot havonta, és 9 000 ember kap több mint 5 millió forintot. Tehát, hogy lehet, hogy nagynak tűnik a vágás, de alapvetően ezek még a magyar viszonylatban kifejezetten magas összegnek számítanak így is.
2: Mennyire rontják ezek a fizetési módosítások egy-egy pozíciónak a vonzerejét? Például, hogyha a kormányfő és a miniszterek fizetése drasztikusan csökken, akkor elszívja a csúcsmenedzsereket a versenyszféra felé? Mire lehet számítani?
3: Szerintem nem. Egyszerűen a miniszternek lenni presztízs, és a legtöbben nem a pénzért vállalják, hanem azért, mert azt gondolják, hogy tudnak tenni a hazájukért, vagy büszkévé teszik, hogy beleírhatják az önéletrajzukban.
2: De ettől függetlenül azért megjönni is meg kell.
3: Természetesen. Az igazán nagy probléma szerintem az állami cégeknek a vezetőivel van. Lehet kritizálni a Márta Imrét különböző dolgokért, de abban viszont teljesen igaza volt, hogy az nem fair, hogy magáncégnél sokkal többet keresett volna, senki nem törődött olyan volna vele, és mégis így folyamatosan kritizálják a fizetését.
2: Mit gondol arról, hogyha az államigazgatás csúcsvezetői a piaci szint alatt keresnek, az mondjuk a burkolt jövedelemszerzés, korrupció, vagy mondjuk ilyen részvétel egy cégben névleg, név nélkül, vagy mondjuk a lobby érdekek kockázatát mennyire rontja vagy emeli?
3: Tehát szerintem itt két fontos dolog van. Az egyik az, hogy olyan embereket szeretnénk vezetőknek, akik tökéletes menedzserek, tehát tudnak nagy szervezeteket irányítani, és tökéletesen értenek ahhoz, amit itt csinálnak, tehát kiváló szakértők. És ez általában a kettő együtt nem megy, vagy nagyon kevés ilyen ember van, ami ki mindenben jó. És hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy szakértőkkel vezessenek különböző szervezeteket, még akkor is, hogyha mondjuk a vezetési képességekkel hiányunk vannak, akkor náluk az ez a elszívó hatás az lényegesen kisebb, mint hogyha mondjuk a menedzsereket próbálnánk ilyen helyekre ültetni. Nekik meg ugye a szakértelmük fog hiányozni. Ez az egyik része, tehát nem minden pénzről szól. A másik fontos dolog, hogy Magyarországon az átlagbérekhez képest a vezetők azok igenis jól keresnek, és önmagában a fizetésemelés nem fogja megoldani a mindenfajta korrupciós és egyéb kockázatot. Ezt igazából két dolog mondaná meg. Az egyik a transzparencia, tehát az, hogyha valaki rosszul, tehát hogy nem erkölcsösen vagy nagyon rosszul végzi a munkáját, akkor azért leváltsák, és meglegyenek a kellő következményei. A másik viszont elismernénk azt, hogy ezek az embereknek a nagy része tényleg azért van ott, mert jót csinál, mert jót szeretne csinálni, a legjobb képességei szerint próbál elvégezni a munkáját, és már csak, hogy őt hozza megint a példaként, tehát, hogy Márta Imrével sem az a baj, hogy mennyit keresett, meg ne az alapján próbálnak megítélni, hanem az alapján, hogy ténylegesen jól végezte a munkáját.
2: Az alacsony fizetés, magas pozíció, magas terhelés és az alacsony korrupciós kockázat akkor nem jár kéz a kézben?
3: Nem. A legfontosabb, két fontos dolog van. Az egyik az, hogy tényleg, ha valaki a bűncselekményeket követel, akkor belátható időn belül bármifajta következménye legyen, hogyha rosszul végzi a munkáját, annak is következménye legyen, illetve amit mondtam a másik, hogy próbáljunk meg az elismertségét így növelni ezeknek a pozícióknak, tehát hogyha mondjuk oda megy valamilyen szakértő, aki korábban mondjuk kutatóként dolgozott, és az ő területében próbál valamit elvégezni, akkor próbáljuk azt elismerni, hogy a különböző jól hozzáértő emberek ne azt gondolják, hogy ők korpa közé keverednek rögtön, hogyha az államigazgatásban bármifajta funkciót fogadnak el.
2: Ugye az államigazgatásban, a magyar államigazgatásban vannak ilyen bértábla típusú formák arra, hogy ki mennyit keres, általában vannak szorzók, hogy akkor melyik pozícióban a hierarchia, mely vonalán ki mennyit visz haza, tehát ilyen jogszabályi alapokhoz vannak kötve hierarchikusan ezek a fizetések. Na most, hogyha a miniszterelnök és a miniszterek fizetése csökken, akkor nem lehet arra számítani, hogy ez vagy befagyasztja, vagy még rosszabb esetben lefelé nyomja mondjuk a minisztériumi főosztályvezetők, államtitkárok, vagy akár szakértők bérét is?
3: Tudtam, ezek a bértáblák csak a kifizetendő bérnek az alsó szintjét határozták meg, és a felsőt nem. És a kormánynak kétharmados felhatalmazása van, ennél bonyolultabb dolgokat is meg tud változtatni, mint hogy éppen mennyit keressen mondjuk egy vezető ápoló egy kórházban, vagy egy kormányhivatali adminisztrátor a miniszterelnökhöz képest.
2: Mit gondol arról, hogy mennyire kellene ezt az ollót zárni, hogy ugye amíg a politikai felsővezetés bére rugalmasan változott az elmúlt időszakban, a köztisztviselői illetmény alap az viszont hosszú ideig merebb volt. Mennyire kellene ezt vajon közelíteni egymáshoz?
3: Hát röviden, nagyon. Lényegesen. Azt gondolom, hogy igazából a magyar közigazgatásnak az a fő problémája, hogy a vezető pozícióknak a száma az nagyon-nagyon megemelkedett. Például a Klikben rengeteg emberrel dolgozott és végzett el mindenfajta adminisztratív feladatot, voltak rengeteg vezetőbeosztású ember, és pontosan igazából nem nagyon tudom megmondani, hogy miért. Ugyanúgy a kormányhivatalokat is feltöltötték mindenfajta politikai ártőernyősökkel. Az volna jó igazából, hogyha ezek az intézmények, ezek kevésbé hierarchikusak lennének, tehát kevesebb vezető lenne, és a beosztottak viszont több pénzt kapnának.
2: Egy olyan szituációnak, hogyha tényleg így felülről leszabályozzuk a vezetőknek a bérét, nem lehet olyan hatása, hogy egyszerűen nem fognak arra a bizonyos pozícióra jó szakember találni? Most tényleg már túl, tehát miniszterelnökből persze egy van, de azért hivatali vezetőből meglehetősen sok.
3: Én azt gondolom, hogy igazából nem. Két dolog fontos, az egyik az, hogy mondjuk az én ismeretségi körömből is több emberrel vállalt különböző kormányzati pozíciót alacsonyabb szinteken, és a többségüknek az volt a motivációja, hogy szeretnének valami hasznos és jó dolgot csinálni. És azt gondolom, hogy ez széles körben igaz, hogy meg lehet találni embereket, akiket tényleg komolyan gondolják, hogy szeretnének tenni a közért. A probléma az lenne igazából, hogyha ezeket az embereket elriasztjuk azzal, hogy nagyon csúnyán beszélünk róluk, és rögtön azt feltételezzük róluk, hogy ők lusták, buták, korruptak és hozzáértek. És szerintem ebben is elváltoztatni kellene.
2: A multinacionális szektorral mennyire tudja így felvenni a versenyt az államigazgatás, közigazgatás?
3: Semennyire, de ezt igazából eddig sem tudta.
2: Mit gondol arról, ugye számos országban vannak már erre modellek, hogy így a felső vezetésnek, vagy a felső vagy államigazgatásban dolgozóknak hogyan szabályozzák a bérét. Van egy skandináv modell, ahol a politikusok a társadalmi átlaghoz közelebbi összegeket keresnek, és minimális privilégiummal jár a munkájuk. Van mondjuk egy szingapúri modell, ahol a miniszterek a versenyszféra top 1%-ának fizetését kapják. Itt például kifejezetten a korrupció megelőzése az, amit célként tűztek ki. Ön szerint így a magyar valósághoz melyik, a magyar realitáshoz melyik a legközelebb?
3: Tehát igazából egyik sem, mert az történik, hogy a vezetők azok viszonylag sokat kerestek, és semennyire nem, vagy legalábbis nagyon kis valószínűséggel számíthattak büntetésre akkor, hogyha nem megfelelően vagy törvénytelenül lettek el a munkájukat. Szerintem abban különbözik a szingapúr és a skandináv modell, hogy a Skandináviában nagyon nagy a társadalmi presztízse ezeknek a vezető állásoknak, még Szingapúrban nagyon sok pénzt kaptak. Viszont mind a két országban igaz, hogy akkor, hogyha valamit rosszul tettek, akkor leváltották őket, büntetőeljárást indítottak ellenük, és Szingapúrban

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
2: 18 óra 17 perc van, ez itt a nap témája. Az ausztrál kormány megadná a lehetőséget arra, hogy aki akarja, kikapcsolhassa a közösségi média algoritmusait. Az erről szóló törvénytervezetet a héten nyújtják be a parlamentnek. Köszöntöm a vonal végén Koi Tamás informatikai újságírót, a HVSV munkatársát.
3: Jó estét kívánok!
2: Azt hiszem, hogy ha a döntés miértjét akarjuk feltárni, akkor az elegendő, hogyha tisztázzuk is, hogy mit jelent tulajdonképpen ez az algoritmus.
3: Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mit jelentenek a közösségi média szolgáltatások algoritmusai, talán a legcélra vezetőbb visszamenni az időben a Facebook születésére, ugye nagyjából 2004-2005 környékére, amikor a Facebook, ugye az egyik legrégebbi közösségi média szolgáltatás tényleg csak arról szólt, hogy az emberek kapcsolatba lépjenek egymással, megosszák egymással az élményeiket, beszélgessenek egymással, tehát eltöltsék egymással az időt aktívan a célra létrehozott felületen. Majd ugye időben ezen a felületen megjelentek a hirdetések, és innentől kezdve a Facebook, ami aztán később ugye Metává vált, és bekebelezte még az Instagramot és a WhatsAppot is, innentől kezdve a Facebook érdekelté vált abban, hogy a felhasználók a lehető legtöbb időt töltsék el az oldalon, illetve a platformon, és ennek érdekében olyan technológiákat vetettek be, olyan módszereket, itt jönnek képbe ezek a bizonyos algoritmusok, amelyek olyan tartalmakat kínálnak tudatosan a felhasználóknak, vagy a fogyasztóknak, amelyeket azok vélelmezhetően nagyobb mennyiségben fogyasztanak. Tehát egy kicsit ilyen csali módjára ott tartják a platformon a felhasználókat, a regisztrált felhasználókat.
2: Vagyis kifigyeli tulajdonképpen mindenkinek egyedileg az érdeklődési körét?
3: Pontosan, ugye ez többféleképpen működhet, egyrészt profilozhatnak felhasználókat különböző módszerekkel, akár úgy, hogy megnézik, hogy milyen böngésző, a böngészőben milyen weboldalakat látogatott meg egy adott felhasználó, vagy akár csak azt nézik meg, hogy magát az adott közösségi szolgáltatást hogyan használja, milyen tartalmaknál állítja meg a görgetést, milyen tartalmakat lájkol, mihez szól hozzá, és innentől ugye egy nagyon komoly adatbázis épül fel az adott felhasználóról. És mondom még egyszer, innen már, és nem csak a Facebookról van szó, hanem más szolgáltatókról is, például TikTok, Instagram, vagy akár egyéb más közösségi szolgáltatások is. Innentől kezdve már adott az, hogy olyan tartalmak jelenjenek meg az adott feedben, amelyeket aztán nagyon mennyiségben fogyaszt az adott felhasználó.
2: Ugye a bevezetőben mondtam, hogy ezen a héten kerül majd az ausztráliai parlament elé ez a javaslat, de egyébként mondhatjuk azt, hogy világszinten is élen járnak egyébként az online jólét témájában. Az ország kommunikációs minisztere volt az, aki tavaly kiharcolta például azt, hogy a 16 év alattiakra érvényes közösségi média tilalom legyen, amit a világon elsőként vezettek be Ausztráliában, és hát tudjuk, hogy azóta követői is vannak ennek. A mostani szigorítással kapcsolatban a miniszter azt mondta, hogy az új törvények alapvető védelmi intézkedéseket biztosítanak. Mit érthetünk ez alatt?
3: Igen, hát ezek az algoritmusokkal, amiket a Facebook és a hasonló közösségi média szolgáltatások használnak, ezekkel több probléma is van. Ugye említette a fiatalkorúakkal kapcsolatos jogszabályt, amit a fiatalkorúak felhasználási korlátozásával kapcsolatos jogszabályt, amit tavaly decemberben fogadott el az ausztrál parlament. Ugye különösen a fiatalok esetében okozhat nagyon komoly függőséget ez a rendszer, de felnőtt korú felhasználók esetében is, ugye ez a végtelen görge és a végtelen scrollozás, ez egy nagyon addiktív tevékenység egyfelől. Másfelől pedig alkalmas lehet arra egy ilyen algoritmus, hogy manipulálja az embereket. És mondjuk azért egy választási kampány idején, vagy valamilyen geopolitikai konfliktus idején nagyon nem mindegy, hogy milyen érdekek mentén jeleníti meg ez az algoritmus a tartalmakat a felhasználóknak.
2: Mit lehet tudni erről a javaslatról, hogy magának a felhasználónak mekkora szabadságot ad, tehát hogy én magam dönthetem el, hogy akkor most mit fogadok, mit nem fogadok, vagy

0: pedig akár korosztály, akár földrajzi terület, vagy akármilyen szempontok alapján a szolgáltatónak, tehát mondjuk a Metának kell eldöntenie azt, hogy nála milyen algoritmusokat korlátoz.
1: A javaslatról egyelőre még semmilyen részlet nem látott napvilágot, ugye azt nyilatkozta a kommunikációs miniszter a hét elején, hogy valamikor a héten fogják beterjeszteni ezt a törvényjavaslatot. Azt azonban fontos leszögezni, hogy az ausztrál kormánynak nem az az álláspontja, hogy az algoritmusok azok ördögtől valók. Az algoritmusok lehetnek nagyon jók, az algoritmusok azok lehetnek hasznosak, mert hogy ténylegesen olyan tartalmakat jeleníthetnek meg a felhasználók számára, amik azokat érdeklik. Ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget arra, hogy azokat kikapcsolhatóvá tegyék a felhasználók számára a platform üzemeltetők. Tehát valamilyen beállítást el kell helyezni a weboldalon vagy a mobil applikációban, amivel egyszerűen egy könnyű, egyszerű módszerrel ezeket az algoritmusokat ki lehet kapcsolni. Egyébként egy kis érdekesség azzal kapcsolatban, hogy a fiatalkorúak szóba kerültek korábban. Augusztus végén született egy perenkívüli egyesség az Egyesült Államokban, ami 29 amerikai állam és a Meta közzajló pert zárt le azzal, hogy egyrészt a Meta fizetett, vagy fizetni fog 17,9 milliárd dollárnyi jóvátételt a fiatalok mentális egészségére gyakorolt káros hatások és egyéb vonzatok kapcsán. Másrészt vállalta azt a Meta, hogy a fiataloknak, és itt megint csak hangsúlyozom, itt a fiatalkorú felhasználókról van szó, lehetőséget fog biztosítani az Egyesült Államokban arra, hogy az algoritmust kikapcsolják, tehát ezt a minden személyre szabott tartalmat kiiktathassanak. Ugye Ausztrália azt szeretné, hogy nem csak a fiatalkorúakra vonatkozna, hanem a felnőtt felhasználókra is.
0: Na most érdekes, hogy azért Ausztrálián belül is van ellenzője ennek a javaslatnak. A liberális párt az egyenesen cenzúrát emleget. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
1: Hát én azért ezt vitatnám. Nem gondolnám, hogy ez lehetőséget ad egy kormányzó párt számára cenzúrára, hiszen azért az algoritmusokat alapvetően nem a politikai erők, és még csak nem is egy adott ország kormánya kezeli és befolyásolja, hanem a Meta, vagy a TikTok, vagy éppen az adott szolgáltató. Most nyilván más kérdés az, hogy erről is beszéltünk, hogy az adott közösségi média szolgáltató, ugye letelepedés szerint mondjuk milyen hatalmi ambíciókat szolgálhat, vagy milyen hatalmi érdekeket szolgálhat. Itt ugye a TikTok kapcsán felmerült, hogy a kínai cenzúra megjelenik a platformon, ugye az Egyesült Államokban volt, és ezzel kapcsolatban egy komoly struktúraváltást le kellett választani a TikTok amerikai ágát a kínai anyavállalatról kötelezően. De hát a Meta kapcsán meg ugye lehet ugyanezt mondani, hogy a Meta meg amerikai politikai vagy geopolitikai érdekeket szolgáló esetben. Tehát itt inkább ez a kérdés. Szerintem az nem állja meg a helyét, hogy egy adott politikai erő mondjuk egy országon belül ezt a javára tudja fordítani, vagy bármilyen szinten diszponálna egy ilyen algoritmus felett. Szerintem ez egy téves következtetés alapvetően.
0: Most próbáltam azt elképzelni, hogy ha felmegyek a Facebook oldalamra, akkor vajon algoritmusok nélkül hogy fog az kinézni? Nincs ötletem. Ön szerint milyen tartalom maradhat egyáltalán, ha mondjuk én úgy döntök, hogy az összes létező algoritmust kikapcsolom?
1: Alapvetően azok a tartalmak maradnak meg, amit az ismerősök posztolnak ki a közösségi média felületre. Egyébként ezt most is meg lehet nézni, hiszen az Európai Unió előírta a Meta számára, hogy kell egy ilyen néretet biztosítania a webben is, illetve a mobil applikációban is. Ugye az egyetlen szépségkívánja a dolognak az, hogy minden egyes alkalommal, amikor az ember bezárja a böngészőjét, vagy kilép a mobil applikációból, akkor ez a nézet, ez rezetelődik, vagy lenullázódik, és újra az algoritmusokkal ellátott feedet látjuk. Tehát meg tudjuk ezt nézni egyébként, hogy hogy néz neki. Én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki. Érdemes megkeresni az interneten, viszonylag könnyű erre rábírni a Facebookot, hogy így ilyen feedet mutasson nekünk. Tehát alapvetően visszatérve egy ilyen ős Facebookot láthatnánk, amikor ott vannak az ismerőseink posztjai, meg ott vannak mondjuk a reklámok. Nyilván, hogy a reklámok azok nem tűnnének el, bár itt erre is van mód ugye az Európai Unióban, hiszen van egy fizetős opt-out lehetőség a reklám modellből, ami ugye azt jelenti, hogy ha én havonta fizetek, hát most nem tudom pontosan mekkora összeget, talán 3 euró környékén van most éppen ez az összeg a Metának, akkor nem fog nekem megjelenteni a Meta hirdetéseket egyáltalán.
0: Szűk másfél percünk van még. Egy fontos kérdés, hogy ugye amikor ezt a 16 éves korlátozást bevezették Ausztráliában, akkor utána lehetett azt olvasni, hogy 550 ezer fiókot blokkolt a Meta, de hogy azt is kimutatták a kutatások, hogy nagyon sok gyerek kijátsza ezt a tilalmat. Van-e értelme így ennek szellemében egy ilyen lehetőségnek, hogyha mondjuk a fiatalokról, gyerekekről van szó, akik ott vannak, de hát akkor mégiscsak ki tudják játszani az egész rendszert algoritmussal együtt?
1: Szerintem abszolút van értelme. Nagyon sokan elfeledik azok közül, akik erre ezzel kapcsolatban szkeptikusak ezzel a rendszerrel, vagy ezzel a megoldással, hogy ez a mostani tiltás, vagy ez a mostani blokkolás egy viszonylag fiatal intézkedés. Ez nem csak a mostani fiatal generációknak az érdekeit szolgálja, hanem a jövő felnövekvő generációinak az érdekeit is. És azt azért vegyük figyelembe, hogy mivel függőségről van szó, ugye a függőségről nagyon nehéz lejönni. Akármilyen függést okozó szerről beszélünk, az alkoholtól kezdve a dohánytermékeken át a kábítószeren keresztül mindenről. Tehát ugye az ez a kategória, hogy aki már egyszer regisztrált a Facebookra vagy a TikTokra és rendszeresen használta, annak nagyon nehéz azt mondani, hogy mostantól megállj és mostantól nem használhatod. Aki viszont még soha életében nem látta, hogy mi az a TikTok vagy mi az a Facebook és soha nem regisztrált még, mondjuk egy mai 6 éves, az ezzel a szabályozással az én véleményem szerint a jövőben sokkal kisebb eséllyel lesz áldozata egy ilyen rendszernek.
0: Még egy kérdés is, egy rövid válaszra maradt időnk. Ugye belengedte az ausztrál kormány azt is, hogy komoly büntetésre számíthat a Meta, hogyha nem tartja majd be ezt a törvényt. Önnek, vagy ön szerint ennek van jelentősége?
1: Szerintem Ausztráliában nincs, sokkal inkább az Egyesült Államokban és az Európai Unióban lehetnek olyan komoly visszatartó erejű bírságok, amelyek még egy ilyen nagy cégnek is fájhatnak, mint a Meta, vagy akár a TikTok.
0: Kói Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Kosztolányitól Csehovig, Veres Pétertől Dan Brownig sok-sok szerző ismert műve adta az alapot új novellák születéséhez Csabai László írónak. Ő lesz az egyik vendégem ma. Egész életében rettegett a homokembertől Hoffman 1817-ben megjelent romantikus novellájának hőse, ő lett egy mai színdarab, egy adaptáció központi alakja, Bíró Zsombor Aurél író beszél majd erről. Nagy színésznők naplóinak, archív felvételeinek, régi interjúinak részletei bukkannak fel izgalmas egységben Fodor Anna Mária Cukorbaba című előadásában. Erről is hallanak majd. Köszöntöm Önöket a Szabadpolc mikrofonjánál, Ola Andrea. Csabai László napjaink egyik legjobb novellistája, érdekes vállalkozásba fogott. Ő alkotta meg 16 évvel ezelőtt Szindbád a detektív figuráját, akinek azóta már több kötetnyi kalandját olvashattuk. A Da Vinci köd című legutóbbi kötetében viszont Csabai László olyan írásait gyűjtötte egybe, amelyeknek mindnek van jól ismert irodalmi előzménye. Kafka, Gogol, Csehov karakterei, vagy éppen maga Kosztolányi jelenik meg ezekben a szövegekben, és ami velük történik, az sokat elárul. A fantáziabeli Nyárligetről, valójában az ország keleti részének múltjáról és jelenéről. Csabai Lászlót arról kérdezem először, milyen szándékkal kezdte írni ezeket a novellákat?
1: Először paródiának indult, aztán ahogy jöttek az ötletek, éreztem, hogy ez már inkább rólam szól. Ami teljes mértékben paródiának fogható föl, az a Münich Ferencről, illetve a Münchhausen Báronról szóló írás. Az összes többinél inkább az alapötlet, ami kapcsolódik egy adott eredeti műhöz, vagy egy életműhöz, és tulajdonképpen ezek önálló művek, és részben ezért mindegyik elismerően nyilatkozik arról az íróról, aki az ihletadó volt.
0: Hogyan kerül Petőfi Észak-Amerikába?
1: Petőfi évforduló volt, és talán ettől teljesen függetlenül olvastam Szantusz Jánosnak a könyvet, egy csodálatos könyv. Eleve az útleírások nagyon tetszenek nekem, és nagyon szépen írja le Szantusz János Észak-Amerikát, ő úgy nevezi. És korábban írtam már egy Petőfi novellát, ami Szibériában játszódik, mert majd 10-15 éve volt ez az őrület, hogy Petőfi nem halt meg, ugye, hanem kivitték, Petrovics néven élt a Bajkáltó mellett Barguzinba. És akkor eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy na Petőfi Barguzinban mit csinál. És amikor jött ez a másik Petőfi felkérés, akkor meg azt gondoltam, itt van ez a Szántusz novella Amerikáról. Most Petőfi eljutott Szibériába, de az oroszok elfoglalták Kamcsatkát, ami aztán Amerikához került. Akkor mi lenne, hogyha Petőfi egyszerűen eljutna Amerikába, és annak is a déli részére, a mexikói határa. És néha minél varabb egy ötlet, annál jobb. Egyébként meg a világ olyan, hogy megtörténik az, amire az ember nem is gondol. Tehát olyan találkozások vannak, ami tényleg szinte az ember fejében meg se fordulna, és megtörténik. Ki tudja, lehet, hogy Petőfi mégis eljutott Amerikába.
0: Petőfiről kettő Igen. szöveg is szól. Ami közös ebben a kettőben, hogy például Észak-Amerikából nem akar hazatérni Petőfi.
1: Tehát, amíg ez a kiegyezés, ez a gyalázat tart, ugye?
0: Amíg a politikai helyzet nem olyan, igen. És a másik is egy elég kritikus szöveg.
1: Igen. Az egy sokkal realistább szöveg, tehát az tényleg megtörtént. Petőfi elindult az országgyűlési választásokon, és nem nyerte meg. Ezt tudjuk. Na most összeesküdtek ellen, stb. Ez minden igaz, de jelentős részben Petőfinek köszönhető, hogy ő nem nyert. Volt egy fellépése, mai napig is megvan a szöveg, semmi másból nem állt, mint hogy szitta a választópolgárokat, hogy ilyenek vagytok, olyanok vagytok, nincs eszetek, lusták vagytok. Na most ez az a hozzáállás, ami úgy gondolom a mai politikai életbe elképzelhetetlen. A mai politikai életben, de már akkor is az alapvető dolog volt, hogy hízelegni kell a választóknak. Petőfi erre képtelen volt. Nem csoda, hogy megbukott. De az, hogy felelősségre vonja a hétköznapi embereket, ebben mondjuk Adi volt az igazán világbajnok, aki az egész magyarságot hibáztatta folyamatosan és szitta, az nekem ez az attitűd nagyon tetszett Petőfinél.
0: Azt figyeltem, hogy a kisszerűség, vagy a nyerjeszkedés, a kisember kifigurázása, ez minden szövegedben ott van.
1: Nagyon jól látod, egy központi téma. Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy egyáltalán nem jelentéktelen, hogy hogy egy országban milyen gazdasági rendszer. Nem jelentéktelen, hogy milyen politikai rendszer. Nem jelentéktelen, hogy ki az ország vezetője. De azért még fontosabb, hogy az ember a saját mikrokörnyezetében hogy él. Tehát ha valakinek van egy brutális férje, vagy valakinek van egy nagyon buta házastársa, akkor tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy kivezeti az országot, az ő élete már harmonikus nem lesz. Tehát ezeket a kispolgári tökéletlenségeket én gyakran ábrázolom, de ugyanakkor remélem az is lejön, hogy azért valamelyest mégis együttérzésre, hiszen én sem vagyok ezektől mentes. Nekem is vannak nagyon furcsa, idegesítő dolgaim, amit egyszerűen úgy nevezhetünk, hogy emberi.
0: Igen, szeretettel mutatott meg ezt sok helyen, például nekem egyik nagy kedvencem az a Gogol átirat, amikor egy fiatalember csak egy kabátot akar, egy piros Adidas kabátot akar, és aztán lelopják róla, és újra lelopják róla, és akkor persze az embernek eszébe jut az eredeti mű.
1: Igen. Abba gondoltam bele, ugye 1837-ben, 38-ban készült ez az eredeti Gogol novella, a Köpenyeg a cím, ugye? És akkor az, hogy valakinek egy úri szabónál varratott kabátja volt, az valami elképesztő dolog volt. Tehát ez csoda. De még a két világháború között is, akinek két rend ruhája volt, az már egy csoda volt, és az, hogy elment és a szabónál csinált a kabát, az majdnem olyan volt, mint most venni egy Porsét. És emlékszem, hogy az 1980-as évek közepén, vagy az elején, amikor bejött Magyarországra az Adidas meg a Nike, ezek a cégek, hogy micsoda vágyódás volt a fiatalokban, hogy legyen egy kabátom. Szinte fetisizálták ezeket a dolgokat. 160 év alatt alig változott valami. És itt tulajdonképpen nem volt nehéz megtalálni a kapcsolatot.
0: A Nyárligát nagyon sok szövegnek a helyszíne, ahol Szimbádot megismertük, és ahol egyébként a többi műved is játszódik. Igen. Oda viszed az olvasót megint miért? Pedig itt aztán tényleg Dan Browntól a Csehovon át, a Iszkülosszig, szóval elképesztő utat járunk be.
1: Az egyik főszereplőm Schiffer Árpád, akinek a művész neve vagy nyomozói neve Szimbád, ő Nyárligeten született. Nyárliget többé-kevésbé hasonlít Nyíregyházára, a szülővárosomra. Itt tulajdonképpen ismerem. Ismerem azokat az utcákat, épületeket, amelyeket jól fel lehet használni, illetve ismerem azokat a képzeletbeli épületeket is, amit csak én magam hoztam létre, de minden esetre egy otthonos terület.
0: És a nyárligeti emberek is ennyire fontosak?
1: Nagyon fontosak, bár őket is jelentős részben kitalálom.
0: De az, hogy milyen típusúak, hogy milyen a múltjuk, hogy mi történt velük, mert ugye ott van például az a Veron történet, egy 50-es éveiben járó asszony, azzal kapcsolatban semmiféle lelkifurdalást nem érez, hogy elhozza az éppen elhurcolt zsidó családok lakásaiból a holmikat, vagy hogy nem talál ebben kivetni valót, tehát hogy Nyárligetnek ilyen múltja van, ilyen emberek laknak ott.
1: Ilyenek is laknak, meglaktak. Uh-huh. Nagyon messze vezetne, de az emberi elaljasodás az ugyanannyira jellemző, úgy amblok az emberiségre, mint az emberi együttérzés és segítőkészség is, és ez a kettő sokszor egyszerre működik, vagy valamelyik elszabadul. Tehát ez sajnos az elaljasodásra is volt példa Nyárligeten, vagyis Nyíregyházán, mint ahogy másutt is, és ez egy felfoghatatlan sebb szerintem a magyar történelemben.
0: Ez egy Nagy Lajos átirat.
1: Így van. Ez tulajdonképpen egy kritika, hát félve mondom, hogy valláskritika, mert én alapvetően nem csak tiszteletet, hanem vonzalmat is érzek a vallások iránt, ugyanakkor nagyon sok bizarr dolog is belekeveredik ebbe a keresztény vallás által is táplált bűntudatérzésbe. Tehát sokszor olyan dolgok iránt éreznek az emberek bűntudatot, amit el kellene engedni. És olyan dolgok iránt, ami égbe kiáltó bűn, pedig nem éreznek. Tehát hogy is mondjam, az, hogy az emberek többsége nem szitta ugyan a zsidókat, meg nem támadta, de egyszerűen csendben maradt, amikor elvitték őket, ennek nagyon sok esetben nincs mély utóhatása a lelkekben. De ha egy nő, mit tudom én, markot szedni, vagy a kaszásnak ételt vitt 1932-be, és hazajött, és úgy jött haza, hogy közben beszélgetett a szomszéd úrral, és a többiek nem volt semmi, csak megláthatták. Azt meg egy olyan traumaként éli át, amit mit tudom, havonta meg kell gyónnia. Tehát valahogy a bűn felfogás kibicsaklott szerintem a magyar múltba, és lehet, hogy még most is tart.

0: Népszerű volt, nagy figyelmet kapott megjelenésekor 2 évvel ezelőtt Bíró Zsombor Aurél első regénye. Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek, ez a könyv címe, és akkor azt mondta róla, ez a felnövése története, ami intézményeken és szubkultúrákon átívelő macsóképzés volt. Ma már új könyvén dolgozik a fiatal író, és más projekteken is. Épp ezért kérdezem most arról, hogy mi minden hat rá, mi inspirálja őt.
1: Én egyszerre mindig sok mindenen dolgozom, illetve kell dolgoznom, hogy a megélhetésemet biztosítsam. És most éppen egy új regényen dolgozok, ami a második regényem lesz, hogyha minden rendben lesz. És mellette pedig dolgozom egy saját színdarabon, ami még nem mondhatom el, hogy hol kerül majd színpadra, illetve adaptálok egy Hoffman novellát, a Homokembert Dömötör Andrással a Deutsches Theater számára. Úgyhogy ezek az aktív munkáim, és közben pedig vágás alatt van az első nagyjáték filmünk, a Füzes Dániel rendező barátommal, aminek én írtam a forgatókönyvét, ez az ellentétes alapállás jövőre a mozikban.
0: Ez utóbbi egy testvérpárról szól, küzdősportosak, a vetélkedés, és nyilván az egymással való kapcsolat is központi kérdés ebben. Mi volt az indító ötlet, amikor ezt elkezdted írni?
1: Ezt közösen találtuk ki, ezt a sztorit a Füzes Danival. Tehát nekem a Dani egy nagyon fontos alkotótársam, most már 6-7 éve dolgozunk együtt, az egyetemen, a Színházis Filmészeti Egyetemen ismerkedtünk meg, ő rendezőszakra járt, én meg forgatókönyvíró szakra, és tulajdonképpen azóta együtt melózunk. A Dani egy nagyon szelíd ember, de ő 10 évig ketrec harcolt, ráadásul elég sokat a tesójával, tehát tulajdonképpen a konkrétumok szintjén ez számára egy bizonyos szempontból egy ilyen önéletrajzi ihletésű történet, amire én az első, nem tudom, ötlet csírától kezdve abszolút rá voltam csatlakozva, mert nekem is van egy kis tesóm, én is ilyen szétszakadt családból jövök, tehát tulajdonképpen a Danival ebben nagyon, nagyon hasonlóak vagyunk, és hát tulajdonképpen így az öcseinkkel való viszonyunkat így fejtegettük és transponáltuk át egy ilyen erőszakos, tesztoszteronszagú közegbe.
0: A figyelmed hogyan oszlik meg a munka, tehát a forgatással járó feladatok, vagy nem tudom, kell-e igazítani a szövegen, vagy van-e dolgod ebben, és a Hoffman adaptáció között, mert annyira más a téma. Gondolkodtam is, hogy például a Homokember maga, ez a sztori, ez hogyan ültethető át?
1: Igen, hát most azért én aktívabban már inkább a regénnyel, meg a Homokemberrel foglalkozom, mert a film az most már utómunka alatt van, tehát ott én íróként én már csak beleokoskodom mások munkájába szerencsére.
0: A szeretik biztos.
1: Igen, ők is szeretik, én is szeretem, úgyhogy ez szuper. Szóval leginkább a regénnyel és a Homokemberrel foglalkozom. A Homokember annyiból egy könnyebb munka, hogy az a Dömötör Andrással ezt együtt írjuk. Tehát itt nem vagyok egyedül az íróasztalnál, és tulajdonképpen ő egy elég erős kezű rendező, és ez sokszor engem, hogy mondjam, segít, vagy irányba állít. Úgyhogy itt tulajdonképpen fel vagyok szabadítva a döntéshozások kínja alól, és csak bombáznom kell őt az ötletekkel, és ő pedig tulajdonképpen eldönti, hogy melyik a jó közülük.
0: De mi izgat téged ebben a szövegben, amire hangsúlyt fektetsz az átiratban?
1: Hát tulajdonképpen abból indultunk ki, hogy történik az elmúlt években valami a világgal, politikai értelemben, amit azokkal az ilyen liberális terminológiákkal, amikben az elmúlt 30-40 évben értelmeztük a világot, vagy a világ folyamatait. Látszólag ezek a folyamatok nem tűnnek értelmezhetőnek ezekkel a gondolati struktúrákkal. És akkor tulajdonképpen ez az Andrásnak volt az ötlete, tehát én nem akarom ezt, hogy mondjam, a sajátommá tenni, tehát ő keresett meg azzal, hogy valahogy arról kellene beszélni, hogy a gonosz, mintha visszatért volna a világba. Ami ugye nagyon ellene megy annak a folyamatos ilyen racionalizálás kényszernek, amiben élünk, vagy ennek a szemüvegnek, amin keresztül szemléljük a világot. És így találta meg a Homokembert, amiben az az izgalmas, hogy látszólag megmagyarázható dolgok történnek benne a főszereplővel, szürreális, bizarr, abszurd dolgok, és hát horrorisztikus dolgok, amiket ő igyekszik megmagyarázni, igyekszik a realitást talajára hozni, és mindenféle lélektani, pszichológiai eszközökkel racionalizálni. De valójában a szerző állítása szerintem, és az András szerint is az, hogy ezek a dolgok nem magyarázhatóak. Tehát ami történik vele, az valamilyen módon túl van a kognitív felfogásunk térképén. És valahogy ezt piszkáljuk most az Andrással.
0: Én azt hittem, hogy az lesz a kapolcs, hogy valaki, vagy valakik homokot szórnak a szemünkbe. Tehát elhomályosítják a látásunkat, ugye itt ebben, csak azért, hogyha valaki nem ismeri esetleg a történetet, ugye itt egy férfi retteg az éjszaka megjelenő homokembertől, aki majd homokot szór a szemébe, nem tud elaludni, és aztán végülis az őrületig fokozódik ez az ő állapota, mert újra fölbukkan ez a valaki, és retteg tőle.
1: Igen, hát nagyon-nagyon jól mondod, de tulajdonképpen ez is az egyik kiinduló gondolatunk volt, hogy ezért nagyon, tehát hogy mondjam, ezekre a populista, szélsőséges világvezetőkre ez a homokember, ez egy elég, hogy mondjam, egy szép metaforának tűnik. Abszolút elmentén a gondolat mentén indultunk el, csak aztán ahogy ástunk mélyebbre a szövegben, meg a saját szorongásainkban, úgy más vetületei is kibomlottak, illetve hát még mindig bomlanak ki, mert azért ezen most nagy erőkkel dolgozunk éppen.
0: És akkor ez színpadra kerül?
1: A Deutsche Theaterben, Berlinben, februárban lesz a bemutató. Úgyhogy most vagyunk a nagy munkában épp.
0: Mivel foglalkozol az új regényedben? Ugye a második regény az mindig egy nehéz, az egy nagy kihívás egy szerző számára, főleg, hogyha nagyon sikeres volt az első regénye, már pedig a tiéd az volt. Ilyenkor az ember gyökeresen mást akar, más hangvételt, más témát, vagy azon az úton indul tovább, mert az már bevált.
1: Igen, hát tényleg nehéz, de néha azt érzem, hogy a legnehezebb az tulajdonképpen az, hogy mivel viszonylag sikeres volt az első regényem, ezért a másodikat már nem tudom titokban írni. Tehát az történt, hogy én tavaly ősszel megkaptam a Mastercard alkotótárs ösztöndíját, amire egy olyan regény tervvel pályáztam, ami a 2020-as Színházi Filmészeti Egyetemen az egyetemfoglalást dolgozta volna, vagy dolgozza fel egy fikciós formában. Tehát nem az SZFE-n, hanem egy fiktív egyetemen, egy fiktív Magyarországon. Írtam ezt a könyvet fél évig, és aztán rájöttem, hogy nem tudom megcsinálni különböző okokból, és elkezdtem egy másik könyvet írni, és aztán most ez a két könyv valahogy így egyesülni látszik éppen, most ahogy így nyár végén itt beszélek erről, most így itt tart a dolog. Alapvetően abból indultam ki, tehát ami nem az egyetemfoglalós része, hogy tulajdonképpen az első könyvem, a visszatérő álmom, hogy apám válán ébredek, valamiféle ilyen lélektani értelemben vett fejtegetése volt annak, hogy én ki vagyok, és nagyon elkezdett izgatni az a gondolat, hogy ezt az identitás fejtegetést, ezt megpróbálni a lélektantól eltávolítani, és megnézni, hogy mik az ilyen társadalmi, politikai, adott esetben történelmi dimenziói annak a személynek, aki én lettem. Úgyhogy most ilyen történeteket írok anyám múltjából, nagyszüleim múltjából, az ők szüleim múltjából, és az én múltamból, ami az életemfoglalás. Tehát egy nagyon fragmentált dologról van szó, rengeteg különböző történetet szeretnék megpróbálni összeszőni, amiket asszociatívan valahogy azt köt össze, hogy mindegyik valamilyen női osztályváltás történet. Mert hogy azt vettem észre, hogy valójában az én politikai identitásomat, azt a családomban a nők határozzák meg. A férfiak ellen, a férfiak gondolatai, világnézete ellen kényszeresen lázadok, és mindig a női családtagjaim ideológiáit teszem valamiért a magamévá. Ezt még nem tudom, hogy miért, de ugye ez a felismerés abból jött, hogy elkezdtem foglalkozni az egyetemfoglalás történetével, és azzal, hogy én ott ki voltam, mi voltam, miből mivé változtam.
0: Interjúban mondtad, hogy ez sokkolt téged.
1: Hát én a mai napig, tehát hogyha visszanézek ilyen videókat, ugye videós anyagokat abból az időből, akkor fontosan ilyen síró görcsöm támad. Tehát ez abszolút egy ilyen, hát egy trauma, vagy nem tudom, de mondjuk az érdekelt a történetben, hogy én, nekem az a 70 nap volt tulajdonképpen a politikai öntudatra ébredésemnek a története. Tehát előtte nem gondoltam semmi sajátot a világról, hanem azt gondoltam a világról, amit a környezetem belém csepegtetett, és önálló gondolataim társadalomról, politikáról, a saját helyemről ebben a társadalomban ott születtek először. Ahogy ebbe elmélyedtem és írtam ezt, rájöttem, hogy önmagában ez nem elég érdekes nekem most, viszont következik belőle egy csomó másik sztori, amit valahogy ki kell kaparnom magamból. Úgyhogy így jutottam el ezekhez a női történetekhez. És hát nyilván ez valami olyan kérdéseket feszeget, hogy tulajdonképpen amikor felnőtt emberként azt gondoljuk magunkról, hogy a politikai meggyőződéseink azok a mieink, akkor valójában ez mennyiben igaz, és mennyiben csak a minket körülvevő társadalmi erők formáltak minket baloldalivá, liberálissá vagy jobboldalivá. Hát lényegében azért ez lenne a kulcskérdése, azt hiszem, a készülőkönyvnek.

0: Cukorbaba világa, napló részletek, vallomások, interjúk, dalok, irodalmi idézetek sűrű szövetéből bontakozik ki. Ez az egyszemélyes produkció nagyon mai, aktuális kérdéseket feszeget a színpad és a magánélet határáról, a női test birtoklásáról, a szerelem áráról, elvárásokról és áldozatvállalásról, úgy, hogy közben egykor élt nagy színésznők Blaha Lujza, Gobi Hilda, Sota Irén, Karádi Katalin vagy Rutkai Éva szavait halljuk. Az előadás ötletét a színésznő sok-sok éve dédelgeti már. Ez év elejétől látható Budapesten és szerte az országban a Cukorbaba. Fodor Anna Mária már kislányként ezeknek a művészeknek a bűvöletében élt. A Filmszínház muzsika, a Színház folyóirat számai és a Rivalda kötetek között töltötte legtöbb idejét. De minden mást is elolvasott, ami hozzájuk kapcsolódott.
1: A régi nagy bölény színészeknek az önéletrajzi könyveit nagyon, nagyon imádtam, és nagyon sokat forgattam ezeket a Huszti Pétertől Rutka Éváig, tehát hogy nem csak a nőkét. És azt éreztem, hogy annyi közös van, amit itt találok, gondolatok, fájdalmak, szerelmek, veszteségek, hogy ezekből a naplókból kell valamit összeraknom, amit én egyébként a saját szavaimmal vagy nem mernék, vagy nem érzem olyan fajsúlyosnak elmondani, és akkor ez így egy szerep lesz.
0: Egy színésznő mikor jut el odáig, hogy legyen egy önálló estje?
1: Én csodálom azokat, akik kiállnak egy órát, másfél órát, mert ez egy nagyon-nagyon nagy dolog szerintem, és ez nekem azt éreztem, hogy ez majd az utolsó utáni dolog lesz. Meg, hogy nem merek egyedül, ez is bennem volt, és aztán rájöttem, hogy én a Pintér Béla is társulatában vagyok, és tulajdonképpen eléggé aktívan és elfoglaltan vagyunk ebben a kis társulatban, de hogy miért ne lehetne még egy plusz dolgot így a sok elfoglaltság mellé, és elkezdtem ezeket a naplókat összerendezni, és Blaha Lujza lett a sorvivő, vagyis az ő naplója is ártatlan, naív, nagyon tiszta gondolatai, és szépen ebbe beleraktam még több nagy színésznőnek az életének a részleteit, és tulajdonképpen a Tordai Teri mondta, akinek meséltem az ötletemről, hogy valahogy fogalmazzam meg az egyedül létet ebben, a szépségét ennek a dolognak, nyilván a mélyét is.
0: A színészségnek, vagy a színésznő létnek?
1: Igen, és hát annyira sok érdekes dologgal találkoztam a gyűjtögetés alatt. Blaha Lujza is körülbelül 3 éves korától már sodródott a szüleivel, és a katonazenekarral, és ennek a tulajdonképpen itt cigány életnek a gyönyörűségeivel, a nemzet csalogánya, de kiskorában ugye őt kis csivitelő ott futkosott mindenki lába alatt, színpadon, színpad alatt, szekéren, lovak között, és ezt a nevet kapta, hogy Cukorbaba. És nagyon tetszett ez a név, mert hogyha mondjuk angolul lenne, akkor teljesen más jelentése van a mai világban ennek a szónak.
0: Mindegyik életében van valami olyan, ami téged megszólít.
1: Mindegyikben van, tényleg? Igen. Mm-hmm. Igen, olyan érdekes, hogy némelyik iszonyú mélyen, szomorúan, fájdalmas, és hogy van egy színésznőm, aki meg végletekig pozitív, és úgy tud visszanézni, hogy minden megérte. És van, amelyik színésznőm meg meghalt a szerelme, és nem tudott tovább lépni. Miközben azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb, legnagyobb volt. A napló részletekben például Sota Irénnél nagyon szépen ott van, hogy igen, január 3, nagyon beteg vagyok, nincs kedvem semmihez. A nap se süt, éhes se vagyok, de ha eszem, nem akarok elhízni. Szóval nagyon színes, vagy akár az, hogy a Blaha Lujzánál, hogy kedves naplóm, teljesen máshogy fogalmaz nyilván 1903-ban, mint valaki 1980-ban, de annyira szép összehasonlítani, hogy beszéltek ezek. A Blaha nekem nagyon mesés, sokkal megfoghatatlanabb. Egy pár gramofon felvétel maradt meg az ő csillogó csalogány hangjából, meg 2 néma film, amiket utált, mert ott nem hallatszódott, úgyhogy ezt a vonalat ő nem is akarta így folytatni például, már hogy a filmezést, és a többiek, akár a Rutkai, akár a Psota, akár a Gobbi, meg szívbe markoló. És hát nyilván az egészet összeköti az, hogy ez én vagyok. Mindegyik mondatban megtaláltam magamat, a gyerekkértésben, a szerelemféltésben, hogy Blaha Lujza imádta Füredet, Csopakot, a hajókat nézni. Szóval nagyon, nagyon én vagyok, és egyébként nagyon sok emberrel beszélgettem. Tehát beszélgettem Sándor Pállal, mert hogy Karádi Katalin legutolsó interjúja nagyon érdekes. Az élete sötétebb, gyötrőbb oldalairól, és sok mindent mesélt nekem erről a Pali, ami végül nem került bele abba az utolsó interjúba, de hogy olyan szép, hogy verset is mond. Én nem vagyok egy versmondó lány, de ahogy ott Karádi elkezdi, vagy akár elkezdi énekelni a dalait, az nagyon megindító, és ez nem egy zenés est, hanem bele-bele kezdek ezekbe a nagyon ismert dallamokba, amik azokhoz a színésznőkhöz kapcsolódnak. Nagyon érdekes volt, hogy nem engedte, ugye, hogy közelről vegye a kamerám, és még mielőtt bekapcsolt a kamera előző nap meg. Mindent mondott magáról, és utána másnap, ahogy indult a felvétel, meg nem úgy nyílt meg, és elmondja, hogy mi fáj, de utána oda mondja, azt is hozzáteszi, hogy nagyon szeretem az embereket, nincs olyan, akit nem szeretek. És közben meg, hát mik történtek vele?
2: Van arról szó például ezekben a vallomásokban, hogy ők az ismertséget hogyan viselték?
1: Igen, hogy megismerik, hogy tisztelik, hogy nagyon jól esik nekik. A Honti Hanna is mondja, hogy ő soha nem érezte magát egyedül, mert mindig ott voltak a barátai, az utcán az emberek, mindenhol, ahol megismerték, és hát mindenhol felismerték őt, tehát ő így fogalmaz, hogy emiatt ő soha nem érezte egyedül magát. És közben egy színésznő meg azt gondolja, hogy semmi vagyok, és nem ér semmit az életem, pedig itt van teli a lakásom díjakkal és elismerésekkel. Nagyon szép.
2: Nem beszéltünk még a szerelemről, és lehet, hogy a Blahalúza életéből nem tudjuk ezeket a szerelmeket.
1: Ez az előadás erről is szól. Például ő bevallja, hogy ő háromszor is volt férnél, de sosem volt szerelmes. Miközben úgy beszél ezekről a történetekről, hogy velejéig szerelmetes szavakkal rajzolja körbe ezeket a szakaszokat az életében. Hozzátéve, hogy igen, ő 19 évesen már megözvegyült, tehát akkor még nagyon tinédzser az ember, szóval menni kell tovább. És akkor van a másik véglet.
2: Sota Irén, aki pedig elképesztően impulzív életet élt, szerelmi életet élt.
1: Igen, és ez érdekli a közönséget, szóval, hogy igen, hogyha egy pletykalap elején jelenik meg, akkor az pletyka, de egyébként meg tények, hogy kihez vonzódott, akár egyszerre több férfihoz. Izgalmas és tök szép, hogy ezekről lehet beszélni, és ez az előadás örömet is okoz, és nagyon elgondolkodtat, és akikkel eddig beszéltem, azok tényleg azt mondták, hogy valami nagy dolog ment át rajtuk, és ettől boldog vagyok. Mindig is érdekeltek ezek a nagyok, és mindig akartam valamit velük kezdeni, és ők már nagyon megfoghatatlanak, és tök jó egy kicsit megfogni őket, vagy visszahozni, vagy itt tartani őket.
3: Blahalúza születésnapján holnap látható legközelebb. Fodor Anna Mária Cukorbaba című egyszemélyes produkciója este 7 órától, a helyszín a Lóvasút, és ezentúl egyébként rendszeresen látható majd itt az előadás. Ez azért is különleges kapcsolódás, mert több nagyszerű színésznő, például Rutkai Éva és Gobi Hilda élete is kötődött Budapest ezen részéhez, a hegyvidékhez.

Mi minden inspirálja az alkotókat? Miért érdekes alap egy már jól ismert irodalmi mű, vagy sok-sok talán elfeledett dokumentum, régi napló, vallomás, interjú? Ez volt ma a Fókuszban, a Szabadpolcban, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a technikai munkatárs Pór István nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Olá Andrea.

0: Jó reggelt kívánok! Szeptember 8-án, kedden, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök tegnap az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt. A miniszterelnök emellett megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és honvédelmi állománynál. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a benzin esetében 595, a dízel esetében 615 forintban határoznák meg literenként. Javaslatuk szerint csak magyar rendszámú járművek tankolhatnának védett áron, a kis benzinkutak pedig támogatást vehetnének igénybe. Feljelentést tett a Waberers korábbi állami finanszírozása miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Kapitány István tárcavezető elmondta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank két ügyletben 77 milliárd forint értékben vásárolt a vállalat kötvényeiből. A gyanú szerint több milliárd forintos kár is érhette ezzel az államot. A cég visszautasítja, hogy jogellenesen járt volna el. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyárkapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. Repülőtéri takarító munkásokat szállító járművet roncsolt össze az a teherszállító repülőgép, amely vasárnap túlfutott a leszállópályán Miami-ban. A Boeing 767-es a kijelölt pályát elhagyva maga alá gyűrt és ketté szakított egy kis buszt, amelyben 7 munkás utazott. A gép ezután a kerítést kidöntve egy terepjáróval ütközött, végül pedig egy autótelepen állt meg. A balesetnek 5 halálos áldozata és 5 sérültje van. Az ügyben jelenleg is tart a vizsgálat. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. A 200 millió eurót egyebek mellett a kritikus fontosságú ásványi anyagokkal, a műholdas kommunikációval és a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre szánják. Lőfegyver birtoklása miatt rövid időre őrizetbe vették Bernie Ecclestont. A Forma 1 korábbi vezérénél az egyik Lisszabon közelében lévő repülőtéren találtak egy vadászpuskát a rendőrök. A fegyverhez tartozó engedélyt azonban nem tudta bemutatni a 95 éves üzletember, később azonban a hatóságok elengedték. Ecclestonnál már korábban is találtak fegyvert reptéri átvizsgálás alkalmával. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 21 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 15-20 fokot mérnek. A Dunántúlon, a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, másutt derült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható. Eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután általában 28-34 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal. 4 óra múlt, 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza hajnali című műsorában néhány napon át az egyik legnépszerűbb erdélyi zenekar, a Százcsálási Banda felvételeit hallhatják. Kevés falusi zenekarnak jelent meg annyi lemeze, mint a csávásiaknak. Az elsőt még Romániában az 1980-as évek végén adták ki. Ennek a Bakelit lemeznek az anyaga Páva István helyszíni gyűjtései alapján készült. Aztán a romániai forradalom után, ahogy megszűntek azok a korlátozások, amelyek egyértelműen az anyaország és a kinti magyarok kapcsolattartása ellen voltak érvényben, egyre többen kerekedtek föl, hogy hosszabb időt töltsenek azokban az erdélyi falvakban, ahol még sokkal elevenebben maradtak fönn a hagyományok. Immár arra is lehetőség nyílt, hogy az egyre jobb felvételi technikával részletesebb gyűjtések készüljenek egy-egy kiváló zenekarral. A 90-es években így fordult a figyelem a dicső Szentmártonhoz közeleső kükülőmenti falucskának, Százcsávásnak a zenéjére. Az ottani muzsikusok sorra megjelenő felvételékkel néhány év alatt olyan ismertek lettek, hogy egyre több helyre hívták meg őket, hamarosan Nyugat-Európába, sőt még az Egyesült Államokba is eljutottak. Sikerüket elsősorban a régies, ugyanakkor rendkívül energikus és virtuóz játékuknak köszönhetik. A kükülőmenti zenére általánosan jellemző, hogy a ritmus és harmónia kíséretet adó háromhúros brácsa csak egyszerű dúrakkordokat játszik. A csávásiaknál sincs ez másképp, többek közt ezért is érezhetjük egzotikusnak, akár régiesnek ezt a zenét. A hajdani bőgősök meg inkább ritmusjátékosok voltak. A felvételek idején még bélből vagy acélsodronyból, esetleg műanyag szigetelésű villanydrótból készültek húrjaik, amik nem feltétlen adtak ki tiszta hangokat. De figyeljük meg, ahogy rákezd a zenekar, eszünkbe sem jut, hogy gitárhúrral szerelt hegedűket, ütött-kopott brácsát bőgőt hallunk. A Százcsávási Banda felvételeit megjelenésük időrendjében játsszuk le. A soron következő negyedik lemezen a jól ismert felállásban muzsikálnak. Jámbor István Dumnyezu a prímás, Mezei Levente Leves és Csányi Sándor Cilika hegedül, Mezei Ferenc Csángáró és fia Jámbor Ferenc Tocsila kontrázik, Csányi Mátyás Mutis bőgőzik. A falusi kórusból Erdős Csinga István és Erdős Dádá János énekel. Az 1998-ban megjelent CD-n csárdást, szökőst, féloláhost, valamint asztalinótákat hallunk.

0: Kedves hallgatóink, a Százcsávási Banda megjelent albumaiból válogattunk. Erdélyi Küküllőmenti népzenét hallottak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Berek Janikó vagyok. A felvidéki és vajdasági magyar iskolások után mára-mára kárpátaljai és a romániai magyar diákok számára is megkezdődött az új tanév. Mai adásunkban erről számolunk be. Most következzenek a részletek. A kárpátaljai magyar iskolák és az egyházi oktatási intézmények ünnepélyes tanévnyitóját a hétvégén tartották Nagyberegen és Beregszászban. A háborús nehézségek ellenére mindenhol elindult az oktatás. A magyar iskolák első osztályaiban több mint 900 gyermek kezdte meg tanulmányait, ami reménykeltő. Iváncsik Attila riportja.
2: Négy kárpátaljai református líceumban 660 tanulóval, 14 református óvodában pedig 210 gyermekkel indult el az oktatás. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a beregszászi tanévnyitón kiemelte. A magyar kormány kiemelten támogatja a Kárpátalján élő magyar közösséget.
3: A Tisza kormány megtartva mindazt, ami jó és folytatásra érdemes az elődök munkájából, erejéhez képest mindent megtesz, hogy segítse a kárpátaljai magyar oktatás szereplőit, az óvodától, a közoktatáson át, egészen a felső oktatásig. Így folytatni fogjuk a Zrínyi Ilona kárpátaljai magyar támogatási programot. Csak program keretében támogatjuk a kárpátaljai magyar pedagógusokat, valamint hozzájárul az óvodások és a kisiskolások étkeztetéséhez is. A törekvésünk az, hogy a következő időszak magyarság politikája egyre inkább a helyi tapasztalatokra és helyi igényekre épüljön. Mert az a meggyőződésünk, hogy egy közösség jövőjét nem Budapesten kell eldönteni, hanem az érintett közösségekkel egyetértésben közösen kell megalkotni.
2: A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség a Nagyberegi Református templomban tartotta meg központi tanévnyitóját. A háborús helyzet ellenére a magyar iskolák első osztályaiban több mint 900 gyermek kezdte meg tanulmányait, ami reménykeltő, hangsúlyozta Rossz Ildikó, a KMPS elnöke.
4: Tavalyi elsősökhöz képest mintössze 10%-kal csökkent az elsősök száma, annak ellenére, hogy a háború negyedik éve tart. Megindultak az első osztályok, ami számomra örömteli. Voltak helyzetek, ahol küzdeni kellett az oktatási intézményekért, így például Rahón nem akarták a magyar osztályt indítani, valamint a Fornos iskolának nincs igazgatója, és össze akarják vonni a Dercenivel, ez még gond, ami megoldandó. Csapon nem akarták megindítani a 10. osztályt, de a szülők erőteljes fellépése és társadalmi szervezetek támogatása kapcsán végül is megindult, ami azt jelenti, hogy ott is lesz 10. osztály. Ez örömteli, és készülni kell arra, hogy a következő évben áttérünk az európai rendszerre, tehát 27-től kezdve nem mindenütt lesznek liceumok, ez egy új kihívás. Új kihívás az, hogy következő évtől az Ukrajna történetét és ukránul kell tanítani, és nagyon remélem, hogy akkorára elfogadják azokat a törvényeket, amelyeket kitárgyalt Magyarország Ukrajnával.
2: A kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitóján Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte. A magyar kormány garantálja a kárpátaljai magyar oktatási intézményrendszer folyamatos működését és támogatását.
5: A támogatások meg a szakpolitikák áttekintése során abszolút prioritása volt Kárpátaljának, ez volt a miniszterelnökségnek a koncepciója, amit jogosnak érzünk és követtünk. Ezért a kárpátaljai egyetemi, liceumi, iskolai és szakképző intézményeknek a finanszírozását tekintettük át és biztosítottuk és folytattuk, miközben ugye folynak a Magyarország-Ukrajna közti két oldalú tárgyalások, amelyek szerintem egyébként ígéretesek és irányba mutatnak. Szerettük volna azt is kifejezni, hogy a kárpátaljai magyarsággal mi külön is foglalkozunk, és a magyar-magyar kapcsolattartás az más téma, mint a Magyarország-Ukrajna közti bilaterális, de egy másik szint.
1: 25 évvel ezelőtt vehette használatba teljes mértékben otthonát az aradi Csíki Gergely főgimnázium, amely a kommunista rendszer bukása után nyerte vissza önállóságát. Azonban 2001-ig kellett várni arra, hogy az aradi magyarság közadakozásából született épületből, az egykori katolikus gimnáziumból kiköltözzön a román szakközépiskola. Akkor lett igazán önálló magyar iskola központ, amelyben immár a bölcsődétől az érettségig anyanyelvükön tanulhatnak a magyar diákok. Erre is emlékeztek a mai aradi tanévnyitón, amelyről Pataki Lehel Zsolt számol be.
6: Spir Tünde iskolaigazgató arról beszélt, hogy rendhagyó módon a részcsengő szólalt meg az idei tanévnyitó ünnepségen. Miért is?
7: Mert éppen 25 évvel ezelőtt, 2001-ben volt, amikor az itteni román középiskola elköltözött, a Henrik Vanda, és a közeli zárda épületéből az 1-8 osztály ide költözött ebbe az épületbe. Akkor lett ez az iskola egy olyan magyar egységes iskola, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig tanulhatnak a diákok. Az elmúlt 25 évben még hozzánk csatolódott a kincskereső óvoda, a bölcsödénk is lett.
6: És ebben a tanévben hány diákjuk van?
7: 600 körül vagyunk most is, viszont nagyon nagy öröm számunkra, hogy nem csak az, hogy két előkészítő lett, de összesen 38-an vannak. 5. osztályban is megvan a 2 osztály, és a 9. be is indult, nagyon nagy létszámú osztályokkal.
6: Barbóc Izabella, Arad megye főtanfelügyelő helyettese.
8: Közel 2000 gyermeknek és diáknak csengettek ma be Arad megyében. Itt értem a bölcsödéseket, óvodásokat és az iskolásokat. 16 helyszínen indult iskolai oktatás az idén. Öröm számunkra, hogy sehol nem szűnt meg.
6: Már hagyomány, hogy a tanévnyitó ünnepségek alkalmával a Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad megyei szervezete közösen hoztja ki az előkészítő osztályosoknak az iskolatáskákat. Faragó Péter, kormányfőtitkár helyettes, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke.
9: Több mint 10 éve kerül kiosztásra Arad megyében minden magyar előkészítő osztályba iratkozott gyermek számára az első iskolatáska, illetve az iskolatáskában pedagógusokkal egyeztetve mindig elhelyezünk pár olyan taneszközt, amelyekre szükségük lesz a kisdiákoknak. 138 iskolatáska kerül kiosztásra. Örülünk, hogy ezekben a nehéz időkben, amikor a hétköznapi élet sem egyszerű, a tanévkezdés pedig nehéz anyagi terhek elé állítja a családokat, egy ilyen segítséget tudunk nyújtani a szülőknek.
6: A diákokat a tanulók nevében Angel Orsolya köszöntötte.
10: Amikor felkértek erre, akkor eléggé meghatottam, mert rájöttem, hogy ez tényleg az utolsó első napom. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit üzenjek, és pont tegnap voltam félmaraton szaladni Budapesten, ezért az első dolog, ami eszembe jutott, hogy félmaratonon is megvannak a nehézségek, megvannak a kihívások, ilyen lesz, mint minden tanév, ez a tanév is a diákoknak, de biztos, hogy a célvonalba fognak érni, és biztosan, hogy ügyesek lesznek, és egy sikeres tanév lesz az idei is.
1: Marosvásárhelyen a Lazarenum alapítvány székhelyén adták át az ökumenikus segélyszervezet idei csaknem 2 millió forint értékű tanszeradományát, amellyel több mint 200 rászoruló alsó és felső tagozatos diák számára könnyítik meg a tanévkezdést. Erdei Edith Zsuzsanna riportja az ajándékcsomagok átadásán készült.
11: Bíró Katika most vette át a tanszercsomagot.
12: Kaptam tortartót, ami pont jól fog. Kaptam ecseteket, színes ceruzákat, radír, pixelt, körzöt, temperát, nagyon szép színekkel, és ilyen gyors ragasztót. Van még itt, ahogy látom, egy hegyző és egy olló.
11: És hát ugye a rengeteg füzet.
12: Igen.
11: Örülsz neki?
12: Nagyon örülök. A füzetek is kellenek, mert sok órám lesz, sokat írunk, és akkor jól fog.
11: Most kezded a 9. osztályt a Marosvásárhelyi Sportliceumba, ritmikus gimnasztika osztályba felvételiztél sikerrel. Milyen gondolatokkal kezded a középiskolai éveket?
12: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az osztályom, új tanárok, és remélem, hogy minden jól fog sikerülni.
11: Nem csak egy ajándékcsomag van itt melletted, hanem még egy, a testvérednek viszed.
12: Ő 3 évvel nagyobb, mint én, most 12-be megy, és a nyár elején dolgozott, most abba hagyta, hogy inkább a tanulásra koncentráljon.
11: Tehát a nyári szünidőben diákmunkával pénzt keresett.
12: Pontosan.
11: Mondd csak, az, hogy a Lazarenum alapítvány figyel rátok, és hát még sok más családra, meg gyerekre, ez szerinted milyen hatással van a családok életére?
12: Szerintem nagy boldogságot kapunk, és sok figyelmet, szeretetet, szóval nagyon örülök ennek.
11: Katika édesapja Bíró József.
13: Sajnos nehéz nekünk. A feleségem első fokú rokkant, és egy szobás garzonban lakunk itt Marosvásárhelyen. Én a tiszteletes asszonyt nagyon régóta ismerem, már mióta megszülettek a lányok, nagyon sokat segített, és az ökumenikus tervezet minden évben itt az iskolakezdéskor segít ad, és húsvétkor vagy karácsonkú mindig támogatást kapunk, meg ajándékcsomagot kapnak a lányok, és köszönjük nagyon szépen.
11: A Lazarenum Alapítvány elnöke Fülöp G. Dénesné és Suba Ilona.
14: Az ökumenikus segélyszervezet már 15 éve segít minket. Segít élelemmel, gyakorta, tehát karácsony körül, vagy húsvét körül, tehát a nagy ünnepeink alkalmával, vagy pedig ősszel az iskolatan felszerelésekkel, és ez egy nagyon komoly segítséget jelent.
11: Hány gyerek részesül a tanszeradományokból?
14: 200-250 gyerek biztos. Hülpösön van egy iskola, ahol csak ott van 40 gyerek. Pajda-Szent Iványon vannak gyerekeink, illetve családok, akiket szoktunk támogatni, és Nagysármáson van egy olyan iskola, ahol szintén itt is szoktuk a református, a katolikus iskolát támogatni. Tehát ahová csak tudunk, mindenhová küldjük.
1: Kezd a tanévet Márton Áronnal. Ezzel a jelmondattal szervezett biciklis zarándoklatot az Erdélyi Mária út egyesület. A Csíkszentdomokosról Csíksomjóra tartó lelki program vezetője, Böjte Csaba Ferences szerzetes és Ozsváth Judit kolozsvári egyetemi oktató volt. Az indulás előtt, amint egy 50 diák és pedagógus felkereste a szentéletű néhai püspökről elnevezett helyi múzeumot, az indulásnál csíkszeredai tudósítónk Bíró István is jelen volt.
15: Távolságunk kell tartani egymástól, azért időben tudja helyékezni, ugye főleg a sikos is lesz az út.
16: Az előbbiekben Péterfi Attila Csongor, a Mária út egyesület elnöke instrukciókkal látta el a diákokat, a biciklizőket, hogy mire kell figyelni az úton. Milyen céllal szervezik ezt az zarándoklatot innen Csíkszentdomokosról Csíksomjóra?
17: Tavaly Főce Imre plébános atya szervezte meg első alkalommal a tanévkezdő bicikli zarándoklatot Madévfalváról Csíksomjóra, és úgy gondoltuk Csaba testvérrel, hogy jó lenne, ha ennek folytatást adnánk, és minden évben lenne Csíksomjóra kimondottan egy biciklis zarándoklat. Azért is, hogy a fiataloknak még inkább tudatos legyen a tanévkezdés, ugyanakkor a közösségi élményben is részesüljenek, valamint kapjanak olyan lelki élményeket, amelyek segítik a tanévkezdésben.
16: 6-7 felcséki településen karikáznak át Csíksomjóig, innen hányan indulnak?
17: Olyan 50-en vagyunk, bízunk benne, hogy amire megérkezünk a háladó szentmisére, közelítjük majd a 100-at is akár.
16: A csíkszentdomokosi római katolikus templomban rövid imádságot mondott Böjte Csaba ferences szerzetes, majd elővette a bicikliét és nyerekbe pattan, innen zarándokolnak Csíksomjóra.
18: 1907-ben Márton Áron is, gondolom itt elbúcsúzott a szülőfalujá, és összesen ketten mentek abba az évbe Csíksomjóra a ferences főgimnáziumba, és mi is gondoltuk, hogy elbúcsúzunk innen Domokosról, Márton Áron év van, és biciklivel elmegyünk Csíksomjóra. És ott egy szentmisébe imádkozni fogunk a szülőkért, pedagógusokért, de főleg a gyerekeké, hogy a 2026-27-es tanéven Isten áldása legyen. Gondolom, hogy Márton Áron menyek országából közben jár értő, hogy tényleg valóban kérések meghallgatásra találjanak a mindenható Isten előtt.
16: A zarándokok kedvét az esős időjárás sem szegi, hiszen esőkabáttal felkészülve, úgy látom, jó kedvel indulnak erre a zarándoklatra.
19: Boros Melinda vagyok, iskolai tanácsadó. Az iskolakezdés, az évkezdés az mindig nagy izgalommal jár. Én nem csak tanárként, hanem szülőként és édesanyjaként is vagyok érintve. 3 gyerek édesanyjaként, úgyhogy mindig ilyenkor ezt az izgalmat, a új évnek az örömét, meg a kihívásait, meg a nehézségeit, úgy szeretném most ebbe a zarándoklatba a Jóisten elé tenni, és a gyermekeimet, a szeretteimet, és az ő szeretteiket a Jóisten elé vinni, és ebbe az évbe pedig kérem a Jóisten áldását az ők életükre, és nem utolsó sorban én, mint pedagógus, nekem is jól jön az, hogyha lelkileg is készülök erre a nem kis kihívás jelentő munkára, és ezt szeretném a Jóisten elévinni a Somjói Szűzanya lábához.
20: Maxim Krisztián. Én azért döntöttem úgy, hogy részt vegyek ezen a zarándoklaton, mert szeretném kérni a Jóistent, hogy jobbjon mindenkit ebbe az iskolai tanévbe.
1: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. A korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Kosztolányi Dezső szépernőt a szavak tüdeményes művészeként, a magány és a csendes fájdalom költőjeként méltatta. A költő versei mellett írt sanzonokat, kuplékat, alkalmi és gyermekverseket is. Szépernő verseiből válogattunk.
3: Én így szerettem volna élni. Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, a járdán osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni ami állat, érinteni minden fűszálat. Imádni végtelen sereggel a napot, ha fellángol reggel, és énekszóval összejönni, az esti csillagnak köszönni, s testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni.
4: A virág szebb. A virág szebb a világnál, szebb az álom a virágnál. Szebb a tenger, mint az ember, szebb a felhő, mint a tenger. Hervat levél szebb a napnál, szebb a hó a füves földnél. Naplemente szebb a napnál, holdas éj az alkonyatnál. Fecske szép, ha száll, ha játszik, szebb, ha tűnik, s már nem látszik. Szép a zene zengvén zengve, szebb, ha elhalt csuda csendje. Szép megnézni festett képet, aki hátrább-hátrább lépett. Szép a visszhang, ha beszélnek, szebb az emlék, mint az élet.
5: Tiszapart. Ül egy szegény halászember kettesben a néma csenddel, ott ül füst nélkül pipázva, a tolvaj hálót vigyázza. Kezdi a hálót emelni, halat nem tud benne lelni, póklábak megint leszállnak, kút, kazal, fa, alva állnak. Áll a nap fenn, áll a felhő, nem jön fecske, nincs egy szellő. A víz nem látszik, hogy folyna. Isten, mintha bóbiskolna. Talán el is felejtette, hogy a földet teremtette, a Tiszát is beletette, a halászt is leültette.
6: Valami. Szél volt, amit mely ellobog. Egy ernyőt fel nem fordítottam, egy rózsaszálat meg nem törtem én. Felhő voltam, gyors égi füst, vonagló szárny, úszékony álom. Egy árnya sem maradt, nem lett eső. A szívszorulás voltam, a sóhaj, a messzenézés, csönd, két szó között, a fölcsengés, az elcsodálkozás.

Szépernő verseit Szabó Sándor, Mór Marianna, Mensáros László és Ráckevei Anna olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Tisztelt szerkesztőség! A rádió híradásaiban hallottam azt a mondatot, hogy a magyar tározók töltöttsége biztosított. A mondat helyesen úgy jó, hogy a magyar tározók töltöttsége biztosítva van. Ágnes észrevételére is válaszol mai műsorunkban Blankó Miklós. Takács Tibor kérdezte.
1: Igaza van-e a kedves hallgatónak, amikor azt írja, az a mondat, hogy a magyar tározók töltöttsége biztosított, az germanizmus?
2: Valóban igaza van a levélírónknak, egy nyelvi babonával találkozhatunk, ami azért is nagyon érdekes, mert gyakorlatilag ez egy közel 200 éves nyelvi babona, 19. század óta valahogy itt ül rajtunk. Méghozzá az a nyelvi babona, hogy amikor a létigével határozói igeneves szerkezetet alkotunk, akkor az germanizmus, és ahelyett egy befejezett melléknévi igenevet használunk. Tehát valóban a biztosítva van, ugye ez a létigés határozó igeneves szerkezet, ugye a vave plusz a létige, és ehelyett egy befejezett melléknévi igenév itt a biztosított. És rögtön példákat is mondhatunk, ha a most éppen évfordulós Madácsot idézzük, be van fejezve a nagymű. Hát egyáltalán nem mondhatjuk, hogy magyartalan. De az a bizonyos rácsos kapu is zöldre van festve, a népdalra gondolunk, és hát bizony Gábor Áron rézágyúja is fel van virágozva, és nem pedig felvirágzott. A 14. századtól a magyar nyelvben ott van ez a vave vámvén szerkezet, a nyelvemlékeinkben is megtalálhatjuk, és pont, hogy a befejezett melléknévi igeneves szerkezetnek a ehelyetti felcserélése az, ami valójában germanizmus, és bizonyos helyzetekben egyáltalán nem indokolt a használata.
1: Tehát a magyar tározók töltöttsége biztosítva van, ez a jó megoldás.
2: Így van, biztosítva van. Ez a helyes.
1: Ez azért is érdekes, mert sokan pont fordítva gondolkodnak erről, és éppen a vave-vámvén szerkezetről gondolják, hogy germanizmus, így aztán kerülik a használatát messziről.
2: Ugye van, amikor a magyar nyelv nem engedi ezt a vave-vámvén szerkezetet, ez ugye a macska fel van mászva a fára, ugye mindig ezt szoktuk mondani. Ott valóban a macska felmászott a fára, ott ugye egy egyszerű múltidővel fejezzük ki. De itt nem erről van szó, mert itt ugye amit helyette adunk, hogy biztos az ugye egy befejezett melléknévi igenév, nem pedig egy múltidejű ige. Van, amikor használjuk a vave-vámvén és plusz létige szerkezetet, van, amikor pedig valóban kerüljük, mert egy felesleges körülírás, túlírás az, amit ezzel tennénk.
1: Molnár Imre a tiltó táblákon olvasható szavak sorrendjével kapcsolatban írt levelet, például a folyóban fürdeni tilos és életveszélyes szerinte úgy hangzik, mintha a tiltás fontosabb lenne az életveszélynél. Úgy gondolja, az életveszélyes és tilos sorrend lenne a jó.
2: Először is kezdjük azzal, hogy ugye az és az mindig egy mellérendelést jelent, tehát alapvetően a két rész, a két dolog, amit egymás mellé rendelünk, az azonos értékű. Nyilvánvalóan a sorrend azért az kifejezhet valamiféle rangsort, itt a nyelvhasználó is erre gondolhat, hogy az életveszély az egy fontosabb dolog, mint az, hogy megtiltjuk az adott dolgot. De egyébként ugyanezt a logikát pedig megfordíthatjuk, hogy tilos, mert életveszélyes, hogyha nem és tennénk oda, tehát az egyikből következik a másik, hiszen a legfontosabb az, hogy tilos, az már csak egy fajta indok, hogy azért is tilos, mert életveszélyes. Ez egyszerűen egy, mondhatjuk, hogy állandósult szerkezet, rendszeresen találkozunk vele, tilos és életveszélyes, így szoktuk írni. Természetesen érthető az, amit itt a levélíró mond, de az egy, mondhatjuk, hogy személyes logikát tükröz, és a nyelvhasználati gyakorlatban egy másik fajta gondolkodás. Mód az, ami rögzült.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: műsor ajánló.
1: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét. Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután fél négytől műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-án kedden Mária és Adrián napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Víz már alig van, de a vízőrzők még küzdenek, kiszáradt a Tarnapatak. Részletek a hírek után.
3: Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Ma is túlnyomóan derült, napos idő várható. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakcióvezetői a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetési módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. A tárcavezető emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Hozzátette, az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány döntése értelmében megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és biztosítják állami finanszírozásokat. Az új tanévben 73 szórványbeli iskola magyar kis diákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. 13 Szórvány megyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást. A szülők szeptember 15-ig írathatják be gyermekeiket. A kezdeményezés célja az anyanyelvű oktatás megerősítése és a magyar közösségek identitásának megőrzése. Idehaza elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 20 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 15-19 fokot mérnek. A Dunántúlon, a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, másutt derült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható. Eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 5 óra múlt 5 perccel.
0: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, mit kínálunk műsorunk első fél órájában, a szerkesztő Kulik Bence. Inni még van mit, de a sárfürdő nagyon hiányzik. Az aszályt a biva is nehezen tűri.
4: A bivajnak szüksége van dagonyára, nagyon szereti hűteni magát. Nyilván 100 litert megiszik ilyenkor naponta, és mivel vízkorlátozás van itt a Zala menti falvakban, ezért örülünk, hogy itatni tudjuk őket.
2: 2000 négyzetkilométernyi vízgyűjtő terület eltűnő patak, kiszáradt a tarna.
5: Borítékolható, hogy ezekkel a száraz szakaszokon nem maradnak meg halfajok, bár benépesülhet újra a tarna, ez a hal közösség ez nem biztos, hogy olyan lesz már, mint korábban volt.
2: Fél hatig jövünk a részletekkel is, és ha önöknek is van tippük, kérdésük, véleményük, írjanak nekünk. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Mindenkinek csóválja a farkát, de a fehér köpenyt, hát azt utálja. Az állatorvosi vizitet kutya kötelessége tűrni a kutyának, ám nem árt, ha erre tanítjuk is házi kedvencünket. A gazdik egy része beírja egy egyszerű nyugtatással, ne félj kicsim, nem fog fájni. Lorászkó Gábor állatorvos szerint azonban nem ez a jó irány. Kérdések Kulik Bencétől és önöktől.
6: Hallgatón kérdezi. Tisztelt doktor úr, 6 éves keverék kutyánk, nagyon jól nevelt, általában nem ugat és nem szokott morogni. Az embereket gyerekekkel együtt nagyon jól viseli, soha nincs egy rossz vakkantása. Viszont amint állatorvoshoz kell vinni, agresszívá válik. Elkezdi mutatni a fogát már a kocsiban, és amikor ki kell venni, volt, hogy oda is kapott. Bent a rendelőben teljesen meg van őrülve, néha már a dolgozókat is féltem. Mit lehetne tenni? Nem szeretném, hogy az állatorvosi vizitek traumatikusak legyenek a kutyának, nekem és a rendelőben dolgozóknak.
7: Kutyák személyiségei különbözőek, és láthatatlanban nem feltételezhetem, hogy a gazdának szerepe volt a viselkedési zavar kialakításában. Viszont a probléma megközelítésében egy másfajta szemléletet javaslok, gondolok most a kedves hallgató megjegyzésére, miszerint nem szeretné, hogy a kutya számára az állatorvosi rendelő látogatás traumatikus legyen. Amikor egy gyerekhez így szól a szülő, például egy fogorvosi látogatás előtt, hogy nem fog fájni, akkor a gyerek tudja, hogy az fájni fog. Ha azt mondja a szülő, hogy finom a krumpli főzelék, akkor az a gyereknek nem fog ízleni. Mi felnőttek túlságosan támaszkodunk a szavakra, és azt hiszük, hogy ha vizet prédikálunk, akkor azt a gyerek és a kutya is annak fogja tekinteni. Csak hogy ők még őszinte lények, értenek minket. Nyilván nem tudom, hogyan kezdődött a kutyával a gond, de a második balhés látogatás után az egész család frázban lehet, mi fog már megint történni a rendelőben, és ez az idegesség tökéletesen felismerhető a kutya számára. Ha nyugodj meg, nem lesz semmi, semmi gond, okos vagy hozzá hasonlók, a farrahány borsónál is kevesebbet érnek, mivel a kutya pontosan tudja, hogy az ellenkezőjük igaz. Először is a család kutya tagjának is van kötelessége. Például az, hogy az állatorvosi vizsgálatot tűrnie kell. A jellemző hiba, hogy ilyenkor a gazda megpróbálja szép szavakkal meggyőzni, megnyugtatni, tájékoztatni, stb., ami valójában csak zajt jelent a kutyának, ráadásul jelzi is felé az ember, hogy nem fogja tudni irányítani. Ez az igazi probléma, és amit a gazda ebből tapasztal, az ennek a tünete. Vagyis nem kell egy kutyával mindent megértetni, elfogadtatni, megegyezni vele. Sokkal inkább a saját nyelve, ha irányítást kap tőlünk. Követelményt, aminek a megszegését a gazda nem tűri. Ha vasalás után földre tesszük a forró vasalót, és a kutya megy oda megszagolni, akkor senki nem kezdi édesdeden kérleni, hanem rákiált, hogy ez még jobb, odaugrik és elkapja a nyakát, visszarántja. Így lehet egyértelműen kifejezni a dominanciát, amire egy kutyának szüksége is van, mert csak rangsorban tud elhelyezkedni. És ha nem mögöttünk van, akkor előttünk, illetve fölöttünk. Márpedig egy kutya nem alkalmas rá, hogy irányítsa az embereket az emberi társadalomban. Tudnám hosszabban is mondani, de most konkrét tanácsot adok inkább. Ha a gazda nem érez elég erőt magában, adja át egy asszisztensnek, aki pedig egy méteres párgával rögtön kösse is be a kutya száját. Szorosan. Semmi baja nem lesz. Nem fullad meg, nem árt a lelkinek sem. Az egójának viszont igen, de az a ki is jár neki. Ha hám volt rajta, javaslom, azt felejtsék el, a kutyák neveletlenségének az egyik vezető oka. Rendelőben talán a póráz és a nyakörv sem elegendő legalábbis az első alkalommal, hanem hurokra kell fogni. Manapság elterjedt, finomsághoz szokott társalgásban durvának hangzik, de két tényt el kell mondani. Egy. Kutyának semmi, de egyáltalán semmi baja nem lesz tőle. Se a nyakának, se a torkának, se a gégének, se a lelkinek. Ez tény, tehát több szót nem is érdemel. Kettő. Az állatorvosi rendelőben ne azt várjuk, hogy az állatorvosnak be kelljen bizonyítani, jobban szereti a gazda kutyáját, mint maga a gazda, sőt, az állatokat elsősorban szereti. Nem ezért keresik fel a rendelőt. Ha egy palacsintát kérek egy étteremben, akkor egy jó minőségű palacsintát szeretnék enni, nem pedig egy szeretettel és jópofasággal sütött odakozmáltat. A minőségi szolgáltatásnak meg kell teremteni a feltételeit, és bájolgás helyett az adott esetben megfékezni, rendre utasítani a kutyát, hogy el lehessen végezni azt a munkát, amiért a gazda az állatorvost felkereste. Szóval nyakörv és póráz, szükség esetén hurok, határozott szándék és szájbekötés. Meg fog lepődni a kedves hallgató, hogy a kutya ezekért utólag nem haragszik, nem áll bosszút, nem fél, egyáltalán semmi rossz nem történik. Csak éppen biztonságosan és rendben lezajlik minden, közben pedig nevelést is kap a kutya. Mindenki nyer vele. Hajrá!
8: Lodászkó Gábor állatorvostól önök is kérdezhetnek, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Néhány szóban a Kárpát-medence időjárásáról. Bécsben gyenge délnyugati szél fúj, 20 fok van. Pozsony erősen felhős, 17 fokot mértek. Kassa szintén felhős az ég, 14 fok van. Kolozsvár derült égbolt mellett 13 fokot mértek. Arad felhőtlen, 14 fok. Újvidéken 15 fok van. És Csíkszereda felett felhőtlen az ég, gyenge északi szél fúj, 4 fokot mértek. 4:06 lesz 4 perc múlva. Nem plüssállat, házőrző. A Komondorban sokan egyfajta bozontos szépséget látnak, pedig a fajta értékét távolról sem a bundája adja, hanem a hűsége. Ez lett a veszte is. A tanyák egykori védelmezőit a II. Világháború végére szinte teljesen kiirtották a fosztogató katonák. A békét kevesebb, mint 20 tiszta vérű egyed élte meg, és csak sok évtizedes kitartó munka árán sikerült stabilizálni az állományt. Ma 6-7 ezer komondor van az országban, a munka azonban ezzel még nem ért véget, figyelmeztet Borbély László, a Társaságok Komondorért Egyesület elnöke. Bicsák Eszter beszélgetése.
9: Alapvetően azt a problémát érezzük, hogy azok a szervezetek, amelyek elsősorban a kiállításon megjelenő komondorokat gondozzák, kezelik, törzskönyvezik, kizárólag, szinte kizárólag küldemtenyésztésre foglalkoznak, és azt helyezik előtérbe, ami, én azt mondom, minden fajta kutyára nézve hátrányos. Tehát amíg csak a küllemüket vizsgálják, nézik, és nagyon minimális belső tulajdonságokra csinálnak egy-két vizsgálatot, addig az egész elmegy egyfajta szépség vonal felé, holott a kutyákat, minden kutyát eredendően valamilyen célra használták. Vadászatra, nyomkövetésre, terelni, őrizni, és a többi, és a többi. Na most, hogyha ezeket a funkciókat nem részesítjük előnyben, és nem gondolkodunk ilyen szemmel, mint a hagyományos emberek, juhászok, pásztorok, akkor el fog veszni az a eredeti funkciója, feladata, tulajdonsága, ami miatt kialakult, és ami miatt olyan lett, amilyen lett. A hajdanán, mert hogy mostanra hosszú szőrben megjelenő, díszesen kozmetikai netán még hintőporozott kiállításon megjelenő kutyákról beszélünk, ami nem pásztorkutya. Már nem pásztorkutya.
10: Az Egyesület pedig éppen, hogy nem a külcsint, hanem a belső tulajdonságokat próbálja őrizni, hiszen a jó pásztorkutya, ami bejön, előzi, ami bent van, megőrzi, és ezek az ösztönök még családi házas környezetben is jól jönnek, nemhogy egy erdélyi esztenán.
9: Egyesületünk azt tűzte célul, hogy az ilyen jellegű komondorokat megpróbálja felkutatni, tesztelni, szelektálni, és utána az így kapott törzsállomány, vagy szakmai nyelven nukleuszállományból kialakítani egy olyan vérvonalat és olyan keresztezési metódust, ami alapján aztán ezeket a tulajdonságokat őrző komondorokat vissza lehet hozni a múltból a jelenbe.
10: Ha jól értem, és most nagyon leegyszerűsítem nyilvánvalóan, amit mond, szépségverseny helyett fajta jelleget keresnek.
9: Funkcionális jelleget, az adott fajtára vonatkozó funkcionális jelleget, igen.
10: Nem véletlenül van körülöttünk ekkora csönd, mert itt is van két komondor, de most, hogy mi itt üldögélünk az akácfa alatt, ennek a két komondornak nincs dolga, és ők ezt pontosan tudják is.
9: Szó szerint így van, ha a gazda beengedett valakit, mint én most ön, akkor ők csöndben vannak, mert tudják, hogy a gazda tudja, mit csinál, nem hülyéskedik. Nekik nincs dolguk.
10: Nekik nagyjából este kezdődik az élet, amikor a család nincs kint, nincs felügyelet, és nekik önállóan kell döntést hozni, és most nem csak erre a kertre értem, hanem hogy a komondor alapvetően így működik.
9: Hát alapvetően így működik, de azért természetesen, ha olyan zajokat hallanak vagy tapasztalnak, amik napközben merülnek fel, arra is reagálnak.
10: 2026 van. Hova kellenek nekünk, hol lehetnek hasznosak ezek a tulajdonságok, amelyeket megmenthetünk egy ilyen ősi magyar kutyafajtában? Mert ha az erdélyi esztenákra gondolok, akkor az értelemszerű. De hát azért itt ma urbanizált környezetben nehezen tudom felfedezni azokat a momentumokat, ami miatt egy komondor fontos, vagy hasznos lehet, mert hogy őnek erre is szüksége van.
9: Aki egy kicsit is egyrészt szereti a kutyákat, másrészt szereti a magyar kutyákat, harmadsorban úgy érzi, hogy szeretné biztonságban tudni a saját területét, akkor egy komondor már a jelenléténél fogva is meghatározó és elrettentő.
10: A területőrző tulajdonság érdekes módon még a szépségiparba vont komondoroknál is működik. Vannak azonban olyan tulajdonságok, amelyek megkophatnak, ezért ezek őrzésére, továbbadására egész módszertan dolgoztak ki. Járják az országot, figyelik a szóba jöhető kutyákat, komoly tesztet végeznek, majd vér- és DNS vizsgálatot, hiszen a tenyésztéshez párokat is csak ezután lehet alakítani.
9: Ha már a felnőtt kölykök rendben vannak, akkor tudhatjuk, hogy a szülők jók voltak és jó utódokat hoztak, és akkor ő belőlük lesz az úgynevezett nukleuszállomány, az alapállomány, és velük lehet az igazi tenyésztést utána folytatni. Tehát ez egy olyan komplex módszer és struktúra, ami egyrészt tudományosan megalapozott, másrészt pedig szakmailag pásztorkutyások által véleményezett módszer. Én azt gondolom, hogy ez támogatásra érdemes, és itt rögtön ki is hangsúlyoznám, hogy ennek a végrehajtásában egyetlen problémánk van csak, a megfelelő finanszírozás.
8: 4:06 múlt egy perccel, 5-6 mázsa izom, ami 4 szürke marha erejével is felér. A puszták legelők négylábú királya a bivaj. A tejét, húsát, igavonó erejét már a honfoglaló magyarok is becsülték. A török háborúk korától pedig komoly stratégiai jelentősége is lett az állománynak. Ők vontatták ugyanis az ágyukat. A bivaj hálás jószág. Ha nincs más, akkor fűvel, sással, kákával is beéri. A pocsolyáknak, dagonyáknak azonban képtelen ellenállni. Szabó László gazdaságában 200 bivaj járja a legelőt. Hogy vészelte át az állomány az idei nyarat? Kérdezte Kobolák Attila.
11: A bivajok és környezetük hogyan élték meg ezt a nagyon meleg nyarat?
4: Hát nem ideális, mert a bivajnak szüksége van dagonyára, nagyon szereti hűteni magát, nyilván 100 litert megiszik ilyenkor naponta, és mivel vízkorlátozás van itt a Zala menti falvakban, ezért örülünk, hogy itatni tudjuk őket, és nyilván a dagonyázásra pedig nem tudunk vizet biztosítani, ezért az ő dolgukat is megnehezíti, nyilván mi sem vagyunk túl boldogok ettől a dologtól, de hát tekintettel kell lenni a községnek az érdekeire. Körülbelül 200 bivajt tartunk, ebben vannak a ternek, az üszők, a kis bórjak. Magyarországon ez egy ilyen közepes méretű állomány. Ezek őshonos állatok, ökológiai módon tartjuk őket, tehát csak öko kaját esznek, amit mi termelünk meg, nem használunk vegyszereket, nem használunk műtrágyát, és próbálunk ökológilag tudatosan gazdálkodni.
11: Az vonzó volt a bivajokban, hogy őshonos állatok? Miért kezdett bele annak idején?
4: Igazából tök véletlen volt, tehát mondhatnám, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Ne olaj vegyem, szerencsés, véletlen folytán. Került hozzám egy jó pár bivaj, ahol megvolt az a lehetőségem, hogy eladjam őket, de az eladó mondta, hogy hát úgyis meg fogom őket szeretni, nem fogom eladni, akkor mosolyogtam rá,

0: beszéltünk már a vízkorlátozásról is, amit a vízhiány miatt vezettek be. Mennyire lehet környezetbarát módon vezetni ezt a vállalatot?
1: Nagyon figyelünk arra, hogy például minden épületünkről összegyűjtjük az esővizet, próbálunk természetes körülményeket tartani a bivajoknak, tehát viszont nagyok a legelőink, vannak hozzá kapcsolódó erdőrészek, ahol tudnak hüsölni. Én azt gondolom, hogy nem annyira rossz bivajnak lenni. De hát, mint a nyár is mutatja, hát azért néha vannak nehézségek, nem fenékik tejföl. Elsődlegesen a bivajokkal megpróbáljuk ezt a kis völgyet regenerálni. Nagyon fontos cél volt kezdettől fogva. Kevesen tudják azt, hogy leromlott mezőgazdasági területeknek így az ökológiai státuszának a növelését, elsősorban a kérődző állatoknak a legeltetésével lehet elérni. Környezetünket akarjuk értékesebbé tenni ökológiai szempontból. Bivajokat egyébként így húsbivajként tartjuk, tehát nem fejjük, semmiképpen nem korlátozunk őket a mozgásukban, nem veszük el a porjakat. A legtöbb bivaj így tud sétálni, nagyokat túrázni, gyakorlatilag, ha itt ez itt, akkor húsként értékesítjük.
0: A bivajok hogyan tudják segíteni a természetet? Említette, hogy felvirágoztathatják akár a völgyet is.
1: Bivajok ilyen négy lábon járó fermentáló gépek, tehát amikor megveszik egyiket az ember számára emészthetetlen cellulózt, akkor ők ezt lebontják, és a trágyájukban elképesztő mennyiségű hasznos baktérium és gomba faj van, ami megtermékenyítőleg hat a növényekre, segíti a biodiverzitást. Nagyon sok olyan növény van, ami csak akkor tud szaporodni, hogyha átmegy például egy ilyen kérdezőnek a tápcsatornáján. Nagyon szépen látszik így 4-5 év után, hogy azok a gyepek, amiket kimérően legeltetünk, sokkal-sokkal jobb állapotban vannak, mint amikor átvettük őket.
0: A fizikai munka jót tesz az ember mentális és lelki állapotának, de közben a bivaj a földön is segít.
1: Hát igen, egyébként mai állattenyésztő azért már nem kézzel kaszálunk, meg nem kézzel szórjuk a szalmát, meg a szénát a bivaj elé, tehát úgy gépekkel. Valójában a mezőgazdaság egy erősen gépesített kollégáim nagy traktorokkal dolgoznak, én számítógéppel dolgozok, de ott vagyunk a helyszínen, az állatok közelsége az kézzelfogható, látjuk, hogy hogyan élnek, hogyan táplálkoznak, figyeljük őket. De ez nem egy virtuális kihívás, ez maga a fizikai élet, és nagyon szórakoztató.
2: 4:06 múlt 5 perccel. 80 ezer kilométernyi csőrendszer, aminek 4/5 már kritikus állapotban van. A vízművekből induló ivóvíz negyede a csapokig sem jut el, derül ki a mérlegekből. A hálózat felújítása, szinten tartása 100 éves élettartamban számolva is évi 300 milliárd forintba kerülne. Ennél azonban eddig nagyságrendekkel kevesebb pénz jutott a karbantartásra. Nos, ezen segíthet egy most megnyíló keret, amire szeptember közepétől pályázhatnak a fenntartók. Nagy Viktória összeállítása.
3: Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz veszik el az előregedett vízhálózatok miatt. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból újulhatnak meg az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, jelentette be a közösségi oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A Vízi Közmű Szövetség elnöke Kurdi Viktor a Krónikának azt mondta, a pályázat első segélyjellegű apró, de fontos lépés.
4: Régóta várja a teljes ágazat azt, hogy az elavult infrastruktúra megújítására vonatkozó fejlesztési és beruházási források rendelkezésre álljanak.
3: Kurdi Viktor hangsúlyozta, az ágazatnak több ezer milliárd forintra lenne szüksége.
4: Én azt gondolom, hogy a pályázat kiírónak szempontja volt az is, hogy az ország szinte minden pontjára, minden vízi közmű szolgáltatója területére jusson pályázati forrás, jusson annyi pénzeszköz, amivel a legfontosabb dolgokhoz hozzá lehet fogni.
3: Kurdi Viktor elmondta, hogy a hazai vízvezetékrendszerek kialakítására már 150 évvel ezelőtt voltak lépések, a teljes országos hálózatot pedig az 50-es években építették meg. Vannak még olyan működő csövek, amelyek több mint 100 évesek. A mostani forrás döntő részét a hálózati szakaszok kicserélésére és felújítására fordítják majd a nyertes pályázók. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának docense azt mondja, az ilyen asszályos időszakokban különösen hatalmas pazarlás az, hogy elszivárog az ivóvíz.
5: A hálózati veszteség most átlagosan Magyarországon 25%, ami elég magas. Ezzel az Európai Unióban valahol az utolsó harmadában állunk a mezőnynek, de vannak olyan országrészek, ahol ez a veszteség 50, sőt több százalék. Ez azt jelenti, hogy minden 100 liter vízből, amit a szolgáltató bead a csőbe, 50 liter jut csak el a fogyasztóhoz, vagy még annyi sem, mert a többi elszivárog a talajba, vagy elfolyik.
3: Németh Zsolt hozzátette, az Európai Unióban van néhány ország, ahol még nagyobb a hálózati veszteség. Ilyen például Portugália, ahol 35%, és Bulgária, ahol pedig 45%. Ausztriában viszont csak 11, Németországban pedig 7% ez az arány.
2: Több mint 2000 négyzetkilométernyi vízgyűjtő terület és 105 kilométernyi meder, amiben lassan már egy csepp

0: víz sincs. Kiszáradt a Tarnapatak. Az észak-magyarországi régió egyik legfontosabb vízfolyásában 41 jó részt védett halfa él. Ám ezt lehet, hogy már múlt időben kellene mondanom, mert néhány még víztartó szakasz már nem biztos, hogy elég a túléléshez. A Bükki Nemzeti Park vízőrzői azonban még küzdenek. Csipkés Roland hidrobiológiai referenst Pilisi Csenge kérdezte.
1: Csörgedezni már nem nagyon csörgedezik semmi. A medernek a mélyedéseiben maradtak vissza olyan vízfoltok, amik jellemzően kis kiterjedésűek és sekélyek, tehát halak számára, meg vízi makroszkópikus gerinctelenek számára. A szitakötő lárváktól kezdve a csigákon át a rákok számára ezek a kis vízfoltok, ezek már nem igazán alkalmas élőhelyek ilyenkor. Persze túlélés szempontjából nagyon fontosak, de mondjuk az oxigén telítettségük, a vízben oldott oxigén mennyisége, az a halak számára az már általában nem elegendő. Az összefüggő vízborítás az már hiányzik a mederből.
2: Ezért mindez asszálya felelős? Ennyire nem volt csapadék?
1: Rettenetes csapadék hiányjal küzdünk. Mondjuk a talaj felső 1-1,5 méterében teljességgel hiányzik a csapadék, tehát a vízmennyiség. Itt nagyon komoly 150, akár 200 mm, mondjuk ha a déli ország részt nézzük, ott már több mint 200 mm csapadék hiányzik a felső rétegéből a talajnak. És ugye a vízfolyásoknak egy jelentős része az a felszín alatti vizekből táplálkozik. Tehát amellett, úgyhogy a csapadék nincs, a talajban lévő víznek a mennyisége is rettentő módon lecsökkent. Ezért van az, hogy noha egy nagy vízgyűjtő területtel rendelkező vízfolyásról beszélünk, például a Tarná esetében is, eljutottunk odáig, hogy szárazra került a meder.
2: Ez hogy érinti az élővilágot itt? Talán több mint 40 halfaj élt korábban a Tarnában.
1: 2022-ben már volt ezzel kapcsolatban tapasztalatunk. Ezek a halfajok, ezek a vízfolyás alsóbb részeiről, vagy mondjuk a Tisza felől újra tudták kolonizálni, tehát be tudták népesíteni a korábban kiszáradt vízfolyás medret is. A Tarna halállományának a kipusztulása borítékolható, hogy ezeken a száraz szakaszokon nem maradnak meg halfajok. Még azoknak a medencéknek a halállományai sem feltétlenül fogják túlélni ezt az előttünk álló időszakot, ahol még esetleg vannak, de reménykedjünk benne, hogy ez az újra benépesítés az idén is, hogy hát jövőre is megvalósul. Ez a halállomány összetételére ez azért idővel elég komolyan rányomja majd a bélyegét. Tehát azt azért tudni kell, hogy bár benépesülhet újra a Tarna, ez a hal közösség ez nem biztos, hogy olyan lesz már, mint korábban volt. Tehát vannak azok az érzékeny fajok, azok a ritkább fajok, amik korábban mondjuk nagyobb mennyiséggel voltak jelen a Tarnában. Itt inkább ilyen áramlás kedvelő, magasabb oxigénigényű, hűvösebb vizet kedvelő halakról beszélünk. Most gondolok itt a kövicsíkra mondjuk, vagy a halványfoltú küllőre, fenékjáró küllőre, ezek mind védett halfajok. Ha mondjuk többször megtörténik ilyen kiszáradás egy vízfolyás esetében, erősen lecsökken az állomány, de akár olyan szinten is lecsökkenhet, hogy akár ez az állomány ez össze is omlik. És ilyenkor jönnek elő az idegenhonos halfajok. Tehát a Tarna esetében is lehet látni, például a folyami gép az már ugrásra készen ott van, és megpróbálja majd átvenni ezeknek a haloknak a helyét és a szerepét az ökoszisztémában. És minél többször történik meg egy ilyen apokaliptikus esemény, hogy mondjuk kiszárad egy jelentős méretű vízfolyást, nyilván egy nagyon komoly átrendeződés várható. Itt azért a térség kisebb vízfolyásainak is a kiszáradását tapasztaljuk most. Ezzel pedig az a probléma, hogy ha ezek a kis vízfolyások is kiszáradnak, nem nagyon lesz már honnan a halállománynak, vagy úgy egyáltalán a vízhez kötődő élővilágnak a regenerálódására.
2: Tulajdonképpen tragikus a helyzet.
1: Eléggé tragikus, és ez így a szemünk előtt zajlik.
2: Tudnak a szakemberek bármit is csinálni?
1: Halmentéseket szoktak végezni, mindaddig nincsen semmi probléma, míg ezeket a halakat el tudjuk helyezni más területen. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy már nem tudjuk hova elhelyezni ezeket a halakat. Tehát amikor egy nagyobb vízfolyásnak szinte a teljes egésze kiszárad, és a környező kis vízfolyásokban sincsen víz, az innen kimentett halakat sem tudjuk már hova elhelyezni. Tehát Tarnán is, amikor halmentést végeztünk, ott egy hódgádnak a felvízi visszaduzdatott szakaszára helyeztük el ezeket a halakat, amiket ugye a mederből, a lentebbi szakaszokról kimentettünk. Jövő héten Gyöngyöspatára megyünk, azt követően Vécsnél lesz egy akció. Tehát több olyan terület van, ahol próbálunk aktívan előre gondolkozva várni az esőt, vagy aztán amikor megjelenik a víz, akkor már egy kész helye legyen a tájban.
0: Akkor néhány szóban arról, hogy mire számíthatnak a vonatközlekedők, a vonalban a MÁV Inform munkatársa, Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon kábelvágás okoz fennakadást, ezért a reggeli és délelőtti órákban a Bakony és Göcsei Intercity közlekedésében kisebb-nagyobb késésekre lehet számítani. A Gyűrű A győri fővonalon az S10-es vonatok nem érintik almásfűzítők, almásfűzítő és almásfűzítő felső között állomáspótló busszal utazhatnak. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult a ma reggeli vonatforgalom. A Szeged-Békéscsaba vonalon jövő hét szerdáig változott a közlekedési rend. A személyvonatok Szegeden csak a Rókusi pályaudvarig közlekednek, illetve onnan is indulnak. A Rókusi pályaudvar és a nagyállomás között a sűrűbben közlekedő vasútvillamossal utazhatnak. A napfény Intercity-re átszállók Rókus és Kiskundorozsma között pótlóbusszal utazhatnak. Miskolc és Nyíregyháza, illetve Sátoraljaújhely között jövő holnapig módosított menetrend van érvényben a régi Tiszalúci híd bontása miatt. A Színva és Zemplén Intercity helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett Hernádnémeti Bőcs és Szerencs között már buszok szállítják az utasokat. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: Egy perc múlva 17:30, gyenge termés, pangó piac, hogyan tovább alma termesztés? Válaszok a hírek után.
4: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Célzottan segíteni a dízeltankolókat a kormány. Nem kérdéses a győri Audi gyár jövője. Folytatódik a napos száraz idő. Jönnek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. Erről várhatóan holnap döntenek. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a benzin esetében 595, a dízel esetében 615 forintban határoznák meg literenként. Javaslatuk szerint csak magyar rendszámú járművek tankolhatnának védett áron, a kis benzinkutak pedig támogatást vehetnének igénybe. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása nincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. Nőtt az ipari termelés júliusban, csak nem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A statisztikai hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Az időjárásról. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hidegfront érkezik, erős széllel, zivatarokkal. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnaltáj. Újhelyi Zoltánnal.
0: Budapesten szélcsend van, 19 fokot mértek, Győr gyenge keleti szél fúj, 18 fok, Szombathelyen 19 fok van, Pápán 22, Veszprémben 16 fokot mértek, szélcsend van szintén, Szentgotthár 18 fok, Zalaegerszeg gyenge szél fúj, 19 fokot mértek, Kaposváron szélcsend mellett 14 fokot mértek, Siófok gyenge keleti szél fúj, 18 fok, a Balatonvize 22 fokos, Pécset gyenge keleti szél fúj, 19 fok, Pakson 19 14 fok van, Kecskeméten 15 fok, Egerben 14 fok, Miskolcon szélcsend 12 fokot mértek, Szolnokon 17 fok van, Debrecenben 13, Nyíregyházán csak 12, Szegeden gyenge déli szél fúj, 13 fokot mértek, Békéscsabán 14 fok van, Széchenyben van a leghidegebb, itt 9 fokot mértek, és Kékestető felett mérsékelt déli szél fúj, 15 fokot mértek.
5: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
0: Jó reggel kívánok! Önök a Kossuth Rádió Vidék magazinját hallják, a mikrofonnál Újhely Zoltán. Néhány ajánlat a következő fél órából. Ellenállók és az aszállyal is dacoltak. Alma csodát Mónos Bélen.
6: Ez rozmarin, hercegnő alma, aztán piros kálmin. Az igazság, hogy ezek az almafák a szervitaren által ültetett fáknak a újrahajtott utórai.
0: És kiszáradt táblák, bizonytalan gazdák, hogyan tovább repce termesztés.
7: Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, minek most volna az ideje.
0: Az esőt viszont hiába várják a vajdaságban. Hatig ma is hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő Kulik Bence. Mészédes íz és mellé gyógyító erő, legalábbis a hagyományos japán és kínai orvoslás szerint. A datoja szilvának már a nemzetség neve, a Diospyros is jelzi, hogy itt bizony az istenek eledeléről van szó. A faj név legalábbis magyarul már nem ilyen elegáns, de ne ijedjünk meg, kínaiul a ka a lélekre, a ki pedig az energiára utal. A datoja szilva már nálunk is megterem, de mire figyeljünk? Bozsi gazda tanácsai.
8: Amikor a modern számítógépes technológiák találkoznak a kertészettel, Excel táblázat, már Géza mondja, hogy éppen felesége, Márkné Deák Szilvia elszaladt az Excel táblázatért, mert a kínai datoja szilvákról beszélgetnénk, és a vanília fajtáról tudjuk, hogy az öntermékeny, de önöknél más fajták vannak, és a táblázat tartalmazza ezeket a leírásokat.
9: Itt a kertben jó néhány száz fajta növény van, és ezeket másképp nem lehetne jól nyilvántartani őket, ezért a Szilvi Excel fájba tartja őket nyilván.
8: Kínából származik kínai datoja szilva, a tudományos neve Diospyros, most csak az egyiket mondanám, a nemzetség nevét. Szilvia hozza akkor a leírásokat, mert több fajta is van itt. Mutatta nekem itt, hogy milyen csodálatos az áfonya ültetvény, vagy a hortenzia ültetvények, amelyek savanyú talajt igényelnek. Kínai datoja szilvának is különleges talaj kell-e?
10: Szerencsére nem kell neki különleges talaj. Itt én egy kis komposzttal, meg egy kis marhatrágyával töltöttem be az ültető gödrét, amibe került a növény, és hát gyönyörűen fejlődnek. Ezek most...
8: Hihetetlen szépek, kell, hogy hallgatóink nem látják, de van-e esetleg betegség? Ez most eszembe jut, hogy gombabetegség megtámadhatja, vagy élettani okok?
10: Azt én inkább élettani okokra gyanakodnék, mert igazából itt nálam semmilyen kártevő nem szokta megtámadni, és semmilyen kórokozót nem szoktam rajta látni. Hogyha levélbarnulás van, vagy ilyesmi, azt inkább én ilyen környezeti hatásnak tudnám be, valamilyen vízellátás nem megfelelő, vagy az ültetéskor a gödörbe, mondjuk ha esetleg műtrágyával adták neki a tápanyagot, akkor esetleg egy csomóba maradhatott a műtrágya, és hogyha a gyökerek onnan próbálnák felszívni a vizet, akkor a tömény műtrágya azt tönkre teheti.
8: Megégnek a gyökérszőrök.
10: Igen, megéghetnek a gyökérszőrök, igen, és akkor ez rögtön látszik a növénynek a növekedésén, levelein.
0: Ha önnek is van kérdése, Bozsi gazdához küldje el e-mailben a hajnaltaj@mtva.hu címre. 6:07. Fagykár, aszály és még a piac is gyenge. Sok évtized legrosszabb alma szezonját zárják hamarosan a termelők. A Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet becslése szerint a várható termésmennyiség 130-140 ezer tonna körül alakul, és ennek várhatóan a fele sem éri el az étkezési alma minőséget. Ez utóbbi fő oka a vízhiány, a kevés öntözött ültetvény, ám kivételek itt is vannak. A Mónos Béli Szervita Rendház több ősi magyar fajtája például túlélte az aszályt. A hétvégi almanapokon Pilisi Csenge járt.
11: Mit szólnak hozzá, hogy itt a településen vannak ilyen fák?
12: Én még eddig nem tudtam róla, hogy vannak, de nem olyan régen hallottam, hogy vannak szóval ilyen gyümölcsfák is, ami nagyon jó termők, de azt tudom, hogy hol van.
11: Voltak írásos emlékek, hogy milyen kincset rejt ez a terület? Varga Sándorné polgármester asszonya.
6: Nem. 15 évvel ezelőtt takarítottuk ki, akkor vettük észre, illetve tudomásunkról jutott a Nemzeti Park segítségével, hogy ott ilyen kincsek vannak az almás kertben. Aztán azt kitakarítottuk, és akkor azután közelebb hozzuk tartozik a lakossághoz ezt az almás kertet, mert ugye csak ott voltak, a régi fák, amik értékek, szervitár rendültette, rendházuk ott volt az almás kert végébe, és akkor a templomot is ők építették annak idején, és akkor született egy olyan ötlet, hogy hát ültessünk facsemetéket az előző évben született kisgyermekek szüleivel. Akkor végül is az a facsemete elméletileg az övé, látogathatják, ki van táblázva, akkor tudják, hogy mely ki, nyitva van az almás kert reggeltől esti, és akkor nyugodtan látogatják, nézegetik, ápolgatják, gondozgatják, úgyhogy végül is így sikerült, aztán minden évben több-több, ebbe az évben öt kisgyermek ültetett a facsemetét.
2: Így lett az almás kertből tulajdonképpen közösségi kert.
6: Igen, egy közösség lett, igen, egy közös tulajdon, és akkor mindenki örül neki. És akkor így végül is elérjük azt, hogy amit megörökítettünk, azt tovább tudjuk az utódoknak adni, és akkor ők is vigyázzanak rá, és majd annak idején ők is tovább tudják adni az utódaiknak.
2: Milyen almákat, milyen fajta almákat találtak?
6: Hát, alma elsősorban ugye az Erdélyből származik, aztán Enceros Marin hercegnő alma, aztán piros kálmin, hát a patulalma ugye az a lényeg benne.
2: Az is csoda, hogy ezek megmaradtak, ezek az almafák. Hát, most az asztályt hogy bírták?
6: Hát
2: hogy
6: jól, mert nedves helyen van. Hát az igazság, hogy ezek az almafák a szervitaren által ültetett fáknak a újrahajtott utódai. Nincsenek metszve, keresztezve.
2: Csupán az almás kert fekvésén múlt, hogy nem száradtak ki a fák idén az aszályos időjárás miatt. A helyi termelők már nem ilyen szerencsések.
13: Van 7 almafa, azon belül 2 fajta alma.
2: De akkor az édesapja ültette, jól értettem?
13: Igen, még ültette annak idején.
2: Ezek az almafák hogy vészelték át ezt az aszályos időszakot?
13: Gyakorlatilag itt a termés az teljesen megszűnt. Gyakorlatilag jó lesz a madaraknak. Tönkretette a termést az asszály. Teljesen nullámul az egész termés.
14: Ezt a desszertet, ezt már álmodtam meg.
2: Mondja Sándor Tamás sajtmester, aki ezúttal nem csak aranyérmes sajtjait, hanem almából készített finomságokat is kínált.
14: Háromféle almás termék van benne. Az egyik egy olyan almás pite, egy vajas tésztából. Az almaragút, amilyen gyömbéres fahéjas, pici rum és alma krém is van bele túlmixolva, akkor azt beletettem a pitébe, ilyen kis szilikonformákba helyeztem, és egész éjszaka az csak érlelődött, és másnap sütöttem ki.
2: Az almanapon bemutatkoztak a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület Natura Észak-Kelet régió termelői is.
14: A Natura Észak-Kelet hálózatnak legalább 8 termelője volt ma itt nálunk, mivel közvetlen kapcsolat van itt a termelőkkel, így ők maguk mondják el a vásárlóknak életüket, hogy folyik a termelés, milyen termékeket készítenek, és a termelő is tudja fejleszteni, még van ezáltal a vállalkozását.
0: 5:45 lesz 4 perc múlva. Esőre várva, drasztikusan visszaeshet az olajrepce vetés területe a Vajdaságban. A porba nem érdemes vetni, a csontszáraz talajban a csírázásig sem jut el a mag. Valamit azonban tenni, vetni kellene, mert az idő szorítja a gazdákat. Fejés Ornella riportja Zenta mellett készült, de a dilemma, a bizonytalanság, mondhatni Kárpát-medence szintű.
15: Továbbra is porzik a határ Vajdaságban a Tisza mentén. A legutóbbi hidegfront mindössze 2-3 mm esőt hozott a térségbe, ez pedig kevés ahhoz, hogy a termelők elkezdjék előkészíteni a földet az olajrepcének, pedig már nagyban tart a növény optimális vetési időszaka. Ha a következő napokban nem hullik jelentősebb mennyiségű csapadék, a termelők nem tudják elvetni az olajrepcét. Véli Sándor József, zentai felvásárló.
16: Aktuális szituáció szeptember elején. Ilyenkor már a kamionok szoktak érkezni a szövetkezetünkbe vetőmaggal, műtrágyával, tehát gyakorlatilag meg szoktuk kezdeni az őszi előkészületeket a vetésre. Most a helyzet egészen más. Sajnos ülünk és nem csinálunk semmit. Azért nem, mert a termelők is, és mi is egyszerűen nem tudjuk, hogy mihez is kezdjünk. Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, minek most volna az ideje. És hogyha nem lesz sürgősen 30 liter körülbelül, legalább 30 liter, akkor az olajrepce vetése tárgytalan. Illetve ha lesz 30 liter körülbelül, akkor kellene még egy garancialevél mellé, hogy a következő 1-2 hónapban lesz még 30, ahhoz, hogy az olajrepce fejlődni tudja, ha ki kell az első 30 litertől. Sajnos teljes a bizonytalanság, sőt az előrejelzések szerint ugye gyakorlatilag a szeptemberre is 30 fok fölötti melegeket látnak elő.
15: Tavaly is hasonlóan száraz földbe vetettek a termelők, ennek eredményeként egyes gazdák ki is munkálták, mert vagy ki sem kelt, vagy aránytalanul fejlődött. Így a bevetett terület mindössze 25%-a került betakarításra. A termény felvásárlási ára 18 forint körül mozgott, míg a hozam egy máskor átlagos termési év csupán 60%-ának felelt meg. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy Orom határában nem sok káposztarepce kerül földbe, emelte ki Vajda Bernárd helyi értékesítő.
17: Most abba különbözik az idei ősz a tavalyitól, hogy tavaly ilyenkor lelkesen készültek az emberek, műtrágyát szereztek be, vetőmagot, próbálták a talajt előkészíteni. Az idén ettől mindenki elállt, okulva a tavalyi tapasztalatokból. Tehát egyetlen egy zsák vetőmagot el nem adtunk, kereslet sincs, maximum érteklődés formájában megkérdezik, hogy van-e. Van, illetve volt, mert mi ma megkezdtük visszafelé forgatni a repcemagot, tehát próbáljuk visszajuttatni a beszállítójainknak, mivel látjuk, hogy közeljövőben érdemleges esőt nem mutat. Itt minimum 100 liter csapadék kellene, de az egy héten belül ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni a repcének a vetését, ennek hiába felesleges vele próbálkozni. Ha nem tudunk ilyen repcét vetni, akkor maradnak a kalászosok, árpa és a buza, de a végtelenségig se tudjuk ezt a vetésforgót nyomni, mert az is visszájára fog egyszer sülni, tehát az idén is voltak olyan problémánk, ahol árpa után vetettek buzát, és az árva kelésű árpa viszont beért a buzába, és lett egy mix belőle, úgyhogy gond.
15: Az illetékesek arra is felhívták a figyelmet, hogy nem csak a repce vetése van veszélyben, hanem minden őszi kalászosé is. Az aszály mellett a kalászosok vetőmagja is drágulnak, és félő, hogy a műtrágya árak is megugranak egy kiadósabb eső után.
0: Kevesebb termés, gyengébb minőség, 14 éve nem volt olyan rossz éve búzatermesztésben, mint az idén. A 4,3 tonna per hektáros termés átlag 15-20%-os visszaesést mutat a korábbi évekhez képest. Ráadásul az országos átlag messze nem tükrözi az elképesztő területi különbséget az ország keleti és nyugati szántói között. Vízválasztónak idén szó szerint a víz bizonyult, derül ki a Vetőmag Szövetség, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara posztregisztrációs fajta kísérleteiből. Takács Gézával, a Vetőmag Szövetség elnökével Messze Sán György beszélget.
18: A most publikált kísérleti adatok alapján az látszik, hogy regionálisan döbbenetes különbségek alakultak ki a hozamokban. Mit mutatnak a számok az őszi búzánál?
19: Régen azt mondtuk, hogy Magyarország egy kicsi ország, és az időjárása az jellemző az egész országra, és hogyha országos eső van, akkor esik mindenütt. Aztán az idők során a Duna vonalánál szinte ketté szakadt az ország, hogy a nyugati rész azért van kapott csapadékot, a keleti meg helyre inkább nem kapott, vagy nem elendőt, és akkor lett egy következő fázis, hogy gyakorlatilag a déli rész szárazabb lett, egyre kevesebb csapadék lett. Nagyon érdekesek az eredmények. Mondok egy végletes számot. Van egy olyan búzafajta, ami az egyik helyen 3 tonnát tudott, a másik helyen pedig 9 tonnát tudott adni. Azonos agrártechnológiai munkavégzés mellett. Tehát ugyanazt a műtrágyát kapta. Ami különbözött, az az időjárás, és elsősorban a csapadék mennyisége.
18: A csapadék hiány azonban nem csak a tonnákban mérhető mennyiséget felezte vagy harmadolta meg, hanem a termés minőségét is közvetlenül befolyásolta. Hogyan reagált a minőség, például a sikér vagy fehérje tartalom erre a szélsőséges időjárásra?
19: Alapvetően azt kell mondani, hogy stabil, jó, egyöntetű minőség akkor van, hogyha megfelelő termés mennyiség is van. Most azt mondom, hogy a búzánál egy 3 tonnás hektáronkénti hozamnak a minősége, vagy egy 6 és 9 tonnásnak egy picit másképpen alakul, hiszen a növény nem csak a mennyiségben, hanem a minőségben is reagál ezekre a változásokra. A termelő, amikor megvesz egy vetőmagot, vagy egy fajtát, akkor egy álmot vesz meg, hiszen genetikailag tudjuk, hogy ezek a búzafajták mire képesek. Genetikai előrehaladás és genetikai termőképesség minőség tekintetében nincsen problémánk. A környezettel van az alapvető probléma, az ilyen drasztikusan megváltozik, annak nagyon komoly kihatása van mind a termésmennyiségre, mind a termésminőségre.
18: Míg a búzánál fajtaváltás segíthet, a repcénél jóval borúsabb a kép. Mi szorítja ki ezt a növényt a szántókról?
19: A repcevetés területe csökken. Ez egyrészt köszönhető az időjárás változásnak. Van egy nagyon kritikus pont a repcénél, a vetés időpontja. A másik probléma, hogy az összes hatásos növényvédőszer, amit a repcénél használtunk, és különösen kiemelve a repce csávázást és a repcének a rovarölőszeres kezelését, ugye betiltották. Ebben a vetési időszakban ez a pici repcenövény bizonyos kártevők teljesen tönkretértik az állomány. Emiatt a repce összességében azt látjuk, hogy visszaszorulóban van Magyarország.
18: Ráadásul a hatóanyag kivonások ellenére sem biztos, hogy a környezet jól jár, hiszen a gazdáknak a gyengébb szerekből többször kell permetezniük.
19: Azt kell mondjam, hogy nem használunk kevesebb növényvédőszert, hatástalanabb vagy nem olyan jó hatású szerek vannak, amiből viszont többször vagy többet kell használni, tehát azt mondom, hogy a hektáronkénti kijuthatott növényvédőszer nem biztos, hogy lényegesen csökkent azzal, hogy betiltottak egy csomó növényvédőszert, és ez is egy fontos dolog, hogy látjuk azt, hogy a repcének a területi elhelyezkedésénél is át kell gondolnunk, hogy a jövőben mik lesznek Magyarországon azok a területek, ahol lehet eredményesen repcét termelni.
18: Mit tehet ebben a helyzetben a gazdálkodó? Hogyan érdemes használniuk a most megjelent kísérleti eredményeket?
19: A kísérleteknek egy nagyon fontos üzenete van a termelők számára, hiszen ők meg tudják nézni ezeken a kísérleti helyeken, hogy melyik gyűrte jobban esetleg az asszályt, és ilyen alapon tudnak a idei vetéshez fajtát választani, és ez egy nagyon fontos információ a termelők számára, hogy az ő termelési régiójában lássa az eredményeket.
18: Takács Gézát, a Vetőmag Szövetség elnökét hallották. Az őszi búza és a repce posztregisztrációs kísérleteinek fajtánkénti és régiónkénti részletes eredményei elérhetőek a Vetőmag Szövetség honlapján.
0: A fajtaváltás azonban esetenként nem elég, van, amikor magát a fajt is el kell felejteniük a gazdáknak. Öntözés nélkül a kukoricát vetni például ma már hazárdjáték számba megy Magyarországon. Gond viszont, hogy a növényeket vetésforgóban termesztik, és ami kiesik, azt bizony pótolni kellene. Bajban vannak a szója termesztők is. A jó terméshez legalább 500 mm jó eloszlású csapadék szükséges. A gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetőjét Zsoldos Barnabás kérdezte.
20: Gyulatanya Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében egy olyan kísérleti központ, ahol évente többször fajta bemutatókat tartanak. Most éppen a szójáról lesz szó. Polgár Zoltán, a szója mit jelenthet a jövőben most ebben a nagy légköri változásban, ebben az aszályos időszakban? Emlékezetem szerint a szója is elég vízigényes, azért nyilván van valami változás.
21: Hát bár meglepő, de a szója egészen jól töri a szárazságot, mint növényre óriási igény lesz a várhatóan a jövőben is. Ugye az olajtartalma 18-22% között van, az belőle nyert olajat biodízelben fel lehet használni, folyamatosan nő rá az igény. Klímaváltozás miatt, hogy a termeszhetősége hogy alakul a Kárpát-medencében, azt hát ma jövőben fogjuk látni.
20: Ez még kísérleti állapotban van, feltételezett eredmények azok kecsegtetők?
21: Sajnos nem, mert a csapadék hiány miatt országosan a tervezetnek körülbelül 70-80% terméshozam várható. Lehet mondani, a Dunától keletre tragikus a helyzet. Egyedül Vas, Zala, Baranya megyében még úgy, ahogy 2,5 és 3 tonna közötti termés átlag talán meg lesz.
20: A Dunántó kivételével meggondolandó, hogy termesszük-e?
21: Ha ekkora csapadék hiány lesz, akkor meggondolandó. Azt várjuk, hogy azért szárazságtűrő fajták, hogyha forgalomba kerülnek, azért az segít a helyzeten. Hál' Isten, nagyon komoly erőfeszítés van a Kárpát-medence víz ellátását, illetően amitől azt várjuk, hogy ez a csapadék ellátottsága is javul. Tehát azért én nem lennék nagyon negatív, de nincs könnyű helyzet most.
20: Bányai Tibor, a Szójatermesztő Egyesület elnöke. Önök talán előrébb tartanak abból a szempontból, hogy itt a gyulatanyai fórumon fajtákat tudnak mondani. Közelebb tudják vinni a termelőt a szójához.
22: A csapadék ellátottsága nem rossz a területnek, egy átlagos normális évben. Nyilván az idei év, ez egy kivételes év, erre nem lehet alapozni, viszont a környéken nagyon sok terület alkalmas szójatermesztésre, és ezért a gyulatanya, hiszen a szakemberállomány megvan, nagyon alkalmas arra, hogy bemutassuk a hazánkban termesztett szójafajták többségét, hogyan néznek ki, melyiknek milyen a szemmérete, szemszíne, hiszen a szójafajtákat nem csak takarmányzási célra használjuk, hanem humán fogyasztásra is.
20: Mennyit mutatnak be, a humán felhasználásra koncentrálnak, ugye állattenyésztésre. tenyésztők is vannak a környéken.
22: Nyilván többségében a szóját állati takarmányozásra fordítják. Itt a fajták száma 30 fölött van, a hazai engedélyezettek száma az közel dupla ennyi, de nyilván a legfelkapottabb fajták vannak a bemutatóban, illetve a legígéretesebb újabb fajták, amiktől nagyobb terméspotenciált vagy jobb aszálytűrést várunk el. Ezek között vannak olyan fajták, amelyek mind takarmányozásra, mind humán fogyasztásra alkalmasak lehetnek, egyre inkább fogyasztják ugye növény alapú étrendben.
0: A fajta választás persze csak egyetlen eleme az aszály elleni védekezésnek. Megoldás lehetne viszont egy olyan komplex, konkrét területre és szinte növény egyedekre szabott technológia kialakítása, ami a gazdasági célok mellett figyelembe veszi a fenntarthatóságot is, a talajvédelemtől a vízhasznosításig. Ehhez persze rengeteg adatot kell gyűjteni. A műholdas képeket vagy a talajszenzorok ezernyi mérését azonban szerencsére már a mesterséges intelligencia is böngészheti. Balogh Tamás elsőként Keller Károlyt, az Agrárgép Szövetség gépgyártói alelnökét kérdezte.
1: A jelenlegi időjárási viszontagságok, illetve azok a termelést nem segítő folyamatok, amelyek a talaj vízmegtartó képességének és egyéb működésének problémái, jelentős fókuszt rak a gépgyártó és gépforgalmazói oldalra is, hiszen ezt nekünk valamilyen szinten technológiailag kell segíteni.
3: A gazdálkodók már tudatosan az ilyen típusú gépeket keresik, vagy elindulnak esetleg más irányokba is?
1: Ugye vizet fakasztani nem tudunk se föntről, lentről, tehát valami olyan fajta technológiai tudatosság már látszik a gazdák szemében, amellyel a talaj élettani folyamatait fent tudják tartani, és azokat a negatív hatásokat valamilyen szinten csökkenteni tudják.
3: Mi várható az elkövetkező időszakban a gépgyártók és forgalmazók oldaláról, hiszen valahol ennek a fejlesztésnek is van egy felső határa?
1: A piac diktál, és a gép forgalmazók és gyártóknak kutya kötelessége ezt a fajta piaci igény vagy természeti jelenséget valamilyen szinten csökkenteni, hiszen mi arra tettük le a voksunkat és a mindennapi működésünk azt a célt szolgálja, hogy a magyar agrárium technológiai fejlesztéseit és problémáit amennyire tudjuk technológiailag orvosoljuk, úgyhogy jelentős mértékű kell, hogy legyen az ilyenfajta fókusz.
4: Egyre többet emlegetjük a mesterséges intelligenciát, és azt gondolom, hogy itt van egyébként, tehát a mindennapokba kezd beférkőzni.
3: Mesterházi Péter Ákos, az Axial Kft. Agrárinnovációs üzletek szolgáltatási vezetője.
4: A mezőgazdaság számára talán annyiból érdekes a dolog, hogy egy nagy összefüggő, sok mindenből álló rendszerbe kell ezt becsatolni, tehát valamilyen szinten nem egy generikus mesterséges intelligencia megoldás van szükség, hanem speciális mezőgazdaságra kiélezett rendszerről, vagy speciális odafejlesztett megoldásról. Én azt látom, a mindennapokban még azért ez nincs, de az biztos, hogy sorra jön neki a kiállítás. Azok a gépek, amelyek már ezt a technológiát alkalmazzák. Egyre több olyan megoldás van, szoftveres megoldás, adatfeldolgozás, ahol ezek megjelennek. Nyilván idő kell ahhoz, hogy ez a mindennapi gyakorlatba átkerüljön, illetve hát ugye a kulcstényező majd a megtérülés lesz, tehát azért ma még ezek az így felszerelt gépek azok nagyon, nagyon magas áron érhetőek.
3: Tud segíteni a gazdálkodásban az adatok gyűjtése és elemzése által, de tud-e segíteni például a talajvédelemben, hiszen ez manapság egy óriási probléma, hiszen 80-110 millió köbméter termőtalajt veszítünk éves szinten, csak Magyarországon.
4: Igen, és egyéb problémák is vannak a talajjal, tápanyagellátottsági problémák, szerkezeti gondok, talajéletdegradáció, tehát nagyon sok tennivaló lenne, nem kérdés, hogy a mesterséges intelligencia ebbe is fog tudni segíteni, adataink vannak, tehát ezeknek a hatékony elemzésében természetesen a mesterséges intelligencia az a segítségünkre lehet. Annál is inkább, mert ahogy szoktuk mondani, itt nem fix algoritmusokkal, nem fix képletek alapján dolgozik a mesterséges intelligencia, tehát sokszor olyan összefüggéseket is meglát, amiket mi talán nem. Nem beszélve arról, hogy hát nagyon sok olyan talaj problémát látunk, ahol sok egymásra ható tényező együtt alakít ki valamit, és ez feltár nem olyan egyszerű. Tehát a válasz az, hogy egyértelműen igen, lehet, hogy még kicsit várni kell, de a potenciál még ott van benne.
3: Csiszár Zoltán, az Euroleasing ZRT fejlesztési igazgatója úgy látja, hogy az egyre jobban gyorsuló fejlesztéseknek köszönhetően az adatok gyűjtése és elemzése rendkívüli lehetőségeket kínál a jövőben.
23: Ugye a mesterséges intelligencia már most is elérhető a mezőgazdaságban, tehát ez nem egy új dolog, viszont maga a robbanás szerű elterjedése előtt állunk. Minél többen használják, annál megbízhatóbb adatok lesznek, annál könnyebb lesz a mesterséges intelligenciának megfelelő döntéseket javasolni, adatelemzés jelzések alapján, stb. Tehát igazából most egy nagyon izgalmas időszak előtt állunk, a robbanás meg csak most fog jönni a mezőgazdaságban.
3: Exponenciális a növekedés, ezt látjuk, legalábbis a mesterséges intelligencia felhasználását és fejlődését tekintve. A mezőgazdaságban milyen lépések várhatók az elkövetkező években, évtizedekben?
23: Itt ugye a technológia valóban exponenciálisan növekszik. Hogyha visszatekintek tavalyra, a tavalyi technológiai lehetőségeket, akár a nagy nyelvi modelleket összehasonlítom a mostaniakkal, nem is összehasonlítható. Most már egy tavalyi LLM képessége gyakorlatilag megmosolyogjuk egy mostanihoz képest, és ez mind-mind új lehetőségeket nyit meg a mezőgazdaságban. Adatok sokkal pontosabb feldolgozása, sokkal gyorsabb, sokkal költséghatékonyabb feldolgozása, és maga a technológia sokkal elérhetőbb, és sokkal könnyebben hozzáférhető az információ is ezáltal.
0: Egy hír az utakról, az 52-es főúton fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltája Kossuth Rádió Vidék magazinja, de maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik a Felkelő új hírműsorunk. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. Ha újra meghallgatnák mai adásunkat, mediaclick.hu. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Kulik Bence nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Minimalizálja a termelési költségét és maximalizálja az eredményét a BASF Systeva csávázási technológiával Árpában. Lomvédelem és élettani hatás egy lépésben.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 8-án kedden, 60 Tóth Erika vagyok. Derült napos idő lesz, még igazi nyári meleggel, 28 és 34 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet napközben. Részletesebb időjárás jelentést hallhatnak a Krónikában, amely most következik a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petrát hallják, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
6: Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízelt tankolókat a magas üzemanyagárak miatt.
5: 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben.
6: Ma még nyári meleg lesz, majd holnap idegfronthoz lehűlést és esőt.
5: Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek.
6: A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatás segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot, ugyanakkor türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól.
7: A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni.
5: Reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakcióvezetők.
6: A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János frakcióvezető a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Toruckai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A Tisza frakció vezetője Bujdosó Andrea a jó szándékú ellenzéket hiányolta.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Nem érintik a győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett gyárbezárások és leépítések. Az Audi Hungária közleményben hangsúlyozta, hogy nincs napirenden a gyár kapacitás kihasználásának módosítása.
6: Ezt erősítette meg tegnap az Audi német vezérigazgatója is. Gernot Döllner a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott a Volkswagen csoportnál bejelentett tervezett leépítésekről Párizsban, az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. A győri székhelyű Audi Hungária csaknem 12 ezer embert foglalkoztat, és az Audi, valamint a Volkswagen központi motorszállítója.
5: Nőtt az ipari termelés júliusban, csaknem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
6: A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A Központi Statisztikai Hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés.
5: Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
6: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali teljes körű felújításra szorul.
5: 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz.
6: A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésüknek leginkább megfelelő adatszolgáltatási módot.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Online konzultáción segíti a szélerőművi kapacitások bővítésére kiírt pályázaton indulókat az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal.
6: A pályázók a tartalmi tudnivalókról és a formai követelményekről is tájékoztatást kaphatnak szeptember 10-én. A hivatal szóvivője a Krónikának elmondta, a magyarország.hu személyre szabott ügyintézési felületén kitölthető iratmintákat is közzétettek. Serel Zsolt hangsúlyozta, a szélerőmű kapacitások bővítése több szempontból is indokolt.
8: Az összes szélből előállított villamosenergia a NAVIR villamosenergia forgalmának mindössze 1,4%-a, akkor azt hiszem, hogy ez indokolja a fejlesztést. Természetesen az is indokolja, hogy a szélerőmű máshogy működik, mint a napenergia, tehát lehetnek olyan időpontok, amikor a szélenergia rendelkezésre áll, amikor a nap már nem. És nagyon fontos egy villamosenergia rendszer működtetése szempontjából az, hogy természetesen az ellátás biztonság mellett folyamatosan rendelkezésre álljon a villamosenergia.
5: 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban, hívta fel rá a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter.
6: Gajdos László azt mondta, a magyar vízgazdálkodás az árvíz elleni védekezésre állt be, pedig napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb gondot. A tárcavezető hangsúlyozta, a vízgazdálkodási törvényt úgy módosítják, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása álljon a középpontban.
5: A tavalyihoz hasonló nyári szezont zárhatnak a Balatonnál.
6: A teljes nyáról még nincsenek számok. A Magyar Turisztikai Ügynökség most összesíti az augusztusi adatokat. A turisztikai szakemberek beszámolói szerint azonban a Balaton nem veszített népszerűségéből az alacsony vízellás ellenére sem, bár a szolgáltatók komoly kihívásokkal néztek szembe. Sokan panaszkodtak kevesebb vendégre, hiányzó munkaerőre és az időjárásra. Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője szerint a tapasztalatok településenként változhatnak, de a tanulságokat mindenhol érdemes levonni.
9: Hogyha az egész nyarat nézzük, akkor nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy körülbelül ugyanazt produkálta a balatoni turizmus az idén nyáron, mint amit tavaly. Egy átalakulást, egy átrendeződést látunk. Azt látjuk, hogy egyre kevesebb az olyan vendég, aki egy hétre, 10 napra, 2 hétre érkezik a Balatonhoz. Ezzel szemben egyre több, aki 2-3 napra, tehát rövidebb kiruccanásokra választja ezt a turisztikai desztinációt. Ez egyébként nem balatoni jelenség, ez országos és világszintű jelenség, és a balatoni szolgáltatók egyébként nagyon jól reagálnak erre, vagy nagyon jól alkalmazkodnak ehhez.
6: Fél hét után Kardos Gábor, a balatoni kör alapítója lesz a felkelő vendége.
5: A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet.
6: Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Az ország legnagyobb részén 60 milliméternél kevesebb eső esett.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
10: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte a harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé kerülésért. Hátrányból fordított és nyert hazai pályán a Videóton a Diós Győr ellen a labdarúgó másodosztály 7. fordulójában. Videóton DVTK 2-1. A fehérváriak a tabella 8., a miskolciak a mégben maradó 14. helyen állnak. Eresztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz bajnokságban, 3 fordulót követően pont nélkül és a tabella utolsó helyén álló Fiorentina. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A 3. fordulójában Cagliari Lecce 1-0, és Udinese Lazio 1-2. A budapesti Cselgáncs Grand Slam versenyen nem lehet ott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a Papp László sportarénában megrendezésre kerülő eseményen. Iszak Hadzsár felépülése jól halad, ennek ellenére a Zandvorti és Monzai futamhoz hasonlóan a Formula 1-es világbajnokság hétvégi spanyol nagydíján is Liam Lawson helyettesíti majd a Red Bull francia versenyzőjét. Lawson a Racing Bullsnál ismét a japán Tsunoda Yuki pótolja majd. Hadzsár 3 héttel ezelőtt erőléti edzésen szenvedett csuklósérülést. Illés Fanni bronzérmet szerzett a Coachellában megrendezésre kerülő paraúszó Európa bajnokságon. Illés a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében zárt a 3. helyen. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
6: Az Útinform információi szerint az M1-es autópályán Komárom térségében a 86-os és a 96-os kilométer között a kiépített terelésben a Hegyeshalom felé vezető oldalon az átterelt sávot lezárták, a közlekedők csak a külső sávot használhatják.
0: Időjárás.
6: Túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 28-34 fok várható.
5: Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Napközben.
11: Mi történik azokkal a szombathelyi családokkal, akik hónapok óta aszbesztszennyezett környezetben élnek, és nem tudják, mikor és hogyan rendeződik a helyzetük? Műsorunkban arról is szó lesz, hogyan változik az olvasás szerepe, hiszen a különböző eszközök, felületek és a gyorsuló világ más típusú olvasási módszereket is kíván. És a fűtés szezon előtt pedig kiderül, miért nem érdemes megvárni a hideget a kémény és a kazán ellenőrzésével. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
0: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: 6:45 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Király István Dániel nevében is, a mikrofonnál 60-i Tóth Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Mire jó ez és mit érhetnek el vele? Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke lesz a vendégem 7:30 után. Hozzá kell nyúlni a földtörvényhez, és segíteni kell a fiatal gazdákat a földhöz jutásban. Ezt Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta nemrég, Mikula Lajossal, az Agria Fiatal Gazdák és a Pannonvidék Szövetség főtitkárával beszélgetek 3/4 hét után. Kezdeményezi a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora a megbízása lezárásáról szóló egyeztetést, vagyis távozik az egyetem éléről Sepsi Enikő. Az SZFE hallgatói önkormányzatának elnökét kérdezem a történtektől 3/4 8 után. Beszéltünk korábban arról, hogy hogyan javítható a közbiztonság Budapesten a belvárosban. A droghelyzetről és a szükséges lépésekről beszélgetek mindjárt Sárosi Péterrel, a 8. kerületi kábítószerügyi egyeztető fórum társelnökével. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Egyre több helyen okoz problémát közterületeken a droghasználat, amit sok esetben műanyagpalackok visszaváltásából fizetnek a szerhasználók. Ez legfeltűnőbben Budapest belvárosában gond. Több kerület polgármestere összefogva kért segítséget a jelenség enyhítéséhez vagy felszámolásához. Hogy hogyan kell elképzelni ezt a mindennapokban, azt Dercsényi Dávid összeállításából megtudhatják.
13: Az olcsó designer drogot, a kristályt sokszor családok szeme láttára szívják el. Megesik, hogy bérházokba bejutva megijesztik a lakókat. A palackok miatt kukákat túrnak föl, hangoskodnak. A nyáron Józsefváros legjobb részén, a Palota negyedben is felütötte a fejét a probléma. Erről Volkó Martin, a Mixátéri Kislumen pultosa beszélt nekünk, aki elmondta, a szerhasználók nap mint nap a szeme láttára kapják meg drogot.
14: Reggeli órákban, 7:38 környékén már jöttek ezek a gyanús alakok, és ment az osztás, a szernek az osztása. Tehát most vagyunk itt 11 órakor, én ezeket az embereket nap mint nap látom fölle járkálni. Általában Blaha, Rákóczi, II. Pálpápa tér és a Calvin környéke, vagy ezek a gócpontok, ahol átjárnak, vagy le is telepednek, és akkor akár egész nap mennek ezek a bűncselekmények.
13: Volkó elmondta, a szerhasználók a tér növényzetét használják rejtekhelyként.
14: Van 2 rejtekhely itt a téren. A visszajáró vendégeink éppenséggel kikotorták ezeket a zacskókat.
13: Volkó szerint egyértelmű, hogy a palackgyűjtés fontos bevételük.
14: Ugye itt is van ezen a téren legalább 4 kuka. Nem mindenki marad itt, aki szerhasználó, de azért ők is átnézik a kukákat. A mellettünk lévő lakókkal is beszéltem. Ők folyamatosan mind a gangon tapasztalták ezt, hogy szedik szét a kukát, hangosan beszélgetnek, ordibálnak egymással. A téren is ez történt. Most egy hete, hogy berúgták a kaput, ahol mi tároljuk a kukákat. Volt olyan nap reggel, amikor 3-szor telefonáltam, ilyen 10-15 perces különbséggel a rendőrségnek.
13: Martin nem csak látott, hanem dokumentált is közterületi drogfogyasztást.
14: Elég sok videóm is van erről. Másfél-két hét után már elkezdtem dokumentálni ezeket, hogy legyen bizonyítékom, hogy nem csak vaktában hívogatom a segélyhívót. Ez nagyon gyakori volt az utóbbi 2 hónapban. Július eleje, június végén már volt, hogy meg is kínáltak engem, csak pedig elsétáltam a Revicki utcán a Calvin tér fele. Tisztelettudóan vissza is utasítottam. A János Pál Pápa téren, a Mixet téren, a Calvin téren tömérmetlenül gyújtanak rá a pipára.
13: Azóta a Calvin téren felszámolták a bezárt vendéglátóhely teraszát, és 10-15 embert bevitt a rendőrség. Az eset óta lecsökkent a drogosztás a téren.
15: Nekem ez a szeretetem, tetszik tudni. De gyerekkorom óta füvezek. Így képzelje. Ha lenne pénz, heroinra folytatnám. Mert a heroin ugyebár az egy teljesen más kosztümöt ad az emberre, és szeretem a kosztümöket, tetszik tudni.
13: Az 50 éves Krisztián az Esztergom melletti Csolnokon született, 6 testvére van.
15: Én 25 éve vagyok utcán, 15 éve.

0: Én csak a kukából.
1: Nem próbál bemenni?
0: Nem szoktam berúgni az ajtót. Sok fiatalok berúgják. Nem szaroznak ilyeneken, pestiek.
1: Ételt vesz belőle, vagy van, hogy drogot is vesz?
0: Hát na, szó.
1: És ez milyen drogot jelent?
0: Kristályt.
1: Mennyibe kerül egyébként egy adag?
0: Hát 10-12 ezer gramja. Valamikor drágább, valamikor olcsóbb.
1: Valami ezért?
0: Persze. Gipszkarton szerelő vagyok, jogosítványom van, targoncás jogosítványom van, raktáros vagyok.
1: Munkát nem próbált?
0: Nem akarok, már 50 évesen, már nem akarok. Nem jött össze az elrúgás, amiben az ember vágyik, ugye?
1: Mire vágyott? Mit
0: hát
1: szeretett volna?
0: Én család, szép nő, szép ház, minden, érti? Nevelni a gyerekeket. Nem kaptam ezt a sorsol meg azt a gerejt, amiben tényleg azt mondom, hogy na, jó, ha most szeretetben élek, akkor meg már minek izéje rúdosson.
2: Az imént lefestett helyzet nagyon összetett, alapos megközelítést és gondos tervezést igényel a helyrehozása. Itt van a stúdióban Sárosi Péter, a Drogriporter oldal szerkesztője, a 8. kerületi kábítószerügyi egyeztető fórum társelnöke. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Az már a belvárosi polgármesterek beszámolóiból is kiderült, hogy itt nem egyszerű rendészeti problémával nézünk szembe. Mi történt? Mi történik a belvárosban?
3: Ilyen sok spekuláció volt a médiában, hogy esetleg egy új drog jelent meg, vagy valami hasonló. Én azt gondolom, hogy nem erről van szó, nincs semmi jel, hogy valami új szer lenne a piacon, hanem arról van szó, hogy egyre több a társadalom margójára sodródott ember érkezik a főváros utcáira. Ennek hát összetett okai vannak, sokan jönnek a gyermekvédelemből, mindenki tudja, milyen állapotok vannak, Kelet-Magyarország különféle szegény telepein. Ugye ez összekombinálva ezzel a palack visszaváltással, ami egy gyors készpénzszerzési lehetőséget jelent, illetve a szabadon elérhető kristály drog elérhetőséggel, ez okozta gyakorlatilag ezt a problémát, illetve nagyon sok olyan pszichiátriai beteg is van az utcákon, akik különféle kezeletlen pszichiátriai betegségektől küzdenek, és a pszichiátriai ellátórendszer is hát romokban van. Tehát ez egy ilyen összetett válság.
2: Akkor három elemet említett, a palack visszaváltást, a kábítószer terjesztését és a pszichiátriai okokat. Kezdjük a palack visszaváltással. A napokban több hír jelent meg arról, hogy azt javasolják többen, hogy ne lehessen készpénzt adni a palackokért. Ez megoldás lehet?
3: Nem lehet az univerzális megoldás erre a problémára. A megoldásnak egy része lehet az, hogy egyébként a palack visszaváltási rendszert át kell gondolni, és meg kell nézni, hogy esetleg hogyan lehet ezt megváltoztatni, hogyha most mondjuk ebből kivezetik a készpénzt, mint olyat, akkor ettől még kialakulhat például egy utalvány fekete piac. Tehát itt van egy állandó igény, kereslet ezekre a szerekre, ezek nem fognak egyik napról a másikra eltűnni. Nyilván lehet az egyik megoldás ez, hogy újra átgondoljuk ezt az egész palack visszaváltást, hogy működjön, de azt gondolom, hogy nem fogjuk megúszni az sem, hogy a rendészetnek a reformját, tehát nagyon feltöltetlen, állományhiányos a rendőrség, bizonyos gócpontokon erősebb rendőri jelenlét kell. A másik pedig az, hogy hát a szociális és egészségügyi ellátórendszert is fejleszteni kell. A Bódis Kriszta, a kormánybiztos kikérte a civileknek a véleményét, mi készítettünk egy javaslatcsomagot, aminek az is a része, hogy legyenek folyamatos olyan 7-8 krízischapat, akik járják a főváros utcát, egy szociális munkások, addiktológiai szakemberek, megkereső munkások, illetve legyenek olyan krízis, integrált krízisközpontok, ahova azokat az embereket be lehet vinni, akiknek ilyen akut, hát nagyon súlyos problémái vannak az utcán, és lakhatás, pszichiátriai betegségek és addiktológiai problémákra egy helyen kaphatnak esetleg választ.
2: Mit lát, hány ilyen krízisközpontra lenne szükség Budapesten?
3: Hát sokra, de első körben mi azt javasoltuk, hogy legyen három ilyen integrált krízisközpontnak neveztük a tervben, ahol tényleg egy ilyen kombinált, tehát sokféle problémára lehet megoldást találni, mint a lakhatás, az is egy ilyen probléma, a pszichiátriai betegségek és a függőségek. Itt az is egy probléma például, hogyha egyszerre van valakinek, ami nagyon gyakori, valamilyen pszichiátriai zavara vagy függősége, akkor jelenleg elhajtják a pszichiátriáról is és az addiktológiáról is, a kettőt ebben együtt nagyon nehéz ellátásba jutni. De azt is azért látni kell, hogy Budapest, a főváros nem fogja tudni megoldani az egész ország világnak a nyomor szülte problémáját. Tehát amíg a gyermekvédelmi intézményekből folyamatosan jön az utánpótlás az utcára, amíg a kelet-magyarországi szegény telepekről folyamatosan jönnek fel az emberek, addig a főváros ezt a saját keretein, forrásain belül nem fogja tudni megoldani, tehát itt egy nagyon átfogó, mély szegénységet felszámoló

0: intézkedés csomagra lesz szükség.
1: Van erre kilátás? Ha egyeztettek Bódis Krisztával, gondolom ez is szóba került.
0: Én azt látom, hogy az elmúlt 16 évvel szemben legalább az irány az, ami jó, tehát, hogy van párbeszéd most már civil szakemberekkel, és van szándék arra, hogy itt a szociális okokat is kezeljük. Ugye az elmúlt években azt láttuk, hogy hát kizárólag a szegénységet azt, mint rendészeti problémát próbálták kezelni, miközben egyébként maga a rendőrség is leépült, tehát volt itt egy ilyen önellentmondás. Mind a kettőt egyszerre kell. Tehát én teljesen megértem a lakók frusztrációját, dühét, tehát szükség van több rendőrre az utcán, nem lehet azt eltűrni, hogy emberek lépcsőházakban drogozzanak. Másrészt viszont azt is látni kell, hogy a rendőrök önmagukban nem fogják tudni megoldani ezt a problémát, tehát nem szabad rájuk terhelni egyedül. Fejleszteni kell a szociális és az egészségügyi rendszert, és fel kell számolnunk azokat a hát szubszaharai viszonyok között lévő nyomortanyákat, amik az egész országban vannak.
1: A kábítószerterjesztés ugye egy fontos eleme ennek a jelenségnek, a kristály került szóba az előző szállításban is. Hogy kell elképzelni ezeket a kábítószerterjesztőket, hogyan dolgoznak és hogyan találnak rájuk a fogyasztók?
0: Maga ez a kristály, ez egy ilyen stimuláns, pörgető szer, tehát így rövid távon euforizál, energizál, ami hát egy ilyen éjszakai életformában ez ugye egy nagyon jó, egy túlélő szernek számít. Itt ugye nem a örömforrásként, hanem elsősorban egy ilyen túlélési eszközként használják az utcán élő emberek ezt a szert.
1: Olyan, mint az alkohol? Így lehet elképzelni?
0: Hát gyakorlatilag a funkciója az nagyon hasonló, mint ahogy mondjuk hajléktalan emberek alkoholt használnak, vagy kristályt használnak. Itt ugye ez pörget, ébren tart, energizál, elfelejteti a napi problémákat, az éhséget, esetleg a kínzó egyéb mentális problémákat. És hát ezek a szerek egyébként elsősorban Ázsiában állítják elő, Indiában és Kínában főleg, utána interneten keresztül berendelik, és utána pedig itt osztják szét gyakorlatilag a drogpiacon. Itt is különféle szintjei vannak ugye ennek a drogpiacnak. A rendőrség az tipikusan a kis terjesztőt tudja elkapni, és a nagyobb terjesztők az jóval nehezebb ugye hozzáférni. De hát ugye már azt látjuk bizonyos részein a városnak, hogy hát nyíltan árulják ezeket a szereket, és úgy tűnik, hogy a rendészetnek nincsenek arra se kapacitása, hogy ezt a fajta nyílt terjesztést felszámolja.
1: Lát-e arra lehetőséget, lát-e arra reményt, hogy lesz elég rendész, mármint hogy kerületi rendész, és lesz elég rendőr?
0: Hát nagyon fontos az, hogy legyen több rendőr. Ez nyilván egy olyan probléma, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani, tehát valahonnan kell rendőröket, nem fognak előjönni a betonból a rendőrök, tehát képzésekkel, és ugyanez igaz a szociális és egészségügyi szakemberekre. Nagyon sok ember elhagyta a pályát, tehát most egy-két csapat van összesen, akik utcai megkeresést csinálnak a fővárosban, akik oda mennek az utcán, megkeresnek szerhasználókat, jóval többre lenne szükség, tehát nem fognak ezek az emberek besétálni a kórházakba, vagy a rehabilitációs otthonokba. Tehát pont ezt szolgálja az a cselekvési terv, amit mi elkészítettünk, hogy ennek a nulladik lépése, hogy legyenek szakemberek, és hát nyilván a rendészetben is az lenne a fontos, hogy visszavonzani a rendőröket, akik vannak, azokat még megtartani, mert hogy anélkül nem fog menni.
1: Nagyon röviden, mennyi időn belül rendezhető ez a helyzet ön szerint?
0: Hát nyilván a lakók, akik érintettek, azt szeretnék, hogy tegnap oldódjon ez meg, és tűnjenek el az utcáról, és ne lehessen látni. Ez sajnos, ezt szerintem senki felelős ember nem tudja megígérni. Amit meg lehet ígérni, az, hogyha szerintem már az is elegendő lenne, hogyha lakók látnák, hogy tényleg valaki komolyan veszik ezt a problémát, az ő panaszaiknak van hatása, eredménye, következménye, tehát azért itt a kommunikációt is lehetne javítani, azt gondolom, akár a rendészettel, akár egyébként a szociális ellátórendszerrel, tehát látnák az emberek, hogy itt van valami, tehát hogy valaki foglalkozik ezzel az egésszel. Ebből a szempontból szerint én már optimistább vagyok, tehát itt azért pár hónapon belül lehetne változást elérni.
1: Sárosi Péter, köszönöm szépen.
0: És köszönöm.
2: Időjárás. Továbbra is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, és nyugat felől melegebb légtömegek érik el hazánkat, így erősödik a nappali felmelegedés. Ma országszerte derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem lesz, azonban a déli, délnyugati szelet, főképp a Dunántúlon és helyenként északkeleten élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 34 fok között alakul, míg késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezt követően szerdán egy hideg front éri el hazánkat, amelynek előterében tetőzik a hőség és megnövekszik a csapadék hajlam. Aznap a Dunántúlon, csütörtökön már másutt is számíthatunk szorványosan esőre, záporokra és zivatarokra. A front hatására majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csunderlik Csaba, Hungaromet.
3: Közlekedés.
4: Szülés utcától. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni, a Városligeti Fasor szervízútja járható. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rüppentyű utca megállót Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
1: 7:30, a rövid hírek következnek.
5: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés. Újra kezdődtek a Kijev elleni légicsapások. Ma is túlnyomóan derült, napos idő várható. Jönnek a részletek. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament eheti üléséről Toruckai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnes a döntését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudotta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. A győri üzem az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni légicsapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsebesült, többen egy megrongálódott lakóházba rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki, közölte Vitali Klitschko polgármester. Az amerikai elnök küldöttjei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Repülőgép baleset történt tegnap Miami-ban, egy Boeing 767-es teherszállítógép túlfutott a leszállópályán, maga alá gyűrt és kettőszakított egy kis buszt, amelyben 7 takarító munkás utazott. A gép ezután a kerítést kidöntve egy terepjáróval ütközött, végül pedig egy autótelepen állt meg. A balesetnek 5 halálos áldozata és 5 sérültje van. Végül az időjárásról. 10 és 20 fok közötti hőmérséklettel indul a reggel. Napközben mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 7 órakor krónikával jelentkezünk.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 3:07. A tavalyihoz hasonló nyári szezon zárnak a Balatonnál. A turisztikai szakemberek beszámolói szerint komoly kihívásokkal néztek szembe a szolgáltatók idén. Nem csak a rekord hőség, hanem a munkaerőhiány is nehezíti a vendéglátósok helyzetét. Varga Tünde riportja.
6: Utolsó nyitvatartási nap. Miért? Mert hogy szeptember végéig hétvégenként nyitva szokott lenni, és hát a legtöbb büfé nyitva van.
7: Szikra Gabriella egy balatonfenyvesi strandbüfé tulajdonosa.
8: Igen, sajnos az a baj, hogy megint belestem ebbe a csapdába, hogy nincs elég kollega, nincs elég ember. Én sajnos kevés vagyok a két egységre. Azt kellett meghoznunk, hogy az egyiket azt sajnos be kell zárnunk. Ez most a part lett. Én nagyon sajnálom, mert szerintem egy hosszú szép ősz lesz, de az a baj, hogy amíg a parton még megvannak a kollégáim, addig az éves helyen ott meg nincsenek meg a kollégák, és így két fél keréken nem lehet elindulni.
6: Tehát a munkaerőhiány a legnagyobb probléma még mindig így a nyár végén is?
8: Hát a munkaerőhiány szerintem most kezdődött egy pár éve, és szerintem fog tartani legalább 10 évig. Sajnos a fiatalok azok, nincs jövőképük, nem tudják, hogy mit akarnak, és nem akarnak dolgozni, nincs állóképességük, és hiányzik belőlük az a tettvágy, ami belőlünk, hogy egy kicsit önállóak legyünk.
9: Viszonylag kevés munkatársat kellett nekünk fölvennünk a szezon évről évre nehezebb.
7: Balla György egy Balatonmária fürdő étterem és panzió tulajdonosa.
9: Megvolt a konyhai létszámunk, megvolt a vendégtérben lévő munkatársaknak a létszáma, megvolt a szobaszonyok létszáma, de hatalmas volt a fluktuáció, főleg a kisegítő munkakörökben sokkal-sokkal többet kellett keresni a munkavállalókat.
7: Mi lehet a könnyítés önöknek, hogy ez a probléma egy kicsit jobb legyen?
9: Itt az a balatonparti vendéglátásnál mindig is a diákok és a diákmunkásokkal is támaszkodtunk. Tehát nagyjából 2:1 volt az arány, hogy 2 szakképzett munkatárs jutott egy tanuló. És talán a legnagyobb problémát az okozza, hogy a mostani fiatal generációnak a munkához való állása nagyon problémás. Fiatalok is nagyon hiányoznak. Mi duális képzéssel is foglalkozunk. Volt 5 tanulónk májustól júniusig. Mind az 5-nek meg volt a lehetősége, hogy augusztusra 1 hónapot dolgozzon tovább természetesen diák munka keretében, már fizetésért, és egyikőjük sem maradt itt 1 hónapot dolgozni. Aztán jött utána 4 Budapest valamelyik szakközépiskola, és sajnos az ő munkához való hozzáállások is nagyon-nagyon komoly követni valót hagyja maga után.
7: Aki nyáron rendszeresen járt erre a Balatonparton, azt tapasztalhatta, hogy kevesebb a vendég, miközben a statisztikák nem ezt mutatják. Ön mit tapasztal?
8: Most én nagyon úgy érzem, hogy megyünk lefelé ezen a lejtőn. Voltak vendégek, nem olyan sok, nem olyan összetételben, mint amit mi megszoktunk. És nagyon sokan le is mondtak, akár szállásadókkal is beszéltem. Volt ön az utolsó pillanatban lemondta, mert ugye van ez a kényelmi dolog, hogy az utolsó pillanatban le lehet mondani. Ez az a baj, hogy most már felelősség a nullával egyenlő. És ezért az emberek össze-vissza foglalgatnak. Tehát én visszahoznám azt, hogy igenis, ha lemondod, akkor tessék fizetni érte.
9: A szálláshelynél azt tapasztaltuk, de nem csak mi, hanem úgy beszélgettem a kollégákkal is, hogy ultra last minute foglalások voltak. Az azt jelenti, láttuk azt, hogy a félház az ki van adva 2-3 hónappal előtte, és a maradék félházat pedig az utolsó 4 napban adtuk ki. Ez tavaly egyébként még 1 hét volt, 2 éve még 10 nap, de idén ultra last minute foglaltak. A vendégek nézték azt, hogy milyen idő lesz, és az alapján döntötték el, hogy hova fognak menni, de szerencsések vagyunk, és elmondhatjuk, hogy a szálláshelyünkön is, tehát rekordévet fogunk zárni.
7: Elég hektikus volt az idei nyár az időjárást illetően, ez mennyire befolyásolta az önök vendégforgalmát?
8: Nálunk nagyon befolyásolta, ugye nagyon a parton vagyunk, és mindenki azt gondolná, hogy mert meleg volt, és akkor lent vannak. Nem. Emberek nagy többsége, aki teheti, az visszamegy a nyaralóba, főleg, hogy most már a nyaralók is fel vannak szerelve légkondicionálóval, visszamennek és kuksolnak a szobába, és akkor este valamikor visszajönnek.
7: És akkor bejönnek enni is?
8: Bejönnek enni, nagyon nem csúsztunk el, konkrétan elmaradnak az emberek.
7: Érdemes elgondolkodni a jövőt illetően, ha ilyen időjárás lesz, bevezetni a siestát? lehet?
8: A CSM-ben kettőbe gondolkodunk. Szerintem kell, csak a vendégeknek még fel kell nőni ez a feladatot. 30%-ot kivesz az emberekből az, hogy a melegbe dolgoznak. Ugye ezeket a büféket nem lehet légkondicionálni. Emiatt, hogyha mondjuk itt marad egy kolléga, aki csak kiad italt, mert azért a strandon mégiscsak italt kell kiadni, akkor fel lennének háborodva, hogy mi az, hogy nem tud megenni adott ételt, ami ki van írva, és nehéz lenne megértetni velük azt, hogy sajnos van egy szünet. Ez a büféknél szerintem még egy pár év, mire ezt egy valakinek bátornak kell lenni, be kell hozni a rendszerbe, és akkor utána mindenki be fog állni, és ehhez hozzá fognak szokni az emberek.
1: Varga Tünde riportját hallották a Balatonpartról. Kevés az olyan év, amikor a vendéglátás és a turizmus helyi szereplői elégedettek. Idén is volt visszaesés, de bizonyos szegmensekben növekedés is. Itt van a vonalban Kardos Gábor, a környék vendéglátó és turisztikai vállalkozóit összefogó szervezet, a Balatoni Kör alapítója. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt mindenkinek!
1: Bár az augusztusi adatok nem nyilvánosak még, mit lehet mégis mondani összességében, jó vagy rossz szezon volt az idén?
10: A legfontosabb az, hogy elmaradt az, amit gyerekkorunktól nyárnak nevezünk, és ennek lényege az, hogy jól esik egy évszakot kint a szabadban tölteni. Na most ez nem nyár volt, hanem én hőkupola évszaknak nevezném, és talán sokunknak feltűnt, hogy amit mi nyárnak nevezünk gyerekkorunk óta, az augusztus 20 óta tart, egyébként még most szeptemberben is, ilyen 30 fok közeli csúcsfőmérsékletekkel, kimondottan szép, kellemes strandidővel. Na most ezt kéne először is rögzítenünk, mint tényt, mert valószínűleg hozzá is kell szoknunk, és ez teljesen gyökeresen felborítja a nyaralási szokásokat, hiszen ahogy a riportban is elhangzott, az emberek ahelyett, hogy kint lennének, ugye eddig mindig az volt, minél melegebb van, annál inkább tele volt a strand. Idén először láttuk azt, hogy megfordult ez a trend, és olyan meleg volt, 40 fok volt, hogy az emberek a klímás szobájukban voltak inkább otthon.
1: Ez lehet az egyik oka annak, hogy kevesebb magyar érkezett most a Balatonhoz, és hogy nem foglalnak előre szállást.
10: Elmondta a riportban a Szikra Gabi. Nem az volt, hogy kevesebben voltak, hanem nem ott voltak, ahol szoktuk látni őket. Tehát és innen szűrjük le egyébként tévesen azt a következtetést, hogy akkor kevesen vannak. Miért Olaszországban már évtizedek óta a délidőben kevesen vannak, hiszen sziesztáznak. Hogyha kimegy valaki oda, és körülnéz, akkor csinálhatna ilyen katasztrófa riportokat, hogy hol vannak az emberek. Hát hol vannak, sziesztáznak, meleg van, kérem szépen. Tehát át kell alakítanunk a szokásainkat, és nincs más választásunk, mint hogy alkalmazkodjunk a természethez. Pár évezrede csak ez működik.
1: Hogyan hát, tudnak hogy alkalmazkodni a turizmus és a vendéglátás szereplőjéhez?
10: Hát az egyik legfontosabb, igen, tehát hogy a kínálat, a siesta bevezetése az mindenképpen fontos lenne, de hát mondjuk ki, tehát tulajdonképpen most már a klímaváltozás kényszeríti ki a rendszerváltást a balatoni turizmusban, mert ezt is érdemes tényként rögzíteni, hogy sehol máshol Európában nincs ez a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, ami Kádár János politikai öröksége. Tehát semmi más, tehát ez nem egy organikusan kialakult dolog, ugye amit máshol retrónak neveznek, az nálunk is volt egyébként egy polgári fürdőturizmus, amit a kommunizmus lerombolt, és csinált belőle egy ilyen lágosodó retrónak megélt, de valójában én ezt refluxnak hívom egyébként, mert az igazi retró az a régi polgári hagyományokhoz való visszatérés lenne, tehát ezt az utóbbi 20 évben át kellett volna alakítani az infrastruktúrát. Tehát mai napig a balatoni nyaralás, az a kép, ami él bennünk, és az a infrastruktúra, ami kiépült a 60-as években, az megmaradt, mint alap, és nem alakult ki az, ami Európában mindenhol vízpartokon, nem csak a tengerparton általános, amit egy Riviera modellnek lehet nevezni. Egyedül Füreden találunk olyan igazán komplexen működő korzót, ami a norma, hogy egy vízparton hogy kell kinézni a minőségi turizmusnak. Tehát valójában szerkezet átalakításra van szükség, és addig, amíg strandnak hívjuk ugye főleg az északi parton a tízpartjainkat, mert a kb. A 90%-ára az van írva, hogy strand, addig tulajdonképpen félrevezetjük magunkat és az embereket, mert a strandról azt lehet hírni, hogy ott az egy hely, ahol csak fürdeni lehet, holott a helyiek is korzóként használják valójában egész évben. Mert azok a legszebb parkosított korzóik a kisebb településeknek. Tehát, hogy gyökeresen át kell alakítanunk a viszonyunkat a vízparthoz, és hát egy nagyon fontos dologról kell beszélnünk, mert idén egy katasztrófa turizmus is kialakult ugye az asszály miatt, alacsonyabb volt a vízszint, és ugyanarról a 2-3 strandról, egyébként pont a Gabi is, ugye Fenyvesi strandon vannak, Fenyves Mária, ugye a két megszólaló, akit a riportban hallottunk, a Fenyves Mária szakaszon onnan készítettek ilyen katasztrófa képeket. Na most ez több tízmilliárdos kárt okozott, ez a fajta katasztrófa turizmus.
1: Mert hogy ez elrettentette az összes turistát, aki jött volna a Balatonhoz?
10: Igen, ez egy teljesen hamis kép volt a Balatonról, hiszen se ökokatasztrófa nincs, nem volt halpusztulás, semmilyen különleges ökológiai katasztrófával ez nem járt, és a Balaton 90%-án nem így nézett ki, ami ezekkel a partszakaszokon készült kép. De tegyünk fel néhány egyszerű kérdést ezeknek a katasztrófa turistáknak. Egyébként nem pont a sekélyvíz miatt jártak ide fürödni a tömegek, főleg családdal? Akkor hirtelen miért probléma, hogy sekély a víz, hogyha évtizedek óta ez volt a lényege a turizmusnak?
1: Azt mondja meg, hogyan lehet eljutni?
10: Egyszerű kérdést tettem föl, és a gyerekek örültek ennek. Tehát a gyerekek, miért nem tudunk a gyerekekhez hasonlóan örülni
1: annak, hogy... Egy másodperc türelmét kérem. Azt mondja meg, hogyan lehet eljuttatni ezeket az üzeneteket a potenciális vendégekhez?
10: Hát ugye nagyon fontos, hogy a média is partner legyen ebben, mert azért mégiscsak a közbeszédet eléggé meghatározza. Tehát, hogyha a sajtóképviselő is csak ezt a képet adják, akkor az elég rossz irányba. Tehát meg kell fordítani ezt a tendenciát. Most próbálok épp arról beszélni, hogy lehet pozitívan is felfogni ezt, hogy olyan lett, mint a homokos tengerpart, és még csak több száz kilométert se kell autózni azokon a szakaszokon, ahol a Balaton úgy döntött, hogy saját új partot alakít ki egy pár méterrel beljebb. Ott egy homokos fövenyes tengerpart jött létre, amihez nem kell olyan sokat autózni, hiszen itt a Balatonnál is megtaláljuk. A gyerekek már megtalálták ezt maguknak, tehát ők köszönik szépen, nagyon örültek ennek az idei Balatonnak. Miért nem tudunk mi így reagálni erre? Ezt tényleg nem értem, őszintén nem értem, mert ugye lehetne normálisan is kezelni a dolgokat.
1: Igen, és ezen kívül mi az, amit maguk a vállalkozók tudnak tenni, egy percünk van hátra, ha összefoglalná?
10: Hát a vállalkozók már tettek, hiszen idején az év strandétele versenyen megjelent egy új trend, ami Európában egyedülálló. Egyébként ez maga ez a verseny is, mert csak nálunk a Balatonnál van év strandétele verseny Európában, hogy jeges tapaszokat adnak, mert ugye olyan forróság volt, hogy az emberek tulajdonképpen már ebédre nem is akartak meleget enni, és ilyen fagyi menükkel és jeges tapaszokkal rukkoltak elő. Maguk a vállalkozók, a vendéglátás nagyon kreatív, de ez is egy furcsa dolog, hogy ugye elsősorban a szállás drágult meg az utóbbi két-három évben, és mégse a szállás drágassága a téma a közbeszédben, hanem a vendéglátáson verik el a port a drágulás címén.
1: Köszönöm.
10: A vendéglátásról azt lehet mondani, amit el is mondtak a megszólalók, hogy olyan nagy a verseny, hogy valójában eltűnőben van a profitja.
1: Igen, Kardos Gábor, köszönöm szépen, ne haragudjon, meg kell most szakítanunk a beszélgetést, de folytatjuk majd a balatoni szezon értékelését mindenképpen itt a Felkelőben. Köszönöm szépen.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: 3:47 múlt 2 perccel. Több ezren vettek részt Ratko Mladic temetésén Belgrádban. A háborús bűnökért életfogytiglanra ítélt volt parancsnok augusztus végén halt meg a hágai börtönben. A nemzetközi kritikák miatt ugyan nem volt hivatalos állami megemlékezés, de a jelek szerint a kormány állt a szervezés mögött. Marko Vujacic, az ellenzéki zöld baloldali frontpárt elnökségi tagja a Kossuth Rádiónak azt mondta, szerinte szégyen országának, hogy az állam részt vesz egy háborús bűnös temetésében. Harcsás Gergely és Papp Roland összeállítása.
11: Miniszterek, katonai és rendőri vezetők és több ezer emlékező kísérte utolsó útjára Ratko Mladicot hétfőn a szerb fővárosban. A Srebrenicai Mészárosnak is nevezett vezető a 90-es években a boszniai szerb köztársaság hadseregének a parancsnoka volt. 2017-ben a Nemzetközi Törvényszék népírtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért életfogytiglanra ítélte. Augusztus végén a hágai börtönben 84 évesen halt meg. A koporsót állami géppel szállították Belgrádba, és egyenruhás katonák kísérték a temetőig. A szerb vezetés ugyanakkor tagadja, hogy állami rendezvény lenne a megemlékezés. Alekszandar Vučić elnök nem vett részt a megemlékezésen, az üzmég elnökkel volt hivatalos találkozója. Marko Vujacic, a szerb ellenzéki zöld baloldali front elnökségi tagja, a Felkelőnek azt mondta, szerinte egyértelmű, hogy az állam támogatta az eseményeket.
12: That the state was fully behind this.
11: Gondosan menedzselték, hogyan zajlott a temetés. Nem akarták talán átlépni ezt a határt, hogy állami temetésnek hívják, viszont számos jel utal arra, hogy az állam állt mögötte. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, meg kell különböztetni azt, amikor egyének vesznek részt egy temetésen. A 90-es évek háborúi még élő emlék sokaknak, különösen Bosznia-Hercegovina szerbek lakta területén és Szerbiában. Sokaknak olyan érzése lehet, hogy Mladic tábornok nélkül elvesztették volna a háborút, vagy elűzték volna őket az otthonukból, a családjukat megtizedelték volna. Emberi szinten meg tudom érteni, hogy szerintük Ratko Mladic csak a népünket védte. Azzal van problémánk, hogy az állam tudja, mi történt Srebrenicában, ott népírtás történt, és ezt támogatja az állam, ami egy szégyen. A nemzetközi közösség jelentős része kritizálta a több ezer civil meggyilkolásáért felelős tábornok ünneplését. Márta Kosz, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa lemondta közelgő belgrádi útját, mert szerintem Mladic dicsőítése összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel, amelyekre az EU felé vezető út épül. Vučić elnök egyszerűen hülyeségnek nevezte a szlovén Kosz nyilatkozatát, Vučić szerint szó sincs dicsőítésről. Szerbia hivatalosan az EU tagja szeretne lenni, 2014 óta tartanak a csatlakozási tárgyalások, miközben a kritikusok szerint a balkáni ország Vučić vezetése alatt egyre inkább távolodik a demokráciától. Az EU olykor kritikus szavai azonban eddig komoly következmények nélkül maradtak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szoros kapcsolatot ápol Vučić elnökkel, és nem szólalt meg az ügyben. A hónap végére tervezett útját úgy tűnik nem halasztják el. Brüsszelből az Európai Bizottság vezető szóvivője, Paula Pinho is kommentálta az eseményeket.
13: Álláspontunk nagyon világos. Nincs helye a háborús bűnösök dicsőítésének. Nincs helye azoknak, akik tagadják a népírtást, vagy azoknak, akik az alapvető uniós értékeket tagadják. Korábban azt hallottuk, hogy állami tiszteletadással terveztek temetést, de nem ez lett a helyzet. Önökre hagyom, hogy megítéljék az álláspontunk fontosságát a kérdésben.
11: Marko Vujacic kritizálta az EU-t, mert szerinte a szerb vezetés tetteinek sokszor nincs következménye. Úgy fogalmazott, Brüsszel vaknak tetteti magát. A temetés csak egy a problémás dolgok közül, sok más ügy van, ami problémás. Ami a demokráciáról, a jogállamiságról, a civilek és politikai szereplők szorongatásáról szól. A korrupció, az Oroszországgal való együttműködés mind probléma. Kérdés, hogy most valóban lépni fognak-e? Vujacic a közelgő választásokról is beszélt a Kossuth Rádiónak. Várhatóan október végére tűzik ki a választásokat, ami az ellenzéki politikus szerint akár szoros is lehet. Az országban az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének beomlása óta rendszeresek a tüntetések. A mostani választáson Vučić kormányának a kihívója nem is a régi ellenzéki pártok lesznek, hanem a tüntetéseket szervező egyetemi diákság által támogatott lista. Vujacsics pártja nem is indul a választásokon. A diákok listáját támogatják, de meglátásuk szerint tömeges választási csalások várhatóak. A korábbi voksolásokon a nemzetközi megfigyelők számos szabálytalanságot dokumentáltak. Nyomást gyakorolnak a választókra, szavazatokat vesznek, láncszavazás, az egyenlőtlen megjelenés a médiában. Nagyon nehéz és kemény kampányt várunk, erőszakot a választások napján és a szavazóhelyek körül. Remélem nem lesz igazam, de a tapasztalatom mást mond. Figyelmeztetett Márko Vujacsics, a Zöld Baloldali Front elnökségi tagja.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 7 óra lesz 8 perc múlva. A kormány mindenképpen változtatni akar a földtörvényen és a földszabályozáson, mert a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, mert emiatt jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Ezt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta egy podcastban. Arról is beszélt, hogy segíteni kellene a fiatalok földhöz jutását is. Itt van a vonalban Mikula Lajos, az Agria Fiatal Gazdák és a Pannon Vidék Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
1: Miért fontos a kormánynak és az országnak is, hogy a fiatalok földhöz jussanak?
14: A generációs megújulása az agráriumnak gyakorlatilag az agráriumnak a szent grálja. Aki ezt a problémát megoldja, az én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak az ügyét hosszú távra rendbe rakta. És hát ezért. Hogyha nincs fiatal, nincs ember, aki a gépen ott üljön, aki a termelést végezze, hát akkor nem lesz élelmiszer előállítás. Nem túl bonyolult ez a dolog. Így kimondva, a valóságban ez egy nagyon komplex probléma, aminek egy eleme egyébként a miniszter úr által is említett földkérdés.
1: Mit kellene megváltoztatni a földtörvényben ahhoz, hogy ne egyszerűen a föld tulajdonosa cserélődjön le, hanem a föld használója is fiatalodjon?
14: Hát ez nagyon határozott váltásokra lenne szükség, hiszen a jelenlegi rendszerben is elméletileg a fiatal gazdálkodók előnyben részesülnek a földszerzéskor, földbérletekkor. A valóságban ez nem feltétlenül azon érvényesül, hiszen több más egyéb preferencia is van a földtörvénybe beépítve. Egyébként múlt év decemberében az Agrárkamara támogatása mellett a magos szavazatokkal egy olyan földtörvénymódosítást fogadott el a parlament, ami a spekulációs célú földszerzéseknek azért az útját megnyitotta. Én bízom benne, hogy a földtörvénymódosításkor ezt a hibát is fogják módosítani, és valóban a gazdálkodókhoz fog kerülni a föld, azon belül is nagyobb számban a fiatalokhoz.
1: Visszatérve a fiatalításra, van ma reális módja annak, hogy egy 25-30 éves, ha nincs agrár családi háttér mögötte, gazdává váljék?
14: Én azt gondolom, hogy van. Nagyon-nagyon nehéz az út, ami ideig elvezet. Van. Vannak erre példák, de nagyon kevés példa van. Azért azt látni kell, hogy a magyar mezőgazdaság, hogy jelenleg a 40-es-50-es generáció viszi a hátán, és egy nagyon komoly hiány van lefelé már, hogyha nézzük a generációkat, tehát nagyon kevés fiatal lép be az agráriumba. Tehát itt most egy olyan helyzet van, aminél határozott lépéseket kell tenni, és minél több fiatalt terelni kell az agrárium felé. Ehhez a kommunikáción változtatni kellene az agráriummal kapcsolatosan, a fiatalokat meg kellene szólítani közvetlenül, vonzóvá kellene tenni ezt a pályát. Erre nekünk vannak javaslataink is, amit a szaktárcának eljutottunk. Tehát ez egy nagyon komplex probléma, nagyon nehéz most itt hirtelen ennek a komplex problémának egyes elemeit kiemelni.
1: Mi lenne mégis a legfontosabb, a legsürgetőbb lépés ebben?
14: Hát amihez igazán nem kellene pénz, az a kommunikációban a váltás. Tehát most egy osztályos időszakot élünk, őszintén mit lehet mondani egy fiatalnak, hogy miért kellene mezőgazdaságot választani? Tehát egy nagyon nehéz helyzet az, ami most van, de hát valószínűleg ez azért el fog múlni, illetve ez a válság is meg fogja teremteni majd a saját maga megoldását előbb-utóbb, és föl fog értékelődni például a szaktudásnak a szerepe. Tehát az, hogy rutinból gazdálkodik valaki, az már én szerintem nagyon kevés lesz az elkövetkező időszakban. Ez viszont a fiatalok számára jelenthet egy pályát. Tehát azt lenne érdemes sugározni, hogy a felkészült, szakmailag elkötelezett embereknek van helye a mezőgazdaságban. Ezt egyébként jó példákon keresztül lehetne megmutatni. Olyan fiatalokon keresztül, akik meg tudták csinálni a saját gazdaságukat, ami profitábilis, ami működőképes. Ezen kívül, ami nagyon fontos lenne, hogy egy fiatal, aki éppen indul a mezőgazdasági termelésben, jó eséllyel egy kisebb gazdaságból a legelején nem tud megélni. Az Európai Uniónak a szakmai anyagai is külön kiemelik azt, hogy alternatív jövedelemforrásukra is szükség van, főleg az induló gazdaságoknál. Ez ugye a vidéki gazdaságnak a fejlesztését jelenti, tehát hogy legyen ott olyan mód, lehetőség, ami a mezőgazdaság mellett is pénzt termel.
1: Mire gondoljunk ilyenkor?
14: Hát itt az Európai Uniós anyagokban is különböző témák vannak kiemelve, de nekem például becsípődésem az, hogy a helyi termékelőállításnak a jobb megszervezésével, a piacra juttatásával ezeknek a termékeknek kisebb gazdaságokat helyzetbe lehetne hozni. Ugye ez egy logisztikai kérdés, vannak országok, ahol meg tudják oldani, hogy a három tehénnek a tejét is elviszik, és a kisebb feldolgozókba feldolgozzák. Magyarországon ezt nem sikerült meglépnünk. Tehát, hogyha
1: mi kellene ehhez? Szervezés, pénz?
14: Logisztika kellene, illetve szabályozás, és olyan kényszerek, amik pozitív értelemben véve kényszerek. Tehát amikor a magyar állam nagyjából 1 millió embert etett minden nap. Ezt ugye kevesen tudják, de a gyerekek, akik az iskolában vannak, a kórházakban ellátott emberek, a honvédségnél levő katonák, tehát ezeket mind a magyar állam eteti napi szinten. Tehát van egy közétkeztetési rendszer, a közétkeztetési rendszerre a magyar államnak van hatása. Az, hogy oda milyen élelmiszer jut be, az a magyar államnak a döntésétől függ. És addig, amíg Magyarországon mondjuk francia krumplit teszik a hadsereg, vagy evett, mert ugye ez egy múlt idő, ez egy nagyon csúnya példája volt ennek a történetnek, itt volt Magyarországon krumpli, ezt Franciaországból hozták a krumplit ide. Tehát amíg ezeket a dolgokat mi a saját munk érdekében nem oldjuk meg, addig nem nagyon lesz változás, és ennek egy eleme lehet az, hogy például a kistermelők által koordináltan, azonos minőségben, homogenizáltan előállított termék meg tud jelenni mondjuk a közétkeztetésben. Ez csak egy szabályozási kérdés. És ebben az államnak van lehetősége lépni. Én úgy tudom egyébként, hogy a közvetlen értékesítéssel foglalkozóknak a szakmai szervezete is ebbe az irányba mozog. Tehát vannak itt lehetőségek, csak hát itt az elmúlt években ezt valahogy nem nagyon akartuk kihasználni, de a halnak az ugye ugyanez. Etetik a gyerekeket a menzán, a Vietnámból származó mindenféle gyanús körülmények között előállított pangáziusszal. Itt van Magyarországon hal előállítás. Igen. Annyit kéne csak beletenni a jogszabályba, hogy friss halat kell etetni a gyerekekkel.
1: Igen, egy
14: és
1: mondat.
14: És onnantól kezdve már helyzetbe hoznánk adott esetben termelőket. Tehát vannak itt lehetőségek, alternatív jövedelem forrás, az például egy nagyon fontos dolog.
1: Mikula Lajosnak köszönöm szépen a beszélgetést.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 7 óra van, kezdődik a krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
4: Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízelt tankolókat a magas üzemanyagárak miatt.
3: Pozitív változást hozhat a betegbiztonság területén a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatala.
4: Ma még nyári meleg lesz, majd holnap hidegfronthoz lehűlést és esőt.
3: Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek.
4: A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatás segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot, ugyanakkor türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól.
5: A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni.
3: Reagáltak a miniszterelnök napi rend előtti felszólalására a frakcióvezetők.
4: A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János frakcióvezető a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint a felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajtja végre. Turuckai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea a jó szándékú ellenzéket hiányolta.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, mondta az M1 híradónak a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke.
4: Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból lesz majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe.
3: Egyre nagyobb gondot okoz a házi orvos hiány, jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen.
4: A betegforgalom közben körülbelül 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben. A szakemberek úgy számolnak, hogy átlagosan 7,5 perc jut egy betegre. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvívője az M1 híradójában több tényezőre is felhívta a figyelmet.
6: Házi orvos hiány oka összetett. Itt Három fő dolog van, amivel mindenképpen számolni kell. Az egyik az az, hogy a kezdőházi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú friss szakvizsgálatban rendelkező klinikai szakorvosok bérétől. Itt ez a különbség nagyjából 300 ezer forint nagyságrendileg. A másik oka az, hogy nagyon nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni a házi orvoslásban. Hiányoznak a technikai feltételek, hiányoznak a szakdolgozók.
4: A kormány azt tervezi, hogy integrált centrumok létrehozásával biztosítja a jövőben az alapellátást. A kamara szerint, ha ebben a szűrés és a gondozás is megvalósulna, az kisebb terhet jelentene a házi orvosoknak. 7:30 után Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke lesz a felkelő vendége.
3: Érdemi pozitív változást hozhat a betegbiztonság területén a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatala. A Népegészségügyi Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosa szerint. Hajdú Ágnes a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a cél az, hogy a probléma területek feltárása és a megfelelő intézkedések után csökkenjenek az esetszámok.
7: Ennek az adatgyűjtésnek az a célja, hogy a fertőzési gyakoriságokat felmérjük, trendeket kövessünk, probléma területeket azonosítsunk. Amennyiben ezen a területen előrelépést érünk el, akkor ez a plusz figyelem, ez a rendkívül jelentős transzparencia, én úgy gondolom, hogy egy érdemi pozitív változást fog hozni a betegbiztonság területén.
3: Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt.
4: A portál szerint az ügylet mintegy 130 millió forintos extra hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A Tisza kormány vizsgálja a koronavírus járvány idején kötött szerződéseket. Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár szerint azonban az akkori kormány mindent megtett a magyarok biztonsága érdekében. A Covid idején nemzetközi veszélyhelyzet volt, ezért szerinte az akkori árakat nem a békeidőbeliekkel kell összehasonlítani.
8: Nézzük meg, hogy mihez képest volt háromszoros. A békeidőbeli árhoz képest volt háromszoros, vagy az akkor a világpiacon bevett árhoz képest volt háromszoros. Én azt javaslom, hogy ezt vizsgáljuk meg először, és utána kezeljük tényként, addig semmiképpen, mert félrevisz.
4: A lélegeztetőgép és egyéb a Covid-hoz kötődő szerződéseket kiemelten kezeli most a kormány. A 300 milliárdos beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter korábban feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Feljelentést tett a Waberers korábbi állami finanszírozása miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Kapitány István hangsúlyozta, a Magyar Fejlesztési Bank és két ügyletben 77 milliárd forint értékben vásárolta kamionos vállalat kötvényeiből, és felmerült a gyanú, hogy az államot akár több milliárd forintos kár érhette.
9: A 2026-os újabb 100 millió eurós MFB finanszírozásra már abban a tulajdonosi struktúrában került sor, amelyben a társaság feletti végső kontrollt Tiborcz István gyakorolt. A jelenlegi adatok alapján megállapítható, hogy a konstrukció a teljes futamidő alatt akár 10 milliárd forint költségvetési terhet jelenthet, melyet végső soron a magyar embereknek kellene megfizetnie.
4: A Waberers visszautasítja, hogy jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyhöz jutott volna. A minisztérium az ügyiratait átadja a hatóságoknak.
3: A látvány- és csapatsportok adókedvezményen alapuló úgynevezett TAO támogatási rendszerének felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék.
4: A szervezet jelentése elismeri, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong szakmai fejlődéséhez, de a feltárt szabálytalanságok, visszaélések miatt a kapcsolódó jogszabályok pontosítására tesz javaslatot.
3: 10 milliárd forint értékben csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút, közölte a közúti közlekedésért felelős államtitkár.
4: Barna Zsolt az M1 híradójának elmondta, hamarosan az országos közúthálózaton is befejezik a munkát. Ott 570 kilométernyi szakaszt újítottak fel teljes körűen. Bejelentette azt is, hogy a szaktárca egy országos útfelújítási programot készít elő még ebben a hónapban.
10: Ennek a célja az, hogy elérjük azt az állapotot, amikor a teljes hazai úthálózat, állami kezelési úthálózat úgy lesz fenntartható, hogy nem folyamatos leromlás fogunk tapasztalni, hanem egy kb. 10 év alatt elérhetünk egy olyan állapotot, ami már megfelelő módon, megfelelő minőségben tartósan fenntartható lesz.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé kerülésért. Hátrányból fordított és nyert hazai pályán a Videoton a Diósgyőr ellen a labdarúgó másodosztály 7. fordulójában. Videoton DVTK 2-1. A fehérváriak a tabella 8., a miskolciak a mégben maradó 14. helyen állnak. Eresztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz bajnokságban, 3 fordulót követően pont nélkül és a tabella utolsó helyén álló Fiorentina. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A 3. fordulójában Cagliari Lecce 1-0 és Udinese Lazio 1-2. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
12: Az Útinform információi szerint baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 14-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, több mint 2 kilométeres a torlódás.
0: Időjárás.
12: Derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 28-34 fok várható.
3: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 11 perc.
13: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 4:08 lesz 3 perc múlva, jó reggelt kívánok, Hatvani Tóth Erika vagyok. A most következő órában az ismét kötelező kamarai tagságról beszélünk Álmos Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara elnökével 7:30 után, és szó lesz arról is, hogy elkezdődött a rákos rendezői házak lebontása.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
13: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Külpolitikával folytatjuk, ismét megpróbál békét teremteni az oroszok és ukránok között Donald Trump amerikai elnök. Nemrégiben a CIA igazgatója járt Moszkvában, most pedig újabb 2 elnöki megbízott utazott tárgyalni Moszkvába, majd onnan Kijevbe. Itt van a vonalban Ben Darzsevszky Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
2: Hogyan kell értékelni az utóbbi találkozót?
14: Hát nagy áttörés nem kell várni ettől a találkozótól, a békétől sajnos mindig messze vagyunk, de önmagában fontos az, hogy megtörtént ez a kapcsolatfelvétel, megtörtént a látogatás az amerikaiak részéről, ugyanis fél év után most újraindulhat a tárgyalási folyamat. Tehát hogyha hallgatók visszaemlékeznek rá, Trump alatt elindult valami nagyon lassan, bár nem láttunk konkrét kézzel fogható eredményeket, de mégis a tárgyalási folyamat egyre intenzívebbé vált, és tavaly év végén, idén év elején folyamatosak voltak a találkozók, az érdemi tartalmi egyeztetések, volt több megállapodás tervezett, amit még ugyan nem fogadták el a felek, de egyre, az álláspontok egyre közelebb kerültek egymáshoz. Majd jött 2026. február végén az iráni háború, ami hát ugyancsak Trumpnak volt köszönhető, és onnantól kezdve megszakadtak ezek a találkozók, az Egyesült Államok Iránnal volt elfoglalva, Oroszországnak nem állt érdekében a tárgyalás, ugyanis az iráni háborúval rengeteg többletbevételhez jutottak, miközben a háború következtében a fegyverek, a légvédelem elsősorban a közel-keleti térségbe irányult, nem pedig Ukrajnába. És fél év alatt gyakorlatilag nem történt semmilyen érdemi tovább lépés a béke irányába, és mivel, most látjuk azt a kapcsolatfelvételt.
2: Mi változott most, amitől a kapcsolatfelvétel létrejött?
14: Hát részben valószínűleg köszönhető ez az időközi választásoknak az Egyesült Államokban. Novemberben leszek időközi választások. Lehetséges, hogy Donald Trump újra próbálkozik Ukrajnával, hogy kicsit jobb pozícióba kerüljenek a republikánusok. Bár, ahogy említettem, gyors eredmény nem kell most ettől várni, úgyhogy aligha lesz hatása a választási küzdelemre az Egyesült Államokban. Az iráni háború, hát azt sem mondanám, hogy lecsengőben van, mert újra és újra fellángol, éppen most, hogyha ránézünk az olajárakra, akkor $100 felett járnak az árak, ami hát a nyugatnak nem jó, Oroszországnak jó. Viszont közeledik a tél, ami Ukrajna számára nem hoz kedvező fordulatot, a légvédelem kimerült, az oroszok várhatóan ismét támadják majd az ukrán kritikus infrastruktúrát, tehát el tudom képzelni azt is, hogy az amerikaiak és az ukránok is próbálnak olyan ajánlatot adni a Vlagyimir Putyinnak, hogy esetleg bizonyos légi tűzszünet, vagy olyan irányba terelni ezt a dolgot, hogy átvészeljék a téli időszakot, és a megállapodások irányába közeledjenek.
2: Lehetett olyat is, hogy...
14: Hát
2: igen.
14: A probléma az a béke folyamattal, hogy Oroszország jelenleg nem érdekelt a békében, ugyanis pont a téli időszaktól várják az áttörést. Azt gondolják, hogy jóval kedvezőbb helyzetbe fognak kerülni a fronton, az ukrán kompromisszumkészségben, hogyha túl leszünk a következő hónapokon.
2: Igen.
14: Mert a tél az nem lesz olyan jó most Ukrajna számára.
2: Olyat is lehetett olvasni, hogy fogytán van az oroszok pénze, hogy 3 évnyi háborúra elegendő még. Igaz lehet ez? Honnan lehet ilyet tudni?
14: Hát ezek a számítások vélhetően abból fakadnak, hogy az orosz tartalékalapoknak az állapotát látjuk, hogy ez az a forrás, ez az összeg, amit Oroszország a 2000-es évek eleje óta különít el. Az olaj bevételek, úgymond extra bevételeiből. És ezek az orosz tartalékalapok több százmilliárd dollárt tette ki a háború kezdetén, és mivel az orosz költségvetés rengeteg pénzt költ a háborúra, a költségvetés több mint harmada minden egyes évben a háború kiadásaira megy el. Ez költségvetési deficitet eredményez, tehát nincs annyi bevétel éves szinten, és folyamatosan apad ez a tartalék alapot. Ezekből a tartalékokból költenek. A háború 4 éve alatt elköltötték ezeknek a tartalék alapoknak a 2/3-át. Tehát a számítások egy része arra irányul, hogy Oroszország nem 2-3 éve, amire teljesen kimerítik a tartalékokat, és akkor nem lesz tartalék. No, de sajnos mindig ott van a lehetőség, hogy Oroszország például külső forrásokhoz, külső hitelekhez nyúljon. Ugye ezt még az elmúlt időszakban nem tették meg, viszonylag alacsony Oroszországban a GDP arányos államadósság. Olyan GDP az arányosítva 27%-ot tesz ki, és nem lennék meglepve, hogyha pénzügyileg rossz lenne a helyzet, akkor valamilyen kínai

0: most meg ennek a 11-szerese, ilyen 50-60 milliárd dollárt költenek minden egyes évben. Nyilván ezt a költségvetés nem bírna el, de minden beérkező bevétel kizárólag a hadseregre megy, és a külső finanszírozásból történik az állami apparátusnak a működése, a tanári bérek, a kritikus infrastruktúrának a helyreállítása. Tehát a költségvetés olyan 40-45%-a a külső finanszírozásból történik. Ez a háború első éveiben nagy részt vissza nem térítendő támogatás volt, tehát olyan forrásokhoz jutott Ukrajna, olyan támogatásokat kaptak, amit nem kellett visszaadni. Aztán fokozatosan hitele, egyre több hitel lett a támogatásoknak az összetétele, és most már ott tartunk, hogy szinte kizárólag hitelek formájában történik Ukrajna finanszírozása. Az ukrán államadósság tavaly év végén átlépte a GDP 100%-át, és most pedig ugye olyan konstrukciók vannak, hogy az Európai Uniótól kapott támogatás, ez idén évelején került finanszírozásra, 90 milliárd euró, ez pedig az Európai Uniós tagállamok állították elő ezt a 90, vagy adták oda azt a 90 milliárdot hitel formájában, tehát az Európai Uniós országok vették fel a hitelt, de az alapja az a lefagyasztott orosz vagyon, aminek egy része Európában található, és a mondás ugye az, hogy ha majd lezárul a háború, és Oroszország arra kényszerül, hogy kifizesse a háború költségeit, akkor ezek a hitelek is többek között ezekből a forrásokból kerülnek majd törlesztésre.
1: A továbbiakban is figyelemmel kísérjük a béketárgyalásokra tett kísérleteket Bendarzseszki Antonnak, a posztszovjet térség szakértőjének, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójának. Köszönöm a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 7:30 lesz 8 perc múlva. Megfizethető otthonok, több zöld felület, fenntartható közlekedés újabb szakaszába léphet a Rákos rendező projekt, miután hétfőn megkezdődött az elhagyatott épületek bontása az övezetben. A fejlesztést egy francia építésziroda által vezetett nemzetközi konzorcium végezheti. Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt mondta, a nagyszabású beruházás a lakhatási és a klímaválságot is enyhítheti, Harcsás Gergely összeállítása.
3: A Rákos rendező 2025 márciusában került a fővároshoz, miután a budapesti közművek átutalta az államnak a területvételárának első részletét. Az előző kormány korábban egy új felhőkarcolókkal tüzdelt luxusnegyed kialakítását támogatta, amely egy dubai vállalat kivitelezésében valósult volna meg, csak nem 5 milliárd euróból. Az erről szóló szerződést 2025. januárjában meg is kötötték, ám kiderült, hogy a budapesti közműveknek elővételi joga van a területre. Az övezet fejlesztésére a főváros tavaly pályázatot írt ki, a győztes egy francia iroda vezette építészeti csapat lett. Elképzeléseik szerint önálló városrészeket alakítanának ki, három nagyobb parkkal, melyeket egy körsétány kapcsol össze. A márciusi eredményhirdetésen Karácsony Gergely főpolgármester racionális városfejlesztési projektnek nevezte a beruházást, amely szerinte Budapest jövőjének a szimbóluma.
4: Pontosan tudjuk, hogy ez egy nagyon hosszú projekt, évtizedes léptékben fogja a város életét meghatározni. Éppen ezért az is nagyon fontos, hogy arra készülünk, hogy a lehető legtöbbet már jövő évben oda tudjunk adni ebből a területből a budapestieknek, és arra készülünk, hogy az előhasznosítás során városi kulturális események és egy park megnyitásával szépen a budapestiekkel közösen elkezdjük belakni ezt a fantasztikus adottságokkal bíró területet.
3: A 13. és 14. kerület határán fekvő övezetben a tervek szerint 10 000 új lakás épülhet. A városrészt vasút, kisföld alatti és villamos köti majd össze a belvárossal és a szomszédos kerületekkel. Az elmúlt években a köztisztaság és a közbiztonság is sokat romlott az övezetben. Az egykori MÁV telep elhagyatott épületeibe önkényes lakásfoglalók költöztek be. Tóth József, a 13. kerület polgármestere, a nyáron nyílt levélben fordult a főpolgármesterhez, valamint a beruházási és közlekedési miniszterhez, megoldást sürgetve. Az önkormányzat közben lefolytatta a szükséges eljárást, amelynek eredményeként tegnap megkezdődött az elhagyatott állapotú épületekben.

0: hatása.
1: Itt van velünk a telefonban dr. Puchner Gábor, a 13. kerület vagyongazdálkodással, közbiztonsággal foglalkozó alpolgármestere. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Miért húzódott eddig Rákos rendező területének a rendezése?
2: Hát azt gondolom, hogy itt volt azért néhány eljárás, amit le kell folytatni, meg ezen kívül a érintett tulajdonosok, hogy itt még a MÁV is érintett, és a budapesti közművek is egyeztetéseket kellett lefolytatni, hogy a közműhelyzet milyen, ezek a területnek a műszaki körülményi adottságai. Mi lefolytattunk egy közbeszerzési eljárást a bontással kapcsolatban, ez eredményesen lezárult. A szerződést a múlt héten megkötöttük, és a múlt hét folyamán volt egy olyan széles körű minden érintettet bevonó egyeztetés, amelyen tudtuk tisztázni a bontás megindításának a műszaki, jogi és egyéb feltételeit, és így tudtuk megindítani most hétfőn a bontást.
1: Milyen forrásból kezdtek ebbe a munkába?
2: Saját forrásból, ugye nekünk volt egy felajánlásunk, éppen amiatt, ami a felvezetőben is elhangzott, hogy a környéken az illegális lakásfoglalók, önkényes lakásfoglalók beköltözése miatt a közbiztonsági, köztisztasági helyzetet a környéken nagyon leromlott, olyannyira, hogy az már annyira zavarta a 13. lakóit, hogy szükséges volt ebben lépni, mind polgármester úr nyílt levelével, mind pedig azzal a felajánlással, hogy mi elkezdjük ennek a területnek a rendezését, és megtesszük a bontás első lépését, az épületeknek a romosítását, a lakhatatlan átételét, hiszen akkor így gondoljuk azt, hogy ez annak a biztosíték az áldoga, hogy a terület közbiztonságilag és köztisztaságilag rendeződni fog.
1: Vagyis akkor a következő fázist, amikor ezeket a romokat majd eltakarítják, már nem önök végzik, hanem ki?
2: Ugye a területnek van tulajdonos a budapesti közművek, és ezen a múlt heti egyeztetésen a budapesti közművek vállalta is, hogy a építés törmelyeket, a sittet el fogja szállítani a bontást követően. Ugye a bontás is a tulajdonosoknak a feladata lett volna, csak senki nem lépett ebben, és ezért tettük mi ezt a felajánlást, hogy kimozdítsuk a holtponttal az ügyet. Utána elindultak a tárgyalások, és így itt a budapesti közönyek, mint a területnek a tulajdonosa vállalta azt, hogy elviszi ezeket a törmelékeket. Bár erre határidőt még nem tudtak mondani, de a vállalás az meg mindenféleképpen megtörtént.
1: Értem. Azonban nem csak a törmelékeknek kell máshová kerülniük. Korábban a műsorban már szó volt a mély szegénységben élők vidékről, Budapestre vándorlásáról. Ők költöztek ezekbe az elhagyott épületekbe?
2: Hát egy kis részük, ugye a szociális munkások és a rendőrök becslése tapasztalat alapján egy kb. 5-6 ezer olyan ember van, aki vidékről jött fel, és valóban szociális mély szegénységben él, és a palackozás, mint életmód, mint bevételi forrás jelent meg náluk, és természetesen nyilván Budapesten ebből sokkal több bevételt tudnak szerezni, mint vidéken. Ebből a Rákos rendező házaiban egy kb. 100 ember lakott a csúcs időszakban, hogy így mondjam, tehát amikor a legtöbb embert ott érzékeltük, tehát ez most nem azt jelenti, hogy akkor az itt kiszoruló emberek mentek szét a városban, hanem az egy sokkal nagyobb és sokkal összetettebb probléma, amit egész Budapesten látunk, főleg a belső kerületekben.
1: Azt nyomon követik, hogy hová kerülnek ezek az emberek?
2: Hát ugye a rendőri igazoltatás során azért látszik, hiszen az igazoltatás során ugye azért a neveket már ismerik a rendőrök, azt látjuk, hogy egy részüket már nem látjuk kerületben, egy kisebb részük kerület egyéb részeiben még itt ott igazoltatták a rendőrök, tehát hogy egy kisebb részük még nem ment el. Jön ez az egész probléma, ami Budapestet érinti, ez egy összetett szociális, közbiztonsági, egészségügyi, városüzemeltetési probléma, az picit tágabb és más, mint a Rákos rendező. Ez egy külön ügy, ami a kettő azért összefügg miatt, de azt gondolom, az egy sokkal összetettebb probléma, hiszen ez a fajta életmód az nem a palackozás miatt történik, tehát nem az életmódjuk változott, csak ez most Budapest belső keletében csapódik le ez a szociális probléma, amit eddig itt nem láttunk.
1: Nagyon rövid mondattal, mikor kezdődhet meg a konkrét építkezés Rákos rendezve?
2: Hát erre talán a főváros és a kormány képviselői jobban tudnak válaszolni. Ugye most én úgy tudom, hogy ott egy közös projektcéget szeretnének létrehozni a bérlakás építése és EU-s forrásokat bevonni ebbe a projektbe. ennek az előkészítése még folyik. Azt gondolom, hogy azért ez még évek, mire ott konkrétan lakás építkezés lesz. Már ez nem a volt más telep területét érinti elsősorban az építkezés, hanem attól délebbre a Szegedi út magasságában szeretnék az első bérlakásokat megépíteni, ahogy mi tudjuk az egyeztetések alapján.
1: Puchner Gábor, köszönöm szépen! Közlekedés.
0: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Németh Luca, BKK Info.

0: 8:30 jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés. Ma már a balatoni nyaralók is sziesztáznak napközben. Ma is túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Emlékeztetett, május 20-án indították újra a szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Megfordult a trend, a nagy melegben már nem a strandokon vannak, hanem a fűtött apartmanokba és szállodai szobákba vonulnak el a vendégek napközben, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Kardos Gábor, a balatoni kör alapítója. A klímaváltozás miatt a nyaralók szokásai a mediterrán térségre jellemző életvitelhez hasonlítanak, ehhez kell alkalmazkodnia a vendéglátásnak és a kiszolgáló szektornak is. Miközben leginkább a szállások drágultak az utóbbi években, a közhangulatot továbbra is a vendéglátás árai határozzák meg. Az alacsony vízszint miatti katasztrófa turizmus média visszhangja súlyos milliárdokban mérhető károkat okozott a balatoni idegenforgalomnak. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni légicsapásokat, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. Kijevben 6 ember megsebesült. Többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki, közölte Vitalij Kličko polgármester. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Végül az időjárásról. A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, másutt terült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet. Napközben túlnyomóan derült napos idő várható. Eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 8:04 jó reggelt kívánok. Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak, az előző kormány és a Magyar Orvosi Kamara között 2023-ban élesedett az ellentét, aminek a kötelező tagság eltörlése lett az egyik eredménye. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
3: A kormány döntött a Magyar Orvosi Kamara jogosultságainak visszaállításáról és az egyes szakmai kamarákra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról.
4: Jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő csütörtökön, hozzátéve, a jövőben csak az folytathat orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a testületnek. A kötelező belépést még 2023-ban törölt el az akkori kormány. Az ország vezetése, valamint a szakmai szervezet között azonban már 2022 végén nézeteltérés alakult ki. A MOK ugyanis nem támogatta teljes egészében a novemberben benyújtott, például az ügyeleti rendszer átalakítását is célzó egészségügyi törvénymódosító javaslatot. A kamara szerint a tervezet egyes rendelkezései veszélyeztették volna az ellátásbiztonságot és az orvos kollégák közellátásban maradását. A törvényt végül a szakmai javaslatok figyelembevétele nélkül decemberben szavazta meg a parlament. Tiltakozásul a Magyar Orvosi Kamara az új ügyeleti rendszer bojkottja mellett döntött. A küldött közgyűlés arra szólította fel például a házi orvosokat, hogy ne írják alá új ügyeleti szerződéseiket. Az akcióra február végén a belügyminisztérium az egészségügyben működő szakmai kamarákra vonatkozó törvénymódosító javaslattal válaszolt. A tárca azt közölte, hogy a biztonságos egészségügyi ellátáshoz való jog alkotmányos alapjog. A Magyar Orvosi Kamara szerintük viszont ennek az alapjognak az érvényre jutását veszélyeztette. Közleményükben arra is kitértek, hogy az előterjesztés célja a többi között, hogy megszüntessék a kamarai hatalommal való visszaélés lehetőségét, valamint a kamarai tagság kötelezettségét. A MOK akkori elnöke, Kincses Gyula úgy fogalmazott, valótlan indokokkal, hazugságokkal, nem valós információk alapján indított a kormány nagyon durva támadást ellenük. Kiemelte, az a nyomásgyakorlás, amit meghirdettek, nem valami ellen szólt, egy működőképes alapellátás ellehetetlenítése miatt emeltek szót. A javaslatot viszont egy nappal később kivételes eljárásban elfogadta az országgyűlés.
5: Azzal, hogy a kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza, megszegi a demokratikus köztestületi jellegének alapvető szabályait, semmibe veszi saját céljait. A fentiek szem előtt tartásával a törvényjavaslat a kötelező orvoskamari tagság megszüntetését és az etikai felelősségi szabályok áthelyezését javasolja.
4: Mondta az egykori egészségügyi államtitkár Takács Péter a parlamentben. Az orvosok 2023 áprilisáig nyilatkozhattak arról, hogy meg akarják-e tartani kamarai tagságukat. A MOK elnöke akkor arról beszélt, több mint 33 ezren az addigi tagság mintegy kétharmada döntött a kamara mellett.
2: Itt van a stúdióban Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
2: Érezték a hiányát a kötelező kamarai tagságnak az elmúlt időszakban?
6: Természetesen. A kamarai tagság az nem elsősorban az orvosok érdekvédelmét szolgálja, ezt sokan így gondolják. De alapvetően a kamarákat ugye a társadalom hozza létre azért, hogy egy adott szakterület jól működjön, meg legyen a minőségi kontroll, ez a fő funkció, ezért fontos a társadalomnak, az építészkamarától kezdve a ügyvédi kamarán át, hogy legyen a szakma kezében legyen egy olyan kontroll, ahol például sarlatánok nem praktizálhatnak, őket megfelelő szakmai és etikai ellenőrzéssel lehet a jó úton tartani. Mivel ez kiesett, és hogy az etikai rendszer is máshova került, ahol már többé nem lehetett orvosokat a pályájuktól a működésük alól felfüggeszteni etikai alapon. Így az elmúlt években jó pár sarlatán szabadult rá a társadalomra, ha szabad így fogalmaznom.
2: Vannak erről számaik, méréseik, felméréseik?
6: Folyamatos jelzéseink voltak, meg hát látjuk nyilván a szakmai környezetben, illetve számok arról vannak, hogy hogyan kezdett el zuhanni az etikai eljárások száma. Tehát több mint 30%-kal esett az etikai eljárások száma ahhoz képest, amikor a MOK-nál volt, ugyanis azt tudni kell, hogy az etikai eljárások legnagyobb része az orvosok kezdeményezésére indult. Tehát az orvosok azok, akik be tudják jelenteni azt, hogy itt egy olyan működés van, ami szerintük a szakma szabályainak, a szakma morális elvárásainak nem felel meg.
2: Tehát a munkahelyén, elnézést, csak nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, tehát a munkahelyén ez egyik orvos azt mondja, hogy ahol ő dolgozik, itt valami szabálytalanság van, és ez egy etikai eljárást vont maga után.
6: Nem csak a munkahelyén, hanem mondjuk egy betegtől olyan információ jut el számára, vagy észleli azt, hogy valakinek olyan tevékenysége van, amely sérti a szakma szabályait, például haszonszerzésre megy rá, ahelyett, hogy a beteg érdekét szolgálná. Ezek a tevékenységek sokszor a laikusok számára nem világos az, hogy itt orvosi szempontból nem úgy kellene megközelíteni egy-két helyzetet.
2: Mikor kerül vissza a kamarához az etikai ügy?
6: Valószínűleg január 1-től, ugye ezt a majd hamarosan remélhetőleg elfogadásra kerülő jogszabály fogja szabályozni, és át kell vennünk a ETT-től, tehát aki most kezeli, az a testülettől át kell vennünk az etikai ügyeket. Ez egy nehéz időszak lesz, de január 1-től remélhetőleg el tud indulni.
2: Mennyien vannak most az orvosi kamarában, és hogyha kötelező lesz a tagság, mennyien lesznek?
6: Ugye körülbelül fontosan tudjuk, hogy 33.911 kolléga csatlakozott a előző kormány által megszabott határidőre, ami körülbelül az orvosok kétharmada. Tagja lemorzsolódás kevés volt, tehát 31 000 felett van a tag létszámunk. A gond inkább az volt, hogy a fiatal orvos kollégák, akik végezték az egyetemről, ők már nem találkoztak úgy a kamarával, így az új belépők száma az jóval alacsonyabb volt, mint akik már találkoztak a kamarával és megtartották tagságukat. Úgyhogy kiszámolva a belépők száma az körülbelül egy 10 000 vagy valamennyivel több fő lesz. Azért tudok csak körülbelüli számot mondani, mert egyébként ez is a kamara egyik fontos küldetése, vagy feladata kellene, hogy legyen, hogy az orvosok működési nyilvántartását, regiszterét kezelje. És Magyarországon most már évtizedek óta, 2 évtizede nincs működő regiszter, mert azt már 2 évtizede elvették a kamarától, akkor is politikai okoknál fogva, és hát ez se szolgálja a társadalom érdekét, hogy gyakorlatilag nem tudjuk megmondani, az állam nem tudja megmondani, hogy hol, hány orvosa, milyen szakvizsgával dolgozik, és hol ürül ki éppen egy szakterület. Tehát mindig csak futunk az események után a helyet, hogy megelőznénk őket.
2: Foglalkozásokra osztva több egészségügyi kamara is van Magyarországon. Az ő foglalkozásuknak is fontos és kötelező lesz kamarai tagnak lenni?
6: Ez nem változott a korábbiakhoz képest. Az orvosi kamarán kívül az egészségügy területén a gyógyszerészi kamara van, illetve az egészségügyi szakdolgozók kamarája. Őket nem érintette ez a törvényi változás, tehát ez a Magyar Orvosi Kamarára volt szabva. Úgyhogy a Magyar Orvosi Kamara jogállását kell visszaállítani, de azzal, hogy a Magyar Orvosi Kamarának nem csak visszaadják a kötelező tagságot, hanem egyéb jogosítványok is erősödnek, így a többi kamara is erősödik, ez az ő javukat is szolgálja.
2: Kicsit az orvos társadalomról, vagy az orvosok és a társadalom viszonyáról. Nagyon sokszor halljuk az orvoshiány problémáját. Mit lát most éppen? Hány orvos hiányzik a magyar egészségügyi rendszerből?
6: Abból adódóan, hogy ugye nincs pontos számunk, és nem csak az orvosok abszolút számát illetően, hanem az eloszlását. Mennyien dolgoznak az állami egészségügyben, mennyien a magánegészségügyben, mennyien egyszerre a kettőben, hogy változik ezek aránya. Ezekről nincs pontos információnk, én nagyon remélem, hogy egy bő fél év, egy év múlva már lesz, és ezt a Magyar Orvosi Kamara meg fogja pontosan tudni mondani. Akkor tudjuk pontosan megmondani, hogy hány orvos hiányzik. Az, hogy Magyarországon orvos hiány van, az egyértelmű, de tehát a legkirívóbb az egyértelmű az alapellátásban, ahol ugye a lakosság 10%-ának nincs egy állandó alapellátó orvosa.
2: Magyarul házi orvosa.
6: Magyarul házi orvosa, igen, bocsánat. Magyarul házi orvosa, vagy házi gyermekorvosa, és ide sorolom, még hiány van egyébként ugye a fogorvosok, az alapellátó fogorvosok területén is. Tehát ez a leglátványosabb, de vannak földrajzi eloszlásban olyan területek, ahol néhol, ahol van elegendő specialista, egy másik megyében teljesen üres az adott terület, nagyon nagy a szórás, és így egyébként ezt a kérdést nem is lehet megfelelően menedzselni, ha nincs egy átfogó térképünk arról, az államnak nincs egy átfogó térképe arról, hogy hol milyen ösztönzőket lehetne bevezetni, hol milyen szakterületet kellene fejleszteni, jobban odafigyelni.
2: Nyitott a kormány erre, hogy látja?
6: Hát maga az a tény, hogy a módosítja a kamarai törvény, az is ezt tükrözi. A tapasztalatunk is az, hogy egy egészen más hozzáállás van nem csak az orvosi kamarához, hanem a szakmához, annak képviselőihez, és nem csak a kamarához, mint köztestülethez, hanem civil szervezetekhez. Én most azt tapasztalom meg, amit az európai munkámban, a külföldi munkámban tapasztalok, most olyan a kormány hozzáállása, amilyen egy nyugat-európai kamarához, egy nyugat-európai országban.
2: Az orvosokkal van-e további tennivalója a kormánynak? Gondolok itt béremelésre, más ösztönzők bevezetésére, vagy ez az egészségügyi szektor további dolgozóira marad?
6: Az elsődleges, ez furcsa lehet az orvosi kamara vezetőjének szájából, de most az elsődleges mindenképpen a szakdolgozók bérének a rendezése, viszont főleg a fiatal pályakezdő orvosok bére az évtizedek óta példátlan módon a bruttó nemzeti átlagkereset alatt van, főleg Budapesten egy fiatal pályakezdő orvosnak megélhetési problémái vannak, tehát egy albérletet kifizetni a kezdő orvosi bérből, és mellette még élni valamennyit, az nagyon nehéz. Az ügyeletek elképesztően alulfinanszírozottak, tehát itt nettó 2-3 000 forintos ügyeleti bérek vannak egy orvosi szakterületen, tehát ez nem szerencsés. De azért azt el kell mondani, hogy minden korábbi híreszteléssel és köztéri plakátolással ellentétben, mely fals adatokat jelzett az orvosi bérekről. Az orvosi bérek értéke rendkívül sokat zuhant a 2020-as emelés óta, tehát mi ott az elmúlt ciklusban semmilyen kompenzáció nem történt, és sajnos ez egy olyan terület, ahol, amiért óriási nemzetközi verseny van, itthon meg a magánszektor verseny az orvosokért, tehát ez nem annak a kérdés az orvosi béremelés, hogy mennyire akarunk kedvezni az orvosoknak, hanem hogy mi, mint betegek, a társadalom mennyire akarunk orvost magunknak. Meg kell fizetni, sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni, hogy az anyagi motiváció az nyilván egy fontos motiváció, de természetesen a munkakörülmények az ugyanilyen fontos szempontot jelentenek.
2: Még egy mondat arról, hogy milyen szerepe lesz az orvosi kamarának az egészségügyi reformok kidolgozásában.
6: Mi véleményező szerepet fogunk betölteni, meg nyilván szakértői szerepet. Az nagyon fontos, hogy természetesen a társadalomtól a megbízatást a kormány, vagy hát az országgyűlés kapja, hogy változtasson például az egészségügy szerkezetén, nem pedig az orvosok köztestülete, de az a jó reform, amiben bevonják azokat, akik érintettek, és itt érintettek ugye a társadalom, a betegek, és természetesen az egészségügyi dolgozók is, és szeretnénk ebben aktívan részt venni. Ennek a kezdeti lépéseiben szerencsére ott tudunk lenni, meghallgatnak minket, és reméljük, hogy ez folytatódik is.
2: Álmos Péternek, a Magyar Orvosi Kamara elnökének köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 8:48 kezdeményezi a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora a megbízása lezárásáról szóló egyeztetést, vagyis távozik az egyetem éléről Sepsi Enikő. Hosszú hónapok óta zajlik a vita az egyetemi hallgatói önkormányzat és a vezetés között arról, hogyan kell átalakítani az intézmény vezetését. Itt van a vonalban Molnár Kata, az SFE HÖK elnöke. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
2: Elégedettek a bejelentéssel?
7: Igen, abszolút. Tegnap a diákok körében ez mindenképpen megkönnyebbülést és felszabadulást váltott ki ez a hír.
2: Mire számítanak, mennyi idő alatt juthatnak el egy olyan állapotba, amit önök szeretnének?
7: Azt gondolom, hogy a folyamatnak ez a kezdete. Biztos, hogy lesz még munka ezzel az egésszel, de én nagyon remélem, hogy a jövő tanévet már úgy tudjuk elkezdeni, amilyen állapotban szeretnénk ezt az egyetemet látni.
2: Átalakult az egyetem kuratóriuma is, ugye a korábbi vezetés 5 jelöltjéből csupán 2 került be a testületbe, és a 3 másik tag között ott van Upor László is, a Hajdan megválasztott, de be nem iktatott rektor. Nem volt elegendő ez a változás a HÖK-nek? Miért akarják mindenképpen a rektort meneszteni?
7: Valójában az új kuratóriumnak nincsen olyanféle beleszólás az egyetem mindennapi életében, mint egy rektornak. Ők ezt az átmeneti időszakot fogják levezényelni, mint a szenátus elnöke és az egyetem legfőbb döntéshozó szervének a vezetője. Egész egyszerűen a rektor az, aki a mindennapi életünket a leginkább befolyásolni tudja.
2: Tavasszal önök erős kritikát fogalmaztak meg az egyetem vezetésével szemben, mármint a hallgatói önkormányzat, és a hírek szerint egy körülbelül 100 fős fórumon került sor ennek az összefoglalására. Milyen arányban reprezentálták a jelenlévők az egyetem mintegy 550 hallgatóját?
7: Azért az első fórumokon ennél jóval többen vettek részt, a 300 főhöz közelített az ott jelenlévő diákoknak a száma. Mindenféle intézetből, mind a színházas, filmes, drámaemlet intézetből, minden szakokról, és minden döntés, amit hoztunk, minden közlemény, nyílt levél, lemondásra való felszólítás, ezek a jelenlévő fórumozó diákok elsöprő 85-90%-os többségének a felhatalmazásával történtek, valamint online szavazást is csináltunk azoknak, akik nem tudtak jelen lenni, úgyhogy azt hiszem, hogy ez elég jól reprezentálja a diákoknak az akaratát.
2: Mire számítanak az új kuratóriumtól és attól, hogyha lemond Sepsi Enikő, mi változik az egyetemen?
7: Mindenképpen szeretnénk, hogy a mindennapi légkör megváltozzon, mert jelenleg nagyon-nagyon nincsen rendben az, ahogy a diákok érzik magukat az egyetemen. Nagyon sokan félnek, nagyon sokan feszültek a jelenlegi helyzettől és a vezetéssel kialakult konfliktus miatt.
2: Mitől félnek? Bocsánat csak, hogy értsük mi is, akik nem oda járunk.
7: Persze, persze, például mikor áprilisban és májusban ez az egész történet elkezdődött, akkor nagyon sokat fenyegetőzött a vezetőség azzal, hogy nem fogunk diplomát kapni. Erről azt kell tudni, hogy jelenleg zajlik a MAB eljárás egyetemen, ez a Magyar Akkreditációs Bizottság, ami a felsőoktatási intézményeknek adja meg az akkreditációját, és például az volt a mondás a vezetőség részéről, hogyha a HÖK és a hallgatók itt lázadoznak és elégedetlenkednek, akkor majd a MAB eljárás során meg fogja állapítani a MAP, hogy az egyetem szabálytalanul működik, elveszti egyetem státuszát és kap a diplomát.
2: Hol hangzott ez el, elnézést? Hol hangzott ez el, honnan ez volt ez az információ?
7: Ez elhangzott osztályfőnököktől osztályok irányába szóban, illetve ha nem is ilyen szinten írásban, de hogy kaptunk olyan levelet, ami erőteljesen erre utalt, hogy mi veszélyeztetjük a MAP eljárást.
2: És mi a hosszú távú tervük azzal, hogy változás van az egyetem élén és a kuratóriumban?
7: Én nagyon remélem, hogy a diákoknak ez a mindennapi életét az egyetemen könnyebbé és jobbá fogja tenni, és újból megteremtődnek azok a szakmai feltételek, amik ahhoz kellenek, hogy egy biztonságos közegben tudjunk alkotni.
2: Molnár Kata, az SZFE HÖK elnöke volt a vonalban, a szándékaink szerint ezt a témát még folytatjuk az ügy többi szereplőjének megszólaltatásával is.
1: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: 3,5 év után ismét közmeghallgatást tartottak tegnap Debrecenben. Az esemény feszült, indulatos hangnemben zajlott. A közmeghallgatást a debreceni déli ipari parkban működő dél-koreai katódgyártó cég, az EcoPro egységes környezethasználati engedély módosítási kérelme miatt tartotta meg a vármegyei kormányhivatal. A résztvevők bekiabálásokkal, fügyszóval, közbeszólásokkal tiltakoztak az akkumulátoripari beruházások ellen. Gyarmati Péter beszámolója.
8: Te idegessél, mert úgyis tovább mondom, mit ideget?
9: Kérem szépen, ne személyeskedjen, ez egy
8: közben... Nem személyeskedés, ez az én életem, meg az övék élete, meg az önök élete, nem. Meg a gyermekeimnek az élete.
10: Végig ilyen indulatos, feszült hangulatban zajlott az esemény, amit az EcoPro engedélymódosítása miatt kellett megtartani. A dél-koreai cég egy újfajta katód gyártásába kezdene Debrecenben. A hírek szerint a BMW lesz az egyik vásárlója. A katódgyárban az akkumulátor cella legértékesebb és legfontosabb alapanyagát állítják elő. A Debrecen déli ipari övezetében működő ázsiai társaság magyar képviselői bemutatták, hogy pontosan miért is kérnek engedélymódosítást. Mik a Szabolcs környezetvédelmi megbízottat hallják.
11: Az ezzel összeköthető környezetvédelmi hatásokra, itt beleértve a légszennyező anyagokat, a zajvédelmi hatásterületet és magát a vízmérlegnek a módosítását, valamint pár apró technikai módosítása is. Ilyenek például ugye a védőtetők telepítése kültéri technológiákhoz, vagy a létesítményi tűzoltóságnak a laktanyájának a megépítése.
10: Őt követte Horváth Attila, az EcoPro BM Hungary ZRT környezetvédelmi szakértője.
12: Üzem által kibocsátott levegőterhelő anyagok mindegyikére elvégeztük a terjedésmodellezést. Mindegyik esetben a terjedésmodellezések azt mutatták, hogy az egészségügyi határértékeknek minden kibocsátott levegőterhelő anyag megfelel.
10: Kérdezni két, válaszolni pedig 5 percben lehetett, de ezt a kérdezők közül csak kevesen tartották be, és egyre zajosabb, ingerültebb lett az esemény.
13: Mondják már meg, hogy miért jöttek ide, mert önök mérgeznek bennünket. És nem hívtuk ide magukat. Menjenek oda, ahonnan jöttek. Tűnjenek el a francba.
14: Ide küldenek két menedzser, meg két szakértőt, akikhez lehet kérdést intézni, és az a válasz 90%-ban, hogy nem releváns, ez nem ide tartozik. Meg küldjön e-mailt, majd e-mailbe válaszolunk. Nekem a kérdésem, úgyse fogok rá választ kapni, de felteszem. Az elkövetkező években azoknak a nőknek, akiknek magzatelhajtásban lesz része, emiatt a nehézfém mérgezés miatt, mit fognak mondani? Hogy fognak a szemükbe nézni? A szemébe tudnak nézni? Lökünk nekik egy kis kártérítést, és akkor hát bocsi?
11: Bocsánat, ismételni tudom magamat, ez nem az eljárás tárgya, úgyhogy...
10: Na nagy tapsot kapott a Mikepécsi Anyák a Környezetért Egyesület vezetője Kozma Éva.
15: Ez a kiemelten veszélyes, környezetterhelő gyár Debrecenben úgy kapott engedélyt, hogy Magyarországnak nem volt hatályos környezeti vizsgálata, ami megalapozta volna az akkumulátoriparági stratégiát. Tehát nem tudhatták a hatóság emberei sem, hogy vajon egyáltalán Magyarország alkalmas, vagy Debrecen egyáltalán alkalmas-e arra, hogy ilyen iparág települjön ide. Ezért három konkrét kérdésünk van a kormányhivatalhoz, azok mellett, amiket írásban is beküldtünk. Megvizsgálták-e, hogy az EcoPro eddigi szabálytalanságai és környezeti eseményei alapján fennáll-e a jelenlegi engedély visszavonásának szükségessége? Az EcoPro maradéktalanul teljesítette-e a korábban előírt intézkedéseket, és ezt a kormányhivatal helyszíni ellenőrzéssel igazolta-e? És végül milyen konkrét tények és bizonyítékok alapján látja a hatóság biztosítottnak, hogy az EcoPro az új technológiát szabályosan és környezetvédelmi szempontból biztonságosan fogja működtetni, amikor a meglévő működés során ilyen problémák történtek. Ezért azt kérjük, hogy újabb lehetőség helyett bizonyítsák, hogy a meglévő működése rendben van. Mert ha ez nem bizonyítható, akkor nem az engedély módosításáról kell beszélnünk, hanem a meglévő engedély felülvizsgálatáról és visszavonásáról.
10: Köszönjük a kérdést. Többen kifogásolták, hogy nem ment el az esemény lepaplásztó Debrecen fideszes polgármestere, de hiányolták a tiszapárti debreceni országgyűlési képviselőit is. Ott volt a közmeghallgatáson Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, aki elmondta, ők népszavazást akartak ebben az ügyben.
16: Ha a helyi ügydöntő népszavazásra sor került volna, akkor ma este most nem ülnénk itt, mert nem tudtak volna megépülni ezek a gyárak.
10: A közmeghallgatás teljes hanganyagát 15 napon belül közzéteszik a hatóság honlapján, az észrevételeket pedig figyelembe veszik az eljárás során.
2: Terveink szerint folytatjuk még ezt a témát a debreceni katódgyárról a többi szereplőjével a történetnek. Hamarosan 8 órakor krónika, 8 óra után pedig beszélünk majd a Sportextrában a hazai férfi kézilabda bajnokságról, és később Ajka egyik új büszkeségéről, a kriptongyárról is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
17: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
18: Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
19: Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
18: A vasad rendben van?
20: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 8 óra van, a legfrissebb hírekkel jön a Krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Ma még nyári meleg lesz, majd holnap éjjel hideg fronthoz lehűlést és esőt. Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek.
4: A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatás segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot, ugyanakkor türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól.
5: A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni.
3: Reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására a frakcióvezetők.
4: A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János frakcióvezető a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Turuckai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A Tisza frakció vezetője, Bujdosó Andrea, a jó szándékú ellenzéket hiányolta.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Nem lát valódi okot a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fenntartására a Magyar Helsinki Bizottság.
4: Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén jelentette be, hogy december 31-ig meghosszabbítják az előző kormány által bevezetett 11 éve tartó válsághelyzetet. Bakonyi Anikó, a jogvédőszervezet menekültügyi programjának vezetője, reméli, hogy a kormány évvégéig kialakít egy EU-kompatibilis rendszert. Szerinte a válsághelyzet megszüntetése nem jelenteni azt, hogy le kell bontani a kerítést és meg kell szüntetni az ellenőrzést.
6: Reménykedünk abban, hogy valóban sikerül egy EU-kompatibilis rendszert felépíteni, ami ugye avval fog járni, hogy nem kell továbbiakban fizetnünk ezt a napi 1 millió eurós bírságot, ami azért nagyon-nagyon sok. Legyen olyan belépési pont, ahol jelen van a hatóság, és ahol jelen vannak azok, akik ezeket az eljárásokat lefolytatják, van erre megfelelő szakértelem, és ott eldöntik, hogy az adott illetővel mi történjen a továbbiakban.
3: Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését.
4: A tárcavezető emlékeztetett, Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány vállalta, fenntartja a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítja az állami finanszírozásukat.
3: Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló.
4: Steve Witkoff X oldalán közölte, hogy jelentős előrelépés sikerült elérni. A Kreml korábban jelezte, Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy az országot soha többé nem támadják meg. Röviddel az amerikai delegáció távozása után az orosz erők újraindították a Kijev elleni légi csapásokat. Az ukrán fővárosban 6 ember megsebesült és több helyen tűz ütött ki.
3: Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak párt győzelmét a 100 anhalti tartományi választáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, a szélsőjobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kormányzó kereszténydemokraták azonban továbbra is kiállnak az ország értékei és alaptörvénye mellett.
4: Az AfD történetének legjelentősebb választási győzelmét aratta vasárnap a kelet-németországi tartományban. Bár az abszolút többséget nem szerezte meg, 39 képviselőjük ülhet be a 100 anhalti parlamentbe. A Krónikának Prőle Gergely, volt berlini nagykövet azt mondja, a szélső jobboldali párt erősödése nem ma kezdődött. A választási győzelem egy csaknem 25 éves folyamat eredménye.
7: Nagyon régen elindultak azok a változások, amelyek mostanra az AfD megerősödését eredményezték. Ebben közrejátszott a gazdasági nehézségek sokasága, közbejátszott a Covid, közbejátszott az is, hogy a német pártstruktúra teljesen átalakult, a középpártok elvesztették hagyományos támogatottságukat. Tehát ez vezetett ide, hogy most voltak éppen, ha nem is az abszolút többséget, de közel az abszolút többséghez végzett az AfD.
4: Közben tegnap este az AfD ellen tüntettek Berlinben a Brandenburgi kapunál. A rendőrség becslése alapján 5000-en, a szervezők szerint azonban csak nem 14000-en vettek részt a békés megmozduláson. A tüntetők antifasiszta jelszavakat skandáltak és rasszizmust elítélő transzparenseket emeltek a magasba. Hasonló demonstrációt tartottak Potsdamban is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
3: A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről a Balatoni Kör alapítója beszélt a Felkelő című műsorban.
4: Kardos Gábor azt mondta, a Balatonnál megmaradt a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, amely a Kádár korszak politikai öröksége. Hangsúlyozta, az elmúlt 20 évben át kellett volna alakítani az infrastruktúrát, az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésére és a Siesta bevezetésére lenne szükség a Balatonnál is.
8: Egyedül Füreden találunk olyan igazán komplexen működő korzót, ami a norma, hogy egy vízparton hogy kell kinézni a minőségi turizmusnak. Tehát valójában szerkezet átalakításra van szükség, és addig, amíg strandnak hívjuk ugye főleg az északi parton a vízpartjainkat, mert kb. A 90%-ára az van írva, hogy strand, addig tulajdonképpen félrevezetjük magunkat és az embereket, mert a strandról azt lehet hívni, hogy ott az egy hely, ahol csak fürdeni lehet. Holott a helyiek is korzóként használják valójában egész évben.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé kerülésért. Hátrányból fordított és nyert hazai pályán a Videoton a Diósgyőr ellen a labdarúgó másodosztály 7. fordulójában. Videoton DVTK 2-1. A fehérváriak a tabella 8., a miskolciak a mégben maradó 14. helyen állnak. Eresztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz bajnokságban, 3 fordulót követően pont nélkül és a tabella utolsó helyén álló Fiorentina. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A harmadik fordulójában Cagliari Lecce 1-0 és Udinese Lazio 1-2. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Az Útinform információi szerint baleset történt az M7-esen Budapest felé a 14-es kilométernél. Egy sávon halad a forgalom, több mint 5 kilométeres a torlódás. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-as bevezetőjén, az M7-esen Érttől a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrénél a 31-es úton Mendétől, és az 51-esen Dunaharasztinál.
0: Időjárás.
4: Ma is túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok valószínű.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások.
4: A szélsőjobboldali AfD nyerte a német tartományi választást.
3: Katonai tiszteletadás mellett temették el a népirtás és háborús bűnök miatt elítélt Ratko Mladitot. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél kilenckor krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Napközben.
10: Mi történik azokkal a szombathelyi családokkal, akik hónapok óta aszbeszt-szennyezett környezetben élnek, és nem tudják, mikor és hogyan rendeződik a helyzetük? A műsorunkban arról is szó lesz, hogyan változik az olvasás szerepe, hiszen a különböző eszközök, felületek és a gyorsuló világ más típusú olvasási módszereket is kíván. És a fűtés szezon előtt pedig kiderül, miért nem érdemes megvárni a hideget a kémény és a kazán ellenőrzésével. Balogh Tamás vagyok, várom önöket.
0: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 8:45 lesz, 3 perc múlva 60 Tóth Erika vagyok. A következő fél órában sporttal és kultúrával megyünk tovább.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A múlt héten elkezdődött a hazai férfi kézilabda bajnokság, a héten pedig a Bajnokok Ligája is beindul. Veszprémben nagy célokkal várják az idényt, már csak azért is, mert a Veszprémi Klub 2027-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, az előttünk álló hónapok céljairól is beszélt a Nemzeti Sportrádióban Szabó Szilviának.
11: Én azt hiszem, hogy a felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Nyilván ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amint el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon, hogy a Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is tényleg azt mondom, hogy napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, ugye orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során. Így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol azt gondolom, hogy jól játszottunk, de nem 60 percig. Az első fél időben egy olyan 20 percet, a másik fél időben 10 percet játszottunk szerintem.
12: Volt 7 gólos vezetés is, ugye?
11: Igen, az első fél idő 20 perce az kifejezetten jó volt, ott jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik fél időben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jól jött az, hogy még volt két hetünk a bajnoksággal együtt a VR rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó fél időnként. Nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírforma alapján itt a Berlin és a Veszprém az a két csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen a majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Melsungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még kétszer négy mérkőzést kell játszani, és hát ugye a másik ágot nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, utána ott a Barcelona, illetve a Magdeburg valószínűleg az első két helyezettje a másik ágnak, hát jó lenne őket elkerülni, ez viszont az kell, hogy legalább az első-második helyen végezzen a csapat.
13: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet?
11: A Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt.
13: Komoly jubileum előtt álltok, 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Váévese néven, tehát 50 éves forduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizáld. Másrészt, hogy milyen rendezvény készültök, hogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
11: Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 8:45 után 2 perccel folytatjuk. Néhány napja adták át Ajka egyik új büszkeségét, a régi kriptongyárból kialakított digitális multikulturális élményközpontot. A szimbolikus Csingervölgyi romos épület 800 millió forint támogatással alig 4 év alatt újult meg, és kapott korszerű funkciót. Felszegi Csaba összeállítása.
14: A világ első régi kriptongyárának megújítása kapcsán korábban Ajkaváros önkormányzata a Veszprém Balaton 2023 ZRT fejlesztési pályázatára nyújtott be támogatási kérelmet. Első körben 2023-ban megújult az alsó szín, amely kortárs nemzetközi képzőművészeti eseményeknek és közösségi rendezvényeknek adott otthont. Ezután bezártak, hogy a második és a harmadik szint is elkészüljön, ez valósult meg pár napja. Varga Andreát, a Csingervölgy Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
15: 2 ütemből állt a kriptongyár felújítása. Az első ütem ugye 2022-ben zajlott egy pályázat keretében, amit az Európa Kulturális Főváros programja során adtunk be. Ennek az volt az egyik nehézsége, hogy ez egy viszonylag nagy beruházásnak tűnt, de hát nem volt annyi lehetőség tulajdonképpen, és akkor azt mondták nekünk, hogy bruttó 300 millió forintot tudnak biztosítani, hogyha ezzel vállaljuk azt, hogy 23-ban itt már programok valósulhatnak meg, akkor megítélik ezt a támogatást.
14: Ha meg is nyílt azért az alsó szint, aztán megint bezárt, jól tudom?
15: Pontosan így történt, de arra jutottunk, hogy kezdjük el. Aztán majd valami szerencse folytán, vagy ami energiát beleteszünk, az majd meghozza a többi lehetőséget is, de akkor legalább már elindulunk a megmentés útján. Ugye az első 23 áprilisára lett kész az alsó szint, amikor ugye szépen ki lett bontva, itt szerelőműhelyek voltak tulajdonképpen az alsó szinten, meg hát korábban ugye a buszokat javították itt még a MÁV út idejében, és akkor gyakorlatilag az alsó szint az teljesen ki lett pucolva. Ugye ahhoz, hogy jól tudjon funkcionálni, ajtó lett vágva a patak felé, meg tudott töltődni fénnyel ez az alsó szint, ami azért is szimbolikus, mert hát tudjuk, hogy a kriptonizóknak a töltéséhez a kripton gázt annak idején itt vonták ki a levegőből, és hát ugye a fény az nagyon fontos, emblematikus eleme ennek az épületnek, tehát az első évben, így 23-ban már rengeteg rendezvényt tudtunk itt csinálni, nagy koncertek volt.

0: áruljon hozzám a funkció működtetéséhez, hiszen majd ugye belépő jegyekből arra számítunk, hogy az épületnek a fenntartását, hosszú távú fenntartását és működtetését meg tudjuk oldani. Ez egyébként nem a mi találmányunk volt, ez a pályázatnak, a turisztikai pályázatnak az elvárása is egyben. Ha turistákat várunk, akkor az rendkívül fontos, hogy ezt tudjuk már olyan formában kínálni a látogatóknak, ami már a mai világnak az elvárása, hiszen a statikus dolgokra már nem nagyon kíváncsiak az emberek, főleg a gyerekek, akik már adott esetben ma ugye a mobiltelefonon, TikTok videókon élik az életüket, tehát ha én itt behívom ide őket, és mesélek arról, hogy mi volt ez az épület, az nem biztos, hogy leköti őket, ezért aztán ugye a digitális tartalom segítségével viszont el tudjuk mesélni, akár érdekes formában, hogy hogyan zajlott itt az élet, tehát innen indul ugye a digitális élményközpontnak a koncepciója, hogy mit mutassunk meg, hogyan, és azt milyen modern eszközökön tudják megnézni a látogatók.
1: Az egykori kriptongyár épületében és környezetében olyan kulturális funkciót terveztek, amely tapasztalati úton vezeti be a látogatókat Ajka ipari múltjának titkaiba. A háromszintes épület első szintjén kivetített őskori állatokkal találkozhat a látogató, a második szinten pedig tesztelhető, hogy mit tud Ajka ipari múltjáról és a bányászatról. A különféle digitális programok kellemes időtöltést biztosítanak a betérőnek. Horváth Károlyt, a helyi bányamúzeum szakmai vezetőjét hallják a kriptongyár történetéről.
2: 1935-ben Asner Lipót, akkor az Egyesült Izolán PRT-nek volt az elnök vezérigazgatója. Ő direkt azért megvásárolta az egész, nem csak ezt a területet, meg a kiserőművet, hanem az egész ajkai bányaüzemet, hogy hosszú távon biztosítani tudja a kriptongyártás szükséges energiát. Ugye a kriptongyárba kriptongázt állítottak elő. Hát a kriptongáz egy nemes gáz, amit annak idején izolámpa töltésére használtak.
3: És akkor itt volt Ajkán a kriptongyár, ugye, igen, amely gyártotta ehhez, igen, a finom gázt?
2: Igen, ez itt volt, és az izókat az Egyesült Izolámpa RT-be gyártották annak idején Újpesten. Itt volt egy olyan kis erőmű, ami olyan villamos kapacitással rendelkezett abban az időben, ma már nevetséges 2,5 megawattos erőműről van szó, ami biztosítani tudta azt, hogy ennek a kriptongyárnak a működtetéséhez, illetve a kripton levegőből történő kivonásához szükséges hatalmas nagy szellőztető, illetve hát kompresszor teljesítményt biztosítani tudja. Ezt a kriptont, amit itt kivontak, azt olyan 2,5-3 literes palackokba minden nap felvitték Újpestre, ott betöltötték az iszókba.
4: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
5: Heti menő rovatunk következik, amelyben egy héten át egy művész vagy művészethez közel álló személy ajánl az önök figyelmébe olvasnivalót, látni vagy hallanivalót. Ezen a héten Molnos Péter művészettörténész kalauzol bennünket. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
5: Egy különleges múzeum látogatásra invitálja ma a hallgatókat. Miért különleges ez?
6: Ez egy úgynevezett raktármerülések című sorozatnak az egyik része, a fenntarthatóság és a gazdálkodás, és a Néprajzi Múzeumban fogja tartani Mózer Tamás muzeológus csütörtökön 5-től 6-ig, erre be kell jelentkezni, sőt jegyet is kell venni. Én remélem, hogy van még jegy, mert ez egy népszerű program, és viszonylag kevesen férnek be. Azért tartom fontosnak, mert a muzeológusok számára, maga a művészettörténészek számára is egy örök dilemma, hogy lehet megmutatni azt a rengeteg tárgyat, ami a raktárban van. Mert ugye azt kevesen tudják, hogy egy múzeumnak a feladata nem csak a bemutatás, hanem azt, hogy gyűjtse és raktározza a műtárgyakat, és ennek köszönhetően egy-egy múzeumban körülbelül mondjuk 1000-szer vagy 10000-szer annyi tárgy van raktárban, mint a kiállításon, és erre találta ki a Néprajzi Múzeum szerintem nagyon okosan és nagyon frappánsan, hogy időről időre szervez ilyen raktármerüléseket, ahova be lehet jelentkezni, és akkor 10-20-25-en egy muzeológus vezetésével bejuthatnak a raktárba oda, ahova csak a muzeológusok szoktak bejutni, és ez egy nagyon jó témának tűnik nekem, a fenntarthatóság és gazdálkodás. Nem vagyok benne biztos, hogy mit rej, de azt gyanítom, hogy nagyon aktuális, mert szerintem az új tájszemléletről fog majd ott beszélni Mózer Tamás, és azokat a tárgyakat fogja bemutatni, amik mondjuk az árvízi vagy ártéri halászathoz, gazdálkodáshoz szükségesek. Tehát arról, amiről éppen az elmúlt hetekben nagyon sok szó esett, hogy újra ki kell vezetni a vizet a tájba, és hagyni kell, hogy ilyen ártéri területek jöjjenek létre, és szerintem nagyon tanulságos lesz ez a raktármerülés.
5: Hogyan kell elképzelni az ilyen raktárakat, hiszen ön valószínűleg

0: meg már nem először megy ilyenre. Nem csak dobozok vannak polcokon?
1: Hát ez az OMRRK-ban van, az Országos Múzeumi Raktár és Restaurátor Központban, a Szabolcs utcában, nem is ott van, ahol a Néprajzi Múzeum, hanem egy központi raktárban. Bevallom, hogy én csak a festményraktárban voltam még ott, tehát nem tudom, hogy a Néprajzi Múzeumnak a külön raktára hogy néz ki. Én azt gondolom, hogy ilyen nagyon hosszú termekben polcok vannak, és azokon helyezkednek el a tárgyak, és nyilván ilyenkor egy ilyen nyilvános raktárlátogatásnál felszabadítanak egy helyet, hogy jobban belátható legyen, és úgy lehet, hogy úgy mondjam, turkálni, vagy elmerülni ezekben a fantasztikus tárgyakban. Mindenképpen azért érdemes oda menni, mert olyan műtárgyakat, olyan tárgyakat lehet látni, amelyeket általában nem lehet a kiállítási területen megfigyelni.
0: Ezekre a raktármerülésekre általában valamilyen múzeumhoz kötődő szakmájú emberek járnak, vagy bárki?
1: Nem, ez teljesen, hogy úgy mondjam, a laikusoknak nyitott, úgyhogy bevallom, én még soha nem voltam, ez körülbelül 2 vagy 3 éve működik a Néprajziba. Nagyon sok raktárban voltam, mert amikor kiállításokat készítek vagy készítünk közösen, akkor általában bejárjuk az ország összes vonatkozó raktárát, de ezek általában, mivel én a festményekkel foglalkozom, csak festményeket tartalmaznak. Úgyhogy ki is néztem már ilyen raktármerüléseket a Néprajzi Múzeumban, mert ez egy sorozat, mondom, és hogy nagyon, nagyon szívesen megyek majd, és ha még egy perc van, mert pont tegnap, vagy néhány nappal ezelőtt találkoztam egy muzeológus kollégával, aki a Néprajzi Múzeumban dolgozik, és fölhívta a figyelmemet, hogy novemberben lesz egy fantasztikus kiállítás, szerintem érdemes már készülni rá. Az a címe, hogy Buhera, és a Kádár korszaknak ezeket a leleményes, kényszerszülte, furcsa átalakítású tárgyait mutatja majd be. Én nagyon-nagyon várom, tehát itt lesz minden a mosógép motorból szerelt fűnyírón át, az összes olyan tárgy, ami fiatal korunkban természetesnek tartottuk, de ma már nevetünk rajtuk.
0: Van még egy kis időnk, tehát tudunk még erről a kiállításról is beszélgetni. Nagyon érdekes, hogy aki élt abban az időszakban, annak valamilyen nosztalgiát hozhat, de mit hozhat annak, aki nem élt, és aki nem tudja, miről van szó?
1: Szerintem ő szimplán nevetni fog arról, de nagyon hamar meg fogja érteni, hogy mi miatt született ez. Ugye egyrészt a hiánygazdálkodás arra sarkalt minden, hogy is mondjam, két kézzel valamit csináló férfi embert, hogy legalább megpróbálja otthon megcsinálni azt, amit a boltban nem tud megvenni, és ezért volt az, hogy az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években teljesen egyszerű emberek megtanultak hegeszteni, lemezt vágni, forrasztani, hogy azokat a tárgyakat, amiket szerettek volna, hogy otthon legyen nekik, de nem tudtak megvenni a boltban, megcsináljanak. Tehát, hogy van egy ilyen kényszerszülte és a túlélés által dominált vetülete is ennek a dolognak. Annak, aki nem élt akkor, szerintem ebben a mulatság, az abszurditás, annak a kornak az abszurditása lesz, ami dominálni fog, és átéli azt, hogy mennyire más világ volt az, mennyire más volt az, amikor nem csak egy boltba kellett bemenni, hanem a szomszédtól elkérni egy lemezt, abból kivágni valamit, megforrasztani, kölcsönadni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon furcsa kalákába készült tárgyakat is nyilván bemutatnak, ahol nem csak egy ember, hanem egy falusi közösség is összefogott, hogy bizonyos tárgyakat elkészítsenek.
0: Még utoljára mondjuk el újra, hogy a raktármerülések mikor lesz és hol?
1: A raktármerülés az a Néprajzi Múzeum gyűjteményi központjában lesz, a Szabolcs utcában, és szeptember 10-én csütörtökön 5 órai kezdettel, és Mózer Tamás fogja tartani a földművelési gyűjteménynek az egyik muzeológusa.
0: Molnos Péternek köszönöm szépen a ma reggeli ajánlást, holnap folytatjuk, viszonthallásra.
2: Közlekedés.
3: Városban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadakutya és a Somogyi út között Kelenföld vasútállomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél észak felé. Egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a műszaki mentés Soroksáron az Ócsai úti felüljárónál, ezért lezárták. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Lassú haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton befelé a közös csomópont előtt, a Szélkámán Bálint tér felé vezető utakon, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköst fürdő utcánál. Németh Lucca, BKK Info.
0: Fél 9 van, rövid hírek jönnek.
4: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Megszűnhetnek a megyei önkormányzatok. Azonnali béremelést kezdeményez a Magyar Orvosi Kamara. Ma is derült, napos idő várható. Jönnek a részletek. Jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Az országgyűlés mai plenáris ülésén dönt a vármegye helyett a megye és a főispán helyett a kormány megbízott elnevezések visszaállításáról. A kötelező kamarai tagság nem az orvosok érdekvédelmét szolgálja, a szakmai kontroll elsősorban a pácienseket védi, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Álmos Péter. A Magyar Orvosi Kamara elnöke azt mondta, fontos a szakdolgozók fizetésének mielőbbi rendezése, ahogy a kezdőorvosoknál is azonnali béremelésre van szükség, mert a 2020-as emelés mára teljesen erodálódott. A kötelező tagságot 3 évvel ezelőtt szüntette meg az előző kormány. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni légicsapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. Kijevben 6 ember megsebesült. A városban több helyen tűz ütött ki, közölte Vitalij Klitschko polgármester. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. A török rendőrség lelőtt egy osztrák-török kettős állampolgárt egy múlt csütörtöki műveletben, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet ellen hajtottak végre Isztambulban, jelentette be ma reggel az osztrák belügyminisztérium. A 20 éves férfit azt követően lőtték agyon, hogy tüzet nyitott a török rendőrökre. Ausztriában május végén bírósági ítélet is született ellene, de a férfi elhagyta az országot és Törökországba távozott. Sztrájkoltak a párizsi Eiffel-torony dolgozói tegnap, miután egy hindu turista csoport azt követelte tőlük, hogy a látogatás idején ne legyenek jelen a toronyban dolgozó női alkalmazottak. Párizs polgármestere jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítanak. Végül az időjárásról. Napközben mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Az előző kormány és a Magyar Orvosi Kamara között 2023-ban élesedett az ellentét, aminek a kötelező tagság eltörlése lett az egyik eredménye. Korábban a műsorunkban Álmos Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara elnökével beszélgettem.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
0: Érezték a hiányát a kötelező kamarai tagságnak az elmúlt időszakban?
5: Természetesen. A kamarai tagság az nem elsősorban az orvosok érdekvédelmét szolgálja, ezt sokan így gondolják. Alapvetően a kamarákat ugye a társadalom hozza létre azért, hogy egy adott szakterület jól működjön, meg legyen a minőségi kontroll, ez a fő funkciója, ezért fontos a társadalomnak, az építészkamarától kezdve a ügyvédi kamarán át, hogy a szakma kezében legyen egy olyan kontroll, ahol például sarlatánok nem praktizálhatnak, őket megfelelő szakmai és etikai ellenőrzéssel lehet a jó úton tartani. Mivel ez kiesett, és ugye az etikai rendszer is máshova került, ahol már többé nem lehetett orvosokat a pályájuktól a működésük alól felfüggeszteni etikai alapon, így az elmúlt években jó pár sarlatán szabadult rá a társadalomra, ha szabad így fogalmaznom.
0: Vannak erről számaik, méréseik, felméréseik?
5: Folyamatos jelzéseink voltak, meg hát látjuk nyilván a szakmai környezetben, illetve számok arról vannak, hogy hogyan kezdett el zuhanni az etikai eljárások száma. Tehát több mint 30%-kal esett az etikai eljárások száma ahhoz képest, amikor a MOK-nál volt, ugyanis azt tudni kell, hogy az etikai eljárások legnagyobb része az orvosok kezdeményezésére indult. Tehát az orvosok azok, akik be tudják jelenteni azt, hogy itt egy olyan működés van, ami szerintük a szakma szabályainak, a szakma morális elvárásainak nem felel meg.
0: Tehát a munkahelyén, elnézést, csak nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, tehát a munkahelyén ez egyik orvos azt mondja, hogy ahol ő dolgozik, itt valami szabálytalanság van, és ez egy etikai eljárást mond maga után.
5: Nem csak a munkahelyén, hanem mondjuk egy betegtől olyan információ jut el számára, vagy észleli azt, hogy valakinek olyan tevékenysége van, amely sérti a szakma szabályait, például haszonszerzésre megy rá, ahelyett, hogy a beteg érdekét szolgálná. Ezek a tevékenységek sokszor a laikusok számára nem, tehát nem világos az, hogy itt orvosi szempontból nem úgy kellene megközelíteni egy-két helyzetet.
0: Mikor kerül vissza a kamarához az etikai ügy?
5: Valószínűleg január 1-től, ugye ezt a majd hamarosan remélhetőleg elfogadásra kerülő jogszabály fogja szabályozni, és át kell vennünk az ETT-től, tehát aki most kezeli, az a testülettől át kell vennünk az etikai ügyeket. Ez egy nehéz időszak lesz, de január 1-től remélhetőleg el tud indulni.
0: Mennyien vannak most az orvosi kamarában, és hogyha kötelező lesz a tagság, mennyien lesznek?
5: Ugye fontosan tudjuk, hogy 33.911 kolléga csatlakozott a előző kormány által megszabott határidőre, ami körülbelül az orvosok kétharmada. Lemorzsolódás kevés volt, tehát 31.000 felett van a tag létszámunk. Gond inkább az volt, hogy a fiatal orvos kollégák, akik végezték az egyetemről, ők már nem találkoztak úgy a kamarával, így az új belépők száma az jóval alacsonyabb volt, mint akik már találkoztak a kamarával és megtartották tagságukat. Úgyhogy kiszámolva a belépők száma az körülbelül egy 10.000 vagy valamennyivel több fő lesz. Azért tudok csak körülbelüli számot mondani, mert egyébként ez is a kamara egyik fontos küldetése vagy feladata kellene, hogy legyen, hogy az orvosok működési nyilvántartását, regiszterét kezelje, és Magyarországon most már évtizedek óta, két évtizede nincs működő regiszter, mert azt már két évtizede elvették a kamarától, akkor is politikai okoknál fogva, és hát ez se szolgálja a társadalom érdekét, hogy gyakorlatilag nem tudjuk megmondani, az állam nem tudja megmondani, hogy hol, hány orvosa, milyen szakvizsgával dolgozik, és hol ürül ki éppen egy szakterület. Tehát mindig csak futunk az események után, ahelyett, hogy megelőznénk őket.
0: Foglalkozásokra osztva több egészségügyi kamara is van Magyarországon. Az ő foglalkozásuknak is pontos és kötelező lesz kamarai tagnak lenni?
5: Ez nem változott a korábbiakhoz képest. Az orvosi kamarán kívül az egészségügy területén a gyógyszerészi kamara van, illetve az egészségügyi szakdolgozók kamarája. Őket nem érintette ez a törvényi változás, tehát ez a Magyar Orvosi Kamarára volt szabva. Úgyhogy a Magyar Orvosi Kamara jogállását kell visszaállítani, de azzal, hogy a Magyar Orvosi Kamarának nem csak visszaadják a kötelező tagságot, hanem egyéb jogosítványok is erősödnek, így a többi kamara is erősödik, ez az ő javukat is szolgálja.
0: Kicsit az orvos társadalomról, vagy az orvosok és a társadalom viszonyáról. Nagyon sokszor halljuk az orvoshiány problémáját. Mit lát most éppen? Hány orvos hiányzik a magyar egészségügyi rendszerből?
5: Abból adódóan, hogy ugye nincs pontos számunk, és nem csak az orvosok abszolút számát illetően, hanem az eloszlását. Mennyien dolgoznak az állami egészségügyben, mennyien a magánegészségügyben, mennyien egyszerre a kettőben, hogy változik ezek aránya. Ezekről nincs pontos információnk, én nagyon remélem, hogy egy bő fél év, egy év múlva már lesz, és ezt a Magyar Orvosi Kamara meg fogja pontosan tudni mondani, akkor tudjuk pontosan megmondani, hogy hány orvos hiányzik. Az, hogy Magyarországon orvos hiány van, az egyértelmű, de a legkirívóbb az egyértelmű az alap ellátásban, ahol ugye a lakosság 10%-ának nincs egy állandó alapellátó orvosa.
0: Magyarul házi orvosa.
5: Magyarul házi orvosa, vagy házi gyermekorvosa, és ide sorolom, még hiány van egyébként ugye a fogorvosok, az alapellátó fogorvosok. Tehát ez a leglátványosabb, de vannak földrajzi eloszlásban olyan területek, ahol néhol, ahol van elegendő specialista, egy másik megyében teljesen üres az adott terület, nagyon nagy a szórás, és így egyébként ezt a kérdést nem is lehet megfelelően menedzselni, ha nincs egy átfogó térképünk arról, az államnak nincs egy átfogó térképe arról, arról, hogy hol milyen ösztönzőket lehetne bevezetni, hol milyen szakterületet kellene fejleszteni, jobban odafigyelni.
0: Nyitott a kormány erre, hogy látja?
5: Maga az a tény, hogy módosítja a kamarai törvény, az is ezt tükrözi. A tapasztalatunk is az, hogy egy egészen más hozzáállás van a, nem csak az orvosi kamarához, hanem a szakmához, annak képviselőihez, és nem csak a kamarához, mint köztestülethez, hanem civil szervezetekhez. Én most azt tapasztalom meg, amit a európai munkámban, a külföldi munkámban tapasztalok, most olyan a kormány hozzáállása, amilyen egy nyugat-európai kamarához, egy nyugat-európai országban.
0: Az orvosokkal van-e további tennivalója a kormánynak? Gondolok itt béremelésre, más ösztönzők bevezetésére, vagy ez az egészségügyi szektor további dolgozóira marad?
5: Az elsődleges, ez furcsa lehet az orvosi kamara vezetőjének szájából, de most az elsődleges mindenképpen a szakdolgozók bérének a rendezése, viszont főleg a fiatal pályakezdő orvosok bére az évtizedek óta példátlan módon a bruttó nemzeti átlagkereset alatt van, főleg Budapesten egy fiatal pályakezdő orvosnak megélhetési problémái vannak, tehát egy albérletet kifizetni a kezdő orvosi bérből, és mellette még élni valamennyit, az nagyon nehéz. Az ügyeletek elképesztően alulfinanszírozottak, tehát itt nettó 2-3 ezer forintos ügyeleti bérek vannak egy orvosi szakterületen, tehát ez nem szerencsés, de azért azt el kell mondani, hogy minden korábbi híreszteléssel és köztéri plakátolással ellentétben, mely fals adatokat jelzett az orvosi bérekről, az orvosi bérek értéke rendkívül sokat zuhant a 2020-as emelés óta, tehát az elmúlt ciklusban semmilyen kompenzáció nem történt, és sajnos ez egy olyan terület, amiért óriási nemzetközi verseny van, itthon meg a magánszektor verseny az orvosokért, tehát ez nem annak a kérdés az orvosi béremelés, hogy mennyire akarunk kedvezni az orvosoknak, hanem hogy mi, mint betegek, a társadalom mennyire akarunk orvost magunknak. Meg kell fizetni, sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni, hogy az anyagi motiváció az nyilván egy fontos motiváció, de természetesen a munkakörülmények az ugyanilyen fontos szempontot jelentenek.
0: Még egy mondat arról, hogy milyen szerepe lesz az orvosi kamarának az egészségügyi reformok kidolgozásában.
5: Mi véleményező szerepet fogunk betölteni, meg nyilván szakértői szerepet. Az nagyon fontos, hogy természetesen a társadalomtól a megbízatást a kormány, vagy hát az országgyűlés kapja, hogy változtasson például az egészségügy szerkezetén. Nem pedig az orvosok köztestülete, de az a jó reform, amiben bevonják azokat, akik érintettek, és itt érintettek ugye a társadalom, a betegek, és természetesen az egészségügyi dolgozók is, hogy szeretnénk ebben aktívan részt venni. Ennek a kezdeti lépéseiben szerencsére ott tudunk lenni, meghallgatnak minket, és reméljük, hogy ez folytatódik is.
0: Álmos Pétert, a Magyar Orvosi Kamara elnökét hallották. Kevés az olyan év, amikor a vendéglátás és a turizmus helyi szereplői elégedettek a Balatonnál. Idén is volt visszaesés, de más szegmensekben növekedés is. Kardos Gáborral, a Környék Vendéglátó és Turisztikai Vállalkozóit Összefogó Szervezet a Balatoni Kör alapítójával beszélgettem.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
0: Bár az augusztusi adatok nem nyilvánosak még, mit lehet mégis mondani összességében, jó vagy rossz szezon volt az idén?
6: A legfontosabb az, hogy elmaradt az, amit gyerekkorunktól nyárnak nevezünk, és ennek lényege az, hogy jó lesik egy évszakot kint a szabadban tölteni. Na most ez nem nyár volt, hanem én hőkupola évszaknak nevezném, és talán sokunknak feltűnt, hogy amit mi nyárnak nevezünk gyerekkorunk óta, az augusztus 20 óta tart, egyébként még most szeptemberben is. Ilyen 30 fok közeli csúcsfőmérsékletekkel, kimondottan szép, kellemes strandidővel. Na most ezt kéne először is rögzítenünk, mint tényt, mert valószínűleg hozzá is kell szoknunk, és ez teljesen gyökeresen felborítja a nyaralási szokásokat, hiszen az emberek ahelyett, hogy kint lennének, ugye eddig mindig az volt, minél melegebb van, annál inkább tele volt a strand. Idén először láttuk azt, hogy megfordult ez a trend, és olyan meleg volt, 40 fok volt, hogy az emberek a klímás szobájukban voltak inkább otthon. Nem az volt, hogy kevesebben voltak, hanem nem ott voltak, ahol szoktuk látni őket. Tehát és innen szűrjük le egyébként tévesen azt a következtetést, hogy akkor hú, kevesen vannak. Miért Olaszországban már évtizedek óta délidőben kevesen vannak, hiszen sziesztáznak. Hogyha kimegy valaki oda, és körülnéz, akkor csinálhatna ilyen katasztrófa riportokat, hogy hol vannak az emberek. Hát hol vannak, sziesztáznak, meleg van, kérem szépen. Tehát át kell alakítanunk a szokásainkat, és nincs más választásunk, mint hogy alkalmazkodjunk a természethez. Pár évezred, de csak ez működik.
0: Hogyan tudnak alkalmazkodni a turizmus és a vendéglátás szereplőihez?
6: Hát az egyik legfontosabb, a Siesta bevezetése az mindenképpen fontos lenne, de hát mondjuk ki, tehát tulajdonképpen most már a klímaváltozás kényszeríti ki a rendszerváltást a balatoni turizmusban, mert ezt is érdemes tényként rögzíteni, hogy sehol máshol Európában nincs ez a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, ami Kádár János politikai öröksége. Tehát ez nem egy organikusan kialakult dolog, hogy amit máshol retrónak neveznek, az a, nálunk is volt egyébként egy polgári fürdőturizmus, amit a kommunizmus lerombolt, és csinált belőle egy ilyen lágosodó retrónak megélt, de valójában én ezt refluxnak hívom egyébként, mert az igazi retró az a régi polgári hagyományokhoz való visszatérés lenne. Tehát az utóbbi 20 évben át kellett volna alakítani az infrastruktúrát. Tehát mai napig a balatoni nyaralás, az a kép, ami él bennünk, és az a infrastruktúra, ami kiépült a 60-as években, az megmaradt, mint alap, és nem alakult ki az, ami Európában mindenhol vízpartokon, nem csak a tengerparton általános, amit egy Riviera modellnek lehet nevezni. Egyedül Füreden találunk olyan igazán komplexen működő korzót, ami a norma, hogy egy vízparton hogy kell kinézni a minőségi turizmusnak. Tehát valójában a szerkezet átalakításra van szükség, és addig, amíg strandnak hívjuk ugye főleg az északi parton a vízpartjainkat, mert a kb. A 90%-a erre az van írva, hogy strand, addig tulajdonképpen félrevezetjük magunkat és az embereket, mert a strandról azt lehet írni, hogy az egy hely, ahol csak fürdeni lehet, holott a helyiek is korzóként használják valójában egész évben, mert azok a legszebb parkosított korzóik a kisebb településeknek. Tehát, hogy gyökeresen át kell alakítanunk a viszonyunkat a vízparthoz, és hát egy nagyon fontos dologról kell beszélnünk, mert idén egy katasztrófa turizmus is kialakult ugye az a száj miatt, alacsonyabb volt a vízszint, és ugyanarról a 2-3 strandról, a Fenyves Mária szakaszon, onnan készítettek ilyen katasztrófa képeket. Na most ez több tízmilliárdos kárt okozott, ez a fajta katasztrófa turizmus.
0: Mert hogy ez elrettentette az összes turistát, aki jött volna a Balatonhoz?
6: Igen, ez egy teljesen hamis kép volt a Balatonról, hiszen se ökokatasztrófa nincs, nem volt halpusztulás, semmilyen különleges ökológiai katasztrófával ez nem járt, és a Balaton 90%-án nem így nézett ki, ami ezekkel a partszakaszokon készült kép. De tegyünk fel néhány egyszerű kérdést ezeknek a katasztrófa turistáknak. Egyébként nem pont a sekélyvíz miatt jártak ide fürödni a tömegek, főleg családdal? És a gyerekek örültek ennek?
0: Azt mondja meg, hogyan lehet eljuttatni ezeket az üzeneteket a potenciális vendégekhez?
6: Hát ugye nagyon fontos, hogy a média is partner legyen ebben, mert azért mégiscsak a közbeszédet eléggé meghatározza. Tehát, hogyha a sajtóképviselő is csak ezt a képet adják, akkor az elég rossz irányba. Tehát meg kell fordítani ezt a tendenciát. Most próbálok épp arról beszélni, hogy lehet pozitívan is felfogni ezt, hogy olyan lett, mint a homokos tengerpart, és még csak több száz kilométert se kell autózni azokon a szakaszokon, ahol a Balaton úgy döntött, hogy saját új partot alakít ki egy pár méterrel beljebb. Ott egy homokos fölényes tengerpart jött létre, amihez nem kell olyan sokat autózni, hiszen itt a Balatonnál is megtaláljuk. A gyerekek már megtalálták ezt maguknak, tehát ők köszönik szépen, nagyon örültek ennek az idei Balatonnak. Miért nem tudunk mi így reagálni erre? Ezt tényleg nem értem, őszintén nem értem, mert ugye lehetne normálisan is kezelni a dolgokat.
0: Igen, és ezen kívül mi az, amit maguk a vállalkozók tudnak tenni?
6: Hát a vállalkozók már tettek, hiszen idején az év strandétele versenyen megjelent egy új trend, ami Európában egyedülálló. Egyébként ez maga ez a verseny is, mert csak nálunk a Balatonnál van év strandétele verseny Európában, hogy jeges tapaszokat adnak, mert ugye olyan forróság volt, hogy az emberek tulajdonképpen már ebédre nem is akartak meleget tenni, és ilyen fagyi menükkel és jeges tapaszokkal rukkoltak elő. Maguk a vállalkozók, a vendéglátás nagyon kreatív, de ez is egy furcsa dolog, hogy ugye elsősorban a szállás drágult meg az utóbbi két-három évben, és mégse a szállás drágasága a téma a közbeszédben, hanem a vendéglátáson verik el a port a drágulás címén.
0: Köszönöm.
6: Holott a vendéglátásról azt lehet mondani, hogy olyan nagy a verseny, hogy valójában eltűnőben van a profitja.
0: Kardos Gábort, a Balatoni Kör alapítóját hallották. A kormány mindenképpen változtatni akar a földtörvényen és földszabályozáson, mert a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, mert emiatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Ezt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta egy podcastben. Arról is beszélt, hogy segíteni kellene a fiatalok földhöz jutását. Mikula Lajossal, az Agria Fiatal Gazdák és a Pannonvidék Szövetség főtitkárával beszélgettem.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
0: Miért fontos a kormánynak és az országnak is, hogy a fiatalok földhöz jussanak?
7: A generációs megújulás az agráriumnak gyakorlatilag az agráriumnak a szent grálya. Aki ezt a problémát megoldja, az én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak az ügyét hosszú távra rendbe rakta, és ezért, hogyha nincs fiatal, nincs ember, aki a gépen ott üljön, aki a termelést végezze, hát akkor nem lesz élelmiszer előállítás. Nem túl bonyolult ez a dolog, így kimondva a valóságban ez egy nagyon komplex probléma, aminek egy eleme egyébként a miniszter úr által is említett földkérdés.
0: Mit kellene megváltoztatni a földtörvényben ahhoz, hogy ne egyszerűen a föld tulajdonosa cserélődjön le, hanem a föld használója is fiatalodjon?
7: Hát ez nagyon határozott váltásokra lenne szükség, hiszen a jelenlegi rendszerben is elméletileg a fiatal gazdálkodók előnyben részesülnek a földszerzéskor, földbérletekkor, a valóságban ez nem feltétlenül azon érvényesül, hiszen több más egyéb preferencia is van a földtörvénybe beépítve. Egyébként múlt év decemberében az Agrárkamara támogatása mellett a magos szavazatokkal egy olyan földtörvénymódosítást fogadott el a parlament, ami a spekulációs célú földszerzéseknek azért az útját megnyitotta. Én bízom benne, hogy a földtörvény módosításkor ezt a hibát is fogják módosítani, és valóban a gazdálkodókhoz fog kerülni a föld, azon belül is nagyobb számban a fiatalokhoz.
0: Visszatérve a fiatalításra, van ma reális módja annak, hogy egy 25-30 éves, ha nincs agrár családi háttér mögötte, gazdává váljék?
7: Én azt gondolom, hogy van. Nagyon-nagyon nehéz út, ami idáig elvezet. Van. Vannak erre példák, de nagyon kevés példa van. Azért azt látni kell, hogy a magyar mezőgazdaság, hogy jelenleg a 40-es-50-es generáció viszi a hátán, és egy nagyon komoly hiány van lefelé már, hogyha nézzük a generációkat, tehát nagyon kevés fiatal lép be az agráriumba. Tehát itt most egy olyan helyzet van, aminél határozott lépéseket kell tenni, és minél több fiatalt terelni kell az agrárium felé. Ehhez a kommunikáción változtatni kell az agráriummal kapcsolatosan, a fiatalokat meg kellene szólítani közvetlenül, vonzóvá kellene tenni ezt a pályát. Erre nekünk vannak javaslataink is, amit a szaktárcának eljutottunk. Tehát ez egy nagyon komplex probléma, nagyon nehéz most itt hirtelen ennek a komplex problémának egyes elemeit kiemelni.
0: Mi lenne mégis a legfontosabb, a legsürgetőbb lépés ebben?
7: Amihez igazán nem kellene pénz, az a kommunikációban a váltás. Tehát most egy osztályos időszakot élünk, őszintén mit lehet mondani egy fiatalnak, hogy miért kellene mezőgazdaságot választani? Tehát egy nagyon nehéz helyzet az, ami most van, de hát valószínűleg ez azért el fog múlni, illetve ez a válság is meg fogja teremteni majd a saját maga megoldását előbb-utóbb, és föl fog értékelődni például a szaktudásnak a szerepe. Tehát az, hogy rutinból gazdálkodik valaki, az már én szerintem nagyon kevés lesz az elkövetkező időszakban. Ez viszont a fiatalok számára jelenthet egy pályát. Tehát azt lenne érdemes sugározni, hogy a felkészült, szakmailag elkötelezett embereknek van helye a mezőgazdaságban. Ezt egyébként jó példákon keresztül lehetne megmutatni, olyan fiatalokon keresztül, akik meg tudták csinálni a saját gazdaságukat, ami profitábilis, ami működőképes. Ezen kívül, ami nagyon fontos lenne, hogy egy fiatal, aki éppen indul a mezőgazdasági termelésben, jó eséllyel egy kisebb gazdaságból a legelején nem tud megélni. Az Európai Uniónak a szakmai anyagai is külön kiemelik azt, hogy alternatív jövedelemforrásukra is szükség van, főleg az induló gazdaságoknál. Ez ugye a vidéki gazdaságnak a fejlesztését jelenti, tehát hogy legyen ott olyan mód, lehetőség, ami a mezőgazdaság mellett is pénzt termel.
0: Mire gondoljunk ilyenkor?
7: Hát itt az Európai Uniós anyagokban is különböző témák vannak kiemelve, de nekem például becsípődésem az, hogy a helyi termék előállításnak a jobb megszervezésével, a piacra juttatásával ezeknek a termékeknek kisebb gazdaságokat helyzetbe lehetne hozni. Ugye ez egy logisztikai kérdés, vannak országok, ahol meg tudják oldani, hogy a három tehénnek a tejét is elviszik, és a kisebb feldolgozókba feldolgozzák. Magyarországon ezt nem sikerült meglépnünk. Tehát, hogyha
0: mi kellene ehhez? Szervezés, pénz?
7: Logisztika kellene, illetve illetve szabályozás és olyan kényszerek, amik pozitív értelemben véve kényszerek. Tehát amikor a magyar állam nagyjából 1 millió embert etett minden nap, ezt ugye kevesen tudják, de a gyerekek, akik az iskolában vannak, a kórházakban ellátott emberek, a honvédségnél levő katonák, tehát ezeket mind a magyar állam eteti napi szinten. Tehát van egy közétkeztetési rendszer, a közétkeztetési rendszerre a magyar államnak van hatása. Az, hogy oda milyen élelmiszer jut be, az a magyar államnak a döntésétől függ. És addig, amíg Magyarországon mondjuk francia krumplit teszik a hadsereg, vagy evett, mert ugye ez egy múlt idő, ez egy nagyon csúnya példája volt ennek a történetnek, itt volt Magyarországon krumpli, ezt Franciaországból hozták a krumplit ide. Tehát amíg ezeket a dolgokat mi a saját magunk érdekében nem oldjuk meg, addig nem nagyon lesz változás, és ennek egy eleme lehet az, hogy például a kistermelők által koordináltan, azonos minőségben homogenizáltan előállított termék meg tud jelenni mondjuk a közétkeztetésben. Ez csak egy szabályozási kérdés. És ebben az államnak van lehetősége lépni. Én úgy tudom egyébként, hogy a közvetlen értékesítéssel foglalkozóknak a szakmai szervezete is ebbe az irányba mozog. Tehát vannak itt lehetőségek, csak hát itt az elmúlt években ezt valahogy nem nagyon akartuk kihasználni, de a halnak az ugye ugyanez. Etetik a gyerekeket a menzán, a Vietnámból származó mindenféle gyanús körülmények között előállított pangázi ússzal. Itt van Magyarországon hal előállítás. Igen. Amit kéne csak beletenni a jogszabályba, hogy friss halat kell etetni a gyerekekkel. Attól kezdve már helyzetbe hoznánk adott esetben termelőket. Tehát vannak itt lehetőségek, alternatív jövedelem forrás, az például egy nagyon fontos dolog.
0: A Felkelőben korábban Mikula Lajossal, az Agria Fiatal Gazdák és a Pannonvidék Szövetség főtitkárával beszélgettem. Filmek, sztárok, premierek, múlt péntektől ismét a mozik került középpontba Miskolcon. Elkezdődött a 22. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amely 12-jéig várja a filmkedvelőket, Bétó Erika összeállítása.
8: Ismét Miskolcra figyel a filmvilág. Elindult a 22. Színefest Miskolci Filmfesztivál, amely 9 napon át hozza el a városba a filmművészet legfrissebb alkotásait. 28 országból több mint 100 filmet vetítenek, a programban pedig magyarországi premierek, nemzetközi fesztivál sikerek és különleges vendégek szerepelnek, mondja Bíró Tibor, a fesztivál igazgatója.
9: Igazából ez az elmúlt 22 év kellett ahhoz, hogy körülbelül azt mondom, hogy az elmúlt 10 évben vált olyan jelentős a filmfesztivál, hogy a külföldi alkotások közül azok a legfrissebbek, amelyek éppen az idei Cannes-i, Karlovivári vagy berlini filmfesztiválokon szerepelnek, egy másodkörös megmérettetésre nagyon sok film ezek közül eljön ide Miskolcra, és részt vesz a fesztivál versenyprogramjában. A magyar filmek esetében pedig azt gondolom, hogy már évek óta elértük azt, hogy egy rangot jelent a magyar filmeknek az, hogy itt van az első premierjük, magyarországi bemutatójuk. Azok a magyar filmek, amelyek az év későbbi időszakában fognak majd a közönség elé kerülni, itt és most láthatók először a fesztiválon. A teljes versenyprogramnak pedig azt gondolom, hogy az elmúlt években is az volt a tapasztalat, hogy a nagyjátékfilmnek körülbelül egy olyan 50-60%-a az, ami később megjelenik a hazai mozikínálatban, a többi filmről pedig azt mondható el, hogy csak itt és most látható.
8: A Miskolci Cinefest elsők között adta le a Sebész késsel értől az Óceánig című dokumentumfilmet. Ennek a filmnek a rendezője, operatőre, riportere Kerényi László. Nos, mondhatjuk, hogy 3-1, kicsit viccesen. Hogyan született ez a film?
10: Miskolci vagyok, Miskolcon készítek dokumentumfilmeket, és hát Mátyás Lajos főorvost nagyon régóta ismerem, az érsebészetnek az osztályvezető főorvosa. Ő 81-ben került Miskolcra, a Vásáros Naminyi Kórházból, 84-től már az osztálynak a vezető főorvosa, és azóta is ő az, és hát én már 84-ben találkoztam vele, mint újságíró. Az első műtétet, amit láttam, az tulajdonképpen az ő műtétje volt, és most arra gondoltam, hogy orvosokról portréfilmet ritkán lehet látni, és én úgy gondoltam, hogy Mátyás Lajosról meg kell csinálni. Tehát az élettörténete színes, példamutató, és úgy éreztem, hogy akkor meg kell próbálni. És hát egy 3/4 évig tartottak a forgatások, beszélgetések, anyaggyűjtés, fotók, stb., és most a fesztiválra elkészült a film.
8: A Cinefest 22 év alatt Miskolc egyik legfontosabb kulturális eseményévé vált. Ma már olyan filmek is eljutnak a fesztiválra, amelyek a világ legnagyobb fesztiváljairól érkeznek. Szeptember 12-éig Miskolcon a filmeké a főszerep.
0: A mai felkelőben hallhattak arról, hogy ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Beszéltünk arról is, hogy hozzá kell nyúlni a földtörvényhez, és segíteni kell a fiatal gazdákat a földhöz jutásban. Beszéltünk a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorának távozásáról, és arról is, hogy milyen a droghelyzet és a biztonsági helyzet a belvárosban, és mit kellene ahhoz tenni, hogy megszűnjön a veszély. Már is kezdődik a Napközben, hírháttér műsorral pedig a Déli Krónika után jelentkezünk. Akkor kezdődik a Kulcskérdések ma Benyúritával. Addig is technikai munkatársaim Lajer Rita, Fácán Andrea és Seres Bea, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, az ügyeletes riporter Csőri Fanni Noa és a szerkesztő Király István Dániel nevében is megköszönöm reggeli figyelmüket. Legyen nagyon szép napjuk. Holnap reggel várom újra önöket a felkelőben.
11: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
12: 9 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Mi történik azokkal a szombathelyi családokkal, akik hónapok óta aszbeszt-szennyezett környezetben élnek, és nem tudják mikor és hogyan rendeződik a helyzetük? Hamarosan ezzel kezdjük műsorunkat, aztán szó lesz arról, hogy a hétvégi Vizer Budapest félmaratonon nem csak amatőr és élsportolók álltak rajthoz, hanem transzplantáltak szívműtöttek, és az őket kezelő orvosok is közös csapatban futottak, és immár második éve a Kossuth Rádió Napközben műsorának kollégái is csatlakoztak a váltókhoz. Tartsanak velünk, a hírek után jövünk a részletekkel.
4: Kilenc órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Átalakítaná a megyei önkormányzati rendszert a kormány. Többen meghaltak Kijevben orosz légicsapásokban. Túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiürésítette. Ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Az országgyűlés mai plenáris ülésén dönt a vármegye helyett a megye, és a főispán helyett a kormány megbízott elnevezések visszaállítása. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 1,4%-kal drágultak, miközben a háztartási energia 4,3%-kal, ezen belül a gáz csak nem 11%-kal lett olcsóbb. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Megkezdte a 13. kerület a rákos rendezői elhagyott épületek bontását. Az önkényes lakásfoglalók miatt leromlott a terület közbiztonsága, ezért az önkormányzat saját költségén végezteti el a munkákat, mondta Pugner Gábor, 13. kerületi alpolgármester a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Körülbelül 100 mély szegénységben élő embert lakoltattak ki, többségük a kerületet is elhagyta. Az egykor Mini Dubaj néven ismerté vált projekt immár fővárosi beruházásként készül el, de az építkezésekre még éveket kell várni. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légicsapásoknak. Az éjszakai rakéta és dróntámadásokban lakóházak, infrastruktúrális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben 2 ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadiüzemeket, valamint szállítási és logisztikai központokat támadtak. Bosznia-Hercegovina a lehető legalacsonyabb szintre csökkenteni kapcsolatait Szerbiával a háborús bűnökért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic volt boszniai szerb katonai vezető belgrádi temetése miatt, közölte a bosnyák külügyminiszter. Első körben visszahívhatják a belgrádi nagykövetség legtöbb alkalmazottját. Belgrád képmutatással vádolt a Szarajevót, hiszen korábban ők méltatták Rasim Dilicet, a bosnyák hadsereg szintén háborús bűnök miatt elítélt egykori parancsnokát. Kiállítás nyílik Deák Zsuzsanna üvegművész alkotásaiból a Szegedi Kiskunsz galériában holnap. Az időbe zárt fény című tárlat egyszerre összegzés és új kezdet. 3 évtized üvegművészetének fontos állomásait mutatja be, miközben egy új, személyesebb alkotói korszak felé is utat nyit. Az október 10-éig látható tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült napos idő lesz, eső nem valószínű, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok lehet. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
11: Műsorajánló. Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.
11: Napközben. Napközben.
13: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
12: 9 óra múlt 5 perccel. A szerkesztő Herceg Tibor nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Hónapok teltek el, de a szombathelyi azbeszt ügy még mindig nem jutott nyugvópontra. Nemrég nemzetközi irányba indult el egy civil kezdeményezés. Mit tehetnek most a lakosok, és melyik szervezet van lépéskényszerben?
14: Itt 100 000 tonna van a köztudatban. 24 tonnát lehet egy autóra föltenni. Az kvázi 4200 autó. Melyik útvonalon tervezik ezt elszállítani? Milyen a környezeti terhelése, és meddig tart? És hol lakunk addig?
12: Rengeteg kérdés, hamarosan jövünk a válaszokkal. Aztán a hétvégi Vizer Budapest félmaratonon transzplantáltak, szívműtöttek, és orvosaik is futottak közös csapatban. De hogyan formálja a gyógyulást és a gondolkodást, ha egy kórházi részleg egész évben közös sportprogramokat szervez?
15: Nekem nagyon jó érzés, hogy itt együtt futhatunk a úgymond sorstársakkal, együtt adjuk az erőt egymásnak, tartjuk a lelket egymásban, és közben persze bizonyságot teszünk arról, hogy igen, jól sikerült a műtét. Ezt igyekszem minden fél évben bizonyítani egy ilyen részvétellel, igen.
12: SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is megtalálnak minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Hónapok teltek el, de úgy tűnik, még mindig nem jutott nyugvópontra a nyugati országrész azbeszt szennyezésének ügye. A leginkább érintett Szombathelyen több száz kisgyerekes család él kétségek között. Most egy civil kezdeményezés nemzetközi irányba indult el. Gergő Judit összeállítása következik.
16: Mi a Sép utcában lakunk 10 éve. Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
17: Ezt mondja az a szombathelyi hölgy, aki az Oladi Plató nevű városrészen él. Április 13-án derült ki, hogy a térség azbeszttel szennyezett, miután az ottani 24 utcát ausztriai kőbányákból hozott kőzúzalékkal terítették le. Az ebből felszálló porban volt, ahol a határértéket 292-szeresen meghaladó tartalmat mértek. Nemény András polgármester a helyzet súlyosságára való tekintettel arra kérte a kormányt, hogy hirdessen ki regionális egészségügyi veszélyhelyzetet, miközben helyi intézkedéseket is hoztak sebességkorlátozásról, az érintett utak locsolásáról, maszkordásról.
18: Komolyabb megoldást is tettünk, ami a bitumenezés jelent. Megnézzük, hogy ezt lehet-e használni márhol máshol. És a legfontosabb az, hogy legyen egy kockázat elemzés, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az ő területe mennyire veszélyeztetett, és arra egyedi választ adjon a kormány.
17: Május 14-én a helyszínen járt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki ígéretet tett a kormány támogatásra.
19: Sajnos az már látszik, hogy szinte 3 megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként 4-et már bezárt. Még egy 5. működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani.
17: Többször volt lakossági fórum és egyeztetés is Szombathelyen. Számos megoldási javaslat is született a teljes azbesztmentesítéstől, a műgyantás lefedésen át a bitumenemulziós bevonat kialakításáig.
14: Itt 100 ezer tonna van a köztudatban. 24 tonnát lehet egy autóra föltenni. Az kvázi 4200 autó. Melyik útvonalon tervezik ezt elszállítani? Milyen a környezeti terhelése? És meddig tart? És hol lakunk addig? Hol közlekedünk addig?
17: Júliusban aztán a kormány létrehozott 3 milliárd forintos kerettel egy azbesztmentesítési alapot, melyhez azonban a pályázó önkormányzatoknak önrészt kell biztosítaniuk. Szombathely esetében ez 30%. A város végül augusztusban úgy döntött, hogy saját költségvetéséből bruttó 997 millió forintot különít el, hogy azonnal megkezdhessék a szennyezett utak mintegy 11 kilométeres szakaszának ideiglenes lefedését és a porzás megszüntetését. Nemény András polgármester.
20: Azt gondolom, hogy most van az a pillanat, hogy attól függetlenül, hogy nem tudjuk még, hogy az azbeszt alapból kapunk-e pénzt vagy sem, hogy tudunk arra pályázni, olyan feltételek lesznek vagy sem, mi akkor is elindítjuk ezt a dolgot. Döntésünk az egész városra vonatkozik, ez azért fontos, mert nem szeretném, hogyha városlakók egymásra mutogatnák, hogy itt miért igen, itt meg miért nem. Minden egyformán fontos számunkra. Én lelkiismeretesen nem tudom megtenni azt, hogy tovább várunk, és elindulunk ezen az úton. Lehet, hogy ennek majd még lesz folytatása így vagy úgy, ami azt jelentheti, hogy akár mondjuk később aszfaltréteget kap, vagy az is jelentheti, hogy majd elviszik.
17: Ha sikeres is lesz a pályázat, a városnak akkor is, mint egy bruttó 500 millió forintjába kerül az azbeszt helyzet ideiglenes megoldása.
12: A legfrissebb helyzet pedig ugye nyáron egy 14 nemzetközi szervezet által támogatott nyílt levél hívta fel a figyelmet a szombathelyi Oladiplatón kialakult azbeszt veszélyre, és az Európai Bizottság is jelezte, komolyan veszi az ügyet. Azóta Szombathely a saját forrásából elkezdte a legszennyezettebb utcák ideiglenes lefedését, és megjelentek az állami azbesztmentesítési alappályázati feltételei is, bár ez csak önkormányzatoknak. Azt nézzük meg, hol tart most valójában az ügy. Mit tehetnek a lakosok, és melyik szervezet van most lépéskényszerben? Nagyon sok kérdés, a válaszokban pedig segítségemre lesznek Holdasi Dániel, a szombathelyi lakossági kezdeményezés elindítója. Jó napot kívánok!
21: Szép jó napot!
12: Illetve dr. Ágoston Csaba, a környezetvédelmi szakember, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke. Jó napot!
22: Jó napot kívánok!
12: Az összefoglalót esetleg szeretnék-e valamivel kiegészíteni, hogy azóta tovább lépette az ügy. Volt egy bejátszó, ezt én is kiegészítettem, de itt ugye látjuk, hogy percről percre, napról napra új információk látnak napvilágot, például egy tegnap este, hogy Maglód utcáin is vélhetően azbeszttel szennyezett utcát, ugye Pest megyéről beszélünk. Találtak, ez csak egy kiegészítés, most nem ez van fókuszban. Valamivel kiegészítenék-e?
21: Én arra, hogy nem egy helyszínre és nem kettőre kell fókuszálnunk. Tehát a több megye érintett már, igazából Vas, Zala, Győr-Moson, Sopronból 600 igazolt helyszín van, legkevesebb is. Tehát 600 olyan problémás helyszín van, ami megoldásra vár. És rengeteg van, amiről nem tudunk még.
12: 600 helyszín.
21: Több mint 600.
12: Több mint 600 helyszín. Ez a szám, ez napról napra bővül, ezek szerint én azt látom. Ez mekkora kockázatot jelent az ott lakókra nézve?
22: Hát a kockázat mértéke alapvetően azon, attól függ, hogy az azbeszt milyen formában van ott, konkrétan, hogy mennyire tud kiporzani és a levegőbe kerülni. Tehát egészen más a helyzet, hogyha egy bitumenes útburkolatban van olyan kőanyag, amiben azbeszt van, és megint más a helyzet, amikor egy ilyen makadám útszerű úton van jelen. Én annyiban egészíteném ki két olyan dologgal, hogy ez most egy ideiglenes megoldásnak tűnik, ugye, amit Szombathelyen így is kommunikálnak. Én nagyon hiányolom, hogy nem látom, hogy mi lesz a végleges megoldás, mert az ideiglenes megoldásnak összhangban kell lenni a véglegessel. Most műszaki értelemben mondom ezeket. Illetve egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy van egy 40/2025-ös NGM rendelet, ami az azbeszttel kapcsolatos munkavégzés követelményeit fogalmazza meg. Bármilyen tevékenység, amit az azbeszttel végeznek, vagy azbeszttel szennyezett területen végeznek, azt e szerint a jogszabály szerint kell végezni, és ebben nagyon szigorú előírások vannak.
12: Önök Szombathelyet képviselik csak, vagy a többi területtel is megvan az összefogás? Gondolok itt ugye a nemzetközi nyílt levélre.
21: Hát a nemzetközi nyílt levelet azt mi kifejezetten a plató miatt indítottuk el, ugye ott vagyunk érintettek, és de mint a Plató-Szombathely részletet, én úgy gondolom, hogy mi Szombathelyről indultunk, csak mi voltunk a leghangosabbak, akik elindították és felhívták a figyelmet, meg hát ez volt igazából a gócpont, én úgy gondolom, ami elindította az egészet, hiszen a plató olyan mennyiségben tartalmazza ezt az anyagot, hogy a nemzetközi szakértők sem tudták megmondani, hogy a kiszedésen kívül milyen alternatív lehetőség lenne, ami véglegesnek minősül.
12: Mit reagált az Európai Bizottság?
21: Egyetértett azzal, hogy ez olyan probléma, amit meg kell oldani. Hivatkoztak jogszabályokra, amik kinti szabályozásra vonatkoznak, de alapvetően hazai, nemzeti megoldást javasolnak, és egyetértenek azzal, hogy itt bizony lépni kell, és megoldani ezt a helyzetet.
12: És ez a gyakorlatban mit jelenthet, hogy tudjuk, hogy egyetértenek? Én úgy vélem, hogy nem olyan sokat egyelőre. Igen.
22: Én, mint környezetvédelmi szakértő, én azon a véleményen vagyok, most nem megyek bele részletekbe, de az aszbeszt tulajdonságai, illetve itt az út használatmódja, az út alatt futó sok közmű, ez számomra azt jelenti, hogy itt az egyetlen végleges megoldás az eltávolítás lehet. Elhangzott itt, hogy hány teherautónak kell elhaladni. Ha ezt le fogják burkolni, és majd egyszer valamikor kap egy végleges burkolatot, akkor is nagyon sok autónak kell majd elhaladni, és onnantól kezdve ezekkel a közművekkel bármi történik, ez bizony azbeszttel kapcsolatos, vagy azbeszttel érintett területen történő munkavégzés lesz, amit majd ott csinálni kell. Én úgy tudnám mondani, hogy ha ezt ott hagyjuk, akkor még a dédunokáinknak is adunk feladatot.
12: Egy valamit én nem értek, és erről szakértő úrral is beszéltünk legutóbb, hogyha én rendelek bármit bárhonnan 2026-ban a digitalizáció forradalmának kellős közepén, akkor akitől megrendelem, aki feladja, és én mint átvevő ott van az aláírás, vagy a bélyegző, ha a cégről van szó. Jelen esetben, ahogy beszállították ezt az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, nincsenek ott aláírások, és nincsenek bélyegzők, vagyis nincsenek felelősök.
22: Én úgy tudom, hogy Szombathely polgármestere és a kormányhivatal is feljelentést tett, tehát rendőrségi nyomozás zajlik ebben az ügyben.
12: És nem látszik a szállító levélen, hogy ki az, aki leszállította ezt, mert hogyha...
22: De ezek látszanak, tehát én azt gondolom, hogy ezeket vizsgálni fogják. Ennek a háttere annyi, hogy aki a kőanyagot előállítja, tehát a bánya, ő egy úgynevezett teljesítménynyilatkozatot kell, hogy tegyen, tehát ő kell, hogy erről dokumentációt készítsen, és a dokumentáción szerepeltetnie kell az egészségre ártalmas komponenseket, alkotókat. Én úgy hallottam, hangsúlyozom, én magam nem láttam ilyen dokumentációt, de több forrásból is úgy értesültem, hogy ezekben a dokumentációkban nem volt jelölve az aszbeszt tartalma ennek a kőzetnek.
12: Tehát meghamisították a papírokat, jól értem?
22: Hát én nem akarok ilyen sarkosan fogalmazni, én ezt hallottam.
12: Bocsánat, hogyha nincs rajta az az állítás, akkor nyilván ez nem történik meg a szállítás, tehát ez egy hamisítási folyamat része.
22: Tulajdonképpen lehet talán ezt így mondani. A lényeg az, hogy amikor valaki megvásárolta ezt a követ itt Magyarországon, az én információim szerint, hangsúlyozom, ő nem volt vele tisztában, hogy ez a kőanyag az aszbesztet tartalmaz.
12: És van kötelezettsége a vásárlónak méréseket vizsgálni, vagy elég arra hagyatkoznia, amilyen papírokat a bányától kap?
22: Hát nincsen kötelezettsége, tehát hogyha bemegyek a boltba és leveszek egy doboz tejfölt a polcról, nem vagyok köteles bakteriológiai vizsgálatot végezni belőle, el kell hinnem.
12: Persze, csak ez egy picit nagyobb lépték, azért gondoltam.
22: Igen, de ez is csak egy termék. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezen hál' Istennek már túl vagyunk, hogy itt nem természetes kőanyagról van szó, tehát nem a szél fújta át, hanem ez termékként került Magyarországra. Bilágos. Ennek én úgy gondolom, hogy nagy jelentősége lesz távlatilag, bár a mostani gyakorlati megoldás szempontjából nyilván ez nem lényeges.
12: Műsorvezetőként nekem az lenne a feladatom, hogy objektív maradjak. Nagyon nehéz. Ugye itt akárhogy is nézzük, több mint 600 helyszínről beszélünk, ezt nevezhetjük szinte emberellenes bűncselekménynek, ami itt történt. És valaki írja is SMS-ben, kiterítette a kavicsot, kivágta zsebre a hasznot, miért nem nevezik meg az osztrák-magyar tettest? Szerintem nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést, önök pedig elindultak egy nemzetközi nyílt levéllel. Mit várnak ettől pontosan?
21: Hát ennél többet vártunk, ha őszinte akarok lenni. Tehát,
12: lezárult? Tehát ennek
21: a nemzetközi levélnek az egy első szintje volt egy felhívás. Ez a levél, ez elment rengeteg helyre. A miniszterelnök úrnak, köztársasági elnök úrnak, az összes EU-s képviselőnek, majd a magyar oldalinak. ketten jelentkeztek ebből vissza. Tehát ketten jeleztek-e abszolút a levélre. Az Európai Bizottságtól ugye érkezett válaszlevél, viszont a magyar miniszterelnökségtől, köztársasági elnöktől senkitől semmi visszajelzés nem érkezett rá, pedig fölhívták, hogy tényleg ez egy megoldandó probléma, és azért sem értem azt, hogy miért nincs ennek egy erősebb visszhangja itthon, és miért nem áll bele a kormány egy kicsit erősebben, hogy ezt a vészhelyzetet, mert valójában ez egy vészhelyzet, bár nem hirdetik ki, olyan megoldások kellenének, amik segítik az embereket. Ez hosszú távon nagyon sok egészség problémát fog okozni, ha így marad, és csak a platót nézve, tehát ott nagyjából 1500 ott élő ember van, de nem áll meg ott, a mellette lévő utcák. Tehát az 1500 emberből 267 három év alatti kisgyerek van nap, mint nap ott, aki ebbe megy haza. Több mint 618 év alatti gyerek. És ennek ellenére megint egy átmeneti megoldásra kapunk lehetőséget, egy pályázati felhívás útján kell egy önkormányzatnak a veszélyhelyzetet elhárítani, amit majd pontozásos rendszerben fogják eldönteni, hogy megkapja-e a támogatást,

0: erre mondtam azt, hogy itt úgy tudom, hogy nyomozás folyik. Igen. Nyilván állami szinten is ezt egyeztetni kellene, Magyarországnak adatokat kellene kapni Ausztriától, de ettől én sarkosan elválasztanám azt, hogy van egy kialakult helyzet, amit viszont kezelni kell. Az, hogy a felelős meg lesz, meg ki lesz, meg hogy lesz, az hosszú ideig elhúzódhat. Viszont ez a probléma, ez egy akut jelenleg meglévő probléma, amit viszont azonnal kezelni kellene.
1: A jelekből egyértelműen kezdődik egy SMS, amely a 06-39660-ra érkezett. A jeleg, 666-ra, bocsánat, a jelekből egyértelműen az osztrák bánya és a hatóság a hibás, aki kiadta az engedélyt. Miért nem hallom, hogy ott vizsgálódnak? Valószínűleg vizsgálódnak. Tehát, hogy csak ugye nem kaptunk erről információt. Ugye a jelen helyzettel kell foglalkozni, a megoldással. Mi történik, hogyha ezt a kőzúzalékot csak lefedik? Hosszú távon mi történik?
0: Nagyon nem mindegy, hogy annak a területnek, ahol lefedik ezt a kőzúzalékot, mi a funkciója. Hogyha ez egy olyan út, ami alatt négy közmű fut, elektromos áram, ivóvíz, szennyvíz és internet, akkor előre lehet látni, hogy ezeknek a karbantartása, javítása, rendkívüli helyzetben történő beavatkozások, ezek azzal fognak járni, hogy ezt az útburkolatot meg kell bontani. Én azt gondolom, hogy és többek között pont ezért is az a véleményem, hogy nem nagyon szabad ott hagyni ezt a kőanyagot az Oladi Platon hosszú távon, mert meg kell majd bontani ezt a felületet. Abban az esetben, hogyha ez egy valami nagyon félreeső parkoló, valami olyan funkció, valami alatt nincsen semmi közmű, bármi, ami miatt itt tervezetten vagy rendkívüli helyzetben ennek az anyagnak a bontása, mozgatása lehet, ott talán el lehet fogadni, hogy hosszabb távon is ott maradjon ez a kőanyag, de tudni kell, hogy a WHO-nak az az ajánlása, hogy emberi élettérből el kell távolítani az aszbeszt tartalmú építőanyagokat.
1: De csak ajánlás.
0: Hát a WHO ugye nem kötelez minket, de ezzel összhangban van az Európai Unió szabályozás is, és a hazai szabályozás is. Tehát, hogyha itt az Oladi Platón most megtörténik ez a lezárás, csak játszunk el a gondolattal, és 3 hét múlva, vagy 3 év múlva, vagy 30 év múlva ott lesz egy csőtörés, és ott majd ki kell bontani ezt az anyagot, akkor az az anyag, amit kibontanak, az onnantól kezdve például nem rakható vissza. Az egy aszbeszt tartalmú építési bontási törmelék lesz, amit majd el kell szállítani. Hát egy kollégám azt mondta nekem viccesen, de talán nem is annyira vicc, hogy innen mindenképpen lesz szállítva ez az anyag, vagy most egyben, vagy majd évek, évtizedek alatt kis apró részletekben. Mert amit onnan kibontanak majd, azt jogszerűen nem lehet majd visszaépíteni.
1: Mit tehetnek most azok a családok, akik nem tudnak, vagy nincs is lehetőség, nem akarnak elköltözni, miért is akarnának elköltözni? Van-e lakossági fórum mondjuk a megoldással kapcsolatban?
2: Több minden felmerült. Én úgy látom, hogyha csak a platót nézzük, nagyon megosztott az ott lakók. Az egyik fele nagyon fél attól, hogyha ezt elkezdenék kitermelni, és milyen kiporzással járni, és annak milyen egészségügyi kockázata van. Konkrétan tudjuk, hogy ezt nem lehetne kitelepítés nélkül megoldani. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt, ha kimondjuk, ha nem, ez így van. Tehát ebben a volumenben nem megoldható. A másik része viszont már ott tart, hogy bármit elfogadna, csak ezt szüntessük meg, és próbáljuk az értéket nulla felé vinni, viszont rettentően félnek az emberek, és elkezdtek családok erre már rámenni. Tehát rengeteg olyan család van, aki nem engedheti meg, hogy kifizesse az albéletet, ezért beköltöznek gyerekekkel, például építkezők, vagy kiköltöztek, és ott van üresen a ház, de vannak, akik nem mentek el, ott vannak, élik a mindennapi életüket, és bennük van rettentő sok félelem és kétség, és már ez meglátszik, mert nagyon sokan elkezdtek járni pszichológushoz, otthoni problémák merülnek fel, amiket úgymond ezzel a megoldással, átmeneti megoldással lehet, hogy megint kezelünk, de én úgy gondolom, ha valaki megnézi, egyre több hirdetés jelenik meg a házakról, tehát ezért az embereknek mutatja, hogy félnek, és nem tudják eldönteni, hogy mi legyen, mivel tudjuk, hogy átmeneti megoldás, mert ezt kommunikálják, viszont tudjuk, hogy ezzel hosszú távra így fog maradni, mert ha erre elköltenek 1 milliárd forintot, akkor nem fognak egy fél év múlva ebbe beleállni és elkezdeni kiszedni. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberekben félelem van, mindenki szeretne egy végső megoldást, de nagyon sokan el fogják fogadni azt, ami most történik.
1: Csaba jelezte, hogy...
0: Igen, én annyit szerettem volna mondani, hogy tehát az aszbeszt mentesítésnek vannak technológiái, és amikor ez a probléma kiderült, akkor nem az volt alapvetően a fő probléma az aszbeszt mentesítő szakcégeknek, hogy nem tudják kiporzásmentesen ezt, hanem hogy

0: ilyen volumenben, ilyen elhelyezkedéssel nehéz ezt megoldani, de végig gondolták, és vannak műszaki megoldások, tehát itt is el szeretném mondani, hogy kitelepítés nélkül, kiporzásmentesen is meg lehet technikailag oldani, tehát én magam két egymástól független megoldást is láttam, tehát meg lehetne ezt oldani, viszont nagyon fontos az, hogy minden anyag, amit én most beviszek, és az aszbesztes kőanyaggal összekeverek, ugye ez a fedés, ez ezzel is jár, hogy bizonyos nem aszbesztes anyagok összekevered az aszbeszttel. Utána, ha később mégis eltávolítjuk ezt az egészet, akkor azt is vinnem kell, és az is aszbeszttel szennyezett anyagnak minősül. Tehát tulajdonképpen erre utaltam az elején, amikor azt mondtam, hogy jó lenne tudni, hogy mi lenne a végleges terv, hogy mi a végleges megoldásra a terv, és ahhoz szabni az ideiglenes megoldást, mert ha én nagyon sok anyagot beviszek úgy, hogy a végén mégiscsak el akarom ezt távolítani, akkor nagyon nagy mértékben meg fogom növelni az aszbeszttel szennyezett anyag mennyiségét, amit később majd ki kell termelni. És ez nyilván költséget fog növelni, időtartamot, sok mindent, tehát mindent negatív irányba befolyásol.
1: Amit említett a családokkal kapcsolatban, az borzasztó, tehát így élni ilyen minden, ilyen bizonytalanságban a mindennapokat, mekkora időre készülnek, vagy egyáltalán gondolkodtak-e időtávlatokban előre, hogy ez lehet egy év, lehet öt év, de lehet 40 év is?
2: Nem. Nem, senki nem tud előre gondolkodni, tehát nincs információnk. Tehát igazából kormányzati szintről még senki nem jött le azt mondani, hogy gyerekek, ez és ez van, megvizsgáltuk, és ez lesz. Tehát én ezt hiányolom, hogy alapvetően nincs egy olyan központi iránymutatás, kommunikáció, amivel az embereket tudnák segíteni. Tehát itt, hogyha a Szombathelyen, hál' Istennek, van egy erős együttműködés a kormányhivatal és a városvezetés között. Tehát ők próbálnak megoldást találni, de elmondták, hogy a nullához képest kellett most megoldást találni, és ez lett a vége. De az emberek úgymond nem tudnak előre gondolkozni. Tehát most mondom, sokan el fogják fogadni azt, ami most történni fog, hogy lefedik végre, és örülünk neki, de mindenki tisztában van, hogy ez a technológia, ez azzal, ami ott építkezések folynak, autók jönnek, ez nem biztos egy hosszú távú megoldás. Tehát itt valószínű, hogy 1-2-3 éven belül ehhez megint hozzá kell nyúlni, és egy védőréteget még az bitumen, aszfalt, teljesen mindegy rátenni. Tehát ez, én úgy gondolom, így is úgy is átmeneti megoldás, de a végleges megoldás az ennek függvényében, én úgy gondolom, 10 éven túlmutat a jellegi hozzáállása.
1: Mondjuk, amióta kipattant maga a botrány, azóta nagyon felpörödtek az események, én úgy láttam, éppen adásban voltam, és éppen egy ilyen anyagról szóló bejátszót konferáltam, tehát azóta nagyon sok minden történt, de ahogy önök is említették, nagyon szerteágazó ez a dolog. Egy pillanatra tekintsünk csak ki az aszbeszt tartalmú palatetők irányába, mert óriási felület van Magyarországon, melyek ugyancsak cserére szorulnak, és ugyancsak veszélyesek. Mit kell ezekről tudni?
0: Ez egy teljesen más jellegű probléma, most a kockázat szempontjából nézem, mert az aszbeszt balában cementes kötőanyagban van az aszbeszszál. Ugye itt ennél a kőanyagnál az is probléma, hogy itt nincs kötő, tehát kőanyagnál nincs kötőanyag. Na most ott egy normál felszerelt állapotú palánál nagyon-nagyon kicsi az aszbesztnek a kiporzása. Nagyon fontos, hogy ugye ez nincs mozgatva, ezen nem járnak autók, nincs forgalom rajta, tehát tulajdonképp addig, amíg egy aszbesztpala tető a helyén van, nem piszkálom, nem nyúlok hozzá, addig nagyon nagy gondot nem jelent. Itt, ami szerintem nagyon fontos dolog, hogy amikor ez a tető cserére szorul, javításra szorul, akkor ezt az aszbeszt tartalmú palát szakszerűen kell leszedni, mert akkor a leszedés közben történhet egy jelentős kiporzás, ami az ott élők egészségére, de még inkább a munkát végzők egészségére kockázatot jelent. Ugye ezért is van ez a 40/2025-ös NGM rendelet, amit az aszbesztpala tetők bontásakor is kötelezően alkalmazni kell lenne, mert sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor ezt nem veszik figyelembe. Tehát
1: az elszállítás hova történik?
0: Az elszállítása, amivel ez veszélyes hulladéknak minősül az aszbeszt tartalma miatt, ez úgynevezett C-típusú hulladék lerakóba, tehát veszélyes hulladék lerakóba történik, és az elszállítás is megfelelően szakszerűen kell, hogy történjen, tehát elszállítás közben sem szabad, hogy kiportás legyen.
1: Igen, tehát érthető, hogy az egyik az kötött szálú, tehát ragasztott ilyen olyan eljárással, szálerősítéses kompozitnak is mondható ez, tehát nehezen porzik ki, a másik viszont nem. Mi lenne a szakmailag a legjobb megoldás itt az utakra gondolva? A teljes elszállítás, aszbesztmentesítés és újra aszfaltozás, vagy bármilyen járófelület kiépítése?
0: Hát nyilván, hogyha nincs jelen az aszfalt egy útban, akkor az nem tud problémát okozni, tehát az elszállítás az mindenképp megoldást jelenthet, viszont hát reálisan kell gondolkodni, hogy nyilván ez óriási költség. Erre mondtam én azt, hogy nagyon nem mindegy a használat módja, meg az, hogy milyen területen van. Itt az Oladi platón én azt is mondom, kritikusnak tartom, hogy közművek vannak az út alatt. Tehát emiatt is én úgy gondolom, hogy hosszú távon nem maradhat ott ez az anyag.
1: Van B-terv? Ha igen, akkor mi az?
2: B-terv? A jelenlegi kivitelezésnek a B-terve a végleges megoldás. Mert ugye mindenki hangoztatja, hogy ez egy ideiglenes megoldás, csak egyet kell megérteni. Tehát ha ezt most elkészül, van egy úgymond ideiglenes megoldásunk, aminek azért még nem biztos, hogy látjuk azt, hogy mi lesz a határértékeket elérő eredménye. Tehát itt ugye benn is volt polgármester úr, amikor egyeztettünk, és a kérés az úgy hangzott el, hogy utána, miután ez elkészül, ez a kivitelezés, legyen folyamatos mérések. Itt az első terv az volt, hogy az első évben két havonta, majd utána havonta, ez egy kontroll. De azért ezt meg kell érteni mindenkinek. Tehát kapunk egy ideiglenes megoldást, aminek nem tudjuk pontosan, mi lesz az eredménye, és utána pedig úgy fognak itt emberek élni, hogy folyamatosan mérnek, tehát lesz egy olyan érzésünk, minthogyha egy ilyen kísérleti területen élnénk, és minden hónapban vagy két havonta azon fogunk aggódni, hogy mit fog mutatni a mérés. És ugye azért azt tegyük hozzá, hogy jelenleg amiért lépni kellett az, hogy mindenhol egészségügyi értékhatár fölött voltak a mérések, és történtek magánmérések, amik nem csak az utcán, hanem a házakban is kimutatták az aszbesztet. Tehát az azt jelenti, hogy nem csak az utcán van, hanem benne, ahol élnek az emberek. És ez nem áll meg a platón, ez ott van Szombathely belvárosában is, ott van Kőszegen, ott van Bükön, és még sorolhatnánk végig.
1: Ha lesz újabb fejlemény, akkor természetesen visszatérünk a témára. Nagyon szépen köszönöm Holdosi Dánielnek, a Szombathelyi Lakossági Kezdeményezés elindítójának és dr. Ágoston Csaba környezetvédelmi szakembernek, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökének, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
0: Köszönjük is!

0: 9:30 után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Egy sportos témával folytatjuk műsorunkat, ugyanis a hétvégi Vizer budapesti félmaratonon nem csak amatőr és élsportolók álltak rajthoz, transzplantáltak, szívműtöttek, és az őket kezelő orvosok is közös csapatban futottak, és immár második éve a napközben csapata is köztük volt, a futás után Herceg Tibor az egyik résztvevővel, Kerekes Andrással beszélgetett.
1: András, tényleg egy gyors élményben számolom.
2: Szuper volt, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Úgyhogy köszönöm ezúton is a lehetőséget Hartyánszki Istvánnak és a csapatának. Nagyon jó idő volt, nagyon-nagyon tele vagy energiával ez a tömeg, úgyhogy mindig imádok itt futni. De a vége már kicsit nehezen ment, bevallom. De nagyon örülök, hogy a célnak meg tudtam felelni, és le tudtam futni ezt az egész félmaratont idén is.
1: Te hogy kerültél a csapatba eredetileg?
2: Én is szívműtött vagyok. A Hartyánszki professzor műtötte a szívemet. Volt egy velem született rendellenesség. Azt hiszem, hogy a baloldali koszorúerem a jobb oldalról eredt, és hát ezt a helyére kellett rakni, vissza kellett rakni a baloldalra, úgyhogy így kerültem ide. Ez volt a második ilyen műtét Magyarországon, amit elvégeztek.
1: De hát így a futóversenyt is téged elnéz, akkor ez egy sikeres műtét.
2: Igen, úgy tűnik, hogy igen, hogy jól sikerült a műtét. Ezt igyekszem minden fél évben bizonyítani egy ilyen részvétellel, igen.
1: De a sport, jelen esetben a futás, az előtte is része volt az életednek, vagy tulajdonképpen arra van szükség, hogy karbantartsd az egészségedet?
2: Mind a kettő igazából. Én régóta sportolom, én tollasladáztam versenyszerűen, úgyhogy például, amikor feltárták ezt a kórképet nálam, akkor az volt a diagnózis, hogy mivel élsportoló voltam, hogy nekem 30 éves korom előtt meg kellett volna halnom, de ha nem tettem, akkor 40 és 50 között elég vagy az esély rá, úgyhogy ezért kell megműteni. És aztán utána pedig a műtét után is megmaradt ez a sport szeretet, továbbra is csinálom. Ugye azt mondta a professzor úr, hogy kívül belül megnézett, most már biztos benne, hogy mak egészséges vagyok, és nem tud olyat mondani, amit ne csináljak. És ez nekem nagyon jó érzés, hogy itt együtt futhatunk a úgymond sorstársakkal, együtt adjuk az erőt egymásnak, tartjuk a lelket egymásban, és közben persze bizonyságot teszünk arról, hogy igen, jól sikerült a műtét.
0: És a futás is nagyon jól sikerült. A stúdióban vendégeink dr. Hartyánszki István szívsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának szívsebészeti profilvezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: És Varga Csaba futó, üdvözlöm!
4: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Egy pici visszatekintéssel kezdjünk, hogy honnan indult el a klinikán a betegekkel közös futóprogramok szervezése? Honnan jött az ötlet?
3: Hát ez igazából talán most már a 8. vagy 9. éve megy, és hát így indult, hogy pont összejött egy pár szívműtéthez úgymond fiatal beteg, akikben megjelent az igény. Nagyon érdekes, mert mind a hármunknál különböző indítatással. Ugye volt olyan, aki azelőtt is rendszeresen sportolt, és úgy akarta lemérni a teljes gyógyulását, hogy ugyanúgy tud-e sportolni a műtét után. Volt olyan is, akit megakadályozott a betegségbe abba, hogy tudjon sportolni, és volt olyan, aki soha nem tudott sportolni a betegsége miatt, és egy életmódváltáshoz kötötte. És igazából így kezdett elindulni, és kezdte kinőni magát oda, ahol most tartunk.
0: Csaba, találkoztunk vasárnap, ugye futás után, és akkor futószerelésben megkérdezte, hogy és miről fogunk beszélgetni. Hát arról például, hogy ön hogyan csatlakozott, vagy hogyan került ebbe a futótársaságba és a futócsapatba.
4: 2022-ben történt nekem is volt egy bentál szívműtétem, és a műtét sikeressége után István fölkért, hogy ha van kedvem, akkor nagyon szívesen látna a csapatába, ami már akkor tekintélyes létszámmal rendelkezett. Én természetesen nagy örömmel mondtam igent, hiszen én is 2010 óta triatlonozom, és nagyon sok versenyen vettem már részt, és természetesen a műtétem után is szerettem volna ugyanazt az életformát követni, mint amit előtte csináltam. Hál' Istennek, én úgy gondolom, most már ugye negyedik éve vagyok műtött ember, és ugyanazokat a paramétereket tudom hozni tulajdonképpen, mint amiket a műtétem előtt tudtam hozni.
0: A vasárnapi élményekről egy picit beszéljünk. Nekem azért az mindig megdöbbentő, hogy 24 ezer ember, nyilván nem látjuk ezt a nagy tömeget, mert eloszlik, de valahogy van egy ilyen, nem is tudom, hogy megfogalmazni, egy ilyen különleges energia nyalába, ami húzza magával az embert, és én például amire számítottam időt, sokkal jobbat futottam annál, és valahogy könnyedebben. Nem is értettem tavaly sem, idén sem, hogy ez hogy történik meg.
4: Ez pontosan így van. Általában az szokott lenni, hogy az ember kitűz magának egy időt, és általában annál jobban tud teljesíteni. Igen. Pontosan azokra az érvek miatt, amiket te is elmondtál, hogy egyszerűen a tömeg, a jó kedv, az, hogy az embereknek a hozzáállása gyakorlatilag, mint egy nagy család, mindenki pontosan tudja, hogy azért fut, hogy lefutsa ezt a távot, és ez egy olyan motiváció az embereknek, ami ennyivel több erőt tud biztosítani az egész táv során.
0: És professzor úr, hogy élte meg, ugyanis egy hatalmas zászlóval a hátán futotta végig a félmaratont, ami jelezte, ugye, hogy egy orvos van a mezőnyben, ha bármi probléma akad, akkor futócipőt le, és fonendoszkópot elő.
3: Igen, hát ez most indult igazából, hogy ez a futóorvosok, a Budapesti Sport, tehát ugye a BSI, aki a főszervezője, és akinek egyébként ezúton is nagyon szépen köszönjük a támogató segítségét, hogy ott lehettünk, hogy 15 ilyen futóorvos volt a mezőnyben, iramonként elosztva, hogyha tényleg arról van szó, hogy bármikor hirtelen segítségre lenne szükség, akkor tudjanak a futók kihez fordulni. Szerencsére nem volt jelentősebb esemény, tehát egyszer-kétszer kellett csak megállnunk, de csak apróság miatt, de az biztos, hogy ezzel is tudjuk fokozni a futók és a közösségnek a biztonságát.
0: Nyilván maga miatt nem izgul, de az, hogy az egyik betege vagy a másik betege ott fut ön előtt vagy ön mögött, azért van egy pici...
3: Igen, tehát ami nagyon fontos, tehát az, hogy most éppen ki operálta a velünk futó betegeket, az teljesen lényegtelen. Azt tudni kell, hogy egy ilyen embernek a gyógyulása az legalább 60-80 embernek az összehangolt munkájára van szükség, ugye kardiológusoknak műtét előtt, műtét után, altatórosoknak, szakdolgozóknak, és mivel csapatban dolgozunk, ezért tudom azt is, hogy ha így együtt csapatban dolgoznak, az eredmény is olyan természetesen, rendszeres kontroll alatt állnak a futóink is, a sportkardiológusok is ebben segítenek, úgyhogy itt nem annyira a félelem, ami motivál, hanem inkább megpróbálom, hogy is mondjam, direkt vegyes váltókat összerakni, hogy ne derüljön ki, hogy hány percet vernek ránk kilométerenként a betegeink.
0: Bocsánat, azért nevetek, mert akit váltottam, egy vesetranszplantált fiatalembert, Fekete Ákosnak hívták, bocsánat, hívják, csak hogy annyira berögzült a neve, hogy felismerjem, meglássam, hogy a váltónál hatalmas tömeg van, és hogy sokkal jobb időt futott, mint én. Igen, sokkal
3: így
0: jobb.
3: Van, itt meg kell említenem, hogy a Szervát Ültetetek Szövetségével, meg a Szívesen Beteg Szövetséggel is kapcsolatban vagyunk, úgyhogy ezért vannak bizony transzplantáltak is, volt, hogy szívtranszplantált is futott velünk, ugye vesetranszplantált is, tehát ezzel is próbálja kérdetni azt, hogy nem csak szívműtét, de transzplantáció után is teljes értékű életet lehet élni.
0: Milyen lelki és mentális hatása van annak, hogy a beteg az orvosával, kezelőivel tud együtt futni?
4: Ez egy fantasztikus érzés, az, hogy egy hajóban evezünk akkor, amikor együtt vagyunk, hogy az ő munkája miatt tudom én is azt a teljesítményt elérni, amit korábban műtét előtt is el tudtam érni. Ez egy fantasztikus érzés, és szinte azt tudnám mondani, hogy nehezen tudnék úgy futni, hogyha tudom jól, hogy nem ott van valamelyik sorban, ott van mögöttem vagy előttem, ott fut, mert tudom is, hogy így biztonságban van a dolog, és... Ez egy plusz erőt ad, egy plusz biztonságot ad.
3: Ugye szó volt az előbb arról, hogy ez igazából egy közösségi élmény, most hiába nevezzük futóversenynek, ugye nem, nincs versengés, az ember saját magával versenyzik, és az biztos, hogy ugye amikor tudjuk előre, hogy mikor lesznek ilyen futóversenyek, az azért át tudja az embert segíteni azon, hogy akkor még egy edzésre azért elmenjen, hogy azon a pár perces, kilométeres lemaradáson egy picit faragjon.
0: És van valami kontroll egyébként, nem szeretem ezt a szót, hogy betegek, hiszen láttuk, hogy milyen sport teljesítményre képesek, tehát velük szemben van egy utolsó kontroll még az indulás előtt?
3: Hát nem direkt az indulás előtt, ugye ők, mint szívműtöttek, ők rendszeres részben kardiológiai, részben szívsebészeti kontroll alatt állnak a szívműtét miatt, és ha kell, akkor ehhez tudunk még plusz ilyen sportorvosi vizsgálatot be iktatni, de úgy tervezetten a versenyek előtt nem szokott lenni.
0: És amikor futóverseny előtt, után beszélgetnek a futótársakkal, akkor van nagy rácsodálkozás egymás előző problémáira, hogy aham, és te itt vagy, és így indulsz?
4: Hát természetesen, amikor először találkoztunk, és először vettem részt egy ilyen közösségi versenyen, amely mint a most a csapatot illetően, akkor természetesen ezek megbeszéltük, hogy és te hogy kerültél ide, vagy mi történt veled, és hogy itt vagy, és azóta miket tudtál csinálni. Tehát ez most már így nincsen meg, mert most már olyan István is említette, most már a 8-9. Ilyen évet tiporjuk ebbe a cipőben, de természetesen megvoltak ezek a kérdések, és akkor mindenki konstatálta, hogy most akkor hú, veled most mi történt? Én velem is ugyanezt történt. Jó, akkor hajrá, és akkor csináljuk.
3: De igazából az egészben az a legjobb, hogy tényleg ott van egy csapat ember, és senki nem mondja meg, hogy ki az, aki operált vagy transzplantált.
0: Pontosan így van. Ez pontosan így van. Hogyan hat egyébként ez a szemlélet a kórházi ellátás egészére, a betege gondozására? Mert itt nem csak az van, hogy van egy futóverseny, és néha elmegyünk futni, hát egy nagyon komoly szemléletváltás kell ahhoz, hogy a végeredmény az legyen, hogy elmegyünk futni.
3: Igen, hát ugye a Semmelweis Egyetem, mivel egy komplex ellátó, ezért tényleg azt tudom mondani, ugye a szívsebészet is, ami ennek része, ilyen szempontból tud példaértékű lenni, és ahogy itt ezt az előbb is próbáltam említeni, ugye ez részben a megelőzésben is nagyon sokat tud számítani, tehát ugye a betegeinknek a példamutatása, részben pedig a műtétel elért eredménynek a tartósítása is. És ebben tényleg a Semmelweis Egyetem is nagyon erős, tehát a sportkardiológia, a rehabilitáció és a kardiológia terén ilyen szempontból tényleg egy komplex egységet tud mutatni.
0: Betegek példamutatása. Találkozott már olyannal, amikor valaki azért nem ment futni, mert éppen este a kedvenc sorozata volt, másnap este a másik kedvenc sorozata, és akkor ön pedig azt mondta, hogy oké, viszont én pedig ezen és ezen vagyok túl, mégis indulok a hétvégi futóversenyen.
4: Hogyne, nem egyszer, szinte minden nap találkozom kollégákkal, akiknek, mint egy ilyen zászlós hajóként mondom, hogy és hangsúlyozom a mozgás, a folyamatos rendszeres mozgásnak a meglétét, a napjainkba való teljes beépülését, ez olyan, mint amikor fogadmasunk reggel, tehát ez ne úgy lebegjen mindenki szem előtt, hogy ez egy kötelesség, le kell neki tudni, nem, ez egy örömteli dolog, Ne a végállomás legyen a cél, hanem maga az út legyen a cél, ameddig odáig eljutunk, az, hogy ez beépüljön a mindennapunkba, a mozgás, ezt rendkívül fontosnak tartom, és előrébb legyen az, hogy elmegyek futni, de nem azért, mert most valamilyen kötelezettséget kell nekem teljesítenem, hanem azért, mert szeretem csinálni, azért, mert jól esik, azért, mert hogy ne kedv, a kedv az egy érzés, a szeretet, vagy ha valakit szeretnénk, az pedig már egy döntés. Ez egy belső döntés legyen. Ne azért döntsük el, most le akarok fogyni 5 kilót, vagy 10 kilót, vagy valamilyen módon meg szeretném változtatni az addig életemet, hanem ez már maga egy eredmény legyen. Az, hogy én velem ez történt. Tehát valamit szeretek csinálni, én azt csinálom, és utána ennek a következménye, ennek az eredménye az, hogy egészségesebb lettem, az, hogy sportosabb lettem, az, hogy jobban érzem magam a bőrömben.
0: Én a mai napig nem tudom, hogy kerültem ebbe a futóversenybe és társaságba, de rendkívül boldog vagyok. A mai szerkesztőnk Herceg Tibor egyszer felhívott körülbelül így, hogy akkor beneveztelek. Mondom, jó. És aztán felhívott, hogy tudod, hogy hétvégén verseny. Mondom, jó. És én rendkívül boldog vagyok, hogy már második éve futhattam, és ennek kapcsán a boldogságról és arról, hogy mennyiben tudja megváltoztatni az emberek életét a rendszeres mozgás, professzor úr.
3: Hát... röviden nagyon. Fontos azért hangsúlyozni, tehát természetesen nem.
0: De bocsánat, de akkor miért van az, hogy mozgás szegény életmódot él az emberek 80%-a?
3: Hát, ugye azért egy bizonyos fokú gátat azért ugye át kell lépni, tehát egy kényelmi szintet azért ugye át kell lépni. Azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy sokféle mozgás van, sokféle sport van. Van, akinek olyan jön be, amelyik aktívabb, van, amelyikinek a passzívabb. Igazából az, és teljesen érthető, valakinek a futás nem jön be, hogy ez a legegyszerűbb, mert ez bármikor, bárhol igazából lehet csinálni. De az, hogy azt ne adjuk föl, hogy megkeressük a számunkra legideálisabb mozgásformát, és azt rendszeressé tegyük, ezzel tényleg ma már tudjuk mondani, hogy bizonyított tudományos tény, hogy évekkel tudjuk meghosszabbítani minőségben az életünket. Tehát magyarán át kell lépni egy kis küszöböt, le kell győzni egy kis kényelmi gátat, és tenni kell érte, de utána az embert ez elkapja, akkor olyan pozitív visszacsatolások tudnak lenni, amik tovább tudják vinni.
0: Csaba, csak a futás, vagy van még ezen kívül kiegészítő sport? Ha éppen nem félmaraton fut, akkor mellette mi az, ami még viszi az energiát?
4: Hát nagyon sok. Én gyerekkorom óta úszom, gyerekkorom óta teniszezem. Ez a két legrégebbi, úgymond leghagyományosabb sport, amit mind a mai napig nagyon kedvelek és nagyon szeretek űzni. Ezen kívül, amit említettem, 2010 óta triatlonozom, ami gyakorlatilag egy 50-60 versenyt tudtam már az évek alatt. Ebben természetesen nem csak triatlon, hanem terep triatlon, duatlon, akvatlon, csak futás, csak kerékpározás, és ezeknek bármi nemű kombinációját is nagyon-nagyon szívesen teljesítem és csinálom. Ezen kívül, amit még nagyon régóta, 1998 óta golfozom, ami szintén egy olyan sport, amibe úgy bele lehetett szeretni. Nem tudok erre nagyon más szót kitalálni. Ez egy, akik golfoznak, azt szokták mondani, hogy a 70%-uk elégedetlen. Mert mindig bosszankodnak valami, hogy miért nem sikerült az ütés. Ettől függetlenül egy nagy szerelem, nagyon szeretem csinálni, és én úgy gondolom, hogy ha az ilyen jellegű aktív sport, hogy a triatlon már nem fog tudni menni, akkor én úgy gondolom, hogy a golfba fogom temetni a sportbéli vágyaimat, mert annak ellenére, hogy azt szokták mondani, hogy hát az a nyugdíjasoknak való sport, a golf, ez egy nagyon-nagyon kemény dolog. Tehát a versenyidőtartama körülbelül egy a 4,5-5 óra, valóban nem kell futkosni, valóban nem kell 180-as pulzussal teljesíteni ezt az 5 órát, de így nagyon keményen megmozgatja, nem csak fizikálisan, szellemileg is az embert. Sajnálom, hogy Magyarországon egy picit kevésbé van reflektorfényben ez a sportág, de én bízom benne, hogy változás fog ebben is következni.
3: Ha szabad egy szakmai közbevetést tenni, tényleg Csaba például tökéletesen mutatja, hogy igazából hol van igazából szerepe a modern orvoslásnak és a modern szívsebészetnek és kardiológiának, hogy tényleg úgy tudjuk visszaadni valakinek a teljesítő képességét egy beavatkozás vagy egy műtét után, hogy ő azt is úgy tudja csinálni, amit és ahogyan szeretne. Én szerintem ez igazából talán a legfontosabb.
0: És mit gondol, hogy mit üzen ez a fajta kezdeményezés, vagy ez a beszélgetés azoknak a betegeknek, akik még csak most szembesülnek a diagnózissal?
3: Hát ezt hogy ugye az mindig egy nagy sok, ráadásul a szívbetegségeknek egy jelentős részénél nincs is tünet. Tehát igazából úgy kapnak egy nagyon súlyos diagnózist a betegek, hogy ez a derültékből, mint villámcsapás jön számukra, és az, hogy lássák, hogy most végig kell mennünk egy nehéz úton, ami jelent egy műtétet, fölkészülésre, utána rehabilitációt, kórházi bentartózkodást, de hogy utána ugyanazt az életmódot, sőt, akár még jobbat is, hogyha van bennük motiváció, akár jobbat is tudnak folytatni, én szerintem ez ennek nagyon pozitív jelentősége lehet.
0: Egyébként tudnak hasonló kezdeményezésről? Amikor orvosok, pácienseik, és akár még néhány rádiós becsatlakozik futáshoz.
3: Tudunk, tehát szokott lenni, ugye itt a Semmelweis Egyetem is meg szokott jelenni, ugye a szervát ültetettek is, transzplantációs alapítványok is szoktak megjelenni, és ez nagyon jó, tehát ez egy abszolút, tehát ez nem egy zéro eredményű játék, tehát itt minél többen vagyunk, minél többször tudunk megjelenni, annál több emberhez tudunk eljutni, és annál nagyobb társadalmi hatása lehet.
0: Csaba, volt olyan mélypont, akár a betegsége alatt, után, vagy néhány sportprogram közben, amikor azt érezte, hogy én ezt nem bírom, de mégis fel tudott állni?
4: Nem, hál' Istennek nem. Nem tudok ilyenről beszámolni.
0: Ön ilyen ember akkor?
4: Én igen. Én csak amikor futok, és vannak nehézségek, mert nyilván vannak nehézségek, sőt, mi több. Azt mondom, hogy nincsen szenvedés nélkül katarzis élvény a végén. Tehát, hogyha valaki nem járta meg a poklát mondjuk egy fél áron menen, vagy egy hosszú 6-8 órás, vagy egy 24 órás kerékpár verseny alatt, akkor ő nem tud úgy beérni a célba, hogy 100%-osan levegőt, az öklét a levegőbe csapja, és azt mondja, hogy megcsináltam, azért is megcsináltam. És ezekért a pillanatért kell mindent megadni, mert ez olyan érzés, amit nem tud más visszaadni az életbe.
0: És ezeken a nehézségeken, mert ezek nem mélypontok, mi segíti át, amikor ég a tüdő, ég a kar, már nem is tudja, hogy a kislábújából próbálja az energiát előszedni, hogy az izom még megmozduljon.
4: Nagyon fontos az, hogy mire gondolunk. Azt gondoljuk, hogy ez egy fizikális sport nyilvánvalóan, de nagyon komoly lelki és szellemi munka is van emögött, hogy az ember tudjon teljesíteni egy ekkora távot. Amikor futunk, és eljönnek a nehézségek, mindenkinek azt tudom üzenni, hogy akkor jön elő az a bizonyos mondás, hogy ugye félig van a pohár, és most akkor az félig üres, vagy most félig tele van. Hát olyan senkiben ne forduljon meg, hogy azt mondja, hogy félig üres, hanem azt mondja, hogy félig tele van, sőt, mi több, már nem sok van hátra, most már csak odáig elfutunk, és már meg lesz, és már ott is vagyunk, tehát csak is az a pozitív gondolkodás jöjjön elő. A nagyon picike vonal vagy fal választa el azt, hogy valaki megáll, vagy abba hagyja, vagy tovább megy.
0: 11 és 1 óra.
4: Így van. És ezen kell tovább lendülni. De ez csak pozitív gondolkodása. Amikor azt mondják, hogy fejbe dől el sok minden, 100%-osan így van.
3: Hát ugye motivációról tényleg csak annyit, hogy amikor 18 kilométernél van a mélypont, és az ember arra gondol, hogy már az összes operált beteg ben van a célba, és hogy mekkora blama lenne, hogyha pont mi orvosok nem érnénk be, na az tud segíteni akkor egy picit.
0: Láttam professzor úrat, amikor a befutóhoz ért zászlóval a hátán, ami szerintem nagyon nehezítette, ugye fújt is a szél, és hát ez egy másfél méteres rúdon lévő zászló, amit még cipelt végig, tehát ez egy plusz terhelés volt, nem mosolygott úgy, mint most itt a stúdióban, azt hozzá kell tegyem. Hogyan élte meg a befutót?
3: Hát először is le a kalappal a másik 14 orvos kollega előtt, akik ezt végigcsinálták, meg az iran futók előtt is, akik végsegítették ezt. Hát igen, ez egy újfajta élmény volt. Az ember nézegette előző nap, hogy milyen széljárás lesz. Szerencsére ilyen a fog nem is izgatott, az ászló miatt inkább a széljárás. Viszont nagyon érdekes, mert futás közben is nagyon sok futótól olyan pozitív visszajelzést kapott az ember, hogy ott futás közben megköszönték a segítségünket, úgyhogy tényleg egy abszolút közösségi élmény lett a...
0: Következő sportos program tervben, programok?
3: Hát folyamatosan, tehát itt tényleg úgy néz ki, hogy télen-nyáron mindig megyünk, tervezünk a Spármaratonon is részt venni, ugye akkor van Mikulás futás, Zuzmara futás, már a tavaszi programokat szervezünk, úgyhogy igazából egy évben egy olyan 5-6 alkalmat próbálunk összehozni ilyen futásra.
0: A Kossuth Rádió munkatársaira számíthatnak. Köszönjük szépen, hogy lehetőséget kaptunk, és köszönjük a beszélgetést dr. Hartyánszky István szívsebésznek, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának szívsebészeti profilvezetőjének, illetve Varga Csaba futónak. Köszönjük szépen, hogy vendégeink voltak.
4: Köszönjük hogy itt lehettünk.
5: Társadalmi célú reklám.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja.
9: Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán kvintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
7: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Balog Tamás vagyok. Hamarosan fogyasztóvédelmi rovatunk következik, amelyben ezúttal két témával is foglalkozunk, mely sok családot érint. Az egyik ilyen a budapesti parkolóautomaták leszerelése körül kialakult vita, a másik pedig, hogy mire érdemes figyelni, ha valaki most egyetemistaként köti meg élete első lakásbérleti szerződését. Érdemes tehát továbbra is a Kossuth Rádióval tartani.
2: Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Enyhén nőtt az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizetőhelyeként működnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában azt mondta, hogy a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy jelenleg nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért az orvoshiány mértékét sem lehet pontosan meghatározni. A Magyar Orvosi Kamara elnöke beszélt arról is, hogy ismét kötelezővé lesz az orvosok kamarai tagsága. Álmos Péter szerint a kötelező tagság elsősorban a betegek biztonságát szolgálja. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkentek, a háztartási energiáért 4,3%-kal, ezen belül a gázért csak nem 11%-kal kell kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Jelentős különbség van a fiatalok és az idősek gazdasági várakozásai között, derül ki a GKI felméréséből. A 18 és 29 év közöttiek fogyasztói bizalmi indexe a múlt hónapban már pozitív 9 pontos volt, míg a 65 év felettieké mínusz 9 pont. A kutatók szerint a fiatalok jövedelme gyorsabban alkalmazkodik a gazdasági változásokhoz, és optimistábban ítélik meg a jövőt. Az idősebbek bizalma 2022 óta egyszer sem került pozitív tartományba. A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről a Balatoni Kör alapítója beszélt a Felkelő című műsorban. Kardos Gábor azt mondta, a Balatonnál megmaradt a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, amely a Kádár korszak politikai öröksége. Hangsúlyozta, az európai vízpartokra jellemző, úgynevezett Riviera modell kiépítésére lenne szükség a Balatonnál is. Ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács új Mohács kompátkelőhelyen a Duna rendkívül alacsony vízellása miatt. A 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Kerülni a legközelebbi Dunahidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdám felé lehet. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: Nagy levegőt vett és országot váltott. Németországba költözött, majd amikor már az anyagi helyzete lehetővé tette, másokon segített, nem szokványos módon. Rászoruló embereket hív meg magához, akik egesztus nélkül talán sohasem utazhatnának külföldre. És még egy téma a műsorból. Életvégi egészségügyi döntések. Miért nincs ellentmondás a hospice és az eutanázia között? Erről is beszélgetünk a Karsai Dániel tiszteletére létrehozott díj átadása kapcsán.
4: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben. Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok, Balogh Tamás vagyok. Szeptember 8-a az olvasás világnapja, melynek célja, hogy felhívják az írás-olvasás készségének fontosságára az emberek figyelmét. Az írni és olvasni tudás alapvető emberi jog, a tanulás alapköve. De tényleg igaz, hogy a mai fiatalok nem olvasnak, vagy csak egészen más felületeken, más módon teszik? Erről beszélgetünk hamarosan. Előtte azonban fogyasztóvédelmi rovatunkban két sok családot is érintő témával foglalkozunk. A budapesti parkolóautomaták leszerelése körül kialakult vitával és azzal, mire érdemes figyelni, ha valaki most egyetemistaként köti meg élete első lakásbérleti szerződését. Először Kobolák Attila összeállítása következik a parkolásról.
3: Az előbb parkolt le és szállt ki autójából. Sokat körözött itt? Nehéz volt megállni?
6: Nem volt egyszerű, de sikerült természetesen.
3: Kifizette már a parkolást? Elindította már?
6: Még nem. Majd most fogom a telefonomról keresztül, ugye megszüntették most az automatákat, majd telefonról megoldjuk.
3: Általában könnyen megoldja a telefonról, vagy hiányzik önnek a készpénzes fizetés?
6: Én inkább olyan maradi vagyok, szóval a készpénzes fizetés azt jobban preferálom, de nyilván fiatal vagyok, tehát a telefonon is meg fogom tudni oldani.
3: Nem tapasztalt akkor még rendszerhibát például, hogy nem küldte el az SMS-t, amikor elindította a parkolást, és emiatt mondjuk megbüntették?
6: Nem sokszor járok a városban autóval, gyakrabban járok motorral, azzal sokkal egyszerűbb a közlekedés. Egy gyorsabban tudok vele haladni. De még nem tapasztaltam, hála Istennek.
3: És amellett, hogy nem tud készpénzzel fizetni, amit említett, hogy inkább preferál, az nem zavarja, hogy nagy átlagban 100-200 forinttal emelkedett a parkolás ára óránként?
6: Nem örülök neki, de hát nem tudunk mit tenni ellene. Készfizetem is kész.
3: Tudja használni a parkolás fizetéséhez szükséges applikációt, vagy az SMS lehetőség?
7: Ritkán járok be a városba, nem töltöttem még le az applikációt, de szerintem nem is tudnám jól használni, vagy nagyon meg kellene szokni, nem örülök az applikációs parkolásnak.
3: Akkor ön sajnálja, hogy már nem lehet készpénzzel fizetni?
7: Mindenképpen sajnálom, én készpénzes vagyok, sokkal egyszerűbb volt addig.
3: Emiatt is ritkábban jár a városban?
7: Amúgy is ritkán járok a városban, mert a külkerületben lakom, és itt is mindent meg lehet oldani. Nem emiatt, de ha tehetem, akkor BKK-val közlekedek, nem megyek be autóval, nem lehet hol parkolni, iszonyú sokan vannak, nagy a forgalom, és nem szeretem az applikációs parkolást.
3: És az mennyire befolyásolja döntésében, hogy nem nagyon jár a városba, hogy nemrégiben emelték a parkolási óradíjakat?
7: Hát nagyban befolyásol, mert inkább veszek egy BKV jegyet, és azzal elutazgatok, mint hogy parkolásra fizessek ki több ezer forintot, ha éppen sok dolgom van.
3: Könnyen talált parkolóhelyet?
8: Nem, nagyon nehezen.
3: És az, hogy mobilról tudja kifizetni a parkolását, az megkönnyíti a helyzetet ilyenkor, vagy nem?
8: Általában megkönnyíti, ha nem felejtem el újraindítani véletlenül, és nem büntetnek meg.
3: Sokszor fordult már elő önnel ilyen?
8: Sajnos elég sokszor.
3: Mekkora bírságok vannak?
8: 10 és 15 ezer forint között általában.
3: És volt már olyan, hogy azért büntették meg, mert nem tudta újraindítani a parkolását applikáció hibája miatt?
8: Ilyen velem még nem volt. Amikor SMS-be parkoltam, olyan előfordult, hogy véletlenül rossz szám végre küldtem el a parkolást, és egy másik kerületbe indítottam el, mert siettem és nem figyeltem, de az applikációval még nem volt olyan problémám, hogy lefagyott volna, vagy ilyesmi.
3: Említette, hogy nehezen talált parkolóhelyet. Ez mennyire dühíti abból a szempontból tekintve, hogy nem régiben emelkedtek a parkolás óránkénti díjai?
8: Nagyon. A munkámból adódóan nagyon sokat járok a belvárosba, főleg a 7. kerületbe, és felháborítónak tartom őszintén, hogy most már 800 forint egy óra parkolás, illetve az utcák háromnegyede le van zárva olyan szempontból, hogy csak az parkolhat, akinek lakossági bejelentése van az autóra, úgyhogy hiába találnék helyet, és fizetném ki 800 forintot per óra, akkor se állhatok meg, mert kerékbilincset kapok, hogyha rossz helyre állok.
1: Stúdióban vendégünk dr. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi vezetője. Jó napot kívánok!
9: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye a fővárosi közgyűlés döntése nyomán idén nyáron megkezdődött 3331 parkoló automata leszerelése Budapesten, ezzel gyakorlatilag megszűnt a helyszíni készpénzes parkoló jegyvásárlás lehetősége. Azóta önök jó néhány panaszt kapnak. Mi a panasznak a tárgya általában?
9: Leginkább a panaszok tárgya az az, hogy nem tudják, vagy nem akarják használni azt az applikációt, amire elvileg kötelezni őket a szolgáltató. Ez a legnagyobb probléma, hiszen ugye az alaptörvényben is benne van, hogy mindenkinek joga van a készpénzes vásárláshoz. Tehát ezt biztosítani kellene a véleményünk szerint, és a fogyasztók is legfőképpen ezt kifogásolják panaszukban. Véleményünk szerint nem kényszeríthet egyetlen szolgáltató sem, egyetlen fogyasztót sem arra, hogy telefont, okostelefont vagy bármilyen applikációt használjon. Itt azért szeretnék párhuzamot vonni egy másik fajta szolgáltatással a repülőtársaságoknál. Ott is volt nagy felháborodást okozott, amikor a Ryanair bevezette, hogy csak applikáción keresztül jegyet fogad el becsekkoláskor. Ez is egy nagy felháborodás volt, ez az EU-n keresztül, igen. És ugye jött is egy irányelvre, egy irányelv módosítás, ahol az EU bezárta ezt a kiskaput, és azt mondta, hogy biztosítani kell a fogyasztóknak, hogy papíralapú jeggyel jussanak be a repülőjükhöz, illetve ha nincs papíralapú jegyük, vagy tönkrement a telefon, vagy bármi, akkor ki is kell nekik ingyenesen nyomtatni. Tehát, hogy ezzel van egy párhuzamosan már egy hasonló problémakör felmerült, és ez be is zárták. Én azt gondolom, hogy erre figyelemmel kellene lennünk akkor, amikor parkolásnál egy applikáció használatára szólítjuk fel a fogyasztót, vagy hogy kényszerítjük őket. Ez az első probléma, én szerintem, hogy, vagy a Fogyasztóvédelmi Egyesület szerint, hogy ezt szerintünk nem lehet megcsinálni. A másik az, hogy ugye a kényelmi díjat eltörölték ugyan, de benne van a rendeletben, hogy bármiféle extra szolgáltatásért kérhetnek díjat a szolgáltatók, és ez általában meg is történik némely szolgáltatónál, tehát gyakorlatilag ugyanúgy fizetnek egy idézőjelbe kényelmi díjat a fogyasztók. Ugye ezt is kifogásolják, hiszen a parkolóautomatánál ilyen nem volt, tehát befizették a díjat, és annyit fizettek, amennyit kellett a parkolásért.
1: Húha, jóval összetettebb a probléma, mint azt én elsőre gondoltam, mert ha valami jó és gyorsan működik, akkor lényegében nehéz érteni az ellenállást. Hogy miért? Mert ugye mindig kell tartani aprót, csörög a zsebünkbe, pont nincs nálunk annyi, lejár, ki kell rohanni, újra kell bedobni. Ezzel szemben SMS-t indítok, akkor azt gyakorlatilag akár egy konferenciáról is tudom meghosszabbítani, le tudom állítani előbb, mielőtt kisétálok az autóhoz, hogy még 5 perccel se menjen pluszba. Viszont az SMS-nek van felára. Az applikációnak nagyon sok szolgáltatónál nincsen pluszdíja, bár, hogy említette, bármikor módosíthatnak szerződést, és vezethetnek be kényelmi díjat.
9: Így van, és ugye ezzel szemben azért felsorolnám azokat a problémákat, amikor az applikációt kell használnunk, nincs nálunk telefon, remelült a telefont, elhagytuk a telefont, vizes lett, nem tudunk, és akkor már csak büntetés van, mert nem tudjuk máshogy teljesíteni a parkolási díj befizetését. Ezért volt jó, hogy két lehetőség volt. Tehát aki akarta, használhatta az applikációt, az SMS szolgáltatást telefonján, aki meg valamiért ez nem volt képes, és nem feltétlenül azért, mert nem akarja, hanem tényleg lemerült a telefonja, elhagyta, bármi történik, akkor el tudott sétálni az automatához, és be tudta fizetni a parkolási díjat. Tehát azért erre is fel kell hívni a figyelmet, ez sem mindig olyan tökéletes, hogy ezen minden és minden esetben működik. Ne beszéljük arról, hogy vannak rendszerhibák is, amikor nem működik az applikáció, azért ilyen is előfordult már nagyon sokszor, nálunk panaszként is előfordult, és bizony a parkolási társaságok ilyenkor ugyanúgy kiszabták a bírságot, amikor nem működött az applikáció.
1: Érdekes, az is kollégámmal beszélgettünk ma reggel, mondta, hogy hát céges telefonja van, ő arról nem tud parkolást indítani. És még egy ilyen eset, na de mit tudnak elérni? Mi a céljuk?
9: Nekünk mindenféleképpen az a célunk, hogy ez gondolja át a jogalkotó, adott esetben a fővárosi közgyűlés, hogy tudja kiegészíteni ezt a lehetőséget akként, hogy valahogy a készpénzes fizetés is rendelkezésére álljon a fogyasztóknak. Volt erre egyfajta gondolkodás, úgy, hogy a kerületi parkolási társaságok irodájában lehet majd valahogy fizetni, de ez végül nem került bele a rendszerbe, de gondolom azért, mert nem nagyon lehetett ezt úgy kifitelezni, hogy ez úgy működjön. Ugye ezt mindenféleképpen át kell gondolni, ezek a parkolóautomaták leszerelését, és valamilyen alternatívát, ha már leszereltük, akkor valami alternatíva biztosítását a fogyasztók részére.
1: És egy újabb probléma. 0639666-os SMS számra érkezett. Engem az bosszant, hogy az automaták hiányából fakadóan kevés az infótábla, hogy éppen melyik zónában vagyok. Rendre megbüntettek téves besorolás miatt, viszont több száz métert kerestem infótáblát. Az applikációt nem akarom letölteni, mert a telefonom 96-97%-os telítettségű. Abszolút megértem. Tehát nem akarja telepíteni az applikációt, nem kötelezhetik applikáció telepítése, ő SMS-ben nagyon szívesen fizet, de nem tudja, hogy hol lehet fizetni.
9: Így van, úgyhogy ez is egy nagyon fontos probléma. Én azt gondolom, hogy ugye a visszaélések miatt egy gyors megoldást kerestek erre a parkolási díjak fizetésére, de én azt gondolom, hogy ennek a jelenlegi jogrendben megvan a más útja, hogy ezt korlátozzuk, vagy megakadályozzuk a visszaéléseket a parkolási díjakkal kapcsolatban. Nem feltétlenül az a megoldás, hogy a fogyasztók lehetőségeit szűkítjük egyre kisebbre.
1: Mi történt egyébként korábban ezekkel a visszaélésekkel, amik miatt eredetileg ugye szóba került a leszerelés, ezt lehet tudni?
9: Hát én nem vagyok a fővárosi közgyűlés tagja, se a fővárosi közgyűlése sem vagyok ilyen szempontból kapcsolatban, nem tudom, hogy mi történt, de biztos, hogy meg lehetnek azok a jogi lépéseket, meg lehet tenni, amivel ezt vissza lehet szorítani.
1: Mit tervez a FEOSZ ebben az ügyben?
9: Mindenképpen megkerestük ugye az önkormányzatot, leírtuk a véleményünket, azt gondolom, hogy a lehetőségeink mérten mi mindent megteszünk. Ez ügyben jelezzük a jogalkotóknak a problémát, ugye a fogyasztóvédelmi civil szervezeteknek, így a FEOSZ-nak is ez az egyetlen lehetősége van jelenleg, hogy a jogalkotásban részt vegyen, hogy jelzi a problémákat, hiszen a terepen mi vagyunk, mi látjuk, mi találkozunk a napi-napi problémákkal, amikkel a fogyasztók megkeresnek minket. Tehát a terepről tudjuk azokat a problémákat felvetni, ami esetleg a jogalkotásban figyelembe kellene venni.
1: Hol tudnak önöknek jelezni a fogyasztók?
9: Rajta van a www.feosz.hu-n, van egy elérhető zöldszámos telefonszám, illetve e-mailben is meg lehet minket keresni.
1: Ha lesz további fejlemény, akkor beszámolunk itt a Kossuth Rádióban. Most viszont a második témára kell, hogy kanyarodjunk, ez pedig nem más, mint a lakásbérleti szerződés, hiszen sok család először szembesül azzal, hogy mire kell figyelni egy lakásbérleti szerződés megkötésekor, ha a diák nem kapott kollégiumot. Ezt így kimondva, leírva, kettő sor. Na de maga a szerződés, hogy az mit tartalmazzon? Hogyan nézzük át? Hányan menjünk átvenni azt a lakást? És a többi, és a többi. Kezdjük, próbáljuk meg valahol a legelején, első körben, hogy önök hogyan kapcsolódnak, mikor és milyen ügyekben lehet a FEOSZ-hoz fordulni a témában.
9: Hát mindenféleképpen, amikor probléma van, akkor nyugodtan felhívhatják a FEOSZ zöld számát, vagy írhatnak az e-mail címére, hogy ha valami problémájuk van, tehát így ezzel tudunk is segíteni, de a másik az, hogy felkeresedik.
1: Tanácsot is adnak?
9: Igen, persze.
1: Tehát egy szerződéssel kapcsolatban látok egy pontot, ami nekem nem tetszik, akkor
9: igen, elmondjuk. Hogy ez fogyasztóvédelmi szempontból érdekes lehet, de ami a legfontosabb talán, hogy van fönt egy a honlapunkon egy ilyen tájékoztató, hogy mire figyeljenek oda a szerződés aláírásakor, hiszen mindennek a előzménye a legfontosabb, hogy akkor tudatosak legyünk, amikor már a szerződés előtt, még mielőtt aláírnánk, és itt kell felhívnom a figyelmet arra, hogy nagyon sok pontja lehetnek azoknak a bérleti szerződéseknek, amire oda kellene figyelnünk. Az első az alapvetés, hogy aki kiadja nekünk a lakást, az tényleg tulajdonos-e. Ez olyan egyértelműnek tűnik, de sajnos nagyon sok probléma van úgy, hogy olyan személy adja ki, aki erre nem jogosult, és akkor bajban vagyunk, mert nem fog tudni
1: megköltözni. Hogyan tudom ellenőrizni?
9: Tulajdoni lapot lehet kérni, illetve a jogosultság, a kiadásra való jogosultságnak az igazolását lehet kérni ilyen
1: ha
9: esetben.
1: Ha ezt megtagadja, akkor házat
9: akkor
1: szorítunk.
9: Már gyanús a dolog, így van. A másik nagyon fontos, ugye az írásbeli forma, tehát ne az legyen, hogy egy szóbeli megállapodás, hogy jó, kiadom neked ennyiért. Nyilván, ha szóban történik bármi, azt nem fogjuk tudni bizonyítani. Úgyhogy egy írásbeli forma kell. Itt arra szeretném felhívni a figyelmét a leendő bérlőknek, hogy nagyon sok bérbeadó kiköltözési nyilatkozatot írt alá a közjegyző előtt, arra az esetre a szerződés megszűnik. Erre azért van szükség, hogyha a szerződés megszűnne, akkor bírósági eljárás nélkül azonnali végrehajtással ki lehet költöztetni a bérlőt. Ez nyilván a bérbeadót védi valami, hiszen a bérlők is vissza tudnak élni a jogaikkal azért, hiszen ott maradnak, nem költöznek ki, hosszú bírósági procedúra után lehet csak őket kirakni, nem fizetik a bérleti díjat, nem fizetik a rezsit. Úgyhogy, tehát ez azért, ezért van, erről tudni kell. Itt, amit érdemes végiggondolni, hogy ennek a nyilatkozat költségeit kifizeti, ezt érdemes előre rendezni, mert azért ez nem két fillér szokott lenni. Fontos, hogy a bérlemény is pontosan azonosítva legyen a szerződésben, címmel, ha lehet helyrajzi számmal, de ez nem feltétlenül fontos, de a címe nagyon fontos, alapterülete, szobaszáma, felszereltsége. Fontos, hogy pontosan le legyen írva a szerződésbe, akár egy mellékletbe, hogy milyen műszaki tartalommal vettem át, hiszen ugyanúgy kell vagy visszaadnom. Itt javaslom a bérbevevőknek, hogy készítsenek egy videófelvételt, fényképeket ezekről a műszaki cikkekről, hogyha nem üres a lakás, a bútorokról, hogy tudja, hogy milyen állapotba kell neki visszaadni. Nagyjából, mert ugye a természetes elhasználódás az nem számít.
1: Értem, de ha az van mondjuk, hogy kávéfőzőgép, akkor az lehet egy 5000 forintos, meg lehet egy 100000 forintos is. Ilyenkor mondjuk típust írjanak mellé, hogy milyen
9: mindenképpen
1: típusú?
9: Így van. Akár egy értéket is oda lehet írni, hogy körülbelül mennyibe kerül. Értem. Most, mert ez már lehet, hogy egy 10 éve használt 100000 forintos gép, ami most csak 25000-et

0: szokott lenni az általános kauciók?
1: Hát általában 2 hónap kauciót szoktak kérni, és úgy van, úgy szokott lenni, vagy hát amiket én láttam, vagy hallottam, hogy ugye kiköltözéskor, ugye megnézik, átnézik, megállapítják, hogy kell-e valamennyit levonni belőle, abban megállapodnak, és 1-2 napon belül visszautalja a bérbeadó a kaució összegét, hiszen elképzelhető, hogy megy tovább a fogyasztó egy másik bérleménybe, és akkor neki ott is kell a kaució.
0: Beszélgettünk a gépek műszaki állapotáról, nyilván ugyanez vonatkozik a bútorok műszaki állapotára, de mi a helyzet például a falfestéssel?
1: A falfestés az egy hát ilyen természetes elhasználás szempontjából, tehát amikor mondjuk egy kicsi kopás van, vagy koszolódás, azok egy természetes elhasználás. És én azt hiszem, ha a bérbe adó használná, ugyanúgy felmerülnének valószínűleg.
0: Azt levonhatja a kaucióból?
1: Nem, ezt ilyen esetekben nem. De azt már igen, hogyha furtam a falra egy megegyezés nélkül, vagy annyira koszos lett, hogy mit tudom, hogy sáros kézzel a gyerek végig tapogatta az egész fehér falat. Nyilván, amik már egy nem rendszeres, normális elhasználás eredményei, azokat már igen le lehet vonni.
0: Azért kérdezem, mert hallottam olyanról, hogy a festés díját azt még levonja a kaucióból a bérbeadó.
1: Ebben meg lehet állapodni. Tehát, hogyha előre megállapodok, és én így veszem ki a lakást, akkor ez működőképes dolog. De ezzel akkor számolni kell a bérbevevőnek, hogy ez bizony engem még terhelni fog kiköltözéskor.
0: És rögzítsünk egy összeget, hogy az mekkora értékhatárig? Mert mondhatja, hogy persze ő kifesti, de hát odahívja a világ legdrágább festőit.
1: Mindenképpen érdemes. De például azt is érdemes beleírni, hogy ő festi ki. Tehát a bérbevevő, aki ugye kiköltözik, majd ő kifesti, és úgy adja át a lakást, ahogy ő átvette. Tehát végül is ebbe is meg lehet állapodni. Szerintem nem biztos, hogy ezzel annyi probléma szokott lenni, inkább az ilyen nagyobb rongálódások szoktak, hogy akkor az most miért, akkor az miért mennyi, tehát azok szoktak.
0: Hogy az vajon természetes elhasználódás, vagy valaminek a következtében ment tönkre, világos. Milyen tipikus vitákkal és panaszokkal fordulnak önökhöz?
1: Hát ugye az egyik az a kaució szokott általában probléma lenni.
0: Nem akarják visszaadni.
1: Igen, vagy hogy a felmondás. Tehát, hogy mennyi idő, felmondási idő, kirakhatnak-e, vagy kiköltözhetek-e azonnal, tehát ilyen problémák szoktak lenni, ugye ezt is jó a szerződésben rögzíteni. Pontosan ugye ezt tudni kell, hogy határozott idő esetén, hogy van a felmondás, le kell szabályozni, ahhoz tartani kell magunkat, illetve határozatlan idő esetén is. Tudni kell, hogy sokszor úgy csinálják a bérbeadók, hogy 1 évre adják ki, és hogyha nincs meghosszabbítás, az automatikusan határozatlan időre megy át. Mások a felmondási szabályok, tehát ezeket érdemes tudomásul venni, vagy betartani. Ilyenekkel szoktak jönni hozzánk. Van olyan kérdés is felmerülhet, hogy nekem kell ezt kijavítani. Tehát például a cirkó elromlik, akkor annak az kinek a költsége, ugye? Ezeket is érdemes, hogyha ilyen meghibásodás van, akkor a bérbeadó ezt vállalja, vagy ráterheli a bérbevevőre, ugye ott is felmerül, hogy ez most akkor mi, mert hát nyilván, hogyha ő használja, akkor is tönkrement volna, ugye van-e például garancia rá, tehát ilyen nagyon sok rétű lehet azért.
0: Ráterhelheti a bérbevevőre adott esetben?
1: Hogy igen, hogyha ő ezt leszabályozza a szerződésbe, akár felmerülhet, hogy ő ezt is fogja kérni. És akkor ugye ebből viták vannak, de természetesen azért nem terhelheti rá, hogyha egy cirkó elromlik, tehát ez egy nem jogszerű, de elő szokott fordulni a bérbeadók részéről.
0: Hogyha valaki szerződés aláírás előtt áll, mik azok a pontok, amiket mindenképpen 15-ször olvasson át? És hogy mindenképpen legyen a szerződésen belül?
1: Ami nagyon fontos, hogy nézze meg ezt a kiköltözési nyilatkozatot, hogy ez van-e, nézze meg a felmondást, hogy mennyi idő van, hogy szabályozta le, van-e valami extra igény ezzel kapcsolatban a bérbeadónak, a kaució nagyon fontos, a melléklet, a műszaki tartalom, hogy vette át, tehát ezekre nagyon figyeljen oda, az időtartamra, és ugye ez a karbantartás javítást is érdemes részletesebben leszabályozni, mint ahogy általában van szerződésekben.
0: A határozott és határozatlan idejű szerződés között azért óriási különbség van. A határozatlannál milyen jogai vannak a bérbevevőnek és a bérbeadónak, hogyha a bérbeadó kitalálja, hogy hát már pedig ő szeretné, hogy elköltözzön?
1: A határozatlan időnél ugye van egy felmondási idő, amit be kell tartani 1-2 hónap, tehát ott nem lehet azonnal. Természetesen ott is van rendkívüli felmondás, hogyha a bérbevevő súlyosan megszegi a szerződést, tehát hogy nem fizet például bérleti díjat, nem fizeti a rezsit. Ja, ez még nagyon fontos, és ezt elfelejtettem mondani, hogy a rezsi fizetés még fontos szokott lenni, mert azt két

0: módja van. Az egyik az, hogy a bérbe
1: közvetlenül,
0: közvetlenül, tehát utaljuk a bérbeadónak, és ő fizeti, vagy közvetlenül a bérbevevő. Mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya azért. De ezt is fontos leszabályozni, hogy ez hogy történik a lezsi költségfizetése. Szóval, hogy a felmondásnál van ott is rendkívüli felmondás, de általában van egy felmondási idő, amit tartalmazik. Én ezt szerintem ez nagyon praktikus, akkor mindenki fel tud készülni rá, hogy akkor kiköltözés, van idő, összepakolok, kitalálok, új bérleményt találok, tehát ezek fontos részek szerintem a felmondás szempontjából, de itt is fontos, hogy a szerződés ezt tartalmazza, és tudjam, hogy milyen jogaim vannak.
1: Hogyha a használati szabályokat nézzük, akkor mit érdemes mindenképpen írásba is foglalni? Dohányzás, házi állat, valami átalakítás, amit egyébként is akart a bérbeadó, persze, csinálják csak meg.
0: Igen. Nyilván a házi állat, a dohányzás, azt rögtön az elején kell a szerződés előtt tisztázni. Érdemes ezeket az átalakítást, tehát egy polcfelfúrást, vagy egy nem tudom, egy parketta cserét, nem tudom, hogy mik merülhetnek föl, azokat előre tisztázni, de amit nem tudunk, adott esetben felmerülhet a bérleti időszak alatt is, 2-3 évig is bérelnek, 5 évig is egy ingatlant, felmerülhetnek igények, mondjuk egy klímafelszerelés, vagy bármi ilyesmi, akkor ezeket érdemes a bérbeadóval tisztázni, hiszen olyan beruházások, amelyik növelik a értékét az ingatlannak, azokat általában a bérbeadók szokták vállalni, ilyen például mondjuk egy klímabeszerelés, vagy egy konyhabútorcsere. De sokszor felmerül egy megosztása is ennek a költségnek.
1: És a bérlő mégis úgy dönt, hogy ő felszereltet egy klímát, de ezt nem is közli a bérbeadóval. A bérbeadónak kötelessége kifizetni?
0: Hát
1: vagy
0: nem? Nem. Tehát, hogy én véleményem szerint ez csak előzetes egyeztetés, hiszen azért ez egy nagyobb költség, ez mindenféleképpen, sőt, még az is lehet, hogy elküldik a véleményből, mert adott esetben a bérbeadó egyáltalán nem szeretne abban a lakásban. Klímát lehetnek ennek, ökológiai lehet, egészségügyi oka, oda akar már költözni neki, erre nincsen szüksége. Nem kötelezhetni a bérbeadót arra, hogy ő neki ott ezt a klímát.
1: Tehát az ő számára az nem értéknövelő beruházás.
0: Tehát az lehet, de igazándiból valamilyen szempontból értéknövelő, de mégis a saját szempontjából ő nem kötelezhető arra, hogy ezt kifizesse.
1: És említettem mondjuk a polc felfúrást, vagy a parketta cserét, a kettő között óriási különbség van. Ezt is rögzíteni kell, hogy mi az a módosítási lehetőség, amit mondjuk el akar végezni a bérlő, és mi az, amihez meg abszolút de ne is nyúljon.
0: Hát nyilván ezek is érdemes ezeket is leszabályozni. Én azt gondolom, hogy a bérbeadóknak és a bérlőknek is az az érdekük, hogy egy normális, úgymond kommunikáció alakuljon ki közöttük, és mindenki úgy érezze, jól érezze magát, és ne érezze kihasználva magát. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket tisztázni lehet. Hogyha valaki mondjuk egy parkettot cserét akar, ami azért nem két fillér, nem, akkor nyilván át lehet menni egy felújított ingatlanba, hogyha nem megfelelő neki az a parketta, felmondhatja a szerződés rendes felmondásra, határozatlan idő esetén, és akkor el tud menni egy felújított lakásba. De ha ezt előre rögzítik, akkor nyilván meg lehet állapodni abban, hogy én szeretnék egy szebb parkettát, egy igényesebbet, nem tudom, vállalom annak a költségét is akár, és akkor megcsinálja magának a bérbeadó, és akkor ennek örül a bérbeadó is, de a költségét mindenféleképpen ilyen esetben előre kell tisztázni.
1: Mi történik, ha a bérlő valamilyen extra kárt okoz a lakásban? Meg kell kapnia a kijavítás lehetőségét, vagy azonnali felmondással jár?
0: Hát ez azonnali felmondással is járhat. Ez itt megint arról van szó, hogy mennyi a bérbeadó meg a bérlő között, mennyire akarja megtartani azt a bérlőt a bérbeadó. Tehát itt is van egy konszenzusos lehetőség, de egyébként ez egy rendkívüli felmondási ok lehet. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, ha a bérbevevő ennek a költségét vállalja, és ennek kifizeti annak a károkozásnak, a kárnak a teljes összegét, akkor érdemes ebben megállapodni, ha az egyébként egy jó bérlő volt, és fizette rendesen a bérleti díjat. De az tény és való, hogy ez már egy rendkívüli felmondási ok lehet.
1: Elképesztő mennyiségű kérdést tettem fel, de a téma szinte kimeríthetetlen. Nagyon szépen köszönjük a segítséget dr. Baranyi Dórának, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi vezetőjének, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen!
0: Én köszönöm szépen!

0: Fél 11 múlt 3 perccel. Ez továbbra is a Napközben adása, és egy abszolút aktuális témával foglalkozunk, hiszen szeptember 8-a, azaz mai nap az olvasás világnapja. 1967 óta ezen a napon emlékeztetnek világszerte arra, hogy írni és olvasni tudni nem magától értetődő kiváltság, hanem alapvető emberi jog, amihez még mindig sokan nem jutnak hozzá, pedig az olvasás adja talán a legsokrétűbb lehetőségeket. A szórakozástól kezdve a tanulásig csak az olvasással oldhatjuk meg, hogy változtassunk azon, amin szeretnénk, hogy mások legyünk, többek legyünk. Herceg Tibor és Gergő Judit összeállítása következik.
1: Boriban kirándul. Boriban kirándul.
2: Szeretnéd, hogyha már nagyon tudnál olvasni?
1: Igen.
2: Miket olvasnál akkor?
1: A regényeket.
2: Van kedvenc könyved?
1: Igen, a Boriban.
3: Teljesen kihajolt az ablakon, majd gondolkodás nélkül kilépett az ablakpárkányra. Cica, nyugodj meg, megyek!
4: Általánosan elismert igazság, hogy a legény embernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség. Részlet Jane Austen Büszkeség és balítélet című könyvéből.
5: Sokan sokféle dolgot mondhatnánk a saját épp aktuális olvasásunkról, de a lényeg, hogy olvasunk. Az olvasás talán az egyik legkülönlegesebb emberi képességünk. Néhány fekete jelből képesek vagyunk hangokat, szavakat, történeteket, érzéseket, egész világokat létrehozni a fejünkben. Ma, vagyis szeptember 8-a a Nemzetközi Írástudás Napja, amelyet az UNESCO 1966-ban hirdetett meg. Ezen a napon emlékeznek világszerte arra, hogy írni és olvasni tudni nem magától értetődő kiváltság, hanem alapvető emberi jog, és mégis 2024-ben világszerte még mindig legalább 739 millió fiatal és felnőtt nem rendelkezett az alapvető írástudáshoz szükséges készségekkel. Ha néhány évtizedet visszamegyünk az időben, az olvasás természetes helye egy könyv volt. Leültünk, kinyitottuk és oldalról oldalra haladtunk.
6: Azon az emlékezetes estén a tél úgy ütött rajta New York városán, akár egy éhes vadmacska. A hőmérséklet a mélységekbe zuhant. A járókelők sáraiba burkoloztak, vagy kabát gallérjük mögé rejtették arcukat, úgy siettek hazafelé, miközben a fejük felett gomolygó, sűrű felhők piszkos fehér hópályák záporát szórták rájuk, beszennyezett port cukorként fedve be mindent. Márton Szirmai Zsófia.
2: Hányadikos vagy?
6: 8-as.
2: Most miből olvastál?
6: Mentsük meg Júliát, Susan Sáforztól.
2: Ez milyen típusú könyv?
6: Vörös pöttyös könyv, fantasy.
2: Szereted azt a fajta irodalmat?
6: Igen.
2: Ezen kívül mit olvasol még?
6: Szoktam ilyen régi könyveket, Shakespeare, vagy Emily Bronte, Twilight könyv, vámpírnaplós könyvek, véres történeteket is szoktam, azokat is, de ilyen szerelmes történeteket is szeretek olvasgatni.
5: Egy könyves polcról azt is meg lehetett mondani, ki mit olvas, milyen történetek érdeklik, milyen ember szeretne lenni. Aztán megjelent a számítógép, az internet, az okostelefon, a közösségi média, és ma már egyetlen készüléken több szöveget hordozhatunk magunkkal, mint amennyit egy élet alatt el tudnánk olvasni. Ma olvasunk hírt a buszmegállóban, üzenetet a telefonon, kommentet egy videó alatt, receptet főzés közben, használati utasítást, e-mailt, könyvet, képregényt és hosszú riportokat is. A különbség talán az, hogy régen az olvasásnak gyakrabban volt egy kijelölt ideje és helye. Ma pedig az olvasás szinte állandóan velünk van. Ma már nem az információ hiánya a probléma, hanem annak elképesztő bősége, és az olvasás lényege nem a papír, hanem az, hogy a betűkből gondolat legyen. És ha ez sikerül, akkor teljesen mindegy, hogy a történet egy régi könyvlapjairól, egy telefon kijelzőjéről, vagy egy másik ember hangján érkezik hozzánk. A lényeg, hogy megértsük és élvezzük, mert az olvasás tulajdonképpen egy kapcsolat emberek között.
0: Stúdióban vendégünk Tóth Máté könyvtártudományi kutató, a Szentendrei Hanvas Béla Pest megyei könyvtár igazgatója, Pécsi Tudományegyetem docense. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mi ma az olvasás szerepe? Mennyiben változott ez meg, hiszen mindenkinek a kezében, vagy majdnem mindenkinek a kezében ott van egy eszköz, amiről tud olvasni dolgokat, és lehet, hogy azt mondja nap végére, hogy olvastam én már ma már eleget. Jó a kérdés, mi az olvasás, és mennyit változott. Egyik oldalról az olvasás az semmit nem változott, hiszen ugyanúgy betűket olvasunk, össze betűkből próbálunk egy értelmet kinyerni a jelek ismeretében. Másik oldalról pedig nagyon sokat változott, ugye, és azt mondta ön, hogy a kezünkben van egy eszköz, gondolom, hogy a mobiltelefonra gondolt, vagy a laptopra gondolt, vagy nagyon sokféle eszköz van, amiről mostanában tudunk olvasni, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek az eszközök, azok viszont nagyon jelentős mértékben befolyásolták az olvasásnak a mikéntjét és az olvasáshoz való hozzáállásunkat.
8: Érdekes egyébként, alváskutatók azt mondják, ha esti olvasásra kerül a sor, akkor az ne telefon és ne tablet legyen. Még akkor sem, ha könyvet olvasunk, mert a kékfény az ébren tart. Tehát vegyünk klasszikusan könyvet a kezünkbe. A fiatalok nem olvasnak, vagy más jellegű az ő olvasásuk már?
0: Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat olvasnak a fiatalok, legalábbis ugye a saját tapasztalatom az, hogy a fiatalok azok nagyon sokat olvasnak. Az, hogy annak idején, amikor ez az olvasás világnapja megszületett, az 1960-as években, akkor született meg a Marshall McLuhannek a Gutenberg Galaxis című könyve, és akkor ő leírta ezt, hogy miben változott meg az írásbeliséggel az embereknek egyáltalán a kultúrához való viszonya, az írásbeliség mennyire központi szerepet vállalt a kultúrában, és utána akkor a 60-as években a rádió és a televíziónak a térnyerése miatt aggódott úgymond Marshall McLuhan, illetve nem aggódott, hanem leírt egy olyan jelenséget, amikor talán egy picit visszaszorulóba került az olvasás. Én úgy látom, hogy manapság a mostani fiataloknál az olvasás az nem a rádió és a televízió miatt mondjuk, hogy visszaszorulóban van, hanem inkább valóban ezek miatt, a kütyük miatt, vagy az internetezés miatt. Viszont az valóban nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokat olvasnak a gyerekek, SMS-t olvasnak, Facebook posztot olvasnak, nagyon sokat írnak, fórumokat olvasnak, nagyon közölnek magukról nagyon sok dolgot, tehát talán lehet azt is mondani, hogy ez a írásbeliségnek egy ilyen újjászületését is jelentette az internetnek a világa. Viszont az a változás, amire utalt, az szerintem sokkal inkább tetten érhető abban, hogy az olvasásnak ez a lassúsága az olyan kiveszőben lenne. Igen. A fiatalok esetében. Az egyetemen beszélgettünk múltkor hallgatókkal, nyilván ez nem egy reprezentatív felmérés, de azt mondta nekem egy kedves hallgatóm, aki egyébként rengeteget olvas, folyamatosan könyv van a kezébe, hogy ő folyamatosan olvas, de ezeket a lassú történelmek, régi, klasszikus regényeket ő már nem bírja elolvasni, tehát ő inkább erre a gyorsaságra vágyik. És ebből én arra következtettem, hogy lehet, hogy ez a mindenféle kütyükön való gyors információszerzés, ez az olvasás is olyan értelemben megváltoztatta, hogy sokkal pörgősebb, gyorsabb történetekre vágynak a fiatalok, és lehet, hogy mondjuk egy ilyen Victor Hugo párizsi Notre-Dame-ját, amit mi annak idején még sok évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt, még hát örömmel vettünk a kezünkbe, még ilyen 10-20 éves korunkba, ezzel most már nagyon nehéz őket.
8: Pedig az egy rendkívül gyors cselekményű könyv, mondjuk egy Csehov Cseresznyés kerthez képest, amit Budapestre utazva a buszon olvastam, és mikor le kellett volna szállni, én azt mondtam, hogy élni nem akarok, tehát nem, hogy leszállni a buszról. Tehát nagyon átalakult, az biztos, hogy milyen történeteket szeretnénk és akarunk befogadni. És az emberek legtöbbször, én is azt mondom, hogy egyszerűen nincs időm, mert az, hogyha egy tartalmas könyvet szeretnék, és tudok is példát mondani, a Harari Homo Sapiens könyvébe kezdtem bele, de az, hogy két oldalanként belealszom, mert annyira fáradt vagyok este, és előről kell kezdenem, mert az tényleg annyira tartalmas könyv, az valahogy nagyon nehéz a végére jutni így. Adjon tanácsot, hogy hogyan olvassunk. Különítsünk el erre egy időt?
0: Hát ugye nehéz tanácsot adni, valóban nem csak a technikai környezet változott meg, hanem az életvitelünk is megváltozott, és hát az, hogy az ember mennyire szán ezekre a dolgokra időt, az teljesen személyfüggő, vagy mennyire tud erre időt szánni. Az, amire az elején utalt, hogy
7: hogy azt javasolják alvás szakértők, hogy ne nézzünk ilyen telefont. Szerintem ez egy nagyon jó technika, hogyha valaki szeretne kicsit többet olvasni, vagy tudatosan arra szeretné magát szorítani, hogy ő inkább olvasson, és ne ezekkel a kütyükkel fárassza ki az idegrendszerét így a nap végén. Szerintem a lefekvés előtti időszak az egy teljesen jó, ilyen békés időszak. Nagyon érdekes az, hogy nagyon sokan mondják, hogy nincs idejük olvasni, ugyanakkor az olvasás kutatásban a rendszeres olvasónak azt tekintjük, aki havonta egy könyvet elolvas. Most havonta egy könyvet elolvasni, az annyira nem sok. Tehát ez az 5-10 oldal naponta, hogyha valaki ezen átverekszi magát, ami nagyjából egy 10-15 percet vesz igénybe, akkor már ő rendszeres olvasónak tekinthető. Szerintem ezt a 10-15 percet mindenkinek érdemes megtalálni az életében.
8: Mennyire vannak ma kifejezetten olyan könyvek, amelyek a fiatalokat olyan értelemben célozzák, hogy cselekmény szempontjából gyorsak, első két oldalon már történik valami, ami sajnos a mai világunkat jellemzi. Hallottuk itt a bejátszóban, hogy a vámpíros és Twilight könyvek, valami ilyesmit említett a hölgy, de hát a komolyabb művek mellett.
7: Szerintem nagyon sok ilyen van, tehát az irodalomnak, az ifjúsági irodalomnak a gazdagsága az mindenképpen segítség abban, hogy valaki olvasóvá váljon. Szerintem nem szerencsés, hogyha valaki azt mondja, hogy kevesebbet olvasok, de úgy gondolom, hogy szeretnék többet olvasni, akkor egyszerűbb, könnyebb irodalommal érdemes szerintem kezdeni. És hát azt kell, hogy mondjam, mondjuk az olvasás kutatásoknak a top listáján, hogy mi az, amit legjobban szeretnek az emberek, egyértelműen a könnyű irodalom áll, ami ugye lehet, hogy szerényebb irodalmi értékkel bír, ugyanakkor meg azt a történetbe való belefeledkezést, azt a lassúságot, azokat a boldog perceket, amiket mi az olvasásnak köszönhetünk, azokat ezek igenis meg tudják adni szerintem ezek a könnyebb irodalmak. Hát, hogy egy konkrét szerzőt mondjak, nem azért, hogy ajánlom, de ez az olvasás kutatásokban ez egyértelműen a top szerző Daniel Steele volt. Mm-hmm. Tehát azt mondjuk, hogy aki nagyon sokat olvas, az általában azért könnyebb irodalmakat szokott olvasni, és én meggyőződésem, hogy ha valaki olvas, akár Daniel Steele-t olvas, könnyebb dolgokat olvas, az talán jobb, mint hogyha a telefonját pörgetné, és vagy YouTube-ot nézne, vagy bármilyen ilyen elektronikus tartalmakat fogyasztana.
8: Mi a véleménye a kötelező olvasmányokról? Gondolok itt arra, hogy a kötelező szó már nem annyira jó jelző, és talán másodikos koromban volt a Koppányi Agatestamentuma, mint kötelező olvasmány, hát a címet sem érti egy másodikos gyerek. Tehát ha a Gyűrűk urát kellett volna, több mint 1000 oldal a három kötet, de lehet, hogy szívesebben lapozgattam volna olyan koromban.
7: A kötelező olvasmányok az egy visszatérő téma itt a könyvtárosok, pedagógusok, irodalomtanárok körében, és én magam is úgy látom, hogy érdemes lenne frissíteni. Amikor az 1960-as években elkezdődött ilyen nagy mintás olvasás kutatás Magyarországon, akkor nagyon sokáig a klasszikusok vezettek. Tehát aki most Daniel Steele, az 1960-as években az Jókai Mór volt, és ugye ezek az idők már elmúltak. Talán ettől a gyorsaság iránti vágyból, amit az emberek keresnek a könyvekben is, hogy gyorsabban történjenek az események. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeken nagyon nehéz megfogni ezekkel a klasszikusokkal, és nagyon nehéz az, hogy ők ebben megtalálják azt az élményt, amit tőlük olvasóvá válnak. Az utolsó ilyen könyv a elmúlt évtizedekben, ami talán egy teljes generációt meg tudott fogni, és egy olyan könyv volt, amiről beszéltek is akár az iskolás gyerekek, ez a Harry Potter sorozat volt, és szerintem érdemes azért ezeket figyelembe venni, hogy mi az, amit a gyerekek ténylegesen olvasnak, és a kötelező olvasmányoknak jó kérdés, hogy mi a célja. Tehát az a célja, hogy megismerje az irodalmat, az irodalomtörténeti korszakokat, vagy az, hogy elkötelezzük a gyerekeket az olvasás iránt, és hogy ők egy olyan élményt kapjanak, amitől egész életükben olvasók maradnak.
8: Mekkora konkurencia konkurenciát jelentenek a könyveknek, mondjuk a letölthető, vagy akár kalóz kiadványok?
7: Erre én nem tudok adatokat mondani. Azt tudom, hogy a Magyarországon az elektronikus könyvkiadás az egy messze nincsen olyan szinten, mint mondjuk az angol száz országokban, és ennek nagyon vagy akár a német nyelvterületen, ennek pedig az oka a nyelvterületnek a kicsinysége. Tehát az, hogy Magyarországon ez a 10 milliós piac, vagy 15 milliós piac, tehát ki hogy számolja, abból az talán nem engedi meg azt, hogy ilyen mértékben adjanak ki elektronikus kiadványokat, mint az angol száz vagy a német piacon, és innentől ennek a kalózkodásnak sincsen akkora tere.
8: Világos. És vannak, akik szeretnének, de nem tudnak olvasni, legalábbis nem úgy, mint ahogy mi. Bár a vakok számára létezik a Braille írás, az irodalom nagy része így nem elérhető. Nekik akart segíteni Bodor Tibor színművész, aki elkezdett könyveket felolvasni, és példáját sokan viszik ma már tovább, köztük unokája is. Herceg Tibor beszélgetett Puskás Kata Szidóniával, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnökével.
5: Ma az olvasás világnapján általában ugye arról beszélünk, hogy milyen fontos könyvet olvasni. De a hangos könyv, amit a vakok hallgatnak az olvasás helyett, bár nem tudom, hogy ilyenkor az olvasás szó használható-e, meg tudja adni ugyanazt az érzést, mint amikor valaki szó szerint olvassa a könyvet?
9: Mindig öröm a könyvekről beszélni egyébként, mert azt gondolom, hogy az olvasásnak a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, és azt gondolom, hogy nem csak a látássérültek hallgatnak hangos könyvet, hanem ez egyre jobban elterjed egyébként, és én bízom benne, hogy azok, akiknek kevesebb ideje jut az olvasásra, a látók közül is egyre többen hallgatnak hangos könyvet, de a látássérültek számára egészen biztos, hogy ez egy fantasztikus módja annak, hogy ugyanúgy hozzáférhessenek az irodalom gyöngyszemeihez, mint bárki más.
5: Milyen a jó hangos könyv?
9: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye mi, amikor mindig keresünk ugye önkénteseket, akik felolvasnak velünk. Mi alapvetően olyan önkéntesekkel dolgozunk, akik laikusok, és szívből és szeretetből végzik ezt a tevékenységet. A jó hangos könyv, mindig elmondjuk az új felolvasóknak, hogy ez nem egy rádiójáték, nem szabad túl színészkedni. Nagyon fontos, hogy inkább egy narrációhoz hasonló, de ugyanakkor ott is meg kell találni azt az arányt, hogy ne legyen túl monoton a felolvasás, tehát hogy szépen hangsúlyozzunk, szépen beszéljünk, érthetően, megfelelő tempóban, se túl lassan, se túl gyorsan, és nagyon érdekes élményben volt részem, nem olyan régen mentem egy látássérült masszörhöz, aki mondta nekem, hogy hát Puskás Kata Szidónia név, ez elég ritkának tűnik, van egy ilyen nevű felolvasó is, mondta neki, hogy én vagyok az. És nem ismerte meg a hangomat az élő beszédben, pedig sok könyvet hallgatta meg a hangomon, ami azért sok órányi hanganyag, és ennyire más, amikor felolvasunk, és más, amikor beszélünk.
5: Ha már szóba kerültek az önkéntesek, folyamatos a felvétel?
9: Teljesen nyitottak vagyunk, mindig keressük az újabb és újabb önkénteseket. Rendszeresen egyébként pont most augusztus végén volt önkéntes találkozunk, sokszor találkozunk személyesen is, és hát nagyon büszke vagyok arra, hogy nem egy és nem két önkéntesünk van, aki már több száz könyvet és több száz órát olvasott fel, sőt, ha jól tudom, van, aki már közelít az 1000 órához, és ezekre nagyon büszkék vagyunk, mert azért az, hogy mi 7-8 ezer hangos könyvet készítettünk el az elmúlt 7 évben, ez óriási ajándék a látássérültek számára. Manapság már, ha kijön egy kortárs irodalmi könyv, vagy megjelenik egy új könyv, akkor van, hogy heteken belül bekerül a hangos könyvtárba is, és ez nagyon jó, hogy ezt az egyenlő hozzáférést tényleg biztosítani tudjuk számukra, és egyre növekszik a látássérült hallgatók száma is, és én bízom benne, hogy mi látók is egyre inkább visszatérünk az olvasáshoz, mert azt gondolom, és ezt az olvasás világnapja kapcsán szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy rengeteg olyan készség van, amit egyszerűen az olvasás által tudunk fejleszteni. Ezek nagyon-nagyon fontos értékek.
8: A hangos könyvek világa, ahova elindulunk most, Tóth Mátéval, könyvtártudományi kutatóval, a Szentendrei Hanvas Béla Pest megyei könyvtár igazgatója, Pécsi Tudományegyetem docensével. Na, mennyire vették át a szerepet? Át tudták venni egyébként a könyvektől a hangos könyvek?
7: A hangos könyvek, én úgy gondolom, hogy az továbbra is egy réteget szólít meg. Ugye nagyon sokszor asszociálunk arra, ami a bejátszásban is szerepelt, hogy akinek ilyen nehézségei vannak, siketek, nagyot hallók, vagyis pontosabban vakok és gyengénlátók, bocsánat, vakok és gyengénlátóknak a könyvvel való ellátását. Ugyanakkor szerintem nagyon sokan hallgatnak hangos könyveket autóban. Pont azok, amikről a beszélgetésnek az elején beszéltünk, hogy az embereknek nincsen idejük. Ugyanakkor, amikor az ember autóba ül, állandóan rohan valahova, akkor lehet, hogy pont ezt a lassúságot lehet megélni azzal, hogy valaki egy hangos könyvet bekapcsol, és egy hangos könyvet hallgat végig. Nekem rengeteg óriási élményem van, ilyen hangos könyv élményem, Kulka János felolvasásában, a Halál Velencében. Úgy nyilván olvastam a Halál Velencében, de amikor ez Kulka János olvasta fel, az egy teljesen más történet. Vagy Mácsai Pálnak az Azt meséld el, Pista, az egy annyira fantasztikus olvasmányélmény, hogy én, aki eddig nem próbálta a hangos könyveket, az mindenképpen ajánlom neki, hogy olvasson ilyen formában is. Én nem gondolom, hogy ez egyébként az olvasásnak pontosan megfelelő lenne. Az olvasáshoz hozzátartozik az, hogy én vissza tudok lapozni, az, hogy én meg tudok keresni egy-egy szövegrészt, egy más a tempója az olvasásnak. A hangos könyvben úgymond ki vagyunk szolgáltatva a színésznek, hogy ott ő milyen tempóban és hogyan olvassa fel ezeket a műveket, viszont pont az a színészi teljesítmény, amit ő hozzáad, az egészen izgalmasabbá, egészen mássá és jobbá teszi ezeket a szövegeket.
8: Azt vettem észre, bocsánat, magamon is, hogy az olvasásnak lett egy olyan funkciója, hogy az információt keresem a szövegben. Azonnal tudni akarom, hogy mi történik, azonnal azt akarom látni, hogy haladjon a cselekmény. Ez néhány esetben kifejezetten jó, főleg ha a diákokra gondolunk, mondjuk egy tananyag esetében, és rövid távú memória használatról van szó, akkor nagyon jó. Mit gondol ön erről? Ez a képesség, ezt kell fejleszteni, vagy maradjon azon a szinten, ahol van, és tartsuk meg a lassú olvasást, vagy hangos könyv hallgatást mindemellett?
7: A könyvtároknak a szerepéről, amikor beszélgetünk, akkor nagyon sokszor előkerül ez a kérdés, hogy a könyvtáraknak milyen szerepe van abban, hogy a gyerekeket ebben az információkereső készségben segíteni. Nyilván az elektronikus szövegeknek van egy olyan óriási előnye, hogy abban nagyon gyorsan oda lehet ugrani egy szöveghez, tehát egy Ctrl F felén megkeresem azt a kis szövegrészt, ahova oda szeretnék ugrani. Nem kell az egész szöveget befogadnom. Úgy gondolom, hogy ettől maga a tudás is egy picit töredékessé válik. Tehát amikor azokra a kis egyes információ morzsákra keresgélek rá, akkor nem biztos, hogy az egész kép összeáll, nem biztos, hogy egy olyan tudás fog az én fejemben összeállni, mint hogyha a teljes könyvet elolvasnám. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a világunk az erről szól. Tehát ez a világ, hogy nagyon gyorsan kell információt kerestünk, és néha pont erre a kis apró tudás morzsára van szükségünk, vagy adatra van szükségünk, és nem arra a komplex képre, amit az egész könyv mondjuk tudna nekünk adni, vagy egy komplexebb tartalom.
8: Mit gondol, hogy a szülők mit tehetnek, hogyha azt szeretnék, hogy a gyermekük többet olvasson?
7: A szülőknek a szerepét, és ezt, hogyha hallgatják szülők ezt a műsort, akkor nagyon kérem, hogy véssék a szívükbe, hogy olvassanak a gyerekeknek. Ez a legfontosabb, hogy azok a gyerekek, akik még nem tudnak olvasni, nekik üljenek oda az ágyuk mellé, és esténként legyen egy kis mesefelolvasás, legyen egy olyan közös együtt töltött időszak, ami a könyvről szól, az olvasásról szól, egy meséről szól. Ilyenkor ez ugyanolyan fontos olyan szempontból, hogy az ember vagy egy gyermek a szöveggel találkozik, és nagyobb eséllyel válik majd olvasóvá, és ugyanúgy van jelentősége a szülő-gyerek viszonylatban is. Tehát azok a pillanatok, azok az együtt töltött percek, azok majd nagyon sokat fognak érni a későbbiekben, és egy nagyon szoros kapcsolatot lehet kialakítani, akár az olvasás apropóján, egy történet apropóján lehet a történetekről beszélgetni, és úgy gondolom, hogy ez a legjobb út ahhoz, hogy a gyerek olvasóvá váljon.
8: 0639666 az SMS számunk. Én nem csak kocsiban, monoton munka, leginkább házi munka közben hallgatok hangos könyvet. Egy újabb tipp. Nagyon szépen köszönjük. Milyen jövőt és szerepet jósol az olvasásnak, mondjuk, és a könyvtáraknak az elkövetkező 10-20 évben?
7: Hát ez egy újabb beszélgetés témája is lehetne akár.
8: Jó, hogy a legvégén dobom meg.
7: De én úgy gondolom, hogy az olvasásnak a szerepe az egyre fontosabbá válik, tehát az írásbeli kultúrának a szerepe az egyre fontosabbá válik. Az egy jó kérdés, hogy ebben a könyveknek mennyi és milyen szerep jut. Úgy gondolom, hogy azok a folyamatok, amik most elindultak, ez a gyors információszerzés, a lassúság, nak a nehézsége, hogy nehezen tudunk visszalassulni egy-egy szöveghez. Ez szerintem továbbra is meg fognak maradni, viszont szerintem én az könyveknek is, könyvtáraknak is, én összességében egy fényes jövőt jósolok.
8: Úgy legyen. Nagyon szépen köszönjük Tóth Máténak, könyvtártudományi kutatónak, a Szentendrei Hanvas Béla Pest megyei könyvtár igazgatójának és a Pécsi Tudományegyetem docensének, hogy vendégünk volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
7: Én is köszönöm, hogy itt lettem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
2: Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
1: A vasad rendben van?
3: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Balogh Tamás vagyok. Amiről hallhatnak 11 óra után műsorunkban, az elmúlt héten foglalkoztunk a kémény ellenőrzéssel, mellyel kapcsolatban rengeteg hallgatói kérdés és észrevétel érkezett, ezért hamarosan az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője érkezik a stúdióba, hogy alaposan körbejárjuk a témát.
2: Pontosan 11 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Az átlag alatt teljesítenek a magyar diákok egy nemzetközi felmérés szerint. Túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Elindul a Szent István vidék fejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. Az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. Üdvözölte a Mi Hazánk a kormány Szent István vidék fejlesztési programját, de kevesli a falvaknak szánt támogatást. Dúró Dóra, a párt képviselője szerint az államadósság növekedéséhez képest kevés pénz jut a településeknek. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője bírálta, hogy a kormány éppen azon a napon hirdeti meg a Szent István nevét viselő programot, amikor megszünteti a vármegye és a főispán elnevezést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a program bejelentése nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás. A cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. A magyar adatokon belül a legkiválóbban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légi csapásoknak. Az éjszakai rakéta és dróntámadásokban lakóházak, infrastrukturális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben 2 ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadiüzemeket, valamint szállítási és logisztikai központokat támadtak. Szélső jobboldali támadásoktól tart a Németországban élő törökök közössége az Alternatíva Németországnak párt 100 anhalti választási győzelme után. A szervezet ezért azt kéri a német kormánytól, hogy ezt a tartományt ne jelöljék ki kötelező tartózkodási helyként menekültek számára. A bevándorlás ellenes radikális jobboldali AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg a vasárnapi választáson. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk, pontosabban akkor krónikával jelentkeznek munkatársaim.
3: Műsorajánló.
4: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 00:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Balog Tamás. Az elmúlt héten egy rövid telefoninterjúban hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a közelgő fűtési szezon előtt érdemes átnézetni a kéményeket, kazánokat. Erre több kérdés és észrevétel is érkezett a hallgatóktól, ezért most alaposabban körbejárjuk a témát. Kobolák Attila összeállítása következik.
3: Milyen módon fűti fel otthonát?
5: Egy darab cserépkályhával többnyire. Nem túl nagy alapterületet fűtünk, kb. 45 négyzetmétert, és néha rá segítünk egy másik kályhával, de szintén fával.
3: Könnyen karban tudja ezeket tartani, vagy szakembert hív?
5: Könnyen, azt kell mondani, hogy a szakember is elcsodálkozik, tehát hogyha az ember például egy cserépkályhát szakszerűen használ, tehát száraz fával megfelelő módon fűt, akkor csak egy ilyen rátekintő karbantartás is szinte, tehát a kéményseprés elég, meg esetleg 4-5 évente bele kell nézni a kályhába. A trükk az, hogy tudni kell, hogy mire építették a kályhát, mire való, tehát mennyi fűtőanyaggal és mennyi ideig adja a meleget, tehát hogy ezeket be kell tartani. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen egyszerű dolog, hogy rádobom a fát, és akkor majd az magától ott elég, amikor akar, de valójában ennek is megvan a használati útmutatója, és az ember azt érti, akkor takarékos módon és nagyon tisztán tud fűteni.
3: Kéményseprőket gyakran hív, megvan elégedve a munkájukkal?
5: Tavaly én sepertem, de valójában mentekig kellene hívni a kéményseprőt. Hát amikor jöttek meg, voltam elégedve. Egyrészt van egy felelőssége is a kéményseprőnek, tehát nyilván ő neki fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy kémény mire alkalmas, mire nem, vagy mire válik alkalmatlanná, vagy milyen karbantartást, felújítást kell elvégezni rajta, úgyhogy én eddig elégedett voltam.
3: Milyen fűtésrendszert használ otthonában?
6: Alapvetően kettőt használok. Van egy földgázos fűtésem, és van egy fa alapú, biomassa alapú fűtési rendszer, tehát egy kombinált rendszerünk van otthon. A fa alapút akkor hoztuk be, hát már szerintem jó 15 éve. Alapvetően nem az volt a szándékunk, hogy a fűtést váltsuk ki, hanem a családunkban van két lisztérzékeny gyerek, akiknek ebben a fa tüzelésű kemencében kenyeret sütöttünk. Még sokkal jobb lett a kenyér. A meglepő eredmény az lett, hogy egyharmaddal csökkent a gázfelhasználásunk. Akkor azt mondtuk, hogy hát akkor ezek szerint ez egy jó beruházás volt. Aztán ugye a fának az ára elkezdett fölkúszni. Jelen pillanatban egyébként a biomassa alapú, tehát a fa tüzelést azt tulajdonképpen nullára szorítottuk, de itt sem ment fel a gázfogyasztás, meg közben csináltunk egy szigetelést.
3: Annak ellenére, hogy nem használják a sparhátát, hanem más módon fűtenek, mind a kettőt ellenőriztetik rendszeresen?
6: Természetesen, persze. Az igazság, hogy megtanultuk a leckét, a gázkazánunk az tönkrement egyszer, és akkor kihívtuk a szerelőt, és ő mondta, hogy hát azért ezeket rendszeresen kellene ellenőriztetni, úgyhogy gyakorlatilag évente ellenőriztetjük a gázkazánt, mert azt mondják a szakértők, hogy ezzel a hatékonyságot tudjuk növelni. Igyekszünk mindig tisztán tartani, egyrészt a tűzteret, másrészt a szűrő területet, illetve nyilván a kéményt is megnézzük.
3: Lehűlés esetén hogyan melegíti fel otthonát?
7: Elég kicsi lakásban lakom. Ez egy 30 négyzetméteres lakás, ami egy társasházban található. Központi radiátorok melegvízzel történik a fűtése, egy központi kazán, ami távhővel működik, tehát szerencsére tudom a lakáson belül szabályozni azt, hogy milyen legyen a hőmérséklet.
3: Akkor önnek nem is kell foglalkoznia a karbantartással, ezt a közös képviselői intézi. Nem?
7: Közös képviselő intézi a kémények állapotát, kazánt, a lakáshoz tartozó gépészetnek az állapotát is vizsgálják, nyomon követik, nekem ezzel szerencsére nincs sok gondom.
1: Stúdióban vendégünk Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelem Főigazgatóság szóvivője. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Induljunk az alapoktól, hogy mi a szerepe a kémény ellenőrzésnek. Gondolhatja a tulajdonos, hogy... hát ez az enyém, az én tulajdonom, ez a kémény. Miért akarja más bárki ellenőrizni ezt?
8: Mert ő ért hozzá. Mert mi nem értünk a kémény ellenőrzéshez, és akkor biztonságos az otthonunk, hogyha a kéményünk jól működik, akkor hajthatjuk biztonságban álomra a fejünket, és tudhatjuk önmagunkat, szeretteinket, házi kedvencünket biztonságban, hogyha az a kémény jól funkcionál. Nagyon sokan úgy állnak hozzá a kéményseprőhöz, hogy hát majd, ha az első őszi befűtés ideje eljön, akkor gondolnak a kéményseprésre. Hát téli kabátot sem az első téli hidegeknél érdemes venni, hanem mondjuk tavasszal, amikor sokkal olcsóbb. Ugyanígy van ez a kéményseprésnél is, hogyha valaki igazán előrelátó, akkor az figyelte a korábbi nyilatkozatainkat és tanácsainkat a témakörben, és már fűtési szezont követően élt az ingyenes kémény ellenőrzés lehetőségével. Magyarországon magánszemélyeknek a kéményseprés az változatlanul ingyenes. Itt van egy pici kis nehézség, hogy van, ahova kimegy automatikusan a kéményseprő, van, ahova pedig hívni kell. Például a legegyszerűbb helyzetben a társasházakban élők vannak. Társasházakba automatikusan érkezik a kéményseprő, nem kell külön hívni, egyetlen feladatunk van otthon tartózkodni, amikor jön a kéményseprő, beengedni, hogy el tudja végezni az ellenőrzési munkáját. Hogyha a társasházi lakásba be van jegyezve egy gazdálkodó szervezet, hozzá ugyanúgy automatikusan érkezni fog a katasztrófavédelem kéményseprője, viszont neki a munkát már ki kell fizetnie. Gyűjtőkémény esetén a munka ráeső részét, például, hogyha egy 10 lakásos társasházról beszélünk, ahol a társasház egyik lakásába egy BT, KFT egyéni vállalkozó van bejegyezve, akkor ott az ellenőrzési munka díjának 1/10-ét ki kell fizetnie. Hogyha egyedi kéménye van ennek a lakásnak, ahova be van jegyezve a gazdálkodó szervezet, akkor a egyedi kéménynek, az ellenőrzésének a díját ki kell fizetnie. Családi házaknál már picit más a helyzet.
9: Kik végezhetik el az ellenőrzést?
8: Kéményseprők, csak profi kéményseprők, tehát én szeretnék mindenkit óva inteni attól, hogy az otthona kéményének az ellenőrzését maga végezze el, sőt, már magát a kivitelezést is szakemberrel bízzuk. Nagyon sokan megnézik, a hirdetést látnak egy boltban, egy barkácsáruházban, egy leárazott lemezkandallót, megveszik, majd hazaviszik és rácsatlakoztatják a kéményre. De lehet, hogy az nem kompatibilis. Lehet, hogy az egyik oldalon spóroltunk azzal, hogy egy leárazott fűtőeszközt vettünk, csak a kéményünk teljesen alkalmatlan arra, hogy ezt rá tudjuk kötni. Éppen ezért, hogyha a fűtési módon változtatni tervezünk, vagy egy új fűtőeszközt csatlakoztatunk a kéményre, a kéményt felújítjuk, akkor fontos, hogy mindenképpen kötelező kéményseprőt hívnunk a helyszínre, aki egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani erről. Ez a munka, ez fizetős magánszemélyeknek is, hiszen ez nem a szokásos ingyenes kémény ellenőrzés, hanem ezen azon már túlmutató munka. Kérek mindenkit, hogy ezt senki nem ulassza el, mert az életünk múlhat rajta. Az égéstermék visszaáramlik, szénmonoxid mérgezés lehet belőle, túlhevül a kémény és annak a környezete, emiatt lakástűz, kéménytűz lehet belőle, tehát hogyha új fűtőeszközt kötünk a kéményre, felújítjuk a kéményt, mindenképpen konzultáljunk kéményseprővel, aki a helyszínen ezt leellenőrzi.
9: Azért is kérdeztem, hogy kik végezhetik el a kémény ellenőrzést, mert mondjuk, ha cégekről van szó, és a székhelyen évente megjelenik 6 különböző kéményseprő vállalat, akkor az annyira nincs rendjén. Márpedig sok esetben ez megtörténik.
8: Igen, családi házaknál nem kötelező a kéményseprés, hogyha magánszemélyek élnek a családi házban. Viszont én úgy szoktam fogalmazni, hogy kötelező jelleggel ajánlott, hiszen az életünk múlhat rajta, ráadásul ingyenes. Tehát semmi más nincsen, semmi más teendője nincsen a családi házokban élőknek, mint időpontot egyeztetni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Még mindig nem késő a nagy őszi hidegek előtt időpontot foglalni az ingyenes kéményseprésre. Ezt meg lehet tenni a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon, az online ügyintézés, utána pedig az időpont foglalás felületen, vagy telefonon a 1818-as központi hívószámon, ahol a telefonos menüben az 1-es, 9-es, majd megint az 1-es nyomógombot kell megnyomni. Más a helyzet, hogyha családi házba be van jegyezve egy gazdálkodó szervezet. PT, KFT, egyéni vállalkozó, bármilyen gazdálkodó szervezet. Nekik már kötelező a kéményseprés. Oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak kimenni, hanem kéményseprő cégtől kell kötelezően megrendelni ezt a fizetős szolgáltatást. Adódik a kérdés, hogy milyen időközönként. A ciklusidő az mindig attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha gázüzemű fűtőeszköz, akkor 2 évente egyszer. Ha szilárd tüzelővel működő fűtőeszköz van a kéményre kötve, akkor évente egyszer kötelező a gazdálkodó szervezetnek kéményseprő céget kihívnia. nagyon oda kell figyelni, mert vannak olyan erőszakos csalók, akik becsöngetnek gazdálkodó szervezetekhez, és azt mondják, hogy A. mi a katasztrófavédelem alvállalkozói vagyunk, tessék minket beengedni, B. hogyha most minket nem enged be, akkor óriási nagy bírságokra lehet számítani. Most viszont, ha ezt a papírt alá tetszik írni, betetszik minket engedni, mi elvégezzük a munkát, és általában többszörös áron végzik ezt el, mint hogyha egyébként mi választanánk meg azt a kéményseprő céget. A gazdálkodó szervezetek, amelyek családi házban vannak bejegyezve, attól a kéményseprő cégtől rendelik meg a kötelező kéményellenőrzést, amelyiktől csak szeretnék. Van ehhez egy mankó a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon. Itt van egy olyan felület, hogy ki az ön kéményseprője. Kiválasztjuk az irányítószámot, kiválasztjuk, hogy családi házról van szó, és hogy vállalkozás van bejegyezve, akkor az oldal automatikusan kidobja, hogy milyen kéményseprő cégek vállalnak itt szolgáltatást. Kiválasztjuk a nekünk legszimpatikusabbat, amely lehet akár a legolcsóbb is.
9: Egy-egy ilyen kémény ellenőrzésnél milyen problémák derülhetnek ki?
8: A leggyakoribb probléma a nyílt égésterű fűtőeszközök esetén a levegő utánpótlásnak a hiánya. Márpedig ez egyenes út a szénmonoxid létrejöttéhez, és a szénmonoxid mérgezés kialakulásához. Tehát ha bárhol nyílt égésterű fűtőeszköz van, akkor azon túl, hogy éltünk a kéményseprés lehetőségével, még egy jó minőségi szénmonoxid érzékelőt is válasszunk mellé, illetve gondoskodjunk a levegő automatikus utánpótlásáról, tehát az emberi kéz érintése nélküli automatikus szellőzés itt a megoldás, nem elég, hogyha az ablakot néha kibe nyitogatom. Másik probléma, amikor rég nem használt kéményeket szeretnének újra beüzemelni. 10 éve nem használták a kéményt, oda beköltözött a rágcsáló, a madár, a vakolat behullott, ezt át kell kéményseprőnek nézni, adott esetben ki kell tisztítani. Tehát azt szoktam mindig mondani, hogy a kéményseprésnél a hangsúly az soha nem az ellenőrzés időpontján van. Nem csak a fűtési szezon kezdetén lehet kéményseprőt hívni, hanem egész évben. Télen, nyáron, ősszel, tavasszal. Nyilván, aki ősszel kap észbe, annak lehet, hogy többet kell várnia a kéményseprőre, mert ilyenkor leterheltebbek a szakemberek. Viszont, hogyha valahol régóta nem használt kéményt szeretnének újra beüzemelni, mindenképpen hívjanak kéményseprőt.
9: Bocsánat, hogyha olyan problémát találnak egy kéményben, hogy az biztonsággal nem üzemeltethető, mi történik?
8: Ilyenkor a kéményseprők megtilthatják a kéménynek a használatát. Nagyon sok kéménytulajdonos azért nem hív kéményseprőt, azért nem él az ingyenes kéményseprés lehetőségével, mert attól tart, hogy a kéményseprő majd föltár mindenféle hibát, hibakódot, és megtiltja a kéménynek a használatát. Nem azért tiltja meg, hogy kibabráljon a kéménytulajdonossal, hanem hogy megmentse az életét. Ha egy kéményseprő megtiltja egy kéménynek a használatát, annak az az oka, hogy az a kémény életveszélyes. Tehát éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, mert az életünket mentheti meg.
9: De ennek kapcsán egyébként milyen együttműködést várnak el a lakás és ház tulajdonosoktól?
8: Mi azt kérjük csak, hogy foglaljanak ingyenesen időpontot, amikor megvan a lebeszélt időpont, tartózkodjanak otthon, engedjék be a kéményseprőt, aki elvégzi a munkát. Ha a kéményseprő föltár egy hibát, akkor meg fog határozni egy időintervallumot, hogy azt a hibát, azt mennyi időn belül kell orvosolni. 1 év, 1/2 év, vagy amit a kéményseprő meghatároz. Ezt azért határozza meg, mert tényleg nagyon komoly problémák, lakástűz, szénmonoxid mérgezés lehet belőle, tényleg az egészségünk bánhatja, és haláleset, tragédia lehet belőle, hogyha nem fogadjuk meg a kéményseprőnek a tanácsát.
9: Az esetek száma egyébként csökken az elmúlt évben, vagy amikor kezdődik a fűtési szezon, akkor a tűzesetek száma az szinte mindig ugyanannyi, és általában jelentős, sajnos szoktunk erről beszélgetni.
8: A kéménytüzeknek a száma az évente olyan 800 és 1000 közé tehető. A szénmonoxid mérgezéseknek a száma, a szénmonoxiddal kapcsolatos tűzoltói riasztásoknak a száma az valamelyes csökkenő tendenciát mutat. Volt, amikor felkúszott 1000 fölé, és most évente ilyen 8-900 esetben hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Nagyon érdekes, hogy nyáron ugyanúgy hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, hatást, hiszen a nagy nyári melegben légdugó alakulhat ki a kéményben. Ilyenkor is fontos, hogy ha a nagy melegben megszólal otthon a szénmonoxid érzékelő, mert meleg vízre nyáron is szükségünk van, otthon lezuhanyzunk vagy elmosogatunk, és a nyílt égésterű vízmelegítő működik, akkor légdugó beszorul a kéménybe, és nem tudja az égés termék maga előtt kilökni ezt a beszorult hideg levegőt. Ilyenkor azonnal kéményseprőt kell hívni, mert a kéményseprő a helyszínen megállapítja, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy le kell kívülről szigetelni azt a kéményt. Lehet, hogy valamilyen húzatfokozó berendezést kell rátenni. Ezek nem olyan nagyon költséges kiadások, és az életüket menthetik meg. Tehát, hogyha bármi probléma van a kéménnyel, bármi átalakítást tervezünk a kémény környékén, vagy a kéményben, akkor forduljunk bizalommal a kéményseprőkhöz, ők a szakemberek, ők ezt tanulták, akkor biztos, hogy megnyugtató módon rendeződik a kéményünknek a helyzete.
9: Ha valaki most hallgatja az adást, és azon gondolkodik, hogy az elmúlt években nála nem volt ellenőrizve a kémény, akkor most még ugye nem késő?
8: Az utolsó órában vagyunk, hogy a nagy roham megérkezzen. Én azt mondom, hogy még mindig nem késő az őszi nagy hidegek előtt most az ingyenes kémény ellenőrzésre időpontot foglalni, de hogyha valaki október közepén, december elején foglal időpontot, oda is ki fognak menni a kéményseprők, csak lehet, hogy egy picurkát neki már várnia kell. Itt a hangsúly az ellenőrzésnek a rendszerességén van, nem a kémény ellenőrzésnek az időpontján. Teljesen mindegy, hogy mikor, csak hívjuk ki a kéményseprőt, hogyha gázzal fűtünk, akkor két évente, hogyha szilárd

0: tiltás ellenére, vagy ott, ahol kötelező a kémény ellenőrzés, például a gazdálkodó szervezetnél, és ez a gazdálkodó szervezet nem gondoskodik a kémény ellenőrzésről, felszólító levelet kap, egyet, kettőt, hármat, és a sokadik felszólító levél ellenére sem gondoskodik a kéménynek az ellenőrzéséről, akkor ebből akár tűzvédelmi bírság is lehet.
1: 0639666 az SMS számunk, ugye Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell keresni, és akkor ingyenesen tudnak nekünk üzenni. Ide érkezett, ha önkormányzati tulajdonú lakásban van bejegyezve a vállalkozás, akkor is fizetni kell?
0: Gazdálkodó szervezeteknek fizetni kell a kéményseprésért, igen.
1: Bátran kérdezzenek, ahogy említettem, 0639666 az SMS számunk, és ugye Viberen is megtalálnak minket. Mit üzen azoknak, akik gondolkodnak, hogy hát most idén már nem, majd tavasszal, mert ahogy itt az adásban is hallottam, akkor nincsen roham, és ráérek majd akkor elvégeztetni.
0: Minél hamarabb időpontot egyeztetünk, annál hamarabb találkozunk kéményseprővel. Kéményseprővel találkozni valóban szerencsét jelent, és... picit a közhiedelem ellentétben nem kell hozzá megfogni a gombunkat, egy a lényeg, hogy az otthonunkban találkozzunk vele, lehetőség szerint munka közben, és akkor biztosan szerencsét fog hozni. Gondoljuk végig, hogy mikor volt nálunk kéményseprő, és milyen fűtőeszköz van a kéményre kötve. Ha gázos, akkor két évente, ha szilárd, akkor évente. Ha valahol silánytüzelővel fűtenek, szeméttel, petpalackkal, gumicsizmával, akkor ott a kémény olyan rossz állapotban lehet, hogy akár két hét alatt egy tökéletes kéményt úgy elkoszolnak, mint hogyha egy teljes fűtési szezont jó minőségi tűzifával végigfűtöttek volna vele. Nyilván ez van ahol szociális kérdés, de arra kérek mindenkit, aki szilárd tüzelővel fűt, hogy lehetőség szerint megfelelő, jó minőségű, száraz tűzifával fűtsön. Találkozni néha a közösségi médiában olyan videókkal, hogy valaki a fahasábot belemártja vízbe, hogy lassabban égjen, és így spóroljon a tűzifával. Persze, csak így az égésnek a hőfoka alacsonyabb, a fűtőértéke kevesebb, több égéstermék keletkezik, több a kéményben a lerakódás. Tönkretesszük vele a fűtőeszközünket, kéményünket. A jó tűzifa az, ami nagyon száraz, és alig van gyakorlatilag égéstermék, amelyet kibocsát.
1: Ha régi kéményünk van, akkor gondolkodjunk egyáltalán abban, hogy egy teljesen új berendezést kötünk rá, vagy érdemesebb beruházni egy modern kialakítású kéménybe, esetleg bélelni a régit?
0: A kéményre van valamilyen fűtőeszköz kötve. A fűtőeszközt is érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni. Ezt már nem a kéményseprő fogja megnézni. Hogyha gázüzemű készülék van, gázszerelő, hogyha kályha, kandalló, akkor kályha építőmester, kandalló építőmester. Lehet, hogy a fugákat ki kell kicsit javítani, mert ott szivárog az égéstermék, ugyanúgy szénmonoxid mérgezés lehet belőle. Nyilván ez a szakember meg fogja mondani, hogy hát itt az idő talán a kéményt is megnézni. Vagy hogy ez a fűtőeszköz ez már teljesen alkalmatlan a fűtésre, ki kell cserélni. Ha a fűtőeszközt cserélünk, akkor kéményseprőt kell hívnunk, hiszen az a kémény az nem lesz engedélyeztetve. Ha engedély nélküli kéményt használunk, nincs hozzá megfelelőségi nyilatkozat, akkor az életünkkel játszunk.
1: Rendszeresen jönnek be ide a stúdióba, ön is ugye többször telefonon is szoktuk keresni, ezen kívül még milyen tájékoztató kampányokat vagy kezdeményezéseket indít a katasztrófavédelem? Így a szemléletváltás érdekében, hiszen mindig elmondjuk azt is, hogy minden évben el kell mondani.
0: Közösségi felületünkön, akár a katasztrófavédelem Facebook profilján, akár Instagram vagy X fiókján ugyanúgy ezeket a kommunikációs fogásokat megtesszük, ahol fölhívjuk az embereknek a figyelmét, hogy bizony-bizony nem érdemes várni a kémény ellenőrzéssel, és a hangsúly a rendszerességen, nem az időponton van, a kéményseprésnek az időpontján, még más esetekből, másnak a hát most csúnyán mondva tragédiából is lehet tanulni, hogy azért égett le a háza, mert a kéménye kigyulladt. Miért gyulladt ki a kéménye? Mert olyan vastag, kátrány koromréteg volt a kémény belső falán, ami egész egyszerűen az egyik befűtésnél fölizzott, kigyulladt az egész kémény, és ez vezetett a tetőszerkezet tüzéhez, majd leégett az egész ház. Apropó, hogyha azt halljuk, hogy robog a kéményünk, amikor majd hideg időben befűtünk, nagyon furcsa hangja van, szikrázik, akkor nehogy vízhez nyúljunk. Aki kéménytüzet vízzel olt, az szintén az életében

0: kéményvel játszik, a kémény föl is robbanhat. Kéménytüzet porral szokás oltani, de a legjobb, hogyha ilyen, ha ilyet tapasztalunk, hívjuk a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon, de még okosabb, hogyha megelőzzük, és nem lesz olyan állapotban a kéményünk, hogy teljesen el van belülről koszolódva, mert a szakember időközönként látta, és a kellett ki is tisztította.
1: Ahogy említettem, SMS számunk 0639666. Kérem, mondják be még egyszer, hogy hol lehet kérni kéményvizsgálatot. Veszti írta ezt nekünk. Köszönjük szépen.
0: Interneten a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu. Itt az ügyintézés, azon belül pedig az időpontfoglalás felületen lehet a családi házban élőknek időpontot, ingyenesen időpontot foglalni a kémény ellenőrzésre. Telefonon pedig 1818, és itt nem kell a hosszú számítógép hangot végighallgatni, hanem a menüben már az 1-es, 9-es és 1-es gomb megnyomásával a kéményseprőipari ügyfélszolgálattal beszélhetünk.
1: Nagyon kevés időnk maradt, de befutott egy fontos SMS. Az üzletembe évente jönnek ellenőrizni, de ha jól értettem, 2 évente kötelező.
0: Így van, tehát ezek az erőszakos csalók, akik megtévesztik a gazdálkodó szervezeteket, akik mondják, hogy na most tessék minket beengedni, mert jöttünk kéményt ellenőrizni, ha gázzal fűtnek ebben az üzletben, akkor 2 évente kell kéményseprőt hívni kötelezően, és a kémény tulajdonos választja ki, hogy mely gazdálkodó szervezet, mely kéményseprő céget bízza meg ezzel a munkával. Ezeket az erőszakos csalókat, akik becsöngetnek, nyugodtan el lehet küldeni.
1: Nagyon szépen köszönjük Mukics Dánielnek, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: És kedves hallgatóink, ez volt a Napközben, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztő Herceg Tibor, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi Napközben adásunkban szó lesz arról, hogy augusztus végén új, szigorúbb és a fogyasztókat jobban védő szabályok léptek életbe a háztartás gépek és elektronikai eszközök javítására vonatkozóan, hogy egyszerűbb és olcsóbbá váljon a hibás készülékek helyreállítása. Most az adásunk után a Vendég a háznál című műsorunk következik. Érdemes lesz tehát továbbra is velünk maradni. Én búcsúzom, további kellemes napot kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Bár megnyitásakor nem volt még benne foltos nyakorján, azaz zsiráf, sem oroszlán, sem tigris, volt viszont sokféle kajdács, vagyis papagáj, rengeteg majom és kenguruk. A családok már akkor is épp olyan szívesen látogatták a pesti állatkertet, mint ma. 160 éves idén a fővárosi állat- és növénykert, amit egész évben izgalmas programokkal ünnepelnek. Ma már évente közel 1 millióan látogatják, ami mutatja, hogy az egyik legnépszerűbb családi programmá vált.
2: Mindjárt érkeznek a résztvevők. Már az egyik legfontosabb szereplőnknek valahol itt kell úszkálnia, ugyanis Noé, a kaliforniai oroszlán, sokáig be is mutatkozott, lesz az egyik főszereplője a programnak, és gondozói trénerei pedig a másik. És itt szoktak fölbukkani, úgyhogy Noé azért kukucskált ide, hogy vajon ők érkeztek el, de csak én, aki majd narrálom az eseményeket. A tréning során csupán természetes mozdulatot fog Noé végezni, de akkor és úgy, ahogy azt majd a gondozó trénerek kérik tőle, és meg is érkezett Luca, illetve Laci, akik a tréninget mindjárt meg is kezdik. De mielőtt elkezdődne a tréning, gyorsan szólok, hogy ott, hogy nagyon közel állnak a korlátokhoz, ott bizony lehet, hogy vizes lesz a csapat, mert majd lesz ugrás és fröcskölés, de ebben a melegben lehet, hogy még jól is esik.
3: Az én Luca vagyok, a fókáknak a gondozója.
4: Hogy derült ki, hogy ön fóka gondozó lesz?
3: Először önkéntesként érkeztem az állatkertbe, és nagyon megtetszettek a fókák.
4: És önkéntesként miért jött ide?
3: Nyilván szeretem az állatokat, és közel is volt az állatkert, úgyhogy nem volt nagyon más gondolatom, mint hogy elkezdjek itt önkénteskedni.
4: Hány évesen volt ez az ötlete?
3: Rögtön érettségi után 18 évesen.
4: És akkor a végén ebből egy munkahely lett?
3: Így van. Aztán gyakornokként, aztán pedig főállásban.
4: És még melyik állatokat vállalta volna el?
3: Nekem nagyon nagy szerelem a tengeri emlős szekció. Itt nyilván ugye csak a fókákkal tudok dolgozni, akik a tengeri emlősökhöz tartoznának, de más állatkertekben dolgoztam már különböző tengeri emlősökkel.
4: És mi vonza bennük?
3: Magától értetődőnek tűnik igazából, tehát kiskorom óta rajongtam nyilván ugye a delfinek, fókák. A családom is nagyon támogatott ebbe, tehát nyilván már gyerekként kaptam a könyveket, videókazettákat arról, hogy a tengerbiológusok hogyan dolgoznak, illetve milyen a tengeri élővilág, úgyhogy ez nyilván elindított valamennyire ebbe az irányba már.
4: És hozták is a szülei ide?
3: Alkalmanként megfordultunk, igen, családi nyaralás, vagy családi kiránduláskor.
4: Honnan jöttek?
3: Vidéken laktam, Pest környékén, de vidéken laktam. Onnan jártunk fel alkalmanként, nagyjából évente egyszer szerintem megfordultunk itt.
4: Hogy veszik rá arra, hogy szaltót ugorjon, tapsoljon, a hátára feküdjön bármi?
3: Pozitív megerősítésen alapuló tréninget tanítjuk őket, és ehhez vannak eszközeink, amiket tudunk használni. Például van egy Target Bot nevű eszközünk. Ez egy rút tulajdonképpen, és a végén van egy piros labda, amire megkérjük, hogy érintse meg az orrával, és ezt meg is teszik készségesen, és például az ugrásokat azt úgy tudjuk megtanítani, hogy először csak a víz felszínén kérjük, hogy érintse meg az orrával, majd a későbbiekben, apró részlépésekben feljebb és feljebb emeljük, egészen addig, ameddig el nem éri az orrával, de például a szaltukra is eképpen tudjuk megtanítani, hogyha ívesen megforgatjuk a botot, akkor ugyanúgy követni fogja ezt a targetot.
4: És miért követ egy ilyen piros pontot? Van ott valami jó illat neki?
3: Általában az új dolgokat az orrukkal szokták megvizsgálni, az orrukkal és a bajszukkal a fókák, így ez egy rendkívül egyszerű dolog, hogy megtanítsuk őket. Ugye, amikor megismerkedik ezzel az eszközzel, akkor utána rögtön bizalommal részesül, és ugye ezzel jelezzük neki, hogy ha jól csinálta, például megérintette a targetbotot, és utána megkapja a jutalmát, és utána teljesen természetessé válik neki, hogy a targetbot az arra való, hogy megérintse az orrával, vagy valamelyik más testrészével, amit kérünk éppen.
4: Kikkel érkezett ma az állatkert?
5: Két unokámmal.
4: Mekkorák ők?
5: Egy 3 éves és egy 7 éves.
4: És mi a tervük, miket fognak megnézni?
5: Hú, hát most éppen lemaradtunk a fóka akcióról, ami miatt nagyon siettünk, de hát a belépésnek a bonyolultsága az bizony késleltetett minket, úgyhogy pont lekéstük, úgyhogy délután 4-re bízunk benne, hogy addig kibírja még a két kicsi, mert ugye ez volt a fő program, hogy a fóka. Addig körülnézünk, nyilván megnézzük a biodomot is, meg az óriás varánuszt is, meg az elefántot is, meg minden érdekességet, amire úgy számítanak a gyerekek. Hát bízunk benne, hogy addig kibírják.
4: Önnek milyen emlékei fűződnek ide az állatkerthez?
5: Hát nyilván én is gyerekkorom óta folyamatosan járok, és hát mindig nagyon kellemes emlékeim vannak, mert hát nagyon szép az állatkert, az összes többi unokám is szereti az állatokat, mindenki szereti az állatokat, úgyhogy csak...
4: Hány unokája van?
5: 6.
4: És a legnagyobb mekkora?
5: 16 éves, úgyhogy őt most nem hoztam.
4: És önt ki hozta el először?
5: Hát én arra nem emlékszem, tehát én 2-3 éves koromban, lehet, hogy a nagybácsi, lehet, hogy a nagymama, de az is lehet, hogy a szüleim, nem tudom.
4: És vannak gyerekkorából emlékek, hogy más volt nagyon?
5: Nem, nincsenek. Tehát nem érzem úgy, hogy gyökeresen más lett volna gyerekkoromban, mint most.
4: Mi a jó ebben ide jönni?
5: Hát, hogy nagyon kellemes hely, tehát itt a kertészetileg is egy nagyon kellemes dolog, és hát nyilván mindenki szereti az állatokat, nagyon jó látni őket, mert hát egyébként nem tehetjük, mert urbanizált környezetünkbe legfeljebb hangyával találkozunk, meg agyon dédelgetett ölebekkel. Bocsánat.
4: Ön melyik állatokhoz szeretett oda menni és nézni őket?
5: Én azt hiszem, hogy mindegyik állat iránt érdeklődéssel vagyok.
4: Téged hogy hívnak?
6: Laci.
4: És hány éves vagy?
6: 7.
4: De sokszor jössz az állatkertbe?
6: Igen.
4: Kikkel szoktál jönni?
6: Mamával, meg a szüleimmel.
4: És a kis húgoddal is?
6: Igen, minden is.
4: És te melyik állatokat szereted nézni?
6: Hát a fókát.
7: Még a teket is szereti.
4: A teknőst is szereti, és téged hogy hívnak?
7: Júli.
4: Júli, és te melyik állatokat szereted?
7: Neked... Ennek jobban a fókának a tekét. Még nem mondtam el a 3 éves.
4: Na, akkor elmondod, hogy hány éves vagy?
7: 3.
4: Hanga Zoltán, a Fővárosi Állatkert sajtószóvivője, 160 éves idén az állatkert, rengeteg család van most itt. Hogyan gondolkodnak a 160 évet, ha egy kicsit áttekintjük, hogy hogyan hozzák közel az állatokat és a növényeket a családhoz? Éppen most itt egy látványetetés mellett állunk.
8: Ezt mi légy ott élményprogram sorozatnak nevezték el, azért, hogy tényleg mindenki ott legyen, mert ugye mindig azok a programok, látnivalók vagy események a legérdekesebbek a látogatók számára, vagy azok az élmények, amikor nem csak egyszerűen ott van az állat a helyén és csinál valamit, hanem valami éppen történik, mondjuk a gondozó eteti, vagy foglalkozik vele, tréningezi. És hát ez hagyományosan, hogy ezt az ember látta-e vagy sem, az szerencse dolga volt. De most, hogy ez ne a véletlenem múljon, hanem ez egy tervezhető dolog legyen, ezért vezettük be ezt a légy ott élményprogram sorozatot, aminek pontosan az a lényege, hogy az egyes helyszíneken meghatározott időpontokban vannak a különböző ilyen izgalmas műveletek, és hát ebből egy egész sorozatot építünk föl, ami ugye reggel 9-kor nyitunk, délelőtt 10-kor van az első ilyen programunk, és onnantól kezdve szinte minden egész és fél órában az állatkert különböző pontjain, hát lehetőleg azért úgy felépítve, hogy ne kelljen ilyen lehetetlen távokat rohangálni, szóval nyilván erre is odafigyelünk, és akkor gyakorlatilag 4-ig, fél 5-ig minden egész és fél órában van az állatkertben, van, hogy egy időpont van több helyen is ilyen programunk, állatbemutatók, látványetetések, állattréningek, és itt is közben az történik, hogy nem csak ezt bemutatjuk, hanem itt a kollégák beszélnek is róla, tehát próbáljuk úgy megszervezni ezeket, és úgy megoldani, és úgy lebonyolítani, hogy az állatgondozóknak a tapasztalatai is külön hozzájáruljanak itt a látogatói élményhez, és ez nagyon jól összehozza a családokat, itt is láthatjuk, hogy mennyi család van, tehát ez egy igazi jó családi program. Mi valójában azt gondoljuk, és szerintünk már kezdettől fogva az 1866-os megnyitás óta így van, hogy az állatkert az egyik legjobb családi program. Az, hogy családostul jönnek ide az emberek, az pedig különösen fontos, mert ma, amikor a társadalom atomizálódásáról beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy egyre kevesebb olyan dolog van, amit a családok közösen csináljanak. Különösen a nagy családokról beszélünk, három generációról együtt, hogy elég kevés dolgot csinálnak már együtt. És az állatkert ez egy olyan jó lehetőség, hogy egyrészt el tudnak jönni együtt, akár három generációk, és ők együtt közös élményként is megtalálják a számításukat. És egy nagyon érdekes dolog, hogy azt tapasztaljuk, és hát a saját személyes tapasztalatunk is ez, hiszen az állatkerti dolgozók közül is sokan családosak. Ha eljövünk az állatkertbe, akkor vannak azok az élmények, amiket ott helyben azon a napon megélünk, és aztán vannak azok az élmények, amelyeket az idősebb, a szülők vagy a nagyszülők a saját gyerekkori vagy korábbi élményeikből felelevenítenek és elmesélnek, és akkor ezek ilyen családi hagyományként élnek tovább. Sőt, olyan családtagokkal megesett dolgok is belekerülhetnek ebbe a történet folyamba, akik már nincsenek is közöttünk. És ha valamelyik állatkert erre képes, akkor a budapesti az az, hiszen mi olyan régóta létezünk, ugye 1866 óta, hogy nagyon sok családnak a több generáción átívelő emlékezetében is ezek az állatkerti élmények tovább élnek. Benne vannak a családi fotóalbumokban, ugye a szülőkről, nagyszülőkről a gyerekkori képek az állatkertbe. Szóval rengeteg ilyen dolog van, és azok az élmények, amiket most megélnek a gyerekek, meg azok a történetek, amiket a szüleik, nagyszüleik az állatkerttel kapcsolatban még elmesélnek, az aztán az ő emlékezetük része lesz, és amikor majd ők lesznek felnőttek és jönnek a gyerekeikkel, akkor majd ezeket ők is el fogják mesélni. Hogy ennél jobb összekötés a generáció között nehezen képzelhető el.
9: Domokos Anna Mária.
4: Hány halat osztott most ki?
9: 4 kilót.
4: És hány pingvinet tesz meg?
9: 30.
4: Megvan, hogy körülbelül hány halat esznek fejenként?
9: Ez nagyon változó, mert így a 0-tól 15-ig változhat, hogyha éppen vedlenek, akkor semmit nem esznek, de vedlés előtt akkor pedig rengeteget.
4: És most hol tartanak?
9: Hát most van, aki éppen vedlik, és van, aki nem.
4: Hozott egy olyan halat, amiben gyógyszer volt, és pontosan felismeri, hogy melyiknek kell adni?
9: Igen, ő kapta a Dorján.
4: Név szerint is ismeri valamennyit?
9: Igen.
4: És a Dorjánnak most mi a baja?
9: Madármaláriája van.
4: És akkor ő ezt így elfogyasztja szépen a halba rejtve.
9: Ma kapta utoljára a gyógyszert.
4: Miket kérdeznek itt a családok? Mikre kíváncsiak a pingvinekkel kapcsolatban?
9: Mennyit esznek, hány kiló egy pingvin, hogy amikor vedlik, arra nagyon kíváncsiak, hogy miért olyan kopasz, hogy betege, de az egy természetes folyamat náluk. Mennyire gyorsan úszik, hány kiló, ki az ellensége.
4: És ki az ellensége?
9: Fókák és a cápák.
4: És mondjuk a Dorian mellett még milyen nevű pingvinek vannak?
9: Joy, Rózi, mindenkinek van neve egyébként. Majdnem mindenkinek van egy egyedi karszalagja, de egyébként aki rendszeresen foglalkozik velük, ők anélkül is meg tudják állapítani így a foltjairól, vagy egyszerűen vannak nagyobbak közöttük, akkor van, akinek csőrhibája van, máshol helyezkednek el a foltok, úgy elég jól felismerhetőek szerintem.
4: És van, amelyikkel közvetlenebb kapcsolata van?
9: Igen, az a Dorian, most ilyen kedves, mert őt kézzel neveltük fel, neki elpusztult az anyukája, amikor kicsi volt, és akkor ő kézzel nevelődött, tehát a szelidebb is egyelőre, de az a cél, hogy ne így legyen, mert majd beillik a csapatba, és akkor válasszon párt. Most egyelőre mi vagyunk a barátai.
4: Téged hogy hívnám?
10: Én Miklós vagyok.
4: És hány éves vagy?
10: 12.
4: Itt most mit fogtok látni?
10: Hát itt most a sósvízi halakat, főleg azért, mert nyaraláson, szóval itt analizáljuk a halakat, és nyaraláson megnézzük, hogy miket találunk, amiket itt is találhattunk.
4: Tehát ilyen helyre mentek nyaralni?
10: Igen, ilyen helyre megyünk nyaralni.
4: És akkor búvár szemüveget veszel, és avval nézel?
10: Igen, igen, azval nézem.
4: És miket szoktatok látni?
10: Hát nagyrészt halakat, délebbre nagyobbak vannak, meg színesebbek, és éjszakra meg hát ott több van, de nem annyira színes, meg igazából ott mélyebb is. Meg hát ott vannak azok a, például nem tudom, tengeri sünök, meg ilyesmik.
4: Szóval itt fölkészülsz erre a nyaralásra, igen, hogy te már ismerd azokat a fajokat, amikkel ott találkozol.
10: Igen.
4: Ezeket nézitek, vagy azért körbe az egész állatkertet?
10: Körbe az egész állatkertet, de én például csak ezért jöttem el.
4: És van, amikor más úti cél miatt másokat nézel meg?
10: Hát igen.
4: Például miket?
10: Például madarakat, vagy varánuszokat, vagy hüllőket. És például van ugyan nagy sziklában ilyen fosszíliák, az is érdekel, azt is megszoktuk.
4: Téged egyébként is érdekel a biológia, meg a természet világa?
10: Igen.
4: Édesanyját is megkérdezhetem? Igen. Hány éve járnak az állatkertben?
11: Már olyan 3 éves koruktól körülbelül. Minden évben jövünk 3-szor legalább.
4: Tényleg így van, hogy mindig ott időznek el, ahol éppen az érdeklődése mutatkozik?
11: Igen, mert ő azért pici korában dinóörült volt, úgyhogy a Varázshegy a kedvence egyébként, de nagyon szereti a kígyókat, hüllőket, én meg a zsiráfot, meg az elefántot, úgyhogy miattam oda is, és akkor bejárjuk mindig az egészet.
4: Gyerekkorából vannak esetleg emlékei, amikor önt hozták?
11: Igen, én nekem akkor ezek a vadállatok voltak a kedvenceim, én nagy macska, oroszlán, stb., és nagyon szerettem gyerekkoromban is jönni. Azóta persze változott sokat, meg rengeteget fejlődött. Fókasót azt meg szoktuk várni, de az állatsimogató az abszolút kedvenc, tehát a kislányom, ő azt várja a legjobban. És akkor ott egy órát el szoktunk időzni, mert ott ameddig csak meg nem unja, addig simézzük őket.
4: Visznek csemegét is?
11: Igen, veszünk zócsemegét, és akkor azzal, ha még éhesek, és elfogadják.
4: Milyen állatokat lehet ott megsimogatni?
7: Őzikéket, többet nagyon nem tudok.
11: Kiskecske.
4: Milyen érzés, amikor megsimogatod?
7: Hát, hogy nagyon jó, meg puhák is. Nagyon szép a színük.
4: És téged hogy hívnak?
7: Szonya.
4: És hány éves vagy?
7: 7,5.
12: Egyetemben, aki még meglehetősen félénk, ezért ők még a búvárok nem kézből letetik, egyelőre a medence széléről csipeszekkel szokták megetetni. Ugye minden egyes állatunkkal egyesével, kézből vagy csipeszek segítségével szoktuk megetetni. Ez több okból történik így, az egyik az, hogy minden egyes állatunknak a saját méretének, korának, súlyának megfelelő mennyiségű takarmányt szoktunk előkészíteni. Az pedig, hogy ez az adott állat meg is kapja teljesen biztosan, azt csak úgy tudjuk garantálni, hogyha így szépen egyesével letetjük az állatokat.
4: Hanga Zoltán, a Fővárosi Állatkert sajtószóvivője. Most kifejezetten az évforduló alkalmával hogyan gondolnak a családokra?
8: Az Állatkert idén 160 éves, azért, mert 1866. augusztus 9-én nyitottuk meg a kapukat. Valójában az alapítás még 2 évvel korábban történt, de már ezt szoktuk általában a születésnap alapjának a megnyitást tekinteni. De úgy gondoltuk, hogy hát akkor ez az egész ne csak a születésnapra, vagy a születésnap hétvégére terjedjen ki, ha már egy ilyen viszonylag kerek szám. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy akkor rendszeresen legyenek ilyen programok. Márciustól kezdve minden hónapban volt egy olyan hétvége, amit kifejezetten ilyen az állatkert jubilomával kapcsolatos programokkal raktunk tele, és hát nagyon nagy érdeklődés is volt iránta, különböző, hogy hogyan tartották régen az állatokat, vagy az állatkert épületek, hiszen nagyon sok szép műemléképületünk van annak a történetéről, tehát ilyen tematikus programok voltak. Volt olyan is, hogy egy kicsit a látogatók kipróbálhattak itt az állatkert területén egy több állomásból álló játékot, amikor az állatkert alapító igazgatójának, Szántusz Jánosnak a bőrébe helyezkedhettek egy kicsit, aki ugye arról is nevezetes, hogy a kortársai a világjáró eposzi jelzőt aggatták rá, és a világ számos táján járt zoológiai meg etnográfiai gyűjtéseket tenni, és tulajdonképpen nem csak az állatkert köszönheti neki a létrejöttét, hanem a mai Néprajzi Múzeum is, hiszen a Nemzeti Múzeumon belül a néprajzi tárat, ami aztán később önálló múzeummá vált, azt Szántusz János gyűjtései alapozták meg, és ő volt ennek a tárnak a gyűjteményőre vagy egy igazgatója, és hát tulajdonképpen akkor a Xanatos kalandos életébe egy kicsit beleképzelhette magát a látogató, ami annál is inkább izgalmas, mert hát az én korosztályomban még nagy divat volt indián regényeket olvasni, ugye Carmé regényeit főleg, és a Winnetou regényekben szereplő Old Shatterhand alakját, hát az irodalom történészek szerint valószínűleg az író az pont Xanatos Jánosról mintázta. Nyilván ugye a születésnap az augusztus 9-én megvolt, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel akkor vége van az évnek. Egyrészt azért nem, mert mi az év minden napján nyitva vagyunk. De hát bizony készülünk még a szeptemberi, októberi, novemberi, sőt decemberi hónapokra és programokra, hiszen magyar az állatok világnapja az ugye október elején van, ott egy több napos programot, egy állatszeretet fesztivált szoktunk szervezni, idén is erre készülünk. Halloween, vagyis minden szentek előestéje, az is egy olyan esemény, ahol az állatkertben szoktunk programot tartani. Szeptemberben egyébként a kutatók éjszakájához is csatlakozunk. Nyilván a főszezoni programoknak majd vége lesz valamikor ilyen szeptember-október környéken, amikor az indián nyár is véget ér. De hát azért Mikulás is lesz az állatkertben, úgyhogy egész évben lesznek programok. Nyilván erről mindig az aktuális legfrissebb információkat az állatkert saját felületein, a weboldalunkon, illetve a közösségi média felületeinken lehet megtalálni.
1: Kikkel érkezett most az állatkertbe?
13: A nővéremmel és a családjával. 3 gyermekkel, eljöttünk egyet. Én itt Budapesten élek, ők Zalaegerszegen, most feljöttek hozzám 3 napra, úgyhogy ez az egyik napi program.
1: Milyen gyakran jönnek egyébként az állatkertbe?
13: Nem sűrűn. Ők már voltak 2 éve talán, most meg közösen egyet eljöttünk, mert a pici most lett 2, ő meg még nem volt.
1: Te hány éves vagy?
14: 6.
1: És hogy hívnak?
14: Luca.
1: Na és hogy tetszik neked? Miket láttál már?
14: Pingvin, meg fókákat.
1: És mire vagy kíváncsi? Milyen állatot szeretnél látni?
14: Elefánt, siráf, meg oroszlán.
1: Ezeket képes könyvben már láttad, vagy filmeken?
14: Igen.
1: És most meg lehet itt majd nézni élőben.
14: Jó.
1: Téged hogy hívnak?
15: Zalán.
1: És te hány éves vagy?
15: 13.
1: Akkor te már többször is voltál itt. Neked milyen élmény az állatkert?
15: Jó, hogy lehet látni a természetet. Lehet látni az állatokat, hogy milyen okosak, milyen fejlettek.
1: Okosnak látod őket?
15: Igen.
1: És mi a sorrend? Mi az, amit nem hagynál ki?
15: Hát az ilyen szavannai állatokat. Az oroszlán is, a zsiráf is, a leopárd is, a párduci is, meg stb. Így.
1: Mentek még másik ilyen etetésre, vagy valami sóra?
15: Szerintem igen, még fogunk menni.
1: És a korábbi látogatásodból emlékszel-e valamire?
15: Igen, hogy voltunk, megnéztük ott, a szavannait, ott mindent megnéztünk.
1: És neked van állatod?
15: Van 2 kutyánk, meg 2 nyulunk. Meg ma 2 macskánk is.
1: Te gondozod őket, vagy besegítesz a gondozása?
15: Neki. Ilyen családi gondozásban vannak, de segítünk neki. Kitakarítjuk őket, megfésüljük őket, fürdetjük őket, vágjuk a körmüket, a fő dolog, amikor már akkora.
1: Kell sétáltatni a kutyákat?
15: Igen, szoktuk.
1: És mi a jó abban, hogy ott vannak körülöttetek ezek az állatok?
15: A 2 kutya védelmez minket, a 2 nyúl ilyen nyugtató, meg ilyen cukik, a 2 macska, meg ilyen vadászos.
1: Miket vadásznak?
15: Madarat.
1: Önöknek milyen emlékeik vannak? Vannak gyerekkori emlékeik az állatkertről?
16: Őszintén nekem nem adatott ott meg annó, de így most a család úgy az a hiányokat bepótolja, ami elveszett annó.
1: És miért tartja fontosnak, hogy a gyermekeiket elhozzák?
16: Közös emlék, közös nyaralás, hogy jól érezzük magunkat. Úgy élem meg, hogy ez a második gyerekkor, hogy együtt lehetek velük, és ugyanúgy minden egyes alkalommal egy újdonság előjön.

660 éve nyitotta meg a kapuit a fővárosi állat- és növénykert. Családokkal és ott dolgozókkal jártuk körbe. Elhangzott műsorunkat a Mediaclikken visszahallgathatják. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: társadalmi célú reklám.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hú, de sápat vagy. Már megint hosszú volt az éjszaka.
4: Korán fekszem. Nem iszom, nem dohányzom. Mégis fáradt vagyok. Fáj a fejem egész nap.
3: A vasad rendben van?
5: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a fiatal művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatóink, ma délben a Sóskúti Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Sóskút a Tétényi fennsík és az Egyeki dombság találkozásánál található község, a fővárostól 30 kilométerre délnyugatra. A település már a rómaiaknak is kedvelt szálláshelye volt, a kőbánya szomszédságában villákat építettek. A honfoglalás idejéről is maradtak emlékek. Történeti munkájában Anonymus is megemlíti a sós vizéről nevezetes helyet. A hódoltság után szerbeket, németeket és szlovákokat telepítettek a faluba. Az itt lakóknak a paraszti munka mellett a kőbánya volt a legfontosabb megélhetési forrásuk. A 19. században az olasz Andretti család bérelte a bányát, és szállították innen a követ az országház, a vigadó, az opera és számos más középület és kastély építéséhez. Első templomát a rácok építették, majd 1748-ban a jezsuiták bővítették. 1780-ban szentelték föl a Szent Szűz születése tiszteletére. A sóskúti római katolikus templom 28 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló, Szent Erzsébet nevét viselő harangot Szlezák Rafael mester öntötte Rákospalotai műhelyében 1935-ben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Bordi András. Először főbb híreink röviden.
2: 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, de ez nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
1: A Fidesz kiüresítette, ezért a jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer a miniszterelnök szerint.
2: Kitiltotta a parlamenti ülésről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét, a házelnök Forsthoffer Ágnes.
1: Nem érinti a győri Audi gyárat a Volkswagen csoportnál tervezett leépítés. És most a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz követség érintett munkatársai diplomata státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására.
2: A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a párbeszédet Moszkvával. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén azt mondta, ellentétben az előző kormányzattal a Tisza kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét.
1: Erős Magyarország nem létezhet erős helyi közösségek nélkül, a vidék és Budapest pedig nem ellenségek, fogalmazott a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter bejelentette, elindul a Szent István vidékfejlesztési program, hozzátette, megszüntetnék a megyei közgyűléseket. A Fidesz frakcióvezetője kritizálta a kormányfő által bejelentett programot. Részletek Brieska Dánieltől.
3: Elindítjuk a Szent István vidékfejlesztési programot.
4: Elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot, jelentette be napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat.
3: Ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő. Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja.
4: Magyar Péter bejelentette azt is, hogy megszüntetnék a megyei közgyűléseket, mert azok szerinte az ellenzék kifizetőhelyeként működnek.
3: Már dolgozunk azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok 10 milliárd forintot tudnánk és fogunk a falvakban, a vidéken élő magyar emberek adóforintjaiból megspórolni.
4: A Mi Hazánk politikusa szerint üdvözlendő minden olyan intézkedés, ami a magyar vidéket erősíti. Dúró Dóra szerint a probléma az, hogy évente juttatnak 10 falvanként akkora összeget, amennyivel eddig az államadósság folyamatosan nőtt. A képviselő kitért Lannert Judit korábbi kijelentésére is.
5: Egytől egyik ki kellene rúgni, mert hogy az önök minisztere ezt a kijelentést tette, válogatás nélkül az összes magyarországi iskolaigazgatóra vonatkozóan. Lannert Judit ezek után is a magyar kormány oktatási minisztere maradhat.
4: A KDNP frakcióvezetője közölte, támogatják, hogy a vidék több forrást kapjon. Rétvári Bence arról is beszélt, hogy a kormányfő bosszút tervez a megyei közgyűlésekkel szemben.
6: Semmi másról nem beszélt a megyei közgyűlések kapcsán, csak hogy önnek nem tetsző politikusok ülnek ott, nem tartalmi vagy szakmai észrevétel volt.
4: A Fidesz frakcióvezetője Bóka János azt mondta, a miniszterelnök épp akkor hirdeti meg a Szent István programot, amikor fel akarja számolni a vármegye rendszert.
7: Ha jól értem, a Szent Istvánra visszavezethető az összes történelmi sorstragédiánkat és nemzeti nehézségeinket átélő vármegye rendszert fel akarja számolni, és ezt a programot nevezik önök Szent István programnak. Azt javaslom, hogy sürgősen nevezzék át, ez a program, ez valójában Rákosi Mátyás program.
4: Kis Máté Zsolt, a Tisza párt képviselője úgy látja, a Szent István program jelentősége túlmutat azon, hogy mennyi fejlesztési forrás jut egy-egy településnek. A miniszterelnök viszonválaszában Dúró Dórának azt üzente, az előző kormány adósította el az országot a Mi Hazánk asszisztálása mellett. Magyar Péter reagálta az oktatásról szóló felvetésekre is.
3: Önt azt nem zavarta, hogy eltávolítottak politikai okokból tanárokat. Neves és kevés kevésbé neves iskola tanárait. Nem láttam önt kiállni, a tanárok mellett tüntetni, vagy bármit csinálni.
4: A miniszterelnök viszontválaszában beszélt a vármegyékről is.
3: Nem attól függ ám, kedves Rétvári Bence, hogy visszaneveznek valamit vármegyének, hercegnek, főispánnak. Nem kell visszavezetni ahhoz az első éjszaka jogát, meg egyéb dolgokat, hogy legyen egy működő közigazgatás.
4: Magyar Péter az üzemanyagárak kapcsán pedig azt hangsúlyozta, olyan megoldásra van szükség, ami nem indítja be a benzinturizmust, nem dönti be az importot és a költségvetést sem.
1: Kitiltotta a parlament üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét a házelnök. Forsthoffer Ágnes arra hivatkozott, hogy emberi méltóságot sértő kifejezést használta a tegnapi ülésen. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
8: Bejelentem, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök asszony az országgyűlési törvény 46/D szakaszában biztosított jogkörében eljárva Torockai László országgyűlési képviselőt kizárta az országgyűlés 2026. szeptember 7 és 8-ai üléséről figyelemmel arra, hogy a képviselő a tegnapi ülésnapon az emberi méltóságot kirívóan sértő kifejezést használt.
9: Jelentette be Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke a mai ülésnap kezdetén. Kiemelte, hogy Torockai László csak a szavazások időtartama alatt lehet a teremben. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azzal magyarázta döntését, hogy Torockai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett. Azt írta, a véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit hallottunk, az nem tolerálható. A vita akkor fajult el, amikor a hétfői ülésen Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Torockai László és a Mi Hazánk képviselői minisztériumokba jártak lobbizni.
3: Már nem tudom hány éve itt ül a parlamentben. Többiek már még több ideje a Mi Hazánkból. Jártak önök elégszer minisztériumi épületekbe, ugye? Gondolom beszélgetni a fideszes haverokkal, kérni valamit, kilobbizni valamit családi cégeknek.
9: Emiatt kért szót Torockai László.
3: Nekem soha semmi ehhez nem volt közöm. Azonnal kérjen, vagy ha már tegeződtünk, kérje bocsánatot. Azonnal, és ne menekülje gyáva, undorító férekként.
9: Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a keddi ülésen felszólította Magyar Pétert, hogy mondja meg konkrétan, hogy milyen lobbizásra céloz. Ha pedig nem tudja megnevezni, akkor kérjen bocsánatot.
1: Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter.
2: Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek a felmérés során. A magyar adatokon belül a legkiválóbb teljesítők aránya is csökkent, ez pedig azt jelenti és azt jelzi, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá.
1: Több mint 10 000 új belépőre számít a Magyar Orvosi Kamara, ha benyújtja a kormány, az országgyűlés pedig elfogadja a kötelező kamarai tagságot is előíró törvénymódosító javaslatot. A MOK elnöke a Felkelő című műsorban arról is beszélt, hogy ha kedvezően alakul a jogszabályalkotási folyamat, akkor várhatóan januártól az etikai ügyek is visszakerülhetnek hozzájuk az egészségügyi tudományos tanácstól. Részletek Csűri Fanni Noa összefoglalójában.
10: A kamarai tagság az nem elsősorban az orvosok érdekvédelmét szolgálja, ezt sokan így gondolják. Alapvetően a kamarákat ugye a társadalom hozza létre azért, hogy egy adott szakterület jól működjön, meg legyen a minőségi kontroll, ez a fő funkciója.
11: Hívta fel a figyelmet a Kossuth Rádióban a Magyar Orvosi Kamara elnöke.
12: Álmos Péter elmondta, 2023 óta, amikor a kormány csökkentette a testület jogosultságait, több mint 30%-kal esett vissza az etikai eljárások száma, és sarlatánok is megjelentek az orvoslásban. Hangsúlyozta, ezek az ügyek azonban várhatóan januártól ismét a kamarához tartozhatnak. A MOK elnöke emlékeztetett arra is, hogy 3,5 évvel ezelőtt az orvosok csak nem kétharmada, mintegy 34 000 kolléga tartotta meg tagságát. Hozzátette, ez idő alatt új belépő azonban kevesebb volt, a frissen végzett hallgatók nem találkoztak ugyanis a kamara munkájával. Jelenleg több mint 31 000 van. Annak. A törvénymódosítással pedig 10 000-nél is több belépőre számítanak.
10: Azért tudok csak körülbelüli számot mondani, mert egyébként ez is a kamara egyik fontos küldetése vagy feladata kellene, hogy legyen, hogy az orvosok működési nyilvántartását, regiszterét kezelje, és Magyarországon most már évtizedek óta azóta két évtizede nincs működő regiszter, mert azt már két évtizede elvették a kamarától, akkor is politikai okoknál fogva, és hát ez se szolgálja a társadalom érdekét, hogy gyakorlatilag nem tudjuk megmondani, az állam nem tudja megmondani, hogy hol, hány orvosa, milyen szakvizsgával dolgozik, és hol ürül ki éppen egy szakterület.
12: Mámos Péter az orvos hiánnyal kapcsolatban ugyanakkor elmondta, leginkább az alapellátásból hiányoznak a szakemberek. A lakosság 10%-ának nincsen állandó házi orvosa, gyermekorvosa vagy fogorvosa. Hozzátette, az ellátottság mértéke azonban földrajzilag eltérő. A MOK elnöke szerint elsődlegesen a szakdolgozók és a pályakezdők bérét kellene rendezni.
10: Főleg Budapesten egy fiatal pályakezdő orvosnak megélhetési problémái vannak, tehát egy albérletet kifizetni a kezdőorvosi bérből és mellette még élni valamennyit, az nagyon nehéz. Az ügyeletek elképesztően alulfinanszírozottak, tehát itt nettó 2-3 ezer forintos ügyeleti bérek vannak egy orvosi szakterületen.
12: Kiemelte, az orvosi bérek értéke rendkívül sokat csökkent a 2020-as emelés óta. Ámos Péter arról is beszélt, hogy a Magyar Orvosi Kamarának véleményezői és szakértői szerepe lesz az egészségügyi reformok kidolgozásában. Mint mondta, a testület jogosultságainak erősítése a szakterület többi kamarájának javát is szolgálja.
1: Nem érinti a győri Audi gyárat a Volkswagen csoportnál tervezett leépítés, közölte az Audi német vezérigazgatója. Gernot Döllner a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott erről Párizsban az Audi új elektromos modelljének bemutatóján.
2: A vezérigazgatót azután kérdezték, hogy a Volkswagen csoport a múlt héten bejelentette több üzemfelszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Gernot Döllner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses.
0: Kossuth Rádió.
13: Újra mindenkié.
1: Alig, hogy távozott az amerikai küldöttség, Kijevet ismét támadta az orosz haderő. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért légicsapásoknak. Az éjszakai rakéta és drón támadásokban lakóházak, infrastrukturális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg. A Kreml szerint lehetséges, hogy újrainduljanak a béketárgyalások. Márta Renáta összefoglalója.
14: Moszkva nem zárja ki az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások újraindítását az ukrajnai rendezésről, jelentette ki Dmitrij Peszkov, Putyin elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában. A kijelentés Donald Trump amerikai elnök vejének Jared Kushner vasárnapi kijevi kijelentésére reagált. Peszkov hangsúlyozta, mi sem zárjuk ki ennek a háromoldalú formátumnak az újraindítását, de a helyszínről és a pontos időpontokról egyelőre még korai lenne beszélni. Bendarzsevszky Anton, biztonságpolitikai szakértő, a felkelő műsorában elmondta.
15: Nagy áttörés nem kell várni ettől a találkozótól, békétől sajnos mindig messze vagyunk. Oroszországnak nem állt érdekében a tárgyalás, ugyanis az iráni háborúval rengeteg többlet bevételhez jutottak, miközben a háború következtében a fegyverek, a légvédelem elsősorban a közel-keleti térségbe irányult, nem pedig Ukrajnába. Fél év alatt gyakorlatilag nem történt semmilyen érdemi továbblépés a béke irányába. Oroszország jelenleg nem érdekelt a békében, ugyanis pont a téli időszaktól várják az áttörést. Azt gondolják, hogy jóval kedvezőbb helyzetbe fognak kerülni a fronton, az ukrán kompromisszumkészségben, hogyha túl leszünk a következő hónapokon, mert a tél az nem lesz olyan jó most Ukrajna számára.
14: Steve Witkoff amerikai külön megbízott, és Jared Kushner szombaton érkeztek meg Moszkvába, azt követően vasárnap Kijevbe. A Fehérház közlése szerint Witkoff és Kushner az orosz elnökkel megvitatták a következő lépésekre vonatkozó konkrét terveket az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. A The Guardian információi szerint ezeket a lépéseket a következő hetekben fogják bejelenteni.
1: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke sajnálatosnak tartja, hogy több magas rangú szerb tisztségviselő részt vett Ratko Mladic volt boszniai szerb főparancsnok hétfői belgrádi temetésén. Az X-en közzétett bejegyzésükben azt írták, Ratko Mladic elítélt háborús bűnös volt, aki népirtásért háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért viselt felelősséget.
2: Bosznia-Hercegovina a lehető legalacsonyabb szintre csökkenteni kapcsolatait Szerbiával a volt boszniai szerb katonai vezető belgrádi temetése miatt. Ezt a bosnyák külügyminiszter közölte. Első körben visszahívhatják a belgrádi nagykövetség legtöbb alkalmazottját. Belgrád képmutatással vádolt a Szarajevót, hiszen korábban ők méltatták Rasim Delicset, a bosnyák hadsereg szintén háborús bűnök miatt elítélt egykori parancsnokát.
1: Friedrich Merz, német kancellár szerint a vasárnapi régiós választások nem csak Sachsen-Anhalt tartományt érintik, hanem egész Németországot. A voksuláson a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért párt elsöprő győzelmet aratott, míg Merz pártja korábbi szavazóinak felét elveszítette. Papp Roland és Kis József összeállítása.
16: Azt tudom mondani, hogy mélyen megdöbbentünk, ezt ebben a formában nem vártuk, de ezt természetesen elfogadjuk, ezek a demokrácia szabályai, mondta Friedrich Merz, német kancellár hétfőn a Sachsen-Anhalt tartományi vereséget értékelve. A kancellár jobbközép pártja, a Keresztény Demokrata Unió, azaz CDU, mindössze a szavazatok 17,2%-át szerezte meg a kelet-németországi régióban. Merz elismerte, hogy a szövetségi szintű kormánnyal kapcsolatos problémák és a személye is közrejátszhatott az eredményben. A választásokat fölényesen nyerte az Alternatíva Németországért. Az orosz barát és migráció ellenes AfD történelmi győzelmet aratott 43,8%-os eredményével. Még nem dőlt el, hogy tudnak-e tartományi kormányt alakítani a baloldali BSV párttal, amely éppen csak átlépte a küszöböt. Egyre többen vetik fel, hogy a kancellárt le kellene váltani. Két hét múlva Berlinben és a szintén kelet-németországi Mecklenburg Előpomerániában is regionális választások lesznek, és az előrejelzések szerint itt is komoly vereség várhat Merz pártjára. Mindeközben Berlinben és Potsdamban is ezrek tüntettek az AfD ellen és a szélső jobboldal előretörése miatt, a fasizmus nem alternatíva jelszavával.
1: Számos szaúd-arábiai célpontra, köztük az Aramco szaúdi olajvállalat létesítményeire mértek csapást Jemenből az Irán által támogatott 20 lázadók.
2: Szaúdi közlés szerint a támadásokban több mint 70-en megsebesültek. A drónokkal és rakétákkal végrehajtott támadás célpontja volt az olajipari létesítmények mellett Abha város nemzetközi repülőtere és a Khalid király légibázis is.
1: Tegnap sztrájkoltak a párizsi Eiffel-torony dolgozói, miután egy hindu turista csoport azt követelte tőlük, hogy a látogatásuk idején ne legyenek jelen a toronyban dolgozó női alkalmazottak, jelentette a BBC brit hírcsatorna a műemlék üzemeltetőjére hivatkozva.
2: Ma ismét megnyitják a látogatók előtt Párizs egyik legnépszerűbb látványosságát. Párizs polgármestere jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítanak.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Elhatárolódik a Magyar Telekom a hétvégi labdarúgó derbin megjelent fenyegető szurkolói üzenettől. A Ferencváros főszponzora hivatalos tájékoztatást és megelőző lépéseket vár a klubvezetéstől, valamint a létesítmény üzemeltetőjétől.
2: A vasárnapi mérkőzésen a Fradi szektorban kifeszített transzparensen a klub vélt ellenfeleit életveszélyesen megfenyegették. Azokat, akik firtatják a Fradi város pénzügyeit. A Telekom hivatalos állásfoglalást kért az FTC-től és a stadion üzemeltető cégtől arról, milyen intézkedéseket és megelőző lépéseket terveznek annak érdekében, hogy az agresszív megnyilvánulásokat távol tartsák a lelátóktól. Kele János futballszakírót is megfenyegették, ezután beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a Ferencváros állami támogatásáról.
1: Hangzavar és fújolás kísérte a hétfői közmeghallgatást Debrecenben. A résztvevők így tiltakoztak a déli ipari parkban működő dél-koreai katódgyártó cég az EcoPro egységes környezethasználati engedélymódosítási kérelme ellen. Gyarmati Péter és Falucska Évet összeállítása.
17: Ez egy nem személyeskedés, ez az én életem, meg az övék élete, meg az önök élete, nem. Meg a gyermekeimnek az élete.
18: Feszült hangulat uralkodott az EcoPro akkumulátor alapanyaggyár debreceni közmeghallgatásán. Az üzemben az akkumulátorcella legértékesebb és legfontosabb, magas nikkel tartalmú alapanyagát állítják elő. A dél-koreai cég egy újfajta katód gyártásába kezdene, ezért módosítani kell az üzem környezethasználati engedélyét. Tájékoztatta a jelenlévőket Mika Szabolcs, környezetvédelmi megbízott.
19: Az ezzel összeköthető környezetvédelmi hatásokra, itt beleértve a légszennyező anyagokat, a zajvédelmi hatásterületet és magát a vízmérlegnek a módosítását, valamint pár apró technikai módosítása is.
18: A közmeghallgatás résztvevői hangot adtak nem tetszésüknek.
20: Önök miért emlékeznek bennünket, és nem hívtuk ide magukat.
18: Gyakran hangos fújolás és fügyszó is hallatszott.
21: Azoknak a nőknek, akiknek magzatelhajtásban lesz része, emiatt a nehéz fém mérgezés miatt, mit fognak mondani? Hogy fognak a szemükbe nézni? A szemébe tudnak nézni? Lökünk nekik egy kis kártérítést, és akkor hát bocsi?
22: Bocsánat, ismételni tudom magamat, ez nem az eljárás tárgya, úgyhogy...
18: Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vezetője több kérdést is felvetett a közmeghallgatáson.
23: Megvizsgálták-e, hogy az EcoPro eddigi szabálytalanságai és környezeti eseményei alapján fennáll-e a jelenlegi engedély visszavonásának szükségessége? Az EcoPro maradéktalanul teljesítette-e a korábban előírt intézkedéseket, és ezt a kormányhivatal helyszíni ellenőrzéssel igazolta-e?
18: Az EcoPro BM Hungary ZRT környezetvédelmi szakértője, Horváth Attila szerint a mérések eredményei alapján a vállalat mindent rendben talált.
24: Üzem által kibocsátott levegőterhelő anyagok mindegyikére elvégeztük a terjedésmodellezést. Mindegyik esetben a terjedésmodellezések azt mutatták, hogy az egészségügyi határértékeknek minden kibocsátott levegőterhelő anyag megfelel.
18: Többen kifogásolták, hogy az eseményre nem ment el papír.

0: üvöltözésre panaszkodnak a 13. kerület vezetésének. Ennek a másfél éve tartó helyzetnek próbál véget vetni az önkormányzat azzal, hogy saját költségén, de nem a saját területén elkezdte az elhagyott MÁV-házak bontását. Pukner Gábor alpolgármester a helyszínen a Krónikának azt mondta, hogy 60 milliós költséget vállalt ezzel magára a kerület.
1: Faluban most elkezdődött a tereprendezés, nagyon sok kommunális hulladék is van a területen, ennek a különvállalat a szortírozásra történik meg, utána a tetőszerkezeteknek a bontásával, hát ahol már ugye azért az idő megkezdte a tetőszerkezet bontását, de a nyilázárok kiszedése, fal hulladéknek a szortírozása, és akkor utána a falaknak a bedöntése.
0: A környéken élők a Kossuth Rádiónak azt mondták, tarthatatlan állapotok voltak a Tatai úton.
2: Azt a sok orkot, akik itt megjelentek, hihetetlen, szörnyű.
3: Éjjel-nappal, vagy mit tapasztaltak? Igen,
2: háromkor üvöltenek, mint az állat. Nők, férfiak, vegyesen.
4: Flangálnak jobbra-balra.
2: Ez egy olyan nyugodt környék volt, még ki nem paterolták a MÁV-házakból az embereket. Nem igaz. Itt most már nem merek átmenni, itt a patak. Nem merek átmenni Zuglóba, már nem merek.
0: A Tatai úttól a Rejter Ferenc utca felé is eljutottak az elhagyott házaknál jelentkező közbiztonsági problémák. A Krónikának nyilatkozó, a közeli társasházakban takarító nő kevésbé bizakodó. Szerinte még idő kell, hogy a környék kiheverje azt, ami másfél-két éve az utcákon zajlik.
5: Persze most volt egy hétig ilyen rendőri jelenlét, amikor kipakolták, tök jó volt, csöndes volt az utca, most lejjebb költöztek a gyárépületbe. Ugyanaz van, és mindig jönnek többen, egyre többen vannak. Ugye én már így látásból ismerem szinte majdnem mindegyiket.
0: A bontásból keletkező hulladékot a terület tulajdonosa, a budapesti közművek fogja saját költségén elszállítani. A BKM a Kossuth Rádiónak azt válaszolta, az előzetes számítások alapján a különböző hulladékfajták szakszerű elszállításának és megfelelő ártalmatlanításának várható költsége mintegy 150 millió forint lesz.
6: Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból.
7: A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest pedig 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. A háztartási energiáért 4,3%-kal, ezen belül a gázért csak nem 11%-kal kellett kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt.
6: A Balatoni Kör alapítója szerint a klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban, és érdemes lenne bevezetni a siestát.
7: Kardos Gábor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, a Balatonnál megmaradt a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, amely a Kádár korszak politikai öröksége. Hozzátette, az elmúlt 20 évben át kellett volna alakítani az infrastruktúrát. Az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésére lenne szükség a Balatonnál is.
8: Egyedül Füreden találunk olyan igazán komplexen működő korzót, ami a norma, hogy egy vízparton hogy kell kinézni a minőségi turizmusnak. Tehát valójában a szerkezet átalakításra van szükség, és addig, amíg strandnak hívjuk ugye a, főleg az északi parton a vízpartjainkat, mert kb. A 90%-ára az van írva, hogy strand, addig tulajdonképpen félrevezetjük magunkat és az embereket, mert a strandról azt lehet hívni, hogy ott az egy hely, ahol csak fürdeni lehet, holott a helyiek is korzók használják valójában egész évben.
6: Ma van az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapja. Az alkalom megtartásáról 1965-ben ezen a napon döntött az UNESCO.
7: A központi téma idén az írás tudás és a bolygóért, valamint a társadalmi jólétért végzett tevékenysége globális kapcsolata. A világon csak nem 740 millió fiatal és felnőtt számít analfabétának, akik főként Afrika, Ázsia és Dél-Amerika kevésbé fejlett országaiban élnek.
9: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
6: A sporthíreket ma Fejér Balázs hozza, szervusz!
10: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! A magyar női kosárlabda válogatott szoros mérkőzésen a végjátékban nagyszerűen összpontosítva 82-73-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál a berlini világbajnokság csoportkörének harmadik utolsó találkozóján, így a Nigériát 111-56-ra verő Franciaország mögött a négyesből a második helyen jutott tovább. Csapatunk és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa Juhász Dorka volt 22 ponttal. Nemzeti együttesünk a negyed döntőbe jutásért ma 17:45-től Japánnal játszik. A meccset a Nemzeti Sport

0: Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Válogatottunk 18 éves centere, Josipovics Kinga így nyilatkozott a Dél-Korea elleni győzelem után.
1: Azon voltam minden erőmmel, hogy az első fél időben több hibával játszottam, és mindenképpen ezeket akartam kijavítani, és nagyon örülök, hogy még az utolsó negyedben is kaptam játék lehetőséget ezek után is. Azt meg, hogy tényleg így tudtam ezt kamatoztatni, ennek meg végképp örülök.
0: A labdarúgó MB2 hetedik fordulójának záró mérkőzésén a Videoton hátrányból fordítva Németh Dániel 2 góljával 2-1-re győzött a vendég Diósgyőr ellen. A Videoton jelenleg a 8., a Diósgyőr a 14. a tabellán. A székesfehérváriak vezetőedzője Pető Tamás így értékelt.
2: Ezt a mérkőzést nem tudtuk volna megnyerni, az megint csak a sors igazságtalansága lehetett volna. Nagyon sok helyzetünk volt, nagyon sok lehetőségünk volt. Egy nagyon-nagyon jó Diósgyőrre találkoztunk. Eddig a legjobb csapattal találkoztunk a bajnokságban, és külön értéke van ennek a győzelemnek pontosan ezért, mert a játékosaim elhiszik, hogy ők most akkor bárkit megverhetnek. Csak így kell játszani, így kell küzdeni, és hinni, és akaratot beletenni a futballba.
0: Mondár Anna párosban is búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságtól, miután az ukrán Angelina Kalininával 3 játszmában alul maradt egy ausztrál-indonéz 2-essel szemben a 8-döntőben, és ezzel nincs már versenyben magyar játékos az utolsó Grand Slam tornán. Köszönöm figyelmüket!
3: Közlekedés.
4: Most nézzünk szét az utakon.
5: Dolgoznak az M0-ás északi szektorán az M3-as és az M2-es csomópontja között. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több mint 1 kilométeres. Az útmenti növényzetet gondozzák az M7-es autópályán Kápolnásnyék térségében. Budapest felé a 38-as kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra számítsanak. Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Csak a külső sávon halad a forgalom, nem használható a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely se.
4: Mi a helyzet a főváros útjai? Most ezt tudjuk meg.
6: A fővárosban a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Szent Imre kórháznál. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Németh Luc a BKK Info.
3: Időjárás.
4: Fejős Ádám már mondja is, hogy mire számíthatunk.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kedden, szerdán még melegszik a levegő, aztán markáns hidegfront, évszakváltó hidegfront éri el a Kárpát-medencét, a szerdai csúcsérték még az évben talán utoljára 35 fok körül is alakulhat, majd jelentős, helyenként több mint 10 fokos hőmérséklet csökkenés és ismétlődő csapadék kapcsolódik a csütörtökön pénteken átvonuló frontrendszerhez, több helyen megerősödik majd a szél, helyenként 20 fok alá csökken a hőmérséklet. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra.
4: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Bordi András volt. Gyártásvezető Pillinger Marian, technikai munkatársak Fácán Andrea, Rácz Dorottya és Sós Zoltán. Most jönnek a kulcskérdések Benyó Ritával, aki ma a dohánykoncesszió felülvizsgálatáról beszélget Ligeti Miklossal, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával. Krónikával 17 óra 30-kor várom Önöket. Köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották. Viszonthallásra.
3: Kulcskérdések.
8: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
8: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
9: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok. 13 éve a fiatalkorúak védelmére hivatkozva állami monopólium lett a dohány kiskereskedelem, és a korábbi mintegy 38 ezer árusítóhely helyét nagyjából 6 ezer koncesziós trafik vette át. A közegészségügyi cél valós volt, a jogok kiosztását azonban már az első napoktól átláthatatlanság, politikai kapcsolatok, kiszivárgott felvételek és eltűnő pályázati dokumentumok gyanúja kísérte. Innen a trafik mutyi elnevezés. 2 évvel később nyílt verseny nélkül magánkézbe került a trafikok teljes országos ellátása is. Most a kormány a szerződések felmondását és a rendszer radikális átalakítását emlegeti. Magyar Péter pedig a teljes államosítást is felvetette. De mit lehet 13 év után bizonyítani? Mit lehet jogszerűen visszavenni, és hogyan lehet úgy rendet tenni, hogy ne egy újabb politikai újraosztás következzen? Vendégem Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
9: Kezdjünk onnan, hogy a 2012-es rendszer hivatalos célja ugye a fiatalkorúak védelme és a dohánytermékek hozzáférhetőségének csökkentése volt. Maga az alapmodell volt hibás, vagy a közegészségügy az egy álcája volt annak, hogy ezt az egész rendszert a politikai klientúra fogjul ejtse?
8: Bár tudnám azt mondani, hogy látjuk folyamatosan a statisztikákkal visszaigazolva, hogy mennyire álságos volt az alaphivatkozás. De az igazság az, hogy az első években ugyan még figyeltük a dohányforgalmi adatokat, viszont ezzel idővel felhagytunk, mert hát ugye lettek új korrupciós ügyek, mint ahogy új Jónások és új Ninivék is teremnek, és akkor a figyelmünk az átment a jegybanki alapítványokra, később a lélegezhetőgépekre, a letelepedési kötvényekre, vagy a látványcsapatsport támogatásra. De természetesen arra rögtön figyelni kezdtünk, az rögtön az összpontosítás tárgyát és célját képezte a dohánykonceszió ügyében, hogy a kínálat csökkentése, tehát az, hogy majdnem 40 ezer lényegében bárhol könnyen elérhető elárusító helyből, hiszen boltokban, benzinkutakon, trafikoknál lehetett kapni cigarettát, átmegy a szolgáltatás, átalakul a szolgáltatási piac 6000 szereplőre, tehát hogy a kínálat szűkül, az vajon a keresletet magával rántja-e? És nyilván ennek az egyik ellenőrzési módja az a dohányjövedéknek a mértékére irányult, amíg lehetett szűrni azt, hogy a cigaretta árának a jelentős emelése is önmagában ugye a dohányjövedéket befolyásolja. Tehát az első néhány évben valóban azt láttuk, hogy a legális dohányforgalom az csökken, hiszen kevesebb cigit adtak el az első néhány évben az úgynevezett nemzeti dohányboltokban, mint amennyi forgalmat a korábbi elárusító rendszer produkált. Ebből azonban nem következik, hogy a kereslet és a szürke zónás kínálat is csökkent volna. Tehát pusztán azért, mert kevesebb helyen és több pénzért lehet venni cigit, abból még nem következik, hogy akkor tömegével szoknak le a dohányzásról. Tehát ez elmozdította a dohányzást a valószínűleg egészségügyi szempontból még sokkal kockázatosabb szürke és fekete kereskedelmi csatornák irányába, ahol nem tudni, hogy milyen tartalmú és mennyire ellenőrző termékek kerültek a fogyasztókhoz.
9: Világos. A legelején, amikor a dohánykonceszciók, egyáltalán a törvény megjelent, és aztán a pályázatok megjelentek, lehetette egyből látni, hogy itt korrupció gyanú van, vagy pedig ez szép lassan alakult ki?
8: Hát az első dobásnál nyilvánvaló volt, hogy ez bűzlik, ez a sztori. Nem csak azért, amit Hatházi Ákos akkor kezdő országos politikusként, mármint akkor kezdett országos figyelemre számot tartani a tevékenység, még szekszárdi fideszes képviselőként nyilvánosságra hozott ugye belső vitaanyagokat, meg hát magánjelleggel szerintem sokan, speciál történetesen én magam is hiszik, vagy sem, ezt nem most itt a mikrofonnál ülve találom ki, de én is hallottam első kézből kedvezményezettől olyan állítást, hogy az illető közvetlen családtagjai Pest megyében kettő trafikot is elnyertek olyan alapon, hogy sportvonalon szóltak Schmidt Pálnak, és akkor lett két trafikjoguk. Tehát ez jó kis megélhetésnek tűnt. De hát ugye a törvénynek a létrejötte a tény, hogy a különböző szövegváltozatok visszakereshetően Sánta Jánosnak, a Continental dohány képviselőjének, tulajdonosának a közreműködésével és a számítógépén készültek. A Continental dohány és a Sánta família, Lázár Jánosra való összefonódása, vagy hogy mondjam, közeli érintettsége, meg egyáltalán az egész szabályanyag kidolgozásának és bevezetésének a statáriális jellege, tehát az, hogy egy korábban működő szabad piaci tevékenységet elkobzásszerűen úgynevezett csúnya szóval fogalmazva a piaci inkumbensek, tehát az adott kereskedési jog aktuális gyakorlóinak a lehetőségeit megszüntetve őket a megélhetésüktől és a szabályosan működtetett vállalkozásuktól megfosztva átadnak a új jogosultaknak egy olyan pályázati rendszerben, aminek a megbízhatóságát, a tisztességes mivoltát sosem sikerül igazolni, nem is törekednek erre. Hát ez egyértelmű súlyos korrupciós gyanút, méghozzá magas szintű korrupció gyanúját keltette. Azt is mondhatnánk, hogy a 2012-13-as időszak, tehát a NER korrupciójának kezdeti ismerkedési szakaszában a takarékszövetkezet ügy és a dohánykoncesszió, a trafik ügy volt a két nagy emblematikus sztori. Már érvényesültek az államfogjú lejtésének azok a jellegzetességei, hogy a szavazó masszaként működő Fidesz frakción átnyomták ezeket a szabályozásokat, törvényeket, és az Alkotmánybíróság nagyot csavarva, akkor még meglepő módon, azóta már nem lepődünk meg, akkor még meglepő módon nagyot csavarva a korábbi alkotmánybírósági standardokon és követelményeken, jóvá hagyja ezeket a tulajdonjogfosztó lépéseket és intézkedéseket.
9: Ugye legelőször 13-14 évvel ezelőtt, ahogy ön is említette, amit elsőre látott akár egy átlag választópolgár is, az az, hogy a trafikok üzemeltetése, tulajdonjoga az mondjuk baráti alapon vagy pártpolitikai alapon lettek kiosztva. De valóban itt vannak-e a nagy pénzek, vagy magának a dohány koncessziónak a megszerzése az, ahol a nagy korrupció történt? Egyáltalán mekkora pénzről beszélhetünk most már több mint egy évtized után?
8: Hát biztos illet volna megfelelő módon felkészülnem erre a lehetőségre, erre az interjúra. Én nem tudtam annak utána nézni, hogy mekkora a pénzösszeget mozgatott az elmúlt évtizedben a dohánykonceszió. Ezt az első néhány évben még figyeltük a milliárdokat, utána ezzel felhagytunk, mint mondtam, más nagy ügyek vitték el a figyelmünket. Az tuti, hogy azért ez jó biznisz volt. Tehát aki a szabályos, a legális dohánykereskedésnek a monopól szolgáltatójává válik egy adott térségben, és most itt picit felejtsük el Budapestet, ahol azért viszonylag könnyű nemzeti dohányboltot találni, de mondjuk ahol egy-egy járásban csak egy van, vagy kettő, egy-egy települést egymaga szolgál ki egy ilyen kereskedelmi egység, egy nemzeti dohánybolt, az azért nagyon stabil megélhetés biztosít. És hát nyilván ebbe a teljes piaci vertikumot behúzták, hiszen végül is a gyártónak mindegy, hogy milyen kereskedelmi csatornán értékesítik az ő termékét, csak tudja teríteni a piacot. És a dohányellátótól kezdve a trafikboltokig tökéletesen felépítettek egy NER-re jellemző vertikumot. Azt persze nem tudjuk mondani, hogy minden egyes szereplője NER lenne, hiszen most akik nemzeti dohányboltot üzemeltetnek, ők is amúgy évtizednyi ideje birtokolják ezt a lehetőséget és gyakorolják ezt az üzletet. Tehát ha megtörténik a felülvizsgálat, akkor bármi más, mint a piaci liberalizáció, megint csak sérelmet és elégedetlenséget fog okozni. Tehát nem tűnik jó megoldásnak, jó iránynak az, hogy akkor most meg a nemzeti dohányboltokat söpörjük ki, és akkor hozzunk valami más, hasonló a monopól jellegű, preferenciálisan előszereteti alapon szétosztott jogosultságokkal működő rendszert. Akkor már inkább jöjjön a liberalizáció, mert akkor az egységesen teremt igazságot a piacon, csak kérdés, hogy akarjuk-e megint, hogy bárhol lehessen cigit venni, hogy ez most a dohányzást és a dohányforgalmat mennyiben befolyásolja, mennyiben teszi könnyebbé, és ezáltal gyakoribbá a dohányzást. Ugye akár azzal az érvel is előjöhetnénk, nem dohányzóként, hogy hát mi a felének dohányozni, hát miért kell egyáltalán ezzel bármilyen mértékben foglalkozni, vagy akármilyen mértékben engedni a dohánytermékek vásárlását, hiszen a végén össztársadalmi szinten az egészségügyi kár és a dohányzás okozta megbetegedések kezelése, gyógyítása az annál sokkal-sokkal nagyobb összeget felemészt közpénzből, adófizetői pénzből, mint amennyit bevételt a dohányjövedék termel. De sajnos ezzel az okoskodással könnyen szembeállítható a történeti tapasztalat, mert amikor az Egyesült Államokban az alkoholizmust, az alkoholfogyasztást tiltották be az alkoholizmus elleni küzdelem jegyében, akkor azzal csak ahhoz járultak hozzá, hogy a szervezett bűnözés megerősödött. Tehát a tiltással biztos, hogy nem lehet, a szankcionálással, a tiltással biztos, hogy nem lehet még a legkárosabb társadalmi jelenségeknek, szokásoknak is a megszűnését, visszaszorulását elérni.
9: A Transparency International fekete könyve szerint több mint 500 trafik kerülhetett a Continental csoporthoz, illetve annak a kapcsolódó kör közelébe. Meg lehet-e ma állapítani a tényleges tulajdonosi és finanszírozási hálót? Fel lehet-e ezt könnyen térképezni?
8: Akarni kellene. Nem tudjuk, hogy ezt mennyire nehéz elvégezni, mert szemben azokkal a tényleges tulajdonosi szempontból szintén izgalmas területekkel, amilyen például a magántőke alapok világa, a dohányboltok, a nemzeti dohányboltok területe soha nem számított jogellenesnek. Nem merült föl, hogy arra nézve tényleges tulajdonosi adatokat kellene gyűjteni, vagy hogy úgy, ahogy a magántőke alapok közpénzre való kitömése, a dohányboltoknak a léte és a működése önmagában jogsértő lenne. A keletkezésük körülményei azok nagyon zavarosak és korrupció eredményei, de hát maguk az, hogy nemzeti dohányboltok vannak és működnek, az nem tekinthető jogsértőnek. Éppen ezért valószínűleg itt nem is nagyon bujkálnak a tulajdonosok. A magántőke alapoknál nagyon el akarnak rejtőzni, meg bizonyos cégformák esetében nem iratják be a tulajdonosokat a részvénykönyvbe, meg elsőbségi részvények mögé bújnak el. A nemzeti dohányboltoknál valószínűleg egy egyszerű hatósági vizsgálat könnyen megállapíthatja, hogy kik vannak a háttérben, és hogy mekkora piaci koncentráció jellemző ebben a pillanatban. Úgyhogy vissza lehet menni akár a 2013-as kezdőpontig is, amikor nagyon megpróbáltuk kideríteni, hogy miféle suskus történhetett ott a pályázatoknak a kiosztása körül. Ugye, itt az elvesző közérdekű adat, a megszűnő közérdekű adat, amire szerkesztő asszony is utalt a beszélgetésünk elején, az úgy jött elő, hogy pert indított több civil szervezet együttműködésben, meg több újságírók, nyomoz újságíró a pályázatoknak a megismerése érdekében, hogy a győztesnek hirdetett pályázattal szemben a győzelemre nem vezető pályázat mennyiben bizonyult rosszabbnak, ezt próbáltuk volna a civil eszközökkel megállapítani, illetve terjedt a híre annak, hogy kisenyították a vesztes pályázatokat. És akkor erre a nemzeti dohányellátó, vagy akkor még talán nem így hívták, de most nem jut eszembe a neve annak a non-profit ZRT-nek, ami ezért az egész bírálati rendszerért felelős volt, azt találta ki, hogy a pályázat lejárt, megtörtént az elbírálás, tehát az adatok kezelésének, a pályázati anyagok birtoklásának a jogalapja megszűnt, és ezért ezt vissza kell küldeni a pályázóknak, mert ha nincsen ott a nem tudom, Nemzeti Dohány Nagykereskedelmi ZRT, azt hiszem ez volt a neve, ha nincs az ő birtokukban, nem lehet tőlük igényelni az adatot, és abban a pillanatban, hogy nem náluk van az adat, és nem tőlük érkezően kapja azt meg újságíró vagy civil szervezet, hanem a pályázóktól már bárki állíthatja megszáfolhatatlanul, például akár a kormány vagy a Nemzeti Dohány Nagykereskedelmi ZRT, hogy kérem, az az irat, az a vesztes pályázat, amit maguk itt hordoznak körbe, mint a véres boncsokot, az nem is egy vesztes pályázat, annak semmi köze ahhoz, amit mi kaptunk. Mm-hmm. Ez egy konfabulált, utólag kitalált, összehegesztett szöveg.
9: Ez mondjuk nagyban nehezíti a mai 10 évvel későbbi felülvizsgálatot is, nem?
8: Az már nem lesz megállapítható, hogy érdemalapon vagy anélkül kaptak-e a győztesek pályázati jogosultságot. Legalábbis nem azon az alapon lesz megállapítható, hogy a vesztes pályázatokkal azt összevetik. Nem is lenne értelme, akiket 13 éve kiszorítottak, azok már részben túlléptek ezen, talán van is, aki meghalt, nem akar ezzel foglalkozni, más irányba ment már. Ilyen módon ezt nem lehet valószínűleg orvosolni. De ettől még azok, akik kaptak, és azok, akik osztották a trafikjogokat, megkérdezhetek arról, hogy ott mi történt pontosan. Ők ugyanis léteznek. Ők ugyanis elszámoltathatók. Tehát ez egy megvizsgálható dolog. Valószínűleg az egyik legnehezebb vizsgálati folyamata lesz ez a NER-nek. Éppen ezért nem tartom kizártnak, sőt valószínűleg tartom, hogy nem egyéni felelősség irányából fog közelíteni a kormány, amikor ezt orvosolni akarja. Ha talál felelősségre vonható szemét bárki az ügyben, az inkább a trafikjogok kiosztóinak a körében keresendő, mint sem a trafikjogok jogosultjainak a körében. Csak egy érdekes anekdóta, próbáltunk arra is valami bizonyítást, vagy észszerű magyarázatot, megoldást hozni büntetőjogászok, ügyvédek, civilek, újságírók, amikor megtörtént a vesztes pályázati anyagoknak a visszapostázása, és akik megkapták az iratokat, az látták, hogy hát ezek érintetlenek, hogy ilyen irányból igazolni azt, hogy, hogy nem is történt bírálat. És akkor felmerültek ilyen ma már inkább megmosolyogtató, akkor lelkesen végigvitt gondolatok, hogy van-e olyan szakértői terület, olyan bűnügyi szakértői módszer, amivel igazolni lehet, hogy, hogy egy iratot nem is olvastak el, tehát hogy ők nem látszik hajtási nyom, lapozási nyom az iraton, de hát ez nyilván, ez sajnos le kellett kevernünk, ezt inkább a lelkesedés, mint a megoldhatóság mondatta azokkal, akik ezt gondolták.
9: Ugye említette az átlátszóval, K-monitorral és TASZ-szal közösen indított adatigénylésű perüket, és egyből igazából ez után az információs szabadság szabályait is szigorította az akkori kormány. Beszéljünk egy kicsit arról, és ez kicsit általánosabb vizekre is evez azért, hogy mennyire tette megismerhetetlenné az elmúlt 10-16 évben a Fidesz kormány ezeket az iratokat, és hol van még olyan ügy, ahol igazából az adatigénylés ellehetetlenítése okozta azt, hogy nem vagy nem teljesen ismerjük a korrupciós háttereket?
8: Hát az igazság az, hogy ha szabadjára engedhetném a beszélőkedvemet, akkor tuti, hogy másfél-két órán át tudnám sorolni a korlátozó intézkedéseket. Lényegében az a beavatkozás sorozat, ami 2012-ben kezdődött az információszabadság területére, az olyan nagy számú, hogy jóformán önmaga megtöltene egy teljes törvénykönyvet, egy úgynevezett kódexet. És az első látványos ebben a sorban az valóban a trafik koncesszió környékén az úgynevezett számlaszintű vagy tömeges adatigénylésnek a tiltása, tehát akár még korábbra egyel visszamehetünk, a nulladik lépés ugye az ombudsmani információszabadság ombudsmani intézménynek a felszámolása volt. És 2013-ban, amikor ez az információszabadság törvény módosítás végbe ment, akkor iszonyat nagy volt a felháborodás, és emlékszem, még én magam is úgy fogalmaztam, hogy ez egy olyan csúszós lejtő, amin megindul ezzel a korlátozással, vagyis azzal a korlátozással a hatalom, a kormány, aminek alig belátható a vége, de tuti, hogy a lejtő alján a közérdekű adatok teljes állami kormányzati kontrollja található. Ez azért hangzik ilyen darabosan magyarul, mert ez egy New York Times-nak adott interjúban hangzott el, tehát ez is jelzi, hogy iszonyat nagy volt az érdeklődés ez iránt, a korlátozás iránt. Aztán az információszabadság, az adathozzáférés korlátozásainak olyan cunamia érkezett 2015-ben és azóta, azután egészen 2025-26-ig, a kormányváltás megelőző pillanatokig, hogy tulajdonképpen már el is felejtettük ezt a számlaszintű korlátozást. Ezt igazából a bíróságokon alig sikerült valaha is alkalmazni. Hát jött utána az, hogy fizetni kell a nagy mennyiségű adatigénylésekért, és ott az Információszabadság Hatóság évkönyvi szinten gyűjtötte a legmagasabb összegű adatigénylés teljesítési díjakat. Az arany, ez is, meg a bronz, azt hiszem egyaránt. A háromból kettő a Transparency International Magyarországé volt, a Kásler Miklós féle Emmi kért sok millió forintot a látványcsapat sport támogatás, TAO pénzek, látványcsapat sport támogatás szabálytalanság irataiért, és egyébként Sányi Sándor vezette MLS is több százezer forintot szeretett volna egy felcsúti TAO támogatásért, egy 3 milliárdos extra támogatásért. Szóval iszonyatos sorozat jött a korlátozásoknak. Hát külön korlátozást léptettek életbe, pusztán azért, mert rárepültünk a TAO pénzekre, akkor az adótitok szabályt írták át. Korlátozást akartak bevezetni a jegybanki alapítványok kapcsán. Szerintem nincs is olyan az információ szabadság szénában érdekelt becsületes újságíró a civil szervezet, amelyik ne tudna kapásból akár fél tucat olyan jogkorlátozást felsorolni, ami kifejezetten az ő személyes tevékenységéhez, adatigényléséhez kapcsolódik, amikor valamit nagyon eltaláltunk, nagyon érzékenyen tapítottunk rá, és ezért menet közben meg akarta, vagy meg is változtatta a játékszabályokat a kormány. Mondjuk a Belgrád-Budapest vasútvonalnak a beruházói és szerződési adataiért ugyanúgy korlátozást fogadtak el adhok módon, ahogy például amikor rárepültünk a 2000-es kormányhatározatokra, akkor hirtelen megemelték ezeknek a titkosítási idejét 10 évről 20 évre. Tehát a legszebb, amit mondani lehet erről, hogy nagyon instrumentálisan, tehát eszközjelleggel viszonyult a hatalom az információszabadság joghoz.
9: Ugye ön fél mondattal egyszer már említette itt a Sánta család nevét, és csak most visszakanyarodva egy kicsit a dohány koncessziókhoz. Ugye itt az országos dohány boltellátó KFT-nek a tulajdonosáról beszélünk, ide tartozik a Tabán Trafik ZRT is, és hát hogyha megnézzük, akkor a piac két nagy, mármint a piac ellátása, ahonnan rendelhetnek ezek a dohányboltok, két nagy kézben van, 51% ez a már említett Sánta család érdekeltségében van, 49% pedig a Bad Pécsi Dohánygyár Kft. Kezében. Normális az, hogy a teljes trafikhálózat két cégen keresztül láthatja el magát?
8: Szerkesztőasszony, én szerintem a NER-nek a gazdasági és közpénzügyi működésében soha semmi nem volt normális. Hát miért pont a dohánytrafik és a dohányellátás lógna ki ebből a sorból? Mániákusan monopolizáltak teljes piaci szektorokat és zárták el a verseny lehetőségét. A versenytől úgy irtóztak, mint az ördög a tömjén füsttől. A koncesszió maximalizálása, kimaxolása is a NER egyik kedvelt fegyvere volt. Hát gondoljunk arra, hogy a hulladék kezelési piacot, nem csak a lakossági kommunális hulladékot, de az intézménye hulladékkezelést is nagyon nagy arányban 35 évre lezárták, elzárták a verseny elől, és odaadták a MOL-nak, ami erre megcsinálta a MOHU nevű céget. Vagy az autópálya koncesszió 35 évre van kiosztva Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjai közös tulajdonában lévő cégnek. Miközben ki tudja, hogy 3 évtized múlva miféle közlekedési módot fogunk mi akarni alkalmazni. De a nagy közbeszerzési keret megállapodásokkal sikerült az állami propaganda piacot, itt a piac az idézőjelben volt mondva, rászignálni jó formán a Balázsi Gyula érdekkörébe tartozó cégekre, a Launch Designra és a New Land Médiára. Az intézményfenntartás, épület karbantartás, takarítás funkciókat szintén központosított közbeszerzésben, keretmegállapodással, különösen a kórházi területen, egészségügyi területen, de a pályaudvarokat illetően is a Kisszölgyémi Ferenc féle B+N referencia kapta meg. Tehát jóformán alig maradt olyan piaci terület Magyarországon, ahol a verseny töretlenül, sértetlenül fennállna. A deres piacokon mindenhol ezt a versenykorlátozást látjuk. Hát természetes, hogy a dohánykereskedelem nagy és kiskereskedelem területén egyaránt ezt a torzult, neres logikát látjuk dominálni.
9: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye itt most én a 2024-es adatokat látom, ez egy 1267 milliárdos piac, annyi volt a lakossági dohánypiacból a kiskereskedelmi forgalom. Tehát egy nagy piacról beszélünk. Megoldás lehet-e az, amit Magyar Péter felvetett, hogy ő ezt az egészet államosítaná úgy, ahogy van?
8: Hát tulajdonképpen a koncesszióval már ezt lényegében egyszer államosították. Tehát nem teljesen világos nekem, de nem tájékozottam ebben a témában elégséges mértékben, hogy mi lenne itt az államosítás, hogy a nagy kereskedelmet, vagy a kis kereskedelmet, vagy a teljes vertikumot akarnak államosítani. Fura megoldásnak tűnik, de egyébként az úgynevezett ABC, tehát a klasszik jövedéki termékek terítése körében ez nem lenne teljesen ördögtől való. Svédországban például, de azt hiszem Finnországban is nagyon hosszú ideig állami monopóliumként csak meghatározott kereskedelmi egységekben engedélyezve lehetett alkoholt vásárolni, mint hogyha ezen most oldottak volna.
9: Ez a korrupciót meg tudja gátolni?
8: Nem, önmagában az államosítás az ugyanúgy nem oldja meg a visszaélések kockázatát, problémáját, ahogy a piac sem takarítja ki magából pusztán azért, mert hogy piaci alapon működik a visszaéléseket. A dohánykereskedelem körében elsősorban azt lesz szükséges végig gondolni, hogy hol akar egyensúlyt teremteni, hol akar határt húzni a megengedett kereskedelmi tevékenység és a közegészségügyi dohány okozta, nikotin okozta megbetegedésekből fakadó kockázatok elviselhetősége, felvállalása között a kormány. Ennek kell az elsőleges szempontnak lennie. Kellene egy friss, alapos felmérés, ha van ilyen, akkor megint elárulom vele a magam tájékozatlanságát arról, hogy mik is most pontosan a dohányzási szokások, sikerült-e az elmúlt 10 évben bármennyit is visszaszorítani ezen, mi a dohányzásba való belépés alsó életkori tapasztalata határa, és erre kellene rászabni olyan megoldást, ami ha úgy dönt az állam, hogy marad továbbra is a dohánykereskedelem, és hát miért ne döntene így, akkor egyenlő esélyeket biztosít, hogy ez a teljes liberalizáció, vagy a meglévő egységek újraversenyeztetése, ezt nem lehet megmondani ebben a pillanatban.
9: Hát bízunk benne, hogy a jövőben majd úgy készülnek ezek a törvények, hogy vannak megalapozó tanulmányok. Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának köszönöm szépen. Ez volt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
11: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán kvintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
12: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.

0: 13 óra 1 perc, jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Túlnyomon derült, napos idő várható. És most a részletek. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a párbeszédet Moszkvával. Oroszország kemény és budapesti rosszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, Maria Zaharova kijelentette, ezt meg fogják tudni. A Magyarországról kiutasított 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott, mondta a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese. Rácz András kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta az unió tagállamaiból több mint 600 orosz hírszerzőt utasítottak ki. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. Az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, melynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. Bayer Judit médiajogászt választotta a Független Közmédia Testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Egyben lemondott kormánytisztviselői jogviszonyáról is. A leköszönő elnök azt mondta, lemondásának nincs politikai oka, ahogy személyes konfliktus sem áll mögötte, magát pártokon kívülálló vezetőnek tekinti. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Hajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjára szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Ami az időjárást illeti, eleinte holnap is napos száraz idő várható, majd a déli óráktól a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este északnyugat felől egy hideg front érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10 és 15, holnap napközben 30 és 35 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Felfedező a tudományról.
5: Bü-bü-bü.
6: Néhány jól hangsúlyozott bü-bü-bü, és a kutyák tudják, hogy mit kell, vagy mit nem szabad csinálni. A Nancy Grace Roman űrtávcső elindult, a Swift viszont menthetetlen. Fűszerek, akkumulátorok, rovarillatanyagok, gyógyszerek, műanyagok. Minden napjaink a molekulák világán keresztül. Kiállítás a Magyar Tudományos Akadémián. Köszöntöm Önöket, Gimes Júlia vagyok, munkatársam, ma Izzilai Helga. Tartsanak velünk!
5: Ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
6: Így indult útjára a múlt héten az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA 4,3 milliárd dolláros új nagy űrteleszkópja, a Nancy Grace Roman űrtávcső. A műszert Nancy Grace Romanról, a NASA első vezető csillagászáról nevezték el, akinek oroszlán része volt az új teleszkóp elődjének, a 36 éve a Föld körül keringő Hubble-nek a megszületésében. Frey Sándor, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagásza, az űrvilág.hu internetes hírportál főszerkesztője meséli el a részleteket.
7: Ez alapvetően egy égfeltérképező űrtávcső. Főtükre 2,4 méter átmérő, ez ugyanakkora, mint a Hubble űrtávcsővé, viszont a látómezeje legalább 100-szor akkora, mint a Hubble-é. Ezt úgy kell érteni, hogy ha én most az eget elkezdeném szisztematikusan föltérképezni, akkor egyszerre 100-szor nagyobb területet tudok vele megfigyelni, tehát hamar végig lehet érni vele a teljes égbolton. Ezért a Hubble az valójában nem is egy ilyen égtérképező, hanem célzott megfigyeléseket végez, tehát hogyha van egy érdekes objektum, akkor oda irányítják, megmérik, és az adatokat a csillagászok felhasználják, miközben ez a Nancy Grace Roman űrtávcső pedig olyan lesz, amelyik végigpásztázza az eget, és egyfajta katalógust készít az objektumokról. Aztán persze, hogyha körbeért, akkor újrakezdi. Tehát igazából a szerepe az lesz, hogy olyan érdekes objektumokat találjon az égen, amelyeket utána érdemes lesz más űrtávcsövekkel, például a Hubble-lel vagy a James Webb-el részletesen megvizsgálni, hogy ott mi történik.
6: Az elektromágneses hullám milyen tartományában működik ez?
7: Elsősorban infravörös tartományban fog működni, kicsit a látható fényében is. Ebben is egy kicsit eltér majd a Hubble-től például, amely akár ultraibolyában is tud működni. Ez valahol a Hubble és a James Webb között lesz, tehát a James Webb az egy kifejezetten infravörös űrtávcső, ez pedig egy ilyen optikai infravörös tartományban működő űrtávcső lesz.
6: A fekete lyukak, sötét anyag, sötét energia megismeréséhez mennyivel juthatunk közelebb?
7: Ez az elsődleges célja, amiért készült, de ezeknél az űrtávcsőeknél az mindig igaz, hogy azok az indokok, ami miatt ezt megépítették, és amiért eladták a kongresszusnak, azok persze valódi indokok, de ezeknél ez sokkal többet fog tudni. Tehát, hogyha ez valószínűleg hosszabb ideig működik, mint amennyire tervezték, amely azt hiszem, hogy 5 év. De hát, hogyha a Hubble-t nézzük, tovább működött sokkal.
6: Persze, a Hubble-nál már jóval túl vagyunk a 30 év.
7: Igen, persze, ez ugye nem igazságos összehasonlítás, mert a Hubble űrtávcső a Föld körül kering, és több alkalommal űrhajósok meglátogatták, szervizelték, tehát kicserélték alkatrészeit. A Nancy Grace Roman űrtávcső az a Napföldrendszernek a külső L2 Lagrange pontja környékén fog keringeni, vagyis durván 1,5 millió kilométerre a Földtől, a Föld-Nap egyenesnek a naptól átellenes oldalán. Oda nem fog senki menni szervizelni, tehát hogyha ez egyszer elromlik, akkor elromlott, de azért talán megvan az esély annak, hogy tovább húzza, mint 5 év. Tehát ez alatt, az idő alatt olyan dolgokat fog valószínűleg felfedezni, amelyet ma még el sem tudom képzelni. Az igazi jó űrtávcsőeknek ez a jó tulajdonsága, hogy sokkal többre lesznek alkalmasak, mint amire egyébként szánták őket.
6: James Webb is ott van, igaz?
7: A James Webb is ott van, Gaia is ott van, meg egy csomó korábbi, meg jövőbeli űrtávcső is.
6: És ezek ott békében megférnek, nem zavarják
7: hát
6: egymást?
7: Nagyon, nagyon tág pályákon keringenek. Nulla az esélye lényegében, hogy összeütközzenek, vagy egymást zavarják. Nagyon nagy távolságok vannak ott. A Napföldrendszernek a külső L2 Lagrange pontja ideális hely ezeknek az űrtávcsöveknek, mert tudnak úgy működni, hogy a nap mindig a hátuk mögött van, tehát nem zavarja a napfény a megfigyelésüket, tehát az égboltnak azt a részét, amelyik éppen a nappal átellenes irányban van, azt meg tudják figyelni, miközben az adataikat pedig le tudják küldeni a Földre, és a napot ugyanúgy 1 év alatt kerülik meg, mint a Föld, és az űrszonda viszonylag kevés üzemanyag felhasználásával stabilan tudja a Föld és a naphoz képesti pozícióját megtartani.
6: Miközben a Nancy Grace román távolodik tőlünk, és december elején ér majd kijelölt helyére, a közben a több mint 20 éve a Föld körül keringő Swift űrtávcső közeledik a Föld felé, és fokozatosan alacsonyabb pályára kerül. A NASA egy sikertelen manőver után letett a Swift űrtávcső megmentéséről. Frey Sándorral a Swiftről folytatjuk a beszélgetést.
7: A Swift 2004-ben indult, és azt eredetileg 2 éves üzemidőre tervezték. Feladat az volt, hogy a gamma kitörések kutatását vigye előre. A gamma kitörések olyan nagyon érdekes és rendkívül gyorsan lezajló égi jelenségek, amelyek az elektromágneses sugárzásnak a legenergikusabb gamma tartományában detektálhatók. És a gamma sugarakat a Föld felszínéről nem tudjuk megfigyelni, tehát a csillagászoknak muszáj űrtávcsőre helyezni a műszereiket.
6: Én emlékszem valami olyasmire, hogy az első gamma kitörésről, amit felfedeztek, azt gondolták, hogy valami földfeletti atomrobbantás.
7: Igen, a gamma kitöréseket annak idején úgy fedezték föl véletlenül, hogy az amerikai-szovjet atomfegyver korlátozási megállapodások ellenőrzésére felküldött műholdak detektálták az ilyen kitöréseket, és kiderült, hogy nem a Föld felől érkeznek, tehát nem egy kísérleti atomrobbantásról van szó. Nem is publikálták azonnal ezeket a felfedezéseket, mert ez egy katonai jellegű információ volt. A probléma a gamma kitörésekkel eredetileg az volt, hogy nagyon nehezen lehetett őket lokalizálni az égen. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen gamma detektornak a látómezeje az borzasztó nagy, tehát hiába detektált egy gamma kitörést, fogalmunk se volt, hogy az éppen milyen típusú égi testből jön. Ezért nagyon sokáig a csillagászok sötétben tapogatóztak, hogy mik lehetnek ezek a gamma kitörések, és akkor a Swift az egy olyan érdekes konstrukció volt, hogy van rajta egy gamma kitörés detektor, egy gamma távcső, van rajta egy röntgen távcső, meg van rajta egy optikai és ultraibolya tartományban működő távcső, és akkor, ahogy észleli a gamma kitörést, ezeket a kisebb látómezei jobb felbontású távcsöveket rá tudja irányítani az adott égi helyre, és nagyon gyorsan meg tudja az utófénylését ezeknek a gamma kitöréseknek mérni. Ebből aztán be tudjuk azonosítani, hogy honnan érkezett ez a gamma sugárzás. Persze a Swiftre is igaz, hogy több mint 20 év alatt sokkal több feladatot tudott ellátni, mint az eredeti dolga, amit egyébként nagyon jól csinált. Tehát például a röntgen távcsővel föltérképezte az eget, egy olyan katalógus csinált, amely ebben megtalálhatók a röntgenforrások, de az ultraibolya optikai távcsővel is egy csomó másféle mérést végzett. Pont ezért volt az, hogy a NASA igazából sajnálta volna elveszíteni. Ugye miért kellett ezt elveszíteni? Még mindig tökéletesen működik. Problémája az, hogy a pályamagassága az egyre csökken. Ugye eredetileg körülbelül 600 km magas pályán keringett a Swift, és arról a 600 km magas pályáról átlagosan egy ilyen 20-30 év alatt leérnek a műholdak a Föld sűrű légkörébe, ahol aztán megsemmisülnek. Ennek az oka a légellenállás. Erre mondhatná valaki azt, hogy hát az űrben hogy van légellenállás, amikor ott, ahogy a neve is mondja, a világűr üres. Ez nem így van. A Föld légköre ennek nem éles a határa, ahogy megyünk egyre magasabbra, egyre ritkább lesz, de a sűrűsége még mondjuk 600 vagy 1000 km magasságban is elég ahhoz, hogy fokozatosan fékezze az ott keringő üreszközöket. Ugye eredetileg 2 évre tervezték, tehát ez nem volt probléma. Erre nem is gondoltak, de mivel hogy túlélt több mint 20 évet, és most már leért 350 km körülre, akár hónapok múlva is elveszíthetjük ezt a műholdat.
6: Ezért találta ki a NASA, hogy meg kell menteni.
7: És ugye 2025. szeptemberében találta ki a NASA, hogy hát sokkal olcsóbb megmenteni egy működő már felbocsátott űrtársadat, egyébként azt hiszem $500 millió került annak idején, hogyha készítenek egy másik műholdat, amivel megközelítik, megfogják, és a mentő műholdnak a hajtóművei segítségével visszaemelik a pályamagasságát 600 kilométerre, magyarul meghosszabbítják az üzemi idejét még akár 20-30 évre, hogyha mindez sikerül. Ugye ez nem egy egyszerű dolog, mert a Swift űrtársadat nem tervezték sosem arra, hogy egyszer befogják és valami csatlakozzon hozzá, tehát egy olyan műholdat kellett megcsinálni, méghozzá a tervektől a felbocsátásig kevesebb, mint 1 év alatt, amely be tudja fogni, tehát vannak rajta robotkarok. Egy olyan űreszközt, amelyik nem együttműködő, tehát nem tervezték arra, hogy aktívan részt vegyen ebben a manőverben. És ezt a NASA egy magáncégre bízta ezt a feladatot, akik meg is csinálták ezt a műholdat, és július elején fel is bocsátották. Akkor jött a baj, mert akkor ezzel a mentő műholddal gondok adottak. A térbeli helyzetbeállítás biztosító rendszerei nem úgy működtek, ahogy tervezték, és ezért végül úgy kellett döntsenek, hogy feladják ezt a befogást. Ugye ez két dolgot jelent. Az egyik dolog az, hogy a SWIFT most már egész biztosan valószínűleg még az év vége előtt el fogja érni a légkörnek azt a részét, ahol belép, elízik, megsemmisül. De, hogy mégse legyen teljesen haszontalan ez a küldetés, fognak még valószínűleg próbálkozni a megközelítéssel. Ez azért fontos, mert ez egy olyan kísérlet volt, amely eddig egyedülálló, de könnyen meg lehet, hogy ez a jövő útja, tehát így sokkal olcsóbban meg lehet hosszabbítani egy jól működő űreszköznek az élettartamát, mint hogyha egy ugyanolyat újra építenének, tehát érdemes volt próbálkozni. Egyébként 30 millió dollárba került ez az egész küldetés, tehát töredéke annak, amibe egy új SWIFT űrtávcső került volna.
6: Frey Sándort, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagászát, az űrvilág.hu internetes hírportál főszerkesztőjét hallották.

0: Néhány jól hangsúlyozott bübübű, és a kutyák tudják, hogy mit kell, vagy mit nem szabad csinálni. Tehát az emberek szavak nélkül, előzetes tréning nélkül is, pusztán a hangjukkal is képesek irányítani kutyájuk viselkedését. Állítják kísérleteik alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének kutatói. Ez az eredmény olyan ősi, különböző fajok között is értelmezhető akusztikus kódokat tár fel, amelyek megelőzik a nyelvet. A neuroetológiai kutatócsoport vezetője Andics Attila agykutató beszél.
1: Ebben a kutatásban arra voltunk kíváncsiak, hogy képesek-e az emberek hangjukkal instruálni a kutyákat, anélkül, hogy akár egyetlen szót is mondanának. Tehát pusztán az intonációjuk segítségével, pusztán azzal, hogy erősebben, gyengébben, magasabban, zajosabban adnak ki egy hangot, el tudják-e érni azt, hogy a kutya azt csinálja, amit szeretnének tőle. Úgyhogy semmi más nem tehetnek, csak az egyszerű, értelmetlen bű szócskát ismételgethetik. Azt kellett mondaniuk ebben a kísérletben embereknek, akik egyébként egy paraván mögött bújtak meg, tehát még a gesztikulációjuk sem segítette őket, hogy
2: bübü, bübü, bübü, bübü, bübü, bübü, bübü,
3: bü, bü, bü.
1: Az egész kísérletben összesen ennyit tehettek, és a különböző helyzetekben különböző feladatot kellett megoldatniuk a kutyájukkal. 4 instrukció volt, gyere ide, igen, gyere ide, a másik az, hogy ne gyere ide, egy harmadik az, hogy igen, menj oda, a negyedik pedig, hogy ne menj oda. Tehát 2 esetben arról kellett bübübűznie a hangadónak, hogy a kutya hogyan viszonyuljon hozzá, oda hívta, vagy elküldte, és ezeknél talán nehezebbek voltak azok a helyzetek, amikor egy külvilágban lévő tárgyhoz kellett oda küldenie, vagy attól eltántorítania a kutyát. Tehát egyfajta bátorítás, vagy eltiltás jelentést kommunikálni a kutyával. A menj oda esetben egy elég ijesztő, furcsa ventilátort használtunk, ami egy apró rongydarabot fújkált maga előtt, és kicsit óckodtak a kutyák, hogy oda menjenek, és ez a bátorító bübübüzés kellett, hogy ebben segítse őket. A másik esetben pedig valami izgalmas, finom ételt tettünk le a szoba közepére, és itt a gazdának az volt a feladata, hogy noha a kutya magától szívesen oda ment volna, hogy egyen belőle, de a bübübüzésével eltiltsa a kutyát attól.
2: Bübü! Bübü! Bübü, bübü, bübü,
3: bü, bü, bü, bü.
1: Tehát mindig egy egyébként a helyzetben jelenlévő motivációval próbáltunk játszani, hogy ezzel szembe menni, hogy a bübübüknek valódi hatása lehessen ezekre a helyzetekre. Egyébként megcsináltuk ezt a tesztet ugyanezekkel az elrendezésekkel, anélkül is, hogy a gazdák bármilyen hangot adhattak volna, hogy biztosak legyünk abban, hogy a kutyák valóban attól csinálják inkább az adott viselkedést, mert a gazdák így szóltak hozzájuk, és ez így is volt.
0: Az ember nem bübübűzik a kutyájának, és nem akarja ilyen mesterséges intonációs dolgokkal kipróbálni, hogy mire képes. Tulajdonképpen minek ez az egész?
1: Az elmúlt években, évtizedekben elbűvölte a kutatókat, hogy a kutya milyen sok mindent megért azokból a szavakból, amiket mondunk neki. Hogy milyen sok mindent tudunk kommunikálni tanult szavak segítségével egy olyan fajnak, amelyik egyébként maga nem beszél. Viszont emögött ott bújik ez a szerintem sok szempontból sokkal izgalmasabb kérdés, hogy egyébként, ha nem tanítunk nekik semmit, ha nem használunk szavakat, akkor mit értenek abból, ami hangokat adunk? Honnan tudunk elindulni, amikor elkezdünk jelentéseket megosztani, jelentésekre utalni egymásnak? Hogyha csak azokra a jelentésekre gondolunk, amiket beszéd nélkül tudtunk kommunikálni egymás felé, akkor mi a repertoár? Akkor meddig terjednek a lehetőségeink? Ilyen szempontból ez a kutatás valójában szerintem azt vizsgálja, hogy milyen eszköztára lehetett a korai, még nem beszélő embernek, akkor, amikor különböző jelentéseket akart átadni egy másik, még nem beszélő embertársának. Amikor már megvoltak a lehetőségeink arra, hogy hangokat adjunk ki, már ugyanúgy fontosak voltak számunkra azok, hogy az a másik ember az hogyan fog viselkedni, akkor milyen módon tudtuk összetettebbé, árnyaltabbá tenni a kommunikációnkat, akár szavak nélkül is. Mert azt látjuk, hogy a legtöbb faj nem teszi annál árnyaltabbá a kommunikációját, mint hogy gyere ide hozzám, vagy menj el innen tőlem. Olyan jelentésű hangadásokat nem nagyon ismerünk az állatvilágban, amik azt mondanák, hogy menj oda, vagy ne menj oda. És hogy ez a típusú kommunikációs repertoár tágítás, ez valóban csak azért jelent meg, mert elkezdtünk beszélni, vagy pedig igazából ez ennél sokkal ősibb lehet, mert megvan a lehetőség akár egy ősi akusztikus kód formájában is erre, amit egy másik faj is megérthet. Hát ezt próbáltuk itt vizsgálni, és ezt a kérdést, ezt csak ilyen egyébként nem használt bübübüs módszerrel tudtuk megtenni.
0: Az ELTE neuroetológiai kutatócsoportjának vezetőjét, Andics Attila agykutatót hallották.

0: be az érdeklődőknek. A szeptember a kémiáé. 14 tematikus program közül válogathatnak az érdeklődők, szó lesz egyebek között a fájdalomcsillapítás, a főzés vagy a műanyagok kémiájáról. A Mindennapok molekuláris világa című kiállítást Percel András akadémikus, kémikus Gödöllei Annának mutatta be.
1: A lakás az egyik leghétköznapibb életterünk, és megszoktuk, és ott vannak tárgyaink és dolgaink, de nem szoktunk mögé gondolni molekuláris dolgokat.
2: Egy kertben mit kellene látnunk?
1: Ha az rendes fű volna, akkor is molekulákat látnánk. Most éppen, hogy egy műfűben vagyunk, akkor is molekulákat látunk. Ha azt beszívjuk a levegőt, illatanyagot nézünk ugye a kertben, vagy a méhecskének a feromonja, amit oda vonzanak, ezek mind olyan molekulák, amelyeket nem csak ismerünk, és ezzel lehet befolyásolni mondjuk érted feromoncsapdán keresztül, hogy éppen oda jönnek, vagy éppen eljönnek a méhecskék, hanem maga az a gondolat, hogy az egész világ, ami körülvesz minket, annak egy nagyon jelentős része az molekulákból áll. És ezt szeretnénk bemutatni, és erre akarnak fölhívni a figyelmet. És mondjuk egy hidrogén meghajtású autó, vagy mondjuk egy elektromos autónál a tervezés már molekuláris szinten történik. Tehát most, amikor akkumulátort fejlesztenek, akkor világosan tudjuk, hogy az atomok és a molekulák szintjén történik a gondolkodás, és onnan lehet fölépíteni majd egy hatékony akkumulátort.
2: Tovább haladunk itt a garázson is. Most belépünk a konyhába. Hogyan kellene ezt a területet molekuláris szemüveggel nézni?
1: Lehet látni például egy sor fűszert.
2: Van itt fahéj talán, bors?
1: Igen. Tehát, hogyha ebbe például beleszagolok, akkor kap egy illatot. Most az az illat, akár egy tucat molekulának az együttese, amit az a néhány négyzetcentiméternyi nyálkahártyán környékén érzékelünk. Tehát igen. A molekulák kis koncentrációban is akár tudnak nagyon hatékonyak lenni. Lásd illat. A konyhában többfajta módon szoktunk sütni, főzni. A főzésnél általában vizet használunk, annak a hőmérséklete következtében más lesz a hőátadása, mint hogyha olajban egyik ugye 100 fokos lesz, a másik mondjuk 260-70 fok. Tehát másképp fognak ugyanak a fehérjék kezelődni benne. Ezért marha húst, hogyha betesszük a forró vízbe, húsleves lesz, és ugyanezt a marha betesszük az olajba, akkor lesz egy steak. A nagy Michelin csillagos szakácsok pontosan tudják ezeket a dolgokat. Pontosan tudják, hogy hogyan lehet érlelni egy húst, mi az a marinírozás, milyen kémia van mögötte egy savas pácban. A régi ember is tudta ezt, pontosan tudta, hogyha levadászta egy fácánt vagy egy nyulat, akkor azt kint kellett lógatni hetekig, ameddig elindulnak azok a bomlások, hogy ehető legyen a húsom, ezeket lehet páccal is máshoz.
2: Ő inkább tapasztalat útján.
1: Így van. Tehát ő megfigyelt, mi viszont meg tudjuk magyarázni, érteni, és akkor tudjuk sietetni vagy lassítani, hogy ami célunk van, azt könnyebben elérjük. Ugye ott van néhány korsó sör például, ott sok ezer éve kész emberiség sört, ez tulajdonképpen a biotechnológiának az őse. És nagyon izgalmas, hogy mostanában már lehet ezt tudományosan is csinálni. És bizony meg lehet mondani tömegspektrométerrel, más készülékekkel, hogy mik is azok a komponensek, amire figyelni fog, és lehet látni a borászatban például, hogy mennyire tudatosan már ez sor dolgot a borászok, abszolút pontosan, mint a mérnökök állítanak, hőmérsékletet, időt, egy csomó mindent. Ez mind azért van, mert eljutott hozzájuk a molekuláris szemlélet vagy látásmód. Például a molekuláris gasztronómia, ez egy létező fogalom.
2: A konyhából, hogyha tovább lépünk, itt a nappaliban mire kell gondolni, hogyha ezen a bizonyos szemüvegen keresztül néznénk azt az életteret, ahol valószínűleg a legtöbb időt töltjük?
1: Ha megint, ha körülnézünk a nappaliba, akkor láthatunk egy plüssmacit, és akkor előjön az a kérdés, hogy amit tudjuk, hogy műanyagipar. Ugye a műanyag sokszor elátkozottnak vélt dolog, pedig mondom minden természet, környezet és állatvédőnek, hogyha nem lenne műanyag, akkor sokkal több állatot kellene a prémia miatt leülnünk. Tehát biztos, hogy a műanyag és a műanyag gyártás és műanyagipar, annak ilyen triviális okokból is nagyon jelentősége van.
2: Eljutunk a fürdőszobáig, tisztítószerek, kozmetikumok, ez az a terület, amiben a leginkább jártasak vagyunk.
1: Itt elfogadjuk, itt azt mondjuk, mint egy gyógyszernél, hogy akkor van egy hatóanyag, hát volt egy kémikus, aki azt kitalálta, és akkor azt fejlesztette, és akkor az bevált, és az jó. Sajnos elterjedtek, hogy csak kémiát az veszélyes, meg az mélyre, inkább nem veszük be. Ezek mind-mind abból a tudatlanságból fakadnak, amit szeretnénk most csökkenteni. Mondjuk például egy fogpasztára, ha gondolunk. Milyen elvárásaink vannak? Fehérítsen, de nem orja ki az ínyemet, legyen jó ízű, és nagyjából hasson, miközben én a fogmosást elvégzem ideális esetben 1-2 perc alatt, a valóság inkább fél perc.

0: Ugye evidens, hogy egy ilyen anyagot molekulás szinten kell tervezni.
1: És baktérium ölő legyen.
0: Így van. Nem jöhetünk hipót, azt tudjuk, hogy ez megöl a baktériumot.
1: Ön mivel lenne elégedett, hogyha valaki elkezdi a kerttől bejárni ezt a kiállítást, és eljut aztán ide a fürdőszobáig? Milyen hatással lenne ez a kiállítás az emberekre?
0: Hogyha egyszerűen csak elkezd érdeklődni, hogy most van egy fájdalom csillapító, mi lesz a hatóanyag, és elolvassa. És lát valami krikszkraksz akármit, és utána azt megkeresi, és azon elcsodálkozik. Akkor már nyertünk, akkor már egy hatalmas dolgot vittünk véghez, mert elkezdett gondolkodni a hétköznapi világának a molekuláris részletein. És utána ez már olyan szerintem, mint a szerelem, hogy nem lehet abba hagyni, és ez előbb-utóbb szerintem egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas világá tud kiszélesedni, amiben nagyon-nagyon jó ismeretterjesztő filmeket lehet látni, olvasni lehet könyveket, szóval ez egy nagyon-nagyon gazdag világ, érdemes belépni, hát ha most megtettük az első lépést, és utána tovább művelődni, okosodni.
2: Petzel András akadémikus, kémikus Gödöllei Annának mutatta be a Másképp látni, a Mindennapok molekuláris világa című kiállítást.

0: A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. Hamarosan vele beszélgetünk. Ma van Kisboldog asszony ünnepe, Szűz Mária születésnapja. A Mária tiszteletről is szó lesz, majd a vasárnapi Szentmise szentleckéjét hallgatjuk meg Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert atya fűz gondolatokat. XIV. Leó pápa elfogadta Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról. Egyúttal utódául kinevezte Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből. A döntést szeptember 3-án hirdették ki. Palánki Ferenc jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ferenc atya balassa gyarmati születésű. Az érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között végezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében szerzett licenciátust. 1994. június 18-án szentelték pappá Esztergomban. 2015. szeptemberében történt meg megyés püspöki kinevezése a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyébe. Néhány évvel ezelőtt itt beszélgettünk vele és faggattuk hivatásáról, valamint akkori megbízatásáról a fiatalok felé. Szikora József kérdezte Palánki Ferencet.
4: Nem én választottam, én papokarok, én mérnök akartam lenni, az is lettem, el is kezdtem dolgozni, aztán valahogy úgy jött az egész, hogy megtapasztaltam, megéreztem, felfogtam, hogy jelen van az életemben az Isten. És ez akkora örömmel töltött el, hogy azt mondom, hogy én ezt az örömöt szeretném megosztani mindenkivel. Hogy lehet ezt a legteljesebben megosztani? Úgyhogy én pap leszek. És ott hagytam az elektronikát, ott hagytam a vezetékes távközlést, áttértem a vezeték nélküli távközlésre, az imádságra, és ez volt. Na most, hogy ez a hivatás, ez ezzel jár. Ezt naponta, vagy nem tudom, de hogy főleg eleinte meg kell küzdeni. Tudatosítani kell, kapaszkodni kell az Istenhez. Az Isten jelenlétét, azt nem mondom, hogy lehet érezni, annál sokkal mélyebben lehet ennek a valóságát megtapasztalni. Nem érzésekkel, hanem a hitünk mélységében, hogy én elhiszem, hogy az Isten engem boldoggá tud tenni. Hogyha nem úgy sikerülnek a dolgaim, hogyha nehézségeim vannak, fájdalmam van, gyászom van, akkor is ott van az Isten. És ez a jelenlét, erre kell figyelni, hogy éppen ezekkel az események, vagy ezeken az eseményeken keresztül mit üzen nekem és rajtam keresztül a világnak az Isten. Én azt gondolom, hogy a mi állapotunk, a cölibátus, a cölepsz életforma, ez nem hiány, hanem az, hogy az Isten betölti az életemet teljességgel. Isten meghívott engem erre, nem ítélt, mint ahogy a keresztre sem ítéli az embert, hogy most szenvedjél. Isten nem szenvedni szeretett, Jézus nem szenvedni szeretett, minket szeretett, és elviselte értünk a szenvedést is. Hanem meghívott bennünket. Azt mondja, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és úgy kövessen. De tulajdonképpen az, hogy mi, akik cölepsz életet élünk, azt mondjuk, hát mi teljesen odaadjuk az életünket az Istennek. Aki házasságban él, annak nem kell odaadni teljesen az Istennek az életét? Dehogy nem. Úgyhogy aki krisztusi életet, igazi keresztény életet akar élni, az kell, hogy radikálisan odaadja az életét az Istennek. Nem lehet kispórolni ezt a teljes odaadottságot.
5: Palánki Ferenc a Katolikus Püspöki Konferencia Világiak Bizottságán belül az Ifjúsági Bizottság elnöke.
4: Ezen sokat gondolkodunk és ötletelünk, hogy hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat. Hát oda kell menni, ahol ők vannak. Én ezért vagyok rajta a Facebookon. Nekem a Facebook az nem szórakozás, hanem ott vannak a fiatalok, és ha én fölírok egy mondatot, nagyon ritkán van ilyen alkalom, hogy több ezer embernek én prédikálhatok, vagy mondhatok valamit. Itt meg minden nap fölírhatok egy mondatot, és több ezren is nézhetik, olvashatják. Tehát a megszólítás és a megszólíthatóság. Tehát az, hogy a fiatalok sok kérdést tesznek föl, mert a fiatalkor, az időszak, ez az időszak, az a nagy kérdéseknek az ideje. De a nagy válaszoknak is az ideje, hogy meg kell találni ezekre a nagy kérdésekre a nagy válaszokat. És hogy kit kérdezzek? Hogy ki az, akitől én meg... Ehhez kell, hogy ott legyen az ember, hiteles módon legyen mellette, hogy amikor neki kérdése van, akkor ezt fel tudja tenni. Én a hivatásbizottságnak is a vezető, vagy hát elnöke vagyok ott a püspöki karon belül. Erről is nagyon sokat beszélgetünk, hogy nem csak a papi hivatások, hanem általában a keresztény hivatások, hogy a hivatás kultúrát kellene elterjeszteni, vagy kell terjeszteni az emberek között. Mit jelent az, hogy hivatás kultúra? Azt jelenti, hogy mi mindannyian meghívottak vagyunk a keresztségünknél fogva. Ha valaki meg van keresztelve, az már egy meghívott valaki. És ahogyan ezt a meghívottságát bármilyen életállapotban megéli, az egyben meghívó erejű mások felé. Na hát ezt jelenti, hogy hivatás kultúra. A fiatalokkal így szeretnénk foglalkozni, hogy megszólíthatók legyünk, hogy oda menjünk, ahol ők vannak, tartsuk fontosnak, ami nekik fontos, hogy aztán ők is fontosnak tartsák, ami nekünk fontos.
3: XIV. Leó pápa szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc debrecennyiregyházi püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ferenc atyát hallottuk az elmúlt pár percben.

0: Szeptember 8-a van Kisboldogasszony ünnepe. A katolikus egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő melletti területet nevezte meg és tisztelte Szűz Mária születésének helyeként. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-at csatolt hozzá. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró nap. Sokáig szokás volt, és néhány helyen ma is szokás, szeptember 8-a hajnalán a nap felkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek érdeme van rá, meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A hagyomány tehát gazdagon kapcsolódik Szűz Máriához, de mit jelent az ő alakja napjainkban? Néhány hete beszámoltunk a medjugorjei Mladifest ifjúsági találkozóról, ahol fiatalok tízezrei ünneplik a szűzanyát a világ minden részéről. Simon Dávid atya rendszeresen részt vesz a találkozón. Idén is 3 búsznyi magyar fiatalt indított útnak. Miért tartja ezt ennyire fontosnak, és milyen a kapcsolata a szűzanyával? Kékes Jenikő kérdezte Simon Dávid atyát, soproni egyetemi lelkészt.
1: Hogy is mondjam, nekem úgy az Istenen túl Mária is nagyon fontos. Talán Lisieux kis Szent Teréz mondta, hogy ne féljetek nagyon szeretni a szűzanyát, mert az Úr Jézus nagyon szereti őt. Tehát, hogyha az Isten ennyire szereti a szűzanyát, akkor nem kell nekünk se félni, hogy őt szeressük. Nyilván tisztelem a szűzanyát, tehát ő nem egy szent háromság kiegészítése, de nagyon fontos az életemben, és úgy alakult a rózsafüzér iránti odaadottságom, hogy amikor elkezdtem imádkozni 29 éves koromban, addig az volt az összima életem, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, az Isten ennek is örül, csak hogy ez még soha senkit meg nem változtatott, mivel hogy a orsóita gimnáziumba, ahova jártam Sopronba, évente egyszer közösen imádkozta az osztály a rózsafüzért, ezért tudtam, hogy van ilyen, és akkor nagyon szükségét éreztem az imának, mert nem voltam jó lelki állapotban, és akkor ehhez nyúltam, és akkor ilyen tizedeket kezdtem el mondani titkok nélkül, és akkor végül, amikor az El Camino-ra már kiírtam a titkokat, és ugye ott volt ilyen időn, ilyen napi 3-4-5-öt elmondani, utána kaptam egy könyvet Mészáros Domonkos atyától, ugye, ami a szűzanya szeplőtlen szívének történő felajánlással zárul, és ott úgy kezdődött minden egyes nap, hogy mondjunk el egy rózsafüzért, és utána jöttek a szentírási szakaszok az elmékedéshez, és akkor emlékszem rá, hogy Mészáros Domonkos atya jelenlétében a nagyszüleimnél, amikor kijött meglátogatni őket, én is ott voltam, gyertyát gyújtottunk, letérdeltünk mind a ketten a konyhába, és ott fölajánlottam magamat a szűzanya szeplőtlen szívének, és hát, hogy is mondjam, hogy aki a szűzanyának ajánlja magát, az azt gondolom, hogy egy nagyon jó őrzőre, támogatóra, anyára talál, aki megóvja a gonosz léleknek minden cselvetésétől és támadásától. A szűzanya egyengeti az utamat. Találkoztam valakivel, aki 15 éves lehetett, ám vagy 16, de már évek óta mindenféle antidepresszánssal, nyugtatóval próbálták kezelni, és nagyon kétségbejtő állapotban voltam, amikor találkoztam vele, 5 különféle pirulát szedett, és elmondtam érte a pompai rózsafüzér 9-edet, és találkoztam az egyik rokonával, rákérdeztem, hogy mi van vele, és azt mondta, hogy az összes piruláról lejött, és rendbe jött az élete. Ezt miért mondom? Azért, mert a közben járó imádkozáson keresztül valahogyan Isten kegyelméből be tudunk férkőzni annak az embernek a szívébe, vagy meg tudjuk nyitni annak az embernek a szívét Isten előtt, aki elzárkózik Istentől, és a közbenjáró imádkozáson keresztül nagyon sok jót tudunk tenni másokkal. Azt hiszem Johannes Tauler mondta, a nagy rajnai misztikus, hogy Isten szemében a legszeretetre méltóbb cselekedet, az az imádság. Ugye erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy szeretni nem csak ilyen kézzelfoghatós segítségnyújtással lehet, hanem lehet imával, bőjtel, nehézségek fölajánlásával, virrasztással, jó szóval, tehát annyiféleképpen. Ezért van az, hogy addig, amíg az ember imádkozni tud, és addig, amíg az ember föl tudja ajánlani a szenvedéseid, addig nem hiába való az élete, mert szeret. És szeretetből szeretni vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy megnyíljunk a bennünk lakó Isten szeretetére, aki maga a szeretet, és az ő szeretetét ajándékozzuk tovább az embereknek.
2: Az, hogy ön másért imádkozott közbenjáró imádsággal, megtapasztalta-e a saját életében, hogy talán más imádkozott önért?
1: Én olyan kétségbe ejtő, elveszett ember voltam, és annyira a bűnnek a rabságába éltem, hogy kétség kívül, hogyha a hozzátartozóim nem imádkoznak értem, meg ki tudja, lehet, hogy egy, tudom is én, karthózi szerzetes valahol, vagy egy trapista szerzetes valahol, vagy pedig egy másik kontinensen, akkor lehet, hogy nem menekülök ki abból a lehetetlen Isten nélküli lelki állapotból, és nem tudok megnyílni az Istennek a szeretetére. Ugye mi a lényeg az egésznek? Az, hogy mások kérik az Isten kegyelmét egy papnak, az óriási nagy segítség az ő számára. Istennek hála, ott volt az a nővér is az új misémen, aki amikor szenteltek, akkor már 3 éve, nagyon beteg nővérről van szó, az összes szenvedését csak értem ajánlja föl. Egyik fesztiválon odalépett hozzám, és azt mondta, hogy ő azt érzi, hogy az Isten arra indítja, és az előjárójától engedélyt kért rá, hogy az összes fizikai szenvedését azt csak azért ajánlja föl, hogy én megengedjem, hogy megtartson az Isten, és hogy sok gyümölcsöt hozzon az én papi hivatásom. Én erről nem szabad, hogy megfeledkezzem, hogy valójában, ha véletlenül Isten kegyelméből sikerül valami kis gyümölcsöt hozni, ugye az Isten kegyelmén túl abban benne vannak azok az emberek is, és azt gondolom, hogy elég sokan lehetnek, akik értem imádkoznak.
0: Az előző percekben Simon Dávid atyát kérdezte Kékes Jenikő.

0: Tegnap ünnepelte 70. születésnapját Németh László bíboros belgrádi érsek. A Verbita szerzetes főpásztor szolgálatát teológiai igényesség, ökumenikus nyitottság és szókimondó egyenesség jellemzi. Életútja több országot és kultúrát köt össze. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke. A katolikus egyház európai helyzetéről kérdezte telefonon kollégám Szerdahelyi Csongor.
1: A papság, a szerzetesek létszáma Európában drasztikusan fogyott az elmúlt évtizedekben. A templomlátogatottság is, Skandinávia, francia terület, német terület, mindegyikre megvannak a saját gondjai, problémái, de gondolom én mindenhol megvan az az egészséges kovász, elkötelezett keresztény réteg, amely ígéret a jövőre. Szabad temetni, vagy nem szabad temetni a kereszténységet Nyugat-Európában?
2: Nem temetném sehol se, se Nyugat, se Közép, se Kelet-Európában. A kereszténység mindig is, amióta megjött, vagy megérkezett Európában, mondjuk ezt így 2000 évvel ezelőtt, mindig is jelen volt, és szerintem jelen is lesz. Változik a formája, a jelenlét formáját. Amikor azt mondjuk, hogy hanyatlik, akkor mivel hasonlítjuk össze? Vagy mihez hasonlítjuk, hogy mikor volt magasan? Akkor, amikor kötelező volt vasárnap menni templomba, és ha nem menti, akkor kizárt a közösség, mert a faluban mindenki tudta, ott voltál, vagy nem voltál, vagy államilag is büntetett volt. Tehát vannak ilyen dolgok, amik hozzátartoznak a kultúrához, és nem a valláshoz. Tehát vallásos kultúra volt, hogy templomba elmész, mert illet. Ma sokkal tudatosabban kell dönteni. Ez az egyik dolog. Másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy a vallásosságnak is vannak különböző formái. Tehát mi Európában a jólétnek köszönhetően egy hihetetlen liberális olyan értelemben, vagy vallás nélküli társadalomba torkolódtunk. Ezek a különböző társadalmi dolgok, számítsuk a 68-as egyetemista nyugtalanságokat, ha szabad ezt így mondani, tüntetéseket, és az utána következő nagy ideológiai változásokat. Nem szabad elfelejteni ugyancsak azt is, hogy tudatosan is vallás ellenes, agnosztikus volt nagyon sokszor a kultúránk Európában, és ez már a francia forradalomtól is jelen van. De azt is tudni kell, hogy soha nem voltak az emberek annyira vallásosak, mint ahogy a számok mondják. Ha annyira vallásos lett volna Franciaország, akkor nem tudnám elképzelni, hogy a nagy francia forradalom akkor a templomírtást végzett. Vagy a Spanyolország annyira katolikus lett volna 36-tól 39-ig, akkor nem hiszem, hogy annyi ezer szerzetes, meg papot, meg mindenkit kivégeztek volna. Vannak katolikusok, és hála Istennek. Tehát én nem temetném el az egész dolgot. A másik dolog a gazdasági kérdés. Templomok fenntartása az egy őrült drága dolog. És ha nincsenek hívők, akkor minek a templom? 12-13 táján beszélgettünk először Nagybecskereken a templomokról. Annyit sikerült, hogy volt, 2 évvel ezelőtt volt egy nagy konferenciánk, 56 templom van a délvidéken, amelyek hívők nélkül vannak és esnek szét, katolikus.
1: Óriási méretű templomok, egykor is vált települések.
2: Ez az. És most mi van, hogy mondják, patriotizmus az, hogy ott tovább esnek szét, és nem szedjük őket szét. Mert eladni őket mi nem tudjuk, mint nyugaton, mert nincs ember.
1: Hát igen.
2: Semmilyenféle ember nincs, nem persze. Csak, hogy nem katolikus hívő, hanem az emberek mennek el.
1: Igen.
2: Különleges helyzet a holland egyház helyzete, amely a II. Vatikáni zsinat utáni 10 évben az abszolút zárt konzervatív felfogásból a szuperliberális lett. Tehát a 69-ben például a Verbita rendvezetősége egy káptalanon, tartományi káptalan döntött, hogy többet nem fogadnak hivatásokat. Már a missziós gondolat meghalt. Az a gyarmatosító hatalmatnak a kézben-kézben járó vallási elnyomásnak a jele volt a missziológia, meg a misszió, és azt nem kell többet. Úgyhogy ez változott. Tehát biztos, hogy sokkal nyitottabb most mindenféle lelki igényre a holland egyház is. De a holland egyház oda jutott, amit Jézus is mondott, hogy kicsi közösség. Tehát Jézus sohasem írta, hogy mindenki keresztény lesz, meg katolikus, meg mit tudom én, meg minden faluba kell, hogy legyen templom. Mi több, amikor a szamáriai nővel beszélgetett, az olyan nem kell templom. Minek? Ti azt mondjátok, hogy Szamária, mi azt mondjuk, hogy Jeruzsálemben, és eljön az idő, mikor nem kell. És ezt nem veszünk soha se komolyan. Most én kitérnek erre a hivatások kérdésére, mert az egy nagyon fájó pontja az európai egyháznak. Nagyon sokszor, amikor hivatásokról beszélünk, akkor a papi szerzetes hivatásokra gondolunk, mint az egyházban az lenne a legnagyobb probléma, mondjuk bizonyos értelemben. Szerintem a hivatások sokasága az első apostoli egyházban sokkal nagyobb volt. És nagyon kevés apostol mellett rengeteg más ember volt, aki szervezte az egyházat, és az egyház növekedéséhez hozzátett. Ilyen értelemben világos, hogy a 2000 év folyamata, amelyet nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról, oda vezetett, hogy az eukarisztia köré építjük az egyházat, ami nagyon fontos és igazi, Jézustól jön az egész. A kérdés az, hogy milyen sűrűn és mennyi helyen a eukarisztia. Tehát ez egy olyan
3: fejlődés. Minden 10 faluba egy.
2: Na látod, ez már volt akkoriban, tehát ez egy nagyon racionális hozzáállás volt, mint hogyha a mai időket néznénk. Ma sajnos vannak, akik 20 falut vezetnek papok, Európában is már. Az osztrák egyház az külön, mint a német, tehát sokkal emberi vonásai vannak, kevésbé strukturált, mint a német, és kevésbé racionálisan dönt dolgokról, hanem inkább még benne van ez az érzelmi hozzáállás.
3: Népi vallásosságnak
2: a megőrzése, ez nagyon fontos. És a különböző karizmák felismerése Ausztriában kb. Épp olyan szinten van, mint Németországban. Habár az osztrák egyháznak kevesebb pénze van, és ezért kevesebb a fizetett munkása. Tehát a német egyház az teli van, a második legnagyobb
3: munkaadó
2: Németországban az állam után, ami ugyancsak felveti a kérdést, hogy ez kell ez. Igen. Másrészt pedig pozitívan nézve, hála Istennek van egy német egyház, mert előre dolgoznak. Tehát ők teológusaik, a jogászaik, azok állandóan fúrják, faragják az ügyet, és abból nagyon sokszor jó dolog is kijön. Tehát én nekem az a felfogásom, hogy használjuk ki azt, amit ők kidolgoznak, a pozitív elemeket, többi az úgyis le fog kopni. Kell egy kis idő, nagyon sokszor, mivel nekünk véges az életkorunk, mi mindent meg akarnánk oldani most gyorsan és egyből. Ezek folyamatok. Ferenc pápa egy nagyon relax módon nézett ezekre a dolgokra, hogy jó, van egy folyamat, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Nem muszáj, hogy lássam én is a végét a folyamatnak, de ez kell egy nagyság. Itt használnám a Szentléleknek a nevét, hogy a Szentlélek vezet, az generációkon áthidalva vezeti az egyházat, és nem csak egy zárt 20 éves ciklusban.
0: A 70. születésnapját ünneplő Németh László belgrádi érsekkel beszélgetett Szerdahelyi Csongor.

0: Az évközi 24. vasárnap következik. A Szent Mise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci Egyházmegye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje.
1: Mit jelent az, hogy az Úrnak élünk? Sokan fölteszik ezt a kérdést maguknak, illetve sokakban fölmerülnek kételyek, hogy ezek szerint Isten valójában csak azért teremtette az embert, hogy szolgáljon neki. A kérdés valódi megválaszolására talán akkor tudunk igazán jól közelíteni, hogyha rájövünk arra, hogy Isten miért teremti a világot, miért teremt bennünket. Nem azért, mert zsarnokként akar jelen lenni, hanem azért, mert szeret minket. És éppen ezért nekünk is a lehető legtökéletesebb ajándékot kell adnunk Istennek. Egyszer a francia zeneszerzővel, Lalivel történt, hogy elment egy szentmisére, és akkoriban szokás volt az, hogy nem csupán kifejezetten egyházi dallamok csendültek fel az Isten tiszteleteken. És így észrevette, hogy az egyik operájából játszanak be részleteket a szentmisén. Erre letérdelt a padra, és elkezdett fohászkodni. Uram, bocsáss meg kérlek nekem, nem neked készült. Valahol néhány évszázaddal ezelőtt az emberek számára természetes volt, hogy Istennek a lehető legjobbat kívánjuk ajándékozni. És a lehető legjobb ajándék mi magunk vagyunk abban az esetben, hogyha összeszedetten, az életszentségre törekedve az Úrnak élünk. Az Úrnak szentelt élet persze nem azt jelenti, hogy nincsenek saját terveink, saját elgondolásaink, elképzeléseink, épp ellenkezőleg. Azt jelenti, hogy fölismerjük, miért vannak bennünk ezek a karizmák, ezek a lehetőségek, a mi talentumaink, amelyeket Isten segítségével és a saját tehetségünkkel kiegészítve kell napról napra kamatoztatnunk. Nem halunk meg önmagunknak. Az Úrnak élünk, és ez azt jelenti, hogy egész életünk valójában törekvés egy tőlünk magasabb és jobban átgondolt életre. Legyen számunkra tehát a mi életünk lehetőség arra, hogy egyaránt az Úrral éljünk, és az Úrral halljunk meg.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanóimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Őrizetben a német szabotőr. Holnapig tart a nyári idő. És most a részletek. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatóhelyettese azt mondta, a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Őrizetbe vették a német villamosenergia hálózat elleni szabotázs akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű mellett fogták el. A rendőrök a helyszínen több vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezetet és egy újabb, a szabotázs akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Mint mondta, lemondásának nincs politikai oka, illetve személyes konfliktus sem áll mögötte. Bayer Judit médiajogászt választotta a Független Közmédia Testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Kigyulladt egy társasház teteje a főváros 14. kerületében a Stefánia úton. A tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat. Az első információk szerint a Puskás arénával szemben álló 4 emeletes társasház tetőszerkezete lángol nagyjából 200-300 négyzetméteren. Ami az időjárást illeti, holnap délelőttig országszerte derült száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok. Estétől már másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként meg is erősödik a szél. Éjszaka 10 és 15, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádiószínház.
3: Natália. Részletek szépernő regényéből. Felolvassa Kézdi György.

Egy szép őszi délután, amikor megint elmentem Natáliát látni, nem találtam őt az ablakban. Bizonyára vendége van, várni kell. De Mici, aki az ablakban ült, odaszólt hozzám, ne várjam, hogy az ablakba jöjjön Natália, mert ő fekszik, beteg lett. Erre beszóltam a függönyön át a Natália szobájába. Én vagyok itt, kedves Natália, mi baja van? Pici csend, azután felelt gyönge hangon. Jöjjön be! 4 kiló szőlő volt nálam, Natáliának vettem, kihúztam egy kis fürtöt, Micinek adtam, mielőtt bementem Natáliához. Odakint teljes napvilág, a Natália szobájában alkonyat volt. Nem csak mert a csipkefüggöny ellopott valamennyit a világosságból, hanem azért is, mert ez a ház az utcának az árnyékos oldalán állott. Balfelé volt a divány, ott feküdt Natália. A paplan egy székre volt lökve, meleg volt a szobában, merő nyár volt az a szeptember. A Natália feje alatt volt egy nagy párna, azon egy kis fejvánkos, úgyhogy elég magasan volt a feje. Haja kibomolva, gazdagon esett két felül a párnára. Észre kellett vennem azonnal, akármilyen borult volt a szoba világossága, hogy Natália képe sokkal barnább, mint amilyen barna. A testén virágos pongyola, egyik keble szabadon, és az egyik lába is térdig födetlen. Ahogy feléje lépte, meglátta a szőlős tanicslit. Szőlőt hozott. Jaj, de kedves! Nyújtotta a kezét a szőlőért, rögtön csipegetni kezdte. De jó édes! Éppen gondoltam, hogy szőlőt hozatok, úgy megkívántam, pedig nem tudom szabad éjszőlőt ennem. Akkor aztán megmondta, sárgasága van 2 napja, hogy beteg lett. Különben nem fáj semmije. A doktor felvilágosította, ez a betegség a májból jön, gyomorrontás okozta. Nem tudja, mitől rontott el a gyomrát. Akkor már ültem is, mert leültetett a diványra maga mellé. Kicsit mozdult, egyik papucsa leesett, mert papucsolt a lábán, piros sejem papucs. Lehajoltam a papucs után, felhúzta a térdét, hogy a papucsot megint a lábára vegye. Attól, hogy a térdét felhúzta, mindene kilátszott, mert szétesett a pongyola két szárnya. Elkaptam a fejem, hogy ne lássam, amit látok. Szédültem a meglepetéstől, az izgalomtól. Kinevetett, és visszahúzta a pongyolát a hasára. Ing nem is volt a testén. Maga mellé csapott bal kézzel a diványra. Csücs közelebb! Vagy fél tőlem? Fejjebb ültem a diványra, majdnem érintettem a testét. Éreztem a combjának a melegségét. Cigarettával akartam az izgalmamat enyhíteni. Szabad rágyújtani? Tessék, hamutartót ott talál a kis asztalon. Mikor a cigarettámnak vége lett, kicsit hallgatott Natália. A számba dugott egy szőlő szemet, fújt egyet a levegőbe, s elnevette magát, így mondta nevetősen. Milyen meleg van ma! S szétvetve magán a pongyolát, kicsit halkabban szólott. Na, gyere, szeress meg! Nem így fejezte ki, hanem a legparasztabb szóval. El lehet képzelni, mi mohón vetettem rá magam Natáliára. 5 óra után mentem be Natáliához, mondjuk pertájóra telt el, amíg elkezdtünk szerelmeskedni. Nem tudom, hányszor rohamoztam meg, telhetetlen voltam, olyan mámort jelentett nekem az ő szép teste, 7:30 lehetett, amikor eltolt magától avval, hogy ő már nagyon fáradt. Némán pihegtünk jó darabig egymás mellett. Ott kolonyillata volt a bőrének. Azt is nagyon élveztem. Oda-oda hajoltam hozzá szájon csókolni, és aztán a testét csókoltam, ahol értem. Aprókat nevetett halkan, és azt mondta mindig, te bolond, te bolond.
Sötétségbe borult a szobája. A hajának a feketesége duplán fekete lett, és látszott az az aranyos fénylés a körmein. Elkezdett simogatni, attól megint fölgerjedtem, de Natália egymásra szorította két combját, eltaszigált, azt mondta azután, nem szabad, elég volt mára. Még egy kicsit hallgattunk kettesben, felült hirtelen. Jaj, hány óra lehet? Nem tudtam, órám nem volt. Föl kellett állanom, a gyufaskatuját kitapogatni a padlón. Letettem a hangtartót, abban volt, a gyufalánkjánál aztán megnéztem a Natália vekkerét, az ott állott az ablakdeszkán. Egy perc hiány 8:45. Natália hívta a vicinét, odaadott neki 3 koronát, amit a pán alul vett ki. Avval, hogy csináljon rántottát 2 személyre, és vegyen ennyi meg ennyi deg a sajtot, hozzá zöld paprikát, vagy 4 zsemjét, meg 2 üveg sört, vele kell vacsoráznom. Szabadkoztam egy kicsit, de éreztem, hogy nem illik a vacsorát el nem fogadni. Szörnyen meg is éheztem már. A viciné, kicsi sántikáló néni meghozta hamar a vacsorát, a rántottát otthon csinálta, széket hozott be, a divány elé tette, mert Natália nem kelt fel a vacsorához, erre a székre meg a másik székre, amelyik a szobában volt, letállalt, hozott poharat is, mert a szobában csak egy volt, a mosdón. Kimondhatatlan jól esett a vacsora. Elszívtam egy cigarettát, azzal a círógattam a Natália haját a párnán, és nagyban hízelektem néki, hajától a bokájáig magasztaltam mindenét. Azt mondtam néki, ilyen szép női testet életemben nem láttam. Ami bizony igaz is volt. Szerettem volna ott maradni éjszakára vele hálni, de ezt nem engedte meg Natália. Azt mondta, a szomszéd lányok észrevennék, azt hinnék, szerelmes lett belém. Megmosdottam, megfésülködtem, mentem. Persze csókkal búcsúztunk. Megkérdeztem Natáliát, jöhetek-e holnap is? Azt mondta, jöjjön. Nem mentem még haza, sétálni volt kedvem élvezni a hangulatomat. Úgy néztek le a csillagok, mintha csak engem néznének, mintha tudnák, mi történt, mintha cinkos öröm volna a ragyogásuk. Az opera felé indultam, kimentem azután az Andrássy útra, bebehúnytam a szemem, hogy annál jobban tudjam Natáliát visszaképzelni, az arcát, a testét, és visszahallottam a nevetéseit, a lihegéseit, nyögéseit. A falnak kellett támaszkodni, mert szédültem, mert megrohant megint a vágy, pedig mennyire el voltam gyengülve. Elnevettem magam félrészek hangulatomban. Kifordultam azután a Terész körútra, elmentem a New York kávéházba. Biztos lesz ott legalább egy költő. Nagyon-nagyon kellett valaki, akinek Natáliát elmeséljem. Nem fért belém. Csak ugyan találtam a nagy asztalnál egy szál költőt, Viktort, a jogászt, a gazdag uzsorás fiát. Újságot olvasott ott magában. Lábújjegyen léptem mellé, a homlokon csókoltam. Na hát meg volt lefe, Viktor kiejtette a kezéből az újságot. Megbolondultál? Igen. Olyan boldog vagyok, barátom. És leülvén elmeséltem néki az egész Natáliát elejétől végig. Mikor végeztem, azt mondta, irigyellek. Avval feleltem, hogy kívánok néki is ilyen jó nőt. Nem a nőért irigyellek, csak azért, hogy így tudsz örülni. Kihúzott azután a belső zsebéből egy friss verset, felolvasta, nyugodt lelkiismerettel dicsérettem a Viktor versét, mert nem figyeltem oda. Nem tudhattam, milyen verset méltányolok. A lakótársainak szót se szóltam Natália felől.

Délután a szöllő mellé egy pár szegfűt is vettem Natáliának. A szegfűt nem virágüzletben vettem, hanem az utcán, hogy sokkal olcsóbb. Örült a virágnak. Na hát, szép tőlem, hogy a virág is eszembe jutott. Különben is imádja a szegfűt. Elmesélte, hogy itt volt a doktor, most másodszor, megnyugtatta, ne féljen, hamarosan meg fog gyógyulni. A szomszédjai, a lányok nem mernek bejönni hozzá, félnek, hogy elkapják a sárgaságot, pedig ez a baj nem ragadós. Csak a vicinénél érdeklődnek iránta. Szebben láttam Natáliát, mint tegnap, és még kívánatosabbnak éreztem. Szokatlan volt ez a sötét sárgás barnasága, valami vademberi volt, exotikus. Nem tudtam még ki az a Gauguin, mikor azután megismertem a képeit. Rögtön eszembe jutott Natália, hogy ilyen volt ő is, ilyen, mint Tahiti-sziget asszonyai. Aznap egy kis pihenésünkkor elmesélte Natália, mit álmodott. Nem volt éppen hízelgőre ám nézve, tudnék álmában Karcsit látta. Nem csak látta, beszélt is vele, otthon, abban a kisvárosban, sőt, kisétáltak megint együtt a temetőbe, úgy, mint régen, le is ültek egy sírdombon csókolózni. Nem elég, Karcsi felhajtotta az ő szoknyáját, hanyat dűltek, szerelmeskedtek, úgy, mint valaha. Rettentő jó volt, és rettentő mód kimerülve ébredtem fel utána. Ezt neked köszönhetem, látod? Mert ez meg nem esik, ha tegnap délután veled nem ölelkezem. És kicsit pofonított megbüntetni. Mégis volt valami részem nekem is abban, hogy ilyen szépet álmodott. Ezután aztán merengésbe esett Natália. Mikor megszólalt, azt mondta, tudod, soha nem felejtem el a Karcsit, és sokszor jutott már eszembe, mi lenne, ha ő egyszer feljönne Pestre, és véletlenül itt menne el egyszer a Lázár utcában, és meglátna engem az ablakban. Jaj, azt én nem élném túl. Ő az egyetlen a szüleim mellett, akinek nem szabad tudni, hogy kénő vagyok. Csak abban bízom, hogyha ez megtörténik, hogy ő itt jön a Lázár utcában, elég hamar meglátom őtet, és behúzódhatok a szobába, még mielőtt ő észrevesz engem. Elmeséltem a tegnapi délutánt, az elsőt, a másodikat nem mesélem el, mert ugyanolyan volt, mint az első, és mert nem is illik erről az ügyről annyit mesélni, ugyebár. Ezen a délutánon már én is tegezni mertem Natáliát. Felajánlottam neki, hogy regényt hozok, olvasson. Az nagy gyönyörűség. Gondoltam, veszek valami nékivaló szép jókait az antikváriumban, mondjuk az Aranyembert. Nem kell regény, kell a frászak, nem tudok ki odafigyelni. Tudja mit? Hozzon kis érclapot, ne csak egyet. Lehet akármilyen régi is, az meg a friss újság elég lesz nekem. A kis élclap 20 filléres füzet volt, látta az ember minden kávémérésben, meg minden fodrásznál. Női fényképekkel volt tele, meg színezett aktokkal, vagy olyan szépségek képeivel, akiken nincs egyéb, mint a bugyogó, meg magasarkú félcipő. A viccek, meg a történetecskék egytől egyik disznóságok voltak, addig a határig, ameddig a rendőrség elnézi. Semmi szellem a kis érclapban nem volt. Az egészet Berlinből kapta a kiadója, itt csak magyarra kellett fordítani. Megígértem, hogy hozok kis érclapokat, bárhogy fájt is ez a megbízatás, de még küzdöttem a regényért, hiszen olyan hosszú a nap, a friss újság meg a kis érclap után, mit tud itt egyedül csinálni? Mit? Donolgatok, meg szúnyókálok, és a viciné behozza az unokáját. Avval is eljátszogatok, 4 éves kislány, borzasztó kedves pocok. Mindig úgy megfájdul a szívem. Második nap is vele kellett vacsoráznom. Megint rántott át sajtot, a végén szőlőt, sört is hozatott megint. Azt mondta,
Szívesen hozatott volna a csirkét, de nem szabad húst tenni néki. Harmadik este ő rántott át evet, de nekem szalámit hozatott, mert azt mondja, biztos unom már a rántottát. Negyedik este sonkát kaptam, hatodik este meg borjú pörköltet. Hát ilyen elegánsan etetett Natália. Azok a derék bácsik, akik Natália pasasai voltak, azok nem jöttek hozzá, mióta sárgasága van. Féltek, hogy elkapják a bajt. De jöhettek volna meglátogatni figyelemből. Ne, ez nem jutott eszökbe. Így telt el, kérem, 11 nap.

12. nap jövök 5 óra tájban. Hát kérem, Natália kínül az ablakban beszélget Micivel. Orcái világosabbak voltak, olyan világosak, mint a betegség előtt. Nem mondtam, az utolsó 2-3 nap kezdett már halványodni Natália bőrén az a beteg sárgás barnaság. Örültem. Aval köszöntem Natáliának, hála Istennek meggyógyult. Igen, azt mondja, teljesen elmúlt a sárgosság. Ott áldogáltam, mint szokás volt azelőtt, elkezdtem nagyon vágyakozni Natáliára, hiszen már majdnem 24 órája nem ölelkeztünk. Meleg szemekkel néztem rá, s odasúgtam neki, mikor Mici el volt fordulva. Ne menjek be! Azt mondta, ne. S nevetésre fakadt, úgy mondta nevetősen. Nichts Deutsch, annak drágám vége. Még csak arra se vigyázott, hogy halk legyen, hogy meg ne halljam Mici. Biztos piros lettem a szégyentől. Ami kint a szívére, ez az nem látszik meg az ember arcán. Olyan kínosan kezdett a szívem,

Tália ezt kurta nevetéssel nyugtázta. Rettentő mód fel voltam zaklatva. Ez a nevetés olyan nő szájából, aki tegnap még minden öt percben azt mondta nekem, te édes. Visszaidéztem a tegnapi, meg tegnap előtti becéző szavait, hogy annál keserűbb legyen a keserűségem. Elutasított Natália akkor, amikor azt, amit iránta éreztem, azt már össze lehetett téveszteni a szerelemmel. Kilökött, megalázott. Mikor ezt gondoltam, azonnal leintettem magam. Nem, de hogy vagyok én megalázott. Nem alázhatja meg az embert egy ringyó. Ezt dühömben találtam ki, és gondoltam, jaj, de jó volna, a pénzem volna odavágni most elébe az ablakdeszkára egy 50 koronás bankót. Legalább annyit, tessék, fizetek. A 11 pásztor óra, meg a vacsorák. Nem kell egy fillért sem visszaadni, Isten áldja, és felvágott fejjel távozni, mint egy spanyol grand. Későbben, mikor már lecsillapodtam, hidegen is arra gondoltam, hogy a Natáliával való esetet csak úgy tudom magammal tisztázni, hogy mihelyt megtehetem, veszek valami szép ajándékot néki, gyűrűt vagy női aranyórát, de az legalább 100 koronába kerüljön. Elviszem azt néki, a kezébe teszem gyöngéden, hálával, szeretettel, és meg is mondom majd néki, hogy ezt ne olybá nézze, mintha meg akarnám azokat a délutánokat fizetni. Nem, csak emlékbe hoztam, hogy el ne felejtsen. Olyan szép keresetem van, hála Isten, hogy ezt meg tudtam magamnak engedni. Mikor ezt kitaláltam, roppant élveztem előre a hatást, amit majd a gavallér gesztus Natáliára teszem. Sajnos nem valósítottam meg ezt a szép szándékomat. Egy pár esztendeig 10 koronát se bírtam volna erre a célra szorítani, azután pedig szépen lassan megfeledkeztem a dologról. Hosszú hónapokig szenvedtem Natália miatt. Ez volt a legelső csalódás, amit nő szerzett nekem. Aznap, mikor elszakadtam Natáliától, nagyon sokáig nem bírtam éjjel elaludni. Másnap vagy harmadnap pedig az a gondolat tört rám, hogy strici voltam. De avval békítettem meg azután magam, hogy legfeljebb potyáztam, de strici nem voltam, csak az a strici, aki pénzt kap a nőtől. Az a pár vacsora, édes Istenem. Én is adtam néki szőlőt, meg virágot, és különben is eszem majd hercegi módon fizetem ki azt a kénőt. Lassan, leiggadva, ráeszméltem, miért dobott ki Natália. Azért, mert nem akart rám kapni. Akármennyire is gyerek számba vesz, megszokik engem, a megszokás szerelemmé fajulhat. Én szegény gyerek vagyok, ő nem tudja majd elnézni, hogy milyen repedezett már a cipő, meg az öltönyöm, milyen vedlet. Így nem járhat az ő kedvese. Elkezd majd költeni rám. Szóval néki is lesz stricie. Adjő szép ábránt, fő pincér. Unatkozott Natália a sárgaságos napjaiban. Unalmában adta ide a testét, meg azért is, mert hiányozhatott néki a hím, hiszen abból ő minden nap kapott egy porciót. Na és mikor már nem volt rám szükség, kitette a szűrömet. Végre egyszer a járdán, amikor megint csak a 11 napos regény emlékével lepesztettem magam, és eszembe jutott a Nisztajcs, elkacagtam magam. Annyira önkéntelen volt a kacagásom, mintha más valakinek a hangját hallottam volna, nem a magamét.

0: Atália. Szépernő regényének részleteit Kézdi György olvasta fel. A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A befejező rész hangzott el. A Rádió Színház műsorában legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: Lüktető idők. Cseh András a mai vendégünk, aki Bereményi Gézával ír dalokat. Izzik a galagonya, a debreceni Csokonai Színházban, melyet Fellini Zenekari próba című filmje inspirált. Film különlegességek a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, és a nagyhatású spanyol festőművészről készült alkotás, a Velázquez rejtély már a mozikban. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinja Szóda ezt kínálja ma a hallgatóknak. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nánási Anikó nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Lüktető idők címmel született meg Cseh András és Bereményi Géza közös estje, egy újabb cseh-bereményi dúó, de nem a klasszikus felállásban. A stúdióban a vendég Cseh András, zenész. Köszöntelek szeretettel!
4: Üdvözlök mindenkit!
3: András írja a zenét, Bereményi Géza a szöveget, így merészeltem azt mondani, hogy András zenész, és az, hogy ez az alkotó páros most együtt dolgozik, az egyfajta örökség lehet, hiszen András édesapja Cseh Tamás, Bereményi Géza egykori legfontosabb alkotótársa. A közös munka kinek a fejéből pattant ki? Ez lehetséges, hogy egyfajta születésnapi ajándék Bereményi Gézának, aki 80 éves lett?
4: Hát lehet, hogy az, de akkor magának adta, mert az ő fejéből pattant ki, mondjuk fél évvel a születésnapja előtt, egy ilyen forgatási bulin, egyszer csak megkérdezte, hogy nem csináljuk-e ezt, én megmondtam, hogy de, csináljuk, és akkor másnap már csináltuk.
3: Az, hogy csináljuk ezt, az pontosan mit jelent?
4: Igen, igen.
3: Mert hogy a Cseh Tamás Bereményi alkotópáros munkafolyamatát azért messzeföldről ismerjük.
4: De azért mondjuk el.
3: Igen.
4: Szóval, hogy azt mondta pontosan, hogy akkor ő átjönne hozzánk, akkor éppen ott Kövágőrsön voltunk. Ott Kövágőrsön van egy ilyen nyaralónk, és a Gézáék is a szomszédban vannak. Szóval, hogy akkor ő átjönne, én akkor a gitárommal játszanék neki valami dallamot, amit kitalálok, és akkor ő azt hallgatná, és ráírna szöveget. Szóval amikor azt mondom, hogy ezt, akkor erre gondoltam.
3: Kivágós egy fontos helyszíne, akár a Cseh Tamás Bereményi alkotópáros életében is, hiszen sokat dolgoztak ott, együtt születtek dalok, de azért...
4: Jó sok dal született ott, igen.
3: De azért ez most egy másik kor, másik korosztály. Bereményi Géza szövegei mennyire passzolhatnak a te életérzésedhez? Tudtok ti egyáltalán közös hangon zenélni, beszélni, hiszen különböző generációhoz tartoztok?
4: Jó kérdés. Hát azt, hogy a korosztályom életérzéséhez mennyire passzol, az kiderül, az most van kiderülőbe, de az, hogy az én életérzésemhez nagyon passzol, az biztos, mert én azért eléggé ebben a világban nőttem fel, már a dalaiknak a világában. Hát az nekem eléggé otthonos. Ez az egész szövegvilág, ez az egész hangulat, ami ezekből kijön. Úgyhogy hát azt kérdezted, hogy mennyire...
3: kompatibilis a két ember egymással.
4: Hát nekem, érted, ő egy ilyen gyerekkori figurám, egy ilyen őskép, hogy egyszer csak jön a Bereményi, és akkor ott van, minden ember életében vannak ilyen családi barátok, és hát nekem ő az, és most egyszer csak ugye ilyen alkotótársak lettünk, de ezt így kifele mondva olyan
3: hivatalos.
4: Egész olyan hivatalos, és ami meg belül történik, az meg inkább olyan normális.
3: Neked Géza bá, hogy kell, hogy szólítod? Hogy szólítod Bereményi Gézát?
4: Bő Géza.
3: Géza?
4: Géza.
3: Bőgéza, ennyi?
4: Ja, nem Bőgéza.
3: Géza, tehát így kommunikáltok egymással. A dallamok hogyan születnek meg a fejedben? Kell hozzá valami ihlető erő, környezet, közeg, gondolatvilág, vagy beszélgettek előtte, inspirálódtok, ráhangolódtok a másikra, azért nem hiszem, hogy úgy van, hogy bekopog, te kinyitod az ajtót, jó van, jöttem, elő a gitár, és akkor pengetek, ő meg diktál. Vagy?
4: Nem, hát vagy ő jön föl, vagy én megyek át, és akkor leülünk, beszélgetünk, kávézunk, ha délután van, akkor fröccsözünk, meg ilyenek, és akkor egyszer csak, na jó, akkor jöhet a dalírás, és akkor meg az van, amit mondtál, ez a dolog, hogy akkor én pengetek, ő meg éneklek, ő meg erre ráírja a szövegeket. Ezek általában, amíg egy dal elkészül, az egy olyan 2 óra, és hogy miről szólnak azok, meg a legkülönbözőbb szóval, hogy amiről előtte beszélgettünk, ami éppen érdekli, ami egy dallamról éppen eszébe jutott, egy kicsit ilyen médiumszerűen ír, szóval, hogy nem úgy, hogy előre eltervezi, hogy most ez a téma, és nem tudom mi, hanem hogy így, most nem, így csak így eljátszani tudom, de hogy így kihúzza magát, így nagyon figyel, és akkor, hogy mi az első szó, ami beugrik, én úgy figyeltem meg, és
3: te
4: akkor
3: becsukja a szemét, azt láttam,
4: igen,
3: hogy
4: igen, becsukja a szemét, így koncentrál, és akkor ilyen sugallatra vár, inkább az, szóval az a fajta író, szóval nem agyból ír, hanem inkább, mint hogyha ilyen sugallatra várna, és akkor ebből a legkülönbözőbb témák jönnek elő. Elég analóg, régi módi szép dolog ez.
3: Most belehallgatunk a Milyen világ ez című közös dalotokba.

apróbbak és nagyobbak, nagyobbak, apróbbak keveregnek. Jelszavas is ez a világ.

0: Kapcsa András és Bereményi Géza Milyen világ ez című dalába hallgattunk bele, amelyet a mindennapok ihlettek. Az Izzik a Galagonya című előadást pedig Fellini zenekari próba című filmje inspirálta. A darabot a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban mutatják be pénteken. Az eredeti Fellini film legdrámaibb jelenetének, a templom összeomlásának hangjait halljuk most.
1: Ma guarda che ti conviene mica farci intervistare, sai? Io dico tutto, eh?
2: Ah sì, e cosa avresti da dire?
1: Che prendi i soldi, intanto.
3: La nostra gentile...
4: Non per niente? Io riconosco le proteste.
5: Il pubblico che gli piace la musica.
4: No, gli piace anche di vedere,
5: diciamo così, l'effigie di questi oscuri lavoratori.
4: Ti sto dicendo.
0: Az ifjú Vidnyánszky Attila rendezésében készülő darab nem felnőtt zenészek, hanem középiskolások nézőpontján keresztül vizsgálja a hatalom és a szabadság viszonyát egy olyan világban, amely hamarosan lángokba borul. Egy romos templomban járunk, ahol egy kórus készül fellépni, a próba azonban hamar kudarcba fullad, és a közösség tagjai egymásnak esnek. A társulat színművészei mellett a debreceni Ady Endre gimnázium diákja is színpadra lépnek az előadásban. Gyarmati Péter járt a próbán.
6: Fellázadnak a hatalmoskodó és mesterkélt német karmester ellen egy zenekar tagjai. Federico Fellini 1978-ban készült a Zenekari próba című filmjében. Az olasz zsenire nem volt jellemző a közvetlen politizálás, ez a film azonban a korszak olasz társadalmát mutatja be, és a zenekar a társadalmat szimbolizálja. Ebből a filmből merített ifja Vidnyánszky Attila, aki 10 év után rendez ismét Debrecenben. A rendező 3 részre osztotta a színészeket, vannak boomerek, zoomerek és alfák. Az Izzik a Galagonya című darabban az orosz karmestert Kukovec Ákos játsza, a másik főszereplő pedig Mercs János.
7: Mekkora a legnagyobb korkülönbség a színpadon lévő színészek között? Nagyon sok generáció van ott, és mindenki kicsit másképp értelmezi mindazt, ami történik.
8: 33 év körül van.
7: 33?
8: Legfiatalabbak 16 körül vannak talán a gimnazistákból. És János, azt hiszem, hogy te vagy a legidősebb.
9: És ráadásul én egy 30 évvel idősebb embert játszom magamnál.
7: Tanít a debreceni Ady gimnáziumban is. A szereplők egy része onnan érkezett.
9: Igen, bár pont én tanítványaim nincsenek köztük, de legalább nem tudnak ellenőrizni, hogy mit magyarázok nekik ott a teremben, meg itt mit mutatok.
6: Kukovec Ákos szerepe orosz tudására épül, a közös nyelv pedig a darabban a zene.
10: Én azt gondolom, hogy ami igaz, az egyneműen hat mindenkire. Tehát nyilván a nyelv vagy a kód változik, a hatások változnak, de azt gondolom, hogy ha valami nem akar hazudni, akkor az egyöntetően működik. Tehát itt voltak éppen a János karaktere teszi föl a tételmondatot a legelején, vagy adja ki a feladatot, arra vagyunk kíváncsiak, hogy létezik-e még ma a zene. Ha a zenét úgy értelmezem, mint valamiféle együttműködését különböző korokban járó embereknek és különböző pozíciókban és szakértelemmel érkező embereknek, akkor valahogy együtt föl tud-e csendülni valami, avagy mindenki a sajátját tudja csak fújni, és emiatt kakofóniába züllik a próba, a társadalom, ha tetszik, a világ.
7: Érkezett hozzánk egy fiatal, és aki Ady gimnázium diákja?
11: Igen, Németh Leál Kristóf.
7: Milyen érzés az, hogy mondjuk olyan emberekkel játszhat egy színpadon együtt, aki egyrészt akár taníthatja is?
11: Megtiszteltetés. Csak azzal, hogy figyeljük a próbát, ezzel tudjuk magunkat fejleszteni és tanulni belőle.
7: Nekem az a legérdekesebb mindig, mikor belecsöppenek egy ilyesmi, hogy hogyan lesz egy rendező elképzeléséből, meg a librettóba valamilyen darab egy egység. Pláne ennyi emberrel egy színpadon, hát itt nagyon sokan vannak.
11: Ez nagyon fontos szerintem az, hogy legyen egy közösség, ami így összekovácsolódik egy hónap alatt, ugye ez nagyon sokat hozzáad a előadásnak a lendületéhez, az, hogy mi hogy viszonyulunk egymáshoz. Nyilván ezt a színpadon ugye félre kell tenni, de ettől függetlenül szerintem fontos, hogy egy jó közösség alakuljon ki.
7: Az olvasó próba egy filmvetítéssel kezdődött, megnéztek közösen egy Fellini filmet, ami az alapja ennek az egész előadásnak. Mi az, ami megmaradt ebből a Fellini filmből, Ákos? Ugye a zenét említettem, mint legfontosabb üzenetet, és a generációk közötti kapcsolatot.
10: Igen, olybá tűnik a filmből, hogy amikor a Fellini
7: Jenny ezt csinálta, hogy nekem legalábbis az volt az élményem, hogy nagyon borulátó lehetett a világgal kapcsolatban. Ez egy elég könnyen olvasható allegória a társadalomra és azon belül is a hatalom gyakorlatnak a technikájára. Milyen típusú emberek gyakorolnak hatalmat, és hogy régi berendezkedések felé valami nosztalgiával, valami félig álságos, félig igazi nosztalgiával vagyunk, ami nem vezet sehova, az individualizmus nem vezet sehova, és a basáskodás sem vezet sehova. És az egész mélységes kiábrándultságból valahogy, és aztán mégiscsak a zenének, vagy a művészetnek a transzcendens erejével zárul.
6: A fiatalok is ilyen borulátók?
11: Hát nem feltétlenül, nem biztos. Nekem nagyon sok színnek tűnt inkább.
6: Az Ízlik a Galagonya című előadás bemutatója szeptember 11-én pénteken lesz Debrecenben.
2: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
0: Az Ízlik a Galagonya című darabban tehát az alfák, a zoomerek és a boomerek, vagyis több generáció világképe ütközik össze. Cseh András a vendégünk itt a stúdióban, a Szódában, aki Bereményi Gézával dolgozik most együtt.
3: És boomer,
0: és mármint a Géza, vagy te is?
3: Ketten vagyunk boomerek, szerintem a két utolsó boomer.
0: Létezik-e a zene egyáltalán, ugye ez is elhangzott ebben az előbb hallott interjú részletben vagy riportban, hogy vajon lehet-e közösen alkotni alfáknak, zoomereknek, boomereknek, tehát van-e egy közös halmaza még ennek a teljesen más világban szocializálódott fiataloknak, középkorúaknak, idősebbeknek? Mert hogy azért akár arról is beszélünk, hogy ti közösen alkottok, nem egy generációba tartoztok, de ezek szerint úgy gondolod, hogy mégis boomer vagy te is, milyen értelemben?
3: Hát analógok vagyunk. Ez ma ritkaság. Ma nagyon sok zenekart ismerek, meg zenész barátaim vannak, és nagyon ritka, hogy a most elkészült dolgaidat nem futtatod át, jó esetben csak átfuttatod az AI-on, és nem kérsz tőle mindenféle segítséget, hanem olyat csinálsz, ami megcsinálod, és lehet, hogy rossz, lehet, hogy nem kompatibilis, de olyan, hogy nem nyúl bele az AI. Hát ez például ma szerintem már egy tök nagy ritkaság, pedig hát pár éve még hol volt ez. Ilyen értelemben, hát hogyha most leülünk egy bácsival, Gézával, és akkor én pengetek, ő meg a saját tosmódján erre ráír, az egy eléggé boomer dolog, de működik, és más generációk vagyunk. Na, csak összehoztam egy választ.
0: A digitális világtól távol tartod magad, vagy legalábbis szeretsz ebből elmenekülni, létrehoztátok az offline rezervátum nevű mozgalmat elsorvadó emberi képességeink újjáélesztésére. Ezt hogyan képzeljük el, mit jelent? Tehát semmi olyan dolog, ami mondjuk itt a stúdióban van, tehát monitorok, akár mobiltelefon, okoseszközök nélkül élitek a mindennapokat, rendeztek találkozókat, időpontra előre megbeszélve 10:30-kor jövő hét kedden mindenki ott lesz a megbeszélt helyen.
3: jó elképzelés. Hát ez egy ilyen félig vicces, félig komoly dolog. A félig komoly dolog része az az, hogy azért ez egy nagy kérdés, hogy most mi történik így az elmúlt évtizedben a világban, ezzel a virtualizálódó világban, hogy erre ennyire mondjuk így
0: felkenődtünk.
3: Ráfügtünk. Hát ez azért nagyon furcsa ez az egész, ami történik. De közben meg az is furcsa, hogy egy pillanat alatt már megszoktuk. Szóval, hogy teljesen természetes, és az is furcsa benne. És a félig vicces része az pedig az, hogy hát ezzel úgy foglalkozunk, hogy bár ez egy komoly téma, de úgy igazából meg van kötve a kezünk, szóval ez történni fog a Földön, egyre gyorsabban történik, és akkor közben meg itt állunk mi emberek, és akkor így próbálunk vele így viccesen foglalkozni, hogy ez mit kezdjünk, de hogy kell egy ilyet elképzelni, hát egy ilyen offline rezervátumot, lezárunk egy teret, lezárunk egy utcát, vagy egy részt egy fesztiválon, ott és ott kikapcsolt telefonokkal, olyan dolgokat csinálunk, ami nem virtuális. És ezt ilyen humorosan csináljuk, hogy mint hogyha most tanulnánk meg, hogy jé, van ilyen is, hogy nem virtuálisan beszélgetni, nem virtuálisan emlékezni valakire. Hát Gyertek el egyszer, most ebbe belesültem.
0: A filmezés sem állt tőled távol, hiszen a filmstúdiók világában hangmérnökként, hangutómunkásként és zeneszerzőként is dolgoztál. A Miskolci Filmfesztiválon tavaly szerepeltetek a Baksa Sós Jánosról készített Tej utca gyerek című filmmel.
3: Igen, ezt azt rendeztük.
0: Igen. Hogy érezted ott magad?
3: A Miskolci film nagyon jól, nagyon jól.
0: Ez hát egy jó
3: sokkal szebb Miskolc, mint ahogy az ember arra emlékszik. Teljesen megható hely, és ez a filmfesztivál, ahol voltunk, az meg nagyon barátságos. Arról is lesz most szó? Igen?
0: Pontosan, mert hogy elindult a múlt héten az idei Cinefest, a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 12-ig várja a közönséget film, különlegességekkel, premierekkel. A hétvégén vetítették egy miskolci rendező filmjét, Bétót Erika rendezővel és a fesztivál igazgatójával beszélgetett.
12: 28 országból több mint 100 filmet vetítenek. A programban pedig magyarországi premierek, nemzetközi fesztivál sikerek és különleges vendégek szerepelnek, mondja Bíró Tibor, a fesztivál igazgatója.
13: Azt gondolom, hogy már évek óta elértük azt, hogy egy rangot jelent a magyar filmeknek az, hogy itt van a magyarországi bemutatójuk, és azok a magyar filmek, amelyek az év későbbi időszakában fognak majd a közönség elé kerülni, itt és most láthatók el először a fesztiválon. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy a nagyjátékfilmnek körülbelül egy olyan 50-60% az, ami később megjelenik a hazai mozikínálatban, a többi film pedig csak itt és most látható.
12: Úgy, mint a Sebiszkéssel, Értől az óceánig című 75 perces film, amelyből egy részletet hallunk.
14: Közeledett a végzés ideje, a szigorló év, és akkorára úgy nagyjából el kellett dönteni, hogy mi szeretnél lenni, mint orvos, tehát milyen szakot választasz.
12: A filmet egy személyben Kerényi László készítette.
15: Miskolci vagyok, Miskolcon készítek dokumentumfilmeket, és hát Mátyás Lajos főorvost nagyon régóta ismerem, az érsebészetnek az osztályvezető főorvosa. Az első műtétet, amit láttam, az tulajdonképpen az ő műtétje volt, és most arra gondoltam, hogy orvosokról portréfilmet ritkán lehet látni, és én úgy gondoltam, hogy Mátyás Lajosról meg kell csinálni. Tehát az élettörténete színes, és most a fesztiválra elkészült a film.
12: A fesztiválnak van egy különlegessége is, a Cine Classic, amely Magyarország legrégebbi folyamatos filmtörténeti programsorozata. Erről mit tudhatunk?
13: Kezdetektől igyekszünk a filmtörténettel és a klasszikusokkal is foglalkozni, és hát ennek több apropója is van. Az egyik az, hogy Miskolcon született Pressburger Imre, Oscar-díjas forgatókönyvíró és rendező, akinek a szülőházait Miskolcon éppen most áll felújítás alatt, és az unokája Kevin MacDonald és testvére Andrew MacDonald ellátogat a fesztiválra. Kevin MacDonald már járt itt egyszer a fesztiválon, most ismét ellátogat, és az Európai Mozi Nagykövete díjat fogja majd átvenni.
12: A Cinefest 22 év alatt Miskolc egyik legfontosabb kulturális eseményévé vált. Ma már olyan filmek is eljutnak a fesztiválra, amelyek a világ legnagyobb fesztiváljairól érkeznek. Szeptember 12-éig Miskolcon a filmeké a főszerep.
0: Érdemes lehet még Miskolcra utazni a Cinefest programjaira, és a tavalyi esztendőben Cseh András egyik filmje, méghozzá a Baksa Sós...
3: Horváth Balázssal és Fille Csillával közös filmünk.
0: Köszönöm. Baksa Sós Jánosról készítettétek Tej utca gyerek címmel, de te voltál a rendezője, és ez tavaly...
3: Hárman így.
0: Tavaly hárman? Uh-huh. Akkor közös alkotás. Na, jó, tehát egy alkotói folyamat zajlott, és ez lett a végeredménye a Tej utca gyermek, vagy gyerek című. Ez hogyan készült el?
3: Hát van ez a fantasztikus ember, a Baksa Sós János, akiről azért igazából keveset tudunk, de ő viszont nagyon nagy hatással volt egy csomó emberre, akit viszont nagyon jól ismerünk. És hát volt szerencsém olyan családba születni, ahol ő egy szereplő volt, már hogy egy ilyen állandó vendég. Aztán meg volt szerencsém olyan kamaszkoromban összebarátkozni vele. Nyilván az barátság talán az én oldalamról fontosabb volt, mint az övéről, de mégiscsak sokat leveleztünk, meg találkoztunk, és tényleg egy egész elképesztő ember volt, érdemes utána nézni. Legtöbben a Kexből ismerik, de hát utána még egy nagyon nagyon varázslatos életet leélt itt a még évtizedekig, főleg Berlinbe. És akkor, amikor ő meghalt, akkor gondolt, hogy valamit kéne, valami emléket állítani ennek a dolognak, hogy ne csak úgy elfelejtődjön, és akkor pont egy filmes barátom, a Horváth Balázsral ültünk, meg Fille Csillával, és akkor gondoltuk, hogy csináljunk egy filmet, és csináltunk egy filmet. Így lett a film.
0: Ennek a címe tehát Tej utcagyerek, amelyet ajánlasz mindenféleképpen, főleg aki kedveli Baksasós János karakterét, vagy kíváncsi az ő életére. Előadó művész, énekes, képzőművész volt. Viszont mi most ajánlunk egy másik filmet, Velázquez a spanyol és az egyetemes művészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Királyok, pápák, lovagok épp úgy szerepelnek a képein, mint a szomszédos fogadó sötétjében összebújó figurák. Életművéről Velázquez rejtély címmel készült film, amely már látható a mozikban, Pintér Elina Elzesser Klaudiával, a forgalmazó cég ügyvezetőjével beszélgetett.
16: Velázquez, c'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces.
17: Ez a film egy olyan festőt mutat be, akit nagy-nagy rejtélyek öveznek, legalábbis a film szerint.
18: Azért rejtélyes, mert gyakorlatilag 150 évre az európai művészettörténet elfeledte, és tulajdonképpen Manet volt az, aki újra felfedezte magának. Nem tudni, hogy miért nem volt népszerű halála után, hiszen annyi féle szempontból újító volt. Ha csak barokk festőként tekintünk rá, akkor is fantasztikusakat alkotott. Éppen úgy a királyportréi, mint az egyszerű halandókat ábrázoló képei meghökkentően nagyszerűek. Az az egészen szokatlan eljárás, hogy a karakterek jutnak főszerephez, hogy pszichologizál, tizedik Ince portréjában megpróbálja megmutatni a pápának a személyiségét. És tizedik Ince pápa a legenda szerint, amikor először megpillantotta a már kész olajképet, azt mondta, hogy troppo vero, vagyis túlságosan is igaz, hiteles. És ezt éppen így megfigyelhetjük negyedik Fülöpnél, aki spanyol király volt, vagy az infáns nőknél, vagy a Habsburg család megannyi tagjánál, törpe, udvari bolond ábrázolásoknál is. Nem véletlen, hogy ő ennyi képén megörökítette az udvari bolondokat, a színes bőrű embereket, az akkorban abszolút tabunak számított.
17: Ezek a festészeti filmek azért különlegesek, mert nagyon sok alkotást lehet látni, egészen apró részleteket, és valahogy átlényegülnek ezek a rendkívüli képek egy teljesen más műfajjá.
18: Ez a dokumentumfilm kivételesen nem azt a hagyományt folytatja, hogy a dokumentumfilmet próbálják lazítani fikciós filmes elemekkel. Ebben egyáltalán nincsen ilyen, és még ezek ellenére is sodró lendületű, izgalmas film, mert Francis Baconnek a tizedik Ince pápát kritikával kezelő 19 újabb portréján keresztül, amelyeknek egytől egyig ihletője Velázquez volt. Eljutunk Dalíg, aki hihetetlenül fontos mesterelődnek tekinti Velázquezt. Eljutunk Picassoig, aki nem kevésbé. Itt zárójelben megjegyzem, hogy elhangzik a filmben, hogy Velázquez nem készített vázlatokat, egyből élesben fest. Méghozzá olyan tudatosan, hogy arra is tudott figyelni, hogy a festék réteg egyenletesen kerüljön föl a képre, és ennek köszönhetően alig-alig kell hozzányúlni restaurátori szempontból, hiszen nem töredezett meg 300 év múlva sem.
17: Nagyon egyszerűen Velázquezt udvari festőnek szokták tartani. Ez a film rávilágít arra, hogy sokkal összetettebb, sokkal messzebbre vívő az ő festészete.
18: A jó szerencsén és a tehetségén kívül annyi csillagpillanat adódott az ő életében, hogy nem volt oka panaszra.
0: Cseh András a stúdió vendég, aki mostanában Bereményi Gézával dolgozik együtt, azonban van egy saját zenekara is, új zenekar néven, a 80-as, 90-es évek alternatív rockzenei hagyományait viszik tovább. Viszont most én inkább a Bereményi Gézával való közös munkáról kérdeznélek még, jó? Szóval, hogy folytatódik a munka, a repertoár folyamatosan bővül, hogy tervezitek?
3: Hát onnan jövök például, ma is írtunk egy dalt. Igen, ez egy hetente írunk egy dalt körülbelül.
0: És ez folyamatosan felkerül a zene megosztóra?
3: Nem, ez a boomerségünknek az árnyoldala, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva az agyvelőnknek, és az nem túl jó. Szóval úgy értem, hogy ezek megvannak papíron, például itt van a táskámban a legújabb ma reggeli dalnak a szövege, a fejemben van a dallam,
0: És miről szól? Miről meséltek benne?
3: Hú, hát nagyon friss, de hogy valami celldömölki vegyesbolt kirablásával kezdődik a dal, és egy dél-afrikai gazdag nőnek a ölébe fejeződik be. Így tudnám összefoglalni.
0: Elég messziről indultatok, legközelebb a Szkéné Színházban álltok majd, vagy áll színpadra, méghozzá Kertész Endrével és Bartók Györgyel.
3: Igen, október 10-én.
0: Október 10, aztán. Pontosan, igen.
3: Most szünetelünk.
0: Így van, és én a hétvégén láttalak téged, jaj, és a jó. Két fiatalembert a pozsonyi pikniken, egy kis ízelítőt adtatok ebből a zenei világból. Nagyon interaktív volt a koncert, feltetted a kérdést, hogy mit szeretnénk hallani, ilyen vagy olyan típusú dalt. Szóval, hogy bevontál minket is, mint közönséget, kvázi, mintha alkotó részei lettünk volna az egésznek. Ilyen közvetlenség lesz minden koncerten?
3: Hát remélem egyre inkább, igen. Szóval ez egy olyan dolog, ami elég friss, és most tanulunk benne. Szóval azért az a új zenekar nevű underground zenekarom az nagyon más stílusú, mint ez, és ezt meg úgy meg kell szokni, hogy itt milyen közönség van, meg hogy ez milyen ez az egész világ, milyen világ ez, ahogy a dal mondja, és ja, szóval ez így most alakul, hogy ennek milyen a hangulata, szerintem jó, meg tök szép dalok.
0: Elkezdtél beénekelni, majd szóltál, hogy ez még csak a beéneklés, ne tapsoljunk, de azért mi ezt is megtapsoltuk, mint közönség. Szóval, hogy ilyen élményekben is lehetnek részük azoknak, akik október 10-én a Szkéné Színházban megnéznek benneteket, Cseh András, Bereményi Géza Estje. Az Istenes Ének című dalba hamarosan belehallgatunk, azonban el kell köszönnünk, hiszen az időnk lejárt. Én köszönöm szépen Cseh Andrásnak, hogy itt volt, beszélgettünk. A szerkesztő Nánás Jenikó, a hangmérnök Rácz Dorottya és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is búcsúzom. Már a hallgatóktól holnap délután 14:30 találkozzunk ismét itt a Szódában, addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Hűtlen kezelés miatt jelentette fel a szuverenitásvédelmi hivatalt a miniszterelnökség. Újra megye és kormány megbízott lesz a hivatalos elnevezés. Holnapig tart a nyári idő. És most a részletek. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatóhelyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Orosz állampolgár által tervezett szabotázsakciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés. Döntött a parlament, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kigyulladt egy társasház teteje a főváros 14. kerületében a Stefánia úton. A tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat, közölte a katasztrófa védelem. Az első információk szerint a Puskás arénával szemben álló 4 emeletes társasház tető szerkezete lángol, mintegy 200-300 négyzetméteren. A lakók elhagyták az épületet, senki sem sérült meg. A rendőrség lezárta a Stefánia utat az Egressi és a Tököli út között. Ingyenes szabadtéri koncerteket tartanak a hétvégén a budapesti Városháza Parkban. Szombaton a Péceli Ossó János Zeneiskola fúvószenekara, majd a Gödöllői Városi Fúvószenekar lép a színpadra. A műsorban filmzenék, klasszikus művek, bluesdarabok és Elton John slágerei is felcsendülnek. Vasárnap a Dunakanyar együttes, majd az Etude együttes koncertezik, a többi között Erkel, Verdi és Bizet műveivel. Ami az időjárást illeti, holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként meg is erősödik a szél. Az éjszakai 10-15 fok után holnap napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nagy levegőt vett és országot váltott. Németországba költözött, majd amikor már az anyagi helyzete lehetővé tette, másokon segített, nem szokványos módon. Rászoruló embereket hív meg magához, akik egesztus nélkül talán sohasem utazhatnának külföldre. És még egy téma a műsorból. Életvégi egészségügyi döntések. Miért nincs ellentmondás a hospice és az eutanázia között? Erről is beszélgetünk a Karsai Dániel tiszteletére létrehozott díj átadása kapcsán.
2: Netszes. Ma délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: A diákok, szüleik és a tanárok által ültetett saját Miyawaki mini erdő, jólét nevű tantárgy és átfogó zöld szemléletű oktatás. A világ 10 legjobb iskolája közé választották a Real School Budapestet környezeti cselekvés kategóriában. A zöld hírek mellett ezt az intézményt mutatjuk be önöknek a mai műsorunkban. A mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Balin fogalmazódott meg barát Barna és felesége fejében a gondolat, hogy az ott látott mintát hazahozza, és létrehoz egy zöld szemléletű, nemzetközi magániskolát. Az óbudai Real School Budapest indulása után 7 évvel pedig már arról számolhatnak be, hogy az intézményt a világ legjobb 10 iskolája közé választották környezeti cselekvés kategóriában. Magyarországi iskola még soha nem került a World's Best School Prizes top 10-es mezőnyébe, és bár a végső győztes novemberben hirdetik ki, én már most kíváncsi voltam, hogy mivel érdemelte ki az intézmény ezt a szép elismerést. A most következő 2 részes riportból kiderül.
5: Több mindenre nem gondoltam, amikor idejöttem, például arra, hogy kisebb csapattal fogom körbejárni az iskolát, de nagyon örülök neki. A másik pedig, hogy egy biodiverz játszótéren kezdjük a beszélgetést. Miért biodiverz ez a játszótér?
6: Tóth Rita vagyok, a Real School operatív vezetője. A játszóteret a gyerekekkel együtt terveztük, volt egy üres terület, és szerettük volna nagyon valami olyat létrehozni, ami a természetnek is jó, és a gyerekeknek az igényeit is kielégíti, és így közösen nagyon sokat dolgoztunk, különböző maketteket hoztunk létre természetes anyagokból. Itt ez egy biodiverz kert és egy játszótér egyben. És ez azért volt fontos, hogy biodiverz legyen, mert hogy a játszóterek nagyon nagy része gumiborítással és nagyon EU-konform és és álló felületekkel rendelkezik, de hogy a való élet azért ez ettől egy kicsit más. Amikor elhagyjuk a játszóteret, akkor való élettel találkozunk, alatt a természet, és összesen 80 különböző növénytípust ültettünk el ebben a kertben, és mellette próbáltunk helyet találni a gyerekeknek arra, hogy tudjanak bujkálni, mászni vertikálisan, horizontálisan, és az 5-től 14 éves korig mindenki megtalálja a saját kihívását egy ennyire kicsi területen belül.
5: Hát én még azért rázom a szandimból a homokot, de az jó, mert hogy így visszahozza a gyermekkoromnak az emlékét, amikor még talán, és ezt kérdezem is, hogy jól látom-e, még talán természetesebbek voltak a játszóterek is, tehát például homokkal leszorva.
6: Így van, ez abszolút így van, és ez szempont is volt, tehát különböző módokon vannak fedve a különböző zónák, tehát van kiskavicsos, van homokos, van mulcsos, van füves rész. Egyrészt ez a gyerekeknek is jót tesz, hiszen ugye különböző felületeken jönnek, mennek, és annak van ugye egy érzete is, a test felé is. Másrészt pedig igyekeztünk úgy kialakítani, hogy ez tényleg változatos legyen, mert egy kis területről van szó, de hogy jól felhasználja ezt a kis területet, és igen, a szandálunkban mindig homok van, a gyerekekében is, és a miénkben is.
5: A gyerekek, akik már annyira azért nem gyerekek, mert kész kis hölgyek, hogy hívnak?
7: Én Budai Alíz vagyok.
8: Én meg Kápolási Maja Elinor.
5: 7-esek, jól tudom?
7: Igen. Igen.
5: Na, ti cipőtök meg szokott még telni a játszótéren, de valhatjátok, nem ciki, ha igen. Szoktatok-e kimenni a játszótérre még?
7: Attól függ, mennyi kisgyerek van igazából, de még mi is sokszor van, hogy például leülünk valahova, akkor ott beszélgetünk, vagy még van egy mászók, ami még nekem például még mindig valamennyire nehéz. Igen.
5: Nehéz? Azt hittem, azt mondod, hogy szereted, és még mindig megmászod.
7: Néha-néha, de vannak, akik jobbak benne, vannak, akik kevésbé.
5: Kialakításában részt vettetek?
9: Én nem vettem részt. Arra emlékszem, hogy párszor volt, hogy mindenki kapott egy lapot, és oda lehetett rajzolni, hogy mit szeretnél látni, minek örülnél.
5: Tehát bevontak titeket.
9: Igen.
5: Oké, mi legyen a következő helyszínünk?
10: Én Zsolnai Fajt Federika vagyok, és közösségszervező az iskolában. Szóval a játszótér mellett megtalálható egy Miyawaki erdő, Ez egy nálunk szív alakú területen helyezkedik el, szándékosan szív alakúra alakítottuk ki a területet, és a 10 millió fa alapítvány támogatásával jöhetett létre ez az őshonos fafajokból álló erdő, amit közösen ültettünk.
5: Ez a márciusi projekt, amit lehetett olvasni?
10: Igen, ez a márciusi projekt.
5: És ez a legfrissebb, talán mondhatjuk azt is?
10: Hát, ahol az egész közösség így bevonódott, tehát tényleg a szülők, tanárok, összes kolléga és gyerekek, igen, ez egy ilyen elég jelentős mérföldkő volt szerintem az iskola életében. Nem csak azért, mert nekünk egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy ezt a területet biodiverzebbé tegyük, hanem azért is, mert a közösségi cselekvés az nagyon sokat segít az ilyen fenntarthatósági problémák megértésében, meg akár a szorongás oldásában.
5: Igen, se felejtsük el, hogy gondolom ezek ilyen csapatépítőknek is felfogható, ami lehet, hogy igen, így a környezetvédelem szempontjából huszadrangúnak tűnik, de egyébként nem biztos.
11: Barát Barna vagyok, az iskola alapítója, és igen, abszolút fontos az, hogy ezek közösségi ültetések. Nálunk szerencsére a szülők is szívesen részt vesznek ilyen programokban, és a gyerekek is, és főleg azért, mert ez egy olyan erdő, az a miavaki típusú ültetés, ahol rendkívül sűrűn ültetünk fákat, egy nézetméterre 3-4 fa is jut. És azt mondják, hogy a városokban ma már ilyeneket érdemes ültetni, nem pedig csak önálló fákat, mert a pont ettől az óriási szárazságtól, illetve a klímaváltozás miatt az egyedi faültetés már nagyon nehezen marad életben. Cserébe a miavaki erdő sokkal jobban tartja a vizet, illetve csak az első néhány évben kell öntözni, és ami ebben csodálatos, utána 10-szer olyan gyorsan nőnek a fák, mint hogyha egy sima erdőben lennének, vagy ha önmagukban lennének. És ez azért iszonyatosan izgalmas, mert hogyha egy 5 éves gyerek elültet egy fát, akkor amíg ő kijárja az iskolát, konkrétan egy erdőnő az alatt, az idő alatt, és látja, hogy tényleg a természet hogyan fejlődik.
5: Kell ehhez engedély bárhonnan, önkormányzattól vagy városvezetéstől, hogy ezeket a fákat ültethessék? Rázzák a fejüket, ezek szerint nem.
11: Ami kell hozzá, az a pénz, tehát semmi nincs ingyen sehol, de lehet pályázni, mi is pályáztunk, és a 10 millió fa segítségével tudtuk ezt megvalósítani, ezt az erdőt, és az a csodálatos benne, hogy ez 60 négyzetméter összesen, tehát egy nagyon kicsi területre elfér, de rögtön ott van a természet, akár egy iskolának az udvarán, vagy a szomszédjában, hogyha van a környéken egy elhagyatott terület, akkor oda el lehet ezt ültetni, és rögtön ott vagyunk a természetben. Tehát nem kell, hogy egy erdei iskola legyünk feltétlenül.
5: Gondolhatnák a laikusok azért, hogy ennek az erdőnek, kis erdőnek sem kedvezett a nyár, de ahogy mondják, azért annyira nem volt nagy baj ebben az esetben, pont azért, mert hogy kevesebbet kell öntözni?
6: Ennek a folyamatnak még az elején tartunk, amikor összezár maga a lombkorona, onnantól kezdve lesz az erdő egy sokkal önfenntartóbb. Addig pedig öntözni kell, és voltak kihívásaink, ugye itt vagyunk a Dunaparttól, nem messze a Dunának, rettetesen alacsony a vízállás jelen pillanatban, a Graphisoft Park alapvetően kútból öntöz, tehát el kellett dönteni bizonyos esetekben, és hosszas beszélgetéseket folytattunk a parkkal, hogy akkor mi az, amit öntözünk, mi az, amit nem öntözünk, mert a víz az egy óriási kincs, és ezt most láttuk a nyár folyamán, úgyhogy sokat dolgoztunk azon, hogy mikor van a legideálisabb időpont, amikor az erdőt lehet öntözni, amikor nem veszünk el vizet mástól, amikor a növények legjobban meg tudják tartani, amikor ugye mulcs meg tudja tartani a nedvességet, tehát hogy nagyon sokat optimalizáltunk.
5: Térjünk rá az oktatásra. Az alapötletet az adta, hogy legyen itt Budapesten egy olyan iskola, ahol angolul, brit angolt tanítanak, és emellé jött a környezetvédelem, illetve a zöld szemlélet, vagy itt a mérleg inkább a zöld szemlélet felé billen, és valamiért úgy alakult, hogy akkor legyen ez egy ilyen nem szokványos iskola.
11: Nem mindenképpen onnan indult a gondolat, hogy tudunk egy olyan iskolát csinálni, amely a gyermekeket arra serkenti, tanítja, inspirálja leginkább is, hogy tudjanak valamit tenni a saját környezetükért, ahogy felnőnek. Tehát a Rizkó küldetése az, hogy olyan generációt neveljen fel, amelyik szeretne és képes is tenni a környezetért, illetve a társadalmi problémákért. Most ehhez azért egy nagyon sajátos pedagógiai módszerre van szükség. Mi egy projekt alapú oktatást választottunk, ahol a gyermekek minden negyed évben kitűznek egy célt és létrehoznak valamit. Tehát megérzik azt, hogy ők képesek létrehozni valamit a világban, és képesek hatni a világra. És ehhez ugye egy saját módszertan kell egyrészt, ami azt jelenti, hogy egy saját módszertan és egy saját tantervet kellett létrehoznunk. Nemzetközi példák segítségével, nemzetközi szakértők segítségével, illetve szükség van arra, hogy egy nagyon sokszínű közösség legyen, ahol egy csomóféle embert tudunk bevonni ebbe az oktatásba, mint tapasztalt tanárokat, mind külső szakértőket. Ehhez viszont nagyon nagy segítség az, hogy angolul történhet a tanítás.
12: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin. Az Óbudai Real School Budapestben járunk, amely bekerült a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti cselekvés kategóriában. Hamarosan megtudhatják, mit tanulnak a gyerekek, például a jólét órán, vagy éppen hogyan viszik ki a matematikát a természetbe. Most azonban a zöld hírek következnek, amelyeket ezúttal Sarkadi Péter válogatott.
13: Augusztus közepén túzok család szinkront végeztek a Körösmaros Nemzeti Park dévaványai ecsegi puszták részén. A számlálásra is kedvező csoportosulásuk, az úgynevezett óvodába rendeződésük júliusban nem történt meg olyan erőteljesen, mint a korábbi években. A számláláskor 506 túzokot láttak a megfigyelők. A térségben, amely jelentős 50-60 ezer hektárnyi területet jelent, 59 túzok családot találtak, 69 fiókával. Az idei év adottságaihoz képest ez egy jó eredmény, bár összességében a tavalyi számok felét produkálta. Bár a fiatal túzokok már másfél hónapos korukban röpképessé válnak, mégis a tojóval maradnak még közel fél évig. A telleléskor bomlanak fel a szorosabb kötelékek, ezután külön élik életüket az egyedek. A nappalt a túzokra kevésbé jellemző környezetben, fasorokban töltik, ahol némi árnyékot lelnek, írta a Nemzeti Park. Németország 2023-ban leállította az utolsó három atomerőművét, ennek kiváltására leginkább a szélenergiára épít, amely a napenergiával együtt jelenleg a német áramtermelés több mint 40%-át adja, és közel 130 ezer embert foglalkoztat. A közeljövőben indul be az északi tengeren az ország legújabb óriás méretű szélerőmű parkja. A 64 szélturbinából álló komplexum 2,4 milliárd euróba kerül. A szárazföldi erőművek sem maradnak le a rekordok terén. Még idén elkészül Brandenburg tartomány déli részén a világ legnagyobb szélturbinája, amely a rotorlapátokat is beleszámítva 365 méter magas lesz, ezzel csak 3 méterrel marad el Németország legsudárabb építményétől, a berlini televíziós toronytól. Számítások szerint erősebb és folyamatosabb légmozgásokat tud majd hasznosítani, megbízhatóbb lesz a hagyományos szélerőműveknél, és 7500 háztartás ellátásához elegendő áramot termel majd, írta a G7 gazdasági portál. Politikó által megszerzett belső anyagok szerint már a Rosszatom is leghamarabb 2034-35 fordulóján számít Paks 2 teljes körű üzembehelyezésére. Ez 10 év csúszást jelent az eredeti ütemtervekhez képest. Ezzel párhuzamosan az ár is dinamikus növekedésnek indult, szemben a magabiztos kormányzati és szakmai kommunikációval, amely szerint fix áras szerződésünk van, ami nem lépheti túl a 12,5 milliárd eurót. Már a fix ár a Fidesz jóváhagyásával kikerült a szerződésből, és semmilyen korlátja nincs a költségnövekedésnek, amely szakmai becslések szerint akár az eredetileg tervezett dupláját is elérheti. Paks hűtővízellátásával kapcsolatban is pont azok a problémák merültek fel idén nyáron, amelyek már 2015-ben világosan körvonalazódtak. Nem is történt semmi, hogy az idei előre látható krízis helyzetre felkészüljünk. Hazánk már körülbelül 1000 milliárd forintot költött Paks 2-re. Minél hamarabb felismeri a magyar kormány a kezelhetetlen kockázatokat, és lép ki a projektből, annál alacsonyabb pénzügyi veszteséggel lehet számolni, nyilatkozta a Politikónak Jávor Benedek, volt európai parlamenti zöld képviselő.
12: És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a zöld szemléletű Real School Budapestben, amely magyarországi intézményként elsőként idén bekerült a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti cselekvés kategóriában. Az udvarról betértünk egy tanterembe, és projektekről, a különleges oktatási módszerről kérdeztem az asztalnál ülőket, elsőként Kovács Kingát, aki alsó tagozatosokat oktat.
14: Tavaly, hát nálunk ugye összevont osztályok vannak, és 8-9 éveseket tanítottunk, 7-8-9 éveseket, és tulajdonképpen volt egy nagyobb projektünk, ami egész éven át ívelte az oktatás, vagy a tanítási folyamatot, és ez aztán kisebb részprojektekre volt lebontva. Például a kapcsolatunk a természettel, és harmóniában élni a természettel, valahogy ez volt a mi nagy kérdésünk, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megélni, ezt a harmóniát, vagy ezt a kapcsolódást. És hát elkezdtük úgy, hogy mi érdekli igazán ezeket a pici gyerekeket, mivel van nagyon kapcsolatuk az állatokkal, különböző helyekkel, egzotikus élőhelyekkel és mindenféle ekoszisztémából származó állatokkal, tehát a delfin, cápa, tigris. És hát aztán úgy jött a kérdés, hogy ezek az állatok mégis külön élnek, de mégis együtt vagyunk itt a Földön. Ugye bejött a biodiverzitás témája, bejött minden, ami pedagógiai szempontból egy ilyen kisgyereknek érdekli, de mondjuk lehet, hogy még más tanter nem tanítaná neki, mert azt gondolja, hogy ó, ez mikor lejön nekik, de mégis már olyan szertágazó az érdeklődésük, hogy ebben nagyon szerettek volna többet megismerni a világról. És hát a végén írtak maguknak egy saját színdarabot, amit elő is adtunk, és mindenre volt körülbelül 10 hetünk.
15: Lányok, projektetekről ti is meséltek? Vagy akár egy olyan területről, amit nagyon szívesen tanultak itt az iskolában. Kérdezhetem azt is, hogy mi a kedvenc tantárgyatok? Vagy itt ilyen kifejezetten tantárgyak nagyon nincsenek?
7: De vannak. Ahogy tudom, mind a kettőnek a kedvencünk az a jólét.
15: Annyira furcsa ezt hallani.
7: Szóval nekünk angolul ez a well-being. Igazából itt mindent átnéztünk, ami így arra vonatkozik, hogy jól éljünk. Szóval az, hogy legyél biztonságban online, hogy étkezz az agyról, hogy működik az alvásról. Szóval mindenféle ilyen dologról, amit általában nem szoktak tanítani iskolában, de közben nagyon fontos az élethez.
15: Milyen projektekben, vagy egy projektet, hogyha kiemelnétek, akkor mi volt mondjuk a kedvenc projektetek, ha van ilyen?
7: Az sok lenne, mert nagyon sok jó volt. Nekem amúgy a kedvenceim szerintem itt a felsős éveimben voltak. Yeah. Most például nekünk is egy kicsit hasonló, ilyen jobban a természetről szóló projektünk van. Például most keresünk egy területet a főkert segítségével, és ott fogunk ilyen mindenféle zöldségeket, meg ilyesmiket majd ültetni. És akkor most egyenlőre az a célunk, hogy a földet úgy előkészítsük arra, hogy oda tudjunk ültetni a növényeket, hogy utána abból megfőzzünk valamit, vagy ilyesmi.
15: Talán most a Kovács Kinga felé fordulok ismét. Nem lehet, hogy esetleg itt a tanároknak egy picit könnyen dolga van, mert hogy azt gondolnám, hogy ha már valaki ide iratja a gyermekét, akkor már eleve abban a kisgyerekben is megvan a nyitottság, a kíváncsiság, hiszen a szülőtől is ezt láttak, különben nem biztos, vagy nem hiszem, hogy ide iratná be. Rosszul látom?
14: Nagyon különbözőek vagyunk. Én így látom, és így tapasztalom, és emellett én nagyon-nagyon örülök, hogy ez az iskola egy olyan hely, amit különböző családok akár különböző szemlélettel választanak, és hát egymástól tanulunk nagyon-nagyon sokat. Tehát akinek mondjuk megvan az a szemlélete, hogy igen, mindenem az, hogy védem a földet, és mondjuk a gyerekek tudják felhívni a figyelmét más gyerekeknek, aki mondjuk nincsen olyan kapcsolata a természettel, mindenki. Például minden szerdán egész nap ki vagyunk a természetben, az alsó tagozattal, és a gyerekeknek ott vesszük igazán észre, hogy milyen kapcsolata van a természettel. Nem mernek leülni a földre, nem mernek letenni a táskájukat, jaj, koszos lesz a cipőm, úristen hangja, jaj, most minek sétálgatunk itt. Nagyon-nagyon sok ilyen visszajelzéssel

0: spot, ilyen ülő helyek, vagy ülőpontok, ami arról szól, hogy mindenki egy kicsit félrevonul, választ magának egy pontot a földön, ez lehet a Dunaparton, vagy éppen fák alatt találunk egy helyet, amit kijelölünk nekik. Fognak egy kis párnát, vagy egy matracot, és ülnek 10-15 percig csöndben, figyelik, hallgatják a természet zajait, mi történik körülöttük, és ezután látszik, hogy az egész csoportnak valahogy kiegyensúlyozottabb lesz az energiája, vagy a légkör, ami teremtődik.
1: Fontos hozzátenni, hogy a természetben ugyanúgy lehet matematikáról, írásról, olvasásról tanulni, tehát hogy ehhez is biztosít egy közeget, biztosít eszközt, mert nyilván gyűjthetünk műanyagrudacskákat, amiből 5 darab van, meg kimehetünk a természetből, összegyűjthetünk 5 darab követ, és akkor abban ugyanúgy lehet az összeadást, kivonást gyakorolni a gyerekekkel. Tehát, hogy maga a megközelítés, az, hogy honnan gondolkodunk, természetesen a gyerekek itt is tanulnak számolni, írni, olvasni, nyelveket tanulni, tehát minden alapot ugyanúgy megtanulnak, mint bármelyik másik iskolában, csak az út, amin eljutunk a tudáshoz, az egy kicsit más, mint egy ilyen tradicionális szemléletű iskolában.
2: Ki ne hagyjuk még a beszélgetésből talán az apropóját annak, hogy itt vagyok, hogy az iskolát beválasztották a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti nevelés kategóriában. Az iskola ajánlotta magát, vagy valahogy a világ látott rá erre az iskolára?
3: Ez egy olyan díj, amire pályázni kell, és több ezer iskola pályázott erre a díjra, és abból választották ki a 10 döntőst. Egy pályázati anyag, interjúk és mindenféle bizonyítékok alapján. És a kérdés, amit szoktunk kapni, hogy miért vajon, és azt hiszem, hogy az alapja az, hogy itt a környezet, a környezeti nevelés az nem egy tantárgy, nem egy különálló egység, hanem része mindennek. Kezdve azzal, hogy mi az iskola célja, folytatva azzal, hogy a pedagógiai program a tantervnek egy alapvető része a környezet, és az, hogy a gyermekek megszeressék a környezetet, mert akkor fogják csak megóvni, és akkor fognak olyan döntéseket hozni az életükben, amelyekkel a környezetet elősegítik, vagy újra termelik, vagy megóvják, hogyha van egy érzelmi kapcsolatuk a természettel, és ez városi gyerekként, ugye egy városban vagyunk, városi gyerekként azért most egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy kapcsolódjunk a természettel, és ezt szeretük valami visszahozni. És ezen felül pedig, hát ahogy eddig is hallottuk, mi a mindennapoknak a része az, hogy folyamatosan kapcsolódunk a természettel, illetve apróságok, hogy nincsenek egyszer használatos műanyagok, nincsen PET-palack, és egyébként itt növény alapú az étkezés is az egész iskolában, ami egy különlegesség Európában is, de működik. Ahogy említettem, mindennek a része a természet. De egyébként nem csak a természet, tehát nálunk a társadalmi kérdések ugyanolyan fontosak, mint a természeti kérdések. A gyerekek projektjének egy jelentős része társadalmi kérdésekkel foglalkozik, tehát megyünk különböző hontalan szállókra, és kapcsolatot építünk az ott élőkkel, vagy az öregek otthonában, a szomszédban, ahol a régi idők játékait elevenítettük fel a gyerekek az idősek segítségével, vagy amikor Budapestről készült egy filmprojekt a gyerekeknél, ott a nagyszülőket vonták be, hogy a háború alatti történeteket meséljék el. Tehát rengeteg olyan téma van, ami társadalmi és nem csak környezeti vagy környezetvédelmi kérdéseket feszeget.
2: És a presztízsen túl ez a díj, vagy ez a jelölés, mert ugye most a 10 legjobbak kerültek be, és majd novemberben derül ki, hogy ki nyeri ezt a díjat. Mit ad még?
3: Hát nekünk az, hogy itt beszélgetünk most éppen együtt, illetve azt gondolom, ez a visszajelzés a tanároknak is, és a szülőknek is, hogy van értelme. Van értelme ennek, van értelme a munkájuknak, teljesen független szervezetek is úgy gondolják, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát azon kívül, hogy van egy nagyon kemény brit akkreditációnk, illetve magyar engedélyek, akik teljesen függetlenek, és ők azt gondolják, hogy ez egy jó iskola, azon kívül úgy tűnik, hogy a nemzetközi zsűri, ami egyébként több száz főből áll, ők is úgy gondolják, hogy ez egy jó iskola, és jó dolgokat próbál csinálni, jövőbe mutató dolgokat. Próbál csinálni.
0: Illetve csak egy apró kiegészítés ehhez, hogy mit ad még ez a díj, és egy kicsit a beszélgetésnek is ez volt az egyik apropója, hogy ezáltal reméljük, hogy egy kicsit nagyobb láthatóságot kap az iskola és azok a megoldások, amiket mi itt a gyerekekkel kidolgozunk együtt, akár a természet megóvására, akár a társadalmi felelősségvállalás megerősítésére bennük, meg az egész közösségünkben, és hogy ezekből akár más iskolák is tudnak inspirálódni, meríteni, mert elég sok olyan projekt valósult itt meg, amit nyugodtan át lehet ültetni bármilyen másik iskolába, akár a legkisebb kortól kezdve akár gimnáziumig.
4: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések más

vasárnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kovács Bernadett.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jó napot kívánok! A műtét sikerült, a beteg meghalt. Ez egy kicsikét persze morbid mondás, sajnos a valóságot is tükrözheti, ha egy-egy legyengült beteg a kórházban fertőződik meg valamilyen ellenálló kórokozóval. Csütörtök este óta már éles a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján az oldal, ahová folyamatosan töltik fel a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait. Ezzel foglalkozunk ma, a Dr. Kossuth 4 óráig szól. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. A honlap böngészése során pontosabb, persze korán sem tökéletes képet kaphatunk arról, hogy mely kórházban mennyire gyakoriak a fertőzések. Valószínű, hogy szinte minden család történetében előfordulnak, vagy előfordultak esetek. Ezt bizonyítja Veres Ágnes szerkesztő most következő felvétele is. Ő egy 5 fős baráti társaságban tette fel a kérdést, vajon be tudnak-e számolni a környezetükben fertőzésről. 5-ből 3 találat lesz, hallgassák.
2: 84 éves anyósom combnyaktörést szenvedett, Heves megyei kórházba szállították, megműtötték, sikeres volt a műtét, onnan egy rehabilitációs másik helyre szállították, ahol egyébként nagyon meg voltunk elégedve a személyzettel, ápolók, orvosok nagyon rendesek voltak, körülbelül 5 napot töltött ott, mikor is egy nagyon erős hasmenéses fertőzést kapott, az ápolók szintén nagyon rendesek voltak, naponta 7-8-szor tisztába tették, de át kellett szállítani a fertőzést osztályra egy másik kórházba, és egyébként is legyengült beteg szervezetét ez a fertőzés annyira megviselte, hogy ebben a másik kórházban egy héten belül meghalt.
3: Csak tulajdonképpen önök úgy gondolják, hogy a kórházi fertőzés tehet a haláláról?
2: Igen. Igen, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kórházban meghaljon. Egyébként is le volt gyengülve az immunrendszere, meg a szervezete, de konkrétan itt és ekkor ez a fertőzés okozta gyakorlatilag azt, hogy annyira legyengült az egész szervezete, hogy már nem bírta tovább és feladta a harcot.
4: Tavaly volt egy műtétem. Az Uzsoki kórházban én azért mentem oda, mert egyszer csak kiderült, hogy magas a PSS, ennek a prosztatához köze van, találtak benne rákos daganatot, és akkor elmondta a doki, hogy koromnál fogva szerinte az a praktikus, hogyha eltávolítják. Tehát befeküdtem, másnap megcsinálták a műtétet, és belázasodtam. És nem akart elmúlni a láz, és kiderült, hogy van egy bacillusos fertőzésem. Enterokokusz, fölszeállis.
3: Mi volt a tünet, a láz, vagy a valami láz, egyéb is láz. Volt?
4: A láz, csak mondom, hogy én nem tudtam, és én azt vettem ki, hogy vagy idézel szerencsém van, és az az antibiotikum, ami nekik rendelkezésre áll, valószínűleg ezzel szokták kezelni ezt a fertőzést, az vagy jó, vagy nem jó. De úgy kellett kiszedni belőlük, azért mindig más orvos az ügyeletes, és akkor próbáltam egy más orvostól is megkérdezni. Tulajdonképpen nyugtattak. Külön szobába tettek, mert hogy fertőző beteg voltam, nem is nagyon jöttek be látogatót, és csak az ajtóba fogadhattam, meg az orvosok is, nem volt muszáj, nem jöttek közel hozzá. És nem ez volt az én legnagyobb problémám, hanem az, hogy rohadt meleg volt. Tavaly nyár körülbelül hasonló meleg volt abban az időszakban, júniusban. Légkondi nincsen, agyon izzadtam magam, szenvedtem, és én tulajdonképpen ez volt a legnagyobb problémám. Nem éreztem, hogy ez egy olyan nagy baj lehet.
3: De nagy baj lett végül?
4: Nem. Én úgy gondolom, hogy nem. De igazán nem mondták el. Nem volt idejük rá. Nem tudom, szóval én elfogadom ezt az egész orvosi problémát a kórházak, hogy nincs orvos, nincs idő, rohannak, nincs nővérke. Ezt én tudomásul vettem, hogy sajnos ilyen az egészség.
5: A férjemnek tavaly nyáron egy súlyos szívműtétje volt, egy nyitott szívműtét. Életveszélyes állapotban volt, több órás életmentő műtétet hajtottak rajta végre, ami szerencsére sikerült, és hazaérkezésünk után 2 nappal rosszul lett. Kiderült, hogy ez a Clostridium baktérium fertőzés támadta meg, tehát rendkívül erős hasmenése volt, hányása, teljesen legyengült, semmilyen ételital nem maradt meg benne, és akkor a házi orvos kezdte el kezelni, székletmintát kellett laboratóriumba küldeni, ott megállapították ezt a kórházi fertőzést, kapott egy nagyon erős antibiotikum kezelést, az még egy külön érdekesség volt számomra, hogy ezt a gyógyszert Budapesten egyetlen egy gyógyszertárba lehet kapni. és akkor ez hetekig tartó gyógyszeres kúra volt, mire ebből a fertőzésből kijött. Azt kell mondjam, hogy a laikus szemmel rosszabb állapotba került ettől a kórházi fertőzéstől, mint magától a betegségétől, meg a műtét után. Tehát ez olyan szinten legyöngítette az ő egész szervezetét. Egy hét alatt 8 kilót lefogyott, csont és bőr lett, és hát teljesen kimerítette. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, egy ilyen fertőzés. Én ezt nem is gondoltam volna. És hát a férje rendszeresen sportolt, nem volt súlyfelesleg rajta, de egy izmos, erős férfi volt.
1: A fertőzésekről az előző percekben Veres Ágnes kérdezte az érintetteket. Írják meg önök is kérdéseiket, történetüket SMS számunk 06 39 666, de Viberen is megtalálnak bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Az országos tisztifőorvos óvattól, hogy a frissen megjelent statisztika alapján hasonlítsuk össze az intézményeket, például azért, mert nem összevethető egy nagy sürgősségi osztály egy kisebb, nyugodtabb légkörű városi belgyógyászattal, és persze az adatszolgáltatás sem egyforma kórházanként. Tehát a mai témánk a kórházi fertőzések. Itt van a stúdióban dr. Hajdú Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosa. Jó napot kívánok!
6: Jó délután, köszönöm a meghívást.
1: Vendégem Ferenci Tamás biostatisztikus is, önnek is jó napot kívánok. Erre még várunk egy picit, erre a témára, erre majd rá fogunk térni hamarosan. Nos, kezdjük talán azzal, hogy az előző esetek mindegyike más volt, mindegyik máskor és máshol jelent meg a páciensnél, de mit számít pontosan kórházi fertőzésnek?
6: Igen, kórházi fertőzésnek azokat a fertőzéseket tekintjük kórházi járványügyi esetmeghatározás alapján, amelyeknek kezdete a kórházi felvételt követő harmadik napon indul, tehát a fertőzés tünetei ekkor jelentkeznek, de ugye az elhangzott esetek között is volt olyan, amikor a kórházi kibocsátást követően jelentkeznek a fertőzésnek a tünetei.
1: A lappangási idő miatt lehet, gondolom.
6: Vagy lehetséges az, hogy igen, tehát olyan folyamatok, tehát hogy nem csak a lappangási idő, hanem másokból is lehetséges ez, például azért, mert nagyon rövid idő alatt kibocsátják az illető beteget a kórházból. Más esetekben, amikor hosszabb a kórházi bentartózkodás, akkor nagyobb az esélye annak, hogy a fertőzés is még a kórházon belül jelentkezik, de klasszikusan azokban az esetekben, ahol ez rövid, akár csak 3-4 napos, lehet, hogy akkor már túl vagyunk ezen a határértéken.
1: Melyek a leggyakoribb fertőzések? Mert hogy ez egy egész nagy csoport a kórházi fertőzések, tehát nem egyformák. Ugye az egyik hölgy emlegette ezt a bizonyos CD-t, amit megpróbálok felolvasni. Clostridioides difficile, régi nevén Clostridium difficile. Ez egy ugye valamiféle emésztőszervi fertőzés. Igen, ez csak az egyik.
6: Ez egy emésztőszervi fertőzés, ami Magyarországon meglehetősen nagy előfordulási gyakorisággal bír. Ezen felül van még 4 olyan típusú fertőzés, ami általában véve gyakori. Ilyen az egészségügyi ellátással összefüggő tüdőgyulladás, húgyúti fertőzés, a véráram fertőzések és a műtéti seb fertőzések.
1: Tehát ezek a típusok vannak. Az, hogy mi okozza, melyiket mi okozza, hogyha most laikusokat kérdezünk, és én megtettem, hogy körbe kérdeztem az ismerettségi körben, hogy erről mit gondolnak, vagy mi a tapasztalat, és volt olyan válasz, aki azt mondta, utána olvasott, és ugye léteznek ezek az úgynevezett szuper multirezisztens baktériumok a kórházakban, amik már ugye hiába fertőtlenítenek, mindennek ellenállnak. Ugye erről is sokat lehetett olvasni, és volt, aki azt mondta, hogy biztosan azért, mert hogy nincs elég munkatárs a kórházban, és egészen egyszerűen pont ez ellentét az előzőnek nem biztosítják a higiénis megfelelő körülményeket. Mi az igazság?
6: Mi az igazság? Tehát a fertőzések kapcsán nagyon sok típusú fertőzésről beszélünk, ugye most csak 5-öt említettünk, de lehetnek más típusúak is, illetve egy másik téma a kórokozó. Tehát például, amikor azt mondjuk, hogy véráramfertőzés, azt okozhatja multirezisztens kórokozó is, és nem multirezisztens kórokozó is. Az adatgyűjtési rendszerünkben, tehát ami országosan koordinált adatgyűjtés, ott kiemelt jelentőségű kórokozók, vagy pedig típusfertőzésre gyűjtünk adatokat.
1: Mik jelennek meg pontosan az adatbázisban? Tehát most mi jelenik ott meg, és mit terveznek még? Mert nyilván most csütörtök óta kiemelt figyelem irányul erre. Említette ugye a CD-t, azt tudom, hogy külön megjelenik, mert azt én is néztem, rákerestem.
6: Igen, az adatbázisban sokféle típusú adat van, de ezeknek a gyűjtési módszerben, az adatgyűjtési módszerben az eltérő. A közétételi felületen azokra a fertőzésekre fókuszálunk, azok kerülnek ki a közétételi felületre, akár már most most is ugye a CD adatok kint vannak, november végén közététére fognak kerülni a multirezisztens kórokozó okozta fertőzések és a véráram fertőzések, amelyeket folyamatos jelleggel és jogszabály szerint kötelező módon kell az intézményeknek jelenteniük. Tehát ezért van ez a három típusú fertőzés a közétételi felületnek a fókuszában.
1: Egyszerre örül az ember annak, hogy végre transzparens lesz egy ilyen adatsor. Másfelől felmerül a kérdés, amit az előbb utaltam, amit a tisztifőorvos is mondott, hogy hát a statisztika alapján azért óva intene attól, hogy ilyen összehasonlítgatásokat végezzünk, hogy akkor nem megyek, nem tudom én direkt, nem mondok helységnevet ide megműtetni magam, hanem megyek oda, mert ott kevesebb az ilyen eset, holott lehet, hogyha jól megnézem azt a statisztikát, akkor kevesebb volt az erről szóló jelentés is. Tehát hogy nagyon sokrétű egy ilyen, nem biztos, hogy össze lehet intézményeket hasonlítani.
6: Igen, abszolút nem lehet pusztán sem a nyers esetszámokból, sem az incidencia mutatók alapján összehasonlítani az intézményeket, és ennek az egyik nagyon fontos oka az, hogy a különböző típusú intézmények különböző típusú betegeket látnak el. Nagyon eltérő, úgy fogalmazunk, beteg összetételű az egyetemi klinikáknak a betegellátása, mint mondjuk egy városi kórházé. Tehát ez egyik legalapvetőbb szempont ez. És vannak olyan tényezők is, ami pedig az intézményeknek a különbözőségeiből fakadnak, tehát például most a közététeni honlapon ez külön nem jelenik meg, de egy oktató kórháznál más típusú tényezők jelentkeznek, mint egy nem oktató kórháznál. Tehát az ellátott betegek is sokfélék, és az intézményeknek is vannak specifikumai.
1: Hogyha valaki mondjuk egy műtétje előtt kíváncsi rá, hogy a kórház ahová ő tartozik, vagy ahová menne, vagy ahová bejelentkezett, milyen mutatókkal rendelkezik, akkor jól teszi, ha itt próbál tájékozódni. Ez most így másfelől megfogalmazza az a kérdés, hogy összehasonlítsam-e, de tulajdonképpen mire jó a mi számunkra ez az adatsor?
6: Most egy személyes véleményt fogalmazok meg. Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki, a lakosság, a szakma a lehető legszélesebb körben tájékozódjon az adatokról, de leginkább az adatoknak a kontextusáról. Mi ezeknek a fertőzéseknek a kockázati tényezői, milyen okok vezethetnek arra például, hogy súlyosabb vagy kevésbé súlyos lesz a lefolyás. A közétételi felületen nem csak adatok szerepelnek, hanem nagyon sok többletinformáció, gyakran intézett kérdések, fogalomtár. A pontprevalencia vizsgálat adatkörében vannak intézményi mutatók, amik arról azt írják le, hogy például annak a kórháznak milyen a humán erőforrás ellátottsága, infekciókontroll tekintetében, vagy ápoló személyzet tekintetében, milyen a mikrobiológiai mintavételezési gyakorisága, milyenek bizonyos betegellátási mutatói. Összességében érdemes áttekinteni ezt a felületet, nem csak egy-egy intézménynek egy-egy konkrét adatát megtekintve.
1: Mi derül ki összességében ezekről az adatokból? Tehát, hogy Magyarországon hogy állunk szám szerint kórházi fertőzésekkel? Nézek mindkettejükre, akár Ferenci Tamásra is, mert itt a beszélgetés előtt megállapítottuk, hogy számokkal ő nagyon jól el van látva.
7: A számokra rosszul emlékszem, úgyhogy ezt most csak azért tudom, mert megnéztem.
1: Rosszul, kell, jó statisztikus.
7: Szörnyűségesen rosszul, igen. De ezt most speciál pont tudom, 6800, szűk 6800 ilyen CD is eset fordult elő 2025-ben.
1: Tehát ez most az emésztőrendszeri,
7: így van.
1: Külön ezt a fertőzést.
7: Így van, ez a hasmenős, ilyen nagyon csúnya kórság. Ugye ez persze önmagában nem érdekes, mert számít az, hogy hány beteget láttak el egyáltalán a magyar kórházak, sőt, még azt is, azok hány napon keresztül feküdtek.
1: Igen, én megnéztem a központokat, a megyei központokat, és ott értelemszerűen magasabb volt ez a szám, nyilván azért, mert ők nagyon sok beteget látnak el.
7: Ugye ezért közöljük minden esetben, vagy közli a honlap, nem csak a bocsánat, a csúnya szó, hogy darab számát, hanem ez le van osztva a betegek számával is, amit az adott kórház ellátott az egy év alatt, sőt, van egy olyan mutató, hogy az ápolási napok számával van leosztva, hiszen az sem feltétlenül mindegy, hogy ki hány napig feküdt bent. Ugye ezeket szokták incidenciának nevezni, amikor az esetszámot rávetítjük arra, hogy mennyi betegünk volt, vagy mennyi ideig voltak bent. Nyilván ez egy nulladik lépés, hogy értelmesen ezeket a számokat használni lehessen.
1: Tegyük ezt az egészet nemzetközi keretbe, ha tudjuk. Tegyük.
6: Igen, ezt tudjuk, mert az Európai Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ a CDI-re vonatkozóan gyűjt adatokat, és Magyarország adatokat szolgáltat ebbe az európai jelentőrendszerbe. Sajnos a legutóbbi európai jelentés az nem túl friss. 2018-2020 évekre vonatkozóan érhető el.
1: Ez már 8 éve, igen.
6: Jelentés. Abban a jelentésben külön kiemelésre kerül, hogy Magyarországon volt 2020-ban a legmagasabb az az incidencia arány, amit itt most Tamás is említett, hogy ez a korrekt összehasonlítási mutató, betegforgalomra vetítjük a fertőzés számot. Nem sokszorosa a magyarországi fertőzési átlag az európainak, de egy másfélszer nagyobb mutatóról beszélünk. A másik adatforrás, ahol erre vonatkozóan információt kapunk, az az Európai Pont Prevalencia Vizsgálat, amely Magyarország szintén részt vesz, és látjuk az adatokból, az Európai Pont Prevalencia Vizsgálat keretében minden országban valamennyi típusú egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésre gyűjtünk adatokat. Ez egy úgynevezett keresztmetszeti vizsgálat pillanatfelvétel, és megállapítható, hogy az összes fertőzés számon belül milyen megoszlása van bizonyos típusú fertőzéseknek, és azt látjuk, hogy a magyarországi adatokban a CDI-nek az aránya az egyik legmagasabb Európában, a többi országhoz viszonyítva.
1: 0639666, ez az SMS számunk, és Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Írnak is, ezt látom, próbálom itt értelmezni az üzeneteket. Általában eseteket írnak le, párat elmondok, talán jellemző, az egyikük édesapja egyszer hányas hasmenéses kórházi fertőzést hozott haza, talán ez akkor a CDI lehet. Háziorvosunk ki sem mert jönni hozzánk, távgyógyítással gyógyította meg. Hát erre nem tudok mit mondani, de a lényeg az, hogy például kérdésként szerepelhet az, hogy egy ilyen eset, ami már otthon derül ki, az bekerül-e ebbe a statisztikába?
6: Ezek az esetek nem kerülnek be ebbe az adatbázisba. Ez a fekvőbeteg ellátó intézmények által jelentett adatoknak a köre.
1: Haladjunk tovább a, hogy is mondjam, a számok terén. Ugye Ferenci Tamás már régóta foglalkozik ezekkel a statisztikákkal, és igyekezett korrigálni és értelmezni ezt az óriási adathalmazt, ami rendelkezésére állt az elmúlt években is. Mit jelent ez, hogy korrekció?
7: Ági kiválóan fölvezette a kérdéskört, hogy amit mi korrigálni igyekeztünk, az a beteg összetételbeli különbség. Ugye Ági elmondta, hogy lehet összevetni egy országos intézetet, ahol a súlyos állapotú, szövődményes, egyrészt betegek vannak egyfelől, másrészt komplex beavatkozásokat végeznek, szervtranszplantációt, nagyműtéteket, amik ugye nagy kockázata, kórházi fertőzés kockázatajának, nem azért, mert a kórház bármit rosszul csinált, hanem mert a beteganyag olyan. Hogy lehet összevetni egy olyan, úgy szokták szép szóval mondani, egy alacsonyabb progresszivitási szinten lévő intézménnyel, ahol nincsenek ilyen nagyon terhelt, nagyon rossz állapotban lévő szövődményesbeteg, pont azért, mert elküldték az országos intézetbe, eleve odaérkezett, és nem végeznek ilyen komplex beavatkozásokat. Ebben az esetben a úgy szerintem a nyers számok összehasonlítását, akár incidenciát értve is ez alatt, tehát megnézzük, hogy hol mennyi volt 10 000 betegre, és a másiknál mennyi volt, ez teljesen tévútra vihet. Simán lehet még olyan példát is mutatni, ahol a nagyországos intézetben ugyan minden típusú betegnél kisebb a fertőzési kockázat, de összességében mégis nagyobb lesz, mert szerencsétleneknek, a súlyos betegeknek úgymond lerontotta az átlagát a nagy előfordulás, nem azért, mert az ő körükben bármit rosszul csinálnak, hanem azért, mert a beteg a jellemzője miatt rosszabb állapotban van. Ezt próbáltuk meg korrigálni egy eléggé unikális módszerrel. Azt tudni kell, hogyha valakit ellátnak egy kórházban, akkor őt utána besorolják betegcsoportok valamelyikébe. Elég sok ilyen, több mint 700 ilyen betegcsoport van jelenleg a magyar egészségben, minden egyes beteg belekerül valamelyikbe. Ennek alapvetően finanszírozási oka van, mert a kórház ezután kapja majd a pénzt, most borzalmasan leegyszerűsítve mondtam, de azt találtuk ki, Súrján Györgyel közösen volt ez a fejlesztés a módszertannak, hogy ezeket fel lehet erre a célra is használni. Nem tökéletes, tiszta sor, hogy ez nem egy tökéletes mutató, nem is erre találták ki, de azért van olyan finomságú ezzel a 700 kategóriával, hogy leírja ezt a kockázatot is. És ezt tudjuk minden kórháznál, hogy az egyes beteg csoportokból hányat láttak el. Az előbbi országos intézetnél például meg fog jelenni, hogy azok a beteg csoportok, amik ezek a kockázatosak, mit tudom én, szervtranszplantációból ott sok van, az alacsonyabb progresszivitású szint intézetekben meg nincs, vagy kevés van. És az a módszer lényege, hogy mindegyik ilyen betegcsoporthoz hozzárendeljük, hogy ott mennyi a fertőzési kockázat, egyszerűen az országos összesített adat alapján. Nem kell nekünk megmondani, nyilván nem is tudnánk 750 betegcsoportra így hasból megmondani, hogy mennyi a kockázat, de nem is kell. Ez a módszernek a nagyon szép része, egyszerűen az országos összesített adatból ki fog rajzolódni. Azt se kell tudnunk, hogy mi a tartalma annak. Azt mondhatom, hogy mit 011B kód, azt se kell tudom, hogy micsoda, de látni fogom, hogy sok fertőzés volt, az egy kockázatos betegcsoport. És ott van a 0852, most mondtam hasból valamit, azt se tudom, hogy micsoda, de abból kevés volt, az egy kevésbé kockázatos betegcsoport. És mivel én látom minden kórháznál, hogy ők mennyit láttak el az egyes betegcsoportokból, ki tudom számolni, hogy nekik, ha az országos átlag érvényesülne minden egyes betegcsoportban a fertőzés előfordulására, mennyi fertőzésük lett volna. Nevezzük ezt ilyen várható fertőzés előfordulásnak.
1: Tehát, ha jól értem, mégiscsak összehasonlíthatóvá tudjuk tenni. Most elméletről beszélek, nem arról, hogy gyakorlatban kutakodjunk utána, de végül is mégiscsak.
7: A cél az, hogy e felé haladjunk, majd erre mindjárt mondok egy gondolatot, de az alapötlet az, hogy a kórházak tényleges betegség előfordulásait, hogy hol mennyi volt, azt nem egy ilyen nagy összámhoz viszonyítjuk, az nem lenne fair, hanem mindenkit a sajátjához. Mindenkit ahhoz hasonlítunk, hogy az ő saját betegség beteg összetétel alapján mi lenne a várható. A nagy országos intézetet egy magasabb számhoz fogjuk hasonlítani, fair módon, mert neki a beteg összetétel alapján eleve abból fakadóan több lenne, a alacsonyabb progresszivitású szintű intézet pedig egy kisebb számhoz fogjuk viszonyítani, ezzel ennek révén próbáljuk kiszűrni a beteg összetételbeli különbségeket. A válasz arra, hogy összehasonlíthatóságot megteremtettünk ezzel. A válasz erre az, hogy ezzel egy nagy lépést tettünk, de két probléma van. Az egyik az az, hogy ez nem tökéletes. Ahogy mondtam is rá, soha nem lehet azt állítani, hogy minden létező ilyen beteg összetételi különbséget eltávolítottunk, ez se tökéletes. A másik az az, hogy van még egy tényező, amit egyáltalán nem vettünk figyelembe, az aluljelentés. Az aluljelentés nem feltétlenül azt jelenti, amire rögtön gondol az ember először, hogy nem tudom, hogy letagadják, meg meghamisítják, nem erről van szó, hanem arról, hogy ennél a betegségnél az előfordul, hogy a beteg az nem mutat tüneteket, de mégis üríti ezt a kórokozót, mert meg van fertőződve, ami emiatt nagyba is meg kell találni, de mivel nincsenek tünetei, ezt megtalálni, vagy még nincsenek tünetei, ezt megtalálni csak teszttel lehet. Innentől kezdve az, hogy hányat fogunk találni, az attól fog erősen függ, hogy hányat tesztelünk. Ha valaki rengeteget tesztel, akkor sokat fog találni, de ez nem baj, ez egy kiváló dolog. És ha valaki keveset jelentett ki, és kevés esettel jelenik meg, az nem feltétlenül jó, ha az azért volt, mert nem is tesztelt.
1: Bocsánat, hogy itt megállítom, mert egy hallgatónk is írja, hogy nála egy bizonyos típusú kókuszfertőzést állapítottak meg, már rehabilitáció alatt nem akarták elismerni, írja ő, hogy kórházban kaptam. Ugye ez pont az kapcsolódik, hogy ugye a kórház megállapítja, nem állapítja, tesztele, nem tesztele. Mennyire tud ezek után pontos lenni a statisztika? Van, ahol nem foglalkoznak vele, tehát ahol most kiukadtunk, lépjünk onnan tovább, hogy mennyire tud ez végtére pontos lenni, hogyha nincs mindenütt ugyanannyi tesztelés, tehát hogy most így a létszám arányosan, vagy beteg arányosan, vagy eset arányosan.
7: Szerintem ebben a transzparencia az egy nagyon jó eszköz, és egy nagyon komoly előrelépés.
1: Tehát ez hajtja majd esetleg az egészségügyi intézményeket?
7: Ha semmi más nem, az, hogy most erről diskurzus van, és itt ülünk a rádióban, és arról beszélünk, hogyha keveset tesztelnek, az baj, és hogy mennyit tesztelnek, ez szerintem már önmagában is egy jó dolog. Ha ráadásul ez egyfajta nyomást helyez a döntéshozókra, mert azt látják, hogy itt a közvélemény ezzel foglalkozik, ez mindig nagyon jó nyomás a közvéleményt, ez izgalomba hozta ez a kérdéskör, és megjelentek a számok, és erről diskurzus van, az egy javítás irányába ható nyomást jelent.
1: Közben szólásra jelentkezik, igen, dr. Hajdú Ágnes is.
6: Azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy pontosan ebből az okból kifolyólag tettük közé a székletminta vizsgálati arányokat is, ezer ápolása napra vetítve, tehát, hogy ezt a fajta korrekciót megpróbáltuk a közétételi felületen is megjeleníteni. Tehát látható nem csak a fertőzési mutató, hanem ez a fajta diagnosztikus aktivitásra vonatkozó információ is. És ez már végképp egy ilyen kis pici hozzászólás, hogy tünetmentes esetekre kapcsán nincsen Clostridioides difficile irányába szűrés, tehát amikor hasmenéses tünete jelentkezik a betegnek, akkor indokolt elvégezni, viszont akkor el kell végezni. Tehát ugye lehetnek olyan esetek, hogy megvan a tünet, felmerül a CD-nek a gyanúja, de bármilyen oknál fogva nem végeznek ez irányú vizsgálatot, és ezekben az esetekben a kórházhigiénikus kollégák nem tudják ezt az esetet egészségügyi ellátással összefüggő CD-nek jelenteni, mert egyszerűen nem teljesül a hivatalos esetdefiníció.
1: Talán ahhoz már sokkal közelebb kerültünk, hogy mi is a célja az egész transzparenciának, tehát az, ami miatt kikerült most ez a sok adat, meg nyilván még majd töltődnek is adatok. Tartottak bemutatót, úgy tudom, a kórházigazgatóknak is. Mit szóltak hozzá? Tehát a kórházakkal való kommunikáció az hogyan működik? Mert ez is egy fontos része ennek az egésznek, hogy lépjünk előre.
7: Én csak a benyomásokról tudok beszámolni. Ági valószínűleg sokkal intimebb módon ismeri ezeket a viszonyokat, és beszél a kórházakkal, és közelebbi információi vannak. Én nekem az ilyen benyomás szintű érzésem, amit szereztem pont ezen a kórházigazgatókról beszélgetésen, az alapvetően pozitív volt.
1: Tehát nem az volt a, hogy is mondjam, a hozzáállás, hogy hát elnézés, de nekünk ez nem jó, ezt nem szeretném.
7: Én nem ezt érzékeltem.
6: Nem, abszolút nem. Nyilvánvalóan ez egy új helyzet mindenki számára, és nagyon fontos, hogy ebből a lehető legjobbat hozzuk ki, és én is csak a személyes benyomásaimat tudom megosztani, hogy szerintem mindenkiben megvan az a törekvés, mindegy, hogy milyen székben ül, egészségügyi dolgozó, kórházigazgató, vagy az NNGK-nak a munkatársa, vagy az okfőnek éppen a munkatársa. Ez tényleg egy olyan lehetőség, hogy innentől fogva egy új folyamat kezdődik, és mindenki a legjobbat kell, hogy teljesítse, hogy ezek a számok lehetőleg javuljanak.
1: Egyébként közben mondom hallgatóink, milyen üzeneteket írnak, és ezt sejtettem is, hogy jönnek ilyenek, milyen különbség van országon belül, mert hogy ő most megy ide-oda a műtét, stb. Miatt. Szóval, hogy ez óhatatlanul jön ám elő az emberekből, ez az összehasonlítás.
6: De nem lehet eléggé hangsúlyozni.
1: Azért mondom, hogy hangsúlyozok még egyszer, hogy nem ezért van.
6: Az úgynevezett belső kockázati tényezőit, tehát egyszerűen ezek biológiai tények, az idősebb betegeknél, az immunológiailag gyengült védekező képességű betegeknél, azoknál, akik antibiotikumterápiában, akár többszörösen antibiotikumterápiában részesültek, vagy széles spektrumú antibiotikumterápiában részesültek, sokkal lényegesen magasabbak ezeknek a fertőzésnek a kockázata.
1: Ettől a nyilvánosságtól, amit most az előbb említettünk, ettől mit várnak tulajdonképpen így a statisztika felől?
7: A legfontosabb várakozásom ezügyben az kettős, az egyik a bizalomépítés, amit általában azt gondolom, hogy az talán legnagyobb hozadéka a transzparenciának.
1: Meg talán erre az ágazatra nagyon rá is
7: fér. Így van. Ugyanis ez megteremt egyfajta számon kérhetőséget. Mert most így is elmondjuk azt, ha nyomatékosan, hogy ne hasonlítsa senki, meg ne rakja rangsorban, ne ez a pénz. És mindig elmondjuk, ez azért fontos, mert egy úgy szoktam, hogy anomália detekció, tehát ahol nagy szám van, az pusztán annyit mond, hogy ott meg kell nézni, meg kell vizsgálni, mi történik. Még az is lehet, hogy az derül, hogy ott kiválóan dolgoznak, és azért van. Egyszerűen annyit mondtunk, hogy azt meg kell vizsgálni. Azt nézem számon kérhetőségnek, ez nem most érdekes, ez jövőre lesz érdekes. Jövőre majd megkérdezhetik az állampolgárok, meg az újságírók, hogy na de hát tavaly 70%-kal a várható értéke fölött volt egy kórház, azt mondtuk, hogy ilyenkor meg kell vizsgálni őt. Mi történik? Megvizsgálták? Mit találtak? Mi az, ami kiderült? És ez egyfajta számon kérhetőség, aminek a megteremtése fontos a bizalom miatt, hogy ez a közül előtt zajlik, és nem csak a zárt ajtók mögött. Másrészt, ahogy az előbb is mondtam, ez szerintem egy olyan nyomást helyez a döntéshozókra, hogy tudják, hogy megkérdezhetik, ami majd aztán a javítás irányába fog hatni.
1: Még gyors kérdés Ágneshez, tényleg gyorsan, hogy az Unióban szokás ez az fajta láthatóság transzparencia?
6: Nem látjuk gyakran ezeket az adatokat ilyen közzétételi felületen más országoknak a vonatkozásában. Az Egyesült Királyságban vannak publikus adatok, a skandináv országokban, de ilyen típusú közzétételi felület ilyen részletességgel és magyarázó elemekkel ritkaság.
1: Tehát ezzel egy nagyot lépünk előre.
6: Nagyon nagyot.
1: Reméljük, hogy a bizalom is épül mindenféle vonatkozásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak az előző fél órában, a Dr. Kossuth műsorában Dr. Hajdú Ágnest, az NNGK járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosát és Ferenci Tamás biostatisztikust kérdeztem a kórházi fertőzésekről. Biztos vagyok benne, hogy majd még visszatérünk erre a témára később. Holnap is lesz Dr. Kossuth műsora. Holnap abból indulunk majd ki, hogy Frankfurtban meghalt egy maláriás beteg. Milyen betegség terjesztenek a szúnyogok, kell ezzel egyáltalán foglalkozni. Várjuk Önöket holnap is 0630 9666, ezen a számon már is feltehetik kérdéseiket, szakértünk holnap is válaszol majd. Én köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztő Veres Ágnes és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is. Vigyázzanak magukra, jó rádiózást a továbbiakban, és itt a Netces következik. Tartsanak velünk, Bicsák Esztert hallották.

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat az Olvasás Világnapján. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Valóra vált álom. Az olvasóvá nevelés fontos szereplője lett a Horváth Dorka által megálmodott Booker. Vele és Bernát Anikóval többek között arról beszélgetünk ma, hogyan neveljünk olvasókat a gyerekeinkből. Utaz gyerekkel. Megszólal Sheely Edith Eszter világutazó, aki nemrég nyaralást ajánlott fel két egyedülálló anyukának. És újabb díjat alapítottak Karsai Dániel emlékére. Stúdióba érkező vendégeinkkel átbeszéljük, milyen életvégi döntések közül választhat ma az ember Magyarországon. A hírek után kezdünk a Szó most Bordi Andrásé.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Ütlenkezelés miatt feljelentette a szuverenitásvédelmi hivatalt a miniszterelnökség. Holnapig tart a nyári idő. És most a részletek. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, a kiutasított diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségebe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Megújult a Nemzeti Közadatportál, és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Új, szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak, ha reklámjaikban a környezetbarát állításokat használnák, hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül például olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca hangsúlyozza, hogy a program az erdős területek növelése mellett javítja a települések mikroklímáját, mérsékli az erdőtüzek kockázatát, valamint erősíti az erdők szénmegkötő, víz- és talajvédelmi szerepét. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányos jövből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Megakadályozták a tűz tovább terjedését a főváros 14. kerületében a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra mintegy 600 négyzetméteren. A tűz tovább terjedt két lakásra, három erkélyre és több épületet is veszélyeztetett, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia otthonát. Ami az időjárást illeti, holnap délelőttig országszerte derült száraz időnk lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet éjszaka 10 és 15, napközben 30 és 35 fok között alakul. Rövid hírekkel legközelebb, fél ötkor várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Hivatalosan is tankönyv lett a Booker Class. A magyar fejlesztésű szoftvert már gyerekek százezrei használják világszerte. Mit és hogyan olvasunk ma? Válaszol a szociológus. Nem kell lemondani a túrázásról a gyerekek születése után sem. Sejli Eszter beavat minket a titokba. Az anyaföld szeretete és az egymás iránti kedvesség, ez jellemzi a havaiakat. Megkerestük az ottani magyar közösség szervezőjét. Kikapta a Győri Egyetemen a Kalsai Dániel emlékdíjat. Életvégi döntésekről is beszélgetünk ma. Tartsanak velünk! Horváth Dorka megálmodott egy digitális tananyagot. A Booker angol könyvek olvasását segítő szoftverét már több mint 200 magyar iskolában használják, és világszerte 30 országban van jelen. Hogy hogyan működik közre a találmány az értő olvasása nevelésben, arról hamarosan kikérdezzük őt magát. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: És vendégünk Bernát Anikó szociológus, a tárki kutatója is, akit pedig arról fogunk faggatni, kik és mit, hogyan olvasnak ma Magyarországon. Üdvözlöm!
5: Én is üdvözlök mindenkit!
1: Először Horváth Dorkához fordulok, mert arra lennék kíváncsi, hogy mi inspirálta azt az álmát, hogy egyszerre az olvasás, a nevelés fontos tényezőjévé váljon a világban.
4: Hát ez csak belső inspirációból fakadhat, ha valaki ennyire rajong valamiért, akkor szeretné, ha mások is rajonganának érte. Szóval számomra az egész gyerekkorom erről szólt, hogy jobbnál jobb könyveket adtak a kezembe, az olvasás tényleg az életünk része volt. Könyvkiadói háttérrel rendelkezem a családomban, könyvkiadással foglalkoztak a szüleim, és hát szerettem volna ezt az élményt a digitális világba átültetni, és talán egy kicsit meg kellett változtatni magát az élményt ahhoz, hogy ez ilyen jól működjön.
1: Hogyan nevel olvasásra a Booker?
4: A Booker tulajdonképpen egy híd a digitális világ között, tehát a papíralapon elérhető mesekincset digitalizáltuk, enyhén animáltuk a szereplőket, hangos könyvet társítottunk hozzá, és különböző játékokat, de egy validált kutatásokon alapuló módszertan segítségével minden úgy van rögzítve, hogy az a megértés segíti, nem pedig a gyerek figyelmét követeli. Tehát ez egy keretrendszer tulajdonképpen, ami mankókat szolgáltat azoknak a gyerekeknek, akik az olvasástanulás folyamatában valahol esetleg elakadtak, vagy egy kis extra segítségre szorulnak, vagy mondjuk, ha esetleg egy szülő egy kis extra képernyőidőt akar adni a gyereknek, akkor ez egy amolyan legális verziója a képernyőzésnek.
1: A kutatóhoz fordulok, jó vagy nem jó, hogy a digitális eszközök felé hajtjuk a gyerekeinket, amikor olvasásról van szó?
5: Hát mindenképpen ott van a kezükben, a jó és nem jó között nagyon nehéz választani, inkább hasznosan kell hasznos használatra kell ösztönözni őket, ahogy a Booker is teszi, illetve más eszközöket is használhatunk, és más applikációkat is használhatunk igazán hasznosan. Inkább a felületes figyelmet, az üres pörgetéssel töltött órákat, a nem kornak megfelelő tartalmakat kellene valahogyan kontrollálni, ami rettentesen nehéz, és itt nem csak a social médiáról, a Facebookról, a TikTokról van szó, ugyanilyen a YouTube tartalmak is, és mindenféle, ami elérhető, ez egy borzasztó nehéz szülői és iskolai feladat, és az olvasás kutatások is rámutatnak arra, hogy ez az a szektor értelemszerűen, amelyik veszi el a könyvolvasástól az időt, az energiát, minden mástól is veszi el egyébként, azt hiszem ezt mindannyian tapasztaljuk, de az olvasás könyvolvasás csökkenésével nagyon sok fontos készségünk romlik, gyerekkortól kezdve, és itt igazánban ez a nagy veszély, a sok más veszély között, amiket az előbb említette meg, amiket még mindannyian tudunk.
1: Y-generációs szülőként, aki még poros papírillatú könyvek között nőtt fel, nekem gyakran fájdalmas azt látni, hogy a gyerekeink a szabad idejüket, ha tehetik, a gép előtt töltik. Segít ezen a nyomasztó érzésen a Booker, vagy csak elmélyíti azt? Ezt most anyaként kérdezem, mert itt ül a kisfia kint a stúdió falának a túloldalán. Mi a tapasztalat? Lehet megkönnyebbül ettől az ember?
4: Én csak egyetérteni tudok azzal, hogy szerintem a kulcs az a kontrollált felügyelet alatt töltött képernyőidő és kornak megfelelő tartalom. Tehát kikerülhetetlen, hogy ma a gyerekkel képernyővel találkozzanak. Az ő jövőjük és a mi múltunk az nagyon kevés helyen egyezik. Tehát nálunk például otthon körülbelül heti 20 perc bookerezés engedélyezett, mert ő még csak 7 éves, uh-huh. Tehát osztálytermi szinten használják az iskolájukban is a bookert, de mint szabadidős tevékenység nálunk ez nem szerepel a repertoárban, és erre biztatok mindenkit, hogy ebben a korai időszakban minél több szabadjáték, minél több fizikai kapcsolódás, minél több sport a szabad levegőn, tehát hogy kialakuljanak a szociális kapcsolatok, a szociális érzékek, az alapkompetenciákat kell nagyon erősen fejleszteni, és minden szofisztikáltabb képernyőhöz kötődő aktivitás az ráér.
1: Bennett Anikó, van arra vonatkozó adatunk, hogy hogyan alakult a gyerekek olvasáskészsége az elmúlt évtizedekben?
5: Hát éppen egy mai hír a PISA adatok megjelenése. Tegnap tették nyilvánossá nemzetközileg, és ma délelőtt a Oktatási Minisztérium már egy hosszú sajtó tájékoztatót is tartott arról, hogy egyrészt rossz híreket közölt a világ számára is, másrészt Magyarország számára is ez a idei jelentés, és minden bizonnyal a digitális forradalom, amiben most már pár évtizede élünk, az is benne van ebben a történetben. Világszerte csökken az a pontszám, ami a szövegértés minőségét méri a 15 évesek körében, és Magyarországon ez még ennél az OECD átlagnál is jobban, illetve más országokhoz képest is jobban csökkent, és most már tulajdonképpen Európa legrosszabb országai közé tartozunk ebben a rangsorban, de furcsa módon azért Franciaország vagy Norvégia, illetve Horvátország is ott van velünk ezen az utolsó helyeken, tehát ez nem egy ilyen szokványos EU-rangsor. Minden esetre a hír az, hogy a szövegértés képessége 15 évesek körében már a 2 évvel ezelőttihez képest is romlott, és gyakorlatilag egy 15 éve egy romló tendenciát mutat, és ez az a 15 év, amikor tömegessé vált, és a gyerekek körében is egyre fiatalabb kortól tömegessé vált a képernyő, az okostelefon, a különböző social media és az összes applikáció, ami ezen a vonaton ül, és ami még a jövőben majd érkezik. Tehát ez egy rossz hír, a matematikai kapcsolat, vagy egyébként a matematikai készségek is romlottak világszerte és Magyarországon is számottevően, és érdekes mondani, a természettudományos készségek az a harmadik dimenzió, amit mérnek minden évben. Ott Magyarország az OECD átlag körül maradt, és nem történt az utóbbi években csökkenés, ami szintén egy világtrend része. Tehát Magyarországon történik, az egyrészt rosszabb, másrészt egy közös lejtő része, uh-huh. és erre közösen kell megtalálni a megoldásokat világszerte is, de nekünk Magyarországon van beavatkozási lehetőségünk.
1: Milyen beavatkozási lehetőségünk van?
5: A mai sajtótájékoztató, meg egyébként általában az erről szóló diskurzusokban, közpolitikai, vagy akár tudományos diskurzusokban felmerülnek az olvasás népszerűsítő programok, amit nem Magyarországon kevéssé ismert, mert tulajdonképpen ilyen nagy országos program, szerintem 20 éve lehetett egy nagy könyv, amikor az ország megválasztotta a kedvenc könyvét, és csodák csodájára a hatodikos kötelező olvasmány lett az, az Egri csillagok, ami aztán több ilyen nem is volt, és nem is tudjuk mihez hasonlítani. Nem ilyen kampányszerű dolgokról lenne szó, sokkal inkább mélyebb, átgondolt, komplexebb programok, amik tulajdonképpen szabad könyvválasztáson, közösségi aktivitássá formált tevékenységen alapulnak, és egy csomó olyan elemet visznek be, amitől ez demokratikus választható lesz. Az lenne a cél ugyanis, hogy a gyerekek, fiatalok ne csak olvassanak, hanem szórakozásként, önként választott programként olvassanak. És ehhez mindenféle választási szabadságot fenn kell tartani úgy, hogy azért az ajánlások, amik mentén ez, és a keretek, amik mentén ez zajlik, az nyilván kontrollálva van. Ennek lehet terepe az iskola, a könyvtárak, könyvtárak megerősödő szerepe, lehet terepe a család, lehetnek terepei új online vagy offline közösségek. Egyébként millió olvasóközösség létezik manapság, tehát egyébként az az ellentmondás van, hogy reneszánsza van a könyvkluboknak online, offline. Nagyon sok fiatalt látni egy-egy nagy könyves vásár idején mondjuk még az idegen nyelvű könyvesboltok standjainál is, nem csak hogy a nekik szánt, fiatal felnőtteknek szánt könyveknél, tehát van egy kettőség ebben, a nagy számok azt mutatják, hogy csökken a rendszeres olvasók és az egyáltalán olvasók aránya Magyarországon, de akik megolvasnak, azok között meg van egy nagyon intenzíven olvasó és ezt megosztó réteg, és valahogy ezt a kettőt kell egy kicsit kisimítani.
1: A Booker az klasszikus mesék karaoke-szerű animált hangoskönyvi alakításával indult. Most milyen korosztályoknak kínál?
4: Igen, ez volt az alapötlet. Most már inkább egy oktatás technológiai vállalatként határozzuk meg magunkat, mert a két fő programunk, ami a tankönyvjegyzékre is felkerült, az egyik az a Booker Class, ami egy angol, mint idegen nyelvet támogató szoftver megoldás, illetve egy tanári ökoszisztéma. A könyvformátum az maradt, tehát ez az interaktív animált könyvformátum, de ezek a könyvek tulajdonképpen a tananyagnak a részei. Tehát ugye, amikor még mi tanultunk angolul, akkor is voltak a graded readers-ök, amikor adtak a kezünkbe egy szintezett olvasmányt, és úgy gyakorolta az ember az idegen nyelvű olvasást egy történeten keresztül. Tulajdonképpen az egész könyvtárunk mondjuk, hogy az. Tehát az európai keretrendszer, ez az A1-től C2-ig haladva, több mint 1500-2000 tartalmunk van, ami pontosan be van szintezve, van, hogy egy szókészlet fókuszú, van, hogy nyelvtan fókuszú, van, hogy egy szintezett olvasmány, és tulajdonképpen az angol tanárok ezt tudják segítségül hívni a tankönyv kiegészítéseként. És a magyar programunk az pedig ugye az irodalmi fejlesztés segíti, a kötelező ajánlott olvasmányok érhetők el ebben a formában rengeteg játékkal, amik általában a szövegértésre, a nyelvtanra fókuszálnak.
1: Az, hogy egészen más ingerek érik a gyerekeket olvasás közben, mintha egy könyvet vennének a kezükbe, az nem tolja fel túlságosan az inger küszöbüket?
4: Ez egy jó kérdés, szóval ezt az egészet, amit mi létrehoztunk, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez a könyveket fogja helyettesíteni. Uh-huh. Ez egy kiegészítő. Úgy, ahogy a olvasás neveléshez kapcsolódva, ez egy rettenetesen bonyolult és hosszú folyamat, ami 0-tól 12 éves korig tart körülbelül. Ennek az otthoni mesélésnek, a diafilmezésnek, a közös könyvtárba járásnak, a közös könyvesboltba járásnak, a közös mesélésnek, akár a bookerezésnek, mind megvan a helye ebben a folyamatban. Az a lényeg, amit te is mondtál, hogy demokratikusan álljunk a kérdéshez, mindent ki lehet próbálni, mindent lehet használni a adott mértékben, ami egy kicsit ahhoz visz minket közelebb, hogy az olvasás szabadidős tevékenység legyen, tehát ne egy iskolában kötelező jelleg, és hogyha ehhez digitálisan is olvasnak, és emellett ugye könyvet is olvasnak, meg közösen is mesélnek, az mind egyes szelette ennek a nagy tortának, amit olvasásnak hívunk.
1: Mit olvasnak ma leginkább a magyarok?
5: Mindig egyébként ugyanaz olvasnak bizonyos értelemben, hogyha akár ha megkérdezzük, hogy milyen műfajokat olvasnak, vagy hogyha miket vásárolnak, nyilván ez össze is ér, de azért nagyon sokan vásárolnak ajándékkönyveket, és azok nem biztos, hogy mindenki elolvassa, tehát nem teljesen ér össze a bemondott válasz és a könyvesbolti statisztika, de az biztos, hogy az irodalom, a fiction, ami magyarul szép irodalom, az a magasabb kategória, és a szórakoztató irodalom, ami egy rendkívül tág és számos belső csoporttal rendelkező, sok alműfajjal rendelkező dolog, ez a kettő vezet, és emellett a gyerekirodalom gyakorlatilag ugyanennyi, tehát mondjuk egyharmad arányban mondják az emberek, hogy ezt olvassák, nem csak ezt, hanem mást is. És amit egyre kevésbé olvasnak, az a ismeretterjesztő vagy non-fiction, mert ez az ismeretterjesztő egy kicsit ilyen félrevezető, ezek lehetnek igazán komoly művek is, akár tudományos művek is, de lehetnek valódi ismeretterjesztők is a kettő között bármi, és ennek van a legnehezebb dolga szerintem a digitális világban, mert ezek azok a könyvek, amelyek először is a leghamarabb elveszthetik információtartalmukat egy technológiai fejlődés során, hogyha az adott témát ez érinti. Másrészt ez egy nagyon a legkönnyebb dolog beírni, most már nem is csak a keresőbe, hanem a mesterséges intelligenciába, hogy ezt és ezt hogyan oldom meg, vagy mit tudunk erről, arról, amarról, és így az ismeretterjesztő könyveknek lett a legnagyobb kihívója ez a digitális kor. Egyébként meg hát nyilván bestsellerek, nemzetközi bestsellerek, nagyon-nagyon bejönnek a magyar könyvespolcokra olyan mértékben, hogy igazán magasnak számít az, hogy Magyarországon évente kb. 15 ezer új címet adnak ki, és annak az egyharmada 5 ezer fordított mű. Ez más országban azért nincs így. Gondolom se kell, hogy ennek döntően ezek amerikai és angolból fordított művek, és az összes többi nyelv az eltörpül ezekhez képest. De tehát van egy óriási boom, amiben Magyarország részt vesz, és az olvasói részt vesznek és olvassák, de az biztos, hogy a szórakoztató irodalom alá besorolható, és a fiatalokat különösen foglalkoztató fantasy, romantasy, young adult stílusok vagy műfajok, azok nagyon erősek, és itt lenne egy lehetőség talán ellépni egy kicsit a minőségi birodalom, szép irodalom felé. Ez lenne még itt egy cél ezen belül.
1: Közel, vagy talán több is, mint 10 éve fejlesztik a Bookert. Hogy lehet, hogy csak most lett a anyag a Booker Classban?
6: Amúgy a Covid után is egy ideig tananyag volt, ezt hozzá kell, hogy tegyem. Most a Booker Suli is megkapta ezt a státuszt, ami ugye a magyar nyelvet támogatja. Az arra eddig nem volt lehetőség, hogy ugye a magyar nyelvhez választható tananyagot társítsanak, csak az angol, mint idegen nyelv mellé. Hát igen, van egy korszakváltás.
1: Közben viszont a világban nagyon szépen terjedt a hírük. Most hány országban vannak jelen?
6: Igen, hát amit itthon nem sikerült megvalósítani, azt külföldön kezdtük el, és rengeteget tanultunk ugye külföldön. 30 féle iskola rendszerből, 30 féle osztálytermi struktúrából, amit most mind haza tudunk hozni, és meg tudjuk mutatni, hogy a világ meg annyi országában hogy tanulnak, és ezt be is tudtuk építeni az évek alatt a fejlesztéseinkbe. 30 országban vagyunk amúgy jelen, a legerősebb piacaink azok a piacok, ahol az angol mint nyelvtanítás egy nagyon fontos és értékes terület, mint például Közel-Kelet, Brazília, Mexikó, Törökország, Spanyolország, tehát ezekben az országokban átlagon felül költenek az idegen nyelv oktatásra.
1: Az Európai Bizottságban is tárt karokkal fogadták, áprilisban két ügyvezető alelnökkel egyeztetett az oktatás, az innováció és a digitális jövő kérdéseiről. Ön szerint mi a legnagyobb veszély az AI oktatásban való használatában?
6: Igen, nagyon megtisztelő volt, hogy rám is gondoltak, és Magyarországot képviseltem ezen a konferencián. A biztos asszonnyal abban egyetértettünk, és én ezt a témát vittem a kerekasztalhoz, hogy ebben a új AI korszakban kettő dolgot tudunk. Az egyik az, hogy a mostani és egyben a jövő generációja már sokkal szofisztikáltabb és sokkal kiterjedtebb technológiákkal fog találkozni, a másik meg az, hogy kb. Ennyit tudunk, és hogy erre a rettentő bizonytalan jövőre kell felkészítenünk a mostani generációt, és hogy amit tehetünk, az, hogy az alapokat nagyon megerősítjük, mert amit már most látunk, hogy mik a legértékesebb készségek, az ítélőképesség, a kreativitás, a kritikai gondolkodás, a kíváncsiság, ugye ezek mind az alapkompetenciákból építkeznek, ami az írás, az olvasás, a matematika, szövegértés. Tehát ha nagyon erős alapokat fektetünk le, akkor valószínűleg feltehetőleg fel tudjuk vértezni őket olyan képességekkel, ami ebben az új megváltozott világban is partnerként tudja őket apostrofálni az AI-jal szemben, nem pedig csak egy elszenvedőjük
1: a technológiának.
5: És hát az a rossz hír, hogy ezek az aktuális PISA adatok és minden más tapasztalatunk is egy ellentétes trendet mutat, hogy ezek az alapkészségek nem megerősödnek, hanem gyengülnek világszerte és Magyarországon is. És ez az az igazi nagy kihívás, amivel foglalkozni kell. És egyébként még egy érdekes adat ebből a ma nyilvánosságra hozott PISA felmérésből, hogy már 2025-ben történt az adatfelvétel, akkor a magyar diákok 37%-a mondta azt, hogy rendszeresen használja az iskolában a mesterséges intelligenciát. Most

0: világ a felnőtteknek is, a gyerekeknek meg aztán pláne.
1: De közben meg a legnagyobb lehetőség. Tehát tulajdonképpen, ha 10 éve volt egy ötletünk, ahhoz fejlesztő céget kellett alkalmazni, vagy fejlesztőket kellett megfizetni, dizájnereket, különböző szakembereket, ma egy prototípust egy ilyen segítségével valaki napok alatt összeállíthat és validálhat egy ötletet. Tehát ezért kell azt, hogy az ember felelősen és izgalmasan tudja használni ezeket a technológiákat, mert ha ezt a szintet eléri, akkor övé a világ tulajdonképpen.
2: Én ezt akartam kérdezni, hogy vannak jó vagy rossz példák az AI használatra a fejükben?
1: Hát rettentő sok rossz példa is van, ugye az új uniós AI Act szabályozásban külön egy fejezetet szentelnek arra, hogy ezek az AI agentök, ezek a különböző avatar megoldások egy fejlődés, egy mentálisan fejlődési szakaszban lévő gyerekre milyen hatással lehetek, hogy nem tudják megkülönböztetni, hogy mi az igaz, mi az, ami ő csak virtuális, teljesen összezavarhatja őket, rettenetesen sok mentális problémás helyzet kialakulhat. A jó az, hogy úgy lehet ma tanulni, tehát van egy ilyen két szigma probléma, ami azt jelenti, hogy az a gyerek, akinek van házi tanítója, vagy hogy is mondjam, külső segítsége a tanulási folyamataiban, az jobban szerepel az iskolában. Az AI ezt meg tudja adni, teljesen személyre szabottan, történet alapon tud segíteni gyerekeket a saját fejlődési útjukba, tehát teljesen egyénre szabott tanulási utat tud adni. Tehát szerintem sokkal hatékonyabban tudunk tanulni, aki akar, mint valaha.
2: Azt tudjuk, hogy a fiúk vagy a lányok olvasnak szívesebben, vagy a nők vagy a férfiak?
0: Hát egyértelműen a nők, egész Európában, talán az egész világon. Ezáltal ez valami alap összefüggés, ami időben és térben kimozdíthatatlan. De hát alapvetően a kulturális tevékenységek és a kulturális aktivitás is a nőkre jellemző, és hát ha őszintén akarunk lenni, a szocializáció, ugyanis az a nőknek, lányoknak, hogy ezekre a érzelmekkel kapcsolatos, művészetekkel kapcsolatos dolgokra őket készíti fel az iskolarendszer, a társadalmi közeg inkább, és ez nem azt jelenti természetesen, hogy a férfiak, fiúk nem olvasnak, nem járnak színházba, vagy nem lesznek művészek, de hogy nem, de mégis van egy látható elmozdulás a nők felé, tehát a nők olvasnak elsősorban.
2: Pedagógusok, szerzők, szerkesztők, illusztrátorok, kutatók sokévnyi munkája áll a Booker sikere mögött. Merre tovább?
1: Ugyanezt akarjuk folytatni, tehát új irányokat nem tervezünk. Vannak új programötleteink, hogy tudnánk még kiegészíteni a mostani termékeinket, de még több fantasztikus könyvet akarunk gyártani, készíteni a gyerekeknek és a tanároknak pedig akár az AI segítségével egy extra kezet adni a előkészítő munkákba, a kiértékelésben, a személyre szabásban, tehát abban, hogy adatalapon tudjanak döntéseket hozni, és fel tudjanak gyorsítani bizonyos tanulási folyamatokat.
2: Horváth Dorka és Bernát Anikó, köszönjük, hogy itt voltak velünk.
0: Köszönjük
1: szépen.

0: Önös utazásokkal folytatjuk a necces, de előtte hallgassuk meg a nap friss híreit Bordi Andrástól.
1: Hűtlen kezelés miatt feljelentette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt a miniszterelnökség. Ősi állatkoponya került elő a Tiszából. Holnapig tart a nyári idő. És most a részletek. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivők közölte, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbeszteket találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten tájékoztatott arról, hogy 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot ír ki az érintett települések megsegítésére. Az ország fásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret. Erről az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatott. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványairól van szó. A lelet pontos korát a szolnoki Damjanics János Múzeum munkatársai határozzák majd meg. Ami az időjárást illeti, holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig már másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként meg is erősödik a szél. Az éjszakai 10-15 fok után napközben 30 és 35 fok közötti értékek várhatók. Friss hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket.
2: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Minden gyerekkorban dől el. Sejli Eszter kislányként keresztül Kassul túrázta a Mátrát édesapjával, de az igazi túraszenvedély felnőttként érte utol. Milyen út vezet Kolozsvárról Hawaii-ra? Megkerestük a hawaii magyarság összetartó kovászát. Az utóbbi években megnőtt az eutanáziát támogatók köre Magyarországon. Karsai Dánielnek köszönhetjük? Beszélünk ezekről is a műsor hátra levő részében. A 27 éves Szarkó Gizella szegény, szomorú sorsát is igyekezett felgöngyölíteni Vatány Biborka történész, a Bábesbolyai Tudományegyetem történelem és filozófia karának doktorandusza, aki a két világháború közötti Kolozsvár prostituáltjainak, cselédlányainak, bábáinak és első diplomás nőinek életútjait kutatja. A történésszel Farkas Adrián beszélgetett.
3: Egyetlen egy történet van, amit mindig kiszoktam hangsúlyozni. A Szarkó Gizella nevezetű hölgynek, prostituáltnak a története. A gyilkosságáról szól egy óriási újságcikk, de nem a gyilkost akarták megkeresni, és hónapokon keresztül publikáltak a gyilkosságáról. Mindenki várta, hogy megjelenjen egy új újságcikk, de senki nem volt kíváncsi a gyilkosra, mindenki arra volt kíváncsi, hogy csak azért lett a gyilkosság áldozata, mert prostituált. És számomra ez volt a legnehezebb ezt olvasni, hogy egy 27 éves lányról abszolút senki nem beszél, mai napig sem, mert...
4: És tudjuk, hogy ki ölte meg, és miért ölte meg, vagy mit tudtál meg erről a lányról?
3: Azt tudtam meg róla, hogy ő cselédként dolgozott, úgy jött fel vidékről Kolozsvárra, majd hát az miatt, hogy pénzt szeretett volna szerezni, prostituálódott, később kiszakadt ebből, mert el akart költözni Amerikába, el is jutott Las Vegasig, viszont ott elkapták, és visszatoloncolták, és megint belesodródott a prostitúcióba. Az 1930-as egészségügyi törvény után betiltották a prostitúciót, ő pedig egy albérletbe került, ahol egy akkori virsli árus találta meg vérbefagyva. Az érdekes az, hogy több mint 2 hétig nem is gyilkosságként kezelték, hanem egyből, amikor a rendőrök kimentek, nem vizsgálták meg a testet, egyből azt mondták, hogy öngyilkosság. Már hogy biztos megunta az ő szegény szomorú sorsát. Abszolút semmit nem lehet róla tudni, soha senki nem foglalkozott vele, de soha senki nem nyúlt úgy a témához, hogy azzal az érzékenységgel, hogy megértse, hogy annak a lánynak min kellett keresztül mennie, amíg eljutott oda, hogy csupán 27 évesen meggyilkolják, és nem lehet tudni, ki ölte meg. Az volt az utolsó bejegyzés, hogy hát a virsliárusnak a felesége nagyon haragudott, hogy a férje biztos valaki másra költi a pénzt, és azt mondta, hogy ha megtudja, akkor elvágja annak a némbérnek a torkát, és ennek a lánynak is elvágták a torkát. De senki nem foglalkozott utána, akár hol kerestem, egyszerűen nem, több újságcikket nem találtam ezzel kapcsolatban.
4: Ennek az időszaknak a története nagyon szerencsésen feldolgozhatóvá vált azáltal, hogy volt egy román orvos, aki ugye kiadta a bárcákat, és ő nagyon részletesen kikérdezte a lányokat. Többen dolgoztatok rajta, de hát te most egy egészen új szempontból történészként.
3: Igen, Bokor Zsuzsának köszönhetően ugye ő egy tanulmányt írt a testtörténeteket. Legtöbbször magyarok voltak, főként vidéki lányok, de gazdagabb polgári családokból is találhatunk közöttük lányokat, és ennek az volt az érdekessége, hogy az egészségügyi törvényig abszolút minden lány monitorizálva volt, és a Bokor Zsuzsa tanulmányából, a testtörténetekből ugye az is kiterül, hogy az orvos is mennyire finoman nyúlt ezekhez a lányokhoz és ezekhez a témákhoz, és olyan érdekességeket tudhatott meg, amelyeket lehet, hogy senkinek nem mondtak el a lányok. Meg voltak hallgatva. Számomra az egyik legérdekesebb, ugye én főként újságcikkekből dolgoztam, hogy a lányok, ha azt érezték, de akár, hogyha vonatkoztatok mai prostituáltakra, már párral készítettem interjút, amikor kérdezek a szakmájukról, akkor nagyon nyersen válaszolnak. De hogyha elkezdik egy kicsit érzelmileg közelebb érezni magukat, és egyszerűen csak azt érzik, hogy ugyanolyan nőként nyúlok hozzájuk, ahogy ők a mindennapi életben nőként élik meg az életüket, akkor sokkal jobban megnyílnak, akkor tudjuk meg, hogy nem csak a testiségről van szó, amikor egy prostituált megnyílik, és már beszélni arról, hogy ő miért van ott, ő mind ment keresztül, hogy éli meg az életét és a nőjességét.
4: Vannak ott, és mi mennek keresztül?
3: Egy olyan hölgyel beszéltem, aki most már nem prostituált, viszont 19 éves korától 27 éves koráig prostituált volt, és hát ő borzasztó dolgokon ment keresztül, többek között emberkereskedők kezébe is került, évekig futtatták is szegényt, főként külföldön, Erdélyből került ki, és azzal volt szerencséje, hogy beleszeretett egy férfiba, nála jóval idősebb férfiba, akiben megtalálta a támaszt, és végül ennek köszönhetően tudott kiszakadni a prostitúcióból. Most már van 4 közös gyerekük, akik nem tudják, hogy egykor milyen életet élt, viszont ő azt mondta, nem vállalta fel nyilván a saját nevét, de azt mondta, hogy soha nem gondol vissza rossz ízzel arra a korszakra, mert annak a korszaknak köszönheti a gyerekeit és a férjét, viszont...
4: Hát ez milyen érdekes, nem?
3: És milyen nehéz, mert nagyon nehéz visszagondolni szerintem valamire pozitívan úgy, vagy egy olyan dologra pozitívan, amely téged teljesen tönkretett, és ami miatt újra kellett kezd az életed. Viszont ő azt mondta, hogy a legnehezebb nem kilépni volt nehéz, akkor jött egy nehézség, akkor neki tényleg ott volt egy támasz, és ott volt egy férfi, egy olyan férfi, vagy egy olyan nemhez tartozó egyén, ugye, akikbe addig ő nem tudott megbízni. És inkább ez volt a nehéz, hogy ő soha ne essen ebbe vissza, hogy ne érezze azt, hogy a saját közegét úgy tudja kialakítani, hogyha ismét visszafogásni akár a prostitúcióba. Nyilván soha nem tudja senki maga mögött hagyni. De ez a férfi utálat, ez az az érdekes, hogy nagyon sok prostituáltba benne van.
4: Erre vonatkozóan láttál bármit, ami a régi cikkekből, vagy azokból a kartotékokból kiderül, amik megmaradtak itt Kolozsváron?
3: Igen, például egy madámról, Ardelean néről írtak, ő a mai Bulgakovnak a régi helyén volt az egyik leghíresebb.
4: Nem véletlenül volt Virág utca, hiszen igen, ott voltak a bordélyok.
3: az egyik legkiresebb borté, és hát ott találtam ugyancsak Árdia Leannéről egy olyan cikket, ahol ő kimondottan a lányokat arra próbálta nevelni, hogy nemhogy ne legyenek szerelmesek, hanem tiszta szívükből gyűlöljék és tárgyként tekintsenek a férfiakra, mert azt mondta nekük, ez egy cikkben megmaradt, hogy azt mondta nekük, hogy ha a férfiakra eszközként tekintetek, akkor ők már nem tudnak rátok eszközként tekinteni. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert rengeteg cikkben azt láthatjuk, hogy a női test az eszközként van használva.
4: Nyilván maga a prostituációnak ez a lényeg, hogy kifizetem, és akkor ő egy eszköz.
3: És ez egy érdekes dolog volt, hogy a madám, aki felelős volt a lányok biztonságáért, az egy fordított pszichológiával próbálta őket arra nevelni, hogy ők legyenek azok, akik fölülkerekednek azon, aki használja lényegében őket.
4: Tudom, a testtörténeteket én is olvastam, és te most egy kicsit más szemmel is vizsgáltad ezt, hogy van ez az úgynevezett bukás. Tehát, hogy van valami aktus, ami után a lánynak ez a társadalom által elvárt tisztasága megszűnik, és onnantól kezdve ő már útszéli virág lesz, vagy a, hogy is mondják ezeket, annyi gyönyörű, eufemizáló kifejezés van arra, hogy ő egy bukott nő. Ugye ez a bukás, ez tulajdonképpen annyi, hogy elveszti a szüzességét, és vagy még teherbe is esik a nyomorult, ugye?
3: A megesett lányoknál, és az a legszomorúbb, hogy olyan cikkek, amikkel én dolgoztam, ezek ilyen kétélű dolgok, mert voltak olyanok, hogy esetleg gazdag a polgári családból származó nőknél történt ez meg, és akkor a kettő közötti párhuzam, hogy mikor megtörténik...
4: De várjál, tehát, hogy van egy jó módú lány, aki teherbe esik, és onnantól kezdve a család kiáll mögőle?
3: Nem, pont ez az érdekes, hogy a jó módú lány mögül nem áll ki a családja, viszont hogyha ugyanannak a családjának a cselédjével történik meg ez, akkor azt a cselédet, pont ahogy mondtad, hogy egy ilyen utcaszéli virág lesz belőle, egyszerűen csak kidobják. Számtalan olyan újságcikkel találkoztam, nyilván ilyen kisebb bejegyzésekkel, ahol jómódú családokhoz szegődött cselédlányokat erőszakoltak meg a család jobbmódú férfiai.
4: Hát, és ugye ez az édes Anna sztori.
3: Igen, ez az édes Anna sztori csak a valóságban, és hát nyilván van, amelyik nem végződött olyan tragikusan, de van, amelyik azért életeket tett tönkre azzal, hogy a lány utána utcára került, vagy éppen életeket tett tönkre azért, mert nagyon sok olyan gyerek született, aki később...
4: Mire tudod?
3: Nem igazán találkoztam ilyen írásokkal, az árvaházak.
4: De nem volt, hogy a cselédnek ott a gyerek, aki futkározik
3: én
4: az asztalába
3: nem
4: körül?
3: Nem találkoztam, nem, főként nem, hogyha egy főúrtól származott az a gyerek. Volt arra is ugye lehetőség, hogy esetleg egy gazdagabb főúri hölgy megsajnált egy megesett hölgyet. Lehet, hogy az nem volt prostituált, csak egy egyszerű cseléd, és maga mellé vette, mint bejáró nőt, vagy, tehát ilyenre is, de ez inkább a nőknél figyelhető meg a nagyobb segítség, akkor egy kicsit érzékenyebbek voltunk, szerintem nő a nő iránt.
0: Farkas Adrien interjúját hallották. A következő beszélgetés főszereplője Kolozsvár környékén nőtt fel, ám miután férjhez ment, új élet kezdődött számára egy új világban. Hogy hogyan dolgozta fel a kultúrsokkot, hogyan szervezett közösséget a helyi magyarokból, és miért szereti ma már Hawaii-t, azt Bendl Verának mondta el.
5: Hawaii valóban nyújtja ezt az életérzést, amit kínál, amit a reklámokban mondanak róla, ez a teljes nyugalom, teljes lelazulás, valamilyen szintű luxus nyaralás.
6: Két dolgot tudnék erre a kérdésre válaszolni. Az egyik az, hogy az európai turizmus, vagy az európai turisták nem mindig azt várják, amit kapnak. Ez azért van, mert nem hasonlítható össze a mediterrán turizmussal, ami egy nagyon egyszerű, leegyszerűsített változat, legalábbis az én szememben nézve, ahogy egy ilyen hotelresortba beül az ember, és egy totál kényelmet kap. Ez Hawaii-n nem pont így van. Ugye a Hawaii-ra, ha megérkezik az ember, ott beleveti magát a szigetek életébe. Első kézből nyersen, úgymond, kapja azt a Hawaii élményt, ami a polinéz szigetvilágot jellemzi.
5: De ez mit jelent, hogy nyersen kapja, és mit kap nyersen?
6: Ezt idézőjelben mondtam, tehát ez azt jelenti, hogy nincsenek olyan külön elkülönített turista helyek, ahol csak igazából turisták vannak, mint ahogy hasonlítottam a mediterrán tengerpartokhoz, hanem maga a város, maga a sziget, maga a Hawaii lakosság, még azt sem biztosítják, hogy reggelit adjanak a szállodában, mert ezek a szállodák nem úgy vannak elképzelve, vagy ellátva, hogy reggeliző legyen, úgyhogy a turistának még igazából még a reggelit is saját maga kell bevásárolja, vagy megtalálja.
5: De akkor viszont miért ennyire népszerű Hawaii? Éppen azt részletezte most, hogy mennyire nincs meg az a komfortfokozat, amit egy átlagos európai utazó elvár.
6: Ez azért van, ez lett volna a második válaszom, hogy viszont egy olyan hangulata van, és egy olyan életérzéssel kerül kapcsolatba a turista, ami igazából nincsen sehol. Legalábbis véleményem szerint ez nem található sehol. Az a nyugalom, az a csend, nem sietünk sehova, nem bántunk senkit, nem vagyunk rossz indulatúak a másikkal, az embertársainkkal, figyelünk egymásra, elfogadjuk, alkalmazkodunk. Az a turista, aki ezt kedveli természetesen, hozzánő ehhez a világhoz és ehhez az életérzéshez. Első pillanattól kezdve, ahogy odalép. A polinéz népnek van egy elképesztő föld iránti, anyaföld iránti szeretete, nép iránti, emberek iránti szeretete, egy olyan ragaszkodása a természethez, ami mondanám azt, hogy ragályos. Ez adja azt a bizonyos visszavágyást, vagy azt a bizonyos odavágyást.
5: Ön Kolozsváron született, és Kolozsváron nőtt fel. Hogy kerül egy kolozsvári lány Hawaii-ra, és hogyan maradott?
6: Kolozsvár mellett egy kis faluban születtem lényegében, és Kolozsváron éltem hosszú ideig. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban dolgoztam 15 évig. Előadásvezető és művészeti titkár voltam. 2005-ben széthez mentem egy Magyarországról származó amerikai állampolgárhoz, aki 21 évig a férjem volt. Fölszámoltam a színházi életemet, valahogy úgy adódott, hogy abban a pillanatban jött ez a lehetőség, hogy elköltözzem. És a világ másik oldalára, hát óriási döntés volt. Azt szokták mondani, hogy aki mer, az nyer.
5: Súgyési, hogy nyert.
6: Elutaztam. Igen, mindenképpen nyertem, rengeteg dolgot tapasztaltam, tanultam, átéltem, sok elképzelésemet végrehajtottam, sikeresen olyan terveimet, amit azelőtt csak álomnak képzeltem el, azok mind valóra váltak.
5: Például
6: COVID ideje óta ugye ért bennem az a gondolat, hogy egy könyvet kellene írni a havai magyarokról, illetve a havai magyarok életéről, a havait látogató magyarokról, és össze is állt az első kötet nagyon hamar. Egy szerzőtársammal együtt, Szombati Zsuzsával, aki gyakorlatilag otthon él Magyarországon. Olyan nagy sikerünk volt, hogy második évben a második kötetet is kiadtuk hozzá, és most készül a harmadik kötet is. A másik, egy hullatánc előadást készítettünk, vagyis rendeztünk Budapesten.
5: Bocsánat, ezt közbevágnék, mert meg szeretném kérdezni, hogy mi ez a hullatánc. Szerintem ezt nem minden hallgató tudja.
6: Mivel a havaiaknak nem volt írott nyelvük nagyon sokáig, ezért ők táncba örökítették meg, és adták tovább a történeteiket, a mondáikat, a legendáikat. Egyáltalán a hullatánc olyan mozgássorozat is tulajdonképpen, amivel eljátszák, bemutatják ezeket a történeteket.
5: Tehát a történelem táncban létezett, ez azt jelenti, hogy nem elmesélték, hanem eltáncolták?
6: Eltáncolták, igen, eltáncolták a történelmüket gyakorlatilag.
5: Ugye említette, hogy egy hulla előadást hoztak létre, igen. Budapesten, mint az álom egyik megvalósulása.
6: Igen, Budapesten szoktunk találkozni minden évben egyszer, ez a Hawaii Magyar Baráti Körnek az éves találkozója, és ezen a rendezvényen rendeztük meg első alkalommal. Mondhatnám, hogy az egyetlen ilyen méretű tánc, hawaii hulatánc előadás Magyarországon.
5: Milyen volt az első találkozás a szigettel? Először megérkezni 20-valahány évvel ezelőtt Hawaii-ra, azért ez akár kultúrsokk is lehetett.
6: Az volt. A kultúrsok volt. Nekem főleg attól függetlenül, hogy egy magyar közösségbe csöppentem, ettől függetlenül nagyon nehéz volt akkor beilleszkedni. Akkor nem is beszéltem még angolul, de az, hogy keleti és ázsiai világba csöppentem, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az ázsiai elemek sokkal inkább uralkodnak, mint a maga hawaii elemek a szigeteken. Szinte azt mondanám, hogy mindig egy ilyen csomó volt a torkomban a félelemtől, mert azt nem kell részletoznom, hogy Romániából, ugye a Ceausescu korszakból, amikor mi itt nagyon be voltunk zárva, és teljesen egy ilyen zárt környezetben éltünk, sehova nem tudtunk kilépni. Óriási változásnak voltam én személyesen kitéve, hogy évekre volt szükségem, hogy egy kicsit belerázódjak abba a világba, és még a szomszédokkal sem mertem igazából beszélgetni. Én nem is tudtam, de még ha tudtam volna, akkor sem mertem, tehát inkább bezárkóztam a házba, és nem mertem kimenni az emberek közé, annyira félelmetes volt az elején.
5: Mi volt ennyire félelmetes, és mit jelent az ázsiai kultúra túlsúlya Hawaiion?
6: A szomszédaink, tehát a kis városkában, ahol lakunk, úgy jellemezném, hogy szinte nincs fehér ember. Majd az összes szomszéd a kínai, japán, Fülöp-szigeti, vagy éppen hawaii, vagy koreai, vagy vietnám, szóval egy olyan keverék, aki mindenben más, mint mi. Az ünnepek is másképp vagy nyilvánulnak meg. Ugye nekik a karácsony nem sokat mond. Akkor nekem az egy nagyon nagy csapás volt, hogy én hogy ünneplem meg a karácsonyt, amikor a szomszédaimat vagy az ismerőseinket nem érdekli, vagy húsvétot nem ismeri. Ha például kimentünk az utcára, akkor a japán hölgyek napernyővel sétáltak, hogy ne érje a bőrüket a nap, hogy fehérek maradjanak. Én pedig szerettem volna kifeküdni a napra. Tehát ezek olyan ellentétek, amit nem tudtam, hogy kell hozzá alkalmazkodni. Tehát elhívtunk vendégségbe hawaii családtagokat. Ugye a férjem lánya egy hawaii férfihez ment feleségül. Én nem tudtam mit főzni, egyszerűen képtelen voltam felmérni, hogy mivel lehet őket megkínálni. Vagy hogyha mi mentünk hozzájuk vendégségbe, akkor nem bírtam megkóstolni azokat az ételeket, mert addig, amíg meg nem szoktam, és meg nem tanultam, hogy mi miből készült.
0: Bendl Vera interjúját hallhatták. Kalandos túra élményeit Sejli Eszter a Vanília Travels oldalon osztja meg. A reklámokból befolyó összegből idén-nyáron meghívott két egyedülálló anyukát a fiaikkal együtt egy hétvégére Nürnbergbe a saját családjához. A kezdeményezés mögött egy egyszerű felismerés áll. Az egyedülálló szülőknek gyakran nem csak anyagilag, hanem érzelmileg is nehezebb nyaralást megszervezni, de segíthetnek nekik azok, akiknek módjukban áll. Sejli Eszterrel Kandó Eszter beszélgetett.
7: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, mikor és hogyan született meg benned az ötlet, hogy egyedülálló anyukákat hív meg magatokhoz?
8: Ez kettő úton indult el ez az ötlet. Az egyik az, hogy évek óta igyekszem valamiféle jótékonykodásba részt venni, és az elmúlt pár évben a nagyobbik fiamat, aki most lett 7 éves, már beszoktam ebbe vonni, mert most már érti, hogy miről van szó. A másik vonal pedig az, hogy én 3 évvel ezelőtt elindítottam egy anyukás túrás csoportot, mert én pár évvel elkezdtem a gyerekeimmel egyedül túrázni, főleg amikor a pandémia volt, és nem lehetett utazni, és a második kisfiamnak a születése után rájöttem, hogy ez lehet, hogy mások is szeretnék. És így indult útjára a Sherpa Mama projekt, ami keretén belül minden héten kisgyerekes anyukáknak, főleg anyukáknak, de persze apukák is jöttek, terveztem túrát Budapest környékén. És ebből a közösségből végül egy 2000 fős Facebook csoport nőtte ki magát, és több száz anyukával volt szerencsém megismerkedni és együtt túrázni. És láttam, hogy vannak, akiknek azért ez nem annyira egyszerű. Tehát, hogy nyilván az egyedülálló szülőség az nem csak az anyukákat érinti, de hogyha azért megnézzük a statisztikákat, vagy belegondolunk az élet általános történéseibe, az az igazság, hogy az egyedülálló szülőknek 84%-a anyuka nő. Úgyhogy közel kerültem nagyon sok anyukához, és láttam, hogy vannak, akiknek nem annyira egyszerű az élete. Sok sorssal találkoztam, és így indult el az ötlet, hogy valahogy anyukáknak szeretnék valamit szervezni. Ugye mi nemrég költöztünk ki Németországba, és fedeztük fel itt a környéket körülöttünk. Tudom, hogy nem egy tengerpart, de vannak, akik a Balatonra se jutnak le, vagy egy hétvégi házba se jutnak le, akár éveken keresztül, mert olyan anyagi nehézségekkel, illetve a falu vagy támogató közeg hiányával élnek együtt, ami ezt nem teszi lehetővé. Ugye főleg ez az egyedülálló szülőknél gyakori, hisz ugye én is tartalomkészítő vagyok, de nagyon nem sok együttműködésem van, de úgy gondoltam, hogy az egyiknek a bevételét, azt erre szeretném áldozni, hogy megveszem ezeknek a családoknak a repjegyét, és eljönnek hozzánk, és megszervezünk különböző programokat. És amikor én ezzel így előrukkoltam az online felületeken, akkor nagyon pozitív visszhangja volt ennek.
7: Posztodva írtad is, hogy hozzájárulásatokkal.
8: Sokan, igen, akartak ebbe beleszállni, de végül addig ment ez a dolog, hogy egyik olvasóm csinált egy, hát nem is GoFound page, de valami ilyen támogatói gyűjtő oldalt készített nekem. Átküldte a linket, hogyha szeretném ezeket a támogatásokat, akkor ezen keresztül osszam meg, és akkor ezen keresztül tudnak nekem segíteni az olvasók. És így kiraktam, meghatároztam egy célösszeget, ugye ugyanakkor a célösszeget, mint amennyit én az első családra szántam. És akkor egy óra alatt összejött az összeg, sőt még több is, úgyhogy gyorsan le is zártam. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy akkor, ha már ennyi összeg összejött, akkor legyen kettő család. Ez azért is volt a fejemben, mert ugye, amikor én mondtam, hogy ezt szeretném, akkor nagyon sok nehéz sorson kellett átrágnom magam. Tehát rengeteg levelet kaptam, nagyon sokan jelentkeztek, illetve nagyon sok embert jelölt, ismerőse, barátja, rokona. És ugye nagyon nehéz mérlegelni, hogy melyik sorsa nehezebb, ki érdemli meg jobban. Ugye maga a fogalom, hogy megérdemelni, ez annyira nem is illik rá, hiszen mindenkinek a saját nehézségei a legnehezebbek, és ezt valahogy nem lehet versengésbe állítani, hogy most ki a szegényebb, vagy ki a rászorulóbb, vagy nem is tudom, és ezt nem is szerettem volna, de nagy nehezen kiválasztottam egy családot, és akkor nem boldogultam, hogy hú, hát akkor de jó, akkor még egy ember tudok ebből a sok nehéz sorsú anyukából választani, és akkor így lett a kettő család.
7: A hétvégén mi volt ez a pillanat, amitől a két meghívott anyuka ugye a legjobban megkönnyebbült, vagy meglepődött?
8: Mindig az a tapasztalás, hogy együtt könnyebb a szülőség. Tehát, hogyha gyerekeket összeengedjük, akkor valahogy megoszlik ez a teher. Még akkor is, hogyha sokkal több gyerekre vigyázunk, és ezt láttam az anyukákon is, hogy igenis le tudtunk ülni kávézni és beszélgetni, mert a gyerekek közben szétrámolták a szobát, és el voltak. Ez volt az egyik. A másik meg szerintem az, amikor kimentünk este a városba, hogy ezt is meg tudtuk tenni, hogy elmentünk, sétáltunk, fotóztunk, megittünk egy koktélt, senki nem szólt közbe, hogy tudtunk hosszabb és mélyebb beszélgetéseket, felnőtt beszélgetéseket végigvinni, mert ott voltunk csak mi. És a gyerekek aludtak, és a férjem vigyázott rájuk. Ami meg nekem volt egy nagyon emlékezetes pillanat, az, hogy azon a napon volt a fiam születésnapja, amikor elindultak, és előző este mondtam este 10-kor, hogy elaludtak a gyerekek, meg ők is mehettek nyugodtan aludni, én most nekiállok tortát sütni, mert hát holnap van a szülina. És hát a lányok kérdés nélkül vetették bele magukat a feladatba, és hajnali kettőig csináltuk az előkészületeket, és nagyon jól szórakoztunk közben, úgyhogy ez meg egy ilyen különleges kapocs lett. Természetesen szerencsém van ebben, hogy a férjem is nagyon hasonló, és támogatott ebben az ötletemben, mert az úgy nem lett volna megvalósítható, hogyha ő azt mondja, hogy nem szeretne idegent látni az otthonunkban. Nyilván voltak olyan pillanatok, amikor kiszti volt, vagy valamilyen sírás, de egyáltalán nem volt vészes. Inkább az, hogy a fiúk erősítik egymás vadságát. Az egyik éttermezés az egy kicsit nehezebben zajlott, de hát unóztunk meg, színeztünk meg, mindent feltaláltuk magunkat, úgyhogy igazából egyáltalán nem volt gond. Csak nyilván három anyuka, négy fiúval egy étteremben, na hát azért az egy hangos közeg.
7: Egyszeri alkalomnak szántad ezt a hétvégi nyaralós programot, vagy tervezed, hogy később rendszeresen megvalósítod?
8: Én szeretnék minden évben most már egy ilyet csinálni, aztán lehet, hogy már nem is Nürnbergbe, hanem Horvátországban. Én azért is kezdtem el még annó túrázni az első fiammal, a nagyfiammal pandémia idején, mert azt éreztem, hogy az otthonom, a drogéria és a játszótér Bermuda háromszögében élek, és hogy nem megyek el távolabb sehova, és ebből akartam kitörni. És akkor eljárkáltam egyedül először a Pilisbe, ide-oda, és aztán jött rám a felismerés, hogy ez biztos, hogy rengeteg anyuka érez ugyanígy, hiszen miért csak én éreznék ugyanígy, de néha bezárva vagyunk, a férjeink dolgoznak, otthon vagyunk egy-két-három gyerekkel, napokig nem hallunk felnőtt szót, vagy nem tudunk egy telefonbeszélgetést befejezni. Ez nem a gyerek hibája, ez így van rendjén, ez a normális. De hogy valahogy kívül tágasabb, és egyszerűen már csak az, hogy eljövök otthonról, és nem otthon csinálok kupit, és szendvicset eszek egy fűben ülve, már az legalábbis nekem, és ezek szerint nagyon sok más embernek is, egy feltöltődést jelent. Az, hogy anya vagyok, az a személyiségem része, de hogy nem az egész személyiségem az csak, hogy anya vagyok, hanem az anyaságom, az hozzám tartozik. az a személyiségemnek az egyik része, ami most nyilván ilyenkor teljesen jelen van, és a legnagyobb százalékot tölti ki, de ettől függetlenül én még ott vagyok Sejli Eszter, és hogy ezek így beleférnek az anyaság mellé, és ezt a gyerekek is észlelik. És nekik ezzel együtt lesz az egész, tehát hogy nekik ez beletartozik a gyerekkorukba, és beletartozik az én anyaságomba, ezek a dolgaim, amiket én szeretek csinálni. Maga a gyerekekkel való kimozdulás, kirándulás, túra, utazás, ezek olyan dolgok, amit az ember tanul. Tehát az első pillanattól nem megy csettintésre az egész, csak mert én régebben is utaztam. Ez egy folyamat, és hogyha most visszagondolok mondjuk egy 5 évvel ezelőtti Tenerifei útunkra, amit végiggörcsöltem, és végig feszült volt a levegő köztem és a férjem között, mert én mindent akartam, és itt is álljunk meg, és nem jó az alvás idő, és nem tudom, és mit fog enni, tehát hogy ebben fejlődhetünk. És ezért erre biztatom általában az anyukákat vagy szülőket, hogyha az első nem úgy sikerül, vagy első túrán végig is ír a gyerek, vagy pelenkázni kell, vagy nem tudom, hogy nem kell elcsüggedni, mert ezt nekünk is tanulni kell. Mi is most csináljuk ezt először. Most éljük át ezt az életszakaszunkat először, tehát, hogy nem vagyunk ebben még annyira tapasztaltak, és hogy ez egy tanulható dolog.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Telefonon egyeztetett Putyin és Trump. Rangos német kitüntetést kapott Krasznahorkai László. Holnap este érkezik a lehűlés. És most a részletek. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszky feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trump-pal. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csak nem 43 milliárd forint értékű csomag, a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, hogy engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen. Kiutasított 10 orosz diplomatát a magyar kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Megalakult a Független Közmédia Testület, elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. A következő időszakban nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőjét, tette hozzá a tárcavezető. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. ami az időjárást illeti, holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként meg is erősödik a szél. Éjszaka 10 és 15, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb fél hatkor az Esti Krónikában jelentkezünk.
9: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
9: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottak.
2: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Új emlékdíjat alapítottak Karsai Dániel tiszteletére. Frank Evelinnel és Tóth Krisztinával az életvégi döntésekről beszélgetünk. Tartsanak velünk műsorunk utolsó fél órájában is. A Virtus Civilis Alapítvány tegnap átadta a társadalmi ügyekért, emberi jogokért és az életvégi döntések jogi kérdéseiért kiálló fiatal tehetségek elismerésére alapított Karsai Dániel díjat. Vajtó Anasztázia 4 éves joghallgató vehette át. Az elismerést a győri jogi karon adták át, a ceremónián ott volt Karsai Dániel testvére mellett tudósítón Gárdonyi Eszter is.
10: Az alapítók a 2026-os, egyben az első Virtus Civilis Karsai Dániel díjat Vajtó Anasztázia 4 éves joghallgatónak adományozza.
11: Az a téma, amit választott, az szerintem sem jogilag, sem emberileg nem egy egyszerű téma.
12: Azért választottam ezt a témát, mert úgy gondoltam, hogy ez egy aktuális ügy. Ugye Karsai Dániel nem olyan rég hunyt el, én magam is láttam a tévében, amikor szerepelt, illetve az ő egész betegségét, a szenvedéseit, a próbálkozásait, mind ugye az Európai Bíróság, mind vagy különféle bíróságok előtt, és számomra ez a téma nagyon megnyerő volt, pontosan azért is, amit ön is említett, hogy nagyon nehéz jogi kérdés.
11: Összefoglalja ez a tanulmány az ő munkásságát, illetve esetleg tesz-e fel hipotézist, készít-e konklúziót?
12: A dolgozatom két részből áll. Az első részben arra próbáltam ráfókuszálni, hogy igazából mi is az eutanázia, mi a jelentése, a régi filozófusok hogyan gondolkoztak erről, az orvosok hogyan fejlődött az orvostudomány. Utána kiterek arra, hogy Magyarországon, most ugye Magyarországon eutanázia nincsen, hanem pedig még arra próbáltam ráfeküdni, hogy a legnagyobb példa, aki ezért küzdött, hogy ilyen legyen Magyarországon, az Karsai Dániel volt. Bemutatom elsősorban az ő életét, az ő küzdelmét, hogy mind ment keresztül végig, a bíróság egy különféle interjúig dolgozom fel, és a végére pedig kicsit személyesebb hangvételben elmondom a saját véleményemet, illetve próbálok egy olyan megoldást találni erre a kérdésre, amely én véleményem szerint ugye meg lehetne valósítani Magyarországon, de nem konkrétumokat írok, hanem szimplán ilyen lehetőségeket, mert ugye ez nagyon komplex kérdés. Természetesen dolgoztam, most kitértem arra, hogy számos másik országban ez hogyan működik, akár Svájcban, vagy akárban, mind a környező európai országokban, hogyan gondolkodnak erről, illetve ott milyen fajtája jelenik meg az eutanáziának.
11: A díjátadón Karsai Péter, Karsai Dániel öccse is megosztott emlékeket a fiatalon elhunyt alkotmányjogászról.
13: 96 őszét írjuk a Kerepikár utcai lakásunkban, az első hét végén vártuk haza Danit. Élénken emlékeimben, hogy Dani zörög az ára, kinyitja végül az ajtót, klasszikus mozdulattal lerúgja magáról a cipőt, becsúszik a táska a sarokba és megindul a nagyszoba felé, ahol vártuk. Belép, és tulajdonképpen minden köszönés, minden ölelés vagy puszit megelőzően közli, hogy gyerekek, én alkotmányjogász leszek. Beültem papinga órájára, alkotmányjogász leszek, ez el van döntve. Így is történt, mint tudjátok jól. Dani onnantól kezdve, valószínűleg attól az első alkotmányjog órától kezdve olyan szerelembe esett az alkotmányjoggal, hogy ez a frigy élete végéig kitartott.
14: Nyilván az ember azért mindig örül egy-egy ilyennek, de ha én belegondolok ebbe a helyzetbe, egy kicsit össze is szorul az ember szíve, hiszen a testvéremről van szó. Gondolom, hogy nem ez az első, de az első ilyen jellegű díj, ami a Danihoz kötődik.
15: Ez a tekintetben mindenképpen egy különlegesen megtisztelő díj a többivel párhuzamon, vagy azokkal összehasonlítom, ez nyilván nem verseny a díjak között, hogy ez mégis csak a Dainak a második otthonában került átadásra, mert ahogy említettem, Dainak Győr elképesztő módon a szívéhez nőtt, mint város, mint maga a győri jogi kar, ahol ő ezt az 5 évet töltötte, és emiatt is, meg az itt dolgozó oktatóknak a Dani emlékéhez való hozzáállása is egy gyönyörű szép bizonyítéka annak, hogy Dani valami annyira maradandót és fontosat indított el, hogy ezt ezzel hálálta meg és köszönte meg. Ez az egyetem, és az itt dolgozók ezt ezzel honorálták, és állított a Dainak úgymond emléket. Ez egy nagyon-nagyon szép gesztus, amit nem győztem hangsúlyozni, hogy ez milyen jól esik nekem is, a családunknak is, ezért is volt itt velünk nagybátyám mai napon, mert ezt mindannyian átérezzük ennek különleges súlyát, hogy ezt a díjat Győrben alapították, és a Dani emlékének, és hát, hogy egy nagyon szép szakmai mű készült el Anasztáziának köszönhetően, és gyönyörű szépen viszik tovább, úgymond ezt a hagyományt, ezt a társadalmi párbeszédet így módon a diákok, és ez nagyon-nagyon fontos.
14: Én akárhányszor hallottam a Daninak az interjúját, még korábban, amikor még javában egészséges volt, aztán ahogy a betegsége előjött, amellett, hogy borzasztó méltóság teljesen viselte, volt benne egy konyol, egy pikírt humor. Ha itt lenne most, mit mondaná?
15: Hát, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Dani hogy élte volna meg azt, hogyha itt van, azt gondolom, hogy itt volt és látta, de ő kritikus is volt mindig mindennel szemben. Ez már egy ilyen alapvetés volt, hogy kritikusan szemlélte a hozzá legközelebb állókat is, meg a velük kapcsolatos eseményeket. Biztos vagyok benne, hogy az egész esemény, ahogy ez meg volt komponálva, meg volt rendezve, amennyire méltóság teljes volt, ez biztos vagyok benne, hogy teljes mértékben elnyerte Dani tetszését a felhő széléről, és biztos vagyok benne, hogy a díjazottan Anasztáziával ki is töltött magának egy-egy pohár viszkit, meg ünneplendő ezt a gyönyörű szép díjat.
14: Mi hiányzik belőle a legjobban?
15: Hát ugyanolyan sok minden apróság így együtt. Még hiányoznak ugyanúgy a viták, a meg nem értések, amikor ugyan azzal a slunggal is lendülettel ment bele egy beszélgetésbe, amiből érezhető volt, hogy nem fogja hagyni magát. És hát minden más, hogy az első világbajnokságot néztem nyáron nélkül, hát ez nagyon szar. Tehát, hogy ezek az első ilyen alkalmak, ugye most már volt már nélküle születés, persze. Ez picit nehéz is, meg könnyű is, amikor az ember ilyet él, hát főleg itt el is érzékenyültem a saját beszédem vége felé, mert érzem ennek az érzelmi nagy súlyát. Nem csak ez szakmai díjról beszélünk. Dani ezért van még mindig itt közöttünk, meg 2 évvel a halála után is egy ilyen súlyú díjat alapít egy egyetem az ő emlékének ápolása céljából, akkor nekem senki nem jelez, hogy Dani halott. Mert persze, igen, biológiailag valóban, fizikailag igen, de biztos, hogy egyébként elfogult is vagyok a saját tesón kapcsán, de én nagyon ritkán tapasztaltam ilyet az elmúlt 47 évenben, hogy valaki elmegy közülünk, és 2 évvel később még ennyire aktívan az ő neve itt van velünk, közöttünk. Ez szerintem egy baromi szép dolog, úgyhogy emiatt könnyebb is, meg nyilván nehezebb is egyben.
0: Gárdonyi Eszter összeállítását hallották. A téma, ami miatt most itt ülünk, nagyon erős érzelmeket érint, hiszen az életről és a halálról beszélünk. Karsai Dániel gyógyíthatatlan betegként az eutanáziáért és az asszisztált öngyilkosságért küzdött. E 2 eljárás azonban az életvégi döntéseknek csak egy csoportja, hiszen az, aki gyógyíthatatlan betegségben szenved, élete utolsó szakaszában választhatja a hospice ellátást is. A következő fél órában arról beszélgetünk majd, mik a lehetőségei és mik nem ma Magyarországon egy gyógyíthatatlan betegnek, ha nem akar magára maradni az élete végén. Vendégünk Frank Evelin, a Karsai Dániel Alapítvány munkatársa, és Tóth Krisztina orvos, a Magyar Hospice Alapítvány és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Hospice Palliatív Osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
0: Mielőtt belevágunk, csak egy rövid kérdés Tóth Krisztinához. Mi az a palliatív?
16: A palliatív szó szerint tünetit jelent. Palliatív kezelés az tüneti kezelés. Állítsuk szembe az oki kezelésekkel, amikor is a betegséget megszüntetjük, vagy a tüneteket csillapítjuk, ez a palliatív szó. De a palliatív ellátás, amiről igazából beszélünk, az egy olyan segítség a súlyos életet veszélyeztető betegek és a családtagjaiknak számára, amelynek célja nem elsősorban a betegség meggyógyítása, hanem a lehető legjobb életminőség biztosítása. enyhíteni a fájdalmat és a más kínzó tüneteket. Ez egy komplex ellátási forma, amelyik a betegségre, igen kívül a lelki, szociális és a gyakorlati dolgokra is fókuszál, és amennyiben szükséges spirituális támaszt is ad. Nagyon fontosnak gondolom megemlíteni, hogy nem az élet feladását jelenti az, ha valaki egy palliatív kezelést és egy terápiát vagy egy csapatot vesz igénybe, hanem ellenkezőleg nem az élet megrövidítését jelenti, hanem a legélhetőbb és legméltóságteljesebb élet biztosítását jelenti. Sokan kizárólag az élet utolsó napjára gondolnak, de nem az utolsó napjaiban, hiszen akkor már késő. Én úgy gondolom, hogy a palliatív kezelést, a palliatív lehetőséget, terápia lehetőséget sokkal hamarabb lehetne és kell igénybe venni.
17: Köszönöm. Frank Evelint kérdezem akkor most. A Karsai Dánielről elnevezett alapítvány viszi tovább a küzdelmet, amelyet ő életében vívott. Hol tartanak most ebben a folyamatban?
18: Jelenleg azt tudom mondani, hogy az a fajta társadalmi párbeszéd, amit Dani elindított, az virágzik Magyarországon. Láthatjuk azt, hogy számos szakmai fórumot szerveznek. Két héttel ezelőtt például a Magyar Tudományos Akadémián volt egy interdisziplináris workshop, kifejezetten az élet végével kapcsolatban, beleértve akár a hospiszellátást, az orvosi egyéb kezeléseket, a jogi vetületeket, és akár a filozófiai, etikai vetületeket is, de mind a mellett kerekasztal beszélgetéseken, különböző fesztiválokon foglalkoznak, akár az asszisztált öngyilkosság kérdésével, akár egyáltalán a méltóságnak a kérdésével. Daninak nagyon-nagyon sok szellemi öröksége volt, amit ránk hagyott, de talán az egyik legfontosabb az, hogy elindította azt a fajta mozgolódást a magyar társadalomban, hogy az addig tabunak számító kérdésekről elkezdtünk tudni beszélni. Hiszen a halálról, az elmúlásról bizonyos szűk szakmai körökön kívül nem mertünk 2023. szeptember 27-ig beszélni. Akkor, amikor Dani kiállt a nyilvánosság elé, egyszerűen ránk rúgta az ajtót, ha lehet ilyet mondani, és nem volt olyan család, nem volt olyan munkahely, ahol akár csak három mondat erejéig, de ne beszéltek volna Karsai Dánielről. A mi alapítványunk ezt a fajta társadalmi párbeszédet szeretné katalizálni. Ilyen módon két hét múlva is fogunk menni egy fesztiválra, aminek a keretein belül az emberi méltóságról fogunk beszélgetni, de több kerekasztal beszélgetést is szervezünk. Éppen azért, mert nem biztos, hogy jogi eszközökkel tudjuk Daninak a célját a lehető legkönnyebben, vagy a lehető leginkább elérni jelenleg, hanem azzal, hogy edukáljuk a társadalmat.
17: Az eutanáziért és az asszisztált öngyilkosság elfogadtatásáért küzdött, de tisztában vannak azzal az emberek, hogy a hospice is egy életvégi döntés? Hogy érzékelik ezt?
19: Az emberek ettől a szótól, hogy hospice, sajnos azt kell tapasztalnom már az elmúlt évtizedek alatt, hogy megijednek, holott maga a szó igazából azt jelenti, hogy menedék, hogyha visszatérünk a szó eredetére. És amit most itt beszélgetőtársam is mondott, hogy nekünk az a feladatunk, hogy valahogy kitárjuk azt a kaput, hogy ettől nem megijedni kell, hanem megismerni, és a megismerés során el lehet fogadni azt, hogy egy életvégi döntés az is, hogyha egy adott helyzetben a megterhelő és túlzó kezeléseket igenis visszautasítom, és ezt akkor tudom megtenni, hogyha ismerem, hogy van erre lehetőségem, ismerem, hogy van erre Magyarországon jogilag is lehetőség, ismerem, hogy hogyan tudnak nekem segíteni akkor, amikor nehéz helyzetbe kerülök, mik azok a lehetőségek, hogy a hospice és a palliatív ellátás létezik. Én azt gondolom, hogy a hospice és a palliatív ellátás terjesztésén kívül a fejlesztése nagyon fontos, hogy egyáltalán az emberek tudjanak mi között választani, és döntési lehetőségük legyen, mert amit nem ismernek, amellett nem lehet dönteni.
17: Úgy tudom, hogy még a házi orvosok számára sem teljesen egyértelmű. Tudunk olyan házi orvosról, aki nem adott beutalót a hospice-ra, mert úgy gondolta, hogy ott eutanázia áldozata lenne a beteg.
19: A házi orvosokkal szemben tényleg őszinte tiszteletemet kell, hogy kifejezzem, mert nagyon nehéz munkát, és nagyon sokat végeznek. Sajnos ők sincsenek megfelelően edukálva, talán a leterheltségük kapcsán arról, hogy a hospice valójában micsoda, és hogy mennyi terhet venne le őróluk is, amennyiben a beteget hozzánk irányítanák időbe. Igazából valójában az orvos szakmai lapokban és megfogalmazásokban is sokszor olvassuk azt, hogy az élet végi döntés, a kezelés lemondásáról való döntés, az egyenlő a passzív eutanáziával. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz optikája, mert ezt a szót sem szeretjük használni. Tehát nincs passzív, nincs indirekt, nincs aktív eutanázia. Tehát eutanázia van, vagy nincs. De ez egy alternatív lehetőség, amit sajnos nem ismernek. És annyit tudnék konkrétan mondani, hogy 2000 és 2006 között Svájcban több mint 3000 ember kért öngyilkossághoz segítséget, és amikor a hospice palliatív team melléjük állt, akkor azután 16 ember kérte valójában ezt a ezt döntött emellett. És azok is leginkább az autonómia elvesztése miatt, amit azért mondjuk meg azt az egyet nem tudjuk biztosítani, de egyébként a méltóságot, a fájdalommentességet, tiszteletet, mindent. De ha nem tudjuk, hogy ezt is lehet választani, akkor nincs miközül választani.
17: Kassai Dániel kérhetett volna a Svájcban ilyen asszisztált öngyilkosságot, miért nem tette?
18: Ennek több oka volt. Az egyik az az, hogy szeretett volna minket megkímélni, ugyanis az, aki segített volna Daninak akár kijutni Svájcba, illetve azok, akik segítettek volna neki végrehajtani ott az asszisztált öngyilkosságot, ők mind 5 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel néztek volna szembe. Illetve a másik, és ennél sokkal-sokkal hangsúlyosabb érve Daninak az volt, hogy ő Magyarországon szeretne meghalni, ő egy magyar ember volt, és nem szerette volna ilyen módon, nem is a megkönnyíteni kifejezés a jó, amit itt használni lehet, de hogy nem szerette volna megúszni ezt. Illetve Dani nem került olyan állapotban, még az élete legesleg végén sem, amiben ő azt mondta volna, hogy ő ténylegesen ott azon a ponton szeretné befejezni az életét. Nyilvánvalóan a jogharmonizáció az nem adott Magyarország és Svájc vonatkozásában, ugyanis ma Magyarországon az öngyilkosságban közreműködés büntetőjogi tényállása az kiterjed ezáltal minden olyan emberre, aki öngyilkosságban segítséget nyújt bárkinek, még akkor is, hogyha abban az országban egyébként ez a konkrét cselekmény nem lenne bűncselekmény.
17: Az utóbbi időben megnőtt az eutanáziát támogatók aránya Magyarországon, ez neki köszönhető?
18: Ebben 100%-ig biztos vagyok, és talán inkább azért is, mert az emberek elkezdtek nem tabuként gondolni erre a témára. Azáltal, hogy akár például a hospice szakemberek is hozzájárulnak a közös gondolkodáshoz, és fogalmakat adunk magunknak, illetve a társadalomnak, így jobban el tudjuk határolni magunkban azt, hogy mi az, amit szeretnénk, és mi az, amit nem szeretnénk. Ugye a betegjogok is erről szólnak, hogy a beteg felelősen tudjon saját magáról dönteni, arról, hogy ő milyen kezelésnek szeretné magát alávetni, és milyen kezelést nem szeretne. Ugye erről szól például az élő végrendeletnek a kérdése, amelyben a beteg meg is tagadhat bizonyos kezeléseket, illetve bizonyos terápiákat. Erről is sajnos nagyon keveset beszélünk, holott nagyon fontos lenne, hiszen az életvégi tervezésnek ez is egy hihetetlenül kiemelkedő aspektusa, hogy a beteg megfelelő tájékoztatást kapjon, és a megfelelő tájékoztatás hatására felelősségteljes döntést tudjon hozni a saját életéről. Ezért úgy gondolom, hogy Magyarországon nem lett hirtelen sok 100%-kal több eutanázia párti ember, hanem sokkal több felelősen gondolkodó ember lett.
17: Magyarországon ez a létező gyakorlat, hogy vissza lehet utasítani életmentő vagy életfenntartó kezelést, nem tudom, hogy ez mennyire van benne a köztudatban. Mi ennek a protokollja, és mikor lehet ilyet kérni?
19: Az életmentő és az életfenntartó kezelést akkor tudjuk visszautasítani, vagy tudja bárki visszautasítani, amikor még dönteni tud erről a helyzetről. Tehát a legelső kihívás ebben, hogy úgy oda jussanak el az emberek Magyarországon, hogy még döntésképes állapotban merjenek nem tabuként gondolni arra, hogy mi lesz akkor, amikor esetleg döntésképtelen állapotba fognak kerülni. Tehát akkor megfelelő segítséggel, edukációval, amire már vannak felépített csapatok Magyarországon, el tudják dönteni, hogyha ők olyan állapotba kerülnek, amikor súlyos és életet veszélyeztető betegségük végstádiumában vannak, miket preferálnak. Például teljesen egyszerű, nem szeretnék, hogy lélegeztetőgépre tegyék őket, nem szeretnék, hogyha szondán táplálnak. És egy csomó mindent most nem sorolok el az idő rövidsége miatt. Erről közjegyző előtt okiratban tehetnek egy rendelkezést. De ez közjegyző előtti okiratban tehetik, és ennek kapcsán meghatározhatnak maguk helyett egy helyettes döntéshozót is. Magyarországon nem elterjedt, de az utóbbi időben, ha most azt mondom, hogy 300-ról 600-ra növekedett azoknak a száma, akiknek közjegyzői okirat már letétbe van téve, ez nagyon kevés, de ha egy év alatt, vagy másfél év alatt kétszer annyi, akkor ez már jelent valamit. Aha. És azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a jog és az egészségügy elcsúszik, mert megvan ez a rendelkezés, de nem kerül bele az EST-be.
17: Hol tárolják ezt a rendelkezést?
19: Tessék?
17: Hol tárolják ezt a rendelkezést?
19: Hát mindenhol, csak nem az EST-be, a közjegyzőnél, az orvosnál, a betegnél, a beteg hozzátartozójánál, az asztalán. Csak az a probléma, hogy a hirtelen helyzetben, amikor a mentő kiérkezik, vagy bármi történik, ez nincsen szem előtt a beteg dokumentációjában, elérhető dokumentációjában. Ezért harcolunk közösen, hogy ez az okirat bekerülhessen ugyanúgy a beteg ESZT-jébe, felhőjébe, hogy ezt így mondjuk hivatalosan, a beteg dokumentáció közül, hogy láthatóvá váljék mindenki számára, aki ezt a beteget adott helyzetben, adott pillanatban ellátja, és fölmentse az alól az egészségügyi személyzetet, hogy nekik aktívan kell azonnal gyorsan tenni valamit, hogyha megvan ez a dokumentum. De ha nincs meg, mert nem találják, akkor probléma.

0: szükség lenne erre az élővégrendeletre, akkor abban az országban én tudnám használni ezt a fajta élővégrendeletet, vagy abban az országban el tudnák fogadni. És erre a harmonizációra tesznek egyébként civil szervezetek kezdeményezést, vagy tettek kezdeményezést. A Humans nevezető Európai Uniós szintű civil szervezet, illetve a World Federation of Right to Die Societies, mind a kettő szervezetnek egyébként támogatója a Karsai Dániel Alapítvány, jelenleg egy petíciót indított el, amire most is tudnak egyébként voksolni a kedves hallgatók, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió döntéshozó szervei elé tárják azt a kezdeményezést, hogy legyen közös Európai Uniós harmonizált szabályozás mind az élő végrendeleteknek a kérdésére, mind pedig az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatban egy közös Európai Uniós minimum standard megfogalmazása.
1: Közben érkezett egy SMS. Hány hospice van Magyarországon?
2: A hospice...
1: Elég a férőhely?
2: Tessék? Nem. De nem csak Magyarországon nem elég a férőhely, hanem egyébként nagyon-nagyon sok országban, és még a nyugati országokban is kevés, de van fekvőbeteg hospice ellátóhely, és van otthonápolás is Magyarországon. A fekvőbeteg hospice hely az körülbelül fele annyi, mint amennyi az előírt, WHO által előírt igény lenne Magyarországon. 350-400 között van fekvőbeteg hely, és 720 és 900 között lenne optimális, de ne felejtsük el, hogy az otthonápolás az, amelyik rettenetesen fontos, mert az otthonában tudjuk segíteni a beteget, az mindenkinek, a betegnek, a családnak is nagyon nagy segítséget nyújt. Abból is 60-70 otthonápolás van, ami nagyjából lefedi Magyarországot, nagyon kevés viszont a munkaerő sajnos, és ez korlátozza a ellátandó betegeknek a számát. De én azt emelném még így ki, ha mondjuk nem tudom mennyi időnk van, hogy a hospice palliatív terápiában a hospice szemlélet az mindenképpen azt próbálja segíteni, hogy azt nem tudjuk befolyásolni, hogy mi van a betegünknek a szívében, az agyában, olyan tekintetben, hogy a szenvedés kapcsán akkor a felerősödik a halál iránti vágya, és mondjuk vannak olyan gondolatai, hogy legjobb lenne most az eutanáziát igénybe venni, de mi azt gondoljuk, hogy azokkal a tényezőkkel, azokkal a segítségekkel, amikkel mi odaállunk, hogy nincsen egyedül, hogy kezeljük a depressziót, hogy társas támogatással próbálunk együtt lenni, hogy ez a halál iránti vágy, ez így hullámzik. Tehát, hogyha jobban tudunk segíteni, akkor sokkal kevesebb ez a vágy, kevesebb ez a gondolat. Tehát, hogy mi ebben próbálunk nagyon tevékenyen részt venni, hogy megismerjenek minket, hogy nincsenek egyedül. Kevesen vagyunk, ezt ön, ahogy rákérdezte, de ez a palliatív hospice kezelésnek és a csapatnak a célja.
1: Tóth Krisztina és Frank Evelyn, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
0: Köszönjük.

0: lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
1: Ez volt már a Necces. Holnap ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom, a szerkesztők Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesári Nórát hallják. A bemondó Bordi András. Először főhíreink röviden.
2: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Oroszország válaszlépéseket ígér.
1: A Fradi elnöke Kubatov Gábor közösségi oldalán kérte a szurkolókat, tartózkodjanak az erőszaktól és a fenyegetőzéstől.

0: parlament megszavazta a miniszterelnöki fizetés csökkentését, a vármegye és a főispán elnevezések eltörlését, és megválasztották a független közmédia testület tagjait.
1: Szövegértésből, matematikából és természettudományokból is rosszabbul teljesítettek a magyar tanulók a 2025-ös PISA felmérésen. És most a részletek, a szerkesztő Kiss Gábor. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszokkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. Oroszország válaszlépéseket ígért. Márta Renátó összefoglalója.
2: Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, ez nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese Rácz András szerint a kiutasított diplomaták valójában hírszerzői tevékenységet folytattak. A szakértő kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta az Európai Unió tagállamaiból több mint 600 orosz hírszerzőt utasítottak ki. Magyarország ezzel a lépéssel gyakorlatilag csatlakozik az Európai Unió és a NATO tagországok hasonló lépéseihez. Rácz András a Krónikának elmondta.
3: Ez, hogy diplomáciai státusszal összeegyeztethetetlen tevékenység, ez mindennapi nyelven azt jelenti, hogy ezek a diplomaták kémkedtek. Az, hogy egyideileg 10 orosz hírszerzőt utasít ki Magyarország, ez a két oldalú kapcsolatok történetében egyedülálló lépés, eddig nem történt ilyesmi hasonló nagyságrendben. Moszkvát érzékelhetően meglepte a kiutasítás. Oroszország az ilyesmire jellemzően úgy szokott reagálni, hogy az adott ország, amelyik kiutasította Oroszország diplomatáit, Moszkva annak az adott országnak a diplomatáit utasítja ki válaszul. Hogy pontosan milyen számú magyar diplomatát utasítanak ki, ha valóban ez lesz a válaszlépés, ezt minden bizonnyal néhány órán, legkésőbb néhány napon belül tudni fogjuk.
2: Magyar Péter miniszterelnök azt mondta az országgyűlésben. Ellentétben az előző kormányzattal a Tisza kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell, diplomáciai eszközökkel is megvédik azt. Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Maria Zaharová, orosz külügyi szóvivő. A külügyminisztérium hivatalos listája szerint Magyarországon 47 orosz diplomata dolgozik, akiket további 41 házastárs kísér. Jellemzően a házastársaknak is van diplomáciai útlevelük.
1: Erős Magyarország nem létezhet erős helyi közösségek nélkül, a vidék és Budapest pedig nem ellenségek, fogalmazott a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter bejelentette, elindul a Széchenyi István vidékfejlesztési program. A képviselők megszavazták a miniszterelnöki fizetés csökkentését, a vármegye és a főispán elnevezések eltörlését, valamint megválasztották a független közmédia testület 6 tagját és elnökét. Részletek Briáska Dánieltől.
4: Elindítjuk a Szent István vidékfejlesztési programot.
5: Elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot, jelentette be napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat.
4: Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá.
5: Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa szerint üdvözlendő minden olyan intézkedés, ami a magyar vidéket erősíti. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közölte, támogatják, hogy a vidék több forrást kapjon. A Fidesz frakció vezetője Bóka János pedig azt mondta, a miniszterelnök épp akkor hirdeti meg a Szent István programot, amikor fel akarja számolni a vármegye rendszert.
6: Ezt a programot nevezik önök Szent István programnak. Azt javaslom, hogy sürgősen nevezzék át, ez a program, ez valójában Rákosi Mátyás program.
5: Napi rendelőtti felszólalásában Palócz André fideszes képviselő azt mondta, hogy az idei büdzsé kormány által benyújtott módosításában 300 milliárd forintos megszorítás szerepel. A KDNP-s Juhász Hajnalka pedig az uniós forrásokról beszélt.
7: Egyetlen eurót eddig még nem hoztak haza.
5: A képviselőnek Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter válaszolt.
8: Az Európai Uniós forrásokat hazahoztuk. És önök próbálják ezt mindenféle úton, módon árnyalni, zavart kelteni, félrevezetni a magyar állampolgárokat.
5: A Tisza párt politikusa Radnai Márk azt kérte, hogy az ellenzéki pártok szakmailag és emberileg tisztességes személyeket jelöljenek a közmédiát felügyelő testületbe.
9: A közmédia egy nemzet emlékezete. Ez a mi közös emlékezetünk, ez a mi közös alkotó műhelyünk.
5: Az országgyűlés Bajár Judit médiajogászt választotta a független közmédia testület elnökévé. A 9-ből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást.
10: 131 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot az országgyűlés elfogadta.
5: Döntöttek a képviselők arról is, hogy visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ülésen szavaztak a miniszterelnök fizetésének csökkentéséről is. Ha a kormányfő egyben országgyűlési képviselő is, akkor mostantól havonta bruttó 2,5 millió forintra jogosult.
1: Megszüntetné a kormány a megyei közgyűléseket. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendszert teljesen át kell alakítani, mert a megye települései semmit sem profitálnak a közgyűlések munkájából. Falucska Ivett és Gyarmati Péter összeállítása.
11: A miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy megszüntetnék a megyei közgyűléseket, majd az országgyűlés ülésén is beszélt erről.
4: Már dolgozunk azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok 10 milliárd forintot tudnánk és fogunk a falvakban, a vidéken élő magyar emberek adóforintjaiból megspórolni.
11: Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, ezért van szükség a teljes átalakításra.
4: A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működnek. Közpénz ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket.
11: A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, egyben a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés elnöke Pajna Zoltán szerint azonban a miniszterelnököt félretájékoztatták. A megyei közgyűlések nem kifizető, hanem befizető helyek.
12: Ha vicces akarok lenne, akkor kerestem az ATM-et, de ahogy itt szétnéztem a Hajdú-Bihari vármegyei önkormányzatnál, itt nem kifizető helyet, hanem befizető helyet találtam, ha ezt számokba is elmondhatom. Mi a magyar államtól a központi támogatásból 390 millió forintot kapunk. Nem 10 milliárdos támogatása van a vármegyei önkormányzatoknak. 390 egy évben, de ha a 19 vármegyét nézzük, az is 5,9 milliárd forint, tehát lényegesen kevesebb.
11: Az elnök hozzátette, olyan programokat valósítanak meg, amelyekhez Európai Uniós forrásokat használnak fel. Több olyan pályázatuk is van, amelyeket a vármegyei önkormányzatok nemzetközi csoportja finanszíroz, számos települést támogatva ezzel.
1: Eltúlzottnak és részrehajlónak tartja a rá kiszabott szankciót a Mi Hazánk mozgalom frakció vezetője. Torockai Lászlót azért tiltotta ki a mai ülésről Forsthoffer Ágnes házelnök, mert tegnap Magyar Péterrel való vitája közben az, idézem, undorító gyáva féreg kifejezést használta a miniszterelnök kivonulására. Előzőleg Magyar Péter azt mondta, hogy Torockai László és a Mi Hazánk képviselői a minisztériumukba jártak lobbizni. Torockai közölte, elvárja, hogy Magyar Péter megnevezze, milyen lobbiról tud, mert anélkül a kormányfő csak rágalmazott.
13: Én azt gondolom, hogy az, amit mondtam, az igenis helytálló volt, és addig nem is vonom vissza, bocsánatot nem kérek, ameddig Magyar Péter a felszólításomnak nem tesz eleget. Nem kér bocsánatot tőlem a hazugság a rágalom miatt, mert valahol ennek véget kell vetni, hogy bármiféle rágalmat egy miniszterelnök bárkiről mondhat, és ameddig nem kér bocsánatot amiatt is, amit nem a felszólásában, de az országgyűlés előtt mondott, hogy mert különben mi lesz, mert különben mit csinálsz, nem mondhat ilyet egy miniszterelnök.
1: A magyarországi üzemanyagellátás védelméről címmel törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP.
0: A két ellenzéki párt visszahozná a védett üzemanyagárakat azért, hogy egy liter 95-ös benzin 595, egy liter gázolaj pedig ismét 615 forint legyen. Magyar Péter kormányfő korábban azt mondta, a védett üzemanyagár ellátási hiányt okozna, rengeteg közpénzbe kerülne, ezért más megoldáson dolgoznak.
1: A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja szerint Magyarországon egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok zajlanak. a Tisza kormány alkotmányos puccsot hajtott végre és lebontja a demokráciát.
0: Erről levelet küldtek a többi között a több EP képviselőnek. Abban azt írják, hogy a Tisza kormány legfőbb célja a politikai ellenzék erőszakos felszámolása. Energiáját arra fordítja, hogy bosszút álljon mindazokon, akik bármilyen módon kapcsolatban állhattak az előző kormánnyal.
1: Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási miniszter. Szövegértésből, matematikából és természettudományokból is rosszabbul teljesítettek a magyar tanulók, Kovács Anna összeállítása.
14: A PISA mérések történetének legrosszabb eredményét sikerült összehozni tavaly tavasszal a magyar diákoknak. Szövegértésből a 2009-es adatok 42 ponttal magasabb eredményt mutattak, mint a mostaniak. Ez 10%-os visszaesés, vagyis mintha minden tanuló egy osztályzattal rosszabbat kapott volna a feladatlapra. Az oktatási miniszter szerint a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók. Lannert Judit úgy látja, hogy regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek a felméréseken.
15: Nem túlzás azt állítani, hogy van egy globális válság az oktatásban. Hogy a régióban azért vannak országok, akik jobban teljesítettek nálunk, pedig hát ugyanonnan indultunk. Nézzük a cseheket, lengyeleket vagy az észteket. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy a régióban leszakadni látszik Magyarország.
14: A magyar adatokon belül a legkiválóban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá az oktatási miniszter.
1: Benyújtotta lemondását az elnöki tisztségéről és kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási hivatal elnöke, aki október 1-jével távozna a hivatal éléről.
0: Brassói Sándor közleményében azt írta, hogy lemondásának nincs politikai és nincs személyes konfliktusban gyökerező oka.
1: Nem érinti a győri Audi gyárat a Volkswagen csoportnál tervezett leépítés, közölte az Audi német vezérigazgatója. Gernot Döllner, a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott erről Párizsban, az Audi új elektromos modelljének bemutatóján.
0: A vezérigazgatót azután kérdezték, hogy a Volkswagen csoport a múlt héten bejelentette több üzem felszámolását és 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. Gernot Döllner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses.
16: Kossuth Rádió.
17: Újra mindenkié.
1: Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, miközben Kijevet újabb halálos légicsapások érték.
0: Az amerikai főtárgyaló Steve Witkoff szerint jelentős előrelépést sikerült elérni a kijevi egyeztetéseken, amelyeken brit, német és francia delegáltak is jelen voltak. A Kreml jelezte nyitottságát. Ennek ellenére éjszaka orosz légicsapások érték Kijevet és környékét. A fokozódó légitámadások ellensúlyozására az Egyesült Királyság 43 milliárd forintnyi légvédelmi csomagot ad Ukrajnának. Az Európai Unió pedig engedélyezte, hogy Kijev uniós hitelkeretből is beszerezhessen Patriot rendszereket.
1: Szabotázs akciók elkövetésével gyanúsított személyeket fogtak el a román és a német hatóságok, mert kritikus infrastruktúrát és biztonsági rendszereket támadtak meg.
0: Romániában egy 40 éves orosz állampolgár letartóztatását kezdeményezték, miután hónapokon át készített felvételeket kulcsfontosságú létesítményekről. Ezzel párhuzamosan Németországban, Aachen közelében egy 48 éves férfit vettek őrizetbe, akit a helyi villamosenergia hálózat elleni támadásokkal gyanúsítanak. A rendőrök a helyszínen zárlatvetőt és felelősségvállaló levelet foglaltak le.
1: Bosznia-Hercegovina a lehető legalacsonyabb szintre csökkentené kapcsolatait Szerbiával, a háborús bűnökért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic volt boszniai szerb katonai vezető belgrádi temetése miatt, közölte a bosnyák külügyminiszter.
0: Első körben visszahívhatják a belgrádi nagykövetség legtöbb alkalmazottját. Belgrád képmutatással vádolta Szarajevót, hiszen korábban ők méltatták Rasim Delicet, a bosnyák hadsereg szintén háborús bűnök miatt elítélt egykori parancsnokát.
1: A közösségi média 15 év alatti használatának Európai Uniós szintű tilalmát szorgalmazta Emmanuel Macron francia elnök az Európai Bizottságnál.
0: Nem sokkal korábban a francia alkotmánytanács alkotmányellenesnek minősítette az erről szóló, a francia parlament által elfogadott törvényt. A francia elnök korábban már több európai vezetőt igyekezett meggyőzni a korlátozások fontosságáról, és azt is bejelentette, hogy mindeközben Párizs az elvetett törvény átdolgozására törekszik.
17: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Ferencváros főszponzora, a Magyar Telekom megelőző lépéseket vár a klubvezetéstől és a létesítmény üzemeltetőjétől a hétvégi labdarúgó derbin megjelent fenyegető szurkolói üzenetek miatt.
0: A vasárnapi FTC Újpest derbin fenyegető szurkolói felirat jelent meg a lelátón annak kapcsán, hogy vizsgálat indult, mert a gyanú szerint a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatását nem szabályosan költötték el. A klub elnöke Kubatov Gábor közösségi oldalán arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól, más emberek megfenyegetésétől. A labdarúgó szövetség közölte, hogy minden zsarolás, fenyegetés, gyűlöletkeltő megnyilvánulás bármely klub szurkolótábor részéről elfogadhatatlan. Mint írták, ami történt, az olyan súlyos, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozik. Korábban Kele Jánost, a 24.hu munkatársát is megfenyegették, ezután beszélt a Kossuth Rádióban a Fradiváros ügyéről.
16: Akik az üggyel foglalkoznak, vagy adott esetben az államot képviselik ebben az ügyben, a kormányzatot képviselik ebben az ügyben, és a közpénzek gondos felhasználása felett próbálnak őrködni, azok nem ártani szeretnének a Ferencvárosnak, hanem éppen azt szeretnék, vagy abban szeretnék tiszta képet teremteni, hogy lássuk, hogy a Ferencváros vezetői az elmúlt időszakban hogyan jártak és hogyan gazdálkodtak az államtól kapott forrásokkal, az adófizetői forrásokkal.
1: Több mint 10 000 új belépőre számít a Magyar Orvosi Kamara, ha benyújtja a kormány a kötelező kamarai tagságot is előírő törvénymódosító javaslatot. A MOK elnöke a Felkelő című műsorban arról is beszélt, hogy ha kedvezően alakul a jogszabályalkotási folyamat, akkor várhatóan januártól az etikai ügyek is visszakerülhetnek hozzájuk az Egészségügyi Tudományos Tanácstól. Álmos Péter az orvoshiányról azt mondta, a lakosság 10%-ának nincs állandó házi orvosa, gyermekorvosa vagy fogorvosa. A MOK elnöke szerint elsődlegesen a szakdolgozók és a pályakezdők bérét kellene rendezni.
18: Főleg Budapesten egy fiatal pályakezdő orvosnak megélhetési problémái vannak, tehát egy albérletet kifizetni a kezdő orvosi bérből és mellette még élni valamennyit, az nagyon nehéz. Az ügyeletek elképesztően alulfinanszírozottak, tehát itt nettó 2-3 000 forintos ügyeleti bérek vannak.
1: A közterületi droghasználat egyre nagyobb problémát okoz Budapesten. Több belső kerület polgármestere nagyobb rendőri jelenlétet és a palack visszaváltó rendszer megváltoztatását követeli. Számos szerhasználó ugyanis ebből fedezi a kábítószer költségét. Dercsényi Dávid és Falucska Ivet összeállítása.
19: A Mikszáth téri kislumember munkatársa Volkó Martin mesélt tapasztalatairól a Krónikának.
20: Reggeli órákban 7:38 környékén már jöttek ezek a gyanús alakok, és hát ment szernek az osztása.
19: A hajléktalan szerhasználó Krisztián palackgyűjtésből finanszírozza az életét a segélyek mellett.
21: Én nekem ez a szeretetem tetszik tudni, és de gyerekkorom óta fűvezek, így képzelje.
19: Sárosi Péter drogszakértő elmondta, a helyzet összetett. Sokan érkeznek a fővárosba Kelet-Magyarország szegény telepeiről szerencsét próbálni, a gyermekvédelem intézményeiből, illetve sok kezeletlen pszichiátriai beteg is, akik palackok visszaváltásából olcsó designer drogot, kristályt vesznek, használnak.
22: Budapest, a főváros nem fogja tudni megoldani az egész országnak a nyomor szülte problémáját.
19: Több rendőr, bizonyos gócpontokon erősebb jelenlét kell, a szakértő szerint, és a szociális ellátórendszert is meg kell erősíteni, át kell alakítani. A rövid távon energizáló, pörgető, ázsiai eredetű kristálydrogról is beszélt Sárosi Péter.
22: Nem örömforrásként, hanem elsősorban egy ilyen túlélési eszközként használják az utcán élő emberek ezt a szert.
19: Sárosi szerint a probléma megoldása hosszú idő, de látványos részeredményeket pár hónap alatt is el lehetne érni.
1: Bontják Budapesten a Rákos rendezői pályaudvarnál a volt MÁV házakat. Ezzel próbálják felszámolni az ott kialakult alakok szerint igencsak komoly közbiztonsági problémát. Kovács Anna riportja.
14: Drog, szökött intézet és gyerekek, hajléktalanok, palackozók, prostituáltak. Így jellemzik közel két éve a Rákos rendező melletti Tatai úti volt MÁV-házakat az ott élők. Romló közbiztonságra, éjjeli üvöltözésre panaszkodnak a 13. kerület vezetésének. Ennek a másfél éve tartó helyzetnek próbál véget vetni az önkormányzat azzal, hogy saját költségén, de nem a saját területén elkezdte az elhagyott MÁV-házak bontását. Pukner Gábor alpolgármester a helyszínen a Krónikának azt mondta, hogy 60 milliós költséget vállalt ezzel magára a kerület.
2: Valóban most elkezdődött a tereprendezés, nagyon sok kommunális hulladék is van a területen, ennek a különvállalat a szortírozása történik meg, utána a tetőszerkezeteknek a bontásával, hát ahol már ugye azért az idő megkezdte a tetőszerkezet bontását, de a nyilázáró kiszerelése, fa hulladéknak a szortírozása, és akkor utána a falaknak a bedöntése.
14: A környéken élők a Kossuth Rádiónak azt mondták, tarthatatlan állapotok voltak a Tatai úton.
3: Azt a sok orkot, akik itt megjelentek, hihetetlen, szörnyű.
14: Éjjel-nappal, vagy mit tapasztaltak?
3: Háromkor üvöltenek, mint az állat. Nők, férfiak vegyesen. Flangálnak jobbra-balra. Ez egy olyan nyugodt környék volt, még ki nem paterolták a MÁV-házakból az embereket. Nem igaz. Itt most már nem merek átmenni, itt a patak. Nem merek átmenni Zuglóba, már nem merek.
14: A Tatai úttól a Rejter Ferenc utca felé is eljutottak az elhagyott házaknál jelentkező közbiztonsági problémák. A Krónikának nyilatkozó, a közeli társasházakban takarító nő kevésbé bizakodó. Szerinte még idő kell, hogy a környék kiheverje azt, ami másfél-két éve az utcákon zajlik.
6: Persze most volt egy hétig ilyen rendőri jelenlét, amikor kipakolták, tök jó volt, csöndes volt az utca, most lejjebb költöztek a gyárépületbe. Ugyanaz van, és mindig jönnek többen, egyre többen vannak. Ugye én már így látásból ismerem szinte majdnem mindegyiket.
14: A bontásból keletkező hulladékot a terület tulajdonosa, a budapesti közművek fogja saját költségén elszállítani. A BKM a Kossuth Rádiónak azt válaszolta, az előzetes számítások alapján a különböző hulladékfajták szakszerű elszállításának és megfelelő ártalmatlanításának várható költsége mintegy 150 millió forint lesz.
19: Új, szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak szeptember 27-től, ha reklámjaikban környezetbarát állításokat használnak, hívta fel a figyelmet a gazdasági versenyhivatal.
0: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren, valamint a környezetbarát jellegre vonatkozó általános állítás is, ha a vállalkozás nem tud igazolni kiváló környezetvédelmi teljesítményt. 9 hónapjuk volt a vállalkozásoknak, hogy beépítsék működésükbe az új szabályokat, ezért a törvény hatályba lépése után már nem lesz türelmi idő.
19: Nem csak munkát, hanem értéket is teremtenek. Helyi termékek, kézműves portékák, finomságok és települési különlegességek szerepelnek Miskolcon, a 10. alkalommal megrendezett közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron, amelyen 60 település képviseltette magát.
23: Helyben termelt zöldségek, gyümölcsök, szörpök, lekvárok, házi tészták sorakoztak a pultokon, és büszkén kínálták termékeiket a közmunkások.
24: Hoztunk egy szomolyai cseresznyi és rétest is hoztunk, és hoztunk recét is, amit mi készítünk, amik itt vannak a falonként, ezeket mi készítjük.
25: Mi csak azt adjuk el, ami nem kell a konyhára. Amit tudjunk, az be a konyhára, paradicsom, paprika, lecsónak, paradicsom, lének, krumpli, hagyma, ez mind bemegy.
23: A közfoglalkoztatási program egyik üzenete az értékteremtés, mondta megnyitó beszédében Réti Pál, közfoglalkoztatási helyettes államtitkár.
26: Ebben az évben ünnepeljük az egységes közfoglalkoztatási rendszer fennállásának 15. évfordulóját. 15 év elegendő arra is, hogy visszatekintsük és számba vegyük ezeket az eredményeket, de elegendő idő arra is, hogy megértsük a közfoglalkoztatás jóval több egy foglalkoztatási programnál. A programok régén megművelt földek, előállított termékek, működő műhelyek, rendezett közterületek, elkészült beruházások, kezdeményezések születtek. Találkozik a föld és a kézmunkája. Hagyomány és az újítás, a régi tudás és az új lehetőség.
23: Azt mutatták be, hogy a közfoglalkoztatási programokban nem csupán munkát, hanem értéket teremtenek. Ezt már Helyőpapi település polgármestere Miskolci Tibor mondta.
27: Ez az alkalom lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy igazából a közfoglalkoztatás világába lehet értéket teremteni, és mi erre büszkék is vagyunk. A mi településünk Helyőpapi igazából mindig is egy mezőgazdasági település volt, ennek múltja van, és mi ezt az értéket próbáljuk megmutatni.
23: A közfoglalkoztatási program egyik fontos üzenete, hogy a közmunkások is tudnak értékteremtő munkát végezni, és a miskolci kiállítás és vásár ezt igazolja.
17: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A sporthíreket most Katona László hozza, szervusz!
4: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Jelenleg is pályán a magyar női kosárlabda válogatott, az ellenfél Japán a tét a legjobb 8 közé kerülés. A berlini világbajnokságon az első negyedből eltelt 7 perc, az állás 11-5 a magyar csapat javára. Feckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Feckó Tamás 3 csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Megnevezték az Aranylabda Gála jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található. Az edzőknél 4 spanyol is ott van, Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique és Luis de la Fuente. Az 5 fős listán a belga Vincent Kompany is ott van. Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Köszönöm a figyelmüket!
5: Közlekedés.
0: 3 személyautó ütközött össze az M0-ás autóúton az M3-as autópálya irányába Gyál térségében. A 34-es kilométer után néhány száz méterrel csak a külső sáv járható, a torlódás több mint 6 kilométeres. Az M0-ás másik oldalán Vecsésnél is baleset történt, a 41-es kilométer közelében már megszűnt a lezárás, de a délutáni erős forgalom miatt a torlódás csak lassan szűnik. 4-5 kilométer hosszan lassan arra szólnak a járművek. A 2-es főúton Szendehe és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
7: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Sávlezárásra kell készülni. Baleset okoz fennakadást a Margit körúton, a Szél Kálmán tér felé a Bem József utca után a külső sávban, és a Ferdinánd hídon a Podvanicki utca felé szintén a külső sávban. Helyszínelnek a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Időjárás.
1: Fejős Ádámtól mindjárt meg is tudjuk, hogy mik a kilátások a folytatásban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, holnap is még nagy részt derült napos, csapadékmentes idő valószínű, ugyanakkor a déli óráktól kezdve a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, és a nyugati megyékben már van esély záporokra, illetve zivatarra is. Este északnyugat felől hideg front érkezik, így estétől már nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar, többfelé kísérik élénk, néhol erős széllökések a déli szelet, majd szerda estétől a Dunántúl északnyugati részein északnyugatira fordul a szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a szeles észak-dunántúli helyeken pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Szerda délután országos hőség várható, általában 30 és 35 fok között mérhetjük majd a csúcsértékeket. Köszönöm a figyelmüket!
1: Eddig tartott az Esti Krónika, a szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Berente Marian, a bemondó Bordi András, a gyártásvezető Pillinger Marian volt. Technikai munkatársak Seresbe a Sós Zoltán és Németh László. Most jön a nap témája, benne a 10 orosz diplomata kitiltásáról és a pízai felmérés eredményéről beszélgetek majd szakértő vendégeinkkel. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk, Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Októberben lesz az idei TESZED akció. Holnap este érkezik a lehűlés. És most a részletek. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forint keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, ahol délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tető. A tűz két lakásra, 3 erkélyre is átterjedt, illetve több épületet is veszélyeztetett. A fővárosi Stefánia úti társasház víz- és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók még nem térhetnek vissza otthonaikba. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Ősi állatkoponya került elő a Tiszamedréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, a koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában a Balatoni Kör alapítója. Kardos Gábor szerint a Kádár korszakban kialakult tömeges fürdőturizmus helyett az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésére és a Siesta bevezetésére lenne szükség. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csak nem 440 000 magyar összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban. Ez 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célul. Ami a hazai időjárást illeti, holnap délelőtt még országszerte napos száraz időnk lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10 és 15, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban. Napközben.
3: Elég egy fertőzött kesztyű vagy zsebkendő is a HPV vírus terjedéséhez. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányoknak és fiúknak beadatni a humán papilloma vírus elleni védőoltást.
4: Ilyen korban már ideális beadni a lányoknak. Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, úgy tudom.
3: Önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. Hogy miért, arról is kérdezem a szakértőnket, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A hétfőn közzétett adatok szerint a 15 éves magyar diákok minden eddiginél gyengébben teljesítettek szövegértésből és matematikából a PISA felmérésen. Csak néhány számot hadd említsek, mert ezek is önmagukban beszédesek. Szövegértésből 452 pontot értünk el, ami 21 pontos romlás csupán 3 év alatt. És 42 pontos visszaesés a 2009-es csúcshoz képest. Matematikából 459 pont a magyar átlag, ami 14 pontos csökkenés 2022 óta. Természettudományban ugyan nem lógunk ki az OECD átlagból, de a csúcs teljesítmények mindhárom területen drasztikusan visszaestek. Hogyan is értelmezhetjük mindezt? A vonalban Nahalka István oktatáskutató. Üdvözlöm!
5: Jó estét kívánok!
1: Hogyan értelmezi ön szakemberként a 2025-ös adatokat a korábbiakhoz viszonyítva?
5: Először is jó azt tudni, hogy nem csak a mi problémánkról van szó, ez egy világjelenség, nagyon sok országgal ez történik. Nyugat-európai országai közül is a legtöbb ugyanezt a jelenséget mutatja, és hát az okok is közösnek látszanak. Tehát nem valamilyen magyar jelenségről van szó, bár azért, hogy az okok milyenek Magyarországon és milyenek máshol, abban azért lehetnek különbségek.
1: Érdemes akkor belemennünk ebbe, tehát hogy ez mennyiben nyugtathat meg bennünket, hogy más ország diákjai is hasonlóképpen teljesítettek, még hogyha nyilván az arányok esetleg el is csúsztak, vagy más irányba mozdultak.
5: Nem nagyon nyugtathat meg bennünket, mert ugye azért a nagyságrendek azok ugyanazok nálunk is, sőt egy-két esetben durvábbak a különbségek sok más országhoz viszonyítva, tehát nagyon oda kell figyelnünk. A legfontosabb ok az közösen jelentkezik, de másképpen mégis Magyarországon, mint máshol. Ezek a társadalmi egyenlőtlenségeknek a hatása az iskolára. Ez Nyugat-Európa országaiban, fejlett nyugaton elsősorban a bevándorlók, a menekültek, menekült gyerekeknek a belépése a PISA vizsgálatba, ez az az ok, ami fontos egyrészt. Másrészt pedig az, hogy az iskolát korán elhagyók aránya az lényegesen lecsökkent Európában az elmúlt időszakban, 20 év alatt kb. 15%-ról 9%-ra csökkent. Ez is azt jelentette, hogy elsősorban olyan tanulók jöttek be a PISA vizsgálatba, akik azért gyengébb eredményeket érnek el. Mind a két jelenség rontotta ezekben az országokban az eredményeket. Magyarországon egyik sem érvényes. Magyarországon egyrészt a korai iskola elhagyók aránya az nagyjából ugyanaz 20-25-30 év óta, kb. 12%, kb. 11-12% között mozog. Egyrészt, másrészt pedig ugyan vannak bevándorlóink, menekülteknek nem mondanám őket, tehát vannak bevándorlók Magyarországon, de ők elsősorban távol-keletiek, illetve a környező országokból magyarok. Ami azt jelenti, hogy ugye a kínaiak, a távol-keletiek a legszorgalmasabbak a világ minden országában, tehát ők nem fogják rontani a mi eredményünket. Másrészt pedig a környező országokból pedig magasabb társadalmi csoportok, magasabb társadalmi presztízsű csoportok települnek át elsősorban Magyarországra. Az ő gyerekeik is inkább a jobb eredményeket elérők között vannak. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy a bevándorlók jobb eredményeket érnek el, mint az egyébként itt lévő gyerekek. Tehát nálunk nem érvényes egyik ok sem.
1: Na most nem csak az átlag romlott, hogyha a saját eredményeinket nézzük, hanem a csúcs teljesítmények is visszaestek. Ez például a tehetséggondozás, vagy a jövőbeli munkaerőpiac szempontjából mit jelent?
5: Így van, visszaestek, és ez az első olyan PISA felmérés, ahol ez jelentősebb lett, és ez nagyon figyelmeztető. Eddig ugyanis inkább stagnált ez az adatunk, és hát természetesen a jövő gazdasága szempontjából ennek súlyos következményei lehetnek. Nem is kicsi ez a visszaesés, tehát jelentősnek kell tartanunk, hogyha az adatokat nézzük meg, és ugye itt két folyamat volt jellemző, mert az előző PISA-vizsgálatok során 2009-et követően inkább azt láttuk, hogy a gyenge eredményeket elérők romlottak még tovább, és hát hogyha országok sorrendjét nézzük, akkor sajnos egyre hátrébb szorultunk ebben a tekintetben az országok között, pedig nem is voltunk rossz helyen még 2009-ben, és a jó eredményeket elérők pedig hát stagnáló eredményt mutattak, és most jött ez a PISA vizsgálat, amikor az ő eredményük is romlott. Ez nagyon figyelmeztető, nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, de az biztos, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10-15 év próbálkozásai a tehetségneveléssel kapcsolatban, azok gyakorlatilag kudarcot vallottak.
1: Ujjaj. De most nagyon meglepő, hogyha a nemek közti különbségeket is megvizsgáljuk. Szövegértésből a lányok 20 ponttal jobbak a fiúknál, viszont a fiúk matematikából 19 ponttal jobbak a lányoknál. Milyen pedagógiai következményei lehetnek ennek? Vagy szükséges-e másként tekinteni a két nem képviselőire ilyen tárgyakból?
5: Egyébként nem olyan borzasztóan meglepő, ez mindig így volt. De természetesen ez azért egy olyan jelenség, amire a pedagógilag értemes odafigyelni. A nemek közötti egyenlőtlenség, egyenlőség kérdésére egyébként is oda kell figyelni. Itt valóban arról van szó, hogy az oktatás, a különböző csoportoknak az oktatása valahogyan nem egyenlő, valahogy olyan belső viszonyok uralkodnak benne, amelyek különböző tévét teszik a szövegértésben is, és a matematikában is, a természettudományokban nincs ez, de a szövegértésben is a matematikában különbözővé teszik a fiúk és a lányok oktatását. Ezt elemeznünk kellene, ennek nagyon széles szakirodalma van egyébként nemzetközileg. Uh-huh. Nálunk kevéssé vizsgált dologról van szó. Lehet, hogy Magyarországon ennek speciális indokai is vannak, de nem jó. Tehát az biztos, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és törekedni kellene arra, hogy itt is egyensúly alakuljon ki.
1: Na most Lannert Judit miniszter a digitális eszköz használatot és az élményszerző olvasás visszaszorulását emelte ki fő okként, ha most itt az okokat keressük. Egyetért ön ezzel a magyarázattal?
5: Ez a szövegértés esetében működik ez a magyarázat, szerintem is ott jelentős ok lehet. Valamennyire talán ok a matematika és a természettudomány esetében is, de azt hiszem, hogy jóval kevésbé. Ott azért ezzel nehezen lehet magyarázni az eredmények csökkenését, úgyhogy ebben a tekintetben is van még bőven elemezni való.
1: Bevallom, engem meglepett, hogy a digitális figyelem elterelés Magyarországon kisebb mértékű, mint a többi országban, amelyeket vizsgáltak, ami annak köszönhető, hogy ugye nálunk az intézmények 90%-ában le kell adni a mobiltelefont a tanítás idejére. Ön hogy látja ezt az intézkedést? Ez hasznos volt, vagy akár többre is szükség lenne?
5: Ezt vitatni kellene, én hadd nem mondjak most nagyon egyértelmű álláspontot ezzel kapcsolatban, mert valószínűleg nagyon sok helyen akut problémákat azonnal megoldott ez. De nem biztos, hogy ez az igazán jó megoldás. Tehát igazából az lenne jó, hogyha a mobiltelefonokat az oktatásban fel tudnánk jól használni. Erre nagyon sok kezdeményezés van, nagyon sok tanár tanult meg ilyesmiket az utóbbi időben, és csinálják is nagyon sokan, tehát van jó gyakorlat, ezeket el kellene terjeszteni, és akkor talán meg lehetne szüntetni ezt a rendszert. De én azt értem, hogy voltak olyan akut problémák, ahol hát egész egyszerűen közbe kellett lépni, és egy kicsit keményebb intézkedésre volt szükség.
1: Hát, ha már itt az eszköz használatot említi, a mesterséges intelligenciát is érdemes figyelni ezen a téren. A magyar diákok alacsonyabb arányban használják a lehetőséget, viszont amikor használják, akkor tulajdonképpen elkészítették a feladatokat vele, legalábbis 29% így nyilatkozott, mintsem, hogy mondjuk további kutatásokra ösztönözni, az csak 25% volt. Hogy látja a mesterséges intelligencia szerepét az oktatásban?
5: Igen, ez a probléma, kettős a probléma, ugye egyrészt kevesebbet is használják a mesterséges intelligenciát a gyerekek, illetve nem arra használják elsősorban, amire jó lenne. Ezt nekünk kell megtanítani nekik. Tehát ha tudnánk a számítógépeket, de akár a mobiltelefonokat is értelmesen használni a tanórákon, és kifejezetten tanítanánk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan használható arra, hogy problémákat körbejárjunk, hogy alapvető ismereteket megszerezzünk bizonyos dolgoknak a körüljárásával kapcsolatban, hogy nehéz kérdéseket megpróbáljunk megközelíteni, hogy fogalmaknak nézzünk utána, nem sorolom tovább, tehát értelmes feladatokra hogyan lehet használni a mesterséges intelligenciát, akkor azért ezen lehetne bőven javítani. Egyelőre mi még, hogy mondjam, gyerekcipőben járunk ezzel kapcsolatban, van hova fejlődni.
1: Talán ehhez kapcsolódik az, ami engem nagyon meglepett szintén, hogy a kíváncsiság drasztikusan csökkent. 67% mondta, hogy sok minden érdekli, szemben a többi ország 73%-ával, és ez 2022 óta több mint 6% pontot esett. Azért ez meglehetősen riasztóan hangzik. Mit lehet tenni a kíváncsiság fenntartására? Most ez az eszközhasználatban is érvényesülhet, hiszen nem csak játszik, hanem kutat, vagy új irányokat vesz, vagy a tanuláshoz segédeszközöket talál magának esetleg.
5: Igen, az eszköz probléma is érdekes ebben, de azért itt egy általánosabb kérdésről van szó. Arról, hogy hogyan viszonyulnak a gyerekek az iskolához, a tanuláshoz, a művelődéshez. És mivel az elmúlt időszakban nagyon túlterheltük őket az iskolában, tehát egész egyszerűen nem jó mostanában iskolába járni, hogy most egy kicsit szélsőségesen fogalmazzak, ezért természetes, hogy a kíváncsiságuk csökken. Szóval egyszerűen azt látják, hogy amikor kíváncsiak lehetnének valami iránt, akkor valami terhelővel van dolguk, valami olyasmivel, amivel nem tudnak megbirkózni, ami túl sok, ami ráadásul csomó minden unalmas benne, és így tovább. Ez biztosan nagyon csökkenti a motivációt és a kíváncsiságot.
1: Most Lannert Judit az ACT modellt hozta példaként, ahol szakítottak a túlterhelt tantervel, tehát hogy a gondolkodásra sokkal több lehetőséget hagynak. Mennyire reális ez ön szerint a mi viszonyaink között?
5: Én reálisnak tartom, és a következő NAT esetében, amikor új NAT-ot fogunk készíteni, radikálisan változtatni kell azon, hogy milyen lesz majd ez a NAT. Azt a paradigmát meg kéne változtatni, amiben gondolkodunk a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban. És hát igen, az észtek. Szóval azért az borzasztóan érdekes, hogy a távol-keleti országok után mind a három tesztben, most, hogyha jól emlékszem, tényleg mind a három, de kettőben biztosan, az észtek következnek a rangsorban. Szóval ez egészen döbbenetes eredményeket értek el, és a finnek azok valahol a tizedik után jönnek egy csomó esetben, úgyhogy nagyon oda kellene figyelni, és valóban ez egy alapvető feladat, hogy újra, teljesen újra kell gondolnunk a Nemzeti Alaptanterv szerepét, meg kell adnunk a lehetőséget a pedagógusoknak arra, hogy nagyon önállóan alakítsák ki, hogy mivel foglalkoznak a gyerekekkel az iskolában, sőt egyes gyerekenként differenciált módon kellene tudni kijelölni, hogy mivel foglalkoznak, ami nehéz feladat természetesen, ezért komoly segítséget kell adni a pedagógusoknak, de erre is megvannak a módszerek.
1: Azt hiszem, hogy még nagyon sokat tudnánk erről beszélni, és fogunk is, számítunk akkor önre ismét. Nagyon szépen köszönöm, Nahalka István oktatáskutatót hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
5: Én is köszönöm, viszont felesen.
2: A NAP témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok döntése alapján egyszerre 10 orosz diplomatát utasítanak ki Magyarországról. A hivatalos indoklás szerint olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható. A szakma nyelvén ez azt jelenti, hogy az elhárítás kémként azonosította őket. A bejelentésre azonnal reagált Moszkva is, Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kemény és fájdalmas válaszlépéseket ígért a budapesti ruszofób lobbinak. Dezső András, a Telex újságírója van a vonalban. Szervusz!
6: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Foglalkoztál a témával egy cikketben, és azt írott, hogy a bécsi egyezmény megsértése az ugye szinte mindig a kémkedésnek a szinonimája. Miért most lépett a magyar kormány, és miért épp ezt a 10 embert küldték el?
6: Ugye a április 12. újtani választások után, tehát a magyar kormány hivatali belépése után már lehetett hát sejteni, hogy egy fordulat következik be alapvetően a külpolitikában, és ez magába hozta ezt, hogy megváltozik az Oroszországhoz való viszony, és az eddig engedékeny politika hát kicsit szigorodik, hogy így mondjam, tehát hogy követi Magyarország is azt, amit az EU államok csináltak 2022 után, tehát amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és kiutasítanak orosz diplomatákat, tehát gyakorlatilag követjük ezt azt, amit a nyugati szövetségesünk már megtettek.
1: És miért volt Magyarország eddig ennyire engedékeny? Rácz András, a külügyi intézet vezérigazgató helyettese is úgy fogalmazott, hogy ez a lépés már 4,5 éve esedékes lett volna, de hogy miért volt akkor ez az engedékenység?
6: Hát ugye itt két magyarázatot szoktam mondani, az egyik az, hogy ugye ami a korábbi kormánypárti magyarázat volt, hogy nem akarunk belekeveredni a háborúban, nem akarunk rossz viszonyba kerülni Oroszországgal, és ezért, ha volt és kiutasítás, az úgynevezett csendes kiutasítás volt, tehát a háttérben intézték, ez nagyon ritka volt egyébként, hogy egyáltalán volt. A másik magyarázat szerint ugye hát nem akar tulajdonképpen Magyarország, hát hogy mondjam, felsorakozni a nyugati szövetségesek mellé, és egyfajta ilyen trójai falóként viselkedett a szövetség rendszeren belül, tehát lehetővé tette, hogy itt az orosz hírszerzők mozogjanak, egyfajta logisztikai bázisnak használják Magyarországot. Itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek, ez a most például kiutasított 10 orosz hírszerző, akik ugye diplomatak szedésben voltak itt, azok Magyarországon végeztek feltétlenül kéntemégenséget, vagy Magyarország ellen, hanem akár a schengeni zónában, tehát az EU ellen.
1: És hogy kell elképzelni ezeket a diplomata fedésben dolgozó kémeket, hogy mondod, hogy miért éri meg a küldő államnak ez, és mit tud tenni a magyar elhárítás, hogyha már a belépés előtt tudják, hogy kicsodák ők?
6: Tehát ez úgy működik, hogy amikor egy követség, ez nem csak Oroszország esetében, vagy a más államok esetében is, hát ami ugye ellen érdekelt állam, hogy ide jön, jelzi egy állam a fogadó államnak, hogy küld diplomatát, vagy küldene diplomatát a nagykövetségre, és akkor ilyenkor hát leinformálják ugye a fogadó állam. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy ki ez az ember, és a partner szolgálatoktól kapnak információkat, és jellemzően, amikor már bejön az országba, akkor tudják, hogy van-e hírszerzői háttere, és azért ilyen diplomata felésben, amit így mondják, mert hogy ha a kémtevékenységet végez, és lebukik mondjuk, akkor ugye nem büntethető, hiszen mentessége van, hanem mondjuk kiutasítják, és akkor van x ide, x órája, vagy napja elhagyni az országot, amennyiben nem teszi ezt meg, akkor értelemszerűen a mentességet elveszíti, de hát ilyenkor ugye kiutasítás történik. Ez az egyik féle verzió, tehát hogy mondjuk diplomataként dolgozik itt, de mellette hírszerzői tevékenységet végez, nyilván titokban, tehát konspirál. És ezeket tudják a fogadó államban, tehát nagyjából tudják, hogy a követségek belül kik azok, akik hírszerző tevékenységet is végeznek. Lehet, hogy tudják, hogy van hírszerzői múltja, de egyébként nem tudják, hogy milyen hírszerzési tevékenységet végez, hiszen ügyesen konspirál. És akkor van egy másik típus, akik úgy jönnek be, hogy nem diplomata fedésben, hanem egyszerűen itt vannak, valahogy bejönnek, üzletemberek például, őket nevezik illegális hírszerzőknek, illegeknek, úgymond. Tehát ez a két típus van, akiket most kiutasítottak, ők ugye diplomata fedésben voltak.
1: Említed a cikkedben Artur Suskov esetét, akit korábban csendben utasítottak ki, mert kormányközeli intézetekről gyűjtött adatokat. Mi a különbség a csendes és a mostani, hát igencsak hangos vagy nyilvános kiutasítás között politikai szempontból?
6: Politikai szempontból az, hogy a nyilvános kiutasításnak üzenete van. Ugye a mostaninak szerintem két üzenete, az egyik az, hogy Oroszország felé jelezze Magyarország, hogy megváltozott a hozzáállása ez a kérdéshez, tehát Oroszországhoz, a háborúhoz, és az orosz kémtevékenységet, tehát az az álláspont, hogy igenis Oroszország egy fenyegetettséget jelent, hibrid háborút folytat Európában. Ez egy politikai üzenet, a másik a nyugati szövetségesek felé egy üzenet, hogy igenis, mi úgymond nem beszélünk ki, vagy nem csinálunk más politikát, hanem egységet mutatunk. Ugyanis az elmúlt években hát meglehetősen elveszett mondjuk a bizalom a magyar szervek felé.
1: Hát bizony.
6: Tehát a lengyel titkosszolgálat, nem tudom, hogy szóba sár szinte a magyarokkal, de ugyanúgy a balti államok se, tehát van egy bizalmatlanság, egy nagyon erős bizalmi
1: válság. De ez elég, tehát elég ez a kiutasítás vajon ennek a bizalomnak a visszaépítéséhez?
6: Nem. Ez egy kezdő rugás. Úgyhogy úgy kell elképzelni, hogy minél kisebb egy ország titkosszolgálata, annál kevésbé lesz képes egyedül fellépni bármilyen fenyegetettsége ellen. Tehát ez lehet akár terrorizmus, akár idegen ellenérdekelt államnak a titkosszolgálati tevékenysége. Akkor tud csak hatékony lenni, hogyha nemzetközi együttműködésben van benne, és közösen veszélyesen, közös műveletekben. Na most Magyarország ezekből a műveletekből értelemszerűen az elmúlt évekből kiszorult, ezekben a közös műveletekben, és akkor van esélye a védekezésre, a megfelelő védekezésre, hogyha ez a bizalom újjáépül, de ez

0: Igen, ilyen kulcs szokott lenni, hogyha az alapesetben az ugye, hogyha kiutasítanak diplomatánkat, akkor a másik állam szintén ilyen lépést tesz, és nagyjából ugyanabban a számban, vagy arányosan ugye ugyanannyi embert kiutasít. Itt azért emögött, ugye ez jó kérdés, hogy mit ért alatt a simán, lehet, hogy más plusz is lesz, tehát ezen túlmenően, a tukorintézkedésen túlmenően, ugye ez az, amit nem tudunk. Tehát itt nagyon érdekes kérdés lesz, igazából ez lesz a fő kérdés, hogy reagál erre Oroszország. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen üzenetértékű dolog Moszkva felé, hanem egyfajta teszt is én szerintem. Itt most sok mindenki fog derülni, hogy egy ilyen egyébként tényleg erőteljes lépés, még csak 10 emberről, majd tudhatni emberről van szó, azért itt ez mindenképpen látványos lépés.
1: Na most a kiutasítás kapcsán ugye eszünkbe juthat a leghíresebb modern kémsztori, a Kovács Béla ügy, ugye róla is te írtál a magyar sajtóban. Hogyan tudott így egy klasszikus módszerekkel beszervezett ügynök éveken át az európai politika csúcsán működni, anélkül, hogy lekapcsolták volna?
0: Hát ez úgy van, hogy nagyon sok hírszerző vagy ügynök működik, tevékenykedik az EU-ban most is. Vannak olyanok, akikről tudnak, akiket be tudtak azonosítani. Nagyon gyakran ezeket nem kapcsolják le, mert esetleg értékesebb figyelni a mozgásukat, megnézni, hogy kikkel tartanak kapcsolatot, de a legfontosabb, hogy mit akarnak. Tehát kideríteni, hogy mit akarnak, ugye mi a hírigény például Oroszországnak, mi az, amire kíváncsi, milyen információt akar megszerezni, vagy milyen műveleteket akar végrehajtani. Nyilván vannak olyan kritikus pontok, amikor ezeket az embereket le kell kapcsolni, például egy szabotázs akció előkészítés, stb. De nagyon sokszor ezeket így szemmel tartják, tehát nem feltétlen az a kémhárítás lényege, mint a mondjuk a bűnözésből, hogy lekapcsolni egy bűnözőt, tehát egészen máshogy működik a titkosszolgálati logika, mint a bűnözési, vagy egy rendőrségi logika. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis sokan vannak hírszerzők most is, akik tevékenykednek, orosz hírszerzők Európában, olyanok is, akikről tudnak, mégsem utasítják ki. Itt az a kérdés, hogy hol van az a pont, amikor már le kell kapcsolni, mert nagyobb érdek fűződik ahhoz, hogy kiszorítsák, vagy elfogják, vagy kiutasítsák, mint ahhoz, hogy szemmel tartsák. Tehát itt mérlegelni kell ezt nyilván. Kovács Béla esetben az érdekes, hogy 2009-től lett látókörben, a kémhárítás látókörében, 2014-ben úgymond feljelentést tettek ellen, indult egy eljárás, de ott például az volt láthatóan a politikai cél, hogy hát gyakorlatilag megúszta, most nagyon leegyszerűsítve.
1: Na és most vajon várható azt, hogy kéri a magyar kormány a kiadatását KG Bélának? Ugye ezen a néven emlegették őt.
0: Igen, hát ő nemzetközi körözés alatt áll, tudomásom szerint, mint Oroszországban él, nem gondolom, hogy kérhetik a kiadatását, de teljesen valószínű, hogy nem adná ki Oroszország Kovács Bélát, egészen biztos, és elméletek egyébként azt sem tudják, hogy hol van, tehát ugye körözés van, nem tudja, elfogató parancs érvényben ellene.
1: Dezső Andrásnak, a Telex újságírójának köszönjük szépen. Önöknek köszönöm. Pedig köszönöm a figyelmet, és azt, hogy kíváncsiak voltak ránk. A szerkesztő László Pál és a hangmérnök Németh László nevében is búcsúzik a műsorvezető Teszári Nóra.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Minden gyermek tehetséges, és annak felismerése a felnőttek dolga, különösen érvényes ez a tanárokra. Vallja Szendrei János, aki Kisvárdán a Besenyei György gimnáziumban tanított, az egyetem elvégzésétől nyugállományba vonulásáig. Pályafutása során tanulók sokaságát irányította a természettudomány felé, és lett belőlük orvos, kutató, tudós, tanár. Van, akinek a Nobel-díjat is megjósolta, igaz, még várat magára, de a tudós tanítványt szinte az egész világon ismerik, tisztelik. A Besenyei Akadémia, amit Szendrei János létrehozott, nem engedi elszakadni az alma mátertől a volt diákokat, visszajárnak előadásokat tartani, bővítik az iskola könyvtárát, segítik a tehetségeket a tudományos úton való elindulásban. A 86 éves tanárt még ma is felkeresik volt és jelenlegi diákok, fiatal kollégák, és kikérik véleményét. Ez ad óriási erőt számára, meg az is, hogy családja, felesége, gyermekei és unokái folytatják azt a tudatos, lelkiismeretes munkát, amivel

0: megismertette őket. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Barnabás vagyok. Ismerjék meg Szendrei János tanár urat, aki nem kapott soha állami elismerést, de a diákok kezdeményezésére kiérdemelte a MOL természettudományi díját. A 60-as évek közepétől ismerjük egymást, 66-tól tegeződünk, amikor a Bessenyeibe kerültél fiatal tanárként. Tudtál te az iskoláról, ismerted a Bessenyei gimnáziumot? Mert ugye az 1911-ben fogadta először a tanulókat, tehát egy nagyon patinás gimnáziumról van szó.
1: Hallottam a Bessenyei gimnáziumról, de én Kisvárdába soha nem jártam. 1964-ben végezte az egyetemet, és a Kisvárdai Bessenyei György gimnáziumba helyeztek. Na mondom, eljövök, egy évet kibírok, mert volt több lehetőségem, mehettem volna mezőtúrba, kutatóintézetbe, konzervgyárba. Öcsémnek szóltam, 1964. augusztus első napjaiba kellett jönnünk bemutatkozni. Öcsém elkísért, sportoltam, rövid nadrág, jó idő, menjünk a gimnáziumba. A főkapu felől, mikor megláttam a homlokzatot, egy csodálatos és szép gimnázium. Mint a Kossuth Egyetemnek a főkapuján mentünk volna be. Felnézek a homlokzatra, látom, hogy a kőbe be van vésve a magyar címer. A nagy hétmázsás kaput kinyitottam, belépünk az aulába, egy csoda jelenleg előttünk. Ő Nyíregyházán érettségiztem a Kossuth Lajos gimnáziumba. Azt hittem attól szebb gimnázium, keményebb gimnázium nincs a megyébe. Az a legelső számú, és valahol itt a végeken van egy Bessenyei gimnázium, akik ellen mi annak idején futballoztunk, és futballval bennünket sajnos legyőztek. Ők országos elsők lettek, ennyit tudtam a Bessenyei gimnáziumról. Meggyökerezett a lábam, olyan hatása volt rám, amire én nem számítottam. Mondom öcsémnek, menjünk vissza.
0: Rövid nadrágban, pólóban, sportosan nem tartottad megfelelő öltözetnek, hogy megkeresd az igazgató elvtársat abban az időben.
1: Visszamentünk Demecserbe, ott születtem, felvettem a ünnepi öltönyt, amiben megkaptam a diplomámat, nyakkendőt öltöttem, és azóta a öltöny és nyakkendős viselés engem végigkísért.
0: Nem árultuk még el, hogy milyen szakon végeztél?
1: Biológia, kémia szakon végeztem 1964-ben.
0: A jó sorsod Kisvárdába vezetett, sikerült a beilleszkedésed. Abban az időben ott olyan tanári kar volt, akik képzettek, nagyon műveltek, sok mindent át tudtak nekünk adni.
1: Amilyen hatása volt rám a gimnázium, olyan hatása voltak rám a tanárok. Nagy tekintélyű, nagy tudású tanárokkal találkoztam, akik volt 3-4 olyan tanár, aki görögül, latinul beszélt úgy, hogy neki a főszakja mondjuk művészettörténet, vagy földrajz, vagy éppenséggel matematika volt. Ott volt Pajzs Zsózsi bácsi, akihez közel kerültem, hála jó Istenemnek, Makai Laci bácsi a fáró. Ő lett nekem, utólag mutatnám a példaképem. És azért is választottam példaképemnek, mert nagyon-nagyon szerette a tanítványait, azt mondanám, hogy a tudós tanár volt.
0: Laci bácsi, aki engem is tanított 4 éven át, humán beállítottság volt. Te pedig reál érdeklődésű voltál, vagy, és mégis megtaláltátok a közös nevezőt.
1: Egyszer érte Laci bácsi egy baleset. Nagyon sok helyen csontja tört. Eltelt 2 hónap, mondom, Laci bácsit meglátogatom. Fekszik az ágyba, csillog a szeme, mondom, hogy teszik lenni? Mosolyog rám, olyan csoda ért ide, figyelj, érte a baleset, de hát ez mással is előfordul már, de olyan könyveket olvasnom közben, hogy ha a baleset nem ér, akkor én ezekkel a könyvekkel nem fogok találkozni.
0: A diákokkal olyan kapcsolatot teremtettél, hogy a szakkörök, a természettudományi területek felé való irányítás, az nálad úgy, bocsánat a kifejezését, csuklóból jött.
1: Az elején, mikor egyetemről kijöttem, hát nem volt egy tanár sajnos, aki megkarolt volna, a fiatal kollégákat figyeltem, és akit úgy gondoltam, hogy érdemes mellé állnom, akkor én ezt nem hagytam ki. Nem tudtam, hogy hogyan kezdjem el. Most jöttem egyetemről, egyetemi stílusú előadásokat tartsak. Megpróbáltam, de nem vált be. Úgy láttam, hogy ezzel módosítani kell. Rájöttem arra, már volt gyakorlatom, hogy egy osztályt meg kell ismerni. A gyerekeket meg kell ismerni, és közelebb kell engedni magam. Rájöttem arra, hogy nincs olyan gyerek, aki valami valamilyen szintre ne lehessen eljuttatni. Nálam nem volt bukás, odafigyeltem a gyengébb képességű gyerekekre, úgy csinálta, legyen sikerélményük. Eljutottam oda, hogy minden osztályban megkapták azt a tudást, amivel megyei szintű versenyeket nyertek. Talán mondanám, hogy országos szintű eredményeket értek el. Reggelén 3-4-7-kor már be voltam a gimnáziumba, végig gondoltam a napomat, még osztályban mit fogok csinálni, hiszen olyan tárgyat tanítottam, biológia, kémia, amit elő kellett készíteni, szemléltető eszközöket kellett bevinni, kísérleteket kellett ugye elvégezni, tehát lényegében egész napomat én végig gondoltam, és még később addig eljutottam, az energiámat is be tudtam osztani, hogy melyik osztályra fordítok kevesebb, kisebb energiát, melyik osztályra nagyobbat. Hát talán azt mondanám, hogy az, hogy nem buktattam gyereket, csak egyet életemben. Hát ezt úgy értem el, hogy nagyon szeretem a népdalt. Minden osztályban én népdalokat is tanítottam, mert láttam, hogy népdalokat nem ismerik a gyerekek, nagyon bántott engem, és mikor évvégén valaki jobb jegyet szeretett volna, hát akkor azokból a népdalokból elénekelt, és akkor egy fél jegyről van szó csak, tehát megkapta, amit szeretett volna. Hát volt ez az egy gyerek, megbuktattam, jött a pótvizsga, tételről semmit nem tud. Mondom neki, hát akkor egy népdalt énekelje. Hát ő azt se tudja. Hát nem mondom, akkor én is mindig sem megbuksz. És mit áll a jóisten? 5 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a gyerekkel. Köszön Szendrei tanár úr, ilyen én vagyok. Azt mondja nekem, hogy hát én tanár úrnak köszönhetem, hogy 4 diplomám van. Hát mondom, hogy tanít testnevelést, meg még valamilyen tárgyat, és zenével is foglalkozik egészen magas szinten.
0: Akkor vissza ahhoz, hogy a természettudományi ismeretek a Bessenyeiben más alapokra helyezted, illetve a diákokat, hogy magad mellé vetted, itt egyfajta kutatás, egyfajta tudományos munka is zajlott. Azt gondolom, ez újszerű volt a Bessenyeiben, mert nagyszerű tanárok voltak a természettudomány területén, de azért ez új megközelítésbe helyezte a biológiát, kémiát, és még sorolhatnám.
1: Volt egy nagyméretű biológiai szertár, hát én javasoltam az igazgatónak, mondom, jobban nézek egy előadó, a szemléltető eszközökkel körbe rakjuk magunkat, helyben mikroszkóptól kezdve mindent meg lehet találni, így az iskola nyert egy tantermet, meg nyert egy biológia előadót, utána megcsináltam a kémia előadóval is ugyanezt a dolgot, az előadóban már minden padon beszereltük a elektros áramot, akkor gázt tudtak használni, mikroszkópizálni tudtunk, a kísérleteket elő tudták a gyerekek készíteni, vetíteni tudtunk.
0: Én még egy kicsit visszakanyarodnék a Bessenyei és például a Debreceni Egyetemről hozott dolgokhoz, mert a gimnázium belső aulája fölötti részt is átalakítottad úgy, hogy szinte a Kossuth Egyetemen érzi az ember magát.
1: Folyosan beszéltünk, összejött egy kis pénz, valamilyen rendezvény volt. Mondta nekem bíró igazgató úr, hogy hát van itt 1 millió forint, ilyen padokat teszünk a folyosóra. Mondom, ne tegyetek padokat, van nekem egy csodálatos barátom, Farkas Géza, az majd tölgyből megoldja a dolgokat. Hát bíró igazgató úr egyből felkarolta, jónak látta, elmentünk Kossuth Egyetemre, elosztuk a méretét, tervrajzot megszereztük, az asztalok diszudalban vannak, meg a lócák tölgyből, csinált 22 asztal, 44 lóca, és 1 méter 70 centi magasságban tölggyel leburkolta a gimnáziumot. Szóval akkora értéket adott hozzá a gimnázium épületéhez, attól féltem az elején, hogy talán a gyerekek megrongálják, mint a parokba belefirkant, de nem, egy firkántás nincs rajta, és nagyon-nagyon odafigyelnek rá.

0: 1962-ben a DNS felfedezéséért osztották ki a Nobel-díjat. Watson és Crick, ugye ők kapták meg, és ezzel kezdtem mélyebben foglalkozni. A gyerekeket ebbe az irányba tereltem, rávezettem. A tanítványok közül Krupa József volt az első, akinek kezébe adtam Nagy Mária miasejt, onnan elkezdtük. Az osztálytársai között csatlakozni 5-6-an, mind egyetemet végeztek, aztán később. Nekem a kedvenc témám ez volt, a biokémia, meg a sejtanyagcsere. Későbbiek során nagy előny volt az, hogy én kémikus is vagyok. A biokémia ismereteket mélyebben meg tudtam tanítani, mert tudtam már hova elérkezni.
1: Azért itt nem álltál meg, mert különösképpen amikor már a diákjaid ugye az egyetemeken dolgoztak, kutattak, a Besenyei és a egyetemek között nagyon szoros kapcsolatot hoztál létre. És ez a diákok számára is új lehetőséget teremtett. Tehát gimnazistákként ott kutattak az egyetemistákkal együtt.
0: Láttam sok tehetséges gyereket, és mit áll a Jóisten, 1970-ben érettségizett egy évfolyam, és abban az évfolyamban, vagy 8-10 tanítványomat felvettek orvosi egyetemre. Az Angyal Sándor neveződő tanítványom, ő állatorvosi egyetemre ment. Egyetemen évnyitó kiültették őket a dobogónak egyik végére, 5 embert, a másik végére meg én odaültetek 5 embert. Hát ez az 5 gyerek, ez a Besenyei György gimnázium tanulója volt, a másik pedig Pannonhalma, 5 tanulója. Kérdezték tőlük, hát hol van az a Kisvárda? Tanárok jöttek el az órámra, hát nagyon feltette a lécet, utána egész életemben én eltartottam magam, hála az Istennek sikerült olyan utódokat is kinevelni, akik még erre rátettek, és most már Európa hírű tanítványok vannak, akik kikerülnek a gimnáziumból.
1: Kitaláltad, hogy ezeket a diákokat, akik már ugye a tudományos élet különböző területein nemzetközi hírnevet szereztek maguknak, továbbra is kösd a Besenyei gimnáziumhoz, éppen ezért létrehoztad a Besenyei Akadémiát. Ez se sok középiskolában létezik.
0: Hát ez a Besenyei Akadémia, ez úgy alakult, hogy volt egy tanítványom, Nagy Marian, aki 1981-ben érettségizett. A Besenyei gimnázium 85 éves évfordulóján kiadtunk egy emlékkönyvet, jubileum emlékkönyvet. Szerencsére azt is szorgalmaztuk, hogy ezt meg kéne csinálni, mert nagy érték fog elveszni, mert előtte emlékkönyvekkel nem nagyon találkoztunk. Hát ez a Nagy Maria javasolta, hogy olyan sokat kaptak ők a Besenyei gimnáziumtól, hogy a legtehetségesebb gyerekeknek csináljuk egy Besenyei akadémiát, akik később a itt tanuló diákokat, az iskolájukat tudják segíteni. Hát nekem nagyon megtetszett ez a gondolat. 2-3 évig senki ezzel nem foglalkozott lényegében, érdemben. Én szinte önmagamat kineveztem, hogy jó lenne ennek az élére állni, úgy kezdtem ottan gyűjteni, és akkor szóvá tettem, gyűjtöttük az anyagot, sok kollégával, idősebb kollégával beszéltem, mellém álltak, segítettek, és mindjárt az első tanulónk akadémia tagja lett, Krupa József tanítványunk.
1: Ugye most a Debreceni Egyetem agrártudományi területén ismert szakember.
0: Ismert szakember. Ha már itt vagyunk az akadémistáknál, hát sorolhatnék akkor néhány nevet. Turi Ferenc pszichiáter, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetemen, tehát Krupa József, ugye agrármérnök, Balog Árpád volt a Nyíregyházi Egyetemnek, ugye a rektora sokáig, Gyimesi Kálmán, operaénekes, ugye Szegeden, Dudás Illés, tanszékvezető egyetemi tanár, aki a műholdra készült járműre valamilyen munkában részt vett. Farkas Bertalan, ugye űrhajós, Dr. Béres József, Leb Gyula, minden nem akarom felsorolni, 67-en mondani, csak nagyobbakat mondanám, Bíró Sándor festőművész, Molnár Béra egyetemi tanár, Bódi László, ugye a Republik
1: Cipő,
0: Zsoldos Barnabás etnográfus, riporter.
1: Köszönöm szépen, erre nem számítottam, de ami engem meglepett most, hogy mondtad a neveket, a természettudománnyal kapcsolatos személyeket vártam, és erre kiderül, hogy operaénekes, festőművész, másokra is volt hatásod, tehát biztos volt neked olyan kisugárzásod, amit talán talán nem is tudunk megfogalmazni, de ha te meg tudod fogalmazni, én megköszönöm, de az tény, hogy például a mi osztályunkkal is olyan szimbiózisban vagy, mind a mai napig, pedig hát 60 évvel ezelőtt érettségiztünk, hogy azt nem is lehet megfogalmazni. Ez nem volt tudatos, hanem úgy jött belőled, belülről.
0: Hát előről jött. Azt mondanám, én is nagyon sok minden gyerekkorban kipróbáltam, egyetemi korban kipróbáltam, amiről úgy gondoltam, hogy ez nekem az jó, azt a tanítványaimnak átadom, és megpróbálom, hogy ők is vegyék át, és ami rossz volt, kellemet nem volt, attól pedig igyekszem őket megkímélni. Talán azt mondanánk, hogy az ember nyugalmát a családba találja meg. A tanítványaimnak sikerült olyan családias hangulatot, családias légkört kialakítani, amit érzek akkor is, mikor itt ülsz velem szembe, mert a ti osztályokkal pedig legelején voltatok, még akkor nem volt ez bennem ennyire tudatos, nem is tudtam erre gondolni, hogy ez a családias légkör, ez egy óriási nagy érték. A tanítványaim most is nagyon sokszor megkeresnek, felkeresnek, vagy ha valami problémáik vannak, vagy ha látnak, miben segíthetnek, ez kölcsönös, a család és légkör kialakítása olyan szinten sikerült, hogy érdékelem, hogy az osztályok, akik, ahol osztályfőnök voltam, és még ahol nem voltam osztályfőnök, ott is osztályfőnökök meghaltak, hiszen már 86 éves leszek én is nem sokára, megválasztanak a pót osztályfőnöknek, ők is hívnak, és ha lehet, akkor elmegyek. Tehát azt mondanám, hogy én is sokféleképpen kipróbáltam magam, és a gyerekednek átadtam ezeket a tapasztalatokat, hogy nagyon komolyan vegyék a munkájukat, és akkor legyenek őszinték a tanáraikhoz, ha már iskolában itt benn vannak. Ez a családias légkör kialakítása az osztályon belül, talán ez az. Az előbb említettem a Besenyei akadémistákat, tehát vannak 67-en, de egynek a nevét mindenképpen szeretném megemlíteni, ez a Meskó Berti, Meskó Bertalan. Hát ő volt az, hogy aki elsős volt, kérdezte, na ki milyen pályára készül, mi szeretne lenni? Hát mondja, az a gyerek, mondja, hogy ő kozmológus szeretne lenni. Ú, atya Isten, mondom, hát nekem még ilyet soha senki nem mondott. Mondom erre neki, hogy hát te nem kozmológus leszel, te orvos leszel, orvos genetikus leszel, és majd utána ráérsz kozmológiával foglalkozni, hiszen ugye hát az egy olyan tudomány, amit nagyon magas szinten kell művelni, és nagyon nagy tudás kell ahhoz, hogy valaki ott tovább jusson. Leírtam neki, mikor első gimnazista volt, leírtam neki, hogy te belőled Nobel-díjas lesz. És a Meskó Berti orvosi egyetemre ment, egyetemen kiemelkedett, jövőkutatással foglalkozik, hát azt mondanám, hogy ezt a tudomány ágat, ezt ő magának kitalálta. De ez annyira népszerű lett az egész világban, annyira elterjedt, hogy nagyon sokan követik, és nagyon sokan vannak, akik nagyon magas szinten űzik ezt a tudományt. Két hete megkeresett, írja a térkép a jövőhöz. Írja az első oldalra nekem, hogy Szendrei tanár úrnak sok szeretettel. Köszönöm, hogy nem hagyta, hogy csillagász legyek. De odaértem, csak azt, hogy még.
1: Még, igen. Még lehet.
0: Reményekre jogosít, remélem, hogy amit jósoltam, az teljesülni fog.
1: Kedves János, azt azért nem szabad, hogy elhallgassam, ha már az előbb az osztályokkal való kapcsolatot feszegettem. Hát ugye feleséged, Magdi, osztálytársam volt.
0: Feleségemet tanítottam, gyermekem, unokám és dédunokám, két dédunokám is van, a novemberre fog megszületni. Még ezt a gondolatot folytatva, most volt a házassági évfordulunk, tehát gyémántosak lettünk, tehát gyémánt kort megértük házasságba, hál' Istennek, és a gyermekem, emese gyermekünk titokban megszervezte ezt a évfordulót, úgy gondoltuk, hogy csak hárman leszünk, de Egerbe, az Egri Bazilikába volt ennek a házasságnak a megáldása, és egy tanítványom, a bazilikának az esperese, Csizmadia István adta áldását. 26-an voltunk. Gyémánt diplomám is megvan, azt 2024-ben kaptam meg, és megvan ugye a gyémánt házassági évfordulónk is.
1: A lányod követett ezen a pályán, vagy teljesen más irányba ment el?
0: A lányom akarat érvényesült, mert gyógyszerészeti egyetemre szerette volna iratni, de azt mondta, hogy már általános iskolás korában, hogy fogorvos lesz. Sárosi igazgató úr mondta, hogy hát a gyerekemet nem taníthatom, hát mondom, én meg szeretném tanítani a gyerekemet is. Gyerekemet ismerem, és hogyha nem úgy sikerül neki a dolog, mint ahogy szeretném, akkor önmagamat próbáljam akkor majd hibáztatni. Fogorvos lett, nagyon szereti a hivatását, Irecsázán dolgozik. A unokáim, mind a kettő, orvosi pályára került. A kisebbik unokám, Álmos, ő szájsebész, rezidens, most már egy év múlva lesz szakorvos. Ádám a nagyobbik unokánk, ő pedig radiológus a klinikán, gyakorlat szakorvos, nagyon szeret ott dolgozni, egyébként megtalált önmagát. Tehát örülünk annak, hogy mind a két unokánk és a gyerekünk is ezen a pályán van.

0: Van még egy dolog, amiről beszélnünk kell. Ugye a sok-sok tudományos tevékenység, meg a diákok irányítása, azért ez másoknál is rögzült, és szerénytelenség nélkül lehet mondani, hogy tudták Magyarországon, pedagógus körben, tudományos területeken, hogy Szendrey János mennyi embert irányított a tudomány felé, szóval az elismerések is megtaláltak.
1: Azzal kezdeném a választ erre, hogy Farkas Bertalan űrhajós tanítványunk 70 éves volt, és Budapesten volt egy nagy rendezvény. Külföldről jöttek, mindenhonnan, nagyon-nagyon sokan ünnepeltük. Szerencsém volt, hogy együtt voltam Gerő Csaba, kedves tanítványommal, együtt voltunk Krupa Józsival, és Berti oda tette mellénk azt az orvost, aki neki volt az orvos, amikor őt kiválogatták, és volt egy űrhajós jelölt, mert 4 űrhajós jelölt közül még egy élt, és az is ott volt velünk, de együtt töltöttük az egész napot. Egyszer csak szólítanak engem, hogy menjek a színpadra, lenne kérdésük. Az a kérdésük, hogy lehet az, hogy nem tudják, hol van Kisvárda. Olyan sok híres ember kikerül Kisvárdáról, mindenhol lehet hallani róluk, hogy a kisvárdai Besenyi gimnáziumból sokan kerülnek olyan pozícióba, hogy hallatnak a iskolájukról. Hogy lehet ez? Hát hirtelen mi jut eszembe? Hát mondom, nagyon sok a tehetséges gyerek. Akkor nagyon sok a tehetséges tanár, aki szereti a iskoláját, és nagy odaadással, szeretettel foglalkozik a gyerekekkel. Következő az, hogy a megyén belül ismerik az iskolát, és a szülők odaíratják gyereküket, mert megbíznak az iskolába, megbíznak a tanáraiba. Akkor mondom, hogy engem is mindig bántott az, hogy mindig mondták, Sötét Szabolcs, Istenem, ilyen tehetségű gyerekekkel találkozunk is, Sötét Szabolcs. Mondanám, a vasárnap délutánonként néha kimentem a állomásra, ment a gyorsvonat, és ezt a 400-500 gyereket vitte magával. Budapest, Miskolc, melyiket hova, ők mindent beleadtak, odafigyeltek, és mire elvégezték az egyetemet, az érre kerültek.
0: Egy dolgot még nem említettünk. Mely elismerés itt a könyves polcodon, amely valóban azt mondott, hogy igen, ezért érdemes volt dolgozni.
1: Megkaptam a Besenyei emlékplakettet, és legnagyobb örömet jelentett nekem az, hogy a MOL-nak van egy kitüntetése, mégpedig a MOL Mester MD. Erre azért vagyok büszke, mert ezt a tanítványok javasolják. Hát itt a természettudományokat tanító tanárokat jutalmazzák, díjazzák.
0: Oklevél elismerésül szakmai elhivatottságáért is azért, hogy nem csak tanár, de kiváló nevelő is. Azt gondolom, hogy ez az egy mondat mindent elárul, sok sikert kívánunk. Írják itt az oklevélre, amit 2012. június 8-án kelt. Kedves tanár úr, jó egészséget kívánok!
1: Köszönöm szépen! Már voltam nehéz helyzetben, onnan visszajöttem, alapjárvében jól érzem magam. Hát 86 éves vagyok, és mondhatom, hiszen elég nagy tapasztalattal rendelkezem, koromnál fogva is egy-két olyan dolgot szeretnék mondani, amit talán érdemes megfogadni. Ne feledjétek, csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Legyenek eszményeid, legyen célod minden napon. Igyekezz segíteni másokon anélkül, hogy ezért valamit várnál. Lélekben légy gazdag, ha így teszed a dolgod, testben is fiatal maradsz, csodáld a végtelen időt, a végtelen világot, az örökké valóságot. Hidd el, ennek te is része vagy, ezt te is alakítod, idős korban is gyermeki kíváncsisággal éld meg életed minden percét.
0: Az arconások vendége Szendrey János, a kisvárdai Besenyei György gimnázium nyugalmazott tanára volt, aki a diákok kezdeményezésére kiérdemelte a MOL természettudományi díját. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket, Zsoldos Barnabás.

0: 19 óra, jó estét kívánok! A híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Globális válságban az oktatás, újabb negatív rekord a Dunán, holnap este érkezik a lehűlés. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trump-pal. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Mint mondta, lemondásának nincs politikai oka, illetve személyes konfliktus sem áll mögötte. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költségei miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A Vármegye és a Főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél, ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-re van a vízmérce mesterségesen meghatározott 0 pontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshol is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 20 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
3: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: ahhoz a státuszhoz, amiből elindultunk, minden jobbnak tűnt. Egy olyan alternatíva volt, ahogy fel sem merült bennünk a kétség. Valóban a kis sarok egy családot eltart. Ebből nincs ma értelembe vett gazdagság, viszont mindig lehet rá számítani, mi nagyon nagy dolog.
1: Gyenes Diáson vagyunk a Balaton északi partján. Jó napot kívánok! A J és A kerámia ház és Miska pince az, amit ma be fogunk járni. Két náttetős épület között vagyunk. Két beszélgető társam, Pékné Orbán Julianna, akit Júlcsinak. Azt mondta, hogy úgy szólítsak, és Pék András tulajdonában 90 óta működik az egész. De minek után azt tudom, hogy Herendiak, hogy hogy találták meg a Gyenes Diási helyet, ahol végül ezt a kerámia házat meg tudták alkotni.
2: 83-tól tanítottunk 2000-ig Herenden, és nekünk itt volt a családi nyaralunk az Adi utcában, és az édesapám nézte ki ezt az öreg romot,
1: ami mellett szállunk.
2: Ami ma ugye át van építve, és a szanálásra volt ítélve, és ő vette meg. Amikor mi tanítottunk, akkor azt mondta 88-ban, hogy ezt nekünk akarja adni, hogy csináljátok vele valamit, jó lesz oda pedagógusként lejönni a Balatonpartra, lesz egy hely, ahol lejöttök. És akkor így kezdődött el gyakorlatilag 90-től 2000-ig, amikor kicsengettek, akkor lejöttünk két gyerekkel, becsengetéskor mentünk vissza. Tehát szezonálisan volt. Itt töltöttük a nyarat.
1: Nem volt túl sok szabad idejük.
2: Nem, de ház előtt árusítottunk padokon. Az első két év volt igazán a piackutatás, hogy kell egyáltalán kerámia itt valakinek a Balatonparton.
1: Hát, mint a mellékelt ábra mutatja kell. András, az, amit a felesége mondott, hogy egy romot, azt hiszem ezt mondta, hogy egy romos állapotban lévő házat vett meg az édesapja, mennyire volt romos az az épület?
0: Egy laikusnak talán fölérhető, de a szakmai szemben megnézte, valaki mondta, hogy a mellettünk lévő árokba egy markológéppel buli bele. Súlyos gond volt, hogy mivel a 71-es út közvetlen szomszédságában vagyunk, ami áldás is, átok is, a közút igényt tartott erre, és nagyon sokáig nem engedték a felújítást, amiről mi nem tudtunk, aztán később hatóságokkal komoly küzdelmet folytattunk, aminek az eredménye az lett, hogy 92-ben fel tudtuk újítani, és akkor lakhatóvá tettük egyik részét, de teljesen a nulláról kezdve. Egy fantasztikus mérnök tanár volt, aki segített ebbe, és látott fantáziát inkább a mi lelkesedésünkben, mint a házban. És így készült el.
1: Julika azt mondta, hogy van egy fotósorozatuk erről az egész történetről, 90-től kezdődően, úgyhogy bemegyünk egy másik épületbe, ez is náttetős természetesen, és azt mondja, ez a gyártóhely, erre visszatérünk, de akkor a 90-es évtől indulunk, fotóktól, akkor is fehér a ház, de hát valóban nincs olyan jó állapotban, mint ma.
2: Akkor ez a terület, ahol most itt állunk, az még nem volt a miénk. Tehát ez így volt az első években. Aztán eladtuk akkor a Skodánkat, vettünk egy Trabantot, és a különbözet volt a tőke. És abból a pár ezer forintból vettünk a Majolikából annyi árut, amivel leteszteltük itt a piacot. Szinte egy órán belül nem volt belőle.
1: 1991-ben.
2: És akkor eldöntöttük. Nyár végére már tudtunk venni egy Warburgot. Az volt a bizonyítéka annak, hogy ezzel érdemes foglalkozni. András, mi együtt végeztünk a főiskolán, Szombathelyen. Én a matematika fizika rajzon végeztem, és rajzból a Magyarország fazekas régióiból írtam az egy a szakdolgozatomat, mert magyar szombatvizsga félrokonságon adódott, sehol nem volt ez a terv. Na most, amikor itt megkaptuk ezt a házat, azt mondtuk, hát valamit kellene valami vág, mi legyen, hát amihez értünk. Na most, együtt csináltuk a szakdolgozatot, én is segítettem az ő szakdolgozatába és az enyémbe, tehát ő is belelátott ebbe a dologba rendesen. Azt mondtuk, hogy jó, hát akkor legyen a kerámia. Itt eldöntöttük 91-ben, hogy átépítjük a házat, mert ezen látszik 92-ben, itt már levettük a tetőt, hozzáépítettük, Kisházi Tamás megtervezte, ott falazott különben velünk, a gyerekekkel mindenki ott van, és akkor 93-ban gyakorlatilag itt már elkészült, itt vettük meg ezt a hátsó darabot, mert édesapám azt mondta, hogy ha ide vagyunk szorítva a Csokonai köz és a 71-es közé, akkor nektek kell az a darab, mert nagyon kicsi az élettér ott a ház körül, mm-hmm. És akkor megvettük ezt a darabot. Akkor még igazán nem terveztük meg, hogy mi legyen rajta, csak annyi, hogy legyen egy kicsit nagyobb életterünk. Tehát csináltunk egy kis játszóteret, rendbe raktuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nyáron haladtunk valamit, és akkor visszamentünk tanítani. De ez így volt 2000-ig.
1: András, azt mondja ugye Julika, hogy eladták az egyik autót, vettek egy Trabantot, de soha nem volt ebben egy ilyen mi lesz, ha nem jön be gondolat?
0: Ahhoz a státuszhoz, amiből elindultunk, minden jobbnak tűnt. Egy olyan alternatíva volt, ahogy fel sem merült bennünk a kétség. Egyébként apósom egy látnok volt, mert valóban azóta ez a kis sarok egy családot eltart. Ebből nincs ma értelembe vett gazdagság, viszont mindig lehet rá számítani. tanítani, mi nagyon nagy dolog.
2: Több mint 100 fazekas kerámikussal vettük föl a kapcsolatot ez alatt a 36 év alatt, de azt mind mi építettük ki. Most már nagyon stabil ez az üzleti kapcsolati rendszerünk is, viszont amikor a ház előtt vettük át az árut, akkor az nem volt igazán biztonságos. Tehát volt egy-két dolog, amit meg kellett itt oldani. Egyrészt akkor készült el a kút, itt volt eredetileg is kút, aztán ez az épület azért épült, hogy megoldjuk a raktározást, később a gyártás, itt hátul az áruátvétel, tehát
1: ahol most vagyunk.
2: Ahol most vagyunk. Gyakorlatilag ez alkotóháznak készült. A főépület ugye a lakóház, ez itt a gazdasági épület, tehát annak készült. Körbe kerítettük az egyik nyáron, mindig amikor eljöttünk júniusba kicsengetés, akkor mindig valamit elhatároztuk. De az nagyon lényeges volt, hogy ez most is így van. Bevételnek körülbelül egy harmadát élhettük föl. Egy harmada ment mindig fejlesztésre, és egy harmad mindig az áruba.
1: Az, amit mondod, hogy akkor ez a műhelytér, úgy képzeljem el, hogy akkor ide behozzák a korongot, és itt tart ilyen divatos szóval érve workshopokat?
2: Itt van a koronga.
1: Ahhoz egyel arrébb kell menni, aha. Fajtót, elhúzzuk fejünket, lehúzzuk.
2: A korongos sarok, és itt lehet látni, hogy itt szokott András foglalkozni a gyerekekkel. Most nyilván tele van áruval, mert most éppen nincs korongozás.
1: András, én azt gondoltam, hogy erre meg kell érni. Tehát, hogy el kell érni egy bizonyos fokot ahhoz, hogy az embert ilyesmi érdekeljen, ezek szerint akkor tévedtem.
0: Egészen kicsik is vannak, aki feléri ezt a korong szélét, be tud állni, de én általában, mivel ez egy nagyon jó korong, amit nem lábbal kell hajtani, nagyon csendes, szemből szoktam segíteni, akkor nincs az a sok minden kirakva, és ketten csodákra vagyunk képesek. Volt 2 évesem is, épp a kis keze a korong közepét elérte, hogy a testvérei csinálták, így aztán neki is kellett.
1: Ismerőjet, aki ennek hatására kezdett el komolyan kerámiával foglalkozni?
0: Egy valakivel tudom, aki egy magas szintű végzettsége rendelkezik már, tehát ő a kerámikus iparművész lett, 5000 gyerek megfordult itt, de ez már egy jó arány szerintem. Bárki kaphat egy olyan impressziót, egy 20 perc alatt, kicsik ugye nyilván kevesebbet tudnak koncentrálni, hogy felkelt az érdeklődést. És akkor már tovább lehet vinni ezt. De nem táboroztatunk, meg ilyen tömegjelenetekre nem alkalmas. Ilyen családi kis szeánsz szokott lenni általában.
1: Voltunk Zalaegerszegen a Göcsei Tudásközpontban, és ott mutatták nekem, hogy hogy kell korongozni. Ott egyszerűen valamilyen tálat próbáltuk meg, hát én nem tudtam. Tehát a lelkesedésem nagy volt, az ügyességem kevésbé. De hogy mivel kezdi? Mi az egyszer egye ennek az egész mesterségnek, amit akár egy 2 évesnek is meg lehet mutatni?
0: Először is a kezével dolgozik, és egyfajta ilyen koncentráló képességet feltételez. Kezébe adok egy darab anyagot, nagyjából akkor át, amekkora a kis kezébe belefér teniszlabdányit, vagy pingponglabdányit, és ezt az anyagot összegyúr egy gombóccá, amit letesz a korong fejre, ugye előtte megmutatom a korongot neki, ne féljen, mert néma csendben van, nem harap, nem bánt, nem rúg. Ha ezt a fajta félelmet eloszlattuk, itt a szülőknek ez a környezet, hogy körülállják a piciket is, ez egyfajta bátorságot ad, és elkezdjük. Ezt a pár alap dolgot meg tudjuk csinálni együtt. Van, aki együttműködőbb, jellemző felnőttre gyermekre, tehát van, aki olyan gyors ütemben meg tudja csinálni, mint ezt valahonnan hozta volna.
1: És közben jöttek vásárlók, úgyhogy Andrást addig elengedjük, és Julikával folytatjuk, hogy az, amit itt mind látok, tányérokat, bögréket, különböző eszközöket, hány tájegységéről jönnek az országnak?
2: Ez az épület, ez a bemutató helység azért készült, hogy itt egy keresztmetszetet mutassunk Magyarországról, tehát itt 13 tájegység anyaga van. Most, ha megnézed ezt a térképet, itt a mostani Magyarország határát látod, yeah. Az mutatja a magyar régiókat, magyarországi, anyaországi régiókat, a nagy pedig a nagy magyarországi régiókat. Igyekeztünk úgy, hogy legyen Hódmezővásárhely, Kaposvár, Pécs, Herend, Debrecen környéke, és akkor itt vannak a sajátok, amit készül, és ebbe lehet látni a pecsétet. Van egy ilyen pecsétünk, és akkor ez a saját termék, itt készül. Ez samottos anyagból, tehát ezek a sütőfőző tálak.
1: Adás mindegyik kedény a saját munkája? Judika besegít? Hogy működik?
0: Nem. Alapvetően én korongozok, Júcsi diszíteni szokott. Ez klasszikusan mindig így ment. Régi fazekas világban is a hölgyek általában diszítettek. Megcsinálnak mindent a hölgyek is, de nem szeretnek nagy tömegű anyaggal dolgozni. Elég nagy fizikai erőt igényel ahhoz, hogy ez így elkészüljön. Csak nagy darabokat csinálok. Viszont a hölgyeknek fantasztikus türelmük van az apró diszítésekhez, és mind olyanhoz, amihez nekünk fiúknak kevésbé van a finitásunk.
1: Családban egy picit válkával még ugye vannak gyermekeik is, valaki vevő erre a mesterségre, vagy valaki próbálta ebbe leszeretette?
0: Kisebbik fiunk, a Florián, telepedett le itt a környéken, és ő az, aki vélhetően ebbe fantáziát lát és tovább viheti.
1: Menjünk hát a pincébe, hogyha lehet.

0: Elméletileg Zalából költöztettek át egy pincét ide Gyenesdiásra, de mi ez a történet? Szóval hogy költöztetünk pincét?
1: 2000-ben, amikor ezt, amiben most állunk, ezt az épületet átadtuk.
0: Onnan kilépünk, igen, és elkezdünk sétálni.
1: Igen, Kisházi Tamás a tervezőnk, aki ezeket a régi épületeknek a megmentője volt itt a környéken, az ácsokat tanította itt a szakmunkás képzőbe Keszthelyen, és nagyon-nagyon jó szakember volt. Ő azt mondta, hogy ha valamikor itt tudnánk venni egy darab területet, akkor ide nagyon illene egy pajta vagy pince, és az volt hozzá a meggyőző érve, hogy így mondta, hogy a paraszti szent háromság az abból áll, hogy lakóház, gazdaságépület, ahol az előbb voltunk,
0: igen,
1: és pajta vagy pince. Pincébe gondolkoztunk, mert amikor elkezdtük, itt végig szőlő volt, tehát eleve hegyközségről van szó.
0: Magát.
1: Onnantól kezdve 2000-től, 20 éven keresztül kerestük a megfelelő pincét, de mi nem is volt a miénk a terület, de már néztük, hogy egyáltalán hol van ilyen, nagyon sok van Zalában. Minden településen van valami szőlőhegy, ahol több száz pince van. Milyen a sors, hogy pont akkor, amikor abban az egy hónapban, februárban zárva kellett lenni az üzleteknek. Akkor jött a telefon Zalaegerszegre, a Mindszenti Gimnáziumnak a szüleink a közösségéből, mert ők is tudták, hogy mi kerestünk egy pincét. Megtaláltuk a pincét, a mama eladná nekünk. És ez volt az a pince, amit a mama árusított Rádi házán a szőlőhegyen.
0: Tehát akkor ez 2020 a Covid időszak. Jövünk keresztül a Veteményesen, mellettünk a főút, és akkor megérkezünk a hátsó épülethez. Julika előre, én utána, két lépcsőn kell felmennünk, és egy lópatkó van beleépítve.
1: Igen. Nem mindegy, hogy áll a patkó. Mert azt állítják, hogy ha így tesszük, akkor a szerencse bemegy, de nem tud kimenni. Akkor itt van egy ilyen
0: biztos. Ez az előtte
1: utána kép, igen, ami azt jelenti, hogy ez még ott a Rádi házán készült. Ek között a két kép között van fél év.
0: Fél év alatt húzták fel ezt az épületet, amiben mi most vagyunk, és igen, költöztették át a pincét.
1: Igen, pontosan. Februárban megnéztük a pincét, érdemes megnézni azt a képet.
0: Van erről egy vetítés.
1: Az, ő mellette 15 köbméter szemét, nem szoktuk megérni a feladattól. Akkor megláttuk először, azt mondtam az Andrásnak, 30 évesen bevállaltuk annak a háznak a megmentését, úgyhogy mellette tanítottunk herend. Két gyerekkel jártunk le föl. Nem biztos, most 30 évvel később ezt nekünk be kell vállalni.
0: Mire ő?
1: És azt mondja, hát jó, ha én nem vállom, akkor nyilván ő sem. El is határoztuk, hogy megmondjuk, hogy nem. Akkor azt mondja nekem a rádiházi lovardánál, hogy te Julika, azt hiszem, hogy nyitva maradt a pincehajtó. Hát akkor menjünk vissza, mert itt voltak még a hordók, minden. És akkor visszamentünk, megnéztük megint ezt a prést, és azt mondtuk, hogy ilyen jó prést nem láttunk se, ott most függetlenül hány köbméter szemét van, és azt mondtuk, hogy jó, legyen. Ezért három múzeum adott volna 1000 eurót.
0: Ez az úgynevezett bálványos regős prés?
1: Igen, ide ki is írtuk a pontos meghatározását, hogy mindenki lássa, hogy hivatalosan. Azt mondtuk, tudod mit, vegyük meg ezt a prést annyira, mennyire a múzeumok megvették volna, és beszéljük meg az édesanyjával, hogy a házból mi a teljes rekultiváció fejébe elhozzuk, ami nekünk ehhez az ötlethez kell. Hát persze nem teljesen normálisnak láttak bennünket, lepapíroztuk, megoldottuk. 3 hét alatt elhoztuk onnan a gerendákat, és itt lehet látni a képeken majd, hogy minden gerenda, minden lap, amiből áll ez a fal, kapott egy számot, keleti oldal, déli, nyugati, stb. És gyakorlatilag ott szétszették, fölrakták teherautóra, áthozták ide, és mint egy dobozt úgy kell képzelni, nagyon ügyes volt a fiú, aki szállította, így kiterítette ide az udvarra.
0: Én amikor azt mondtam, hogy ez olyan, én azt gondoltam, hogy egy hasonlót építettek, de akkor ez ugyanaz.
1: Ez az. Azt szétszedve áthoztuk ide. Most ott az volt a szokás, hogy a szőlő végébe oda teszik a prét, és körbeépítik a házat. Na most mi ezt fordított sorrendbe szedtük, tehát először leszedtük a házat, és utoljára kivettük a prést.
0: Akkor egyáltalán keres magának munkatársakat, és azt mondja, hogy én szeretnék építeni egy pincét, megvannak az alapanyagaim, nem tudom mennyi idősek, és át kéne szállítani. Mit szólnak ehhez a munkatársak? Mert ez nem egy szokványos kérés.
2: Tudtuk azt, hogy férfiak rakták össze kézzel szét is lehet szedni. Egyetlen fém elem nem volt benn, beton, stb., ami igazán nagy munkát okozott. Plusz lehet látni a fényképeken, hogy milyen státuszban volt. Tehát ezt már könnyen bontható.
0: Végét járta,
2: magától
0: igen.
2: Szétjön. Fogadtunk egy ilyen erdészeti rakodógépet, amelyik önmagát meg tudja pakolni. Plusz egy olyan érzéke volt még hozzá, hogy érezte, hogy a térben melyik fadarab hol van, és aztán itt, amikor oda tette, hogy ne legyen vele sok munkám, mert ezek a darabok, ezek a rönkök nem nehezek, ilyen 200 kiló körül van, de ha egyedül húzkodja az ember sokat, akkor azért komoly feladat. Nagyon megijedtem tőle, hogy fogom én ezt összerakni, mert mindenütt csapatok csinálták. Egyetlen embert ismertünk, az építészünket, egy sajátos munkatempóval dolgozott, lehetett gondolkodni, katasztrális voltban, métermázsára csinálunk mindent, úgyhogy egyedül csináltam az egész egészet. Ha olyan emelésre volt szükség, vagy akkor volt hidraulikus emelő, kölcsönkértem, meg tudtam emelni az épületet bizonyos részeit. Egy fantasztikus társaságban itt szemben egy autószerelő műhely, ahol a fiúk látták, hogy itt egy-egy darabbal kilódogok, mondták, András bácsi, ne szenvedj, itt vagyunk, jövünk, 20 perc átugrottak, beemeltünk egy-egy nagyobb darabot, és meglett. Nagyon érdekes az építésnek a dinamikája. Alul vannak a faépítménynek a legnagyobb, legnehezebb darabjai. Betapasztás van rajtuk, ami hajdanán sár volt, szénatörek, sok só, és felkenték a falra, meszelték, és ezzel konzerválták. Amit aztán a csapóeső lemosott, tönkretett, itt már egy ilyen modern vakolattal pótoltam. Itt látható egy archív darabja az eredeti tapasztásnak, mindenfélét belekevertek. Egyszerűen megütögették baltával a fát, ahogy így felpöndörödött, belekenték a sarat. Egészen a tetőszintig a saját munkám volt, teljesen a családon beoldottuk meg. Egy 10 hónap meló volt, és akkor ide sikerült imádkoznom két ácsot, akik a maguk habitusával ezt másfél nap alatt fölverték a tetőt. A tető új, tehát ezzel nem tudtunk mit csinálni.
0: Julika, ez egyben közösségi tér is, nem csak a Miska Kancsoknak a kiállító tere.
1: Fal, úgy lehet elképzelni. Ez volt középen. A friss helység, mert látszik, hogy fölé is nyúlik a gerendáknak, tehát ott nem lehetett borítani.
0: Igen.
1: Ez volt a friss helység, az az ajtó, amit ott láttok, az itt volt.
0: Középen.
1: És egy fal volt, igen. És ez volt a pince helység, ami felszíni pince. Inkább mi prés helységnek mondjuk, de itt úgy hívják Zalába, hogy pince. Ajánlották, hogy ezt az ajtót, mivel ez idősebb, régebbi, mint a bejárati ajtó, hogy azt mutassuk meg, és ezt itt tanúfalként használjuk, ami azt jelenti, hogy a vendégeknek meg tudjuk mutatni, hogy ez egy olyan ajtó, amihez fémet nem használtak.
0: Leszámítva András, az akasztót.
1: Igen, ezt András restaurált, hát azóta már van rajta egy két fémet tett rá, de ugye az összeállítás látod ilyen facsapokkal történik.
0: Így van, és ezt most kinyitotta Julika, miközben elmes.
1: És ha most megnézitek itt belül, meg tudjuk mutatni, hogy miből állnak a falak. Ilyen 10 centi vastag, körülbelül ilyen 30-40 centi széles, és 4 méter, illetve 8 méter hosszú, lapos, szelíd gesztenye. Az ottani gazda nagyon ügyesen csinálta, mert volt olyan szőlő, ahol 3-4 ilyen szelíd gesztenyefát is találtunk, tehát ők elültették a szelíd gesztenyefát, termését élvezték, és ha fára volt szükség, akkor kivágtak ilyet, és lehet pótolni a hiányzó gerendákat.
0: Igen, mert ugye, amire a Julika mesél, ugye az, hogy elhúztuk az ajtót, és itt van maga a fal ezekből a deszkákból, igen, a szelíd gesztenye deszkákból.
1: A Devescovi Józsi bácsi Pomázról volt a szakértője, szakértette a gerendákat, hogy egyáltalán össze lehet ezt állítani. Ő azt javasolta, hogy ahol a csapóeső megette az alsó két gerendát, azt mindenképpen jó lenne más anyaggal pótolni, tehát téglával az András fölépítette, hogy stabil legyen az alap. Ez az a szerszám, amivel az András lefaragta az egészet.
0: Ez egy balta és egy bárt keveréke.
1: Igen, és azt mondta a Jóska bácsi akkor, hogy minden gerendáról le kell faragni azt a rüskös részt, amit a bogarak megjártak régen. Akkor még nem tudtuk, hogy 170 év fölött van a kora, de már annyira kemény, hogy ebben már nem megy bele a bogár, olyan, mint a márvány, de a gomba megcélozza.
0: Ezt meg kellett hámozni magyarul.
1: Igen, és egy konzerváló anyagban az András megforgatta, nem volt kis munka.
2: Megcsinálni elég érdekes volt. A múzeológus szerint mondta, hogy vigyázzak erre a belső pinceajtóra, mert ez szerintük 175 éve már bontva szedték le valamelyik pincéről, és úgy került ide. Ugye ezeknek a savas zalai boroknak nem kellett a mély pince, annyira erős savtartalmuk volt, plusz megitt a népség úgy is, mert a hordók üresek kellett, hogy legyen a következő születnél. Senki nem tartott sok bort, ilyen 400-500 liter körül, ami most soknak tűnik, de az egész család azt iszogatta. A szőlőhegyen, ha valaki melegbe betért, és óhajt inni, ha már erre jár, ó, csak egy kis vizet, azt ne kérjen. Annyi bor van, hogy amennyi belefér, de a vizet úgy kell felhozni a hegyre. Valahogy a templom és a kocsma közt átmenet volt a szőlőhegy. Ugye fölfele a Demizsomba vizet vitt a bácsi, lefele mindig bort hozott. Egy sajátos világ alakult ki. Múzeumost kérdeztem, mi a fenének csinálnak ilyen brutális méretű préseket?
0: Faltól falig ér, és ugye rá van érve, hogy 1851.
2: Tonnás eszköz. Azt mondja a Szilvia, hogy szerinte ebbe a fiús világba számított valamit az, hogy melyik pincének milyen hosszú a csavarósója, vagy mekkora a bálvány része.
0: Ez a korabeli terepjáró?
2: Néprajzi teória valószínűleg van, hogy valóság alapja, hiszen a tőle 20 méterrel lévő ugyanilyen pincébe egy ilyen monstrum ugyanúgy megvolt. Azt az ötvödör szőlőt átvihették volna egyikből a másikba, de...
0: És van ott egy régi fekete-fehér fénykép középen. Első unokatestvér találkozó ispánk 2022. 22-8. Hó 20-a. Mi a történet?
1: Itt ezen a képen az én dédnagymamám van, akinek ugyanaz lett a vezeték nevem, mint ami a dédmamámé volt. Unoka testvér találkozót mi augusztus 20-án szoktam összehozni az unokonővéremmel, és az ugye ispán őrség, és hát megcsináltam a családfát apai ágon, és összehívtuk. Na most az első alkalommal is már 120-valahányan voltunk, hát azóta is mindig augusztus 20-án összejövünk. Ez volt az első alkalom, de azóta már ugye minden évben tartottuk, és ezt az idén is megyünk.
0: Julika, András, mindketten nyugdíjasok most már. Innentől fogva nem értem, hogy ez a vérhetetlen tetvágy, meg ez a mérhetetlen energia, ez miből táplálkozik, és egyáltalán hova tovább is most ennek a kérdésnek a

0: és nem érzi az ember, hogy igazán most nyugdíjas vagy nem nyugdíjas. Úgy érzem ezt a fajta munkát, amit lehet csinálni, és nem kell úgymond most ettől visszavonulni. Nem szeretném ezt megélni.
1: Pár éve papíron nyugdíjas vagyok, de ugyanazt csinálom, mint előtte, és szeretném is ugyanezt. Mivel van egy dalárnak most 20 éves, 11-12 éve én vezetem, ott például látom azt, hogy a friss nyugdíjas férfiakat szeretjük fölvenni, mert ők még benne vannak ebbe a munkalendületbe.
2: Még viszi őket a svung.
1: Igen, azt szoktuk mondani, hogy befogjuk a vitorlába szelet. Időpontot kell tőlük kérni. El vannak fogva, mindent meg akarnak csinálni, amit az aktív időszakukban nem tudtak.
2: De ez jó.
1: Nagyon, de ez úgy nagyon jó kiegészíti ezt az életformánkat, amit itt bevállaltunk.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen Gyenes Diásról, a J és A Kerámia Házból és Miska Pincéből. Ha tetszett, akkor ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a műsor szerkesztője Varga Tünde nevében is, Burkett Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, utánunk a Sportvilág című műsor következik.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Feckó Tamás a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője. Lionel Messi 9. aranylabdáját nyerheti meg Duplantis Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Nemrég ért véget a magyar női kosárlabda válogatott Japán elleni 8-döntős mérkőzése a világbajnokságon. A tét a legjobb 8 közé kerülés volt. A közvetítő riporter Nyágui Gergely.
2: 82-61, 21 ponttal vezetünk Japán ellen, és a mérkőzés utolsó percén belül a csapat, és jöhet az örömperc, az örömjáték, és jöhet majd a mérkőzés után ismét a szurkolókra az érik a szőlő, közben egy gyönyörű szép középtávoli Leliktől, ezzel ő már 23 pontos, és így már 84-61, 23 pont a különbség. Egy középtávoli, majd hogy nem tripla kísérlet Japán részről, nem jó, leszedik ezúttal lepattanót, ismét visszateszik a triplát, ez sem jó, a lepattanó megint az övék, hát hadd dobáljanak, hadd játszanak egy kicsit, egy újabb tripla kísérlet, egy újabb lepattanó, ezt most a japán hölgy ütötte ki, így is van, jöhetünk mi, 31,8 a mérkőzésből, 24 másodperc a támadóidőnk, vezetünk 23 ponttal. Azt hiszem, hogy a magyar csapatról elmondható, hogy egész egyszerűen felnőtt a feladathoz, és egyre jobb mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb teljesítmény nyújt. Ráadásul most két meccset egymás után lejátszottunk két nap alatt, jöhet a pihenőnap, és utána lehet majd azzal az Egyesült Államokkal küzdeni, akik bizony nagyon-nagyon megszenvedtek az olasz kemény védekezés ellen, más kérdés, hogy tegnap nagyon megverték a cseheket, de azt hiszem, hogy Studer triplája, ha nem is jó, de lepattan ezúttal szerintem lelikütött el, de letelik a támadidőnk, se baj, 7 másodperc a mérkőzés végéig, és 84-61, azt hiszem, hogy lesznek majd örömszavak bőven itt a mérkőzés után, hiszen tényleg ez egy fantasztikus teljesítmény volt, és megint, amikor egy icipicit a magyar válogatott meginogott, jókor jött a nagyszünet, kitaláltuk nagyon a taktikát, ugyan a legvégén dobnak még egy pontot a japánok, de ez is csak kozmetikázásra jó, hiszen végül is 84-63-ra 21 ponttal nyer a magyar válogatott. És nézem közben körbe, hogy hát egy jó 500-600 magyar szurkoló megint csak lehet, ugyan most nincsen magyar nagy tábor, és nem volt akkor a szurkolás, mint korábban, de a lányok teljes joggal ölelkeznek, hiszen ott vannak a világ legjobb 8 csapata között.
1: És győzelmével a magyar csapat majd csütörtökön az Egyesült Államok ellen mérkőzhet, ott már a tét a legjobb 4 közé jutás lesz. Egyébként ma este 20 óra 45 perctől a házigazda németek Dél-Korea ellen játszanak. Feckó Tamás a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Feckó Tamás 3 csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. A régi új vezetőedzővel Marosréti Ervin beszélgetett.
3: A BVSC meccs után hívtak, és nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diósgyőrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVTK az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
4: Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
3: Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diósgyőr hív, arra szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben van a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat. Volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
4: Igazából a részleteket, a feltételeket kellett egyeztetni, és az is egy fontos kérdés lehet, hogy miért nem vetted át már a Videóton meccsre, hétfőre a csapat irányítását.
3: És sok dologba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani, valamint ugye Tamás már távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen ciprusi első osztályba igazolt. Miért nem imacseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
4: Említetted, hogy a helyszínen nézted meg a BVSC elleni hazai 0-2-t, és ott voltál Fehérváron is. Hétfőn este, amikor a csapat 2-1-re alul maradt a Videótonnal szemben. Mire lehet építeni, és mit láttál ezen a két mérkőzésen a jelenlegi DVTK-ról?
3: Ugye nagyon fontos tényező az, hogy a csapat minél hamarabb induljon fölfelé, ami ez arra van szükség, hogy minél több mérkőzést nyerje meg, és tényleg a győzni akarás az ne csak látszódjon, hanem meg is valósuljon. Ilyenkor, amikor belekerülsz a spirálba, fontos az, hogy a szerencsefaktor megváltozzon, és ne csak kifelé pattanjon a kapufáról a labda, hanem végre egyszer már befelé is.
4: Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy az öltözőben ne lógó orrokat és szomorú arcokat lehessen látni, hanem a diósgyőri labdarúgók felemelt fejjel menjenek ki a pályára és higgyenek magukban?
3: Ugye a hitet és önbizalmat kell adni a játékosoknak, valamint olyan taktikai utasításokat, amiből ha álmából felkeltik, akkor is fogja tudni azt, hogy mikor melyik lépésnél mi a következő. Valamint, hogyha diósgyőri labdarúgóról van szó, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy Miskolcon és itt Borsodban mindenki imádja és szereti a klubot, és tényleg mind a gyerekek, mind a felnőttek úgy néznek a játékosokra, hogy ők a Diósgyőri labdarúgói, és ezért fontos tényező az, hogy ezt átérezd, és úgy menjél ki hétvégén a mérkőzésre, hogy tudd azt, hogy milyen közegben lépsz pályára, és hogy mennyi embernek tudsz örömet szerezni ezáltal, hogyha megnyered a mérkőzéseket.
4: Korábban 3 csapatot is feljuttattál a másodosztályból. Szokták mondani, hogy MB2 specialista, vagy hogy fogadod ezt a jelzőt?
3: Igen, jó eső érzéssel töltem, hogy az országban én vagyok az egyetlen, aki 3 csapattal is feljutott, de nem szeretem azt, amikor ezt rám sütik, hiszen közel 100 MB1-es mérkőzésem van. Ugye mindenki azért dolgozik, hogy a legmagasabb szinten tudjon érvényesülni. Néha egyet vissza kell lépjünk ahhoz, hogy 2 előre tudjunk lépni. Engem soha nem támogatott senki, mindig az eredményeim által jutottam el a következő csapatig. És ugye viccesen mindig mondtam, hogy én csak akkor összek MB1-es edzőhelycsapattal feljutok. Annó 2 csapattal kellett, hogy feljussak, hogy meglegyen az első MB1-es mérkőzésem. Lehet, hogy most is ezt adta a sors nekem, hogy 2 csapattal kell, hogy feljussak ahhoz, hogy meglegyen a következő MB1-es mérkőzésem.
1: Feckó Tamást hallották. Megnevezték a labdarúgó aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található. Az edzőknél 4 spanyol is ott van. Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique és Luis de la Fuente. Az 5 fős listán a belga Vincent Kompany is ott van. Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Zajlik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első köre 2 mérkőzés, AEK Athén LASK Linz 1-0. Az aténiaknál Varga Barnabás, illetve Vitális Milán is a pályán kezdőként léptek pályára. Klub Brugge Aston Villa a félidőben 1-3, 21 órától rendezik a Dortmund Villarreal, a Porto Manchester City, a Lille Betis, valamint a Real Madrid Internacionale mérkőzéseket. A hétvégén a Magyar Kupa elődöntőjében a címvédő FTC a Kaposvár ellen játszik. Vízilabdáról van szó. Ezen a nyáron tovább erősödött a Fradi, igaz, Molnár Eriket például kölcsön adta a Ferencváros. Nyéki Balázs vezetőedző róla is tett említést a szezon kezdet során.
5: Eriket kölcsön adtuk a lyukhoz, azt gondolom, hogy neki szükséges volt, hisz jelen pillanatban nincs azon a fizikális szinten, ami a Ferencvároshoz szükséges lenne, valamint mindenképp fontos, hogy itt neki sokkal nehezebb lenne a visszaintegrálódása a csapatba, és akár a válogatottságát is kockáztathatná. Úgyhogy ez volt a kiinduló pont vele kapcsolatban, a De Toro távozása pedig ugye adott volt azzal, hogy nem is akartunk több külföldit, nem is játszhat 3-nál több, így is nehéz lesz a játékosoknak a kijelölése a magyar bajnokságon belül, biztos, hogy valamilyen feszültséget fog okozni, de a Pekaris megszerzése az pedig régóta tervben volt. Amikor edző lettem, első terveim között volt, de addigra, amikor már a Árzsin keresztül megkerestem, addigra már megegyezett a Rekkóval, úgyhogy vártuk azt a pillanatot, amikor a legideálisabb, és azt gondolom, hogy ez volt az. Már volt közben egy olyan év, ugye az első évem után, amikor a Rekkó így félig meddig megszűnt, de mégse szűnt meg, ugyan a külföldieket elengedte, akkor megszerezhettük volna, de azt gondolom, hogy nem lett volna korrekt a már akkor kialakult keretünkkel, hogy idehozunk még egy világsztárt, bevállaltuk azt, hogy úgyis nagyon erős csapatunk van, és azzal az adott csapattal kell megnyerni esetleg a bajnokok ligáját, úgyhogy ez sikerült, így különösen örültem. Az is mindenképp egy jó dolog, azt gondolom, hogy egy edző életében és egy csapat életében is van egy fokozott épülési lehetőség, fejlődési lehetőség. Ahogy javult és fejlődött a játékunk, úgy javult nyilván a center pozícióban is, most pedig azt gondolom, hogy eljutottunk a center pozícióban a csúcsra, és szeretném, hogy a Kakarész azt a plusz energiákat hozna a csapatban, mivel vissza tud juttatni minket a európai trónra. Ez az egyik álmunk, és hogyha ez teljesülne, akkor biztos vagyok benne, hogy bármilyen problémánk lenne, azt a reggeli kávé meg tudná oldani.
1: A svéd Árván Duplantis indul az atlétikai világdöntőn, amelyre péntektől vasárnapig a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban kerül sor. A rúdugrás világcsúcs tartójának, olimpiai világ és Európa bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy előző héten visszalépett egy Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. Noah Lyles nem áll rajthoz, az olimpia bajnok amerikai sprinter sérülés miatt befejezte a szezont. Ott lesz azonban Haláz Mence, az Európa-bajnok kalapácsvető napok óta Budapesten készül. Vele beszélgetett Tóth Béla.
6: A rendezők nagyon nagy sót ígérnek. Nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy lesznek a világítások, mi lesz befestve, de ezt nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy show műsor is lesz egyben, atlétikai viadal mellett. Fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozánsan fog kinézni. Meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
7: 8 egészen kiváló versenyző van itt, de egyébként ezzel foglalkozol-e, tehát nézed-e a többi sportolót, az ellenfeleket, hogy ők milyen munkát visznek véghez, hogyan mozognak a dobókörben, tehát te figyeled-e őket mondjuk verseny közben, vagy abszolút magadra fókuszálsz, magadra összpontosítasz?
6: Hogyha ezt most el kéne osztanom mondjuk 100%-ban, akkor 85%-ban magamra figyelek, és 15 a verseny. Mert természetesen azt is figyelni kell, hogy hol jár a verseny, hogy a többiek mekkorát dobtak, de nem fordul elő az, hogy leülök, és akkor végignézem a versenyt, mint egy néző, hanem nekem ott közben saját magammal kell foglalkozni, próbálom fejben összerakni a mozgást, az izmaimat melegen tartani, de természetesen figyelem, hogy mi történik körülöttem, de nagyjából ebben az arányban, ahogy elmondtam.
7: Maga a verseny az pénteken lesz, hogyan telnek majd a következő napok? Említetted korábban itt még stúdión kívül, hogy most már céltáborban vagy. Mit tartalmaz mindez, és valóban mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
6: Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk. A világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép, csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már. Ezek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel, az eredménye, hiszen látszik az, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
1: Ez volt a Sportvilág, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Nők a közéletben. Füleken rendezett szabad egyetemet az Erős Nők Polgári Társulás. Kisboldogasszony napi búcsú Doroszlón. Felújították a Szentkút 165 éves Mária szobrát. Most következzenek a részletek. A Femine Fortis, vagyis az Erős Nők szlovákiai magyar civil szervezet 7. alkalommal szervezte meg a Nők a közéletben elnevezésű szabad egyetemét. Ezúttal Fülek adott otthont a 3 napos közös gondolkodásnak, ahol szó volt a női szakmákról, hivatásokról csak úgy, mint a felvidéki magyar közéletet alapvetően meghatározó októberi megyei és helyi önkormányzati választásokról. Haják Szabó Mária riportja.
9: Az kétségtelen, hogy ezekben a hetekben a felvidéki közéletet a helyhatósági választások határozzák meg, és ezt nem vitatja Neszméri Tünde, a Femine Fortis Erős Nők Egyesület elnöke sem, de ők ezt a témát kicsit másképpen közelítik meg. Aktivitásuk elsősorban a példamutatásra koncentrál.
10: Vannak többen közöttünk, akik szerepet vállalnak a helyi, illetve megyei önkormányzatokban, bár a nők között kevesebben vagyunk, akik a megyei önkormányzatok felé is kacsingatunk, de mind polgármesterjelöltek, mind képviselőjelöltek a helyi önkormányzatba, jócskán vannak szerencsére nők, és az a tapasztalatunk, hogy ezek a hölgyek nagyon jól is végzik a feladatukat. Az egyik előadásban elhangzott, hogy a pedagógusnak példát is kell mutatnia, és azt gondolom, hogy ez igaz az aktív nőkre is, példát is kell mutatni. Tehát abban, hogy vállalhatunk szerepet a közéletben, vállalhatunk szerepet az önkormányzatok vezetésében, nem elég erről beszélni, hanem aki erről beszél, annak példát is kell mutatnia. Egyébként erre jó példa a mi részünkről Bauer Edit, aki ugye volt államtitkár, parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő, és azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy mindig a szakmaiságot helyezte előtérbe. Tehát, hogyha tudunk mutatni ilyen hölgyeket, akkor szerintem tudjuk aktivizálni a magyar választókat.
9: Neszméri Tünde is indul a választáson, és ahogy a végéhez közeledő ciklusban, most is a Szenc környéki magyar falvakat szeretné képviselni a Pozsony megyei önkormányzatban. Szlovákiában a megyék a fenntartói a középiskoláknak és gimnáziumoknak, ebből a szempontból meghatározó a magyar képviselet a megyei parlamentekben.
10: A mostani ciklusban egyedül voltam magyar szövetséges képviselő, és remélem, hogy ez változni fog, mégpedig pozitívan, és bízom benne, hogy Pomikal István képviselőjelölt is bekerül majd a megyei parlamentbe, hiszen azért ketten mégiscsak többet tudunk elérni. Kiemelten fontos a Szenci Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, illetve a Pozsonyban működő Duna utcai alapiskola és gimnázium, ugye a magyar tanítási nyelvű alapiskola és gimnázium. Ezek nagyon jó színvonalú oktatást nyújtanak, jó pedagógus gárda van mind a két iskolában, úgyhogy a fenntartón is múlik az, hogy a színvonal emelkedhessen, vagy legalább maradhasson, hogy most van.
9: S ha már iskola, természetesen az aktív nők között nagyon sok a pedagógus. Az egyik téma a sikeres szlovák nyelvoktatás volt, mondta Neszméri Tünde.
10: Két olyan pedagógus volt a vendégünk, Gál Veronika, illetve Csonka Nikolasz, akik szlovákot is tanítanak, és mind a ketten próbálnak játékosan, és ahogy Nikolasz fogalmazott, életszerűen tanítani a szlovák nyelvet, tehát a kommunikációra alapoznak, mind a ketten beszámoltak sikerekről is. A legfontosabb az, hogy bátran merjenek megszólalni, mert valószínűleg ez a legnagyobb gond, hogy van ugyan egy passzív szókincsük, de azt nem tudják használni.
9: A nők a közéletben Szabad Egyetem résztvevői Titton Viktória régész, a Füleki Vármúzeum igazgatójának a vezetésével megismerkedhettek a vár történetével is.
8: Székelyudvarhelyen a negyedikesek virágkapuja alatt sétáltak be az iskolába az előkészítő osztályos kisdiákok a Benedek Elek pedagógiai líceumban. A Backa Madarasi Kis Gergely Református Kollégium falai között pedig idén három intézmény gyerekei tanulnak. Különféle hagyományokkal és feladatokkal udvarhelyen is megkezdődött tegnap az új tanév. Geréb Krisztina összeállítása.
11: Lesznek jó napok és nehezebb napok, sikerek és kudarcok, nevetések és talán néhány olyan pillanat is, amit legszívesebben kitörölnénk. Ez már a mi történetünk lesz. És rajtunk múlik, hogy év végén egy unalmas jegyzetfüzetet, vagy egy jó történetet tudunk-e majd fellapozni.
12: Ezekkel a szavakkal nyitotta meg az új tanévet a székelyudvarhelyi Benedek Elek pedagógiai liceum vezetője, Székely Gyula. Az iskola udvarán a hagyomány szerint a szülők, pedagógusok és diáktársaik körében virágfüzér alatt sétáltak át a legkisebbek, azaz az előkészítő osztály hat évesei.
13: Fancsali Fruzsina, csak izgalmas dolog.
14: Mi lehet izgalmas most szerinted az előkészítő osztályban?
13: Szerintem a tanulás. Matek óra, angol óra, rajz óra.
15: Gerda, harmadikos vagyok, és nekem inkább, hogy együtt vagyunk, azt tetszik. Én arra számítok, hogy a testvérem boldogan az iskolában legyen.
14: Ő most kezdi az iskolát.
12: Az egyházi fenntartású intézmények Székelyudvarhelyen hagyományosan a templomokban tartják az iskolai évnyitót. A 9. osztályos diákok esküjével kezdődött el a Backa-Madarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjainak a tanéve.
16: Az Isten színe előtt fogadom, hogy a Református Kollégium diákjához méltó módon élek. Életemet Istennek, hazának és a tudománynak szentelem.
12: Sipos István igazgató úr, milyen újdonságokkal szembesülnek a diákok, illetve a pedagógusok az idei iskolai évben?
17: Romániában érdekes iskolai éveink vannak. Ebben a tanévben a 9-es diákjaink lesznek azok, akik teljesen új kihívásokkal szembesülnek. Nem csak a tantervek változnak, hanem a vizsgakövetelmény is. Tehát ők 4 év múlva egy teljesen új érettségi rendszerben fognak vizsgázni, mint ahogy az előttük járó diákok. Talán ez a legjelentősebb kihívás most a diákok számára.
12: Milyen újdonságok vannak itt jelenleg az iskola épületében?
17: Tantermeket újítottunk fel, van amelyeket csak frissítőmeszeléssel, van amelyet teljesen újba tettünk. Ugyanakkor egy érdekesebb helyzet állt elő, hisz ebben a tanévben is 3 intézménynek adunk otthont az épületünkben. A mi iskolánk diákjai mellett még 2 másik iskolának az elemi tagozata lesz nálunk. Ez egy érdekes, kíváncsiságra okot adó kihívás lesz, de meggyőződésem, hogy meg tudjuk oldani az együttélést úgy diákok, mint a tantestület és a vezetőség szintjén.
8: A horgosi Bartók ünneppel kezdődött meg szombaton a vajdasági magyar ünnepi játékok idei rendezvény sorozata. 120 éve annak, hogy a zeneszerző a horgosi Brauswetter, azaz közismertebb nevén az Órás villában vendégeskedve felfigyelt egy a szomszédos szőlőskertben éneklő leány dalára. Ez késztette arra, hogy népdalok gyűjtésébe kezdjen a településen. Németh Ernő riportjában elsőként Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét halljuk.
18: Maga a rendezvény 20 éve most már a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok rendezvénysorozatnak a meghatározó része, főként annak nyomán is, hogy Dudás Károly, dr. Szőlősi Vágó László kezdeményezték a gyűjtés 100. évfordulójára való megemlékezést, ugye akkor az ünnepi játékoknak a nyitó eseménye is itt volt. Horgoson 2 táblát is avattak az Órás villa falán, és azóta is évről évre újabbnál és újabb csoportok, szólisták azok, akik mondhatjuk azt, hogy ide zarándokolnak, és megmerítkeznek ennek a helynek a szellemében. És talán ez az egyedüli olyan rendezvény, amely meghittségében, intimitásában itt a szabad térben beénekli az egész tájat.
19: Hány dalt köszönhetünk Bartók horgosi gyűjtésének?
18: Szerint tudomásom szerint ez 40 dal, és azt is érezzük, hogy a saját hagyomány anyagra mennyire büszkék tudnak lenni most már egyre többen és egyre jobban csoportok, szólisták, és ennek az ünnepségnek is ez az üzenete, hogy merj és akarj és tudj büszke lenni a saját hagyomány világanyagára.
20: Halász György vagyok, a horgosi Órás villa polgári és egyesület elnöke.
21: Mikor döntött úgy a család, hogy megvásárolja a villát?
20: Az 50-es években a feleségem szülei vásárolták meg az utolsó élő Brauswettertől, valószínű Brauswetter Otto feleségét. És mi, mint egy családi örökség, 1980-ban kaptuk meg a feleségem szüleitől. Abban az időben egy romos állapotú épület volt. Nem is gondoltuk, hogy miről lesz híres az Órás villa. Habár én már hallottam akkor a Pap György tanár úrtól, aki a jó barátságban voltam. És Bartók Béla úgy került ide, hogy jöjjön el, mert itt értékes forrás, munka van. És itt fedezték föl Szaniszló Matildot, aki akkor egy 18 éves leány volt. Ő énekelte először többek között ezt a kedves édesanyám kezdetű népdalt, és ez került a táblára is, ami 2006-ban lett emelve.
21: Érkeznek ide turisták?
20: Turisták is érkeznek, de érkeznek ide magyarországi, anyaországi diákok, akik tanterv szerint jöttek a külhoni magyarokat, azoknak az ismertebb emlékhelyeiket megismerni, hogy tudomást szerezzenek arról is, hogy itt is élnek magyarok.
22: Pudik Rihárd vagyok, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
23: Elhangzott egy kezdeményezés, hogy Bartók Béla kapjon szobrot Horgoson. Igen. Van erre lehetőség.
22: A Magyar Nemzeti Tanács eszmei szinte mindenféleképpen támogatja. A megvalósításban társ kíván lenni a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel és az Órás villa civil egyesülettel, hiszen ők a házigazdák. Ez az igény megfogalmazódott a köszöntő beszédben is. Ez szép kezdeményezés, reális kezdeményezés és megvalósítható is. Persze erre pályázati forrásokat kell keresni, az intézményeknek együtt kell működni, de én úgy gondolom, hogy egy szép márványból vagy kőből készült szobor, kiváló szobrászművészeink vannak a Vajdaságban is és a Magyarországon is, a következő év tárgyalása legyen. Én bízom benne, hogy ez 1-2 éven belül akár meg is valósulhat.
8: Ma tartották meg a Kisboldogasszony napi búcsút a Doroszlói Szentkútnál, amely az egyik legjelentősebb zarándokhely a délvidéken. A Szentkút 165 éves Mária szobrát februárban szállították el Szabadkára, hogy restaurálják. azóta visszakerült eredeti helyére, ahol ma ünnepélyes Szentmisén áldották meg. A búcsújáróhely és a szobor történetéről Ternovácz István készített egy összeállítást.
2: A doroszlói kegyhely alapja egy gyógyforrás, a Szent Kút, amelyhez számos gyógyulás emléke fűződik. Az első csoda az emlékezet szerint 1792-ben történt, amikor egy bajmoki vakasszony, akit Zablucki Jánosnénak hívtak, visszanyerte látását, miután megmosta szemét a doroszlói kút vizében. Ez az esemény indította el a tömeges zarándoklatokat. A kalocsai érsekség 1796-ban nyilvánította hivatalos kegyhelyé, miután alaposan kivizsgálták a bejelentett sorozatos gyógyulásokat. A főbúcsút itt szeptember 8-án Kisboldogasszony napján tartják. Ilyenkor ezrek sereglenek össze a Szentkút környékén. A vajdasági magyarok számára ez egy olyan találkozóhely, ahol a nemzeti identitás és a vallás összefonódik. A kegyhely folyamatosan szépül, az utóbbi években jelentős felújításokon esett át. Így ma már modern infrastruktúrával várja az érkezőket. A doroszlói kegyhely központi alakja a szabadtéri Szűz Mária szobor 165 évvel ezelőtt 1861-ben került a talapzatára. 1947-ben az egyházüldözés idején megrongálták az alkotást. A hívők azonban folyamatosan gondoskodtak róla, és sikerült megőrizniük a kegyhely égköveként. Az év elején megszületett a döntés a restaurálásról. A szobrot februárban leemelték a helyéről, és elszállították Szabadkára, felújításra. Miután a szakemberek a munkát elvégezték, az alkotás a minap visszakerült eredeti helyére. Főtisztelendő Horváth Ákos, a doroszlói kegyhely igazgatója.
3: A 165 év alatt eddig mindig csak a doroszlói emberek, asszonyok festették át a saját tehetségüknek megfelelően ezt a szobrot. Teljes restauráláson eddig még soha nem esett át a szobor, már olyan rossz állapotba került maga a festékanyag, illetve sajnos most már a kőanyag is, hogy ideje volt, hogy egy szakember avatkozzon be, és szakavatott kezek által születhessen újra a szobor. Viacsi Karolina, okleveles közszobrász restaurátor és a Restauró Művészeti Műhely csapata végezte a restaurálást, elszállítva ezt a szobrot a szabadkai műhelyükbe. A restaurálás során törekedtünk arra, hogy az eredeti szín kombinációt kapja vissza a szobor, illetve a különböző részletek aranyozást kaptak, úgy mint a Szent Korona, az Országalma vagy a Jogar Mária kezében, illetve Mária palástjának a szegélye.
2: A doroszlaiak szép számban összegyűltek a szobor fogadására, folytatta az atya.
3: Kértem a fuvarozó céget, aki szállította vissza a szobrot, és szóljon, ha beér a faluba, és akkor meghúztuk a templom harangjait, hogy harangszóval búcsúztattuk el a szobrot, illetve harangszóval fogadtuk. Egy doroszlói család jóvoltából kovácsolt vas aranyrózsákkal ellátott baldahint is fog kapni a szobor tetőt, hogy még jobban tudjuk a külső behatásoktól óvni. És a hívek jóvoltából és a nagyszámú adakozó jóvoltából elkészült a szobor köré az új kerítés, illetve a régen várt Szentkút körüli kapaszkodó is.
2: A megújult kegyszobor megáldására Kisboldogasszony napján ünnepi szentmise keretében kedden került sor.
8: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: 20 óra. Jó estét kívánok! A híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Vidékfejlesztési programot indít a kormány, újabb negatív rekord a Dunán. Holnap este érkezik a lehűlés.
1: Műsorajánló.
0: Kiutasított 10 orosz diplomatát a magyar kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvívő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az asbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti asbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezeret, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél, ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott 0 pontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Kisiklott Baranyában egy motorvonat, miután a pályára dőlt fának ütközött, a Baja-Dombóvár vonalon történt balesetben senki nem sérült meg. A műszaki mentés várhatóan több napig tart, addig Dombóvár és Mázaszászvár között pótlóbusz közlekedik. Járatok százait kellett törölni brit repülőtereken a légi irányítási rendszer meghibásodása miatt. A repülési adatfeldolgozó rendszerben keletkezett hibát estére sikerült kijavítani, de a feltorlódott forgalom miatt így is több órás késéssel indulnak a gépek. Íreink végén az időjárásról. Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok. Estétől pedig máshol is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Fedett lakások. Titkok, tettek és persze nevek a múltból. Hamarosan nyilvánossá válnak az ügynökakták. Mit tudhatunk meg és mit nem ezekből? Amit sosem lehet feledni. Bukovár és az ostrom évei. Rendhagyó memoár a túlélők szemszögéből. Milyen a világ ma? Erről kérdezzük a világutazó haditudósító szépírót, Jászberényi Sándort.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
4: Kedves gyerekek! Ma Rutkai Éva mond mesét.
5: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a csodálatos öreganyóról mesélek nektek. Évi elhatározta, hogy új ruhát varr a babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta: "Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni." Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. "Így," mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában: a cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája, akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, és az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett, szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ. Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú. Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon. Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt: varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tűfoka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrást. Miért nem varsz? Kiáltotta tűre Évi. De a tű nem mozdult többet. Jaj, mit csináljon? Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott. El is mondta azon melegiben: varró tű szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan jár, a tű foka után. De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű szaporán, öltést öltés után. De hiába mondta végig a verset, a varró tű rá se hederített. Bánatos lett téve. Hát hogy ne lett volna? Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma. Bizony szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is. Amint sírt, sírdogált, valaki vállára tette a kezét. Fölnézett, hát az öreg anyuka állt előtte. Miért sírsz, kislány? Hogy ne sírnék, mikor nem fogad szót nekem se a tű, se a cérna? Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap? Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta. Hát miért nem folytattad te? Minek folytattam volna? Hiszen ez a tű magától is tud varni. Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt. Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap. Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy a szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyókára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, és még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!

Bátori Irén Cérnaszál Vígan Jári című meséjét Rutkai Éva mondta el. Szerkesztette Molnár Magda, rendezte Márkus Éva. A hangfelvétel 1963-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.
1: Lett hirtelen egy érett és nagy hatású költőnk. Tektonikus készülődések után működni kezdett egy versvilág. Versről versre haladva fölvetül és egyre izgalmasabb a kérdés, hogyan lehet ennyire cikázó természetű az elégia? Hogyan lehet ilyen fölkorbácsoló a végletekig kitartott melankólia? Írta Reményi József Tamás irodalomtörténész Wirth Imre költőről. Wirth Imre olvassa fel verseit.
2: Érdekes szembesülni. Érdekes szembesülni a nemlét variációival, ahogy az éves számadások sorközeiben lappang-e a szerző, mint vadnyom ősszel, vagy ahogy nem is komolyan gondolva, világgá böki eltűnését, érzékenyen figyelve, rezzene a háló. Egyáltalán hozzáére valaki a szélcsengőhöz, dallamára előbújik-e az általa elvárt, remélt figyelem, érintés, szinte észlelhetetlen, mégis, hiába évre év, nyomorult vászszerkezet lengése a semmi felé, keresi a visszajelző hajókürt hangját, belehajol a híd fölött a mélybe, onnan jön talán valami belső zörrenés, hogy emelt fel a szíved. De honnan, hallod, öregem? Nem lent, nem. Fent a szabadító szívdobogás. Nálunk nincs egy hang. Nálunk nincs egy hang, párbeszéd, csak hangok, darabokra hull minden, patkány visít, mikor szabadon bocsátom őket. Nem ölök meg senkit, magam mégis. Aludni kéne még több ezer évig, vagy tovább. Nincs senki, aki tudna most szeretni, gyűlölni, így a holnapra tervezett élet elmarad. Vaksin szeretem a himnuszt, dünnyögöm, aztán lefekszem. Honnan tudjátok rólam, miért lehet megbízni bennem? Gyönyörű az élet. A sírra borulni félek. De milyen? De milyen egyedül lenni, kérded? Fogalmam sincs. Egy hét se telt el, mióta elmentetek, igazából ugyanaz. Egy hete várom, hogy valaki kérdez, elmondhassam, ugyanolyan. Nőnek a palánták, karó beleverve, sírás nincsen, nem jött elő az isteni lényeg, nem budjan ki a lé a túléredből, semmi sincs, ami arra emlékeztet, hogy ideiglenes gazda vagyok. Markomból kipereg a végtelen ígérete. A Békásmegyeri hívállomáson. A Békásmegyeri hívállomáson állt, és egy kivilágított reklámot nézett mozdulatlanul, szerzők, akiket ismert, szeretve olvasott, könyvvel takarják el a fél arcuk. Nem mozdult percek óta, ez már fájt, ahogy néztem őt. Megint csontrészeg. Nem már érintettem meg a vállát. Mi van veled? Nem látod? Mindegy szót mond. Érzékeny. Meg szabad. Meg utazik. De mi a baj? Két hévet késtem le miattuk. És? Én miért nem vagyok ott? Szégyen. Én ezt mondtam volna. Hátrébb léptem. Mi a szégyen? A jelenlét. A magány. Az írás. Hát nem érted? Közel hajolt a reklámhoz, könnyei csordultak az utazásra. Mint egy menekülő, úgy ugrottam fel a hévre, ne kapjam el ezt a vírust. A párás ablakon keresztül láttam még, hogy mindkét tenyerével, mintha könyvet tartana, eltakarja az arcát.
1: Verseit a költő Wirth Imre olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Tisztelt szerkesztőség, arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogyha egy udvarlói kapcsolatban a férfi neve udvarló, akkor hogyan nevezük itt a hölgyet, akinek udvarol a férfi? Esetleg Mátkának? Blankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
1: Milyen szót használhatunk az udvarlói kapcsolatban a hölgyekre, akiknek ugye a férfiak udvarolnak?
2: Nagyon érdekes a kérdés abból a szempontból is, hogy azért ezek a társadalmi formák bizony-bizony változnak. Ugye máshogy viszonyulunk ma a házassághoz abból a szempontból is, hogy annak idején ugye a házasság megléte alapfeltétele volt az együttélésnek, ezt ugye megelőzte a jegyesség időszaka, és a jegyességet követte végig, illetve megelőzte az az időszak, ami alatt eldöntötték a fiatalok, és hát sok esetben azért a családjuk is, hogy kívánják-e ezt a házasságot létrehozni. Ez valóban nagyon szép, hogy több lépcsőre épül, de most, ha nyelvileg nézzük, akkor igazán

0: A 16. századból tudunk olyan adatot, hogy ez a kifejezés itt volt velünk, nem mindig a menyasszony volt csak a jelentése, de fiatal nőkre értették.
1: Péter az Egyesült Államokból, Kaliforniából írt levelet, úgy fogalmaz, gyakran hallok szerintem hibásan használt mondatokat, például meg kell csináljam, el kell olvassam, ahelyett, hogy a meg kell, hogy csináljam, az el kell, hogy olvassam, vagy az el kell olvasnom, meg kell csinálnom formát használnák.
0: Ha megnézzük, itt három lehetőség van, és egy kicsit pontosítani is kell azon, hogy melyik helyes, melyik kevésbé helyes. Hogyha a kell igének és a birtokos személyeles főnévi igenévnek a szerkezetét nézzük meg, akkor a köznyelvben szabályos alak az az el kell mennem változat. Van egy olyan mondatvegyüléssel létrejött forma, hogy el kell, hogy menjek. Ez a köznyelvben azért ott van, él, nem mondhatjuk, hogy nem helyes, de kevésbé választékos, mint az el kell mennem változat. És ott van a tájnyelvi eredetű, de valóban köznyelvben is egyre jobban terjedő el kell menjek változat. Az írott nyelv ugye mindig ebben a műsorban is elhangzik, azért sokkal kevesebbet tud elviselni, tehát ebben az esetben az el kell mennem alak lesz az, amit használnunk kell. A másik két alak pedig a beszélt nyelvben elfogadható, főleg az el kell, hogy menjek forma, de látnunk kell azt is, hogy az el kell menjek is egyre terjedőben van, köznyelven most kezd el bekerülni.
1: A kedves hallgató még azt is írja, hogy az általa kritizált alakok a tájszólásra jellemzőek.
0: Hát az el kell menjek, az valóban tájnyelvi eredetű, több nyelvjárásban megfigyelhető. Az el kell, hogy menjek, az egyértelműen egy a köznyelv alsó rétegeiből jövő forma. Egy kicsit, de ez már egy személyes vélemény, magyartalan abból a szempontból, hogy grammatikailag ugye a magyar nem úgy építi föl, hogy egy hogyot oda tesz közét, ez valamennyest indokolatlan, ezért hát én mindenképpen az el kell mennem változatot használnám.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
2: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
4: Jó estét kívánok a hallgatóknak! A Mohácsi csata naptári és valós évfordulója a téma a mai Szabadpolcban, szeptember 8-án. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsát hallják. A stúdióba várom Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténészt, de mindenek előtt hallgassanak bele Kodály 1965-ös utolsó publikált vegyeskari művébe, amely Kisfaludy Károly Mohács elégiájára készült. Nem véletlenül, íme.

Ácsi csata 500. évfordulója van idén. Egészen pontosan nem régiben ünnepelte az egész ország, a helyszínen is, miközben lehetséges, hogy éppen a mai napon volt a Mohácsi csata. Nagyban függ ez attól, hogy milyen naptárat nézünk.

0: a legdöbbenetesebb szentmártoni Szabó Géza szövegében, amelyet nekem itt a műsor előtt már elküldött, az, hogy a húsvét legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-ére eshet. A Julián és a Gergely naptár eltérése miatt erre viszont 35 féle időpont lehetséges. Tehát egészen szédítő már a bevezetés is. Köszöntöm vendégemet, tehát szentmártoni Szabó Gézát itt a stúdióban. Világítsa Köszönöm. Meg, legyen szíves Géza, bár már mi elég sokat beszélgettünk a naptár különbözőségekről és eltolódásokról, de most itt a mohácsi csata kapcsán hogyan kell ezt pontosan néznünk?
1: A níciai, vagy hát ma már így mondják görögösen, a nikájai zsinaton, amelyiknek tavaly volt éppen az 1700. évfordulója, Krisztus után 325-ben volt, akkor még az éveket nem úgy számolták, hogy 325, hanem a konzulok neve volt. Azt egy utóbb, amikor kitalálták, hogy ugye Krisztus legyen a kezdőpont, akkor a konzulok neve alapján és a római évek alapján. De a naptár maga az a Julius Cézár által bevezetett naptár, amit az egyszerűség kedvéért Julián naptárnak nevezünk. Ezzel annyi a gond, hogy egy picit hosszabb az év benne, mint a valóságos év, és ebből adódóan bizonyos idő után felgyűlemlik egy nap, és az, ahogy haladunk, mindig egyel
0: több.
1: Na most, amikor 325-ben eldöntötték, hogy a húsvét az, ahogy elmondta, hogy történjék, akkor a naptárt, nem tudom pontosan, ezt egyébként senki nem tudja, amennyiben hibás volt már akkor is, akkor könnyű volt korrigálni, hogy mondjuk két egymás követő szökőévből el kellett hagyni a szökőnapot, és akkor helyreállt. Tehát az nem volt még nagy különbség, az korrigálni lehetett. Tehát valójában nyugodtan mondhatjuk, hogy 325-től kezdve egészen a mohácsi csatái tartó időszakban a hibás kalendárium működött, és ennek következtében a 16. századra már tízre nőtt azoknak a napoknak a száma, amelyekkel hosszabb volt. Na most kicsit nehéz végig gondolni, de hogyha 10 plusz nap van, ez azt jelenti, hogy például a tavaszi napi egyenlőség az hamarabb fog bekövetkezni a dátum szerint. Tehát nem március 21-én, hanem március 11-én. És ez azért volt gond, mert a csillagászok ugyan tisztában voltak az égi mechanikával és a föld pályájával, meg hogy hogyan telik az idő. Ki tudták számítani, hogy a hold ténylegesen a napi egyenlőség után mikor telik meg, de már a naptár ezt nem feltétlenül igazolta. Többek között ezért is javítani kellett. Már a 15. századtól napirenden volt a javítás, de csak a 16. században történt meg. De mivel 1582-ben 13. Gergely pápa döntött úgy, hogy megcsinálja a naptárreformot, ezért aztán ebből az következett, hogy a protestánsok mindent, ami a pápától jön, azt nem fogadták el. A naptár javítási javaslatok között olyanok voltak, hogy egymást után követő éve, mint az előbb mondtam, mindig hagyják el a szökőnapot. A pápának viszont egy olyan tanácsot adtak, hogy azonnal gyökeresen. És akkor ebből az következett, hogy kikerestek egy napot, ahol a legkevesebb szent volt. Szent Ferenc napja után, október 4-e után kihagytak 10 napot. Október 4-e után nem 5-e következett, hanem 15-e. És ebből még az is következett, hogy például nevezetes áviai szenterész éppen 1582. október 4-én halt meg, tehát pont a naptárjavításkor, és mivel Szent Ferenc napjára nem tehették a napját, ezért 5-ére tették volna, de mivel 5-én nem volt, már, ezért került, tehát azért tessenek tudni, Terézek, hogy azért van 15-én, mert a naptár miatt ugorott az egész.
0: Na most tehát biztos felmerül a kedves hallgatókban az, hogy kik számolgatták ki ezeket a dolgokat, kik írták le a naptárat, mert ugye mindig csak a hírességek maradnak fenn, hogy melyik pápa, vagy melyik uralkodó, de azt nem tudjuk, hogy pontosan kik foglalkoztak ebben. Ez a csillagászatnak része volt, vagy erre külön más szakértők is léteztek?
1: Igen, akkoriban a csillagászatban az asztronómia és az asztrológia együtt volt. Tehát horoszkópokat kellett készíteni. Tehát például, hogyha valakinek elkészítették a horoszkópját, arra lehet, hogy azt a dátumot írták, ami a Julián naptár dátum, de már a horoszkóp képletbe a valós csillagászati helyzetet írták be, mert különben nem működött volna. Tehát már itt is volt egy különbözet.
0: De vajon ezt hogy élték át az emberek, vagy ez, hát most úgy értem, hogy nem mindenki nyilván, de akinek erről tudomása volt, vagy aki ezt át tudta látni, hogy az idő, és hát ezek szerint a tér is rendkívül relatív.
1: Hát ez tulajdonképpen inkább csak naptári dátumok kérdése, mert például amikor ugrott a naptár 4-ről 15-ére, akkor csütörtököt péntek követett. Tehát nem szakadt meg a napoknak a száma, de írják azt, hogy sokan voltak, akik tiltakoztak, hogy elvettek az életükből 10 napot.
0: Igen.
1: Hát ez nem stimmel. Hát...
0: Igen, ez olyan dolog, mint az én gyerekkoromban még mondtak olyat, én november 25-ei vagyok, hogy évvesztes. És akkor az olyan bántó volt úgy gyerekkoromban, és anyám mindig azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem vagy vesztes, sőt, egy évet nyertél.
1: Igen.
0: Mert ugye hát az ember akkor az egyel fiatal, kvázi egyel fiatalabb
1: igen,
0: akar
1: hát,
0: jár
1: ugye
0: egy osztályba.
1: Beiskolázás miatt igen, volt, hogy meg volt szabad ki.
0: Na szóval itt sokan rosszul is járhattak, tán még jól is ezzel, hogy ilyen eltolódások
1: hát,
0: voltak.
1: Először is, hogy mondjam, az a helyzet, hogy nem mindenkit ért, ugye, mint említettem már. Tehát ahol átértek rögtön, az maga Olaszország volt, illetve Itália pontosabban, és Lengyelország. Ők azonnal. De például Ausztriában csak 1584. január 6-a után következett 17-e. Nos, ez bennünket annyiban érint, hogy Magyarország csak 1588-ban tért át, akkor is január 28-án az országgyűlési határozat alapján, és külön megjegyezték, hogy csak az uralkodó kedvéért teszik ezt, és onnantól kezdve olyan naptárokat nyomtattak, amiben benne volt az új naptár is, és az ónaptár is. Tehát a Gergely, a 13. Gergelyről elnevezett Gergely naptár, és a Julián naptár is. Nos, azért volt érdekes, mert Ausztria ugye hamarabb tért át 4 évvel, tehát például Balassi Bálint, amikor írja a leveleket, a hivatalos levelet ír, akkor az új kalendárium szerint, és odaírja, hogy az új, ha belső használatra írja, akkor odaírja az új kalendárium szerint. És ugye Magyarországon pedig ugye annyira hozzászoktak a régihez, hogy például Balassi Bálint egyik versében 89-ben azt írja, hogy az másfél ezerben és 89-ben az ó szerint szerzém ezt ilyen énekben. Ez a két naptár együttérése zavarulak hatott. Magyarországon, hogy körülbelül 1640-es évekig ment a dolog, és utána belátták, hogy bár a pápa hozta, de azért helyes a korrekció. Tehát onnan közben nálunk működött. Na de most gondoljunk bele, a nálunk csinosabb nemzeteknél ez nem így volt. Mondok egy jó példát. Ha valakit megkérdeznek, hogy Isaac Newton, a híres tudós, mikor született? Ha egy angolt kérdeznek meg, azt mondja, hogy 1642. december 25-én. De mivel a világ nagy részén már áttértek az új naptárra, ez 1643. január 4-ének felel meg. Na most akkor egy lexikonban melyik dátumot írjuk? Hát nyilván beírjuk mind a kettőt, de az angolok csak 1700-ban értek át, mégpedig ők úgy választottak, hogy február 18-a után március 1-e következett, és ez azért történhetett így, mert már nem 10 nap volt a különbség.
0: A különbség, igen.
1: Mert az volt nagyon zseniális döntés, hogy a további földgyűlemi napokat úgy lehet kiküszöbölni, hogy csak azokban az évszázadoknak a végén, tehát az 1600-ban például, amely 400-al osztható, ott meg lehet tartani a szökőévet. Ami nem osztható, nem. Felgyűjt 13 napra, lásd, októberi forradalom, október 25-e, november 7-e. Tehát még tovább nőtt a különbség. Ugye az ortodoxoknál a mai napig a 2000-edik év osztható volt 400-al, tehát megtartottuk a szökőévet, tehát nem nőtt tovább a különbség.
0: Igen, hát ez mindenkinek megvan a fejében, még ha nem is tudta, vagy tudja, hogy mi van a hátterében, hogy a nagy októberi szocialista forradalmat.
1: Hát most már talán miért... nevezünk így.
0: De jó, de hát végeredményben történelmileg ez.
1: Hát az ő naptáruk szerint akkor volt, igen, de a mi naptárunk szerint nem.
0: Na, nézzük még meg azért ennek a Mohácsra vonatkozó dolgait is, mert hát ugye most nagy ünnepségek voltak
1: igen,
0: a minap, és éppenséggel pedig, hogyha 8-a volt, akkor nem csak az a lényeg, hogy most a naptár így meg úgy, hanem ugye lehetett olyan időjárás, hogy bizonyos csatáknál, akár a Mohács csatánál is sorsdöntő volt. És ha nem akkor volt, akkor hogy volt?
1: Az teljesen normális dolog, hogy egy naptári dátum szerint emlékezünk meg egy ilyen fontos évfordulóról. Hiszen az ugye Szent János nyakavágása napja volt, azaz keresztelő Szent Jánosnak a lefejezése. Tehát az a teljesen rendben van, hogy a hivatalos állami akkor volt. Csak hogy, ahogy az előbbiekben beszéltem, már 1526-ban is megvolt a 10 napos késés. Tehát ha mi csillagászati pontossággal akarjuk tudni azt, hogy a Mohácsi csata mikor volt, akkor a szeptember 8-a. Tehát hogyha az ember oda megy szeptember 8-án a Mohácsi mezőre, vagy oda megy az emlékhely elé, ahová sajnos nem mehet be, mert zárva van a sátorhelyi emlékpart, mert nem készült el, de oda megy, akkor érezheti, hogy most telt el ténylegesen. A Föld most van ugyanabban a pozíciójában, mint ezelőtt 500 évvel. A dolognak csak ennyi jelentősége van. De ezt nem csak a Mohácsi csatáról mondhatjuk el, hanem például ennek közelében volt a reformáció, 1517, ugye nem sokkal korábban, október 31-e Wittenbergben, Luther Márton és a 95 tétel. Hát ha ezt átszámítjuk, akkor ez november 10-ének felel meg. Itt természetesen már nincs jelentősége az időjárás meg egyébnek, mert itt elvi dolgokról volt szó, de csata szempontjából bizonyára nem mindegy. Most a jelenünkben kiugrott a rendes medrével az időjárás. De én emlékszem, hogy régen azért nagyon éles váltás volt.
0: Persze, hogy
1: augusztus nem. Vége után.
0: Augusztus 20-a biztos, hogy határolt.
1: Igen. Tehát a nap nem sokkal előbb nyugodott, lehet, hogy ilyesminek nincs jelentősége. Inkább pusztán a gondolat, hogy ha tényleg centire kimérjük az 500 évet. Most nem olyan túl sok dátum van azért a történelmünkben, ahol ez ilyen élesen előjöhet. Még a Buda visszafoglalása jöhet ilyen szempont. Illetve nem Budának az elfoglalása 1641-ben, mert az is augusztus 29-én történt. De mondjuk nézzünk személyeket. Például Balassi Bálintot, akit az előbb említettem. Ő 1554. október 20-án született Zólyomban. És ő nagyon ügyelt arra, hogy jelezze, hogy ő, ahogy egyik versébe írta, hogy ő születésébe Vénusz megkérte, hogy neki szolgáljon. És ebből ugye automatikusan következik, hogyha megnézzük, hogy október 20-a legalábbis a mi képzeteink szerint, ugye ma nagyon sokan játszanak az asztrológiával, az még éppen, hogy benne van a mérlegjegyében. Tehát naptárilag ő még odaszámolhatta magát. De hogyha mondjuk elkészíti valaki a horoszkópját, nyilván elkészítették, de nem maradt fenn, egy barátom megcsinálta utólag, akkor nem az október 20-ai csillagállás kell nézni, hanem az október 30-ait. Mert az a dátum, a Gergely dátum, amit visszavetítünk tulajdonképpen, amelyik valóságos csillagászati helyzetet.
0: És akkor még nem nézzük a kínait.
1: De jó, hát azt most inkább hagyjuk.
0: De egyébként, ami azt illeti, tehát itt a mi beszélgetésünk és a műsor elhangzása közt is egy kis eltolódás van, mintha a Julián vagy a Gergely naptár eltolódásairól volna szó, de nem arról van szó, hanem pusztán annyi, hogy tehát szeptember 8-án Géza el fog menni, most így mondom, igen. De hát amikor most hallanak minket a hallgatók, már el is ment, már vissza is jött. Tehát,
1: igen, tehát ez
0: meséljel,
1: még előttem,
0: kérem szépen, előttem, de mégis
1: előttem
0: utána.
1: Van, igen, tehát ez is egyfajta, ugye a rádió adásban is meg lehet csinálni, meg a tévében is az, hogy valami úgy látszik, mintha aznap lenne, de különben nem, igen. Akkor volt, úgyhogy talán ez még arra is jó, hogy valaki csóválja a fejét, hogy micsoda aprólékoskodás ez, hogy hát bizony, inkább érdekesség. Úgyhogy most talán csak annyiban hiányos a dolog, hogy nem tudom senkinek mondani azt, hogy menjen el, mert mire ezt hallja, addigra már az a nap is el fog telni.
0: Igen.
1: Úgyhogy hogy mondjam, én nem tudom, hogy milyen megfontolásból, de hát nyilvánvalóan nem csak azt fogom megnézni, hanem akkor már elmegyek, sőt, egy barátommal együtt megyek, és elmegyünk Pécsre, meg elmegyünk a Villányi.
0: Nem akárkivel.
1: Hát Kőszegi Péterre, hogy megemlítsem, aki éppen nem sokára lesz kereken 75 éves, úgyhogy
0: és szintén a nevezetes,
1: és régi magyar irodalomra foglalkozik, és akkor elmehetünk egy kis villányi borér is utána, mert hát ugye bármilyen emlékezéshez azért hozzátartozik az is, hogy bor is van hozzá.
0: Na most mondja kérem, létezik az, hogy mondjuk, tehát hogy régen ilyen problémákat adott az, hogy naptárak, különféle naptárak szerint mérték az időt, hát pedig ők aztán nagyon sokat tudtak a csillagászatról, tehát sokkal többet is, mint amit a mai tudósok tudnak, nem tudom. Hát. De hogy előadódhat-e olyasmi, hogy valaha megint váltani kell. Mondjuk pont, hogy említette, igen, az időjárásnak a felborulását, hogy akár az is változhat legelőször is, tehát ha nem is ilyen sok napos eltérés, de mondjuk az, hogy hol kezdődik a meteorológiai tél vagy nyár, hogy ezen lehet, hát ez, hogy változtatni fognak?
1: Ez nyilván közmegegyezés kérdése, úgyhogy tulajdonképpen azzal tudnék erre válaszolni, hogy ugye azon nem szoktak az emberek elgondolkodni, hogy miért mondjuk az, hogy szeptember, ami ugye a szeptem szót a hetet rejti magában, és az valójában nem a hetedik hónap, ha akárhogy nézzük, hanem a
0: kilencedik.
1: Igen. Tehát ugye ez abból adódik, hogy a római naptár eredetileg az márciusban indult, és nem januárban.
0: És az október és ahhoz is képest, ugye a igen, nyolcadik igen, lenne, igen, de igen, közben pedig már...
1: Igen, és hát ugye a közben még olyan változás is történt, hogy szépen kitalálta az Julius Cézár, hogy 30-31 napos hónapok váltsák egymást, egyedül a február volt a kivétel, 28, és oda ítatták be a szökőnapot. És méghozzá a Mátyás ugrásánál, tehát nem úgy, mint a mai naptárunkban, tehát már itt is változás van, mi 29-ét írunk, nem volt 29-e, hanem duplikálták a 24-ét, tehát a Mátyás napjánál. És a Augustus elrontotta a naptárat, mert ugye amikor őről elnevezték a július után következő hónapot, akkor ő keveselte volna, hogy ez csak 30 napos legyen. Mert, és akkor meg kellett változtatni 31 naposra, és ebből adódóan a többi utána 31, már szeptember 30 napos lett volna, de így lett belőle 31. Ez azt is okozta, hogy a tavaszi napi egyenlőség is odébb gurult egy nappal. Mert a Julius Cézár félében mindig 21-e volt, ez meg elment 22-ére, tehát már akkor is volt beavatkozás. Ami pedig az, hogy a naptárban például a húsvét, hát ugye a római katolikus egyházban már többször felvetették, Ferenc pápa is annak idején, hogy fixálni kéne a húsvét idejét, hogy ne legyen ez az ide-oda ugrálás. De ezek mindig lekerülnek a napirendre, mert a hagyománynak olyan nagy ereje van. Ugye a Gergely naptár kontra Julián naptár is azt mutatja, hogy körömszakadtig ragaszkodtak a Julián naptárhoz az ortodoxok a mai napig minden hiba ellenére. Tehát hogy már nehéz a hagyományt azt átalakítani. Egy olyan változás is történt, hogy ma mindenkinek az az evidens, hogy a hétvége a szombat-vasárnap. Hát kérem, a vasárnap az első napja a hétnek. Azt csak valamikor a 70-es években változtatták meg, minden régi naptárt megnézik, a vasárnapon kezdődik a hét. És utána jön, hogy a hétfő, kelt, stb., és a szombat az utolsó nap. Hát ezt ugye praktikusoknál fogva megváltoztatták, hogy ez a jelenleg használt naptárunk, ez több ezer évig működni fog. Csak nagyon hosszú idő után kell még úgy korrigálni, hogy majd ki kell iktatni egy napot. Tehát számunkra beláthatatlan messzeségben
0: van. És mi van akkor, hogyha mondjuk gyorsabban kezd forogni a föld? Vagy...
1: Hát erre én le engem hívjam be, nem fog gyorsabban forogni a föld.
0: Én most egy butaságot mondtam, de hát tudom, Brooklyn nem tágul, igen. Nem.
1: Tehát, de mondjuk még tudok egy példát mondani, ha már Balassi Bálintot szavaztam. Jánusz Pannonius. Tehát Jánusz Pannonius nem a tavaszponttal találkozott, hanem a nyári napfordulóval. És amikor például hazakészült Magyarországra, 1458 májusában Rómába ment a barátjával, Galeotto Marcióval, ott találkozott a pápával, és a pápától eljöttve Kalixtusz pápával meglátogatta Narni városát, amelyik Rómától északra 100 kilométerre van, egy hegytetőn épült város, érdemes elvenni a maga középkora jelen pillanatban is, és ott a hegytetőnél még magasabb hegyek aljában van egy forráskút, a Ferónia forrás, amely egy antik nymfáról van elnevezve.
0: És ehhez Gézának is van némi köze.
1: Van némi köze, ezt is elmondhatom. Lényeg az, hogy én magam elmentem a évfordulón, ez 1458-ban írta ezt a verset, és én elmentem oda 2008-ban. Hát mondjuk nem nagyon kerek, de mindegy, elmentem, és konstatáltam, hogy a környezet az ma se nagyon változott, legfeljebb a kútház egy kicsit későbbi, de azért mégiscsak ott járt. És Jánusz Pannonius azt írja, hogy az van a verset címében, hogy az olasz nymfák legdicsőbbikének, hát persze latinul, áítatos jövevényként énekelt visszatértében Rómából, Nonis Junius 1458. Szóval a római naptár is furcsa, mert rómaiak azok visszafele számoltak. Tehát azt jelenti, hogy ennyi napra mondjuk az idustól, tehát ez nagyon sokakat megtéveszt, és beírják, hogy Nonis, hogy 8-a. Nem, ez valójában június 5-ének felel meg. Csak hogy amikor Jánusz Pannonius ott járt, már akkor közel 10 napos késés volt, és a nyári napforduló az 11-én lett volna. Tehát magyarán ő olyan közel volt a napfordulóhoz, hogy a versében írta is, hogy a rák karjai már ott vannak, mert ugye ott vált a rák csillagkép, a rák térítőt is azért nevezik rák térítőnek, mert mintha a rák csillagkép téríteni el a napot, hogy az adáig fölfele menetéből kezdjen visszafele menni. Tehát az ő verse is úgy értelmezhető, hogy érzékeljük azt a különbséget, tehát a mi naptárunk szerint természetesen ez június 15-ének felel meg, és nálunk ugye 21-e a nyári napforduló, tehát 6 napnyira volt, és akkor ő a versébe azt írta, hogy milyen nagy meleg van, és oda megy, és szomjas, és iszik a forráskútból. Tehát nagyon, és a Jánusz nagyon, nagyon szerette az asztrológiát is, és a születése is. Hát még arról is beszélhetnék, hogy 1434. augusztus 29-én született.
0: Igen, azt is hittem, hogy azt fogja elmesélni.
1: Hát ugyanúgy, mint hogy a Mohácsi csata, ő is augusztus 29-én született. Hát az ő esetében talán még nem volt a 34-ben 10 nap a különbség, tehát mondjuk vegyük, hogy csak 9, és akkor a szeptember 7-ének felel meg. Úgyhogy ott persze nincs a dolognak igazából jelentősége, mert azt úgy külön nem fogjuk ünnepélyesen, csak emlékezünk rá, bár sokan a Facebookon ilyenkor fölrakják a Jánusz Pannonisznak a hiteltelen képét.
0: Szerettem volna beszúrni, mert igen, ugye körül is vannak ugye kérdések, hogy vajon őt ábrázolja egyik másik kép, vagy nem.
1: Igen, tehát...
0: Igen, de még azért...
1: Még mondjam...
0: Nem, bocsánson meg, csak még a Narnira visszatérve, igen. hogy ott azért kellett valamiképpen ennek a felfedezésnek is nyomot hagyni.
1: Hát igen, hát az nem felfedezés, azt lehetett tudni, járt ott már előtte más, Szauder József is járt, és írt róla egy cikket még az 50-es években, de talán nekem jutott először eszembe, hogy egy emléktáblát kéne oda tenni. Több éves utána járás eredményeként sikerült elérni, hogy hál' Istennek Csíkszentmihályi Róbert alkotatta meg ezt a táblát, és 2013-ban, tehát pár évvel később, hogy ott jártam, sikerült ezt a táblát az olaszokkal együttműködve elhelyezni. Úgyhogy én mindig elmondom, hogy nem amiatt tesszük oda a táblát, hogy az olaszok megtudják, hanem mondjuk oda megy egy magyar.
0: Akkor milyen büszke lehet.
1: Hogy ez nekünk közünk
0: van. Igen. Most megfordította a lapot, és ott valami vers van még.
1: Igen. Hát egy, ugye mindenki számára, hát nem tudom, mindenki számára, de azért aki iskolába járt, ismerős ez a versor, Kisfaludi Károlytól, hogy hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek. Nemzeti nagylétünk, nagy temetője Mohács.
0: Mohácsi dal.
1: De ez, amit most néz, ez nem az.
0: Aha.
1: Tehát ő írt egy magasztos verset, egy elégiát, ami disztikhonokból áll, tehát hexameter.
0: És ez meg teljesen más.
1: És nagyon jó. Ez meg egy olyan, mint egy népdal. És ezt a Mohácsi dalt suhogva, mint az esti szél, mély gödrébül a vitészkél, s mint halványköt holdvilágnál Mohács térén tétova száll. És akkor van benne egy strófa, ami picit utánhallása is a másik versnek. Helyét egykor egy F felett, sötét piros harmat esett, fű, virág búsan lehajlott, s magyar szívből friss vért ivott. Sok legény jött nyalka lovon, győzni a vad büszke taron, lova eldőlt maga fejér, néma hideg, mint őszidér. Tehát, hogy mondjam, egy egyszerű versformában írt, és hát van Lajos királyra utalás is benne, cselepata kiszapotban, királyi nagy temető van, azért is oly sárga vized oszlopot gőz, átkos neved.
0: És kicsengése viszont nagyon
1: igen,
0: jó.
1: Igen, mert a Mohács versnek is, ugye a Mohács vers is úgy felelők, hogy álbuda, él magyar álbuda még, tehát hogy ne sérjünk, mert íme itt vagyunk, és újra fölépült minden, tehát egy pozitív vége van a Mohács versnek, és ez meg arra hajaz azzal, hogy ne félj rózsám, szebb idő jár, Dunánk, rabot nem hordim már, és újra díszlik Mohács táján magyar legény, magyar leány. Ilyen egyszerű kis vers, de a dolognak igazából az az érdekesség, hogy ezt egy kortárs meg is zenésítette. És remélhetőleg a műsorban ez esetleg
0: igen, én azt hiszem, hogy itt a végén meg is hallgatjuk.
1: Egy olyan, akiről nem tudunk, egy Feller János nevű személy 1827-ben, és ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy ezt Toldi Ferenc szedte össze valahonnan, és egy Bartalus Iván nevű magyar zenész, zenetörténész a 19. században ezt kiadta.
0: Hát ezzel búcsúzunk is a hallgatóktól, de csak még annyit, hogy az elején, amielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, akkor pedig a Kodály feldolgozás.
1: Igen, tehát Kodály Zoltánnak
0: hangzott el.
1: Két olyan műve van, részlete. Ami a cappella, tehát nincs zenekari vagy orvonal kíséret, igen. A másik az Rinyi szózata. Uh-huh. Amiről majd szintén érdemes lehet beszélni, akár 1956 kapcsán. Itt ugye az 1954-55-ben adták elő, ez viszont 10 évvel később, már 56 után 65-ben íródott a Mohács. Nyilván ennek is volt akkor üzenete a Mohácsnak.
0: Persze, persze. Tehát... Na de most ez utóbbi, illetve ez előbbi következik, és Szent Mártoni Szabó Gézának pedig köszönöm szépen, hogy
1: eljött.
0: Nem tudom, mennyivel lettünk világosabbak, mert én mindig csak csodálom, még mindig nem értem egész pontosan, bár érteni vélem ezt az egész matematikát, ami nekem jó, azért elég
1: nehezen megy. Szögezzük le tehát, hogy a Julián naptár szerint szeptember 8-án, illetve a Julián naptár szerint az ünneplés volt
0: augusztus 29-én.
1: Ha a Gergely naptárat visszavetítenénk arra az időre, akkor ez szeptember 8-án volna. Tehát, ha valaki lemaradt a hivatalos állami ünnepségről,
0: akkor most magánzóként
1: elmehet. Majdnem, hogy centire 500 évvel később jártott.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, hogy elmondhattam.

Szentmártoni Szabó Gézát hallották. Kisfaludi Mohácsi dal című versét 1827-ben zenésítette meg Faller János. Most ennek részletével búcsúzik munkatársa Németh László nevében is, Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: 21 óra, jó estét kívánok! A híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Telefonon egyeztetett Putyin és Trump. Hűtlen kezelés miatt feljelentette a szuverenitásvédelmi hivatalt a miniszterelnökség. Holnap este érkezik a lehűlés. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-al. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő is általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trump-al. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csak nem 43 milliárd forint értékű csomag, a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Kiutasított 10 orosz diplomatát a magyar kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvívő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshol is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható. Kedves hallgatóink, 22 órakor krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Elég egy fertőzött kesztyű vagy zsebkendő is a HPV vírus terjedéséhez. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányoknak és fiúknak beadatni a humán papillomavírus elleni védőoltást.
4: Ilyen korban már ideális beadni a lányoknak. Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, úgy tudom.
3: Önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. Hogy miért, arról is kérdezem a szakértőnket, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
5: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

0: Vén ember dolog ez a riporteri kutatgatás. Akár tények, akár titkok, legfőképpen pedig emberi sorsok titkai után. Milyen más 20 éves korban verset írni a szabadságról, aztán kimenni a segesvári síkra, és rohanó kozák lovak patái alatt meg is halni a szabadságért. Az is férfias mulatság nevető vagy dühöngő embereket egymásnak ereszteni a színpadon, és bozontos ifjú fejjel hajlongatni a tapsoló nézőtér felé. De a riporter, mint könyvben a lapok, úgy fordulnak felénk az idegen sorsok, és munkánk leteltével úgy fordítjuk őket tovább. Juliet mama sorsa is csupán egy a sok közül.
1: 16 múltam, akkor kerültem Pestre. Apám anyám paraszt volt, persze akkor még én is. Hajnaltól estig mindig csak a dolog, látástól vakulásig csak az ment, siess, Juci. Abban az időben, ha ez most nem is látszik rajtam, Juci voltam én. Szőke, varkocsos, kékszemű, hát igaz a szemem most is kék, de a hajam, na, mindegy. Libát őriztem, makkot szedtem, kukoricát törtem, tettem, amit parancsoltak. A nap hosszú volt, az éjszaka rövid, ha akartam volna, se alhattam volna eleget. Hát, de akkoriban nem is nagyon akartam. Nem az álom csábított, inkább csak az álmodozás. A városba szerettem volna mindenáron. Addig-addig képzelektem, még egyszer csak vettem a kis batyumat, elindultam Pestre szolgálni.
2: Mi nálunk volt az első helye, de amint tudom, az utolsó is. Nem akarok én semmi rosszat mondani róla, nem is mondhatnék, de tudja, én valahogy már a bemutatkozás pillanatában is sejtettem, hogy nem mi nálunk fog ez a lány megöregedni. Hallott már olyat? A Juci még főzni sem tudott. Nem baj, gondoltam, kitanítom én szobalánynak. Úgy is lett. Az uram neves kereskedő volt a belvárosban, megengedhettük magunknak. Legalább pukkadtak a barátnőim. Takaros volt, tanulékony, dolgos, eléggé megszerettük. Tőlünk mindent megkapott. Neki adtam a viselt ruháimat, cipőt, kalapot, még kesztyű is jutott. Vasárnap délután flangérozhatott a ligetben, vagy akárhol, mit tudom én, úgy nézett ki, mint valami kisasszony.
3: Tudja, kedves uram, akkoriban még nem ilyen egyforma gúnyákban jártak az emberek. Az öltözet világosan megmutatta, ki hová tartozik. Juliettet, azaz, hogy Jucit, mert még csak Juci volt, akárki úri kisasszonynak, de legalábbis polgárlánynak nézhette. Mint ahogy én is. Persze, mert a nagyságájának levetett holmiát hordta. Ha tudom, hogy cseléd, talán meg se szólítom.
0: De megszólította, szerencsére. Juliet mama kanyargós indás története épp úgy, mint ez az irodalmi köntösbe bújtatott újságírói kíváncsiskodás, másképpen meg nem születhetett volna. Ezt hívják sorsfordulatnak.
1: Mintha ma lenne. Úgy emlékszem arra a vasárnap délutára. Őszeleje lehetett. A barokkaldi cirkusz előtt bámultam a bohócokat, azok két előadás között mindig ott bolondoztak, csak úgy kecscsinálónak, ha reklámnak. Na, szóval a barokkaldi előtt ácsorogtam, mikor mellém lépett, és azt kérdezte, befizethet-e a barlangvasútra. Később meghívott uzsonnázni, amikor is már a harmadik mondatába azt fűzte hirtelen, hogy tudok-e táncolni. Na hiszem, a mi falunkban svábok is laktak, meg rácok is. Hogy ne tudnék táncolni, nem csak csárdást, de valcert, meg kólót is. Figurással. Na, jó. Azon túl együtt jártunk a Lizsébe. Ezt is tőle tudtam, hogy a Városliget az Lizsé. Meg egyáltalán sok mindenre tanított szép lassacskán. Művelődtem általa, de nyulkálkodásról szó se volt. Kitapasztaltam, hogy rendes férfi ember ez. Veszködik persze ő is a lány után, de csak módjával. Kinyílt már akkor a csipám. Nem tehetett velem akármit. Vagy mégis?
3: Bemutatkoztam én rendesen, Král János. Hanem azt elfelejtettem neki megmondani, hogy ez csak a nappali nevem. Esténként Gigi-nek hívnak. Ma már ugye idős ember vagyok. Másképpen látom a dolgokat. De azzal se hozakodtam elő, hogy táncművész a hivatásom. Pedig csak elsőrendű lokálokba szerződtem. És az időben is egy nagyon elegáns mulatóhely műsorán szerepeltem.
0: Az kiderült tehát, hogy Král úr, bocsánat, Gigi, vagy nem is tudom hirtelenében, hogyan nevezzem, jót akart Jucinak. Finoman bánt vele. De jót akart magának, mármint saját magának is. Végül meg is kapta. Azon az éjszakán, amikor a megfelelően ügyes hadmozdulatok sorozatának eredményeként először léptek fel együtt a lokálban, mint akrobata táncosok, The Chemidoffs. Ami közben történt, azt nem nehéz kitalálni. Juci kilépett a kereskedőjéktől, hogy úgy mondjam, magánzó lett, aztán közös háztartásbeli, végül artistáné, helyesebben artista nő, értve alatta, hogy művésznő. Egy szóval olyan társadalmi tényező, aki nappal saját sovány fűsztjén, éjszaka meg finom urak finom pezsgőjén él.
1: Nem sokat aludtam abban az időben. De baj az? Majd alszom, ha öreg leszek, gondoltam. Mikor parasztlány voltam, akkor sem aludtam sokat. A szolgáló is később fekszik, korán kell. Az artista nő meg éppen a legnagyobb vérrasztó. Ezért nappal alszik. Hát, már mint a többi. Ha én bizony fölkeltem, mert szerettem délben korzózni, délután kávéházban üldögélni, még akkor is, ha reggel 8-kor feküdtem le.
3: Megíratja, kérem, amit inkább csak mi artisták tudunk, hogy külföldön mindig kevesebbet alszik az ember, mert erősebb a munka, több a látnivaló. Ne csodálkozzon, kedves uram! Külföld! A Chemidoffok igen jó szerződéseket kaptak. Pest után Brünn, aztán Prága, Maris Ostrau, Pozsony, Bécs, Hamburg, Zágráb és Arad.
1: Maguk privátok nem is sejtik, hogy milyen gyorsan múlik az idő ott, ahol nem mérik. 17 évesen még pályakezdő béka voltam. 18 évesen már művésznő, 28 évesen vétjuk. Na de ott még nem tartunk. Szóval, mire megszoktam a mindennapi kölni vizes fürdőt, franciául is megtanultam annyit, hogy fokozott pezsgőfogyasztásra és ok nélkül való bőkezűségre buzdítsam a palit, értve alatta, ha nem tudná, a vendéget. Aztán jöttek az évek úgy, ahogy az előbb mondtam. Eleinte Gigivel dolgoztam, később, mikor jobban szaladt a szekér, ott hagytam, és szólótáncos nőként működtem mindenfelé Európában, jobbára Kelet-Európában. Tűnzököltem, amíg lehetett. Egyszer csak nem kaptam szerződést.
4: Mink már elég régen vagyunk itt házmesterek, de mikor idevett bennünket a szegőméltóságos úr, az övé ez a ház tudja, akkor a Juliet nagysága már régi lakó volt a második emeleten. 5 szobája volt nekie. 4-ben mindig olyan csirkekorú forma fiatal művésznők laktak az 5., udvariban pedig ő maga. Rengeteg minden plagát, meg ez az legyező, mi egymással volt tele a szobája, alig lehetett mozdulni benne. Pedig látogatták ám sokan, olyan régi kollégája félék, meg előkelő urak, bundásak, mi egymás. Bár járt a szóbeszéd, hogy nem is csak a Juliet nagysága kedvéért jöttek a vendégek. Azok nagyobbára mindig személyazonosak voltak, csak a leánkák változtak egyre másra, ugye, ahogyan a műsor is változott, amikben szerepeltek. Na, egyszer csak fölmondta a lakást, elköltözött. Nem is tudom hová. Többet róla nem hallottam. Mást mondani nem tudok.
5: Özvegy Weinburnénak hívnak. Na de ne írja ki a nevemet. Nem, mintha félnék valamitől is. Az én koromban. 80 éves vagyok, fiacskám. De minek az a nagy nyilvánosság? Maradjak én csak Pepi néni. Mindenki Pepi néninak hív. Na, szóval a Juliettről? Na, hát, az elég régen volt már. De csak a lábaim rosszak. Az agyam még mindenre emlékszik. Eleinte úgy tűnt, nincs vele semmi baj. Vagyis mi a többi házbeli lakók nem vettünk észre semmit. Ám ahogy múlott az idő, egyre jobban kidomborodott a valóságos helyzet. Hogy finoman fejezzem ki magam, aki elfáradt, ugye, az a kerítésre támaszkodik. Hát mondhatom, a Julietta nagyon elfáradt. Nem akartunk mi a hatóságokhoz jelentgetni. Nem olyan ház ez. De persze zavarta a közérzetünket a második emeleti lakás fölött láthatatlanul is égő piros lámpa. Érthető, amit mondok? A Babos Gejza ügyvédet kértük meg, hogy beszéljen a ház tulajdonossal. A szegő méltóságos meg inkább visszafizette ennek a Julietnek a negyedéves házbérét, és akkor mindjárt felmondott neki. Hát el is költözött, nem hallottunk róla azóta. Ha eféle hölgy eltűnik, nincs az a rendőrség, lokáldirektor, rokon, aki a nyomára tudna akadni.
0: Csak hogy Juliet, persze azóta már régen Juliet mama, nem tűnt el. Lőrincen lakik, és Pesten dolgozik. Lőrincen egy viskóban lakik, és Pesten egy lokálban dolgozik. Persze lakni és dolgozni igen tág fogalom. Ötszobás lakásban csak ugyan laknak, akik ott laknak. De lakásnak nevezhető-e az, ha valaki reggel 8-kor ér haza, reggelit készít két személyre, takarít, délben megfőzi a vacsorára valót, akkor aztán ledől a konyha sarkában egy vaságyra, aztán villamosra ül, és este 8-ra benn van a lokálban, ahonnan csak 12 nyúlós, végtelen óra után szabadul. Az a másik személy pedig, na, de ne vágjak a dolgok elébe, úgy is kiderül a végén.
6: Igen, enyém a kék macska, de nem szeretem, ha lokálnak mondják. Annak ma olyan ózsdi csengése van. A kék macska egyszerűen mulató, vagy bárha így jobban tetszik. A Juliet mama? Igen. Már több éve, hogy nálam dolgozik, és mondhatom, teljesen meg vagyok vele elégedve. Pontos, megbízható. Este 8-ra mindig hajszára érkezik, rendbe teszi a pincében a lányok öltözőjét, és el van velük reggelig.
7: Micike vagyok. Mint valamennyien nagyon szeressük a Juliet mamát. Nem is tudom, mi lenne velünk, ha ő nem vigyázna ránk. Ha kell egy zikkerhegytű, hát neki mindig van. Aki meleg vizet kér, annak meleg vizet ad. Aki forrót, annak forrót visz. Meg mikor a műsor már folyamatban van, meglátja ám, ha valakinek nincs rendesen felvéve a kosztümje, vagy lóg a haja, ferde a harisnyája, vagy valami ilyesmi. Aztán ő lögdösi a színpadra, aki nagyon elábrándozott. Mert mink is szokunk ábrándozni. Tű és cérna is van nála. Hát, ha éppen kell valamire. Mondom, nagyon szeressük őt. És akárkinek sincs olyan érdekes, izgalmas múltja, mint ő neki. Ha ráérünk, meg ő is ráér, mesélni szok, csak győzzük hallgatni.
6: Talán csak azt mondhatnám, néha idegesítő, hogyha egy perc ideje van, már alszik. Összehúzza magát a kis sámlián, és alszik. De hát tudja, öreg, és nehezen bírja az éjszakázást. Azt mesélik, hogy valamikor ő is szakmabeli volt. Lehetséges. Ameddig tisztességesen elvégzi a munkáját, hadd aludjon, ha ráér.
1: Könnyű volt nekem fiatalnak azzal áltatnom magamat. Hogyha majd megöregszem, alhatok, amennyit akarok, mert az élet a fiataloké, és nem él az ember, ha alszik. Könnyű volt. De azóta történt egymás. Például, hogy abban az időben, ami az ötszobás lakás is Lőrinc között eltelt, a természet rendes útján lányom született. Emiatta van, hogy öregkoromra se alhatom ki magamat. Főzök, mosok, takarítok rá. Azt akarom, legyen meg mindene, és hogy mindene rendben legyen. Szép, és elég mulatságos volt az életem, de a lányomnak más sorsot szánok. Mást. Nem lokált, és nem nagy világot. A félvilágot meg pláne nem. Járjon csak hivatalba gép és gyorsírni. Aztán, ha eljön az ideje, menjen férhez egy becsületes könyvelőhöz. A kék macskában nem is tudják, hogy lányom van. Hogy ne? Jó lenne a friss csemege. Nem. Inkább éjjel a lokál, inkább, hogy nem alszom. Pedig, Istenem, milyen nehéz néha felemelni a bóbiskolni akaró fejemet. Majd, ha már mindennek vége, alattuk éppen eleget. Vagy a tisztelt újságíró úr nem így gondolja?

0: Juliet mama. Lackó Géza írását hallották. Szereplők voltak Juliet Margittai Ági, riporter Szerednyei Béla, nagysága Gordon Zsuzsa, Gigi Csíkos Gábor, házmester Estót József, Weinwurmné Lorán Lenke, tulaj Lukács Sándor, Mici Csellár Réka. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette, zenei munkatárs Szakács Emese, a rendező munkatársa Kuna Mátyás, szerkesztő Vágó Péter, rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A következő részt most hallgathatják meg.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Lackó Géza, Pest és a nők. Hol mászkál ez a lány?

0: Szóval? Szóval nem mondja meg?
1: Nem mondhatom meg, Béla.
0: Nézze, Edith, én pedig itt jelentem ki ezen a rohadt utcasarkon magának, hogy akkor többet nem lát. Szóval? Hát akkor Isten vele. Isten vele!
2: Hajne, ugye minden szabadságot már az esküvő előtt? Há, mire? Arra 12 évkor különbségre. Há, mit képzel ez tulajdonképpen? Úgy szeretem, hogy mindenbe bele nyugszom, és minden megaláztatást, minden titkolózást már eleve vállalok. A mennyasszonyomnak titkos útjai vannak, és Gyopáros Béla császári és királyi kamarást nem tudhat meg erről egy büdös szót sem. Ha ő benne nem bízhatom meg, akkor kiben bízzak? A családját nem ismerem. Ilyenek ezek a fürdőhelyi ismerettségek. Titkos mátkasság, bujkálva találkozunk, az ember szerelmes lesz, egylig érkezünk egymásnak, a hetedik mennyországban járunk, tervezgetünk, hogy mikor szólunk a családnak, és egy szép napon észreveszem, hogy rejtett útjai vannak, órákról, délutánokról nem tud elszámolni. Hazugságon kapom, és végül meglesem, hol mászkál ez a lány. Besuhan a Kazinci utcába, és én már hiába lesek utána. Eltűnt egy házban. Végig szimatolom a kapualjakat. Maszatos kölyköt, házmestert kérdezek. Gyanakodva néznek rám, vagy vigyorogva, és nem lehet megtudni semmit. Vissza az utcasarokra. Figyelni, nehogy mögöttem elosonjon. Fél óra, másfél óra, két óra, két teljes óra, szörnyű két óra. Végre jön. Meglát, elsápad, kérdőre vonom, sír. És nem mondja, nem mondja, csak sír. Hát sírhat is, mert nem mondhatja a mennyasszony a vőlegénye szemébe, hogy a szeretőmnél voltam, ne arra úgy. Na de most aztán kész, vége.
3: Ennyit az előzményekről. Gyopáros Béla császári és királyi kamarás ezek után mit is tehetett volna mást? Egy előkelő étteremben leitta magát. Na, nem a sárga földig, annál egy kicsivel följebb. Ezután mit is tehetett volna mást? Taxiba vágta magát, és elment egy táncos lokálba nők közé. Végül mit is tehetett volna mást? Egy hajnalig nyitva tartó kávéházban kötött ki. Fény, tágasság, finom kávé és száz parfüm illata a cigarettafüsttől opálos levegőben. Nyűjt újságírók, hervadt parkettáncosok, drága, tiszta úrinők, és kihívóan viruló amolyanok. Az egyik ablakmélyedésben egy ismerős forma fiatalember ennek tétován odabiccentett. Egy félreeső asztalhoz ült le, szemközt egy szomorúságba burkolódzott,

0: Csendesen. Nem azt mondom, hogy csendesen.
1: Undokság, nem? Miért olyan szomorú?
2: Mindig ilyen vagyok.
1: Hát azért azt nem hiszem. Én például...
2: Bocsásson meg, ki kell mennem a ruhatárba.
1: Ebben meg mi ütött?
0: Maros Videfor...
1: Elhallgass már, te Tóbiás!
0: Hé, te nekem mondtad azt, hogy Tóbiás?
1: Neked!
0: Na, már me azért. Maros Videfor... Ha nem folyik, nem folyik a Maros Vide!
3: Bocsáss meg, kérlek! Galai a tiszavécsei ágból. Csak hogy elment ez az undogság? Rosszul leszek az ártatlan pofájától. Bocsánat meg, kérlek alással, hogy Gyula barátom áténekelt az asztalodhoz. Most, hogy ez a bubánatos förtelem már nem zavar, mert ha nem megy el, én kidobom, nincs akadálya, hogy összetoljuk asztalainkat, és megkezdődik, kérlek alással, Fangtan, hogy úgy mondjam, egy Nobel-szófej, vagy, pardon, a szeretőd a hölgy? Nem. Ez esetben még lehet.
1: Nézd, Gallai, én úgy váglak téged számomra megtisztelő a meghívásod. Majd átülök, jó? Menj vissza szépen Tóbiáshoz. Előbb egészen ki kell valamit gondolnom. Aztán majd...
3: Ki gondolsz valamit? Az jó. És ha gondolod, ki van... Te át vagy ülve hozzánk, ez jó! Ott jön vissza az a bubánatos!
1: Tóbiás, elég legyen már! Bocsásson meg, hogy megszólítom. Nem ismerkedni akarok, csak kérem, ne üljön vissza az asztalához. Azok ott megjegyzéseket tettek magára. Miért legyen kellemetlensége, kisasszony, nem igaz?
2: Miért ne ülnek vissza?
4: De nem ült vissza. Egy csöppet sem ült vissza. Oda ment ahhoz az ismerős forma fiatalemberhez, és mondott neki valamit. Vagy kérdezett tőle valamit. Gyopáros gyorsan kapcsolt, és intett az ismerős formának, hogy csak nyugodtan mondjon el róla mindent. A lány még áldigált egy kicsit, aztán Gyopáros felé tartott, megállt az asztalánál. Gyopáros kijjebb húzta a másik széket.
1: Tessék, üljön le.
2: Köszönöm.
1: Látja, kedves, illetve szóval nagyon kedves magától, hogy ide ült hozzá. Igen. Én Gyopáros Béla vagyok, császári és királyi kamarás. Nem sértem meg. Eszik, vagy iszik valamit? Halló, pincér, még egy poharat.
2: Meg valamit enni is, ha lehet. Tortát.
1: Pincér, egy csokoládé tortát is. Habbal. Hab felhőkarcolóval.
2: Köszönöm.
1: És most meséljen magáról. Hol lakik például?
2: A Kazinci utcában.
1: A Kazinci utcában. Nagyon szép utca, fatálisan szép utca. Én Budán lakom a hegyen. Sejjön hozzá?
2: Fel.
1: Majd meglátja egy odú, egy várúr odúja. Sok fegyver és sok könyv. Kitűnő likőrjeim vannak, és remek teát tudok főzni. Hát akkor talán mehetünk is.
4: A lány egész úton alig szól, csak odabújik Gyopároshoz, mint aki nem annyira szerelmet, inkább védelmet keres. Taxi megáll, kulcs, ajtó, folyosó, újra ajtó, minden sötét. Gyopáros átkarolva viszi a lányt a néma homályban. Villanykapcsoló kattan, csillárfény, egy különös alagút mennyezetű hosszú terem. A falakon régi és új puskák, kardok, tőrök, sisakok, polc-polc után, rengeteg könyv, nagy íróasztal. Egy nyitott ajtón keresztül kettős ágy Lajos pompája fénylik elő. A lány kábulva néz körül. Gyopáros élvezi a hatást. A lány körbejár, meg-megtapint egy kardot, kedvesen félrehajtott fejjel megnézi egy-egy könyv gerincét. Tekintete megakad egy aranykeretes fényképen.
2: Ki ez a nő?
1: A mennyasszonyom. Megbocsát egy pillanatra, oda teszem a teát. Előbb teázunk.
4: Mikor visszajön, a lány még úgy áll ott éppen, mint az előbb. Kalapban, kabátban, holdfehér arccal, és már az ajtóból látni, hogy egész testében remeg. A lány

0: tekintetét követve ő is odanéz az íróasztalon álló fényképre, amelyiknek a keretéhez oda van támasztva ugyanaz a kép, keret nélkül.
1: Mi ez? Beszéljen kérem, mi ez?
2: A néném.
1: Ezt nem értem.
2: Nem érti. Nem érti. Itt a nővérem az íróasztalán, és én feljöttem magához. Magához, mint egy...
1: Ne, sírjon, kedves. Nem kell azért sírni. Először csinál ilyesmit.
2: Igen?
1: Milyen meggondolatlan, és ha nem belém botlik? Na jól van, most már hagyja abba. Nincs semmi baj. Nézze, magyarázattal tartozunk egymásnak.
2: Igen.
1: Edittel én őszóta titkon jegyben járok. A nyáron ismerkedtünk meg a Tátrában, ahol ő egyedül volt. Nyáron beszélt a húgáról, még a télen is. De egy idő óta csak ugyan nem emlegette. Ma vesztünk össze végképp, nem akarta megmondani, mit keresett. Várjunk csak a Kazinci utcában. Csak nem...
2: Nálam volt.
1: Magánál? Persze, igen. Hát maga, jaj, hogy én milyen ostoba vagyok.
2: Egy hónappal ezelőtt elmentem az úrról, hogy moziszínésznő leszek. Az apám szigorú. Én nem hittem neki. Mindenki csak azt akarta tőlem. És művészetről senki sem akart velem beszélni. Edith jött és hívott vissza. Én is makacs vagyok. Éltem, míg volt egy-két ékszerem. Azt hazudtam Edithnek, hogy már van szerződésem. Nem akartam szégyen szemre legyőzve visszamenni az apámhoz. Én inkább ezt az életet választottam volna. De nem tudom, miért ültem be abba a kávéházba. Én most úgy félek. Könyörgök magának, ne bántsa.
1: Nem, csak ne sírjon. Hogy túloznak ezek a kislányok? De hogy akart maga olyan lenni? Megszökött egy kicsit, pont. Visszamegy.
2: Nem megyek, soha.
1: Ne idegeskedjen. Gondolkozzunk. Iszik egy csésze teát?
2: Éhes vagyok.
1: Bravo. A kedves papa azért köztünk legyen mondva nagyszamár. Pardon, csak nem ott torta volt az egész vacsorája.
2: De.
1: Hát ez halmatlan. Van itt sonka, szardinia, tojás, vaj, megreggelizünk. Most 7 óra. 8 előtt nem igen állíthatunk be maga a papához, én Edithhez. Szóval van időnk. Nézze, hogy is hívják magát?
2: Olga.
1: Persze. Olga, bocsánat, emlékszem. Nem fogjuk megmondani, hogy itt volt. Szóval, hogy itt volt, jó? Mondjuk, hogy én kinyomoztam a maga lakását, és az én boldogságomra való tekintettel, arra való tekintettel, hogy egy császári és királyi kamarás nem vehetne feleségül olyan lányt, akinek a húga művésznő szabad pályán van, megkértem, hogy térjen vissza a szülői házba. Ma reggel mentem magához, és maga rögtön jött is. Rendben lesz így?
2: Igen. Igen.
1: Na jó, akkor most megyek és hozom a sonkát, de előbb mutassa meg a táskáját. Nincs-e benne még egy fénykép meglepetés?
0: Gyopáros pedig, miközben a sonka felé igyekezett, azon gondolkodott, hogy nem olyan ez az egész élet, mintha egy nagyon szűk sikátorban szaladna valaki. A sikátor két fala könnyű sejempapír, egy könnyék mozdulattal át lehet szakítani akármelyiket, csak hogy bal felől tragédiába zuhan, jobb felől végjátékba pottyan az ember. Bizony, ilyen magvas és mélyen szántó eszmék jártak-keltek gyopáros agyában, hiszen császári és királyi kamarás ő, vagy mi a szösz. Persze azért a sonkáról sem feledkezett meg, hiszen azzal együtt kerek a világ. No, nem igaz.

0: hangfelvétel 1995-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A következő részt most hallgathatják meg.
1: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Lackó Géza, Pest és a nők, zöld csütörtök.
3: Parajt pofézni-vel, maga megbolondult Mitterbacherné. Micsoda bajszli ez? Micsoda kifőzés? Apárdó, étkezte. De spenótot akar adni pofézni-vel. Adja a koszos macskájának. Mi?
4: Nagy csütörtök van.
3: Hát jó, akkor még gondolkodom. Most mit néz? Gondolkodom. Nyavaját a tespenótodon.
4: Zomborban.
3: Akkor letudtunk pár hónapot, a telet Szabadkán húztuk ki, és csak amikor bajára mentünk, akkor akadt meg a szemem rajta. Persze kiderült, hogy ő már zomborban szeretett engem, bár hagymát ettem Rómaóban való föllépésem előtt közvetlenül. Rómaó már nincs, Guzmán Laura nincs, csak a hagyma maradt meg. És nagy csütörtök van megint, parajt ehetek pofézni-vel, esetleg még két tükör tojással. A Máriáját. Hát érdemes volt. Mert mi a különbség? Mi lehetett volna? Talán most nem itt ülnék a vedlet mellékutca kopott kocsmájában. Pardon. Hétkezdéjében. Hanem Szentendrén, saját viskomban, mint a többi rendes, nyugdíjas színész. De ki a ménkű lát a jövőbe, ó, Merkúció. Éppen ilyen húsvét készülődött. Várjunk csak. Na, azt mondja, mennyi is? Azt mondja, kerek 40 éve, hogy a szabadkai társulattól Győrbe szerződtem. Épp ilyen csípősen enyhe volt az idő. És Laura szeretett. Szeretett. Mennyi e betű? Milyen unalmas szó? Például most szeretem a hagymát és a kövidinkát. Nyugdíjas vérripacs vagyok. Állandó bánatot és bajuszt hordok. Nonni, micsoda szellemesség. Őrjöntünk az utolsó éjszakákon, pedig Laura nem is tudta, hogy elszerződtem Győrbe Somogyihoz. Petróci Sándor hős szerelmes a győri színház tagja. Hát érdemes volt. Laura szeretett. Az egyetlen, aki igazán szeretett, és én 40 éve én kirúgtam, mint egy röhes kutyát a karrieremért. Na, szép egy karrier. húsvét vasárnap megesküdtünk volna, én meg ott maradok a szabadkai társulatnál, Petróci és Petróciné, nem is hangzott volna rosszul. Rómeó és Júlia. Aztán áttérhettem volna a jellem szerepekre. Laura drámai anya, két gyerek, az egyik filmszínész, a másik rendező, de féltem a láncoktól. Marha. Most ülök egy vacak kifőzdében, és parajt ehetek pofézivel, mert szölcsütörtök van. Ha csak ránéztem, fölgyúlt bennem a vér. Erre határozottan emlékszem. Szerettem és féltem tőle. Karrier. Bajá lett az enyém. Laura. Milyen lágy, puha és meleg név. Puha és meleg mellecskéi voltak. És én nem akartam lekötni magam, pedig megfoltozta a harisznyáimat, és herbateját forrázott a könnyen rekedő torkomra. Már akkor együtt laktunk, és éjjel minden csók után kivert a hideg veríték a karrieremért. Virágvasárnap járt le a szerződés, húsvét vasárnap kezdődött az új. Neki tovább Szabadkán, nekem Győrben. Nagy csütörtökön együtt ebédeltünk az áradó Duna mellett, a gát mögött, a Sasban. A Sasban. Gyönyörű nagy ősszeme bután csillogott, hittem akkor. De ma már tudom, hogy nem bután, hanem elragadtatással, belém olvadóan. Aljasul hangos voltam, röhögve zabáltam a spenótot, mint akinek nincs más gondja, csak a tükörtojás, pedig akkor már zsebemben volt a győri szerződés, a vasúti jegy is. Este utaztam. Laura nélkül. Miért nem mondtam meg neki? Miért nem volt bátorságom elébe állni és azt mondani, édes, a karrierem áldozatot kíván, bocsáss utamra. Ehelyett röhögtem, és vidoran zabáltam. Gránátalma térdecskéje a térdemhez ért, és én csak röhögtem, hadonáztam és faltam. Negyven kerek éve, undorító. A csomagokat titokban már kivittem az állomásra. Ott ültünk a Sasban, és én a haját simogattam, nem sejtett semmit. Hit bennem. Megbocsájtasz, Laura, az a Dök Szent Mariai még Zomborban elkérte a frakkomat, és azóta se adta vissza. Ma utazik, és én az állomáson ki fogom rántani a táskájából a frakkomat. Estére hazajövök. Ezt hazudtam. Könnyű csókot leheltem a homlokára, és elpárologtam, mint Blinyi herceg, diszkréten, finoman, halkan. Hogy aztán mi történt? Három év Győr, egy év Debrecen, 10 év Kolozsvár, 12 Csavargás. Százszor utaztam át Pesten, de a nemzeti nem reflektált rám. Év, év, év, szerep, szerep, szerep, szerető, szerető, szerető, és így tovább, és így tovább. Üres ripacskodás. 40 éven át. A szívemet kiégették a futó csókok, a torkomat kiégette a szesz, agyam, pofám megszikkadt. Laura Metresz lett. Kocsia volt. Tüdővésze volt. Ékszerei voltak. És elpusztult. Sokáig siratot mondták, akik együtt pályáztak vele. Aztán átkozott. Aztán leköpte az emlékemet. És én futottam a karrier után, amely úgy elkerült, ahogy én eldobtam a szerelmet. Ilyeneket gondol egy 60 éves vén barom, akinek nincs Szentendrén viskója, nincs felesége, nincs gyereke, nincs múltja, nincs jövője, csak egy félbe maradt karrierje. Na hát, miért nem sírok? Hiszen olyan jól tudtam sírni azelőtt a színpadon. Gyötrelmes dolog. Mit? Telvacherné, hozhatja a spenótot és a paféznit.

0: De hiszen ez pálma. 15 éve nem láttam. Te jó Isten, hogy megy az idő? És most ő is itt a gyógyforrásnál. Hát igen, ő se lett fiatalabb. És az a bál akkor, a bál, amelyiken meg kellett volna kérnem a kezét. Ma is szőke, karcsú, de a szeme alatt kék karikák, züllött, mint régen. És most már beteg is, másképp hogy került volna ide. Csak meg ne szólítson, mert akkor leszámolok vele. Bizony, hogy most megmondom neki, hiszen egy kicsit épp ő miatta maradtam a legény. Na tessék.
1: Jó napot, Laci. Megismer?
0: Kezi csókolom. Ha senki mást, magát akkor is megismerem.
1: Milyen hidegen ad kezet. Leülhetek?
0: Parancsoljon.
1: Önző vagyok, azért jöttem ide magához. Átnéztem a vendégek névsorát. Csupa kis ember. Maga az egyetlen, akivel szóba lehet állni. Minden tudok, Pestről jött részvénytársasági igazgató. Szóval magának sikerült.
0: Ha ez sikernek számít.
1: Hogy mindent megtudja rólam, 2 éve özvegy vagyok. Előzően 5 évig elvált. Fél évi házasság után. Rimaszombatból jövök, gyermektelen. Az uram bíró volt ott. Maga is 200 grammot iszik?
0: 3-szor naponta. Roncs vagyok.
1: Legyen nyugodt, én is.
0: Miért mondja, hogy legyek nyugodt?
1: Mert évek múlva elmondták nekem, hogy magának meg kellett volna kérni a kezemet egy házi bálon.
0: Nem. Egy nagy bálon.
1: A Vigadóban.
0: Most egyszerre emlékszik.
1: Ennyire meggyűlölt? 15 év után is haragszik.
0: Na jó. Akkor én most elmondom magának.
1: Hallgatom.
0: Táncolni kezdtünk rendesen. Egyszerre megrándult és hozzám tapadt, aztán elhúzódott, mint ha valamit eldobott volna. Titkos levélkét. Követtem a tekintetét. Egy kis hadnagy felkapta a levelet. Mosolyogva elsietett. Maga ilyetten nézett rám, észrevettem-e. Aztán egy szerencsekrajcát kért tőlem. Kacér volt. Ütében meglebbentett a szoknyáját. Térdig láttam a lábát. Nem akart velem többet táncolni, azzal a mulatos nagybátyjával gódorgott a folyósón. Rajta kaptam magukat egy eldugott padon, amint a szoknyáját hirtelen ráborította a lábára. A lábát mutogatta a bácsikájának. Zavart volt, sápadó és neki piruló. Aztán fékevezett jókedves simult hozzám is, kacagott tánc közben. Nekem elment a kedvem. Fertő szaga volt az egésznek.
1: Úgy látszik, a férfi butaság és a gazság ellen nem lehet semmit se tenni. Az uram gazember volt, annak a betege vagyok. Maga meg akarja hallani az igazságot?
0: Az igazságot? Hát azt szeretném. Igen, igen, azt hiszem, szeretném.
1: A Vigadóba menet leszakadt a harisnyatartom kis gumihengerkéje. Egy krajcára pótoltam, ami tánc közben kiesett a kapocsból, és kigurult a szoknyám alól. A hadnagyocska azt kapta föl, és azzal sietett el. A teremben nem tehettem vele semmit. Végül a nagybácsim élő spanyolfala mögött ott a folyosón sikerült a helyére tennem. Ettől lettem újra jókedvű.
0: Pálma.
1: Ez volt az a fertő, amitől maga megmenekült.
0: Hát akkor én...
1: Mondtam, hogy a férfi butaság gyógyíthatatlan.
0: Pálma.
1: Csírt.
0: Pálma.

0: a gyógyforrásnál. Lackó Géza írását hallották. Szereplők voltak Pagony, Fülöp Zsigmond, Pálma, Györgyi Anna. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette. Zenei munkatárs Szakács Emese. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Szerkesztő Vágó Péter. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorában legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat @mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Két óra, jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Ceglédi Edit, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden.
3: A parlament megszavazta a miniszterelnöki fizetés csökkentését, a vármegye és a főispán elnevezések eltörlését, és megválasztották a független közmédia testület tagjait.
2: Szövegértésből, matematikából és természettudományokból is rosszabbul teljesítettek a magyar tanulók a 2025-ös PISA felmérésen.
3: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, Oroszország válaszlépéseket ígér.
2: Rekordalacsony 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél.
3: Folytatódik a többnyire napos meleg idő.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Zilai Zsuzsanna. Erős Magyarország nem létezhet erős helyi közösségek nélkül, a vidék és Budapest pedig nem ellenségek, fogalmazott a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter bejelentette, elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A képviselők megszavazták a miniszterelnöki fizetés csökkentését, a vármegye és a főispán elnevezések eltörlését, valamint megválasztották a független közmédia testület 6 tagját és elnökét is. Részletek Brieska Dánieltől.
4: Elindítjuk a Szent István vidékfejlesztési programot.
5: Elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot, jelentette be napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat.
4: Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá.
5: Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa szerint üdvözlendő minden olyan intézkedés, ami a magyar vidéket erősíti. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közölte, támogatják, hogy a vidék több forrást kapjon. A Fidesz frakció vezetője Bóka János pedig azt mondta, a miniszterelnök épp akkor hirdeti meg a Szent István programot, amikor fel akarja számolni a vármegye rendszert.
6: Ezt a programot nevezik önök Szent István programnak. Azt javaslom, hogy sürgősen nevezzék át, ez a program, ez valójában Rákosi Mátyás program.
5: Napi rend előtti felszólalásában Palóc André fideszes képviselő azt mondta, hogy az idei büdzsé kormány által benyújtott módosításában 300 milliárd forintos megszorítás szerepel. A KDNP-s Juhász Hajnalka pedig az uniós forrásokról beszélt.
7: Egyetlen eurót eddig még nem hoztak haza.
5: A képviselőnek Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter válaszolt.
8: Az Európai Uniós forrásokat hazahoztuk, és önök próbálják ezt mindenféle úton, módon árnyalni, zavart kelteni, félrevezetni a magyar állampolgárokat.
5: A Tisza párt politikusa Radnai Márk azt kérte, hogy az ellenzéki pártok szakmailag és emberileg tisztességes személyeket jelöljenek a közmédiát felügyelő testületbe.
9: A közmédia egy nemzet emlékezete. Ez a mi közös emlékezetünk, ez a mi közös alkotó műhelyünk.
5: Az országgyűlés Bajár Judit médiajogászt választotta a független közmédia testület elnökévé. A 9-ből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormány oldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást.
10: 131 igen szavazattal, 52 nem és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot az országgyűlés elfogadta.
5: Döntöttek a képviselők arról is, hogy visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ülésen szavaztak a miniszterelnök fizetésének csökkentését. Is. Ha a kormányfő egyben országgyűlési képviselő is, akkor mostantól havonta bruttó 2,5 millió forintra jogosult.
2: Megszüntetné a kormány a megyei közgyűléseket. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendszert teljesen át kell alakítani, mert a megye települései semmit nem profitálnak a közgyűlések munkájából.
3: A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért van szükség a teljes átalakításra.
4: A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működnek. Közpénz ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket.
2: A megyei önkormányzatok országos szövetségének elnöke, egyben a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés elnöke szerint a miniszterelnököt félretájékoztatták, a megyei közgyűlések nem kifizető, hanem befizető helyek.
3: Pajna Zoltán hozzátette, olyan programokat valósítanak meg, amelyekhez Európai Uniós forrásokat használnak fel. Több olyan pályázatuk is van, amelyeket a vármegyei önkormányzat nemzetközi csoportja finanszíroz, számos települést támogatva ezzel.
0: Ha vicces akarok lenni, akkor kerestem az ATM-et, de ahogy itt szétnéztem a Hajdú-Bihari vármegyei önkormányzatnál, itt nem kifizető helyet, hanem befizető helyet találtam, ha ezt számokba is elmondhatom. Mi a magyar államtól a központi támogatásból 390 millió forintot kapunk. Nem 10 milliárdos támogatása van a vármegyei önkormányzatnak. 390 egy évben, de ha a 19 vármegyét nézzük, az is 5,9 milliárd forint, tehát lényegesen kevesebb.
2: A Magyarországi Üzemanyagellátás Védelméről címmel törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP.
3: A két ellenzéki párt visszahozná a védett üzemanyagárakat azért, hogy 1 liter 95-ös benzin, 595, 1 liter dízel pedig ismét 615 forint legyen. Magyar Péter kormányfő korában azt mondta, a védett üzemanyagár ellátási hiányt okozna, rengeteg közpénzbe kerülne, ezért más megoldáson dolgoznak.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter.
3: Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló teszten egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Emellett a legkiválóbban teljesítők aránya csökkent, ezért a miniszter szerint át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét.
12: Nem túlzás azt állítani, hogy van egy globális válság az oktatásban. Hogy a régióban azért vannak országok, akik jobban teljesítettek nálunk, pedig hát ugyanonnan indultunk. Nézzük a cseheket, lengyeleket vagy az észteket. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy a régióban leszakadni látszik Magyarország.
2: Benyújtotta lemondását az elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási hivatal elnöke, aki október 1-től távozna a hivatal éléről.
3: Brassói Sándor közleményében azt írta, hogy lemondásának nincs politikai és nincs személyes konfliktusban gyökerező oka.
2: Több mint 10 000 új belépőre számít a Magyar Orvosi Kamara, ha benyújtja a kormány a kötelező kamarai tagságot is előíró törvénymódosító javaslatot.
3: A MOK elnöke elmondta, 2023 óta, amikor a kormány csökkentette a testület jogosultságait, több mint 30%-kal kevesebb etikai eljárás volt. Hangsúlyozta, ezek az ügyek azonban várhatóan januártól ismét a kamarához tartozhatnak. Álmos Péter az orvoshiánnyal kapcsolatban úgy fogalmazott, leginkább az alapellátás hiányoznak a szakemberek. A lakosság 10%-ának nincsen állandó házi orvosa, gyermekorvosa vagy fogorvosa. Hozzátette, az ellátottság mértéke azonban földrajzilag eltérő. A MOK elnöke szerint elsődlegesen a szakdolgozók és a pályakezdők bérét kellene rendezni.
13: Főleg Budapesten egy fiatal pályakezdő orvosnak megélhetési problémái vannak, tehát egy albérletet kifizetni a kezdőorvosi bérből és mellette még élni valamennyit, az nagyon nehéz. Az ügyeletek elképesztően alulfinanszírozottak, tehát itt nettó 2-3 000 forintos ügyeleti bérek vannak.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter azt közölte, a diplomaták a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek.
3: Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese szerint a külügyminiszter indoklása azt jelentheti, hogy a kiutasított tisztviselők hírszerzéssel foglalkoztak.
14: Az, hogy egyidejileg 10 orosz hírszerzőt utasít ki Magyarország, ez a két oldalú kapcsolatok történetében egyedülálló lépés, eddig nem történt ilyesmi hasonló nagyságrendben. Moszkvát érzékelhetően meglepte a kiutasítás. Oroszország az ilyesmire jellemzően úgy szokott reagálni, hogy az adott ország, amely kiutasította Oroszország diplomatáit, Moszkva annak az adott országnak a diplomatáit utasítja ki válaszul. Hogy pontosan milyen számú magyar diplomatát utasítanak ki, ha valóban ez lesz a válaszlépés, ezt minden bizonnyal néhány órán, legkésőbb néhány napon belül tudni fogjuk.
2: Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat, Vlagyimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben.
3: Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-al. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trump-al.
2: Bosznia-Hercegovina a lehető legalacsonyabb szintre csökkentené kapcsolatait Szerbiával a háborús bűnökért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladić volt boszniai szerb katonai vezető belgrádi temetése miatt, közölte a bosnyák külügyminiszter.
3: Első körben visszahívhatják a belgrádi nagykövetség legtöbb alkalmazottját. Belgrád képmutatással vádolt a Szarajevót, hiszen korábban ők méltatták Rasim Delicet, a bosnyák hadsereg szintén háborús bűnök miatt elítélt egykori parancsnokát.
2: A közösségi média 15 év alatti használatának Európai Unió szintű tilalmát szorgalmazta Emmanuel Macron francia elnök az Európai Bizottságnál.
3: Nem sokkal korábban a francia alkotmánytanács alkotmányellenesnek minősítette az erről szóló, a francia parlament által elfogadott törvényt. A francia elnök korábban már több európai vezetőt igyekezett meggyőzni a korlátozások fontosságáról, és azt is bejelentette, hogy mindeközben Párizs az elvetett törvény átdolgozására törekszik.
11: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
2: A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél.
3: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője a Kossuth Rádiónak elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a Duna 1 cm mély a magyar fővárosnál, valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély. Siklós Gabriella hozzátette, a hivatalos mérce úgynevezett nullpontját még a 19. században rögzítették, és a mai napig ehhez mérik az aktuális mélységet.
15: Ennek a nullpontnak a meghatározásakor, tehát ahova a vízmérce 0 cm-et helyezték, az addig ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, és aztán azt a nullpontot annál még valamivel mélyebbre helyezték. Tehát nem gondolták azt, hogy ennyire alacsony lesz majd a vízállás, ez akkor hihetetlennek tűnt. Most pedig odaértünk, hogy gyakorlatilag a 19. században legalacsonyabbnak tartott részeket most már elértük, és ezért olvassuk le most azt a budapesti vízmércét például, hogy 1, 2 vagy 3 cm-es a vízállás.
3: A szóvívő kitért arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján jelentős csapadék várható a napokban a Duna felsőbb vízgyűjtő szakaszain, Németországban és Ausztriában is, így a hétvégén emelkedhet a vízállás a budapesti szakaszon.
2: Továbbra is népszerű úti cél Horvátország a magyar turisták körében.
3: Július végéig csak nem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarner-öblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
1: Időjárás.
3: Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
2: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Zilai Zsuzsanna, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seres Bea és Németh László nevében is köszöni a figyelmüket Ceglédi Edit és Jávor Miklós. Most következik a Sportvilág. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
1: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
16: 8 között a női kosárlabda válogatott a világbajnokságon, Eckó Tamás a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzője, Lionel Messi 9. aranylabdáját nyerheti meg. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Varga Varnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Jelenleg is zajlik 4 mérkőzés, az 54. percben járnak a csapatok. Borussia Dortmund Villarreal 1-0. A vendégeknél Gulácsi Péter védi a spanyolok kapuját. Porto Manchester City 0-1, Lille Betis 2-3, és Real Madrid Inter Vinicius és Mbappé góljaival 2-0. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyed döntős a magyar csapat, az ellenfél az Egyesült Államok lesz. A WNBA-ben kosarazó Juhász Dorkával Nyágúj Gergely beszélgetett.
17: Nem azért érezhető volt az, hogy próbálták nyilván a festéket bezárni, meg nehezíteni az én dolgomat is, egy kicsit frusztráltá tenni talán, de még jó, hogy van egy Lelik Rékánk, aki beindította nekünk a mérkőzést, és ez ilyen pillanatokban kellenek nyilván ezek az extra teljesítmények, a többi extra játékost nyilván személy szerint nem mondám a legjobb mérkőzésemnek, de azt csináltam, amit kellett szerintem, ettől függetlenül kellettek ezek az extra teljesítmények a Virágtól is a második félidőben, úgyhogy ez fog kelleni az USA ellen is nyilván az, hogy több fronton tudjunk helytállni, és nagyon örülök, hogy a Rékának ilyen sikeres mérkőzése volt.
18: Hiszen ettől csapat a csapat, hogy ha valakinek nem megy, akkor a többiek kisegítik, és úgy érzem, hogy ma lett igazán csapat a csapat, és miatt az Egyesült Államok valóban, ha valaki, akkor te ezeket a játékosokat nagyon jól ismered. Ugye ma is volt egy japán hölgy, aki ellen játszottál nemrég a Vegas csapat ellen, is nyertetek a Minnesotával. Ez neked személy szerint mekkora motiváció, hiszen tényleg itt most megmutathatod, hogy milyen a magyar virtus.
17: Motiváció nyilván az a büszkeség, hogy a magyar csapattal itt vagyok, és csapatszinten tényleg nekiálljunk, és nem sokszor volt ilyen, hogy a magyar válogatott az USA-val játszott, úgyhogy ezt élvezni kell szerintem. Büszke vagyok abban, hogy a top 8-ba benne vagyunk a világbajnokságon, az óriási szó. Innentől kezdve pedig minden ajándék lesz szerintem. Szívvel lélekkel ki kell jönni, küzdeni, és megpróbálni nyerni. Nyilván ez a cél, nem fogjuk feladni a kezünket azért, mert az USA ellen fogunk menni. De ahogy mondod, szerintem ez ma tényleg teljesen csapatszintű győzelem volt, amikor kellett valaki más erőre lépett, és ennek nagyon örülök.
16: A mai mérkőzésen 11 pontot dobott Studer Ágnes, ő is nyilatkozott.
19: Ma volt az a meccs, hogy átestem egy ilyen flowba, így a csapat által, hogy amikor szorult a hurok, akkor is úgy azt éreztem, hogy nyugodtabbak vagyunk, és már tanultunk az ezelőtti meccseknek a hibájából. Nem aggódtam, és úgymond nem éreztem azt, hogy úgy jövök le a pályáról, amikor lecserélnek, hogy kellemetlen helyzetbe hoztak eladott labdák, és hogy megy le az önbizalmam, hanem amikor voltak eladott labdák, de amit ma úgy tepertünk, úgy futottunk vissza, hogy kijavítsuk mindenki hibáját, úgyhogy megmondom őszintén, tényleg ahogy beszélek, amúgy ráz a hideg, mert azt érzem, hogy ami a legeslegjobb, hogy meccsről meccsre jobban játszunk. Így már, hogy mai meccsen kicsit jobban megtaláltuk az egyensúlyt a kinti-benti játékból. Nem csak az van, hogy van Virág és Dorka, és ők mindig rájuk kell bízni minden pontot, hisz meccsről meccsre jobban figyelnek rájuk, illetve ők is fáradnak, azért ez már a negyedik mérkőzésünk. Azt kell mondanom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy már 4 mérkőzés játszottunk, és játszottunk egy 5. is mindenfélekét. Ez szerintem ez most már egy álom nekünk. Én megmondom őszintén, eszembe nem jutott, hogy elkezdjek pakolni, hogy megyünk haza. Kicsit sem fordult meg a fejembe, úgyhogy így jöttünk, szerintem ezzel a mentalitással jött mindenki erre a mérkőzésre.
18: És hát ugye most már zsinórban harmadjára elmondhatjuk, hogy jobbak vagytok Japánnál, és ha a saját fegyverünkkel nem tudtuk megverni őket, megvertük az övékkel, hiszen 11 hétre megnyertük a triplázást.
19: Lehet mondani, hogy most Japánnak mi vagyunk a mumus. Nekünk is mindig van egy ilyen csapat, szerintem Japánnak mi vagyunk, biztos, hogy mindig mosolyognak, nagyon kedves lányokról van szó, és mellesleg remélem, hogy a játékos jó van, aki ott a második negyedben megsérült, de én csak azt tudom mondani, hogy ezzel az önbizalommal kell vállalni tovább, és tudod, az a legjobb, hogy dobunk most, de tudjuk, hogy megyünk lepattanóért is, illetve hogyha kihagyjuk, akkor lesz belőle lepattanó, úgyhogy szerintem erre a mai meccsre teljesen összeérett a játék, most úgy érzem.
18: Akkor igazából most már rettegjen az Egyesült Államok, hiszen nekünk nincs félnivalónk, igaz?
19: Pont ezen gondolkodtam itt a vége felé, amikor már azért kicsit több volt a pontkülönbség, és gondolhattam arra már előre, hogy tovább jutunk, hogy vajon nézik-e a mérkőzést, és vajon mit gondolnak, vajon lenéznek-e minket, és úgy vannak vele, hogy ez könnyű lesz, vagy tartanak tőlünk. És megmondom őszintén, hogy szerintem nem gondolják úgy, hogy könnyű lesz, mert azért láttuk, hogy az olaszok is elég jót voltak, és itt Európában az európai kosárlabda nem feltétlen nekik kedvez. Aki nézte az olaszok elleni meccset, az láthatta, hogy kik voltak fent az Egyesült Államoknál a végén, azok, akik játszottak Európában, ők tudták a végén csak megnyerni a mérkőzést, úgyhogy én azt várom tőlünk, hogy ráz a hideg folyamatosan, hogy itt vagyunk legjobb nyolcban. Ez sem adatik meg sokszor, hogy egy Egyesült Államok ellen játszott az ember, ezt élvezni kell, nem szabad görcsölni, mert veszíteni valunk semmi nincs, és a lehető legjobb kosárlabdánkat játszani.
16: A mai sikerhez mindenki hozzátette a magáét, a 19 esztendős Rátkai Eszter is.
20: Hatalmas öröm igazából. Nagyon nagy álma volt, hogy először is tovább jussunk a csoportból, és most bekerüljünk a nyolcba, és az, hogy Amerika jön velünk szembe, akik egy olyan csapat, akivel nem minden nap tud játszani az ember, és szerintem ez mindenkinek hatalmas élmény lesz, úgyhogy rettentő boldogok vagyunk, és szerintem most megyünk, és eszünk egy jó sushit ennek a mesnek a győzelmére.
18: És azért, hogyha egy kicsit belegondolunk, én úgy mondtam a közvetítés alatt, hogy meccsről meccsre egyre jobbak vagytok. Elnézve, hogy az USA hogy játszott Olaszországban, nagyon nem ízlett nekik a kemény védekezés, a fele csapat Pécsékkel, egy zsajkos védekezés, és már is meg lesz ugye az, hogy ami kell. Szerintem igenis lehet úgy belemenni abba a meccsbe, hogy bizony van esély.
20: Persze, nem feltett kézzel fogunk egyértelműen neki menni a meccsnek, és szeretnénk azért mi is egy kis erőt fitoktatni, ott lenni a bajszuk alatt, és minél közelebbi meccset játszani. Visszatérve arra, hogy egyre jobban játszunk napról napra, szerintem a felkészülésünk során nem volt sok olyan meccsünk, amit válogatottak ellen tudtuk játszani, és nyilván más, mint hogy edzésen játszunk egymással, és tudjuk, hogy mi fog történni. Úgyhogy szerintem ez a meccsek mindig értünk vannak, és másról másra tényleg minél jobbak vagyunk, és ezt nagyon jól látni rajtunk.
18: És egy ifjú kosárlabdázót, akit éppen draftoltak a WNBA-be, azt hiszem, hogy itt a lehetőség, hogy megmutasd magad.
20: Persze, nem izgulok igazából, az amerikai stábból is több ismerősöm van, úgyhogy nagyon várom, hogy velük is találkozzak, ugye nem egy hotelben vagyunk, úgyhogy jó lesz ellenünk játszani, és azért megnézni, hogy mégis hol tartunk.
18: Minek volt köszönhető ez a mai nagyon sima győzelem, hiszen tényleg gyakorlatilag végig kézben tartottátok a meccset?
20: Szerintem a szívünk a pályán volt, és ez volt a lényeg. Mindenki kitette azt, ami van, és tényleg úgy voltunk vele, hogy később pihenünk, de nem most a más közben. Úgyhogy mindenkinek ott volt a szíve, és akár egy perc, vagy 31 perc, mindenki ott volt a pályán mentálisan, és ezt a szívével is.
16: A magyar csapat csütörtökön az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerő Amerikai Egyesült Államok ellen játszik a legjobb 8 között. A nap másik 8-döntős mérkőzésén Németország, Dél-Korea 94-56, a házigazda németek majd a belgákkal játszanak a 8 között. Veszkó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Veszkó Tamás 3 csapatot is feljuttatott az NB1-be, a Balmazújvárost, az MTK-t és idén tavasszal a Honvédot. Jól ismeri a diósgyőri közeget is, hiszen 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. A régiói vezetőedzővel Marosréti Ervin beszélgetett.
21: A BVSC meccs után hívtak, és nagyon jó érzés volt, hogy rám gondolt a klub vezetősége, hiszen a legnagyobb vidéki bázisról beszélünk, egyik legfanatikusabb szurkolótáborról. Miskolcon, ahol mindenki szereti a Diósgyőrt, tényleg nagyon jó érzés volt, és egyben óriási felelősség is, hiszen a DVTK az első csapat a pályafutásom, amelyik másodszor adja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak.
22: Sokat kellett gondolkodni, vagy egyeztetni, amíg megszületett az egyesség? Egész biztos, hogy sok mindent mérlegre kellett tenni, többek között azt is, hogy milyen helyzetben van most a csapat.
21: Gondolkodni nem kellett, hiszen a Diósgyőr hív, arra szerintem mindenki igent mond. Az, hogy milyen helyzetben van a csapat, az se érdekelt, hiszen amikor 7 éve ide érkeztem, akkor utolsó volt. Most ugye 14. helyen van a csapat. Volt már ettől sokkal rosszabb pozícióban lévő csapat, amit átvettem, úgyhogy ezzel nem kellett foglalkozni.
22: Igazából a részleteket, a feltételeket kellett egyeztetni, és az is egy fontos kérdés lehet, hogy miért nem vetted át már a Videoton meccsre, hétfőre a csapat irányítását.
21: Sok dologba kell ilyenkor egyezkedni, átbeszélni dolgokat. Itt az átigazolási szezon utolsó napjai voltak. Ugye fontosabb volt szerintem a klubnál az, hogy sikerüljön még minőségi játékosokat ide csábítani, valamint ugye Tamás már távozásával megüresedett űrt betölteni, hiszen nagyon jó ember és játékos távozott a csapattal, amit én nagyon sajnálok, de boldog is vagyok, hiszen Ciprus első osztályba igazolt. Miért nem imacseltem, azt meg nem tőlem kell megkérdezni.
22: Említetted, hogy a helyszínen nézted meg a BVSC elleni hazai 0-2-t, és ott voltál Fehérváron is. Hétfőn este, amikor a csapat 2-1-re alul maradt a videótonnal szemben. Mire lehet építeni, és mit láttál ezen a két mérkőzésen a jelenlegi DVTK-ról?
21: Ugye nagyon fontos tényező az, hogy a csapat minél hamarabb induljon fölfelé, ami az arra van szükség, hogy minél több mérkőzést nyerje meg, és tényleg a győzni akarás az ne csak látszódjon, hanem meg is valósuljon. Ilyenkor, amikor belekerülsz a spirálba, fontos az, hogy a szerencsefaktor megváltozzon, és ne csak kifelé pattanjon a kapufáról a labda, hanem végre egyszer már befelé is.
22: Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy az öltözőben ne lógó orrokat és szomorú arcokat lehessen látni, hanem a diósgyőri labdarúgók felemelt fejjel menjenek ki a pályára és higgyenek magukban?
21: Ugye a hitet és önbizalmat kell adni a játékosoknak, valamint olyan taktikai utasításokat, amiből ha álmából felkeltik, akkor is fogja tudni azt, hogy mikor, melyik lépésnél mi a következő. Valamint, hogyha a diósgyőri labdarúgóról van szó, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy Miskolcon és itt Borsodban mindenki imádja és szereti a klubot, és tényleg mind a gyerekek, mind a felnőttek úgy néznek a játékosokra, hogy ők a diósgyőri labdarúgói, és ezért a fontos tényező az, hogy ezt átérezd, és úgy menjél ki hétvégén a mérkőzésre, hogy tudd azt, hogy milyen közegben lépsz pályára, és hogy mennyi embernek tudsz örömet szerezni ezáltal, hogyha megnyered a mérkőzéseket.
22: Korábban 3 csapatot is feljuttattál a másodosztályból. Szokták mondani, hogy MB2 specialista vagy, hogy fogadod ezt a jelzőt?
21: Igen, jó eső érzésre töltem, hogy az országban én vagyok az egyetlen, aki 3 csapattal is feljutott, de nem szeretem azt, amikor ezt rám sütik, hiszen közel 100 MB1-es mérkőzésem van. Ugye mindenki azért dolgozik, hogy a legmagasabb szinten tudjon érvényesülni. Néha egyet vissza kell lépjünk ahhoz, hogy 2 előre tudjunk lépni. Engem soha nem támogatott senki, mindig az eredményeim által jutottam el a következő csapatig. És ugye viccesen mindig mondtam, hogy én csak akkor leszek MB1-es edzőhelycsapattal feljutok. Annó 2 csapattal kellett, hogy feljussak, hogy meglegyen az első MB1-es mérkőzésem. Lehet, hogy most is ezt adta a sors nekem, hogy 2 csapattal kell, hogy feljussak ahhoz, hogy meglegyen a következő MB1-es mérkőzésem.
16: Megnevezték a labdarúgó aranylabda gála jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található, eleme 9 PSG játékos igen. A svéd Armand Duplantis is indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig kerül sor a Zsibócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Noah Lyles azonban nem áll rajthoz, az olimpiai bajnok amerikai sprinter sérülés miatt befejezte a szezont. Ott lesz azonban Halász Bence, az Európa bajnok kalapácsvető, napok óta Budapesten készül. Vele beszélgetett Tóth Béla.
6: A rendezők nagyon nagy sót ígérnek. Nagyon keveset tudni igazából még versenyzőként is, hogy fog kinézni pontosan, de hallottam már dolgokat, hogy lesznek a világítások, mi lesz befestve. Tehát ez nagyjából tényleg ilyen részletekig lemenően egy show műsor is lesz egyben atlétikai viadal mellett. Fluoreszkáló festékkel fújják le majd a kalapácsot, és akkor az, ahogy száll, akkor az nagyon szépen meg lesz világítva, és ilyen nagyon impozánsan fog kinézni. Meg ugye a versenyzőknek a verseny előtti bemutatása is egy ilyen különleges elemekkel lesz megtöltve, szóval én egyébként ezt a részét is nagyon várom már.
7: 8 egészen kiváló versenyző van itt, de egyébként ezzel foglalkozol-e, tehát nézed-e a többi

0: mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
1: Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy hát egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk. A világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép, csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már. Ezek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel, az eredménye, hiszen látszik ez, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
2: A Halász Bencével készült beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán meghallgathatják. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Kulcskérdések.
4: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
4: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
5: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések. Én Benyó Rita vagyok. 13 éve a fiatalkorúak védelmére hivatkozva állami monopólium lett a dohány kiskereskedelem, és a korábbi mintegy 38 ezer árusítóhely helyét nagyjából 6 ezer koncessziós trafik vette át. A közegészségügyi cél valós volt, a jogok kiosztását azonban már az első napoktól átláthatatlanság, politikai kapcsolatok, kiszivárgott felvételek és eltűnő pályázati dokumentumok gyanúja kísérte. Innen a trafik mutyi elnevezés. 2 évvel később nyílt verseny nélkül magánkézbe került a trafikok teljes országos ellátása is. Most a kormány a szerződések felmondását és a rendszer radikális átalakítását emlegeti. Magyar Péter pedig a teljes államosítást is felvetette. De mit lehet 13 év után bizonyítani? Mit lehet jogszerűen visszavenni, és hogyan lehet úgy rendet tenni, hogy ne egy újabb politikai újraosztás következzen? Vendégem Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Kezdjünk onnan, hogy a 2012-es rendszer hivatalos célja, ugye a fiatalkorúak védelme és a dohánytermékek hozzáférhetőségének csökkentése volt. Maga az alapmodell volt hibás, vagy a közegészségügy az egy álcája volt annak, hogy ezt az egész rendszert a politikai klientúra fogjul ejtse?
6: Bár tudnám azt mondani, hogy látjuk folyamatosan a statisztikákkal visszaigazolva, hogy mennyire álságos volt az alaphivatkozás. De az igazság az, hogy az első években ugyan még figyeltük a dohányforgalmi adatokat, viszont ezzel idővel felhagytunk, mert hát ugye lettek új korrupciós ügyek, mint ahogy új Jónások és új Ninivék is teremnek, és akkor a figyelmünk az átment a jegybanki alapítványokra, később a lélegezhetőgépekre, a letelepedési kötvényekre, vagy a látványcsapatsport támogatásra. De természetesen arra rögtön figyelni kezdtünk, az rögtön az összpontosítás tárgyát és célját képezte a dohánykoncesszió ügyében, hogy a kínálat csökkentése, tehát az, hogy majdnem 40 ezer lényegében bárhol könnyen elérhető elárusító helyből, hiszen boltokban, benzinkutakon, trafikoknál lehetett kapni cigarettát, átmegy a szolgáltatás, átalakul a szolgáltatási piac 6000 szereplőre, tehát hogy a kínálat szűkül, az vajon a keresletet magával rántja-e? És nyilván ennek az egyik ellenőrzési módja az a dohányjövedéknek a mértékére irányult, amíg lehetett szűrni azt, hogy a cigaretta árának a jelentős emelése is önmagában ugye a dohányjövedéket befolyásolja. Tehát az első néhány évben valóban azt láttuk, hogy a legális dohányforgalom az csökken, hiszen kevesebb cigit adtak el az első néhány évben az úgynevezett nemzeti dohányboltokban, mint amennyi forgalmat a korábbi elárusító rendszer produkált. Ebből azonban nem következik, hogy a kereslet és a szürkezónás kínálat is csökkent volna. Tehát pusztán azért, mert kevesebb helyen és több pénzért lehet venni cigit, abból még nem következik, hogy akkor tömegével szoknak le a dohányzásról. Tehát ez elmozdította a dohányzást a valószínűleg egészségügyi szempontból még sokkal kockázatosabb szürke és fekete kereskedelmi csatornák irányába, ahol nem tudni, hogy milyen tartalmú és mennyire ellenőrzött termékek kerültek a fogyasztókhoz.
5: Világos. A legelején, amikor a dohánykoncessziók, egyáltalán a törvény megjelent, és aztán a pályázatok megjelentek, lehetett-e egyből látni, hogy itt korrupció gyanú

0: van, vagy pedig ez szép lassan alakult ki?
1: Hát az első dobásnál nyilvánvaló volt, hogy ez bűzlik, ez a sztori. Nem csak azért, amit Hatházi Ákos akkor kezdő országos politikusként, mármint akkor kezdett országos figyelemre számot tartani a tevékenység, még szekszárdi fideszes képviselőként nyilvánosságra hozott ugye belső vitaanyagokat, meg hát magánjelleggel szerintem sokan, speciál történetesen én magam is hiszik, vagy sem, ezt nem most itt a mikrofonnál ülve találom ki, de én is hallottam első kézből kedvezményezettől olyan állítást, hogy az illető közvetlen családtagjai Pest megyében 2 trafikot is elnyertek olyan alapon, hogy sportvonalon szóltak Schmidt Pálnak, és akkor lett 2 trafikjoguk. Tehát ez jó kis megélhetésnek tűnt. De hát ugye a törvénynek a létrejötte a tény, hogy különböző szövegváltozatok visszakereshetően Sánta Jánosnak, a Continental Dohány képviselőjének, tulajdonosának a közreműködésével és a számítógépén készültek. A Continental Dohány és a Sánta família Lázár Jánosra való összefonódása, vagy hogy mondjam, közeli érintettsége, meg egyáltalán az egész szabályanyag kidolgozásának és bevezetésének a statáriális jellege, tehát az, hogy egy korábban működő szabad piaci tevékenységet elkobzásszerűen, úgynevezett csúnya szóval fogalmazva, a piaci inkumbensek, tehát az adott kereskedési jog aktuális gyakorlóinak a lehetőségeit megszüntetve, őket a megélhetésüktől és a szabályosan működtetett vállalkozásuktól megfosztva átadnak a új jogosultaknak egy olyan pályázati rendszerben, aminek a megbízhatóságát, a tisztességes mivoltát sosem sikerül igazolni, nem is törekednek erre. Hát ez egyértelmű súlyos korrupciós gyanút, méghozzá magas szintű korrupció gyanúját keltette. Azt is mondhatnánk, hogy a 2012-13-as időszak, tehát a NER korrupciójának kezdeti ismerkedési szakaszában a takarékszövetkezet ügy és a dohánykoncesszió, a trafik ügy volt a 2 nagy emblematikus sztori. Már érvényesültek az államfogjú lejtésének azok a jellegzetességei, hogy a szavazó masszaként működő Fidesz frakción átnyomták ezeket a szabályozásokat, törvényeket, és az Alkotmánybíróság nagyot csavarva, akkor még meglepő módon, azóta már nem lepődünk meg, akkor még meglepő módon nagyot csavarva a korábbi alkotmánybírósági standardokon és követelményeken, jóvá hagyja ezeket a tulajdonjogfosztó lépéseket és intézkedéseket.
0: Ugye legelőször 13-14 évvel ezelőtt, ahogy ön is említette, amit elsőre látott akár egy átlag választópolgár is, az az, hogy a trafikok üzemeltetése, tulajdonjoga az mondjuk baráti alapon vagy pártpolitikai alapon lettek kiosztva. De valóban itt vannak-e a nagy pénzek, vagy magának a dohány koncessziónak a megszerzése az, ahol a nagy korrupció történt? Egyáltalán mekkora pénzről beszélhetünk most már több mint egy évtized után?
1: Hát biztos illet volna megfelelő módon felkészülnem erre a lehetőségre, erre az interjúra. Én nem tudtam annak utána nézni, hogy mekkora a pénzösszeget mozgatott az elmúlt évtizedben a dohány koncesszió. Ezt az első néhány évben még figyeltük a milliárdokat, utána ezzel felhagytunk, mint mondtam, más nagy ügyek vitték el a figyelmünket. Az tuti, hogy azért ez jó biznisz volt. Tehát aki a szabályos, a legális dohánykereskedésnek a monopól szolgáltatójává válik egy adott térségben, és most itt picit felejtsük el Budapestet, ahol azért viszonylag könnyű nemzeti dohányboltot találni, de mondjuk ahol egy-egy járásban csak egy van, vagy 2, egy-egy települést egymaga szolgál ki egy ilyen kereskedelmi egység, egy nemzeti dohánybolt, az azért nagyon stabil megélhetés biztosít. És hát nyilván ebbe a teljes piaci vertikumot behúzták, hiszen végül is a gyártónak mindegy, hogy milyen kereskedelmi csatornán értékesítik az ő termékét, csak tudja teríteni a piacot. És a dohányellátótól kezdve a trafikboltokig tökéletesen felépítettek egy NER-re jellemző vertikumot. Azt persze nem tudjuk mondani, hogy minden egyes szereplője NER-enc lenne, hiszen most akik nemzeti dohányboltot üzemeltetnek, ők is amúgy évtizednyi ideje birtokolják ezt a lehetőséget és gyakorolják ezt az üzletet. Tehát ha ha megtörténik a felülvizsgálat, akkor bármi más, mint a piaci liberalizáció, megint csak sérelmet és elégedetlenséget fog okozni. Tehát nem tűnik jó megoldásnak, jó iránynak az, hogy akkor most meg a nemzeti dohányboltokat söpörjük ki, és akkor hozzunk valami más, hasonló a monopól jellegű, preferenciálisan előszereteti alapon szétosztott jogosultságokkal működő rendszer. De akkor már inkább jöjjön a liberalizáció, mert akkor az egységesen teremt igazságot a piacon, csak kérdés, hogy akarjuk-e megint, hogy bárhol lehessen cigit venni, hogy ez most a dohányzást és a dohányforgalmat mennyiben befolyásolja, mennyiben teszi könnyebb, és ezáltal gyakoribbá a dohányzást. Ugye akár azzal az érvel is előjöhetnénk, nem dohányzóként, hogy hát mi a felének dohányozni, hát miért kell egyáltalán ezzel bármilyen mértékben foglalkozni, vagy akármilyen mértékben engedni a dohánytermékek vásárlását, hiszen a végén össztársadalmi szinten az egészségügyi kár és a dohányzás okozta megbetegedések kezelése, gyógyítása az annál sokkal-sokkal nagyobb összeget felemészt közpénzből, adófizetői pénzből, mint amennyi bevételt a dohányjövedék termel. De sajnos ezzel az okoskodással könnyen szembeállítható a történeti tapasztalat, mert amikor az Egyesült Államokban az alkoholizmust, az alkoholfogyasztást tiltották be az alkoholizmus elleni küzdelem jegyében, akkor azzal csak ahhoz járultak hozzá, hogy a szervezett bűnözés megerősödött. Tehát a tiltással biztos, hogy nem lehet, a szankcionálással, a tiltással biztos, hogy nem lehet még a legkárosabb társadalmi jelenségeknek, szokásoknak is a megszűnését, visszaszorulását elérni.
0: A Transparency International fekete könyve szerint több mint 500 trafik kerülhetett a Continental csoporthoz, illetve annak a kapcsolódó kör közelébe. Meg lehet-e ma állapítani a tényleges tulajdonosi és finanszírozási hálót? Fel lehet-e ezt könnyen térképezni?
1: Akarni kellene. Nem tudjuk, hogy ezt mennyire nehéz elvégezni, mert szemben azokkal a tényleges tulajdonosi szempontból szintén izgalmas területekkel, amilyen például a magántőke alapok világa, a dohányboltok, a nemzeti dohányboltok területe soha nem számított jogellenesnek. Nem merült föl, hogy arra nézve tényleges tulajdonosi adatokat kellene gyűjteni, vagy hogy úgy, ahogy a magántőke alapok közpénzre való kitömése, a dohányboltoknak a léte és a működése önmagában jogsértő lenne. A keletkezésük körülményei azok nagyon zavarosak és korrupció eredményei, de hát maguk az, hogy nemzeti dohányboltok vannak és működnek, az nem tekinthető jogsértőnek. Éppen ezért valószínűleg itt nem is nagyon bujkálnak a tulajdonosok. A magántőke alapoknál nagyon el akarnak rejtőzni, meg bizonyos cégformák esetében nem iratják be a tulajdonosokat a részvénykönyvbe, meg elsőbségi részvények mögé bújnak el. A nemzeti dohányboltoknál valószínűleg egy egyszerű hatósági vizsgálat könnyen megállapíthatja, hogy kik vannak a háttérben, és hogy mekkora piaci koncentráció jellemző ebben a pillanatban. Úgyhogy vissza lehet menni akár a 2013-as kezdőpontig is, amikor nagyon megpróbáltuk kideríteni, hogy miféle suskus történhetett ott a pályázatoknak a kiosztása körül. Ugye, itt az elvesző közérdekű adat, a megszűnő közérdekű adat, amire szerkesztő asszony is utalta beszélgetésünk elején, az úgy jött elő, hogy pert indított több civil szervezet együttműködésben, meg több újságíró, nyomoz újságíró a pályázatoknak a megismerése érdekében. Hogy a győztesnek hirdetett pályázattal szemben a győzelemre nem vezető pályázat mennyiben bizonyult rosszabbnak, ezt próbáltuk volna a civil eszközökkel megállapítani, illetve terjedt a híre annak, hogy kisenyitották a vesztes pályázatokat, és akkor erre a nemzeti dohányellátó, vagy akkor még talán nem így hívták, de most nem jut eszembe a neve annak a non-profit ZRT-nek, ami ezért az egész bírálati rendszerért felelős volt, azt találta ki, hogy a pályázat lejárt, megtörtént az elbírálás, tehát az adatok kezelésének, a pályázati anyagok birtoklásának a jogalapja megszűnt, és ezért ezt vissza kell küldeni a pályázóknak, mert ha nincsen ott a nem tudom, nemzeti dohány nagykereskedelmi ZRT, azt hiszem ez volt a neve, ha nincs az ő birtokukban, nem lehet tőlük igényelni az adatot, és abban a pillanatban, hogy nem náluk van az adat, és nem tőlük érkezően kapja azt meg újságíró vagy civil szervezet, hanem a pályázóktól már bárki állíthatja megszáfolhatatlanul, például akár a kormány vagy a Nemzeti Dohány Nagykereskedelmi ZRT, hogy kérem, az az irat, az a vesztes pályázat, amit maguk itt hordoznak körbe, mint a véres boncsokot, az nem is egy vesztes pályázat, annak semmi köze ahhoz, amit mi kaptunk. Uh-huh. Ez egy konfabulált, utólag kitalált, összehegesztett szöveg.
0: Ez mondjuk nagyban nehezíti a mai 10 évvel későbbi felülvizsgálatot is, nem?
1: Az már nem lesz megállapítható, hogy érdemalapon vagy anélkül kaptak-e a győztesek pályázati jogosultságot. Legalábbis nem azon az alapon lesz megállapítható, hogy a vesztes pályázatokkal azt összevetik. Nem is lenne értelme, akiket 13 éve kiszorítottak, azok már részben túlléptek ezen, talán van is, aki meghalt, nem akar ezzel foglalkozni, más irányba ment már. Ilyen módon ezt nem lehet valószínűleg orvosolni. De ettől még azok, akik kaptak, és azok, akik osztották a trafikjogokat, megkérdezhetek arról, hogy ott mi történt pontosan. Ők ugyanis léteznek. Ők ugyanis elszámoltathatók. Tehát ez egy megvizsgálható dolog. Valószínűleg az egyik legnehezebb vizsgálati folyamata lesz ez a NER-nek. Éppen ezért nem tartom kizártnak, sőt valószínűleg tartom, hogy nem egyéni felelősség irányából fog közelíteni a kormány, amikor ezt orvosolni akarja. Ha talál felelősségre vonható szemét bárki az ügyben, az inkább a trafikjogok kiosztóinak a körében keresendő, mint sem a trafikjogok jogosultjainak a körében. Csak egy érdekes anekdóta, próbáltunk arra is valami bizonyítást vagy észszerű magyarázatot, megoldást hozni büntetőjogászok, ügyvédek, civilek, újságírók, amikor megtörtént a vesztes pályázati anyagoknak a visszapostázása, és akik megkapták az iratokat, az látták, hogy hát ezek érintetlenek, hogy ilyen irányból igazolni azt, hogy, hogy nem is történt bírálat. És akkor felmerültek ilyen, ma már inkább megmosolyogtató, akkor lelkesen végigvitt gondolatok, hogy van-e olyan szakértői terület, olyan bűnügyi szakértői módszer, amivel igazolni lehet, hogy egy iratot nem is olvastak el, tehát hogy ők nem látszik hajtási nyom, lapozási nyom az iraton. Tehát ez nyilván, ez sajnos le kellett kevernünk, ezt inkább a lelkesedés, mint a megoldhatóság mondatta azokkal, akik ezt gondolták.
0: Ugye említette az átlátszóval, K-monitorral és TASZ-szal közösen indított adatigénylési perüket, és egyből igazából ez után az információs szabadság szabályait is szigorította az akkori kormány. Beszéljünk egy kicsit arról, és ez kicsit általánosabb vizekre is evez azért, hogy mennyire tette megismerhetetlenné az elmúlt 10-16 évben a Fidesz kormány ezeket az iratokat, és hol van még olyan ügy, ahol igazából az adatigénylés ellehetetlenítése okozta azt, hogy nem vagy nem teljesen ismerjük a korrupciós háttereket?
1: Hát az igazság az, hogy ha szabadjára engedhetném a beszélőkedvemet, akkor tuti, hogy másfél-két órán át tudnám sorolni a korlátozó intézkedéseket. Lényegében az a beavatkozás sorozat, ami 2012-ben kezdődött az információszabadság területére, az olyan nagy számú, hogy jóformán önmaga megtöltene egy teljes törvénykönyvet, egy úgynevezett kódexet. És az első látványos ebben a sorban az valóban a trafik koncesszió környékén az úgynevezett számlaszintű vagy tömeges adatigénylésnek a tiltása, tehát akár még korábbra egyel visszamehetünk, a nulladik lépés ugye az ombudsmani információszabadság ombudsmani intézménynek a felszámolása volt. És 2013-ban, amikor ez az információszabadság törvény módosítás végbe ment, akkor iszonyat nagy volt a felháborodás, és emlékszem, még én magam is úgy fogalmaztam, hogy ez egy olyan csúszós lejtő, amin megindul ezzel a korlátozással, vagyis azzal a korlátozással a hatalom, a kormány, aminek alig belátható a vége, de tuti, hogy a lejtő alján a közérdekű adatok teljes állami kormányzati kontrollja található. Ez azért hangzik ilyen darabosan magyarul, mert ez egy New York Times-nak adott interjúban hangzott el, tehát ez is jelzi, hogy iszonyat nagy volt az érdeklődés ez iránt, a korlátozás iránt. Aztán az információ szabadság, az adathozzáférés korlátozásainak olyan cunamia érkezett 2015-ben és azóta, azután egészen 2025-26-ig, a kormányváltás megelőző pillanatokig, hogy tulajdonképpen már el is felejtettük ezt a számlaszintű korlátozást. Ezt igazából a bíróságokon alig sikerült valaha is alkalmazni. Hát jött utána az, hogy fizetni kell a nagy mennyiségű adatigénylésekért, és ott az Információszabadság Hatóság évkönyvi szinten gyűjtötte a legmagasabb összegű adatigénylés teljesítési díjakat. Az arany, ez is meg a bronz, azt hiszem egyaránt. A háromból kettő a Transparency International Magyarországé volt, a Kásler Miklós féle Emmi kért sok millió forintot a látványcsapat sport támogatás, TAO pénzek, látványcsapat sport támogatás szabálytalanság irataiért, és egyébként Sányi Sándor vezette MLS is több százezer forintot szeretett volna egy felcsúti TAO támogatásért, egy 3 milliárdos extra támogatásért. Szóval iszonyatos sorozat jött a korlátozásoknak. Hát külön korlátozást léptettek életbe, pusztán azért, mert rárepültünk a TAO pénzekre, akkor az adótitok szabályt írták át. Korlátozást akartak bevezetni a jegybanki alapítványok kapcsán. Szerintem nincs is olyan az információ szabadság szcénában érdekelt becsületes újságíró, a civil szervezet, amelyik ne tudna kapásból akár fél tucat olyan jogkorlátozást felsorolni, ami kifejezetten az ő személyes tevékenységéhez, adatigényléséhez kapcsolódik, amikor valamit nagyon eltaláltunk, nagyon érzékenyen tapítottunk rá, és ezért menet közben meg akarta, vagy meg is változtatta a játékszabályokat a kormány. Mondjuk a Belgrád-Budapest útvonalnak a beruházói és szerződési adataiért ugyanúgy korlátozást fogadtak el adhok módon, ahogy például amikor rárepültünk a 2000-es kormányhatározatokra, akkor hirtelen megemelték ezeknek a titkosítási idejét 10 évről 20 évre. Tehát a legszebb, amit mondani lehet erről, hogy nagyon instrumentálisan, tehát eszközjelleggel viszonyult a hatalom az információszabadság joghoz.
0: Ugye ön fél mondattal egyszer már említette itt a Sánta család nevét, és csak most visszakanyarodva egy kicsit a dohány koncessziókhoz. Ugye itt az országos dohány boltellátó Kft.-nek a tulajdonosáról beszélünk, ide tartozik a Tabán Trafik Zrt. Is, és hát hogyha megnézzük, akkor a piac két nagy, mármint a piac ellátása, ahonnan rendelhetnek ezek a dohányboltok, két nagy kézben van, 51% ez a már említett Sánta család érdekeltségében van, 49% pedig a Bad Pécsi Dohánygyár Kft. Kezében. Normális az, hogy a teljes trafikhálózat két cégen keresztül láthatja el magát?
1: Szerkesztő asszony, én szerintem a NER-nek a gazdasági és közpénzügyi működésében soha semmi nem volt normális. Hát miért pont a dohánytrafik és a dohányellátás lógna ki ebből a sorból? Mániákusan monopolizáltak teljes piaci szektorokat és zárták el a verseny lehetőségét. A versenytől úgy irtóztak, mint az ördög a tömjén füsttől. A koncesszió maximalizálása, kimaxolása is a NER egyik kedvelt fegyvere volt. Hát gondoljunk arra, hogy a hulladék kezelési piacot, nem csak a lakossági kommunális hulladékot, de az intézménye hulladékkezelést is nagyon-nagy arányban 35 évre lezárták, elzárták a verseny elől, és odaadták a MOL-nak, ami erre megcsinálta a MOHU nevű céget. Vagy az autópálya koncesszió 35 évre van kiosztva Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjai közös tulajdonában lévő cégnek. Miközben ki tudja, hogy 3 évtized múlva miféle közlekedési módot fogunk mi akarni alkalmazni. De a nagy közbeszerzési keretmegállapodásokkal sikerült az állami propaganda piacot, itt a piac az idézőjelben volt mondva, rászignálni jóformán a Balázsi Gyula érdekkörébe tartozó cégekre, a Launch Designra és a New Land Médiára. Az intézményfenntartás, épület karbantartás, takarítás funkciókat szintén központosított közbeszerzésben, keretmegállapodással, különösen a kórházi területen, egészségügyi területen, de a pályaudvarokat illetően is, a Kisszőgyémi Ferenc féle B+N referencia kapta meg. Tehát jóformán alig maradt olyan piaci terület Magyarországon, ahol a verseny töretlenül, sértetlenül fennállna. A deres piacokon mindenhol ezt a versenykorlátozást látjuk. Hát természetes, hogy a dohánykereskedelem nagy és kiskereskedelem területén egyaránt ezt a torzult, neres logikát látjuk dominálni.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye itt most én a 2024-es adatokat látom, ez egy 1267 milliárdos piac, annyi volt a lakossági dohánypiacból a kiskereskedelmi forgalom. Tehát egy nagy piacról beszélünk. Megoldás lehet-e az, amit Magyar Péter felvetett, hogy ő ezt az egészet államosítaná úgy, ahogy van?
1: Hát tulajdonképpen a koncesszióval már ezt lényegében egyszer államosították. Tehát nem teljesen világos nekem, de nem tájékozottam ebben a témában elégséges mértékben, hogy mi lenne itt az államosítás, hogy a nagy kereskedelmet, vagy a kis kereskedelmet, vagy a teljes vertikumot akarnak államosítani. Fura megoldásnak tűnik, de egyébként az úgynevezett ABC, tehát a klasszik jövedéki termékek terítése körében ez nem lenne teljesen ördögtől való. Svédországban például, de azt hiszem Finnországban is nagyon hosszú ideig állami monopóliumként csak meghatározott kereskedelmi egységekben engedélyezve lehetett alkoholt vásárolni, mint hogyha ezen most oldottak volna.
0: Ez a korrupciót meg tudja gátolni?
1: Nem, önmagában az államosítás az ugyanúgy nem oldja meg a visszaélések kockázatát, problémáját, ahogy a piac sem takarítja ki magából pusztán azért, mert hogy piaci alapon működik a visszaéléseket. A dohánykereskedelem körében elsősorban azt lesz szükséges végig gondolni, hogy hol akar egyensúlyt teremteni, hol akar határt húzni a megengedett kereskedelmi tevékenység és a közegészségügyi dohány okozta, nikotin okozta megbetegedésekből fakadó kockázatok elviselhetősége, felvállalása között a kormány. Ennek kell az elsődleges szempontnak lennie. Kellene egy friss, alapos felmérés, ha van ilyen, akkor megint elárulom vele a magam tájékozatlanságát arról, hogy mik is most pontosan a dohányzási szokások, sikerült-e az elmúlt 10 évben bármennyit is visszaszorítani ezen, mi a dohányzásba való belépés alsó életkori tapasztalata határa, és erre kellene rászabni olyan megoldást, ami ha úgy dönt az állam, hogy marad továbbra is a dohánykereskedelem, és hát miért ne döntene így, akkor egyenlő esélyeket biztosít, hogy ez a teljes liberalizáció, vagy a meglévő egységek újraversenyeztetése, ezt nem lehet megmondani ebben a pillanatban.
0: Hát bízunk benne, hogy a jövőben majd úgy készülnek ezek a törvények, hogy vannak megalapozó tanulmányok. Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának köszönöm szépen. Ez volt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok, viszonthallásra.

0: 23 óra, jó estét kívánok! A híreket Jávor Miklós szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Telefonon egyeztetett Putyin és Trump. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Holnap este érkezik a lehűlés. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trump-pal. Kiutasított 10 orosz diplomatát a magyar kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvívő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić holnap délben írja alá a rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról. Az eredetileg jövő decemberben esedékes voksolást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Idehaza vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Az időjárás előrejelzések alapján a hétvégén várhatóan emelkedni fog a vízszint. Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshol is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Fedett lakások. Titkok, tettek és persze nevek a múltból. Hamarosan nyilvánossá válnak az ügynökakták. Mit tudhatunk meg, és mit nem ezekből? Amit sosem lehet feledni. Bukovár és az ostrom évei. Rendhagyó memoár a túlélők szemszögéből. Milyen a világ ma? Erről kérdezzük a világutazó haditudósító szépírót, Jász Berényi Sándort.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
4: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok.
3: A hétfőn közzétett adatok szerint a 15 éves magyar diákok minden eddiginél gyengébben teljesítettek szövegértésből és matematikából a PISA felmérésen. Csak néhány számot hadd említsek, mert ezek is önmagukban beszédesek. Szövegértésből 452 pontot értünk el, ami 21 pontos romlás csupán 3 év alatt. És 42 pontos visszaesés a 2009-es csúcshoz képest. Matematikából 459 pont a magyar átlag, ami 14 pontos csökkenés 2022 óta. Természettudományban ugyan nem lógunk ki az OECD átlagból, de a csúcs teljesítmények mindhárom területen drasztikusan visszaestek. Hogyan is értelmezhetjük mindezt? A vonalban Nahalka István oktatáskutató. Üdvözlöm!
4: Jó estét kívánok!
3: Hogyan értelmezi ön szakemberként a 2025-ös adatokat a korábbiakhoz viszonyítva?
4: Először is jó azt tudni, hogy nem csak a mi problémánkról van szó, ez egy világjelenség, nagyon sok országgal ez történik. Nyugat-európa országai közül is a legtöbb ugyanezt a jelenséget mutatja, és hát az okok is közösnek látszanak. Tehát nem valamilyen magyar jelenségről van szó, bár azért, hogy az okok milyenek Magyarországon és milyenek máshol, abban azért lehetnek különbségek.
3: Érdemes akkor belemennünk ebbe, tehát hogy ez mennyiben nyugtathat meg bennünket, hogy más ország diákjai is hasonlóképpen teljesítettek, még hogyha nyilván az arányok esetleg el is csúsztak, vagy más irányba mozdultak.
4: Nem nagyon nyugtathat meg bennünket, mert ugye azért a nagyságrendek azok ugyanazok nálunk is, sőt egy-két esetben durvábbak a különbségek sok más országhoz viszonyítva, tehát nagyon oda kell figyelnünk. A legfontosabb ok az közösen jelentkezik, de másképpen mégis Magyarországon, mint máshol, ezek a társadalmi egyenlőtlenségeknek a hatása az iskolára. Ez Nyugat-Európa országaiban, fejlett nyugaton elsősorban a bevándorlók, a menekült gyerekeknek a belépése a PISA vizsgálatba, ez az az ok, ami fontos egyrészt. Másrészt pedig az, hogy az iskolát korán elhagyók aránya az lényegesen lecsökkent Európában az elmúlt időszakban, úgy 20 év alatt kb. 15%-ról 9%-ra csökkent. Ez is azt jelentette, hogy elsősorban olyan tanulók jöttek be a PISA vizsgálatba, akik azért gyengébb eredményeket érnek el. Mind a két jelenség rontotta ezekben az országokban az eredményeket. Magyarországon egyik sem érvényes. Magyarországon egyrészt a korai iskola elhagyók aránya az nagyjából ugyanaz 20-25-30 év óta, kb. 11-12% között mozog. Egyrészt, másrészt pedig ugyan vannak bevándorlóink, menekülteknek nem mondanám őket, tehát vannak bevándorlók Magyarországon, de ők elsősorban távol-keletiek, illetve a környező országokból magyarok. Ami azt jelenti, hogy ugye a kínaiak, a távol-keletiek a legszorgalmasabbak a világ minden országában, tehát ők nem fogják rontani a mi eredményünket. Másrészt pedig a környező országokból pedig magasabb társadalmi csoportok, magasabb társadalmi presztízsű csoportok települnek át elsősorban Magyarországra. Az ő gyerekeik is inkább a jobb eredményeket elérők között vannak. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy a bevándorlók jobb eredményeket érnek el, mint az egyébként itt lévő gyerekek. Tehát nálunk nem érvényes egyik ok sem.
3: Na most már nem csak az átlag romlott, hogyha a saját eredményeinket nézzük, hanem a csúcs teljesítmények is visszaestek. Ez például a tehetséggondozás vagy a jövőbeli munkaerőpiac szempontjából mit jelent?
4: Így van, visszaestek, és ez az első olyan PISA felmérés, ahol ez jelentősebb lett, és ez nagyon figyelmeztető. Eddig ugyanis inkább stagnált ez az adatunk, és hát természetesen a jövő gazdasága szempontjából ennek súlyos következményei lehetnek. Nem is kicsi ez a visszaesés, tehát jelentősnek kell tartanunk, hogyha az adatokat nézzük meg. És ugye itt két folyamat volt jellemző, mert az előző PISA vizsgálatok során 2009-et követően inkább azt láttuk, hogy a gyenge eredményeket elérők romlottak még tovább, és hát hogyha országok sorrendjét nézzük, akkor sajnos egyre hátrébb szorultunk ebben a tekintetben az országok között, pedig nem is voltunk rossz helyen még 2009-ben, és a jó eredményeket elérők pedig hát stagnáló eredményt mutattak, és most jött ez a PISA vizsgálat, amikor az ő eredményük is romlott. Ez nagyon figyelmeztető, nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, de az biztos, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10-15 év próbálkozásai a tehetségneveléssel kapcsolatban, azok gyakorlatilag kudarcot vallottak.
5: Ójaj. De most nagyon meglepő, hogyha a nemek közti különbségeket is megvizsgáljuk. Szövegértésből a lányok 20 ponttal jobbak a fiúknál, viszont a fiúk matematikából 19 ponttal jobbak a lányoknál. Milyen pedagógiai következményei lehetnek ennek? Vagy szükséges-e másként tekinteni a két nem képviselőire ilyen tárgyakból?
4: Egyébként nem olyan borzasztóan meglepő, ez mindig így volt. De természetesen ez azért egy olyan jelenség, amire a pedagógusnak értemes odafigyelni. A nemek közötti egyenlőtlenség, egyenlőség kérdésére egyébként is oda kell figyelni. Itt valóban arról van szó, hogy az oktatás, a különböző csoportoknak az oktatása valahogyan nem egyenlő, valahogy olyan belső viszonyok uralkodnak benne, amelyek különböző tévét teszik a szövegértésben is, és a matematikában is, a természettudományokban nincs ez, de a szövegértésben is a matematikában különbözővé teszik a fiúk és a lányok oktatását. Ezt elemeznünk kellene, ennek nagyon széles szakirodalma van egyébként nemzetközileg. Nálunk kevéssé vizsgált dologról van szó. Lehet, hogy Magyarországon ennek speciális indokai is vannak, de nem jó. Tehát az biztos, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és törekedni kellene arra, hogy itt is egyensúly alakuljon ki.
5: Na most Lannert Judit miniszter a digitális eszköz használatot és az élményszerző olvasás visszaszorulását emelte ki fő okként, ha most itt az okokat keressük. Egyetértőn ezzel a magyarázattal?
4: Ez a szövegértés esetében működik ez a magyarázat, szerintem is ott jelentős ok lehet. Valamennyire talán ok a matematika és a természettudomány esetében is, de azt hiszem, hogy jóval kevésbé. Ott azért ezzel nehezen lehet magyarázni az eredmények csökkenését, úgyhogy ebben a tekintetben is van még bőven elemezni való.
5: Bevallom, engem meglepett, hogy a digitális figyelem elterelés Magyarországon kisebb mértékű, mint a többi országban, amelyeket vizsgáltak, ami annak köszönhető, hogy ugye nálunk az intézmények 90%-ában le kell adni a mobiltelefont a tanítás idejére. Ön hogy látja ezt az intézkedést? Ez hasznos volt, vagy akár többre is szükség lenne?
4: Ezt vitatni kellene, én hadd nem mondjak most nagyon egyértelmű álláspontot ezzel kapcsolatban, mert valószínűleg nagyon sok helyen akut problémákat azonnal megoldott ez. De nem biztos, hogy ez az igazán jó megoldás. Tehát igazából az lenne jó, hogyha a mobiltelefonokat az oktatásban fel tudnánk jól használni. Erre nagyon sok kezdeményezés van, nagyon sok tanár tanult meg ilyesmiket az utóbbi időben, és csinálják is nagyon sokan, tehát van jó gyakorlat, ezeket el kellene terjeszteni, és akkor talán meg lehetne szüntetni ezt a rendszert. De én azt értem, hogy voltak olyan akut problémák, ahol hát egész egyszerűen közbe kellett lépni, és egy kicsit keményebb intézkedésre volt szükség.
5: Hát, ha már itt az eszközhasználatot említi, a mesterséges intelligenciát is érdemes figyelni, ezen a téren a magyar diákok alacsonyabb arányban használják a lehetőséget, viszont amikor használják, akkor tulajdonképpen elkészítették a feladatokat vele, legalábbis 29% így nyilatkozott, mintsem, hogy mondjuk további kutatásokra ösztönözni, az csak 25% volt. Hogy látja a mesterséges intelligencia szerepét az oktatásban?
4: Igen, ez a probléma, kettős a probléma, ugye egyrészt kevesebbet is használják a mesterséges intelligenciát a gyerekek, illetve nem arra használják elsősorban, amire jó lenne. Ezt nekünk kell megtanítani nekik. Tehát ha tudnánk a számítógépeket, de akár a mobiltelefonokat is értelmesen használni a tanórákon, és kifejezetten tanítanánk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan használható arra, hogy problémákat körbejárjunk, hogy alapvető ismereteket megszerezzünk bizonyos dolgoknak a körüljárásával kapcsolatban, hogy nehéz kérdéseket megpróbáljunk megközelíteni, hogy fogalmaknak nézzünk utána, nem sorolom tovább, tehát értelmes feladatokra hogyan lehet használni a mesterséges intelligenciát, akkor azért ezen lehetne bőven javítani. Egyelőre mi még, hogy mondjam, gyerekcipőben járunk ezzel kapcsolatban, van hova fejlődni.
5: Talán ehhez kapcsolódik az, ami engem nagyon meglepett szintén, hogy a kíváncsiság drasztikusan csökkent. 67% mondta, hogy sok minden érdekli, szemben a többi ország 73%-ával, és ez 2022 óta több mint 6% pontot esett. Azért ez meglehetősen riasztóan hangzik. Mit lehet tenni a kíváncsiság fenntartására? Most ez az eszközhasználatban is érvényesülhet, hiszen nem csak játszik, hanem kutat, vagy új irányokat vesz, vagy a tanuláshoz segédeszközöket talál magának esetleg.
4: Igen, az eszköz probléma is érdekes ebben, de azért itt egy általánosabb kérdésről van szó, arról, hogy hogyan viszonyulnak a gyerekek az iskolához, a tanuláshoz, a művelődéshez. És mivel az elmúlt időszakban nagyon túlterheltük őket az iskolában, tehát egész egyszerűen nem jó mostanában iskolába járni, hogy most egy kicsit szélsőségesen fogalmazzak, ezért természetes, hogy a kíváncsiságuk csökken. Szóval egyszerűen azt látják, hogy amikor kíváncsiak lehetnének valami iránt, akkor valami terhelővel van dolguk, valami olyasmivel, amivel nem tudnak megbirkózni, ami túl sok, ami ráadásul egy csomó minden unalmas benne, és így tovább. Ez biztosan nagyon csökkenti a motivációt és a kíváncsiságot.
5: Most Lannert Judit az ÉSZT modellt hozta példaként, ahol szakítottak a túlterhelt tantervvel, tehát hogy a gondolkodásra sokkal több lehetőséget hagynak. Mennyire reális ez ön szerint a mi viszonyaink között?
4: Én reálisnak tartom, és a következő NAT esetében, amikor új NAT-ot fogunk készíteni, radikálisan változtatni kell azon, hogy milyen lesz majd ez a NAT. Azt a paradigmát meg kéne változtatni, amiben gondolkodunk a nemzeti alaptantervvel kapcsolatban. És hát igen, az észtek. Szóval azért az borzasztóan érdekes, hogy a távol-keleti országok után mind a három tesztben, most, hogyha jól emlékszem, tényleg mind a három, de kettőben biztosan az észtek következnek a rangsorban. Szóval az egészen döbbenetes eredményeket értek el, és a finnek azok valahol a tizedik után jönnek egy csomó esetben, úgyhogy nagyon oda kellene figyelni, és valóban ez egy alapvető feladat, hogy újra, teljesen újra kell gondolnunk a nemzeti alaptanterv szerepét, meg kell adnunk a lehetőséget a pedagógusoknak arra, hogy nagyon önállóan alakítsák ki, hogy mivel foglalkoznak a gyerekekkel az iskolában, sőt, egyes gyerekenként differenciált módon kellene tudni kijelölni, hogy mivel foglalkoznak, ami nehéz feladat természetesen, ezért komoly segítséget kell adni a pedagógusoknak, de erre is megvannak a módszerek.
5: Azt hiszem, hogy még nagyon sokat tudnánk erről beszélni, és fogunk is, számítunk akkor önre ismét. Nagyon szépen köszönöm, Nahalka István oktatáskutatót hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok döntése alapján egyszerre 10 orosz diplomatát utasítanak ki Magyarországról. A hivatalos indoklás szerint olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható. A szakma nyelvén ez azt jelenti, hogy az elhárítás kémként azonosította őket. A bejelentésre azonnal reagált Moszkva is, Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kemény és fájdalmas válaszlépéseket ígért a budapesti ruszofób lobbinak. Dezső András, a Telex újságírója van a vonalban. Szervusz!
6: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
5: Foglalkoztál a témával egy cikkedben, és azt írott, hogy a bécsi egyezmény megsértése az ugye szinte mindig a kémkedésnek a szinonimája. Miért most lépett a magyar kormány, és miért épp ezt a 10 embert küldték el?
6: Ugye a április 12-i újtani választások után, tehát a magyar kormány hivatali belépése után már lehetett sejteni, hogy egy fordulat következik be alapvetően a külpolitikában, és ez magába hozta ezt, hogy megváltozik az Oroszországhoz való viszony, és az eddig engedékeny politika hát kicsit szigorodik, hogy így mondjam, tehát hogy követi Magyarország is azt, amit az EU államok csináltak 2022 után, tehát amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és kiutasítanak orosz diplomatákat, tehát gyakorlatilag követjük ezt azt, amit a nyugati szövetségesünk már megtettek.
5: És miért volt Magyarország eddig ennyire engedékeny? Rácz András, a külügyi intézet vezérigazgató helyettese is úgy fogalmazott, hogy ez a lépés már 4,5 éve esedékes lett volna, de hogy miért volt akkor ez az engedékenység?
6: Hát ugye itt két magyarázatot szoktam mondani, az egyik az, hogy ugye ami a korábbi kormánypárti magyarázat volt, hogy nem akarunk belekeveredni a háborúban, nem akarunk rossz viszonyba kerülni Oroszországgal, és ezért, ha volt és kiutasítás, az úgynevezett csendes kiutasítás volt, tehát a háttérben intézték, ez nagyon ritka volt egyébként, hogy egyáltalán volt. A másik magyarázat szerint ugye hát nem akar tulajdonképpen Magyarország, hát hogy mondjam, felsorakozni a nyugati szövetségesek mellé, és egyfajta ilyen trójai falóként viselkedett a szövetség rendszeren belül, tehát lehetővé tette, hogy itt az orosz hírszerzők mozogjanak, egyfajta logisztikai bázisnak használják Magyarországot. Itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek, ez a most például kiutasított 10 orosz hírszerző, akik ugye diplomata fedésben voltak itt, azok Magyarországon végeztek feltétlenül kéntemégenységet, vagy Magyarország ellen, hanem akár a schengeni zónában, tehát az EU ellen.
5: És hogy kell elképzelni ezeket a diplomata fedésben dolgozó kémeket, ahogy mondod, hogy miért éri meg a küldő államnak ez, és mit tud tenni a magyar elhárítás, hogyha már a belépés előtt tudják, hogy kicsodák ők?
6: Tehát ez úgy működik, hogy amikor egy követség, ez nem csak Oroszország esetében, vagy a más államok esetében is, hát ami ugye ellen érdekelt állam, hogy ide jön, jelzi egy állam a fogadó államnak, hogy küld diplomatát, vagy küldene diplomatát a nagykövetségre, és akkor ilyenkor hát leinformálják ugye a fogadó állam. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy ki ez az ember, és a partner szolgálatoktól kapnak információkat, és jellemzően, amikor már bejön az országba, akkor tudják, hogy van-e hírszerzői háttere, és azért ilyen diplomata felésben, amit így mondják, mert hogy ha kémtevékenységet végez, és lebukik mondjuk, akkor ugye nem büntethető, hiszen mentessége van, hanem mondjuk kiutasítják, és akkor van x ide, x órája, vagy napja elhagyni az országot, amennyiben nem teszi ezt meg, akkor értelemszerűen a mentességet elveszíti, de hát ilyenkor ugye kiutasítás történik. Ez az egyik féle verzió, tehát hogy ugyan diplomataként dolgozik itt, de mellette hírszerzői tevékenységet végez, nyilván titokban, tehát konspirál. És ezeket tudják a fogadó államban, tehát nagyjából tudják, hogy a követségek belül kik azok, akik hírszerző tevékenységet is végeznek. Lehet, hogy tudják, hogy van hírszerzői múltja, de egyébként nem tudják, hogy milyen hírszerzési tevékenységet végez, hiszen ügyesen konspirál. És akkor van egy másik típus, akik úgy jönnek be, hogy nem diplomata fedésben, hanem egyszerűen itt vannak, valahogy bejönnek, üzletemberek például, őket nevezik illegális hírszerzőknek, illegeknek, úgymond. Tehát ez a két típus van, akiket most kiutasítottak, ők ugye diplomata fedésben voltak.
5: Említed a cikkedben Artur Suskov esetét, akit korábban csendben utasítottak ki, mert kormányközeli intézetekről gyűjtött adatokat. Mi a különbség a csendes és a mostani, hát igencsak hangos vagy nyilvános kiutasítás között politikai szempontból?
6: Politikai szempontból az, hogy a nyilvános kiutasításnak üzenete van. Ugye a mostaninak szerintem két üzenet, az egyik az, hogy Oroszország felé jelezze Magyarország, hogy megváltozott a hozzáállása ez a kérdéshez, tehát Oroszországhoz, a háborúhoz, és az orosz kémtevékenységet, tehát az az álláspont, hogy igenis Oroszország egy fenyegetettséget jelent, hibrid háborút folytat Európában. Ez egy politikai üzenet, a másik a nyugati szövetségesek felé egy üzenet, hogy igenis, mi úgymond nem beszélünk ki, vagy nem csinálunk más politikát, hanem egységet mutatunk. Ugyanis az elmúlt években hát meglehetősen elveszett mondjuk a bizalom a magyar szervek felé.
5: Hát bizony.
6: Tehát a lengyel titkosszolgálat, nem tudom, hogy szóba sár, szinte a magyarokkal, de ugyanúgy a balti államok se, tehát van egy bizalmatlanság, egy nagyon erős bizalmi
5: válság. De ez elég, tehát elég ez a kiutasítás vajon ennek a bizalomnak a visszaépítéséhez?
6: Nem. Ez egy kezdő rugás. Úgyhogy úgy kell elképzelni, hogy minél kisebb egy ország titkosszolgálata, annál kevésbé lesz képes egyedül fellépni bármilyen fenyegetettség ellen. Tehát ez lehet akár terrorizmus, akár idegen ellenérdekelt államnak a titkosszolgálati tevékenysége, akkor tud csak hatékony lenni, hogyha nemzetközi együttműködésben van benne, és közösen veszélyesen, közös műveletekben. Na most Magyarország ezekből a műveletekből értelemszerűen az elmúlt évekből kiszorult, ezekben a közös műveletekben, és akkor van esélye a védekezésre, a megfelelő védekezésre, hogyha ez a bizalom újjáépül, de ez mindenképpen csak kezdő lépés, tehát ez egy hosszabb folyamat lesz, de az biztos, hogy tehát ez nem egy gesztus értékű dolog, azért ennél több, hiszen itt konkrét olyan személyeket utasítottak ki, akiket egyértelműen az elhárítás már régóta, tehát nem most találták meg őket, hogy naim, itt vannak a kémek, hanem régóta kémekként, hírszerzőként vannak nyilvántartva.
5: Most Maria Zaharova az orosz szóvivő kemény megtorlást ígért a budapesti ruszofób lobbinak. Hát mire számíthatunk a gyakorlatban szerinte? Tehát kiürül a magyar követség Moszkvában? Vagy a tükörintézkedések miatt, vagy mire?
6: Igen, ilyen grúcsokat lenni, hogyha az alapesetben az ugye, hogyha kiutasítanak diplomatánkat, akkor a másik állam szintén ilyen lépést tesz, és nagyjából ugyanabban a számban, vagy arányosan ugye ugyanannyi embert kiutasít. Itt azért emögött, ugye ez jó kérdés, hogy mit ért alatta, simán lehet, hogy más plusz is lesz, tehát ezen túlmenően, a tükörintézkedésen túlmenően, ugye ez az, amit nem tudunk. Tehát itt nagyon érdekes kérdés lesz, igazából ez lesz a fő kérdés, hogy reagál erre Oroszország. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen üzenetértékű dolog Moszkva felé, hanem egyfajta teszt is én szerintem. Itt most sok mindenki fog derülni, hogy egy ilyen egyébként tényleg erőteljes lépés, amíg csak 10 emberről, majd tudhatni emberről van szó, azért itt ez mindenképpen látványos lépés.
5: Na most a kiutasítás kapcsán ugye eszünkbe juthat a leghíresebb modern kémsztori, a Kovács Béla ügy, ugye róla is te írtál a magyar sajtóban. Hogyan tudott így egy klasszikus módszerekkel beszervezett ügynök éveken át az európai politika csúcsán működni, anélkül, hogy lekapcsolták volna?
6: Hát ez úgy van, hogy nagyon sok hírszerző vagy ügynök működik, tevékenykedik az EU-ban most is. Vannak olyanok, akikről tudnak, akiket be tudtak azonosítani. Nagyon gyakran ezeket nem kapcsolják le, mert esetleg értékesebb figyelni a mozgásukat, megnézni, hogy kikkel tartanak kapcsolatot, de a legfontosabb, hogy mit akarnak. Tehát kideríteni, hogy mit akarnak, ugye mi a hírigény például Oroszországnak, mi az, amire kíváncsi, milyen információt akar megszerezni, vagy milyen műveleteket akar végrehajtani. Nyilván vannak olyan kritikus pontok, amikor ezeket az embereket le kell kapcsolni, például egy szabotázs akció előkészítésénél, stb. De nagyon sokszor ezeket úgy szemmel tartják, tehát nem feltétlenül az a kémállítás lényege, mint mondjuk a bűnüldözésből, hogy lekapcsolni egy bűnözőt, tehát egészen máshogy működik a titkosszolgálati logika, mint a bűnüldözési, vagy egy rendőrségi logika. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis sokan vannak hírszerzők most is, akik tevékenykednek, orosz hírszerzők Európában, olyanok is, akikről tudnak, mégsem utasítják ki. Itt az a kérdés, hogy hol van az a pont, amikor már le kell kapcsolni, mert nagyobb érdek fűződik ahhoz, hogy kiszorítsák, vagy elfogják, vagy kiutasítsák, mint ahhoz, hogy szemmel tartsák. Tehát itt mérlegelni kell ezt nyilván. Kovács Béla esetben az érdekes, hogy 2009-től lett látókörben, a kémállítás látókörében, 2014-ben úgymond feljelentést tettek, ellene indult egy eljárás, de ott például az volt láthatóan a politikai cél, hogy hát gyakorlatilag megúszza, most már ezt leegyszerűsítve.
5: Na és most vajon várható azt, hogy kéri a magyar kormány a kiadatását KG Bélának? Ugye ezen a néven emlegették őt.
6: Igen, hát ő nemzetközi körözés alatt áll, tudomásom szerint, mint Oroszországban él, nem gondolom, hogy kérhetik a kiadatását, de teljesen valószínű, hogy nem adná ki Oroszország Kovács Bélát, egészen biztos, és

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jó napot kívánok! A műtét sikerült, a beteg meghalt. Ez egy kicsikét persze morbid mondás, sajnos a valóságot is tükrözheti, ha egy-egy legyengült beteg a kórházban fertőződik meg valamilyen ellenálló kórokozóval. Csütörtök este óta már éles a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján az oldal, ahová folyamatosan töltik fel a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait. Ezzel foglalkozunk ma, a Dr. Kossuth 4 óráig szól. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. A honlap böngészése során pontosabb, persze korántsem tökéletes képet kaphatunk arról, hogy mely kórházban mennyire gyakoriak a fertőzések. Valószínű, hogy szinte minden család történetében előfordulnak, vagy előfordultak esetek. Ez bizonyítja Veres Ágnes szerkesztő most következő felvétele is. Ő egy 5 fős baráti társaságban tette fel a kérdést, vajon be tudnak-e számolni a környezetükben fertőzésről. 5-ből 3 találat lesz, hallgassák.
2: 84 éves anyósom comnyaktörést szenvedett, Heves megyei kórházba szállították, megműtötték, sikeres volt a műtét, onnan egy rehabilitációs másik helyre szállították, ahol egyébként nagyon meg voltunk elégedve a személyzettel, ápolók, orvosok nagyon rendesek voltak, körülbelül 5 napot töltött ott, mikor is egy nagyon erős hasmenéses fertőzést kapott, az ápolók szintén nagyon rendesek voltak, naponta 7-8-szor tisztába tették, de át kellett szállítani a fertőzést osztályra egy másik kórházba, és egyébként is legyengült beteg szervezetét ez a fertőzés annyira megviselte, hogy ebben a másik kórházban egy héten belül meghalt.
3: Csak tulajdonképpen Önök úgy gondolják, hogy a kórházi fertőzés tehet a haláláról?
2: Igen. Igen, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kórházban meghaljon. Egyébként is le volt gyengülve az immunrendszere, meg a szervezete, de konkrétan itt és ekkor ez a fertőzés okozta gyakorlatilag azt, hogy annyira legyengült az egész szervezete, hogy már nem bírta tovább is feladta a harcot.
4: Tavaly volt egy műtétem. Az Uzsoki kórházban én azért mentem oda, mert egyszer csak kiderült, hogy magas a PSS, ennek a prosztatához köze van, találtak benne rákos daganatot, és akkor elmondta a doki, hogy a koromnál fogva szerinte az a praktikus, hogyha eltávolítják. Tehát befeküdtem, másnap megcsinálták a műtétet, és belázasodtam. És nem akart elmúlni a láz, és kiderült, hogy van egy bacillusos fertőzésem. Enterokokusz, fajszállis.
3: Mi volt a tünet? A láz, vagy a valami láz, egyéb is volt?
4: A láz, csak mondom, hogy én nem tudtam, és én azt vettem ki, hogy vagy idézel, szerencsém van, és az az antibiotikum, ami nekik rendelkezésre áll, valószínűleg ezzel szokták kezelni ezt a fertőzést, az vagy jó, vagy nem jó. De úgy kellett kiszedni belőlük, azért mindig más orvos az ügyeletes, és akkor próbáltam egy más orvostól is megkérdezni. Tulajdonképpen nyugtattak. Külön szobába tettek, mert hogy fertőző beteg voltam, nem is nagyon jöttek be látogatót is, csak az ajtóba fogadhattam, meg az orvosok is, amíg nem volt muszáj, nem jöttek közel hozzá. És nem ez volt az én legnagyobb problémám, hanem az, hogy rohadt meleg volt. Tavaly nyár körülbelül hasonló meleg volt abban az időszakban, júniusban. Légkondi nincsen, agyon izzadtam magam, szenvedtem, és én tulajdonképpen ez volt a legnagyobb problémám. Nem éreztem, hogy ez egy olyan nagy baj lehet.
3: De nagy baj lett végül?
4: Nem. Én úgy gondolom, hogy nem. De igazán nem mondták el. Nem volt idejük rá, nem tudom, szóval én elfogadom ezt az egész orvosi problémát a kórházak, hogy nincs orvos, nincs idő, rohannak, nincs nővérke. Ezt én tudomásul vettem, hogy sajnos ilyen az egészség.
5: A férjemnek tavaly nyáron egy súlyos szívműtétje volt, egy nyitott szívműtét, illetve

0: veszélyes állapotban volt, több órás életmentő műtétet hajtottak rajta végre, ami szerencsére sikerült, és hazaérkezésünk után két nappal rosszul lett. Kiderült, hogy ez a Clostridium baktériumfertőzés támadta meg, tehát rendkívül erős hasmenése volt, hányása, teljesen legyengült, semmilyen ételital nem maradt meg benne, és akkor a házi orvos kezdte el kezelni, székletmintát kellett laboratóriumba küldeni, ott megállapították ezt a kórházi fertőzést, kapott egy nagyon erős antibiotikum kezelést. Az még egy külön érdekesség volt számomra, hogy ezt a gyógyszert Budapesten egyetlen egy gyógyszertárban lehet kapni. És akkor ez hetekig tartó gyógyszeres kúra volt, mire ebből a fertőzésből kijött. Azt kell mondjam, hogy a laikus szemmel rosszabb állapotba került ettől a kórházi fertőzéstől, mint magától a betegségétől, meg a műtét után. Tehát ez olyan szinten legyöngítette az ő egész szervezetét. Egy hét alatt 8 kilót lefogyott, csont és bőr lett, és hát teljesen kimerítette. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, egy ilyen fertőzés, én ezt nem is gondoltam volna. És hát a férjem rendszeresen sportolt, nem volt súlyfelesleg rajta, de egy izmos, erős férfi volt.
1: A fertőzésekről az előző percekben Veres Ágnes kérdezte az érintetteket. Írják meg önök is kérdéseiket, történetüket SMS számunk 06 39 666, de Viberen is megtalálnak bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Az országos tisztifőorvos óvattól, hogy a frissen megjelent statisztika alapján hasonlítsuk össze az intézményeket, például azért, mert nem összevethető egy nagy sürgősségi osztály egy kisebb, nyugodtabb légkörű városi belgyógyászattal, és persze az adatszolgáltatás sem egyforma kórházanként. Tehát a mai témánk a kórházi fertőzések, itt van a stúdióban dr. Hajdú Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosa. Jó napot kívánok!
2: Szép délután, köszönöm a meghívást.
1: Vendégem Ferenci Tamás biostatisztikus is, önnek is jó napot kívánok. Erre még várunk egy picit, erre a témára, erre majd rá fogunk térni hamarosan. Nos, kezdjük talán azzal, hogy az előző esetek mindegyike más volt, mindegyik máskor és máshol jelent meg a páciensnél, de mit számít pontosan kórházi fertőzésnek?
2: Igen, kórházi fertőzésnek azokat a fertőzéseket tekintjük kórházi járványügyi esetmeghatározás alapján, amelyeknek kezdete a kórházi felvételt követő harmadik napon indul, tehát a fertőzés tünetei ekkor jelentkeznek, de ugye az elhangzott esetek között is volt olyan, amikor a kórházi kibocsátást követően jelentkeznek a fertőzésnek a tünetei.
1: Ez a lappangási idő miatt lehet, gondolom.
2: Vagy lehetséges az, hogy igen, tehát olyan folyamatok, tehát hogy nem csak a lappangási idő, hanem másokból is lehetséges ez, például azért, mert nagyon rövid idő alatt kibocsátják az illető beteget a kórházból. Más esetekben, amikor hosszabb a kórházi bentartózkodás, akkor nagyobb az esélye annak, hogy a fertőzés is még a kórházon belül jelentkezik, de klasszikusan azokban az esetekben, ahol ez rövid, akár csak 3-4 napos, lehet, hogy akkor már túl vagyunk ezen a határértéken.
1: Melyek a leggyakoribb fertőzések? Mert hogy ez egy egész nagy csoport, a kórházi fertőzések, tehát nem egyformák. Ugye az egyik hölgy emlegette ezt a bizonyos CD-t, amit megpróbálok felolvasni, Clostridioides difficile, régi nevén Clostridium difficile. Ez egy ugye valamiféle emésztőszervi fertőzés. Igen, ez csak az egyik.
2: Ez egy emésztőszervi fertőzés, ami Magyarországon meglehetősen nagy előfordulási gyakorisággal bír. Ezen felül van még 4 olyan típusú fertőzés, ami általában véve gyakori, ilyen az egészségügyi ellátással összefüggő tüdőgyulladás, húgyúti fertőzés, a véráram fertőzések és a műtéti seb fertőzések.
1: Tehát ezek a típusok vannak. Az, hogy mi okozza, melyiket mi okozza, hogyha most laikusokat kérdezünk, és én megtettem, hogy körbekérdeztem az ismerettségi körben, hogy erről mit gondolnak, vagy mi a tapasztalat, és volt olyan válasz, aki azt mondta, utána olvasott, és ugye léteznek ezek az úgynevezett szuper multirezisztens baktériumok a kórházakban, amik már ugye hiába fertőtlenítenek, mindennek ellenállnak. Ugye erről is sokat lehetett olvasni, és volt, aki azt mondta, hogy biztosan azért, mert hogy nincs elég munkatárs a kórházban, és egészen egyszerűen pont ez ellentét az előzőnek nem biztosítják a higiénis megfelelő körülményeket. Mi az igazság?
2: Mi az igazság? Tehát a fertőzések kapcsán nagyon sok típusú fertőzésről beszélünk, ugye most csak 5-öt említettünk, de lehetnek más típusúak is, illetve egy másik téma a kórokozó. Tehát például, amikor azt mondjuk, hogy véráramfertőzés, azt okozhatja multirezisztens kórokozó is, és nem multirezisztens kórokozó is. Az adatgyűjtési rendszerünkben, tehát ami országosan koordinált adatgyűjtés, ott kiemelt jelentőségű kórokozók, vagy pedig típusfertőzésre gyűjtünk adatokat.
1: Mik jelennek meg pontosan az adatbázisban? Tehát most mi jelenik ott meg, és mit terveznek még? Mert nyilván most csütörtök óta kiemelt figyelem irányul erre. Említette ugye a CD-t, azt tudom, hogy külön megjelenik, mert azt én is néztem, rákerestem.
2: Igen, az adatbázisban sokféle típusú adat van, de ezeknek a gyűjtési módszerben, az adatgyűjtési módszerben az eltérő. A közértételi felületen azokra a fertőzésekre fókuszálunk, azok vannak azok kerülnek ki a közértételi felületre, akár már most is ugye a CD adatok kint vannak, november végén közértételre fognak kerülni a multirezisztens kórokozó okozta fertőzések és a véráramfertőzések, amelyeket folyamatos jelleggel és jogszabály szerint kötelező módon kell az intézményeknek jelenteniük. Tehát ezért van ez a három típusú fertőzés a közértételi felületnek a fókuszában.
1: Egyszerre örül az ember annak, hogy végre transzparens lesz egy ilyen adatsor. Másfelől felmerül a kérdés, amit az előbb utaltam, amit a tiszti főorvos is mondott, hogy hát a statisztika alapján azért óva intene attól, hogy ilyen összehasonlítgatásokat végezzünk, hogy akkor nem megyek, nem tudom, én direkt nem mondok helységnevet ide megműtetni magam, hanem megyek oda, mert ott kevesebb az ilyen eset, holott lehet, hogyha jól megnézem azt a statisztikát, akkor kevesebb volt az erről szóló jelentés is. Tehát hogy nagyon sokrétű egy ilyen, nem biztos, hogy össze lehet intézményeket hasonlítani.
2: Igen, abszolút nem lehet pusztán sem a nyers esetszámokból, sem az incidencia mutatók alapján összehasonlítani az intézményeket, és ennek az egyik nagyon fontos oka az, hogy a különböző típusú intézmények különböző betegeket, különböző típusú betegeket látnak el. Nagyon eltérő, úgy fogalmazunk, beteg összetételű az egyetemi klinikáknak a betegellátása, mint mondjuk egy városi kórházé. Tehát az egyik legalapvetőbb szempont ez. És vannak olyan tényezők is, ami pedig az intézményeknek a különbözőségeiből fakadnak, tehát például most a közértételi honlapon ez külön nem jelenik meg, de egy oktató kórháznál más típusú tényezők jelentkeznek, mint egy nem oktató kórháznál. Tehát az ellátott betegek is sokfélék, és az intézményeknek is vannak specifikumai.
1: Hogyha valaki mondjuk egy műtétje előtt kíváncsi rá, hogy a kórház ahová ő tartozik, vagy ahová menne, vagy ahová bejelentkezett, milyen mutatókkal rendelkezik, akkor jól teszi, ha itt próbál tájékozódni. Ez most így másfelől megfogalmazza az a kérdés, hogy összehasonlítsam-e, de tulajdonképpen mire jó a mi számunkra ez az adatsor?
2: Most egy személyes véleményt fogalmazok meg. Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki, a lakosság, a szakma a lehető legszélesebb körben tájékozódjon az adatokról, de leginkább az adatoknak a kontextusáról. Mi ezeknek a fertőzéseknek a kockázati tényezői, milyen okok vezethetnek arra például, hogy súlyosabb vagy kevésbé súlyos lesz a lefolyás. A közértételi felületen nem csak adatok szerepelnek, hanem nagyon sok többletinformáció, gyakran intézett kérdések, fogalomtár. A pontprevalencia vizsgálat adatkörében vannak intézményi mutatók, amik arról azt írják le, hogy például annak a kórháznak milyen a humán erőforrás ellátottsága, infekciókontroll tekintetében, vagy ápolószemélyzet tekintetében, milyen a mikrobiológiai mintavételezési gyakorisága, milyenek bizonyos betegellátási mutatói. Összességében érdemes áttekinteni ezt a felületet, nem csak egy-egy intézménynek egy-egy konkrét adatát megtekintve.
1: Mi derül ki összességében ezekről az adatokból? Tehát, hogy Magyarországon hogy állunk szám szerint kórházi fertőzésekkel? Nézek mindkettejükre, akár Ferenci Tamásra is, mert itt a beszélgetés előtt megállapítottuk, hogy számokkal ő nagyon jól el van látva.
3: A számokra rosszul emlékszem, úgyhogy ezt most csak azért tudom, mert megnéztem.
1: Rosszul, de jó statisztikus,
3: szörnyűségesen rosszul, igen. De ezt most speciál pont tudom, 6800, szűk 6800 ilyen CD is eset fordult elő 2025-ben.
1: Tehát ez most az emésztőrendszeri,
3: így van.
1: Külön ezt a fertőzést.
3: Így van, ez a hasmenős, nagyon csúnya kórság. Ugye ez persze önmagában nem érdekes, mert számít az, hogy hány beteget láttak el egyáltalán a magyar kórházak, sőt, még azt is, azok hány napon keresztül feküdtek.
1: Igen, én megnéztem a központokat, a megyei központokat, és ott értelemszerűen magasabb volt ez a szám, nyilván azért, mert ők nagyon sok beteget látnak el.
3: Ugye ezért közöljük minden esetben, vagy közli a honlap, nem csak a bocsánat a csúnya szóért, darab számát, hanem ez le van osztva a betegek számával is, amit az adott kórház ellátott az egy év alatt, sőt, van egy olyan mutató, hogy az ápolási napok számával van leosztva, hiszen az sem feltétlenül mindegy, hogy ki hány napig feküdt bent. Ugye ezeket szokták incidenciának nevezni, amikor az esetszámot rávetítjük arra, hogy mennyi betegünk volt, vagy mennyi ideig voltak bent. Nyilván ez egy nulladik lépés, hogy értelmesen ezeket a számokat használni lehessen.
1: Tegyük ezt az egészet nemzetközi keretbe, ha tudjuk. Tegyük.
2: Igen, ezt tudjuk, mert az Európai Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ a CDI-re vonatkozóan gyűjt adatokat, és Magyarország adatokat szolgáltat ebbe az európai jelentőrendszerbe. Sajnos a legutóbbi európai jelentés az nem túl friss, 2018-2020 évekre vonatkozóan érhető el.
1: Ez jelenleg már 6-8 éve, igen.
2: Jelentés. Abban a jelentésben külön kiemelésre kerül, hogy Magyarországon volt 2020-ban a legmagasabb az az incidencia arány, amit itt most Tamás is említett, hogy ez a korrekt összehasonlítási mutató, betegforgalomra vetítjük a fertőzés számot. Nem sokszorosa a magyarországi fertőzési átlag az európainak, de egy másfélszer nagyobb mutatóról beszélünk. A másik adatforrás, ahol erre vonatkozóan információt kapunk, az az Európai Pont Prevalencia Vizsgálat, amely Magyarország szintén részt vesz, és látjuk az adatokból, az Európai Pont Prevalencia Vizsgálat keretében minden országban valamennyi típusú egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésre gyűjtünk adatokat, ez egy úgynevezett kereszt metszeti vizsgálat pillanatfelvétel, és megállapítható, hogy az összes fertőzés számon belül milyen megoszlása van bizonyos típusú fertőzéseknek, és azt látjuk, hogy a magyarországi adatokban a CDI-nek az aránya az egyik legmagasabb Európában, a többi országhoz viszonyítva.
1: 0639666, ez az SMS számunk, és Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Írnak is, ezt látom, próbálom itt értelmezni az üzeneteket. Általában eseteket írnak le, párat elmondok, talán jellemző. Az egyikük édesapja egyszer hányas hasmenéses kórházi fertőzést hozott haza, talán ez akkor a CDI lehet. Házi orvosunk ki sem mert jönni hozzánk, távgyógyítással gyógyította meg. Hát erre nem tudok mit mondani, de a lényeg az, hogy például kérdésként szerepelhet az, hogy egy ilyen eset, ami már otthon derül ki, az bekerül-e ebbe a statisztikába?
2: Ezek az esetek nem kerülnek be ebbe az adatbázisba, ez a fekvőbeteg ellátó intézmények által jelentett adatoknak a köre.
1: Haladjunk tovább a számok terén. Ugye Ferenci Tamás már régóta foglalkozik ezekkel a statisztikákkal, és igyekezett korrigálni és értelmezni ezt az óriási adathalmazt, ami rendelkezésére állt az elmúlt években is. Mit jelent ez, hogy korrekció?
3: Ági kiválóan fölvezette a kérdéskört, ja, amit mi korrigálni igyekeztünk, az a beteg összetételbeli különbség. Ugye Ági elmondta, hogy lehet összevetni egy országos intézetet, ahol a súlyos állapotú, szövődményes, egyrészt betegek vannak egyfelől, másrészt komplex beavatkozásokat végeznek, szervtranszplantációt, nagyműtéteket, amik ugye nagy kockázat a kórházi fertőzés kockázatájának, nem azért, mert a kórház bármit rosszul csinált, hanem mert a beteganyag olyan. Hogy lehet összevetni egy olyan, úgy szokták szép szóval mondani, egy alacsonyabb progresszivitási szinten lévő intézménnyel, ahol nincsenek ilyen nagyon terhelt, nagyon rossz állapotban lévő szövődmények, pont azért, hogy elküldték az országos intézetbe, jelve odaérkezett, és nem végeznek ilyen komplex beavatkozásokat. Ebben az esetben a úgy szoktam, hogy nyers számok összehasonlítását, akár incidenciát értve is ez alatt, tehát megnézzük, hogy hol mennyi volt 10 000 betegre, és a másiknál mennyi volt, ez teljesen tévútra vihet. Simán lehet még olyan példát is mutatni, ahol a nagy országos intézetben ugyan minden típusú betegnél kisebb a fertőzési kockázat, de összességében mégis nagyobb lesz, mert szerencsétleneknek, a súlyos betegeknek úgymond lerontotta az átlagát a nagy előfordulás, nem azért, mert az ő körükben bármit rosszul csinálnak, hanem azért, mert a beteg a jellemzője miatt rosszabb állapotban van. Ezt próbáltuk meg korrigálni egy eléggé unikális módszerrel. Azt tudni kell, hogyha valakit ellátnak egy kórházban, akkor őt utána besorolják betegcsoportok valamelyikébe. Elég sok ilyen, több mint 700 ilyen betegcsoport van jelenleg a magyar egészségben, minden egyes beteg belekerül valamelyikbe. Ennek alapvetően finanszírozási oka van, mert a kórház ezután kapja majd a pénzt, most borzalmasan leegyszerűsítve mondtam, de azt találtuk ki, Súrján Györgyel közösen volt ez a fejlesztés a módszertannak, hogy ezeket fel lehet erre a célra is használni. Nem tökéletes, tiszta sor, hogy ez nem egy tökéletes mutató, nem is erre találták ki, de azért van olyan finomságú ezzel a 700 kategóriával, hogy leírja ezt a kockázatot is. És ezt tudjuk minden kórháznál, hogy az egyes beteg csoportokból hányat láttak el. Az előbbi országos intézetnél például meg fog jelenni, hogy azok a betegcsoportok, amik ezek a kockázatosak, mit tudom én, szervtranszplantációból ott sok van, az alacsonyabb progresszivitású szint intézetekben meg nincs, vagy kevés van. És az a módszer lényege, hogy mindegyik ilyen betegcsoporthoz hozzárendeljük, hogy ott mennyi a fertőzési kockázat, egyszerűen az országos összesített adat alapján. Nem kell nekünk megmondani, nyilván nem is tudnánk 750 betegcsoportra így hasból megmondani, hogy mennyi a kockázat, de nem is kell. Ez a módszernek a nagyon szép része, egyszerűen az országos összesített adatból ki fog rajzolódni. Azt se kell tudnunk, hogy mi a tartalma annak. Azt mondhatom, hogy mit egy 011B kód, azt se kell tudom, hogy micsoda, de látni fogom, hogy sok fertőzés volt, az egy kockázatos betegcsoport. És ott van a 0852, most mondtam hasból valamit, azt se tudom, hogy micsoda, de abból kevés volt, az egy kevésbé kockázatos betegcsoport. És mivel én látom minden kórháznál, hogy ők mennyit láttak el az egyes betegcsoportokból, ki tudom számolni, hogy nekik, ha az országos átlag érvényesülne minden egyes betegcsoportban a fertőzés előfordulására, mennyi fertőzésük lett volna. Nevezzük ezt ilyen várható fertőzés előfordulásnak.
1: Tehát, ha jól értem, mégiscsak összehasonlíthatóvá tudjuk tenni. Most elméletről beszélek, nem arról, hogy gyakorlatban kutakodjunk utána, de végül is mégiscsak.
3: A cél az az, hogy e felé haladjunk, majd erre mindjárt mondok egy gondolatot, de az alapötlet az az, hogy a kórházak tényleges betegség előfordulásait, hogy hol mennyi volt, azt nem egy ilyen nagy összámhoz viszonyítjuk, az nem lenne fair, hanem mindenkit a sajátjához. Mindenkit ahhoz hasonlítunk, hogy az ő saját betegség beteg összetétel alapján mi lenne a várható. A nagy országos intézetet egy magasabb számhoz fogjuk hasonlítani, fair módon, mert neki a beteg összetétel alapján eleve abból fakadóan több lenne. A alacsonyabb progresszivitású szintű intézetet pedig egy kisebb számhoz fogjuk viszonyítani, ezzel ennek révén próbáljuk kiszűrni a beteg összetételbeli különbségeket. A válasz arra, hogy összehasonlíthatóságot megteremtettünk ezzel. A válasz erre az, hogy ezzel egy nagy lépést tettünk, de két probléma van. Az egyik az az, hogy ez nem tökéletes. Ahogy mondtam is rá, soha nem lehet azt állítani, hogy minden létező ilyen beteg összetételi különbséget eltávolítottunk, ez se tökéletes. A másik az az, hogy van még egy tényező, amit egyáltalán nem vettünk figyelembe, az aluljelentés. Az aluljelentés nem feltétlenül azt jelenti, amire rögtön gondol az ember először, hogy nem tudom, hogy letagadják meg, meghamisítják, nem erről van szó, hanem arról, hogy ennél a betegségnél az előfordul, hogy a beteg az nem mutat tüneteket, de mégis üríti ezt a kórokozót, mert meg van fertőződve, ami emiatt nagyba is meg kell találni, de mivel nincsenek tünetei, ezt megtalálni, vagy még nincsenek tünetei, ezt megtalálni csak teszttel lehet. Innentől kezdve az, hogy hányat fogunk találni, az attól fog erősen függni, hogy hányat tesztelünk. Ha valaki rengeteget tesztel, akkor sokat fog találni, de ez nem baj, ez egy kiváló dolog. És ha valaki keveset jelentett ki, és kevés esettel jelenik meg, az nem feltétlenül jó, ha az azért volt, mert nem is tesztelt.
1: Bocsánat, hogy itt megállítom, mert egy hallgatónk is írja, hogy nála egy bizonyos típusú kókuszfertőzést állapítottak meg, már rehabilitáció alatt nem akarták elismerni, írja ő, hogy kórházban kaptam, ugye ez pont ahhoz kapcsolódik, hogy ugye a kórház megállapítja, nem állapítja, tesztele, nem tesztele, mennyire tud ezek után pontos lenni a statisztika, van, ahol nem foglalkoznak vele, tehát ahol most kiukadtunk, lépjünk onnan tovább, hogy mennyire tud ez végtére pontos lenni, hogyha nincs mindenütt ugyanannyi tesztelés, tehát hogy most így a létszám arányosan, vagy beteg arányosan, vagy eset arányosan.
3: Szerintem ebben a transzparencia az egy nagyon jó eszköz, és egy nagyon komoly előrelépés.
1: Tehát ez hajtja majd esetleg az egészségügyi intézményeket?
3: Ha semmi más nem, az, hogy most erről diskurzus van, és itt ülünk a rádióban, és arról beszélünk, hogyha keveset tesztelnek, az baj, és hogy mennyit tesztelnek, ez szerintem már önmagában is egy jó dolog. Ha ráadásul ez egyfajta nyomást helyez a döntéshozókra, mert azt látják, hogy itt a közvélemény ezzel foglalkozik, ez mindig nagyon jó nyomás a közvéleményt, ez izgalomba hozta ez a kérdéskönyv, és megjelentek a számok, és erről diskurzus van, az egy javítás irányába ható nyomást jelent.
1: Közben szólásra jelentkezik, igen, dr. Hajdú Ágnes is.
2: Azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy pontosan ebből az okból kifolyólag tettük közé a székletminta vizsgálati arányokat is, ezer ápolása napra vetítve, tehát, hogy ezt a fajta korrekciót megpróbáltuk a közétételi felületen is megjeleníteni. Tehát látható nem csak a fertőzési mutató, hanem ez a fajta diagnosztikus aktivitásra vonatkozó információ is. És ez már végképp egy ilyen kis pici hozzászólás, hogy tünetmentes esetekre kapcsán nincsen Clostridioides difficile irányába szűrés, tehát amikor hasmenéses tünete jelentkezik a betegnek, akkor indokolt elvégezni, viszont akkor el kell végezni. Tehát ugye lehetnek olyan esetek, hogy megvan a tünet, felmerül a CD-nek a gyanúja, de bármilyen oknál fogva nem végeznek ez irányú vizsgálatot, és ezekben az esetekben a kórházhigiénikus kollégák nem tudják ezt az esetet egészségügyi ellátással összefüggő CD-nek jelenteni, mert egyszerűen nem teljesül a hivatalos esetdefiníció.
1: Talán ahhoz már sokkal közelebb kerültünk, hogy mi is a célja az egész transzparenciának, tehát az, ami miatt kikerült most ez a sok adat, meg nyilván még majd töltődnek is adatok. Tartottak bemutatót, úgy tudom, a kórházigazgatóknak is. Mit szóltak hozzá? Tehát a kórházakkal való kommunikáció az hogyan működik? Mert ez is egy fontos része ennek az egésznek, hogy lépjünk előre.
3: Én csak a benyomásokról tudok beszámolni. Ági valószínűleg sokkal intimebb módon ismeri ezeket a viszonyokat, és beszél a kórházakkal, és közelebbi információi vannak. Én nekem az ilyen benyomás szintű érzésem, amit szereztem pont ezen a kórházigazgatókról beszélgetésen, az alapvetően pozitív volt.
1: Tehát nem az volt a, hogy is mondjam, a hozzáállás, hogy hát elnézést, de nekünk ez nem jó, ezt nem szeretném.
3: Én nem ezt érzékeltem.
2: Nem, abszolút nem. Nyilvánvalóan ez egy új helyzet mindenki számára, és nagyon fontos, hogy ebből a lehető legjobbat hozzuk ki, és én is csak a személyes benyomásaimat tudom megosztani, hogy szerintem mindenkiben megvan az a törekvés, mindegy, hogy milyen székben ül, egészségügyi dolgozó, kórházigazgató, vagy az NNGK-nak a munkatársa, vagy az okfőnek éppen a munkatársa. Ez tényleg egy olyan lehetőség, hogy innentől fogva egy új folyamat kezdődik, és mindenki a legjobbat kell, hogy teljesítse, hogy ezek a számok lehetőleg javuljanak.
1: Egyébként közben mondom hallgatóink, milyen üzeneteket írnak, és ezt sejtettem is, hogy jönnek ilyenek, milyen különbség van országon belül, mert hogy ő most megy ide-oda a műtét, stb. Miatt. Szóval, hogy ez óhatatlanul jön elő az emberekből, ez az összehasonlítás.
2: De nem lehet eléggé hangsúlyozni.
1: Azért mondom, hogy hangsúlyozok még egyszer, hogy nem ezért van.
2: Az úgynevezett belső kockázati tényezőit, tehát egyszerűen ezek biológiai tények, az idősebb betegeknél, az immunológiailag gyengült védekező képességű betegeknél, azoknál, akik antibiotikumterápiában, akár többszörösen antibiotikumterápiában részesültek, vagy széles spektrumú antibiotikumterápiában részesültek, sokkal lényegesen magasabbak ezeknek a fertőzésnek a kockázata.
1: Ettől a nyilvánosságtól, amit most az előbb említettünk, ettől mit várnak tulajdonképpen így a statisztika felől?
3: A legfontosabb várakozásom ezügyben az kettős, az egyik a bizalomépítés, amit általában azt gondolom, hogy az talán legnagyobb hozadéka a transzparenciának.
1: Meg talán erre az ágazatra nagyon rá is
3: ami fér. Így van, ugyanis ez megteremt egyfajta számon kérhetőséget. Mert most így is elmondjuk azt, ha nyomatékosan, hogy ne hasonlítsa senki, meg ne rakja rangsorban, ne ez a pénz. És mindig elmondjuk, ez azért fontos, mert egy úgy szoktam, hogy anomália detekció, tehát ahol nagy szám van, az pusztán annyit mond, hogy ott meg kell nézni, meg kell vizsgálni, mi történik. Még az is lehet, hogy az derül, hogy ott kiválóan dolgoznak, és azért van. Egyszerűen annyit mondtunk, ezt meg kell vizsgálni. Azt nézem számon kérhetőségnek, ez nem most érdekes, ez jövőre lesz érdekes. Jövőre majd megkérdezhetik az állampolgárok, meg az újságírók, hogy na de hát tavaly 70%-kal a várható értéke fölött volt egy kórház, azt mondtuk, hogy ilyenkor meg kell vizsgálni őt. Mi történik? Megvizsgálták? Mit találtak? Mi az, ami kiderült? És ez egyfajta számon kérhetőség, aminek a megteremtése fontos a bizalom miatt, hogy ez a közöny előtt zajlik, és nem csak a zárt ajtók mögött. Másrészt, ahogy az előbb is mondtam, ez szerintem egy olyan nyomást helyez a döntéshozókra, hogy tudják, hogy megkérdezhetik, ami majd aztán a javítás irányába fog hatni.
1: Még gyors kérdés Ágneshez, tényleg gyorsan, hogy az Unióban szokás ez a fajta láthatóság transzparencia?
2: Nem látjuk gyakran ezeket az adatokat ilyen közzétételi felületen más országoknak a vonatkozásában. Az Egyesült Királyságban vannak publikus adatok, a skandináv országokban, de ilyen típusú közzétételi felület ilyen részletességgel és magyarázó elemekkel ritkaság.
1: Tehát ezzel egy nagyot lépünk előre.
2: Nagyon nagyot.
1: Reméljük, hogy a bizalom is épül mindenféle vonatkozásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak az előző fél órában, a Dr. Kossuth műsorában Dr. Hajdú Ágnest, az NNGK járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosát és Ferenci Tamás biostatisztikust kérdeztem a kórházi fertőzésekről. Biztos vagyok benne, hogy majd még visszatérünk erre a témára később. Holnap is lesz Dr. Kossuth műsora. Holnap abból indulunk majd ki, hogy Frankfurtban meghalt egy maláriás beteg. Milyen betegség terjesztenek a szúnyogok, kell ezzel egyáltalán foglalkozni. Várjuk Önöket holnap is 0630 9666, ezen a számon már is feltehetik kérdéseiket, szakértünk holnap is válaszol majd. Én köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztő Veres Ágnes és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is. Vigyázzanak magukra, jó rádiózást a továbbiakban is. Bicsák Esztert hallották.

0: Éjfél múlt 2 perccel, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Telefonon egyeztetett Putyin és Trump, vidékfejlesztési programot indít a kormány, délutántól eső és lehűlés várható. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésben, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trumppal. Ismét amerikai támadásokról számolt be az iráni sajtó. Teherán szerint robbanások rázták meg az olajexport központjának számító Hark szigetét, a közelben pedig egy iráni tankert is amerikai találat ért. A fedélzeten nem voltak áldozatok, a legénységet evakuálták. Támadásról számoltak be a Hormuzi szoros közelében fekvő Jask kikötővárosból is. Károkról és áldozatokról nem érkezett jelentés. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürget az aszbeszt szennyezés ügyében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kőzúzalékot osztrák bányákból szállították Magyarországra. A kormány másfél hónapja jelentette be, hogy 3 milliárd forinttal segíti az érintett településeket. A múlt héten pedig közölte, hogy hamarosan kiírják a pályázatot. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban, július végéig csak nem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendég éjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvárner öblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Továbbra is késésekre és fennakadásokra kell számítani a brit reptereken a légirányítási rendszer korábbi meghibásodása miatt. A hatóságok közölték, hogy minden problémát sikerült elhárítani, de a feltorlódott járatok újraindítása időigényes. A napközbeni törlések budapesti járatokat is érintettek, a légirányítási szolgálat tevékenységét pedig a Wizz Air és a Ryanair is bírálta. Délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A diákok, szüleik és a tanárok által ültetett saját Miyawaki mini erdő, jólét nevű tantárgy és átfogó zöld szemléletű oktatás. A világ 10 legjobb iskolája közé választották a Real School Budapestet környezeti cselekvés kategóriában. A zöld hírek mellett ezt az intézményt mutatjuk be önöknek a mai műsorunkban. A mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Balin fogalmazódott meg barát Barna és felesége fejében a gondolat, hogy az ott látott mintát hazahozza, és létrehoz egy zöld szemléletű, nemzetközi magániskolát. Az óbudai Real School Budapest indulása után 7 évvel pedig már arról számolhatnak be, hogy az intézményt a világ legjobb 10 iskolája közé választották környezeti cselekvés kategóriában. Magyarországi iskola még soha nem került a World's Best School Prizes top 10-es mezőnyébe, és bár a végső győztes novemberben hirdetik ki, én már most kíváncsi voltam, hogy mivel érdemelte ki az intézmény ezt a szép elismerést. A most következő két részes riportból kiderül.
4: Több mindenre nem gondoltam, amikor idejöttem, például arra, hogy kisebb csapattal fogom körbejárni az iskolát, de nagyon örülök neki. A másik pedig, hogy egy biodiverz játszótéren kezdjük a beszélgetést. Miért biodiverz ez a játszó?
5: Tóth Rita vagyok, a Real School operatív vezetője. A játszóteret a gyerekekkel együtt terveztük, volt egy üres terület, és szerettük volna nagyon valami olyat létrehozni, ami a természetnek is jó, és a gyerekeknek az igényeit is kielégíti, és így közösen nagyon sokat dolgoztunk, különböző maketteket hoztunk létre természetes anyagokból. Itt ez egy biodiverz kert és egy játszótér egyben. És ez azért volt fontos az, hogy biodiverz legyen, mert hogy a játszóterek nagyon nagy része gumiborítással és nagyon EU-konform és álló felületekkel rendelkezik, de hogy a való élet azért az ettől egy kicsit más. Amikor elhagyjuk a játszóteret, akkor való élettel találkozunk, alatt a természet, és összesen 80 különböző növénytípust ültettünk el ebben a kertben, és mellette próbáltunk helyet találni a gyerekeknek arra, hogy tudjanak bujkálni, mászni vertikálisan, horizontálisan, és az 5-től 14 éves korig mindenki megtalálja a saját kihívását egy ennyire kicsi területen belül.
4: Hát én még azért rázom a szandimból a homokot, de az jó, mert hogy így visszahozza a gyermekkoromnak az emlékét, amikor még talán, és ezt kérdezem is, hogy jól látom-e, még talán természetesebbek voltak a játszóterek is, tehát például homokkal leszorva.
5: Így van, ez abszolút így van, és ez szempont is volt, tehát különböző módokon vannak fedve a különböző zónák, tehát van kiskavicsos, van homokos, van mulcsos, van füves rész. Egyrészt ez a gyerekeknek is jót tesz, hiszen ugye különböző felületeken jönnek, mennek, és annak van ugye egy érzete is a test felé is. Másrészt pedig igyekeztünk úgy kialakítani, hogy ez tényleg változatos legyen, mert egy kis területről van szó, de hogy jól felhasználni ezt a kis területet, és igen, a szandálunkban mindig homok van, a gyerekekében is, és a miénkben is.
4: A gyerekek, akik már annyira azért nem gyerekek, mert kész kis hölgyek, hogy hívnak?
6: Én Budai Aliz vagyok, én meg Kápolnási Maja Elinor.
4: Hetedikesek, jól tudom?
6: Igen, igen.
4: Na, ti cipőtök meg szokott-e még telni a játszótéren, bevallhatjátok, nem ciki, ha igen. Szoktatok-e kimenni a játszótérre még?
6: Attól függ, mennyi kisgyerek van igazából, de még mi is sokszor van, hogy például leülünk valahova, akkor ott beszélgetünk, vagy még van egy mászók, ami még nekem például még mindig valamennyire nehéz. Igen.
4: Nehéz? Azt hittem, azt mondod, hogy szereted, és még mindig megmászod.
6: Néha-néha, de vannak, akik jobbak benne, vannak, akik kevésbé.
4: Kialakításában részt vettetek?
7: Én nem vettem részt. Arra emlékszem, hogy párszor volt, hogy mindenki kapott egy lapot, és oda lehetett rajzolni, hogy mit szeretnél látni, minek örülnél.
4: Tehát bevontak titeket.
7: Igen.
4: Oké, mi legyen a következő helyszínünk?
8: Én Zsolnai Fajc Federika vagyok, és közösségszervező az iskolában. Szóval a játszótér mellett megtalálható egy miavaki erdő. Ez egy nálunk szív alakú területen helyezkedik el, szándékosan szív alakúra alakítottuk ki a területet, és a 10 millió fa alapítvány támogatásával jöhetett létre ez az őshonos fafajokból álló erdő, amit közösen ültettünk.
4: Ez a márciusi projekt, amit lehetett olvasni?
8: Igen, ez a márciusi projekt.
4: És ez a legfrissebb, talán mondhatjuk azt is?
8: Hát, ahol az egész közösség így bevonódott, tehát tényleg a szülők, tanárok, összes kolléga és gyerekek, igen, ez egy ilyen elég jelentős mérföldkő volt szerintem az iskola életében. Nem csak azért, mert nekünk egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy ezt a területet biodiverzebbé tegyük, hanem azért is, mert a közösségi cselekvés az nagyon sokat segít az ilyen fenntarthatósági problémák megértésében, meg akár a szorongás oldásában.
4: Igen, azt se felejtsük el, hogy gondolom ezek ilyen csapatépítőknek is felfogható, ami lehet, hogy igen, így a környezetvédelem szempontjából 20-rangúnak tűnik, de egyébként nem biztos.
9: Barát Banó vagyok, az iskola alapítója, és igen, abszolút fontos az, hogy ezek közösségi ültetések. Nálunk szerencsére a szülők is szívesen részt vesznek ilyen programokban, és a gyerekek is, és főleg azért, mert ez egy olyan erdő, az a miavaki típusú ültetés, ahol rendkívül sűrűn ültetünk fákat, egy négyzetméterre 3-4 fa is jut. És azt mondják, hogy a városokban ma már ilyeneket érdemes ültetni, nem pedig csak önálló fákat, mert pont ettől az óriási szárazságtól, illetve a klímaváltozás miatt az egyedi faültetés már nagyon nehezen marad életben. Cserébe a miavaki erdő sokkal jobban tartja a vizet, illetve csak az első néhány évben kell öntözni, és ami ebben csodálatos, hogy utána 10-szer olyan gyorsan nőnek a fák, mint hogyha egy sima erdőben lennének, hogyha önmagukban lennének. És ez azért iszonyatosan izgalmas, mert hogyha egy 5 éves gyerek elültet egy fát, akkor amíg ő kijárja az iskolát, konkrétan egy erdőnő az alatt, az idő alatt, és látja, hogy tényleg a természet hogyan fejlődik.
4: Kell ehhez engedély bárhonnan, önkormányzattól vagy városvezetéstől, hogy ezeket a fákat ültethessék? Rázzák a fejüket, ezek szerint nem.
9: Ami kell hozzá, az a pénz, tehát semmi nincs ingyen sehol, de lehet pályázni, mi is pályáztunk, és a 10 millió fa segítségével tudtuk ezt megvalósítani, ezt az erdőt, és az a csodálatos benne, hogy ez 60 négyzetméter összesen, tehát egy nagyon kicsi területre elfér, de rögtön ott van a természet, akár egy iskolának az udvarán, vagy a szomszédjában, hogyha van a környéken egy elhagyatott terület, akkor oda el lehet ezt ültetni, és rögtön ott vagyunk a természetben. Tehát nem kell, hogy egy erdei iskola legyünk feltétlenül.
4: Gondolhatnák a laikusok azért, hogy ennek az erdőnek, kis erdőnek sem kedvezett a nyár, de ahogy mondják, azért annyira nem volt nagy baj ebben az esetben. Pont azért, mert hogy kevesebbet kell öntözni?
5: Ennek a folyamatnak még az elején tartunk, amikor összezár maga a lombkorona, onnantól kezdve lesz az erdő egy sokkal önfenntartóbb. Addig pedig öntözni kell. És voltak kihívásaink, ugye itt vagyunk a Dunaparttól, nem messze a Dunának rettetesen alacsony a vízállása jelen pillanatban. A Graphisoft Park alapvetően kútból öntöz, tehát el kellett dönteni bizonyos esetekben, és hosszas beszélgetéseket folytattunk a parkkal, hogy akkor mi az, amit öntözünk, mi az, amit nem öntözünk, mert a víz az egy óriási kincs, és ezt most láttuk a nyár folyamán. Úgyhogy sokat dolgoztunk azon, hogy mikor van a legideálisabb időpont, amikor az erdőt lehet öntözni, amikor nem veszünk el vizet mástól, amikor a növények legjobban meg tudják tartani, amikor ugye mulcs meg tudja tartani a nedvességet, tehát hogy nagyon sokat optimalizáltunk.
4: Térjünk rá az oktatásra. Az alapötletet az adta, hogy legyen itt Budapesten egy olyan iskola, ahol angolul, brit angolt tanítanak, és emellé jött a környezetvédelem, illetve a zöld szemlélet, vagy itt a mérleg inkább a zöld szemlélet felé billen, és valamiért úgy alakult, hogy akkor legyen ez egy ilyen nem szokványos iskola.
9: Nem, mindenképpen onnan indult a gondolat, hogy tudunk egy olyan iskolát csinálni, amely a gyermekeket arra serkenti, tanítja, inspirálja leginkább is, hogy tudjanak valamit tenni a saját környezetükért, ahogy felnőnek. Tehát a Real School küldetése az az, hogy egy olyan generációt neveljen fel, amelyik szeretne és képes is tenni a környezetért, illetve a társadalmi problémákért. Most ehhez azért egy nagyon sajátos pedagógiai módszerre van szükség. Mi egy projekt alapú oktatást választottunk, ahol a gyermekek minden negyedévben kitűznek egy célt és létrehoznak valamit. Tehát megérzik azt, hogy ők képesek létrehozni valamit a világban, és képesek hatni a világra. És ehhez ugye egy saját módszertan kell egyrészt, ami azt jelenti, hogy egy saját módszertan és egy saját tantervet kellett létrehoznunk. Nemzetközi példák segítségével, nemzetközi szakértők segítségével, illetve szükség van arra, hogy egy nagyon sokszínű közösség legyen, ahol egy csomóféle embert tudunk bevonni ebbe az oktatásba, mint tapasztalt tanárokat, mind külső szakértőket. Ehhez viszont nagyon nagy segítség az, hogy angolul történhet a tanítás.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Az Óbudai Real School Budapestben járunk, amely bekerült a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti cselekvés kategóriában. Hamarosan megtudhatják, mit tanulnak a gyerekek, például a jólét órán, vagy éppen hogyan viszik ki a matematikát a természetbe. Most azonban a zöld hírek következnek, amelyeket ezúttal Sarkadi Péter válogatott.
10: Augusztus közepén túzok család szinkront végeztek a Körösmaros Nemzeti Park dévaványai ecsegi puszták részén. A számlálásra is kedvező csoportosulásuk, az úgynevezett óvodába rendeződésük júliusban nem történt meg olyan erőteljesen, mint a korábbi években. A számláláskor 506 túzokot láttak a megfigyelők a térségben, amely jelentős 50-60 ezer hektárnyi területet jelent, 59 túzok családot találtak, 69 fiókával. Az idei év adottságaihoz képest ez egy jó eredmény, bár összességében a tavalyi számok felét produkálta. Bár a fiatal túzokok már másfél hónapos korukban röpképessé válnak, mégis a tojóval maradnak még közel fél évig. A telleléskor bomlanak fel a szorosabb kötelékek, ezután külön élik életüket az egyedek. A nappalt a túzokra kevésbé jellemző környezetben, fasorokban töltik, ahol némi árnyékot lelnek, írta a Nemzeti Park. Németország 2023-ban leállította az utolsó három atomerőművét, ennek kiváltására leginkább a szélenergiára épít, amely a napenergiával együtt jelenleg a német áramtermelés több mint 40%-át adja, és közel 130 ezer embert foglalkoztat. A közeljövőben indul be az Északi-tengeren az ország legújabb óriás méretű szélerőmű parkja. A 64 szélturbinából álló komplexum 2,4 milliárd euróba kerül. A szárazföldi erőművek sem maradnak le a rekordok terén, még idén elkészül Brandenburg tartomány déli részén a világ legnagyobb szélturbinája, amely a rotorlapátokat is beleszámítva 365 méter magas lesz, ezzel csak 3 méterrel marad el Németország legsudárabb építményétől, a berlini televíziós toronytól. Számítások szerint erősebb és folyamatosabb légmozgásokat tud majd hasznosítani, megbízhatóbb lesz a hagyományos szélerőműveknél, és 7500 háztartás ellátásához elegendő áramot termel majd, írta a G7 gazdasági portál. Politikó által megszerzett belső anyagok szerint már a Rosatom is leghamarabb 2034-35 fordulóján számít Paks 2 teljes körű üzembehelyezésére. Ez 10 év csúszást jelent az eredeti ütemtervekhez képest. Ezzel párhuzamosan az ár is dinamikus növekedésnek indult, szemben a magabiztos kormányzati és szakmai kommunikációval, amely szerint fix áras szerződésünk van, ami nem lépheti túl a 12,5 milliárd eurót. Már a fix ár a Fidesz jóváhagyásával kikerült a szerződésből, és semmilyen korlátja nincs a költségnövekedésnek, amely szakmai becslések szerint mint akár az eredetileg tervezett dupláját is elérheti. Paks hűtővízellátásával kapcsolatban is pont azok a problémák merültek fel idén nyáron, amelyek már 2015-ben világosan körvonalazódtak, nem is történt semmi, hogy az idei előre látható krízis helyzetre felkészüljünk. Hazánk már körülbelül 1000 milliárd forintot költött Paks 2-re, minél hamarabb felismeri a magyar kormány a kezelhetetlen kockázatokat, és lép ki a projektből, annál alacsonyabb pénzügyi veszteséggel lehet számolni, nyilatkozta a Politikónak Jávor Benedek, volt európai parlamenti zöld képviselő.
3: És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a zöld szemléletű Real School Budapestben, amely magyarországi intézményként elsőként idén bekerült a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti cselekvés kategóriában. Az udvarról betértünk egy tanterembe, és projektekről, a különleges oktatási módszerről kérdeztem az asztalnál ülőket, elsőként Kovács Kingát, aki alsó tagozatosokat oktat.
11: Tavaly, hát nálunk ugye összevont osztályok vannak, és 8-9 éveseket tanítottunk, 7-8-9 éveseket, és tulajdonképpen volt egy nagyobb projektünk, ami egész éven át ívelte az oktatás, vagy a tanítási folyamatot, és ez aztán kisebb részprojektekre volt lebontva. Például a kapcsolatunk a természettel, és harmóniában élni a természettel, valahogy ez volt a mi nagy kérdésünk, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megélni, ezt a harmóniát, vagy ezt a kapcsolódást. És hát elkezdtük úgy, hogy mi érdekli igazán ezeket a pici gyerekeket, mivel van nagyon kapcsolatuk az állatokkal, különböző helyekkel, egzotikus élőhelyekkel és mindenféle ekoszisztémából származó állatokkal, tehát a delfin, cápa, tigris. És hát aztán úgy jött a kérdés, hogy ezek az állatok mégis külön élnek, de mi is együtt vagyunk itt a Földön. Ugye bejött a biodiverzitás témája, bejött minden, ami pedagógiai szempontból egy ilyen kisgyereknek érdekli, de mondjuk lehet, hogy még más tanter nem tanítaná neki, mert azt gondolja, hogy ó, ez mikor lejé nekik, de mégis már olyan szertágazó az érdeklődésük, hogy ebben nagyon szerettek volna többet megismerni a világról. És hát a végén írtak maguknak egy saját színdarabot, amit elő is adtunk, és mindenre volt körülbelül 10 hetünk.
12: Lányok, projektetekről ti is meséltek?
4: vagy akár egy olyan területről, amit nagyon szívesen tanultak itt az iskolában. Kérdezhetem azt is, hogy mi a kedvenc tantárgyatok? Vagy itt ilyen kifejezetten tantárgyak nagyon nincsenek?
6: De vannak. Ahogy tudom, mind a kettőnek a kedvencünk az a jólét.
4: Annyira furcsa ezt hallani.
6: Szóval nekünk angolul ez a well-being. Igazából itt mindent átnéztünk, ami így arra vonatkozik, hogy jól éljünk. Szóval az, hogy legyél biztonságban online, hogy étkezz az agyról, hogy működik az alvásról. Szóval mindenféle ilyen dologról, amit általában nem szoktak tanítani iskolában, de közben nagyon fontos az élethez.
4: Milyen projektekben, vagy egy projektet, hogyha kiemelnétek, akkor mi volt mondjuk a kedvenc projektetek, ha van ilyen?
6: Az sok lenne, mert nagyon sok jó volt. Nekem amúgy a kedvenceim szerintem itt a felsős éveimben voltak. Yeah. Most például nekünk is egy kicsit hasonló, ilyen jobban a természetről szóló projektünk van. Például most keresünk egy területet a főkert segítségével, és ott fogunk ilyen mindenféle zöldségeket, meg ilyesmiket majd ültetni. És akkor most egyenlőre az a célunk, hogy a földet úgy előkészítsük arra, hogy oda tudjunk ültetni a növényeket, hogy utána abban megfőzzünk valamit, vagy ilyesmi.
4: Talán most a Kovács Kinga felé fordulok ismét. Nem lehet, hogy esetleg itt a tanároknak egy picit könnyen dolga van, mert hogy azt gondolnám, hogy ha már valaki ide iratja a gyermekét, akkor már eleve abban a kisgyerekben is megvan a nyitottság, a kíváncsiság, hiszen a szülőtől is ezt láttak, különben nem biztos, vagy nem hiszem, hogy ide iratná be. Rosszul látom?
11: Nagyon különbözőek vagyunk. Én így látom, és így tapasztalom, és emellett én nagyon-nagyon örülök, hogy ez az iskola egy olyan hely, amit különböző családok akár különböző szemlélettel választanak, és hát egymástól tanulunk nagyon-nagyon sokat. Tehát akinek mondjuk megvan az a szemlélete, hogy igen, mindenem az, hogy védem a földet, és mondjuk a gyerekek tudják felhívni a figyelmét más gyerekeknek, aki mondjuk nincsen olyan kapcsolata a természettel, mint neki. Például minden szerdán egész nap ki vagyunk a természetben, az alsó tagozattal, és a gyerekeknek ott vesszük igazán észre, hogy milyen kapcsolata van a természettel. Nem mernek leülni a földre, nem mernek letenni a táskájukat, jaj, koszos lesz a cipőm, úristen hangja, jaj, most minek sétálgatunk itt. Nagyon-nagyon sok ilyen visszajelzéssel találkozunk a gyerekek részéről, majd eltelik egy-két hét, vagy egy-két hónap, és azt látjuk, hogy könnyékig dolgoznak a sárban, és valami feloldódott bennük, valami kinyílt. Elkezdte jobban érdekelni őket, hogy most miért kék az ég, miért zöld a fű, és még mit csinálunk, és most mit fogunk csinálni, és azt várják, hogy újra kimenjünk, és játszunk, és tanuljunk arról, ami minden vesz körül minket, illetve látjuk az idegrendszerükön is, hogy nyugodtabbak. Van egy ilyen foglalkozásunk, a foglalkozásnak lehet hívni, annyi a neve, hogy sit spots, ilyen ülőhelyek, vagy ülőpontok, ami arról szól, hogy mindenki egy kicsit félrevonul, választ magának egy pontot a földön, ez lehet a Dunaparton, vagy éppen fák alatt találunk egy helyet, amit kijelölünk nekik. Fognak egy kis párnát, vagy egy matracot, és ülnek 10-15 percig csendben, figyelik, hallgatják a természet zajait, mi történik körülöttük, és ezután látszik, hogy az egész csoportnak valahogy kiegyensúlyozottabb lesz az energiája, vagy a légkör, ami teremtődik.
12: Fontos hozzátenni, hogy a természetben ugyanúgy lehet matematikáról, írásról, olvasásról tanulni, tehát hogy ehhez is biztosít egy közeget, biztosít eszközt, mert nyilván gyűjthetünk műanyagrudacskákat, amiből 5 darab van, meg kimehetünk a természetből, összegyűjthetünk 5 darab követ, és akkor abban ugyanúgy lehet az összeadást, kivonást gyakorolni a gyerekekkel. Tehát, hogy maga a megközelítés, az, hogy honnan gondolkodunk, természetesen a gyerekek itt is tanulnak számolni, írni, olvasni, nyelveket tanulni, tehát minden alapot ugyanúgy megtanulnak, mint bármelyik másik iskolában, csak az út, amin eljutunk a tudáshoz, az egy kicsit más, mint egy ilyen tradicionális szemléletű iskolában.
4: Ki ne hagyjuk még a beszélgetésből talán az apropóját annak, hogy itt vagyok, hogy az iskolát beválasztották a világ 10 legjobb iskolája közé környezeti nevelés kategóriában. Az iskola ajánlotta magát, vagy valahogy a világ látott rá erre az iskolára?
13: Ez egy olyan díj, amire pályázni kell, és több ezer iskola pályázott erre a díjra, és abból választották ki a 10 döntőst. egy pályázati anyag, interjúk és mindenféle bizonyítékok alapján. És a kérdés, amit szoktunk kapni, hogy miért vajon, és azt hiszem, hogy az alapja az, hogy itt a környezet, a környezeti nevelés az nem egy tantárgy, nem egy különálló egység, hanem része mindennek. Kezdve azzal, hogy mi az iskola célja, folytatva azzal, hogy a pedagógiai program a tantermnek egy alapvető része a környezet, és az, hogy a gyermekek megszeressék a környezetet, mert akkor fogják csak megóvni, és akkor fognak olyan döntéseket hozni az életükben, amelyekkel a környezetet elősegítik, vagy újra termelik, vagy megóvják, hogyha van egy érzelmi kapcsolatuk a természettel, és ez városi gyerekként, ugye mi egy városban vagyunk, városi gyerekként azért most már egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy kapcsolódjunk a természettel, és ezt szerettük volna mi visszahozni, és ezen felül pedig, hát ahogy eddig is hallottuk, mi a mindennapoknak a része az, hogy folyamatosan kapcsolódunk a természettel, illetve apróságok, hogy nincsenek egyszer használatos műanyagok, nincsen PET palack, és egyébként itt növény alapú az étkezés is az egész iskolában, ami egy különlegesség Európában is, de működik. Ahogy említettem, mindennek a része a természet. De egyébként nem csak a természet, tehát nálunk a társadalmi kérdések ugyanolyan fontosak, mint a természeti kérdések. A gyerekek projektjének egy jelentős része a társadalmi kérdésekkel foglalkozik, tehát megyünk különböző hontalan szállókra, és kapcsolatot építünk az ott élőkkel, vagy az öregek otthonában, a szomszédban, ahol a régi idők játékait elevenítettük fel a gyerekek az idősek segítségével, vagy amikor Budapestről készült egy filmprojekt a gyerekeknél, ott a nagyszülőket vonták be, hogy a háború alatti történeteket meséljék el. Tehát rengeteg olyan téma van, ami társadalmi és nem csak környezeti vagy környezetvédelmi kérdéseket feszeget.
14: És a presztízsen túl ez a díj, vagy ez a jelölés, mert ugye most a 10 legjobbak kerültek be, és majd novemberben derül ki, hogy ki nyeri ezt a díjat. Mit ad még?
13: Hát nekünk az, hogy itt beszélgetünk most éppen együtt, illetve azt gondolom, ez a visszajelzés a tanároknak is, és a szülőknek is, hogy van értelme. Van értelme ennek, van értelme a munkájuknak, teljesen független szervezetek is úgy gondolják, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát azon kívül, hogy van egy nagyon kemény brit akkreditációnk, illetve magyar engedélyek, akik teljesen függetlenek, és ők azt gondolják, hogy ez egy jó iskola, azon kívül úgy tűnik, hogy a nemzetközi zsűri, ami egyébként több száz főből áll, ők is úgy gondolják, hogy ez egy jó iskola, és jó dolgokat próbál csinálni, jövőbe mutató dolgokat próbál csinálni.
15: Illetve csak egy apró kiegészítés ehhez, hogy mit ad még ez a díj, és egy kicsit a beszélgetésnek is ez volt az egyik

órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Kovács Bernadett.

0: arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Minden gyermek tehetséges, és annak felismerése a felnőttek dolga, különösen érvényes ez a tanárokra. Vallja Szendrei János, aki Kisvárdán a Bessenyei György gimnáziumban tanított, az egyetem elvégzésétől nyugállományba vonulásáig. Pályafutása során tanulók sokaságát irányította a természettudomány felé, és lett belőlük orvos, kutató, tudós, tanár. Van, akinek a Nobel-díjat is megjósolta, igaz, még várat magára, de a tudós tanítványt szinte az egész világon ismerik, tisztelik. A Bessenyei Akadémia, amit Szendrei János létrehozott, nem engedi elszakadni az alma mátertől a volt diákokat, visszajárnak előadásokat tartani, bővítik az iskola könyvtárát, segítik a tehetségeket a tudományos úton való elindulásban. A 86 éves tanárt még ma is felkeresik volt és jelenlegi diákok, fiatal kollégák, és kikérik véleményét. Ez ad óriási erőt számára, meg az is, hogy családja, felesége, gyermekei és unokái folytatják azt a tudatos, lelkiismeretes munkát, amivel megismertette őket. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Barnabás vagyok. Ismerjék meg Szendrei János tanárulat, aki nem kapott soha állami elismerést, de a diákok kezdeményezésére kiérdemelte a MOL természettudományi díját. A 60-as évek közepétől ismerjük egymást, 66-tól tegeződünk, amikor a Bessenyeibe kerültél fiatal tanárként. Tudtál te az iskoláról, ismerted a Bessenyei gimnáziumot? Mert ugye az 1911-ben fogadta először a tanulókat, tehát egy nagyon patinás gimnáziumról van szó.
2: Hallottam a Bessenyei gimnáziumról, de én Kisvárdába soha nem jártam. 1964-ben végeztem az egyetemet, és a Kisvárdai Bessenyei György gimnáziumba helyeztek. Na mondom, eljövök, egy évet kibírok, mert volt több lehetősége, mehettem volna mezőtúrba, kutatóintézetbe, konzervgyárba. Öcsémnek szóltam, 1964. augusztus első napjaiba kellett jönnünk bemutatkozni. Öcsém elkísért, sportoltam, rövid nadrág, jó idő, menjünk a gimnáziumba. A főkapu felől, mikor megláttam a homlokzatot, egy csodálatos és szép gimnázium. Mint a Kossuth Egyetemnek a főkapuján mentünk volna be. Felnézek a homlokzatra, látom, hogy a kőbe be van vésve a magyar címer. A nagy hétmázsás kaput kinyitottam, belépünk az aulába, egy csoda jelent meg előttünk. Nyíregyházán érettségiztem a Kossuth Lajos gimnáziumba. Azt hittem, attól szebb gimnázium, keményebb gimnázium nincs a megyébe. Az a legelső számú, és valahol itt a végeken van egy Bessenyei gimnázium, akik ellen mi annak idején futballoztunk, és futballva bennünket sajnos legyőztek. Ők országos elsők lettek, ennyit tudtam a Bessenyei gimnáziumról. Meggyökerezett a lábam, olyan hatása volt rám, amire én nem számítottam. Mondom öcsémnek, menjünk vissza.
1: Rövid nadrágban, pólóban, sportosan nem tartottad megfelelő öltözetnek, hogy megkeresd az igazgató elvtársat abban az időben.
2: Visszamentünk Demecserbe, ott születtem, felvettem a ünnepi öltönyt, amiben megkaptam a diplomámat, nyakkendőt öltöttem,

0: lettem, és azóta a öltönyös nyakkendős viselés engem végigkísért.
1: Nem árultuk még el, hogy milyen szakon végeztél?
0: Biológia, kémia szakon végeztem 1964-ben.
1: A jó sorsod Kisvárdába vezetett, sikerült a beilleszkedésed. Abban az időben ott olyan tanári kar volt, akik képzettek, nagyon műveltek, sok mindent át tudtak nekünk adni.
0: Amilyen hatása volt rám a gimnázium, olyan hatása voltak rám a tanárok. Nagy tekintélyű, nagy tudású tanárokkal találkoztam, akik volt 3-4 olyan tanár, aki görögül, latinul beszélt úgy, hogy neki a főszakja mondjuk művészettörténet, vagy földrajz, vagy éppenséggel matematika volt. Ott volt Pajzs Zsózsi bácsi, akihez közel kerültem, hála jó Istenemnek, Makai Laci bácsi a fáró. Ő lett nekem, utólag mutatnám, a példaképem. És azért is választottam példaképemnek, mert nagyon-nagyon szerette a tanítványait, azt mondanám, hogy a tudós tanár volt.
1: Laci bácsi, aki engem is tanított 4 éven át, humán beállítottság volt. Te pedig reál érdeklődésű voltál, vagy, és mégis megtaláltátok a közös nevezőt.
0: Egyszer érte Laci bácsit egy baleset. Nagyon sok helyen csontja tört. Eltelt 2 hónap, mondom, Laci bácsit meglátogatom. Fekszik az ágyba, csillog a szeme, mondom, hogy teszik lenni? Mosolyog rám, olyan csoda ért ide, figyelj, érte a baleset, de hát ez mással is előfordul már, de olyan könyveket olvastam közben, hogy ha a baleset nem ér, akkor ezekkel a könyvekkel nem fog találkozni.
1: A diákokkal olyan kapcsolatot teremtettél, hogy a szakkörök, a természettudományi területek felé való irányítás, az nálad úgy, bocsánat a kifejezését, csuklóból jött.
0: Az elején, mikor egyetemről kijöttem, hát nem volt egy tanár sajnos, aki megkarolt volna, a fiatal kollégákat figyeltem, és akit úgy gondoltam, hogy érdemes mellé állnom, akkor én ezt nem hagytam ki. Nem tudtam, hogy hogyan kezdjem el. Most jöttem egyetemről, egyetemi stílusú előadásokat tartsak. Megpróbáltam, de nem vált be. Úgy láttam, hogy ezzel módosítani kell. Rájöttem arra, már volt gyakorlatom, hogy egy osztályt meg kell ismerni. A gyerekeket meg kell ismerni, és közelebb kell engedni magam. Rájöttem arra, hogy nincs olyan gyerek, aki valamilyen szintre ne lehessen eljuttatni. Nálam nem volt bukás, odafigyeltem a gyengébb képességű gyerekekre, úgy csinálta legyen sikerélményük, eljutottam oda, hogy minden osztályban megkapták azt a tudást, amivel megyei szintű versenyeket nyertek, talán mondanám, hogy országos szintű eredményeket értek el. Reggel én 3-4-7-kor már be voltam a gimnáziumban, végig gondoltam a napomat, még osztályban mit fogok csinálni, hiszen olyan tárgyat tanítottam, biológia, kémia, amit elő kellett készíteni, szemléltető eszközöket kellett bevinni, kísérleteket kellett ugye elvégezni, tehát lényegében egész napomat én végig gondoltam, és még később addig eljutottam, az energiámat is be tudtam osztani, hogy melyik osztályra fordítok kevesebb, kisebb energiát, melyik osztályra nagyobbat. Hát talán azt mondanám, hogy az, hogy nem buktattam gyereket, csak egyet életemben. Hát ezt úgy értem el, hogy nagyon szeretem a népdalt. Minden osztályban én népdalokat is tanítottam, mert láttam, hogy népdalokat nem ismerik a gyerekek, nagyon bántott engem, és mikor évvégén valaki jobb jegyet szeretett volna, hát akkor azokból a népdalokból elénekelt, és akkor egy fél jegyről van szó csak, tehát megkapta, amit szeretett volna. Hát volt ez az egy gyerek, megbuktattam, jött a pótvizsga, tételről semmit nem tud. Mondom neki, hát akkor egy népdalt énekelje. Hát ő azt se tudja. Hát nem mondom, akkor én is minden sem megbuksz. És mit áll a jóisten? 5 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a gyerekkel. Köszön Szendrei tanár úr, igen, én vagyok. Azt mondja nekem, hogy hát én tanár úrnak köszönhetem, hogy 4 diplomám van. Hát mondom, hogy tanít testnevelést, meg még valamilyen tárgyat, és zenével is foglalkozik egészen magas szinten.
1: Akkor vissza ahhoz, hogy a természettudományi ismeretek a besenyeiben más alapokra helyezted, illetve a diákokat, hogy magad mellé vetted, itt egyfajta kutatás, egyfajta tudományos munka is zajlott. Azt gondolom, ez újszerű volt a besenyeiben, mert nagyszerű tanárok voltak a természettudomány területén, de azért ez új megközelítésbe helyezte a biológiát, kémiát, és még sorolhatnám.
0: Volt egy nagyméretű virológiai szertár, hát én javasoltam az igazgatónak, mondom, jobban nézzek egy előadó, a szemléltető eszközökkel körbe rakjuk magunkat, helyben, mikroszkóptól kezdve mindent meg lehet találni, így az iskola nyert egy tantermet, meg nyert egy biológia előadót, utána megcsináltam a kémia előadóval is ugyanezt a dolgot. Az előadóban már minden padon beszereltük a elektros áramot, akkor gázt tudtak használni, mikroszkópizálni tudtunk, a kísérleteket elő tudták a gyerekek készíteni, vetíteni tudtunk.
1: Én még egy kicsit visszakanyarodnék a Besenyei és például a Debreceni Egyetemről hozott dolgokhoz, mert a gimnázium belső aulája fölötti részt is átalakítottad úgy, hogy szinte a Kossuth Egyetemen érzi az ember magát.
0: Folyosan beszéltünk, összejött egy kis pénz, valamilyen rendezvény volt. Mondta nekem bíró igazgató úr, hogy hát van itt 1 millió forint, ilyen padokat teszünk a folyosóra. Mondom, ne tegyetek padokat, van nekem egy csodálatos barátom, Farkas Géza, az majd tölgyből megoldja a dolgokat. Hát bíró igazgató úr egyből felkarolta, jónak látta, elmentünk Kossuth Egyetemre, elosztuk a méretét, tervrajzot megszereztük, az asztalok disudalban vannak, meg a lócák tölgyből, csinált 22 asztal, 44 lóca, és 1 méter 70 centi magasságban tölggyel leburkolta a gimnáziumot. Szóval akkora értéket adott hozzá a gimnázium épületéhez, attól féltem az elején, hogy talán gyerekek megrongálják, mint a parokba belefirkant, de nem, egy firkántás nincs rajta, és nagyon-nagyon odafigyelnek rá.

0: 1962-ben a DNS felfedezéséért osztották ki a Nobel-díjat. Watson és Crick, ugye ők kapták meg, és ezzel kezdtem mélyebben foglalkozni. A gyerekeket ebbe az irányba tereltem, rávezettem. A tanítványok közül Krupa József volt az első, akinek kezébe adtam Nagy Mária miasejt, onnan elkezdtük. Az osztálytársai között csatlakozni 5-6-an, mind egyetemet végeztek, aztán később. Nekem a kedvenc témám ez volt, a biokémia, meg a sejtanyagcsere. Később és során nagy előny volt az, hogy én kémikus is vagyok. A biokémia ismereteket mélyebben meg tudtam tanítani, mert tudtam már hova elérkezni.
1: Azért itt nem álltál meg, mert különösképpen amikor már a diákjaid ugye az egyetemeken dolgoztak, kutattak, a Bessenyei és a egyetemek között nagyon szoros kapcsolatot hoztál létre. És ez a diákok számára is új lehetőséget teremtett. Tehát gimnazistákként ott kutattak az egyetemistákkal együtt.
0: Láttam sok tehetséges gyereket, és mit áll a jó Isten, 1970-ben érettségizett egy évfolyam, és abban az évfolyamban, vagy 8-10 tanítványomat felvettek orvosi egyetemre. Az Angyal Sándor nevezető tanítványom, ő állatorvosi egyetemre ment. Egyetemen évnyitó, kiültették őket a dobogónak egyik végére, 5 embert, a másik végére még én odaültetek 5 embert. Hát ez az 5 gyerek, ez a Bessenyei György gimnázium tanulója volt, a másik pedig Pannonhalma, 5 tanulója. Kérdezték tőlük, hát hol van az a Kisvárda? Tanárok jöttek el az órámra, hát nagyon feltette a lécet, utána egész életemben én eltartottam magam, hála az Istennek sikerült olyan utódokat is kinevelni, akik még erre rátettek, és most már európai hírű tanítványok vannak, akik kikerülnek a gimnáziumból.
1: Kitaláltad, hogy ezeket a diákokat, akik már ugye a tudományos élet különböző területein nemzetközi hírnevet szereztek maguknak, továbbra is kösd a Bessenyei gimnáziumhoz, éppen ezért létrehoztad a Bessenyei Akadémiát. Ez se sok középiskolában létezik.
0: Hát ez a Bessenyei Akadémia, ez úgy alakult, hogy volt egy tanítványom, Nagy Marian, aki 1981-ben érettségizett. A Bessenyei gimnázium 85 éves évfordulóján kiadtunk egy emlékkönyvet, jubileum emlékkönyvet. Szerencsére azt is szorgalmaztuk, hogy ezt meg kéne csinálni, mert nagy érték fog elveszni, mert előtte emlékkönyvekkel nem nagyon találkoztunk. Hát ez a Nagy Maria javasolta, hogy olyan sokat kaptak ők a Bessenyei gimnáziumtól, hogy a legtehetségesebb gyerekeknek csináljuk egy Bessenyei akadémiát, akik később a itt tanuló diákokat, az iskolájukat tudják segíteni. Hát nekem nagyon megtetszett ez a gondolat. 2-3 évig senki ezzel nem foglalkozott lényegében, érdemben. Én szinte önmagamat kineveztem, hogy jó lenne ennek az élére állnék, úgy kezdtem ottan gyűjteni, és akkor szóvá tettem, gyűjtöttük az anyagot, sok kollégával, idősebb kollégával beszéltem, mellém álltak, segítettek, és mindjárt az első tanulónk akadémia tagja lett, Krupa József tanítványunk.
1: Ugye most a Debreceni Egyetem agrártudományi területén ismert szakember.
0: Ismert szakember. Ha már itt vagyunk az akadémistáknál, hát sorolhatnék akkor néhány nevet. Turi Ferenc pszichiáter, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetemen, tehát Krupa József, ugye agrármérnök, Balog Árpád volt a Nyíregyházi Egyetemnek, ugye a rektora sokáig, Gyimesi Kálmán, operaénekes, ugye Szegeden, Dudás Illés, tanszékvezető egyetemi tanár, aki a műholdra készült járműre valamilyen munkában részt vett. Farkas Bertalan, ugye űrhajós, Dr. Béres József, Leb Gyula, minden nem akarom felsorolni, 67-en mondani, csak nagyobbakat mondanám, Bíró Sándor fest, művész, Molnár Béra egyetemi tanár, Bódi László, ugye a Republik
1: Cipő,
0: Zsoldos Barnabás etnográfus, riporter.
1: Köszönöm szépen, erre nem számítottam, de ami engem meglepett most, hogy mondtad a neveket, a természettudománnyal kapcsolatos személyeket vártam, és erre kiderül, hogy operaénekes, festőművész, másokra is volt hatásod, tehát biztos volt neked olyan kisugárzásod, amit talán már nem is tudunk megfogalmazni, de ha te meg tudod fogalmazni, én megköszönöm, de az tény, hogy például a mi osztályunkkal is olyan szimbiózisban vagy, mind a mai napig, pedig hát 60 évvel ezelőtt érettségiztünk, hogy azt nem is lehet megfogalmazni. Ez nem volt tudatos, hanem úgy jött belőled, belülről.
0: Hát belülről jött. Azt mondanám, én is nagyon sok minden gyerekkorban kipróbáltam, egyetemi korban kipróbáltam, amiről úgy gondoltam, hogy ez nekem az jó, azt a tanítványaimnak átadom, és megpróbálom, hogy ők is vegyék át, és ami rossz volt, kellemetlen volt, attól pedig igyekszem őket megkímélni. Talán azt mondanánk, hogy az ember nyugalmát a családba találja meg. De a tanítványaimnak sikerült olyan családias hangulatot, családias légkört kialakítani, amit érzek akkor is, mikor itt ülsz velem szembe, mert a ti osztályokkal pedig legelején voltatok, még akkor nem volt ez bennem ennyire tudatos, nem is tudtam erre gondolni, hogy ez a családias légkör, ez egy óriási nagy érték. A tanítványaim most is nagyon sokszor megkeresnek, felkeresnek, vagy ha valami problémáik vannak, vagy ha látnak, miben segíthetnek, de ez kölcsönös, a család és légkör kialakítása olyan szinten sikerült, hogy érzékelem, hogy az osztályok, akik, ahol osztályfőnök voltam, és még ahol nem voltam osztályfőnök, ott is osztályfőnökön meghaltak, hiszen már 86 éves leszek én is nem sokára, megválasztod a pót osztályfőnöknek, ők is hívnak, és ha lehet, akkor elmegyek. Tehát azt mondanám, hogy én is sokféleképpen kipróbáltam magam, és a gyerekednek átadtam ezeket a tapasztalatokat, hogy nagyon komolyan vegyék a munkájukat, és akkor legyenek őszinték a tanáraikhoz, ha már iskolában itt benn vannak. Ez a családias légkör kialakítása az osztályon belül, talán ez az. Az előbb említettem a Besenyei akadémistákat, tehát vannak 67-en, de egynek a nevét mindenképpen szeretném megemlíteni, ez a Meskó Berti, Meskó Bertalan. Hát ő volt az, hogy aki elsős volt, kérdezte, na ki milyen pályára készül, mi szeretne lenni? Hát mondja, az a gyerek, mondja, hogy ő kozmológus szeretne lenni. Ú, atya Isten, mondom, hát nekem még ilyen soha senki nem mondott. Mondom erre neki, hogy hát te nem kozmológus leszel, te orvos leszel, orvos genetikus leszel, és majd utána ráérsz kozmológiával foglalkozni, hiszen ugye hát az egy olyan tudomány, amit nagyon magas szinten kell művelni, és nagyon nagy tudás kell ahhoz, hogy valaki ott tovább jusson. Leírtam neki, mivel elsős gimnazista volt, leírtam neki, hogy te belőled Nobel-díjas lesz. És a Meskó Berti orvos egyetemre ment, egyetemre kiemelkedett, jövőkutatással foglalkozik, hát azt mondanám, hogy ezt a tudomány ágat, ezt ő magának kitalálta. De ez annyira népszerű lett az egész világban, annyira elterjedt, hogy nagyon sokan követik, és nagyon sokan vannak, akik nagyon magas szinten üzik ezt a tudományt. Két hete megkeresett, írja a térkép a jövőhöz. Írja az első oldalra nekem, hogy Szendrei tanár úrnak sok szeretettel. Köszönöm, hogy nem hagyta, hogy csillagász legyek. De odaértem, és csak azt, hogy még.
1: Még, igen. Még lehet.
0: Reményekre jogosít, remélem, hogy amit jósoltam, az teljesülni fog.
1: Kedves János, azt azért nem szabad, hogy elhallgassam, ha már az előbb az osztályokkal való kapcsolatot feszegettem, hát ugye feleséged, Magdi, osztálytársam volt.
0: Feleségemet tanítottam, gyermekem, unokám és dédunokám, két dédunokám is van, a novemberre fog megszületni. Még ezt a gondolatot folytatva, most volt a házassági évfordulunk, tehát gyémántosak lettünk, tehát gyémánt kort megértük házasságba, hál' Istennek, és a gyermekem, emese gyermekünk titokban megszervezte ezt a évfordulót, úgy gondoltuk, hogy csak hárman leszünk, de Egerbe, az Egri Bazilikába volt ennek a házasságnak a megáldása, és egy tanítványom, a Bazilikának az esperese, Csizmadia István adta áldását. 26-an voltunk. Gyémánt diplomám is megvan, azt 2024-ben kaptam meg, és megvan ugye a gyémánt házassági évfordulónk is.
1: A lányod követett ezen a pályán, vagy teljesen más irányba ment el?
0: A lányom akarat érvényesült, mert gyógyszerészeti egyetemre szerette volna iratni, de azt mondta, hogy már általa az iskolás korában, hogy fogorvos lesz. Sárosi igazgató úr mondta, hogy hát a gyerekemet nem taníthatom, hát mondom, én meg szeretném tanítani a gyerekemet is. Gyerekemet ismerem, és hogyha nem úgy sikerül neki a dolog, mint ahogy szeretném, akkor önmagamat próbáljam akkor majd hibáztatni. Fogorvos lett, nagyon szereti a hivatását, Nyíregyházán dolgozik. A unokáim, mind a kettő, az orvosi pályára került. A kisebbik unokám, Álmos, ő szájsebész, rezidens, most már egy év múlva lesz szakorvos. Ádám, a nagyobbik unokánk, ő pedig radiológus a klinikán, gyakorlat szakorvos, nagyon szeret ott dolgozni, egyébként megtalált önmagát. Tehát örülünk annak, hogy mind a két unokánk és a gyerekünk is ezen a pályán van.

0: Van még egy dolog, amiről beszélnünk kell. Ugye a sok-sok tudományos tevékenység, meg a diákok irányítása azért ez másoknál is rögzült, és szerénytelenség nélkül lehet mondani, hogy tudták Magyarországon, pedagógus körben, tudományos területeken, hogy Szendrey János mennyi embert irányított a tudomány felé, szóval az elismerések is megtaláltak.
1: Azzal kezdeném a választ erre, hogy Farkas Bertalan űrhajós tanítványunk 70 éves volt, és Budapesten volt egy nagy rendezvény. Külföldről jöttek, mindenhonnan, nagyon-nagyon sokan ünnepeltük. Szerencsém volt, hogy együtt voltam Gerő Csaba, kedves tanítványommal, együtt voltunk Krupa Józsival, és Berti oda tette mellénk azt az orvost, aki neki volt az orvos, amikor őt kiválogatták, és volt egy űrhajós jelölt, mert 4 űrhajós jelölt közül még egy élt, és az is ott volt velünk, de együtt töltöttük az egész napot. Egyszer csak szólítanak engem, hogy menjek a színpadra, lenne kérdésük. Az a kérdésük, hogy lehet az, hogy nem tudják, hol van Kisvárda. Olyan sok híres ember kikerül Kisvárdáról, mindenhol lehet hallani róluk, hogy a kisvárdai Besenyi gimnáziumból sokan kerülnek olyan pozícióba, hogy hallhatnak a iskolájukról. Hogy lehet ez? Hát hirtelen mi jut eszembe? Hát mondom, nagyon sok a tehetséges gyerek. Akkor nagyon sok a tehetséges tanár, aki szereti a iskoláját, és nagy odaadással, szeretettel foglalkozik a gyerekekkel. Következő az, hogy a megyén belül ismerik az iskolát, és a szülők odaíratják gyereküket, mert megbíznak az iskolába, megbíznak a tanáraiba. Akkor mondom, hogy engem is mindig bántott az, hogy mindig mondták, Sötét Szabolcs, Istenem, ilyen tehetségű gyerekekkel találkozunk is, Sötét Szabolcs. Mondanám, a vasárnap délutánonként néha kimentem a állomásra, ment a gyorsvonat, és ezt a 400-500 gyereket vitte magával. Budapest, Miskolc, melyiket hova, ők mindent beleadtak, odafigyeltek, és mire elvégezték az egyetemet, az élre kerültek.
0: Egy dolgot még nem említettünk. Mely elismerés itt a könyves polcodon, amely valóban azt mondott, hogy igen, ezért érdemes volt dolgozni.
1: Megkaptam a Besenyei emlékplakettet, és legnagyobb örömet jelentett nekem az, hogy a MOL-nak van egy kitüntetése, mégpedig a MOL Mester MD. Erre azért vagyok büszke, mert ezt a tanítványok javasolják. Hát itt a természettudományokat tanító tanárokat jutalmazzák, díjazzák.
0: Oklevél elismerésül szakmai elhivatottságáért is azért, hogy nem csak tanár, de kiváló nevelő is. Azt gondolom, hogy ez az egy mondat mindent elárul, sok sikert kívánunk. Írják itt az oklevélre, ami 2012. június 8-án kelt. Kedves tanár úr, jó egészséget kívánok!
1: Köszönöm szépen! Már voltam nehéz helyzetben, onnan visszajöttem, alapjárvéve jól érzem magam. Hát 86 éves vagyok, és mondhatom, hiszen elég nagy tapasztalattal rendelkezem. Koromnál fogva is egy-két olyan dolgot szeretném mondani, amit talán érdemes megfogadni. Ne feledjétek, csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Legyenek eszményeid, legyen célod minden napon. Igyekezz segíteni másokon anélkül, hogy ezért valamit várnál. Lélekben légy gazdag, ha így teszed a dolgod, testben is fiatal maradsz, csodáld a végtelen időt, a végtelen világot, az örökké valóságot. Hidd el, ennek te is része vagy, ezt te is alakítod, időskorban is gyermeki kíváncsisággal éld meg életed minden percét.
0: Az arcvonások vendége Szendrey János, a kisvárdai Besenyei György gimnázium nyugalmazott tanára volt, aki a diákok kezdeményezésére kiérdemelte a MOL természettudományi díját. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Besli Anita nevében is köszöni figyelmüket, Zsoldos Barnabás.

0: Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Délutántól eső, estétől lehűlés várható. Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti önöket. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Teheráni források szerint robbanások rázták meg az olajexport központjának számító Harg szigetét, a közelben pedig egy iráni tankert is amerikai találatért. Senki nem sérült meg. Támadásról számoltak be a Hormuzi szoros közelében fekvő Jask kikötővárosból is. Károkról és áldozatokról nem érkezett jelentés. Washington közölte, az akció célja az olajexportra támaszkodó perzsa gazdaság gyengítése volt. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmány még idén eljut Ukrajnába. Idehaza vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Mintegy 50 hektárnyi területen pusztít a tűz Egyek térségében, a Hortobágyi Nemzeti Park területén. A katasztrófavédelem közölte, a hivatásos és önkéntes egységek nagy erőkkel dolgoznak a bozótos nádas terület oltásán. A munkálatokat vízszállító járművek és egy erőgép is segíti. Híreink végén a várható időjárásról. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 10-15, napközben 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a tudományról.
2: Bü. Néhány jól hangsúlyozott bü-bü-bü, és a kutyák tudják, hogy mit kell, vagy mit nem szabad csinálni. A Nancy Grace Roman űrtávcső elindult, a Swift viszont menthetetlen. Fűszerek, akkumulátorok, rovarillatanyagok, gyógyszerek, műanyagok. Minden napjaink a molekulák világán keresztül. Kiállítás a Magyar Tudományos Akadémián. Köszöntöm Önöket, Gimes Júlia vagyok, munkatársam, ma Izzilai Helga. Tartsanak velünk!
3: One, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: Így indult útjára a múlt héten az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA 4,3 milliárd dolláros új nagy űrteleszkópja, a Nancy Grace Roman űrtávcső. A műszert Nancy Grace Romanról, a NASA első vezető csillagászáról nevezték el, akinek oroszlán része volt az új teleszkóp elődjének, a 36 éve a Föld körül keringő Hubble-nek a megszületésében. Frey Sándor, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagásza, az űrvilág.hu internetes hírportál főszerkesztője meséli el a részleteket.
4: Ez alapvetően egy égfeltérképező űrtávcső. Főtükre 2,4 méter átmérője, ez ugyanakkora, mint a Hubble űrtávcsővé, viszont a látómezeje legalább 100-szor akkora, mint a Hubble-é. Ezt úgy kell érteni, hogy ha én most az eget elkezdeném szisztematikusan föltérképezni, akkor egyszerre 100-szor nagyobb területet tudok vele megfigyelni, tehát hamar végig lehet érni vele a teljes égbolton. Ezért a Hubble az valójában nem is egy ilyen égtérképező, hanem célzott megfigyeléseket végez, tehát hogyha van egy érdekes objektum, akkor oda irányítják, megmérik, és az adatokat a csillagászok felhasználják, miközben ez a Nancy Grace Roman űrtávcső pedig olyan lesz, amelyik végigpásztázza az eget, és egyfajta katalógust készít az objektumokról. Aztán persze, hogyha körbeért, akkor újrakezdi. Tehát igazából a szerepe az lesz, hogy olyan érdekes objektumokat találjon az égen, amelyeket utána érdemes lesz más űrtávcsövekkel, például a Hubble-lel vagy a James Webb-el részletesen megvizsgálni, hogy ott mi történik.
2: Az elektromágneses hullám milyen tartományában működik ez?
4: Elsősorban infravörös tartományban fog működni, kicsit a látható fényében is. Ebben is egy kicsit eltér majd a Hubble-től például, amely akár ultraébajában is tud működni. Ez valahol a Hubble és a James Webb között lesz, tehát a James Webb az egy kifejezetten infravörös űrtávcső, ez pedig egy ilyen optikai infravörös tartományban működő űrtávcső lesz.
2: A fekete lyukak, sötét anyag, sötét energia megismeréséhez mennyivel juthatunk közelebb?
4: Ez az elsődleges célja, amiért készült, de ezeknél az űrtávcsőeknél az mindig igaz, hogy azok az indokok, ami miatt ezt megépítették és amiért eladták a kongresszusnak, azok persze valódi indokok, de ezeknél ez sokkal többet fog tudni, tehát hogyha ez valószínűleg hosszabb ideig működik, mint amennyire tervezték, amely azt hiszem, hogy 5 év, de hát hogyha a Hubble-t nézzük, tovább működött sokkal.
2: Persze, a Hubble-nál már jóval túl vagyunk a 30 évben.
4: Igen, persze ez ugye nem igazságos összehasonlítás, mert a Hubble űrtávcső a Föld körül kering, és több alkalommal űrhajósok meglátogatták, szervizelték, tehát kicserélték alkatrészeit. A Nancy Grace Roman űrtávcső az a Napföld rendszernek a külső L2 Lagrange pontja környékén fog keringeni, vagyis durván 1,5 millió kilométerre a Földtől, a Föld-Nap egyenesnek a naptól átellenes oldalán. Oda nem fog senki menni szervizelni, tehát hogyha ez egyszer elromlik, akkor elromlott, de azért talán megvan az esély annak, hogy tovább húzza, mint 5 év. Tehát ez alatt, az idő alatt olyan dolgokat fog valószínűleg felfedezni, amelyet ma még el sem tudunk képzelni. Az igazi jó űrtávcsőknek ez a jó tulajdonsága, hogy sokkal többre lesznek alkalmasak, mint amire egyébként szánták őket.
2: James Webb is ott van, igaz?
4: A James Webb is ott van, Gaia is ott van, meg egy csomó korábbi, meg jövőbeli űrtávcső is.
2: És ezek ott békében megférnek, nem zavarják egymást?
4: Hát nagyon tág pályákon keringenek. Nulla az esélye lényegében, hogy összeütközzenek, vagy egymást zavarják. Nagyon nagy távolságok vannak ott. A Napföld rendszernek a külső L2 Lagrange pontja ideális hely ezeknek az űrtávcsöveknek, mert tudnak úgy működni, hogy a nap mindig a hátuk mögött van, tehát nem zavarja a napfény a megfigyelésüket, tehát az égboltnak azt a részét, amelyik éppen a nappal átellenes irányba van, azt meg tudják figyelni, miközben az adataikat pedig le tudják küldeni a Földre, és a napot ugyanúgy egy év alatt kerülik meg, mint a Föld, és az űrszonda viszonylag kevés üzemanyag felhasználásával stabilan tudja a Föld és a naphoz képesti pozícióját megtartani.
2: Miközben a Nancy Grace Roman távolodik tőlünk, és december elején ér majd kijelölt helyére, a közben a több mint 20 éve a Föld körül keringő Swift űrtávcső közeledik a Föld felé, és fokozatosan alacsonyabb pályára kerül. A NASA egy sikertelen manőver után letett a Swift űrtávcső megmentéséről. Frey Sándorral a Swiftről folytatjuk a beszélgetést.
4: A Swift 2004-ben indult, és azt eredetileg 2 éves üzemidőre tervezték. Feladat az volt, hogy a gamma kitörések kutatását vigye előre. A gamma kitörések olyan nagyon érdekes és rendkívül gyorsan lezajló égi jelenségek, amelyek a elektromágneses sugárzásnak a legenergikusabb gamma tartományában detektálhatók, és a gamma sugarakat a Föld felszínéről nem tudjuk megfigyelni, tehát a csillagászoknak muszáj űrtávcsőre helyezni a műszereiket.
2: Én emlékszem valami olyasmire, hogy az első gamma kitörésről, amit felfedeztek, azt gondolták, hogy valami földfeletti atomrobbantás.
4: Igen, hát a gamma kitöréseket annak idején úgy fedezték föl véletlenül, hogy az amerikai-szovjet atomfegyver korlátozási megállapodások ellenőrzésére felküldött műholdak detektálták az ilyen kitöréseket, és kiderült, hogy nem a Föld felől érkeznek, tehát nem egy kísérleti atomrobbantásról van szó. Nem is publikálták azonnal ezeket a felfedezéseket, mert ez egy katonai jellegű információ volt. A probléma a gamma kitörésekkel eredetileg az volt, hogy nagyon nehezen lehetett őket lokalizálni az égen. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen gamma detektornak a látómezeje az borzasztó nagy, tehát hiába detektált egy gamma kitörést, fogalmunk se volt, hogy az éppen milyen típusú égi testből jön. Ezért nagyon sokáig a csillagászok sötétbe tapogatóztak, hogy mik lehetnek ezek a gamma kitörések, és akkor a Swift az egy olyan érdekes konstrukció volt, hogy van rajta egy gamma kitörés detektor, egy gamma távcső, van rajta egy röntgen távcső, meg van rajta egy optikai és ultraibolya tartományban működő távcső, és akkor, ahogy észleli a gamma kitörést, ezeket a kisebb látómezei jobb felbontású távcsöveket rá tudja irányítani az adott égi helyre, és nagyon gyorsan meg tudja az utófénylését ezeknek a gamma kitöréseknek mérni. Ebből aztán be tudjuk azonosítani, hogy honnan érkezett ez a gamma sugárzás. Persze a Swiftre is igaz, hogy több mint 20 év alatt sokkal több feladatot tudott ellátni, mint az eredeti dolga, amit egyébként nagyon jól csinált. Tehát például a röntgen távcsővel föltérképezte az eget, egy olyan katalógus csinált, amely ebben megtalálhatók a röntgenforrások, de az ultraibolya optikai távcsővel is egy csomó másféle mérést végzett. Pont ezért volt az, hogy a NASA igazából sajnálta volna elveszíteni. Ugye miért kellett ezt elveszíteni? Még mindig tökéletesen működik. Problémája az, hogy a pályamagassága az egyre csökken. Ugye eredetileg körülbelül 600 km magas pályán keringett a Swift, és arról a 600 km magas pályáról átlagosan egy ilyen 20-30 év alatt leérnek a műholdak a Föld sűrű légkörébe, ahol aztán megsemmisülnek. Ennek az oka a légellenállás. Erre mondhatná valaki azt, hogy hát az űrben hogy van légellenállás, amikor, ahogy a neve is mondja, a világűr üres. Ez nem így van. A Föld légköre ennek nem éles a határa, ahogy megyünk egyre magasabbra, egyre ritkább lesz, de a sűrűsége még mondjuk 600 vagy 1000 km magasságban is elég ahhoz, hogy fokozatosan fékezze az ott keringő üreszközöket. Ugye eredetileg 2 évre tervezték, tehát ez nem volt probléma. Erre nem is gondoltak, de mivel hogy túlélt több mint 20 évet, és most már leért 350 km körülre, akár hónapok múlva is elveszíthetjük ezt a műholdat.
2: Ezért találta ki a NASA, hogy meg kell menteni.
4: És ugye 2025. szeptemberében találta ki a NASA, hogy hát sokkal olcsóbb megmenteni egy működő már felbocsátott űrtársulat, egyébként azt hiszem $500 millió került annak idején, hogyha készítenek egy másik műholdat, amivel megközelítik, megfogják, és a mentő műholdnak a hajtóművei segítségével visszaemelik a pályamagasságát 600 kilométerre, magyarul meghosszabbítják az üzemi idejét még akár 20-30 évre, hogyha mindez sikerül. Ugye ez nem egy egyszerű dolog, mert a Swift űrtársulat nem tervezték sosem arra, hogy egyszer befogják és valami csatlakozzon hozzá, tehát egy olyan műholdat kellett megcsinálni, méghozzá a tervektől a felbocsátásig kevesebb, mint 1 év alatt, amely be tudja fogni, tehát vannak rajta robotkarok, egy olyan üreszközt, amelyik nem együttműködő, tehát nem tervezték arra, hogy aktívan részt vegyen ebben a manőverben. És ezt a NASA egy magáncégre bízta ezt a feladatot, akik meg is csinálták ezt a műholdat, és július elején fel is bocsátották. Akkor jött a baj, mert akkor ezzel a mentő műholddal gondok adottak, a térbeli helyzetbeállítás biztosító rendszerei nem úgy működtek, ahogy tervezték, és ezért végül úgy kellett döntsenek, hogy feladják ezt a befogást. Ugye ez 2 dolgot jelent. Az egyik dolog az, hogy a Swift most már egész biztosan valószínűleg még az év vége előtt el fogja érni a légkörnek azt a részét, ahol belép, elízik, megsemmisül. De, hogy mégse legyen teljesen haszontalan ez a küldetés, fognak még valószínűleg próbálkozni a megközelítéssel. Ugye ez azért fontos, mert ez egy olyan olyan kísérlet volt, amely eddig egyedülálló, de könnyen meg lehet, hogy ez a jövő útja, tehát így sokkal olcsóbban meg lehet hosszabbítani egy jól működő űreszköznek az élettartamát, mint hogyha egy ugyanolyat újra építenének, tehát érdemes volt próbálkozni. Egyébként 30 millió dollárba került ez az egész küldetés, tehát töredéke annak, amiben egy új Swift űrtávcső került volna.
2: Frey Sándort, a Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagászát, az űrvilág.hu internetes hírportál főszerkesztőjét hallották.

0: Néhány jól hangsúlyozott bübübű, és a kutyák tudják, hogy mit kell, vagy mit nem szabad csinálni. Tehát az emberek szavak nélkül, előzetes tréning nélkül is, pusztán a hangjukkal is képesek irányítani kutyájuk viselkedését. Állítják kísérleteik alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének kutatói. Ez az eredmény olyan ősi, különböző fajok között is értelmezhető akusztikus kódokat tár fel, amelyek megelőzik a nyelvet. A neuroetológiai kutatócsoport vezetője Andics Attila agykutató beszél.
1: Ebben a kutatásban arra voltunk kíváncsiak, hogy képesek-e az emberek hangjukkal instruálni a kutyákat, anélkül, hogy akár egyetlen szót is mondanának. Tehát pusztán az intonációjuk segítségével, pusztán azzal, hogy erősebben, gyengébben, magasabban, zajosabban adnak ki egy hangot, el tudják-e érni azt, hogy a kutya azt csinálja, amit szeretnének tőle. Úgyhogy semmi más nem tehetnek, csak az egyszerű, értelmetlen bű szócskát ismételgethetik. Azt kellett mondaniuk ebben a kísérletben embereknek, akik egyébként egy paraván mögött bújtak meg, tehát még a gesztikulációjuk sem segítette őket, hogy
2: bübi, bübi, bübi, bübi, bübi, bübi, bübi,
3: bü, bü, bü.
1: Az egész kísérletben összesen ennyit tehettek, és a különböző helyzetekben különböző feladatot kellett megoldatniuk a kutyájukkal. 4 instrukció volt, gyere ide, igen, gyere ide, a másik az, hogy ne gyere ide, egy harmadik az, hogy igen, menj oda, a negyedik pedig, hogy ne menj oda. Tehát 2 esetben arról kellett bübübűznie a hangadónak, hogy a kutya hogyan viszonyuljon hozzá, oda hívta, vagy elküldte, és ezeknél talán nehezebbek voltak azok a helyzetek, amikor egy külvilágban lévő tárgyhoz kellett oda küldenie, vagy attól eltántorítania a kutyát. Tehát egyfajta bátorítás, vagy eltiltás jelentést kommunikálni a kutyával. A menj oda esetben egy elég ijesztő, furcsa ventilátort használtunk, ami egy apró ronydarabot fújkált maga előtt, és kicsit óckodtak a kutyák, hogy oda menjenek, és ez a bátorító bübübüzés kellett, hogy ebben segítse őket. A másik esetben pedig valami izgalmas, finom ételt tettünk le a szoba közepére, és itt a gazdának az volt a feladata, hogy noha a kutya magától szívesen oda ment volna, hogy egyen belőle, de a bübübüzésével eltiltsa a kutyát attól.
2: Bübi! Bübi! Bübi! Bübi, bübi!
3: Bü! Bü! Bü! Bü!
1: Tehát mindig egy egyébként a helyzetben jelenlévő motivációval próbáltunk játszani, hogy ezzel szembe menni, hogy a bübübüknek valódi hatása lehessen ezekre a helyzetekre. Egyébként megcsináltuk ezt a tesztet ugyanezekkel az elrendezésekkel, anélkül is, hogy a gazdák bármilyen hangot adhattak volna, hogy biztosak legyünk abban, hogy a kutyák valóban attól csinálják inkább az adott viselkedést, mert a gazdák így szóltak hozzájuk, és ez így is volt.
0: Az ember nem bübübűzik a kutyájának, és nem akarja ilyen mesterséges intonációs dolgokkal kipróbálni, hogy mire képes. Tulajdonképpen minek ez az egész?
1: Az elmúlt években, évtizedekben elbűvölte a kutatókat, hogy a kutya milyen sok mindent megért azokból a szavakból, amiket mondunk neki. Hogy milyen sok mindent tudunk kommunikálni tanult szavak segítségével egy olyan fajnak, amelyik egyébként maga nem beszél. Viszont emögött ott bújik ez a szerintem sok szempontból sokkal izgalmasabb kérdés, hogy egyébként, ha nem tanítunk nekik semmit, ha nem használunk szavakat, akkor mit értenek abból, ami hangokat adunk? Honnan tudunk elindulni, amikor elkezdünk jelentéseket megosztani, jelentésekre utalni egymásnak? Hogyha csak azokra a jelentésekre gondolunk, amiket beszéd nélkül tudtunk kommunikálni egymás felé, akkor mi a repertoár? Akkor meddig terjednek a lehetőségeink? Ilyen szempontból ez a kutatás valójában szerintem azt vizsgálja, hogy milyen eszköztára lehetett a korai, még nem beszélő embernek, akkor, amikor különböző jelentéseket akart átadni egy másik, még nem beszélő embertársának. Amikor már megvoltak a lehetőségeink arra, hogy hangokat adjunk ki, már ugyanúgy fontosak voltak számunkra azok, hogy az a másik ember az hogyan fog viselkedni, akkor milyen módon tudtuk összetettebbé, árnyaltabbá tenni a kommunikációnkat, akár szavak nélkül is. Mert azt látjuk, hogy a legtöbb faj nem teszi annál árnyaltabbá a kommunikációját, mint hogy gyere ide hozzám, vagy menj el innen tőlem. Olyan jelentésű hangadásokat nem nagyon ismerünk az állatvilágban, amik azt mondanák, hogy menj oda, vagy ne menj oda. És hogy ez a típusú kommunikációs repertoár tágítás, ez valóban csak azért jelent meg, mert elkezdtünk beszélni, vagy pedig igazából ez ennél sokkal ősibb lehet, mert megvan a lehetőség akár egy ősi akusztikus kód formájában is erre, amit egy másik faj is megérthet. Hát ezt próbáltuk itt vizsgálni, és ezt a kérdést, ezt csak ilyen egyébként nem használt bübübüs módszerrel tudtuk megtenni.
0: Az ELTE neuroetológiai kutatócsoportjának vezetőjét, Andics Attila agykutatót hallották.

0: fűszer összetevők, rovarillatanyagok, gyógyszermolekulák, műanyagok, akkumulátorok, molekuláris háttere. A mindennapi életet a molekulák világán keresztül mutatja be a Magyar Tudományos Akadémia aulájában megrendezett Másképp látni, a mindennapok molekuláris világa című kiállítás. A kiállítást, amely egy bejárható lakási installáció, szeptember 2-án nyitották meg. Az akadémia bicentenáriuma alkalmából ugyanis a sokszínű tudományprogram sorozat keretében minden hónap egy-egy tudományterület érdekességeit mutatja be az érdeklődőknek. A szeptember a kémiáé. 14 tematikus program közül válogathatnak az érdeklődők, szó lesz egyebek között a fájdalomcsillapítás, a főzés vagy a műanyagok kémiájáról. A Mindennapok molekuláris világa című kiállítást Perczel András akadémikus, kémikus Gödöllei Annának mutatta be.
1: A lakás az egyik leghétköznapibb életterünk, és megszoktuk, és ott vannak tárgyaink és dolgaink, de nem szoktunk mögé gondolni molekuláris dolgokat.
2: Egy kertben mit kellene látnunk?
1: Ha az rendes fű volna, akkor is molekulákat látnánk. Most éppen, hogy egy műfűben vagyunk, akkor is molekulákat látunk. Ha azt beszívjuk a levegőt, illatanyagot nézünk ugye a kertben, vagy a méhecskének a feromonja, amit oda vonzanak, ezek mind olyan molekulák, amelyeket nem csak ismerünk, és ezzel lehet befolyásolni, mondjuk érted, feromonycsapdán keresztül, hogy éppen oda jönnek, vagy éppen eljönnek a méhecskék, hanem maga az a gondolat, hogy az egész világ, ami körülvesz minket, annak egy nagyon jelentős része az molekulákból áll. És ezt szeretnénk bemutatni, és erre akarnánk felhívni a figyelmet. És mondjuk egy hidrogén meghajtású autó, vagy mondjuk egy elektromos autónál a tervezés már molekuláris szinten történik. Tehát most, amikor akkumulátort fejlesztenek, akkor világosan tudjuk, hogy az atomok és a molekulák szintjén történik a gondolkodás, és onnan lehet fölépíteni majd egy hatékony akkumulátort.
2: Tovább haladunk itt a garázson is. Most belépünk a konyhába. Hogyan kellene ezt a területet molekuláris szemüveggel nézni?
1: Lehet látni például egy sor fűszert.
2: Van itt fahéj talán, bors?
1: Tehát, hogyha ebbe például beleszagolok, akkor kap egy illatot. Most az az illat, akár egy tucat molekulának az együttese, amit az a néhány négyzetcentiméternyi nyálkahártyán környékén érzékelünk. Tehát a molekulák kis koncentrációban is akár tudnak nagyon hatékonyak lenni. Lásd illat. A konyhában többfajta módon szoktunk sütni, főzni. A főzésnél általában vizet használunk, annak a hőmérséklete következtében más lesz a hőátadása, mint hogyha olajban egyik ugye 100 fokos lesz, a másik mondjuk 260-70 fok. Tehát másképp fognak ugyanak a fehérjék kezelődni benne. Ezért marha húst, hogyha betesszük a forró vízbe, akkor húsleves lesz, és ugyanazt a marha, hogy betesszük az olajba, akkor lesz egy steak. A nagy Michelin csillagos szakácsok pontosan tudják ezeket a dolgokat. Pontosan tudják, hogy hogyan lehet érlelni egy húst, mi az a marinírozás, milyen kémia van mögötte egy savas pácban. A régi ember is tudta ezt, pontosan tudta, hogy ha levadászta egy fácánt vagy egy nyulat, akkor azt kint kellett lógatni hetekig, ameddig elindulnak azok a bomlások, hogy ehető legyen a húsom, ezeket lehet páccal is máshoz.
2: Inkább tapasztalat útján.
1: Így van. Tehát ő megfigyelt, mi viszont meg tudjuk magyarázni, érteni, és akkor tudjuk siettetni vagy lassítani, hogy ami célunk van, azt könnyebben elérjük. Ugye ott van néhány korsó sör például, ott sok ezer éve kész emberiség sört, ez tulajdonképpen a biotechnológiának az őse. És nagyon izgalmas, hogy mostanában már lehet ezt tudományosan is csinálni. És bizony meg lehet mondani tömegspektrométerrel, más készülékekkel, hogy mik is azok a komponensek, amire figyelni fog, és lehet látni a borászatban például, hogy mennyire tudatosan már is sor dolgot a borászok, abszolút pontosan, mint a mérnökök állítanak, hőmérsékletet, időt, egy csomó mindent. Ez mind azért van, mert eljutott hozzájuk a molekuláris szemlélet vagy látásmód. Például a molekuláris gasztronómia, ez egy létező fogalom.
2: A konyhából, hogyha tovább lépünk, itt a nappaliban mire kell gondolni, hogyha ezen a bizonyos szemüvegen keresztül néznénk azt az életteret, ahol valószínűleg a legtöbb időt töltjük?
1: Ha megint, ha körülnézünk a nappaliba, akkor láthatunk egy plüssmacit, és akkor előjön az a kérdés, hogy amit tudjuk, hogy műanyagipar. Ugye a műanyag sokszor elátkozottnak vél a dolog, pedig mondom minden természet, környezet és állatvédőnek, hogyha nem lenne műanyag, akkor sokkal több állatot kellene a prémia miatt leülnünk. Tehát biztos, hogy a műanyag és a műanyag gyártás és műanyagipar, annak ilyen triviális okokból is nagyon jelentősége van.
2: Eljutunk a fürdőszobáig. Tisztítószerek, kozmetikumok, ez az a terület, amiben a leginkább jártasak vagyunk.
1: Itt elfogadjuk, itt azt mondjuk, mint egy gyógyszernél, hogy akkor van egy hatóanyag, hát volt egy kémikus, aki azt kitalálta, és akkor azt fejlesztette, és akkor azt bevált, és az jó. Sajnos elterjedtek, hogy csak kémiát az veszélyes, meg az mélyre, meg inkább nem veszünk be. Ezek mind-mind abból a tudatlanságból fakadnak, amit szeretnénk most csökkenteni. Mondjuk például egy fogpasztára gondolunk. Milyen elvárásaink vannak, fehérítsen, de nem orja ki az innyemet, legyen jó ízű, és nagyjából hasson, miközben én a fogmosást elvégzem ideális esetben 1-2 perc alatt, a valóság inkább fél perc. Ugye evidens, hogy egy ilyen anyagot molekulár szinten kell tervezni.
2: És baktériumölő legyen.
1: Így van. Nem jöhetünk hipót, azt tudjuk, hogy ez megöl a baktériumot.
2: Ön mivel lenne elégedett, hogyha valaki elkezdi a kerttől bejárni ezt a kiállítást, és eljut aztán ide a fürdőszobáig, hogyha milyen hatása lenne ez a kiállítás az emberekre?
1: Hogyha egyszerűen csak elkezd érdeklődni, hogy most van egy fájdalomcsillapító, mi lesz a hatóanyag, és elolvassa, és lát valami krikszkraksz akármit, és utána azt megkeresi, és azon elcsodálkozik, akkor már nyertünk, akkor már egy hatalmas dolgot vittünk véghez, mert elkezdett gondolkodni a hétköznapi világának a molekuláris részletein. És utána ez már olyan szerintem, mint a szerelem, hogy nem lehet abba hagyni, és ez előbb-utóbb szerintem egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas világá tud kiszélesedni, amiben nagyon-nagyon jó ismeretterjesztő filmeket lehet látni, olvasni lehet könyveket, szóval ez egy nagyon-nagyon gazdag világ, érdemes belépni, hát ha most megtettük az első lépést, és utána tovább művelődni, okosodni.
0: Petzel András akadémikus, kémikus Gödöllei Annának mutatta be a Másképp látni a Mindennapok molekuláris világa című kiállítást.

A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Bár megnyitásakor nem volt még benne foltos nyakorján, az a zsiráf, sem oroszlán, sem tigris, volt viszont sokféle kajdács, vagyis papagáj, rengeteg majom és kenguru. A családok már akkor is épp olyan szívesen látogatták a pesti állatkertet, mint ma. 160 éves idén a fővárosi állat- és növénykert, amit egész évben izgalmas programokkal ünnepelnek. Ma már évente közel 1 millióan látogatják, ami mutatja, hogy az egyik legnépszerűbb családi programmá vált.
3: Mindjárt érkeznek a résztvevők. Már az egyik legfontosabb szereplőnknek valahol itt kell úszkálnia, ugyanis Noé, a kaliforniai oroszlán, itt le is mutatkozott, lesz az egyik főszereplője a programnak, és gondozói trénerei pedig a másik. És itt szoktak fölbukkani, úgyhogy Noé azért kukucskált ide, hogy vajon ők érkeztek el, de csak én, aki majd narrálom az eseményeket. A tréning során csupán természetes mozdulatot fog Noé végezni, de akkor és úgy, ahogy azt majd a gondozó trénerek kérik tőle, és meg is érkezett Uta, illetve Laci, akik a tréninget mindjárt meg is kezdik. De mielőtt elkezdődne a tréning, gyorsan szólok, hogy ott nagyon közel állnak a korlátoz, ott bizony lehet, hogy vizes lesz a csapat, mert majd lesz ugrás és fröcskölés, de ebben a melegben lehet, hogy még jól is esik.
4: Az én Luca vagyok, a fókáknak a gondozója.
2: Hogy derült ki, hogy ön fóka gondozó lesz?
4: Először önkéntesként érkeztem az állatkertbe, és nagyon megtetszettek a fókák.
2: És önkéntesként miért jött ide?
4: Nyilván szeretem az állatokat, és közel is volt az állatkert, úgyhogy nem volt nagyon más gondolatom, mint hogy elkezdjek itt önkénteskedni.
2: Hány évesen volt ez az ötlete?
4: Rögtön érettségi után 18 évesen.
2: És akkor a végén ebből egy munkahely lett?
4: Így van, aztán gyakornokként, aztán pedig főállásban.
2: És még melyik állatokat vállalta volna el?
4: Nekem nagyon nagy szerelem a tengeri emlős szekció. Itt nyilván ugye csak a fókákkal tudok dolgozni, akik a tengeri emlősökhöz tartoznának, de más állatkertekben dolgoztam már különböző tengeri emlősökkel.
2: És mi vonza bennük?
4: Magától értetődőnek tűnik igazából, tehát kiskorom óta rajongtam nyilván ugye a delfinek, fókák, a családom is nagyon támogatott ebbe, tehát nyilván már gyerekként kaptam a könyveket, videókazettákat arról, hogy a tengerbiológusok hogyan dolgoznak, illetve milyen a tengeri élővilág, úgyhogy ez nyilván elindított valamennyire ebbe az irányba már.
2: És hozták is a szülei ide?
4: Alkalmanként megfordultunk, igen, családi nyaralás, vagy családi kiránduláskor.
2: Honnan jöttek?
4: Vidéken laktam, Pest környékén, de vidéken laktam. Onnan jártunk fel alkalmanként, nagyjából évente egyszer szerintem megfordultunk itt.
2: Hogy veszik rá arra, hogy szaltót ugorjon, tapsoljon, a hátára feküdjön bármi?
4: Pozitív megerősítésen alapuló tréninggel tanítjuk őket, és ehhez vannak eszközeink, amiket tudunk használni. Például van egy Targetbot nevű eszközünk. Ez egy rút tulajdonképpen, és a végén van egy piros labda, amire megkérjük, hogy érintse meg az orrával, és ezt meg is teszik készségesen, és például az ugrásokat azt úgy tudjuk megtanítani, hogy először csak a víz felszínén kérjük,

0: hogy érintse meg az orrával, majd a későbbiekben apró részlépésekben feljebb és feljebb emeljük, egészen addig, ameddig el nem éri az orrával, de például a szaltukra is eképpen tudjuk megtanítani, hogyha pívesen megforgatjuk a botot, akkor ugyanúgy követni fogja ezt a targetot.
1: És miért követ egy ilyen piros pontot? Van ott valami jó illat neki?
0: Általában az új dolgokat az orrukkal szokták megvizsgálni, az orrukkal és a bajszukkal a fókák, így ez egy rendkívül egyszerű dolog, hogy megtanítsuk őket. Ugye, amikor megismerkedik ezzel az eszközzel, akkor utána rögtön bizalomban részesül, és ugye ezzel jelezzük neki, hogy ha jól csinálta, például megérintette a targetbotot, és utána megkapja a jutalmát, és utána teljesen természetessé válik neki, hogy a targetbot az arra való, hogy megérintse az orrával, vagy valamelyik más testrészével, amit kérünk éppen.
1: Kikkel érkezett ma az állatkert?
2: Két unokámmal.
1: Mekkorák ők?
2: Egy 3 éves és 1 7 éves.
1: És mi a tervük? Miket fognak megnézni?
2: Hú, hát most éppen lemaradtunk a fóka akcióról, ami miatt nagyon siettünk, de hát a belépésnek a bonyolultsága az bizony késleltetett minket, úgyhogy pont lekéstük, úgyhogy délután 4-re bízunk benne, hogy addig kibírja még a 2 kicsi, mert ugye ez volt a fő program, hogy a fóka. Addig körülnézünk, nyilván megnézzük a biodomot is, meg az óriás varánuszt is, meg az elefántot is, meg minden érdekességet, amire úgy számítanak a gyerekek. Hát bízunk benne, hogy addig kibírják.
1: Önnek milyen emlékei fűződnek ide az állatkerthez?
2: Hát nyilván én is gyerekkorom óta folyamatosan járok, és hát mindig nagyon kellemes emlékeim vannak, mert hát nagyon szép az állatkert. Az összes többi unokám is szereti az állatokat, mindenki szereti az állatokat, úgyhogy csak...
1: Hány unokája van?
2: 6.
1: És a legnagyobb mekkora?
2: 16 éves, úgyhogy őt most nem hoztam.
1: És önt ki hozta el először?
2: Hát én arra nem emlékszem, tehát én 2-3 éves koromban, lehet, hogy a nagybácsi, lehet, hogy a nagymama, de az is lehet, hogy a szüleim, nem tudom.
1: És vannak gyerekkorából emlékek, hogy más volt nagyon?
2: Nem, nincsenek. Tehát nem érzem úgy, hogy gyökeresen más lett volna gyerekkoromban, mint most.
1: Mi a jó ebben ide jönni?
2: Hát, hogy nagyon kellemes hely, tehát itt a kertészetileg is egy nagyon kellemes dolog, és hát nyilván mindenki szereti az állatokat, nagyon jó látni őket, mert hát egyébként nem tehetjük, mert urbanizált környezetünkbe legfeljebb hangyával találkozunk, meg agyon dédelgetett ölebekkel. Bocsánat.
1: Ön melyik állatokhoz szeretett oda menni és nézni őket?
2: Én azt hiszem, hogy mindegyik állat iránt érdeklődéssel vagyok.
1: Téged hogy hívnak?
3: Laci.
1: És hány éves vagy?
3: 7.
1: De sokszor jössz az állatkertbe?
3: Igen.
1: Kikkel szoktál jönni?
3: Mamával, meg a szüleimmel.
1: És a kis húgoddal is?
3: Igen, is. Uh-huh.
1: És te melyik állatokat szereted nézni?
3: Hát a fókát.
4: Még a tekét is szeretik.
1: A teknőst is szereti, és téged hogy hívnak?
4: Júli.
1: Júli, és te melyik állatokat szereted?
4: Neked... Ennek jobban a fókának a tekét. Még nem mondtam el a 3 éves.
1: Na, akkor elmondod, hogy hány éves vagy?
4: 3.
1: Hanga Zoltán, a Fővárosi Állatkert sajtószóvivője, 160 éves idén az állatkert, rengeteg család van most itt. Hogyan gondolkodnak a 160 évet, ha egy kicsit áttekintjük, hogy hogyan hozzák közel az állatokat és a növényeket a családhoz? Éppen most itt egy látványetetés mellett állunk.
5: Ezt mi légy ott élményprogram sorozatnak nevezték el azért, hogy tényleg mindenki ott legyen, mert ugye mindig azok a programok látnivalók, vagy események a legérdekesebbek a látogatók számára, vagy azok az élmények, amikor nem csak egyszerűen ott van az állat a helyén és csinál valamit, hanem valami éppen történik, mondjuk a gondozó eteti, vagy foglalkozik vele, tréningezés. Hát ez hagyományosan, hogy ezt az ember látta-e vagy sem, az szerencse dolga volt. De most ez nem a véletlenem múljon, hanem ez egy tervezhető dolog legyen, ezért vezettük be ezt a légy ott élményprogram sorozatot, aminek ennek pontosan az a lényege, hogy az egyes helyszíneken meghatározott időpontokban vannak a különböző ilyen izgalmas műveletek, és hát ebből egy egész sorozatot építünk föl, ami ugye reggel 9-kor nyitunk, délelőtt 10-kor van az első ilyen programunk, és onnantól kezdve szinte minden egész és fél órában az állatkert különböző pontjain, hát lehetőleg azért úgy felépítve, hogy ne kelljen ilyen lehetetlen távokat rohangálni, szóval nyilván erre is odafigyelünk, és akkor gyakorlatilag 4-ig, fél 5-ig minden egész és fél órában van az állatkertben, van, hogy egy időpontban több helyen is ilyen programunk, állatbemutatók, látványetetések, állattréningek, és itt is közben az történik, hogy nem csak ezt bemutatjuk, hanem itt a kollégák beszélnek is róla, tehát próbáljuk úgy megszervezni ezeket, és úgy megoldani, és úgy lebonyolítani, hogy az állatgondozóknak a tapasztalatai is külön hozzájáruljanak itt a látogatói élményhez, és ez nagyon jól összehozza a családokat, itt is láthatjuk, hogy mennyi család van, tehát ez egy igazi jó családi program. Mi valójában azt gondoljuk, és szerintünk már a kezdettől fogva, az 1866-os megnyitás óta így van, hogy az állatkert az egyik legjobb családi program. Az, hogy családostul jönnek ide az emberek, az pedig különösen fontos, mert ma, amikor a társadalom atomizálódásáról beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy egyre kevesebb olyan dolog van, amit a családok közösen csináljanak. Különösen a nagy családokról beszélünk, három generációról együtt, hogy elég kevés dolgot csinálnak már együtt. És az állatkert ez egy olyan jó lehetőség, hogy egyrészt el tudnak jönni együtt, akár három generációk, és ők együtt közös élményként is megtalálják a számításukat. És egy nagyon érdekes dolog, hogy azt tapasztaljuk, és hát a saját személyes tapasztalatunk is ez, hiszen az állatkerti dolgozók közül is sokan családosak. Ha eljövünk az állatkertbe, akkor vannak azok az élmények, amiket ott helyben azon a napon megélünk, és aztán vannak azok az élmények, amelyeket az idősebb, a szülők vagy a nagyszülők a saját gyerekkori vagy korábbi élményeikből felelevenítenek és elmesélnek, és akkor ezek ilyen családi hagyományként élnek tovább, sőt olyan családtagokkal megesett dolgok is belekerülhetnek ebbe a történetfolyamba, akik már nincsenek is közöttünk. És ha valamelyik állatkert erre képes, akkor a budapesti az, hiszen mi olyan régóta létezünk, ugye 1866 óta, hogy nagyon sok családnak a több generáción átívelő emlékezetében is ezek az állatkerti élmények tovább élnek. Benne vannak a családi fotóalbumokban, ugye a szülőkről, a nagyszülőkről, a gyerekkori képek az állatkertben. Szóval rengeteg ilyen dolog van, és azok az élmények, amiket most megélnek a gyerekek, meg azok a történetek, amiket a szüleik, nagyszüleik az állatkerttel kapcsolatban még elmesélnek, az aztán az ő emlékezetük része lesz, és amikor majd ők lesznek felnőttek, és jönnek a gyerekeikkel, akkor majd ezeket ők is el fogják mesélni. Ennél jobb összekötés a generációk között nehezen képzelhető el.
6: Domokos Anna Mária.
1: Hány halat osztott most ki?
6: 4 kilót.
1: És hány pingvinet tesz meg?
6: 30.
1: Megvan, hogy körülbelül hány halat esznek fejenként?
6: Ez nagyon változó, mert így a 0-tól 15-ig változhat, hogyha éppen vedlenek, akkor semmit nem esznek, de vedlés előtt akkor pedig rengeteget.
1: És most hol tartanak?
6: Hát most van, aki éppen vedlik, és van, aki nem.
1: Hozott egy olyan halat, amiben gyógyszer volt, és pontosan felismeri, hogy melyiknek kell adni?
6: Igen, ő kapta a Dorján.
1: Név szerint is ismeri valamennyit?
6: Igen.
1: És a Dorjánnak most mi a baja?
6: Madármaláriája van.
1: És akkor ő ezt így elfogyasztja szépen a halba rejtve.
6: Ma kapta utoljára a gyógyszert.
1: Miket kérdeznek itt a családok? Mikre kíváncsiak a pingvinekkel kapcsolatban?
6: Mennyit esznek, hány kiló egy pingvin, hogy amikor vedlik, arra nagyon kíváncsiak, hogy miért olyan kopasz, hogy betege, de az egy természetes folyamat náluk. Mennyire gyorsan úszik, hány kiló, ki az ellensége.
1: És ki az ellensége?
6: Fókák és a cápák.
1: És mondjuk a Dorian mellett még milyen nevű pingvinek vannak?
6: Joy, Rosie, mindenkinek van neve egyébként. Majdnem mindenkinek van egy egyedi karszalagja, de egyébként aki rendszeresen foglalkozik velük, ők anélkül is meg tudják állapítani így a foltjairól, vagy egyszerűen vannak nagyobbak közöttük, akkor van, akinek csőrhibája van, máshol helyezkednek el a foltok, így elég jól felismerhetőek szerintem.
1: És van, amelyikkel közvetlenebb kapcsolata van?
6: Igen, az a Dorian, most ilyen kedves, mert őt kézzel neveltük fel, neki elpusztult az anyukája, amikor kicsi volt, és akkor ő kézzel nevelődött, tehát a szelidebb is egyelőre, de az a cél, hogy ne így legyen, mert majd beillik a csapatba, és akkor válasszon párt. Most egyelőre mi vagyunk a barátai.
1: Téged hogy hívnám?
7: Én Miklós vagyok.
1: És hány éves vagy?
7: 12.
1: Itt most mit fogtok látni?
7: Hát itt most a sósvízi halakat, főleg azért, mert nyaraláson, szóval itt analizáljuk a halakat, és nyaraláson megnézzük, hogy miket találunk, amiket itt is találhattunk.
1: Ilyen helyre mentek nyaralni?
7: Igen, ilyen helyre megyünk nyaralni.
1: És akkor búvár szemüveget veszel, és avval nézel?
7: Igen, igen, azval nézem.
1: És miket szoktatok látni?
7: Hát nagyrészt halakat, délebre nagyobbak vannak, meg színesebbek, és éjszakra meg hát ott több van, de nem annyira színes, meg igazából ott mélyebb is. Meg hát ott vannak azok a, például nem tudom, tengeri sünök, meg ilyesmi.
1: Szóval így fölkészülsz erre a nyaralásra, igen, hogy te már ismerd azokat a fajokat, amikkel ott találkozol.
7: Igen.
1: Ezeket nézitek, vagy azért körbe az egész állatkertet?
7: Körbe az egész állatkertet, de én például csak ezért jöttem.
1: És van, amikor más úti cél miatt másokat nézel meg?
7: Hát igen.
1: Például mit?
7: Például madarakat, vagy varánuszokat, vagy hüllőket. És például van ugyan nagy sziklában ilyen fosszíliák, az is érdekel, azt is megszoktuk.
1: Téged egyébként is érdekel a biológia, meg a természet világa?
7: Igen.
1: Édesanyját is megkérdezhetem?
8: Igen.
1: Hány éve járnak az állatkertben?
8: Már olyan 3 éves koruktól körülbelül. Minden évben jövünk 3-szor legalább.
1: Tényleg így van, hogy mindig ott időznek el, ahol éppen az érdeklődése mutatkozik?
8: Igen, mert ő azért pici korában dinóörült volt, úgyhogy a Varázshegy a kedvence egyébként, de nagyon szereti a kígyókat, hüllőket, én meg a zsiráfot, meg az elefántot, úgyhogy miattam oda is, és akkor bejárjuk mindig az egészet.
1: Gyerekkorából vannak esetleg emlékei, amikor önt hozták?
8: Igen, én nekem akkor ezek a vadállatok voltak a kedvenceim, ilyen nagy macska, oroszlán, stb., és nagyon szerettem gyerekkoromban is jönni. Azóta persze változott sokat, meg rengeteget fejlődött. Fókasót azt meg szoktuk várni, de az állatsimogató az abszolút kedvenc. Tehát a kislányom, ő azt várja a legjobban. És akkor ott egy órát el szoktunk időzni, mert ott ameddig csak meg nem unja, addig simízzük őket.
1: Visznek csemegét is?
8: Igen, veszünk zócsemegét, és akkor azzal, ha még éhesek, és elfogadják.
1: Milyen állatokat lehet ott megsimogatni?
4: Őzikéket, többet nagyon nem tudok.
8: Kiskecske.
1: Milyen érzés, amikor megsimogatod?
4: Hát, hogy nagyon jó, meg puhák is. Nagyon szép a színük.
1: És téged hogy hívnak?
4: Szonya.
1: És hány éves vagy?
4: 7,5.
9: A túloldalon a kis betekintőknél egy másik kolléga pedig a rozsdás dajkacápákat teteti éppen. A medence hátsó mélyebb részénél a harmadik kollégák pedig valószínűleg a két gitárhalat teteti éppen, akik általában egy kicsit szemérmesebbek, ők inkább ott szeretnek lenni. A fiatal szürke szívcápánkkal egyetemben, aki még meglehetősen félénk, ezért ők még a búváron nem kézből letetik, egyelőre a medence széléről csipeszekkel szokták megetetni. Ugye minden egyes állatunkkal egyesével, kézből vagy csipeszek segítségével szoktuk megetetni. Ez több okból történik így, az egyik az, hogy minden egyes állatunknak a saját méretének, korának, súlyának megfelelő mennyiségű takarmányt szoktunk előkészíteni. Az pedig, hogy ez az adott állat meg is kapja teljesen biztosan, azt csak úgy tudjuk garantálni, hogyha így szépen egyesével letetjük az állatokat.
1: Hanga Zoltán, a Fővárosi Állatkert sajtószóvivője. Most kifejezetten az évforduló alkalmával hogyan gondolnak a családokra?
5: Az állatkert idén 160 éves, azért, mert 1866. augusztus 9-én nyitottuk meg a kapukat. Valójában az alapítás még 2 évvel korábban történt, de már ezt szoktuk általában a születésnap alapjának a megnyitást tekinteni. De úgy gondoltuk, hogy hát akkor ez az egész ne csak a születésnapra vagy a születésnap hétvégére terjedjen ki, ha már egy ilyen ilyen viszonylag kerek szám. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy akkor rendszeresen legyenek ilyen programok. Márciustól kezdve minden hónapban volt egy olyan hétvége, amit kifejezetten ilyen az állatkert jubilomával kapcsolatos programokkal raktunk tele, és hát nagyon nagy érdeklődés is volt iránta, különböző, hogy hogyan tartották régen az állatokat, vagy az állatkert épületek, hiszen nagyon sok szép műemlék épületünk van annak a történetéről, tehát ilyen tematikus programok voltak. Volt olyan is, hogy egy kicsit a látogatók kipróbálhattak itt az állatkert területén egy több állomásból álló játékot, amikor az állatkert alapító igazgatójának, Szántusz Jánosnak a bőrébe helyezkedhettek egy kicsit, aki ugye arról is nevezetes, hogy a kortársai a világjáró eposzi jelzőt aggatták rá, és a világ számos táján járt zoológiai meg etnográfiai gyűjtéseket tenni, és tulajdonképpen nem csak az állatkert köszönheti neki a létrejöttét, hanem a mai Néprajzi Múzeum is, hiszen a Nemzeti Múzeumon belül a néprajzi tárat, ami aztán később önálló múzeummá vált, azt Szántusz János gyűjtései alapozták meg, és ő volt ennek a tárnak a gyűjteményőre vagy igazgatója, és hát tulajdonképpen akkor a Szántusz kalandos életébe egy kicsit beleképzelhette magát a látogató, ami annál is inkább izgalmas, mert hát az én korosztályomban még nagy divat volt indián regényeket olvasni, ugye Carl May regényeit főleg, és a Winnetou regényekben szereplő Old Shatterhand alakját, hát az irodalom történészek szerint valószínűleg az író az pont Szántusz Jánosról mintázta. Nyilván ugye a születésnap az augusztus 9-én megvolt, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel akkor vége van az évnek. Egyrészt azért nem, mert mi az év minden napján nyitva vagyunk. De hát bizony készülünk még a szeptemberi, októberi, novemberi, sőt decemberi hónapokra is programokkal, hiszen magyar az állatok világnapja az ugye október elején van, ott egy több napos programot, egy állatszeretet fesztivált szoktunk szervezni, idén is erre készülünk. Halloween, vagyis minden szentek előestéje, az is egy olyan esemény, ahol az állatkertben szoktunk programot tartani. Szeptemberben egyébként a kutatók éjszakájához is csatlakozunk. Nyilván a főszezoni programoknak majd vége lesz valamikor ilyen szeptember-október környéken, amikor az indián nyár is véget ér. De hát azért Mikulás is lesz az állatkertben, úgyhogy egész évben lesznek programok. Nyilván erről mindig az aktuális legfrissebb információkat az állatkert saját felületein, a weboldalunkon, illetve a közösségi média felületeinken lehet megtalálni.
1: Kikkel érkezett most az állatkertbe?
10: A nővéremmel és a családjával. Három gyermekkel, eljöttünk egyet. Én itt Budapesten élek, ők Zalaegerszegen, és feljöttek hozzám három napra, úgyhogy ez az egyik napi program.
1: Milyen gyakran jönnek egyébként az állatkertbe?
10: Nem sűrűn. Ők már voltak 2 éve talán, most meg közösen egyet eljöttünk, mert a pici most lett 2, ő meg még nem volt.
1: Te hány éves vagy?
4: 6.
1: És hogy hívnak?
4: Luca.
1: Na és hogy tetszik neked? Miket láttál már?
4: Pingvin, meg fókákat.
1: És mire vagy kíváncsi? Milyen állatot szeretnél látni?
4: Elefánt, siráf, meg oroszlán.
1: Ezeket képeskönyvben már láttad, vagy filmeken?
4: Igen.
1: És most meg lehet itt majd nézni élőben.
4: Jó.
1: Téged hogy hívnak?
11: Zalán.
1: És te hány éves vagy?
11: 13.
1: Akkor te már többször is voltál itt. Neked milyen élmény az állatkert?
11: Jó, hogy lehet látni a természetet. Lehet látni az állatokat, hogy milyen okosak, milyen fejlettek.
1: Okosnak látod őket?
11: Igen.
1: És mi a sorrend? Mi az, amit nem hagynál ki?
11: Hát az ilyen szavannai állatokat. Az oroszlán is, a zsiráf is, a leopárd is, a párduci is, meg stb. Így.
1: Mentek még másik ilyen etetésre, vagy valami sóra?
11: Szerintem igen, még fogunk menni.
1: És a korábbi látogatásokból emlékszel-e valamire?
11: Igen, hogy voltunk, megnéztük ott a szavannait, ott mindent megnéztünk.
1: És neked van állatod?
11: Van 2 kutyánk, meg 2 nyulunk. Meg ma 2 macskánk is.
1: Te gondozod őket, vagy besegítesz a gondozása?
11: Neki. Ilyen családi gondozásban vannak, de segítünk neki. Kitakarítjuk őket, megfésüljük őket, fürdetjük őket, vágjuk a körmüket, a fő dolog, amikor már akkora.
1: Kell sétáltatni a kutyákat?
11: Igen, szoktuk.
1: És mi a jó abban, hogy ott vannak körülöttetek ezek az állatok?
11: A 2 kutya védelmez minket, a 2 nyúl ilyen nyugtató, meg ilyen cukik, a 2 macska, meg ilyen vadászos.
1: Miket vadásznak?
11: madarat.
1: Önöknek milyen emlékeik vannak? Vannak gyerekkori emlékeik az állatkertről?
12: Őszintén nekem nem adatott ott meg annó, de így most a család úgy azt a hiányokat bepótolja, ami elveszett annó.
1: És miért tartja fontosnak, hogy a gyermekeiket elhozzák?
12: Közös emlék, közös nyaralás, hogy jól érezzük magunkat. Úgy élem meg, hogy ez a második gyerekkor, hogy együtt lehetek velük, és ugyanúgy minden egyes alkalommal egy újdonság előjön.

160 éve nyitotta meg a kapuit a fővárosi állat- és növénykert. Családokkal és ott dolgozókkal jártuk körbe. Elhangzott műsorunkat a MediaClick-en visszahallgathatják. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

telefonon egyeztetett Putyin és Trump. Hűtlen kezelés miatt feljelentette a szuverenitás védelmi hivatalt a miniszterelnökség. Eső és lehűlés érkezik. 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti önöket. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat, Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg